0: sért a spanyol fővárosban. A Milán két korábbi angol szász védő, a skót Celtic, valamint az angol Manchester United testén átjutott a döntőbe. Különösen váratlan sikert jelentett az olaszok számára a milánói 0-0 után a glasgowi 1-0. A Milán már két ízben, 1959-ben és 1963-ban játszott a döntőben, és 1963-ban el is nyerte a kupát. Az Ajax újonc a döntőben. A holland csapat elsősorban a Benfica elleni sikerrel, a harmadik, izgalmakban bővelkedő találkozón aratott győzelemmel vívott ki komoly rangot, tekintélyt magának. A mérkőzés esélyese kétségkívül az olasz együttes.
1: A találkozót végül 4-1-re megnyerte az AC Milan, amely története második Beck trófáját szerezte. A döntőben háromszor volt eredményes Pierino Prati, ezzel a most hallható sorozat 2026-os elkészüléséig ő a legutóbbi olyan játékos, aki egy Beck vagy BL döntőben mesterhármas szerzett. A Népsport a felvezetőhöz képest nagyobb terjedelemben adott hírt a mérkőzésről, így tudósította az olvasókat a korabeli sajtó.
2: A Milan nagyszerű játékkal diadalmaskodott. Beck döntő, Milan Ajax 4-1, a félidőben 2-0. Az előzetes jelentések szerint ugyan minden jegy elővételben elkelt, de amikor Mendibil spanyol játékvezető jelt adott az idei Beck döntő kezdésére, 100 000-nél nem voltak többen a madridi Bernabeu stadionban. Hamrin lövése már az első perc végén a kapufán csattant. A Milán gyorsan vezetést szerzett, és a hollandok csak ritkán jutottak szóhoz, bár egyik szögletük után Malatrazi a golvonalról mentett. Mindkét csapat már a középpályán is szoros emberfogással küzdött, és ebben a Milán kétségkívül jobb volt. Gyors, ötletesen játszó csatárai gyakran hagyták faképnél a holland védőket. Az olasz védőfal viszont áttörhetetlennek tűnt. A tavalyi gólkirály Prati növelte az olaszok előnyét, Rivera hátrasarkalt labdáját vágta a 16-osról a sokat bizonytalankodó Bolz hálójába. A második félidőben a hollandok rohamoztak, Cruyff minden megmozdulása életveszélyes volt, majd Lodetti a kitörőszt vártott, csúnyán felvágta és a megítélt büntetőt Vasovics értékesítette. 5 percen át rendkívül nagy harc folyt. A Milan fokozatosan rákapcsolt, elsősorban Rivera játszott nagyszerűen, és egyre nyilvánvalóbbá vált a kiváló olasz csapat erőfölénye. Az utolsó negyed óra már csak nem iskolajátékot hozott. A hollandok hátul Vasovics, elől Cruyff vezérletével továbbra is becsületesen küzdöttek, de a kétségkívül nagyobb technikai tudás a taktikai érettség előtt meg kell hajolniuk. A Milan megérdemelten szerezte vissza a bajnokcsapatok Európa kupáját. Rocco legényeit külön elismerés illetheti, hiszen egy éve a KEK döntőjében is diadalmaskodtak. Góllövők: Prat 7. perc, 40. és 75. perc, Szormani 67. perc, és Vasovics 60. perc 11-esből.
1: A bajnokcsapatok Európa kupája 1969-es döntőjét, tehát az AC Milan nyerte meg. Az Ajax az első holland csapat lett, amely eljutott a legrangosabb nemzetközi kupasorozat fináléjába, és ugyanezt a találkozót elveszítette, de nyugodtan tekinthetünk erre az évre úgy, mint egy korszak kezdete. A következő évek kapcsán viszonylag gyakran hallhatnak majd a holland csapatok meneteléséről, és a végkifejlet is más lesz, mint 1969-ben. Aki kíváncsi a részletekre, az hallgassa a Nemzeti Sportrádió naponta jelentkező sorozatát.
3: Megszületett az első holland győztes, a Feyenoord lett a trófea Milánóban. Ez történt a Beck 1969-70-es szezonjában. A bajnokcsapatok Európa kupájának 15. kiírását rendezték meg ebben az idényben. 33 csapat indult, így egy selejtezős párharcot rendeztek. A dán Kjöbenhavns 5-0-ás összesítéssel búcsúztatta a finn TPS együttesét. Magyarországot a Ferencváros képviselte. A zöldfehérek az első körben a CSKA Szófiát kiejtették 5-3-as összesítéssel. A legjobb 16 között viszont a Leeds 2-ös győzelemmel 2-3-0-ás sikerrel búcsúztatta a magyar bajnokot. Ettől a szezontól eltörölték a harmadik mérkőzés szabályát. Ha két csapat ugyanannyi gólt szerzett a két meccsen, a továbbjutóról az idegenben szerzett több gól döntött. Ha ez is ugyanannyi volt, akkor pénzfeldobással sorsolták ki a továbbjutót. Ez a ma már hihetetlennek tűnő szabály kétszer is döntött a sorozatban. A nyolcad döntők során a Spartak Trnavát a Galatasaray búcsúztatta így, míg ugyanebben a körben a két korábbi győztes, a Celtic és a Benfica közötti sorsolás döntött, a skótok javára. A 3 évvel azelőtti győztes azután, hogy a szerencse mellé állt a legjobb 16 között, a Fiorentinát és a Leedset is legyőzte, így Jock Stein újra a döntőbe vezette a Celticet. A másik ágon az izlandi KR-t, a címvédő Milánt, a keletnémet Forwards Berlint és a lengyel Légia Varsót is kiejtő Feyenoord ért oda a milánói döntőbe. A finálé megrendezése viszont kérdéses volt. Olaszországban 1969 őszén sztrájkot hirdettek, és ez még 1970 májusában is tartott.

0: Érdekesség, hogy ekkor még a résztvevő csapatok nemzeti himnusza csendült fel a kezdés előtt, majd a jugoszláv Gugolovics sípszavára elkezdődött a mérkőzés. A sorozat történetében másodjára egyetlen gól döntött el a trófea sorsát. Az ötödik percben Blankenburg küldte a labdát magasan a kapu elé, Johnny Rep pedig 6 méterről gólt fejelt.
1: Nem akartam mást, csak azt, hogy a labdát eltaláljam fejjel. Már elég magasan a levegőben voltam ahhoz, hogy ez sikerüljön. Aztán a labda nagy ívben szállt a hosszú felsőbe. Szándékos volt a mozdulat, ha nem így akartam volna, akkor lefelé fejeltem volna.
0: Emlékezett vissza a gólszerző. A folytatásban az olaszok hiába próbálkoztak, nem tudták feltörni az Ajax védelmét. A holland sztárcsapat a harmadik győztes finálét is kapott gól nélkül zárta. A Juventus középpályása Fabio Capello.
2: Nem féltünk mi az Ajaxtól, tiszteltük őket, ez a helyes kifejezés. Volt bennünk egy egészséges feszültség, mert végre akartuk hajtani azt, amivel készültünk, amit gyakoroltunk. Meg akartuk nehezíteni a dolgukat, de idővel rájöttünk, hogy nem igazán tudjuk őket zavarba hozni. Ilyenkor természetes, hogy veszítünk az önbizalmunkból. Ami más csapatokkal szemben működött, az ellenük hatástalan volt.
0: A siker megszokássá vált Amsterdamban, ezt Capello vette észre a vereség után.
2: A legtiszteletlenebb dolog, amit valaha láttam játékosként és edzőként, az ezután a döntő után történt. Ez bántotta leginkább. A stadionban a csapatok busza egymás mellett parkolt. Mi már rég bent ültünk a sajátunkban, amikor jöttek ki az Ajax játékosok a trófeával, és csak úgy felhajították a buszra. Teljes arrogancia.
0: Az Ajax legközelebb 22 évvel teltével jutott be a legrangosabb európai klubsorozat döntőjébe, 1996-ban pedig megismétlődött a két csapat összecsapása.

Hollandiának az Ajax olyan, mint Angliának a Beatles, fogalmazott egyszer a holland újságíró Uber Smits. Nos, a Beat zenekar után 3 évvel az Ajax sikercsapata is feloszlott. Kovács Istvánnal nem hosszabbított szerződést a klub, Cruyff pedig a következő idényt már Barcelonában kezdte meg korábbi edzője, Rinus Michels vezetésével. A holland klasszis távozásához a mennemondák szerint hozzájárult, hogy nyáron elveszítette a kapitányválasztást Pete Kayserrel szemben. Cruyff a katalán sztárcsapatban részese lehetett egy bajnoki címnek és egy spanyol kupa győzelemnek is, mielőtt a VB ezüstérmes nyakába vette volna az Egyesült Államokat. Minden idők legjobb holland labdarúgója legközelebb már edzőként vett részt Beck döntőben.

Highway Star, vagyis országúti csillag. Erről énekel Ian Gillan, a Deep Purple szólistájaként egy 1972-es felvételen, a Nemzeti Sportrádió Beck BL történetét feldolgozó műsorának elején. A következő negyed órában a 70-es évek rockcsillagának dala után a 70-es évek foci csillagai következnek. Olyan sztárok jönnek, nem az országutakról, hanem a focipályákról, akiket soha nem felejt el egyetlen sportrajongó sem. Ahogy soha nem felejtik el a rockrajongók, amíg ma is aktív Deep Purple, ma is aktív énekesét, Ian Gillant. Hogy egyébként labdarúgásra kapcsolatban kikről beszélek? Franz Beckenbauerről, Gerd Müllerről, Sepp Maierről, Uli Hoeneßről, Paul Breitnerről, más csillagok mellett. És a Beck BL történelem egyetlen két meccses döntőjéről lesz szó a következő negyed órában, a 19. fináléról.

az először arról, hogy amikor a bevezetőben hallott Deep Purple dal megszületett 1972-ben, akkor a Bayern olyan csúcsra ért a Bundesligában, mely több mint 50 éven keresztül megdönthetetlen volt. 101 rúgott góllal lett bajnok, és ebből a gólgyáros Gerd Müller egymaga 40-et vállalt. Tökéletes csapat jött össze Münchenben, és a 101 gólos szezon után a világ már a 72-73-as szezonban királycserét várt az európai klubfutballban. Mindenki azt jósolta, hogy a bombacsapatot építő Bayern München letaszítja a trónról a 70-es évek elejének uralkodóját, az Ajaxot. Nos, 73. március 7-én Johan Cruyffék igen hatékonyan tudatosították Franz Beckenbauerékkel, hogy szeretnének még dominálni. 4-0-a vágták haza Münchenbe a trónkövetelőt. Aztán sorozatban harmadszor is elhódították a legrangosabb fociklub trófeát. A világ pedig dörzsölte a markát. Micsoda évek és micsoda párbajok várhatóak az akkor leglátványosabban játszó két foci csapat között. Ám a hosszantartó párharc elmaradt. A 73-74-es Beckben a háromszoros győztes Ajaxot már a rajtvonalnál elgáncsolta a bolgár CSKA Szófia. Mármint az amszterdamiak számára rajtvonalnál, ugyanis akkoriban 31 országos bajnok nevezhetett ide, és a címvédő csak a legjobb 16 között szállt be. És az Ajax ott ki is szállt. Ekkor már szinte biztosnak tűnt, hogy a Bayern ülhet a megüresedett trónra. Legalábbis azt követően, hogy bejutott a legjobb 16 közé, mert neki már az egyel korábbi körben is erősen rezgett a léc. Az ismeretlen svéd Atvidaberg ellen a két öngólt hozó hazai 3-1-es győzelem után senki nem gondolta, hogy kiesés lehet a dologból. Ám a visszavágón egy bizonyos Conny Torstensson 2, továbbá Wallinder 1 góljával már 3-0-ra vezettek a svédek a 72. percben. Negyed órával a vége előtt Uli Hoeness meccs nurra mentette a párharcot, majd 120 perc után jött a 11-es párbaj, amely akkoriban még új jelen volt. Ezt 4-3-ra nyerték a németek, és az itt is betaláló Torstensson játéka annyira megtetszett nekik, hogy vitték is magukkal. A negyed döntőben már Bayern mezbe rugott 2 gólt egy meccsen, de előtte még volt egy párharc a 8-ad döntőben. Egy történelmi párharc.

0: Először fordult elő, hogy egy nemzetközi kupában összekerült egy NSK-ban és egy NDK-ban játszó csapat. Az utóbbi ország akkor már 24 év óta létezett, és azóta vívta kérlelhetetlen ideológiai harcát az előbbivel. Minden téren, és ez alól a sport sem volt kivétel. Erről a Bayern München Dynamo Dresden párharcról több ezer cikk jelent meg a keletnémet AWH, a Stasi archívumában valószínűleg külön szekrényt töltöttek meg az erről írt jelentések, és egyszer majd mi is foglalkozunk vele részletesen. Most csak a tények. Münchenben a Bayern nyert 4-3-ra, Dresdában 3-2-es Dynamo vezetés után 3-3 lett, így 7-6-tal jutott tovább a Bayern. A sorozatban másodszor is kieső pozícióból visszavergődve. Aztán a negyeddöntőben már könnyebb párharcot vívott a müncheni csapat, a bolgár CSKA Szófiát 5-3-as összesítéssel búcsúztatta. Itt szerzett két gólt a müncheni meccsen a már szóba került svéd Torstensson. Az elődöntőben pedig egy dresdai és egy szófiai kirándulás után egy harmadik turné vált rá a Vasfüggöny túloldalán. Az újpesti Dózsával találkozott az elődöntőben. Akárcsak a két előbbi helyszínen, Budapesten is fociláz tört ki. Olyan kuriózum volt a Bayern München látogatása, mint egy eredeti Farmer, egy nyugati rocklemez, vagy egy Bravo újság a 70-es évek közepén. Nem véletlenül 300 ezernél több jegyigénylés futott be a budapesti mérkőzésre. A Megyeri úti pálya nézőterére 30 ezer ember tudott bezsúfolódni. Az újpesti játékosok mindenképpen ott a megszokott környezetben szerettek volna játszani. Hát nem sokkal a mérkőzés előtt a Szabadsághegyi edzőtáborban készülő csapathoz magas rangú vendég érkezett. Dániel Ernő elnököt elkísérte ide Kónyi Gyula belügyminiszter helyettes. Utóbbi közölte, hogy a nagyobb bevétel érdekében a mérkőzést a Népstadionban rendezik. A focisták nem örültek a hírnek, és közülük a legbátrabb feltette a kérdést, hogy a megnövekedett bevételből esetleg a játékosok is részesednek? A válasz pozitív volt. A vezetők ugyanis a győzelem esetére a csapat 20 játékosának beígért 70 ezer forintos prémiumot felemelték 120 ezerre. Később a focisták megtudták, hogy a Bayern továbbjutás esetére ugyanennyit ígért játékosainak, csak éppen nyugat-német márkában, ja, és fejenként. Abból bizony sok rocklemezt és farmert vehettek a németek, nálunk meg ilyen dolgok úgysem voltak. Létezett viszont futball, és ekkora különbség azért nem volt az újpesti Dózsa és a Bayern München között. A hazai meccs felkutatható a világhálón, feltétlenül ajánlom megtekintésre. Igazán szórakoztató, régi idők focia, amelyen a Bayern sokáig csak arra figyelt, hogy ne kapjon ki. Aztán a csereként beállt Bernd Dünnberger körülbelül 30 méteres őrült tempói szólója után a Dózsa kapuja elé kanyarította a labdát, amelyet Szent Mihály Antal Conny Torstensson elé ejtett, és a svéd vezetés szerzett a Beck első számú favoritjának. A vezetés megszerzése után a müncheni csapat eldönthette volna a továbbjutást, Müllernek három nagy helyzete is volt, de akkoriban a nagy csapatok nem akarták tét nélkülibé tenni a hazai visszavágót, mert az bizony komoly bevétel csökkenéssel járt. Hát akkor még nem szelfizni és enni-inni jártak a szurkolók a stadionokba, hanem izgulni. Ennek szellemében a Bayern sem nyert Pesten, sőt, hozta gazdaságilag fontos 1-1-et. Kellner beadása ugyanis elment Beckenbauer lábai között, és Fazekas László egyenlített. Erről a mérkőzésről, a müncheni 3-0-val végződő visszavágóról, tovább a 74-es Bayern Münchenről az ellene akkor játszó Nagy László ezt mondta 50 évvel később.
1: Mi azért egy fiatal gárdával álltunk ki lényegében, mert a védelem az körülbelül mi korosztályunk. Olyan 24-25 évesek voltunk, ugye a Harsányi Horváth, vagy akár mondhatom én is, mert játszottam balbeket is ott. Tehát nagyon-nagyon jó csapat ellen kerültünk szembe, és aztán ottan a hazai pályán be is bizonyították, hogy nem véletlen. Itt egy szerencsés góllal szereztek vezetést, ha jól emlékszem. A Szent Mely kezéből kiesett a labda, vagy előütött a labdát, attól az egy...
2: Beívelés volt, azt hiszem, és kicsúszott talán a kezéből.
1: Kicsúszott a kezéből, és úgy rúgta be, és akkor a Fazekas egyenlített, úgyhogy így sikerült egy-egyre hozni a mérkőzés, de tényleg, hát ahogy itt az ember hallotta a mérkőzés előtt is, meg utána is, hogy hány százezer ember jelentkezett, vagy próbált stadionba jutni, és összesen 80 ezer ember volt kint a mérkőzésünkön. Úgyhogy ez egy nagy dolog volt ilyen csapat ellen. Kint ott leiskoláztak sajnos bennünket 3-0-ra, de tényleg, hát amit ott produkáltak a Breitnertől kezdve, mint Schwarzen, amikor a Peké előtt, úgyhogy egy fantasztikus látvány volt. Én azt mondom, hogy ott mindjárt úgy jöttek ki ellenünk, hogy itt nem lesz mese, úgyhogy itt nekik nyerni kell. Hát tényleg nagy zsugások voltak.
0: És a nagy zsugások 1974. május 14-én elindultak Brüsszelbe a Heysel stadionba, hogy történelmet írjanak. Egy 13-14 focistával végigjátszott fárasztó szezon végén, ráadásul késve, mert bombariadó miatt repülőgépet kellett cserélni Münchenben. Mivel a bajorok tudták, hogy a rossz előjelek miatt gyorsan el kellene dönteniük a kupa sorsát, lendületesen kezdtek. Ám az Atletico Madrid kapusával, Miguel Reynával nem bírtak. Ahogy abban a back sorozatban, senki sem. Ugyanis Reyna egyetlen gólt nem kapott a döntőig vezető úton. Addig két-két találkozó nem került a kapujába, a labda a Galatasaray, a Crvena Zvezda és a Celtic ellen, egy találkozón pedig a Dinamo Bukuresti ellen. 7 mérkőzés, 630 perc alatt maradt bevehetetlen a kapuja. Az egész sorozatban is csak kétszer kapitulált a csapata, az Atletico Madrid, de a Dinamo Bukuresti elleni hazai nyolcaddöntőben a romániai 2-0-ás győzelem után nem ő védett, hanem helyettese Pacheco Gomez. Azonban 74. május 15-én, akárcsak a sorozat többi találkozóján Miguel Reyna nevével kezdődött az Atletico összeállítása, aki a bajor világsztárok előtt is lehúzta a rollót. És amire senki nem számított, a maguk által diktált nagy iramtól fokozatosan elfáradtak a bajorok, és fölénybe került a spanyol gárda. Ám a müncheni védelem Sepp Maierrel a kapuban rutinból visszaverte a támadásokat. 90 perc alatt nem esett gól, vagyis Reyna már 720 percesre növelte gól nélküli sorozatát abban a back sorozatban. A hosszabbítás már fáradt csapatok küszködését hozta, úgy tűnt, hogy gól nélkül ér véget a ráadás is. Ám a 114. percben Luis Aragonés szabadrugásból vezetéshez juttatta az Atletikót. Ezzel eldőlni látszott a csata. A Bayern játékosai hitehagyottan lézengtek a pályán, és egy spanyol csapat már akkor is tudta, hogyan kell 6 percet kapott gól nélkül kihúzni, főleg Reynával a kapuban. Ám csak 5-5 sikerült, amikor a sztárok csődöt mondtak, amikor sem az erőnlét, sem a németes küzdőszellem nem segített, akkor az egész pályafutását Franz Beckenbauer árnyékában töltő középhátvéd Hans-Georg Schwarzenbeck előre tört, és 30 méternél is távolabbról bombagót lőtt Reynának. 39 Beck mérkőzése egyetlen gólját szerezte Schwarzenbeck. A spanyol kapus pedig 749 góltalan perc után kapitulált abban a back sorozatban. Néhány másodperc választotta el attól, hogy történelmet írjon, duplán is. Schwarzenbeck bombája után már csak a középkezdésre maradt idő, a back történetében először nem dőlt el a kupa sorsa, 120 perc alatt sem. Az akkori szabályok szerint ez azt jelentette, hogy a két csapat ugyanezen a helyen újra megmérkőzik két nappal később. De mielőtt szóba kerül a pénteki meccs, néhány szó a hősről, Hans-Georg Schwarzenbeckről.
3: Valószínűleg a legismeretlenebb világbajnok, Európa-bajnok, háromszoros bekgyőztes, kekgyőztes focista a földön, aki fényben, sikerben töltött másfél évtized után teljesen eltávolodott a futballtól. Schwarzenbeck visszavonulását követően 28 éven keresztül egy trafikot üzemeltetett Münchenben. A pult mögött ő állt, aki pályafutása 15 éve során 15 nagyon komoly címet nyert. Schwarzenbeck trafikjában a kínálat olyan volt, mint általában egy ilyen üzletben. Cigaretta, rágógumi, tollak, füzetek, újságok, üdítők. Ezen kívül csak annyiban tért el ez a kisbolt a többi hasonlótól, hogy volt a falon két olyan fénykép, mely kedves volt a tulajnak. Az egyiken az 1974-es bekgyőztes Bayern volt, a másikon pedig Beckenbauer, és ő ölelkezett a világbajnoki cím után, szintén 1974-ben. Az állandó vevők persze tudták, ki szolgálja ki őket, és miért vannak itt ezek a képek. Ám gyakran előfordult, hogy egy véletlenül betévedő vásárló sokáig áldogált a képeket nézve, majd megkérdezte: mondja már, ki ez a fickó Beckenbauer mellett? Ő szerényen mondta: hát én.
0: Hát ez a Katche Schwarzenbeck talált be az Atletico Madrid kapujába a 74-es bekdöntő 120. percében. és ezzel először szedte ki abban a sorozatban a kapujából a labdát Reina. A döntő első meccse után az Atletico Madrid a sorozatban 4 győzelmet és 5 döntetlent könyvelhetett el vereség nélkül. A Bayernnek 4 győzelem mellett volt 3 döntetlenje és 2 veresége is. Mai fejjel nem csak a megismételt mérkőzés ténye furcsa, de az is, hogy a drukkerek jó része hazautazott. Ma már szinte érthetetlen ez, de valószínűleg sokuknak csütörtökön be kellett menniük a munkahelyükre, és dolgozniuk kellett pénteken is. Így fordulhatott elő, hogy szerdán hivatalosan 48 ezer néző volt a lelátókon, a megismételt meccsen pénteken csak 23 ezer. Mi magyarországi rajongók sem nézhettük élőben a péntek esti 8:45-kor kezdődő megismételt meccset. Az akkoriban egyetlen televízióban nem lehetett változtatgatni a műsort, kivéve ha a magyar embert vitt egy szovjet űrhajó az űrbe. Így valamikor nagyon-nagyon késő este felvételről került adásba a mérkőzés, ami azért is okozott problémát sok rajongónak, mert akkor még a szombat munkanap volt, és az iskolákban is tanítottak. Na, ez persze nem befolyásolta a brüsszeli eseményeket. A Bayern ugyanazzal a csapattal kezdett, mint 2 nappal korábban, míg az Atletico-nál 2 változás történt. A legnagyobb különbség azonban a játék alakulását és az eredményt illetően lett. A Bayern München lefociszta az Atletico Madridot. Úgy tűnik, 2 nap alatt elmúlt a fáradtság. Játékosai végig nyomasztó fölénybe játszottak, úgy, ahogy azt mindenki a szerdai első meccsen várta tőlük. Szegény Reina 4-szer kapitulált. Az a kapus, akit néhány másodperc választott el attól, hogy 8 találkozót gól nélkül végigvédve meggyőztes legyen, 90 perc alatt 4 gólt kapott. Gerd Müller és Uli Hoeneß 2-szer vette be a kapuját. A 70-es évek közepén a világ legjobb gárdájának tartott Bayern München hivatalosan is megszerezte ezt a titulust. A klub története első back BL serlegét egy pénteki napon nyerte tehát, és egyetlen csapatként még átvehette a nagyfülű trófeát más alkalmakkor, szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap is. Most ezen a mondaton nyilván sokan elgondolkoznak, de ha továbbra is hallgatják sorozatunkat, akkor kiderül majd, hogy miről beszélek. Holnap például a Bayern München egy szerdai diadala kerül szóba, amikor 1975-ben a döntőben a Leeds United-et győzte le. Tartsanak akkor is velünk! Highway Star, vagyis országúti csillag, erről énekel Ian Gillan a Deep Purple szólistájaként egy 72-es felvételen a Nemzeti Sportrádió Beck BL történetét feldolgozó műsorának elején. A következő negyed órában a 70-es évek rock csillagának dala után a 70-es évek foci csillagai következnek. Olyan sztárok jönnek, no nem az országutakról, hanem a focipályákról, akiket soha nem felejt el egyetlen sportrajongó sem. Ahogy soha nem felejtik el a rock rajongók, amíg ma is aktív Deep Purple, ma is aktív énekesét Ian Gillan. Kikről is beszélek a focisták esetében? Sepp Maierről, Franz Beckenbauerről, Gerd Müllerről és Uli Hoeneßről, meg a történelem egyik legcsodálatosabb csapatáról, a 70-es évek közepének Bayern Münchenjéről, mely 1974-ben nyerte meg először a Becket, és a következő kiírástak a címvédés jogos vágyával vágott neki. Egy manapság viccesnek tűnő ágon, amelyen a keletnémet Magdeburg, a szovjet Ararat Jereván, a francia Saint-Étienne és az angol Leeds United került az útjába. Igen, mindössze 4 ellenfél legyőzése, összesen 7 meccs kellett a címvédéshez. És nem volt ott a mezőnyben a Real, a Milán, az Inter, a Juve, a Liverpool, a Manchester United, hogy csak néhány óriást említsek. Angliát a Leeds United, Spanyolországot a Barcelona, Franciaországot a Saint-Étienne, Olaszországot a Lazio képviselte, illetve utóbbi csak képviselte volna, mert az előző évben az UEFA kupában az Ipswich Town elleni római meccsen akkora botrány volt a pályán és a nézőtéren, hogy az UEFA kizárta az olasz bajnokot. Így csak 18 meccset vívtak a legjobb 16 közé jutásért, ide mérkőzés nélkül jutott erőnyerőként a címvédő Bayern, A keletnémet Magdeburg a Láció kizárása miatt, továbbá az ír Cork City. A Cork City azért nem lépett pályára, mert a ciprusi Omonia Nikóziát az UEFA szintén kizárta, mert Törökország akkor szállta meg Ciprust, és a fővárosban éppen harcok dúltak. Egyébként Nikózia azóta is ketté osztott város, egyik része török, másik része görög, még ha nem is olyan végzetes, mondhatni gyilkos a megosztottság, mint volt Berlinben és volt a két Németország között a 70-es években a hidegháború idején. Ez utóbbi miatt is volt pikáns, hogy a BEG-ben a legjobb 16 között kezdő két német csapat, a nyugati Bayern és a keleti Magdeburg egymás ellen játszott a legjobb 8-ért. Az a két csapat, amelynek már néhány héttel korábban meg kellett volna mérkőznie az európai szuperkupáért. Ugyanis 74-ben a Kekket a keletnémet gárda, a Bekket a nyugatnémet nyerte. A két győzelem közül az előbbi volt a nagyobb szenzáció, ugyanis a Magdeburg a rotterdami döntőben 2-2 legyőzte a toronymagas favorit Ácsi Milánt, amelyet az akkor 35 éves Giovanni Trapattoni irányított. Ez volt egyébként az NDK egyetlen nemzetközi foci kupa sikere a fennállása során. Igazi csapás az imperialistákra, ahogy az ideológiailag agymosott keletnémet propaganda gépezet hirdette. És a Magdeburg megnyerhette volna 1974-ben az Európai Szuperkupát is, ám mai észre gondolkozva megdöbbentő módon azt a csatát nem rendezték meg. Pedig a sporttörténelem egyik legkülönlegesebb ütközete lehetett volna. Elmaradt, a hivatalos indoklás szerint a két csapat nem talált időpontot a két meccsre. Ezt már akkor sem hitte el senki. Nyilvánvaló volt, hogy a hidegháború kellős közepén a két Németország képviselője nem akart találkozni egymással. A keletiek az őket megfertőző ideológiától, meg leginkább a játékosok disszidálásától tartottak. A nyugatiak meg attól, hogy esetleg olyan dolgokat kevernek az ételükbe az NDK-ban, amelyek nem csak csökkentik a teljesítményüket, de hosszabb távon is káros hatással járhatnak.

A sors fura fintora, hogy mégis abban az évben találkozni kellett a két csapatnak, a Beck nyolcad döntőben. A Bayern kettős győzelemmel való, 3-2 és 2-1, továbbjutása a keletnémet csodaedző Krügel bukását jelentette, ám nem azért, amire mindenki gondol. Krügelnek a kiesésnél nagyobb bűne volt. A Bayern elleni első mérkőzés szünetében ugyanis a keletnémet állambiztonsági szervezet, a Stasi szakemberei kihallgatták a müncheni öltözőben zajló taktikai megbeszélést, és azonnal lelkesen rohantak Krügelhez az információkkal. Ő azonban nem volt kíváncsi ezekre, és a saját elképzelései szerint irányította a második félidőt is. Hát ez megbocsáthatatlan tett volt. Gyorsan kreáltak valami vádat ellene, ez egyébként ment a keleti blokkban, és kirúgták minden idők legsikeresebb keletnémet edzőjét, és soha többé nem dolgozhatott komoly csapat trénereként az akkor 50-es évei elején járó szakember. A Magdeburg a távozása után a keletnémet bajnokság 1991-es megszűnéséig a bajnoki cím közelébe sem jutott soha. A Magdeburg után a szovjet bajnok az Ararat Jereván következett a Bayernnek a Beckben. Bizony, 1974-ben a birodalom legjobbjának nem egy moszkvai, nem a leningrádi, de még csak nem is a kijevi csapat bizonyult, hanem a jereváni. Ez ma már Örményország, szóra alig érdemes gárdája, de 1975-ben otthon 1-0-ra verte a Bayernt. A müncheni 2-0-ás Bayern siker után. Utóbbinak az elődöntőben a francia Saint-Étienne-t rendelte ellenfélnek a sors, amely akkor nem csak Franciaország, hanem Európa egyik meghatározó csapata volt. Bizonyítja ezt, hogy egy évvel később döntőt játszott ugyanebben a sorozatban.

0: Az 1975-ös Beck végjátékára azért a korábbi sok furcsaság után helyreállt a világrendje. A nyugatnémet, a spanyol, az angol és a francia bajnok került az elődöntőbe. Hát ez bármikor a történelemben papírformának bizonyulna. Ott az egyik ágon a Leeds 2-1-1-1-jel búcsúztatta a Barcelonát, a másik ágon a Bayern 0-0-2-0-val a Szemetjent. Így került sor a döntőre a német és az angol bajnok között. A mérkőzés előtt a korabeli népsport ezt írta.
1: Olyan két együttes küzd a kupáért, amely a mostani hazai bajnokságban meglepően mérsékelt szerepet játszott. Sem a Bayern München, sem a Leeds United nem tudott a bajnoki küzdelmekben olyan teljesítmény nyújtani, amely emlékezetes maradna a sportág hívei számára. Mintha csak mindkettő egy kártyára tett volna fel mindent, és a Beck megnyerésével szeretné kárpótolni szurkolóit. Ha a két döntős dicsőségtábláját összehasonlítjuk, akkor a Bayernnél több az aranybetű. Eddig 4 alkalommal nyerte meg a bajnokságot, 5-ször a kupát, egyszer-egyszer pedig a Keck, illetve a Beck védője volt. Az angol Leeds az 1963-64-es és az 1973-74-es bajnokságban végzett az első helyen. 3 évvel ezelőtt az angol kupa védője volt. A nemzetközi kupák közül 1968-ban megszerezte az UEFA kupát a Ferencvárossal szemben, majd ezt a sikert 1971-ben megismételte. A nevek olvasása közben a nagyobb neveket az NSK bajnok együttesében találjuk. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Hoeneß és Müller a legutóbb világbajnokságot nyert csapat tagjai, mi több, erősségei voltak. A Leeds-i csapatban játszanak skótok, angolok, írek és velsziek, többségben a skótok vannak. Összesen 13-an válogatottak. Feltétlenül meg kell említeni Billy Bremnert, aki 50-szeres skót válogatott. Johnny Giles 40-szeres ír válogatott. Terry Orat 20-szor játszott Wales válogatottjában.
0: Maga a párizsi döntő a Leeds játékosainak durva megmozdulásairól és vitatható bírói ítéletekről emlékezetes, és arról, hogy az esélyesebb Bayern focistái ezúttal is olyan enerváltak voltak, mint az egy évvel korábbi döntő első meccsén. Csak ezúttal nem 119 percig, sőt még 90-ig sem.

0: Igazából nem tetszett a németeknek az angolok agresszív, már-már az ellenfelet megfélemlítő játéka. Már a harmadik percben Terry Jorát eltörte a Bayern védőjének, Björn Anderssonnak a lábát. Uli Hoeneß a legbrutálisabb szabálytalanságnak nevezte ezt, amit valaha látott futballpályán. Anderssonnak gyakorlatilag ezzel a sérüléssel véget ért a pályafutása, és a félidő hajrájában Uli Hoeneßt is le kellett hozni egy hasonló brutalitás miatt, és neki is közrejátszott ez az eset abban, hogy 27 évesen kénytelen volt befejezni karrierjét. Akkor csak kettőt lehetett cserélni, így sem a szünetben, sem a második félidőben a Bayern München már nem tudott változtatni. A Leeds az így meggyengített német csapat ellen sorra dolgozta ki a helyzeteit, a 36. percben Beckenbauer császár úgy szerelte Clarkot, hogy nem lett volna a felségsértés 11-est adni a Leeds javára. De miután a francia bíró egyik kegyetlen leedsi hentest sem állította ki, talán ezzel kompenzált. És talán a második félidőben is, amikor Péter Lorimár Maier kapujába talált. Erről az utóbbi esetről egyébként Michel Kitabian játékvezető a meccs után elmondta a véleményét.
1: Nem adta meg Lorimár gólját, mert három játékos, Bremner, Clark és Jordan is les helyzetben volt. Az igaz, hogy kicsit későn sípoltam, mert nem láttam mindjárt a partjelzőn felemelt zászlaját az előttem lévő játékosoktól. Ezért futottam hozzá, és utána már semmi kétség sem volt, hogyan kell ítélkezzem. Nehéz mérkőzés volt, mégis szép emlékeim maradnak róla. Sajnálom egyébként, hogy az angol szurkolók annyira elveszítették a legendás hidegvérüket, és enyhén szólva minősíthetetlenül viselkedtek.
0: Az angol futball huligánok ekkor már rettegésben tartották Európát, már elkezdődött az a szörnyű folyamat, amely a 85-ös begdöntős tragédiához vezetett. Ez a 75-ös döntő is botrányos volt az angolok miatt. A játékvezetővel szembeni elégedetlenségük miatt mindent, ami a kezük ügyébe került, bedobáltak szurkolóik a pályára, és aztán, amikor minden elfogyott, a műanyag üléseket tépték ki maguk alól, és azokat hajikálták be a játéktérre. A mérkőzés végén elözönlették a szurkolók, úgynevezett szurkolók a játékteret. Beckenbauer csak szoros rendőri fedezet mellett tudta átvenni a kupát. Az angolok példátlan viselkedése a pályán kívül is folytatódott. A stadion előtt álló kocsikat összetörték, többet felborítottak, és komoly összetűzésbe kerültek a rendőrséggel is. No de térjünk vissza a sporthoz, a begdöntőhöz. A Leeds lesgója után is a szigetországiak voltak aktívabbak. A Bayern gólgépének, Gerd Müllernek talán egész pályafutása alatt nem volt olyan meccse, amelyen több időt töltött a saját térfelén, mint ezen. Sepp Maier kapus meg a levegőben. Bár mi, akik már láttuk a 74-es NSK Lengyelország VB meccset is, legalábbis egyenlőségjelet teszünk a hálóőr ezen két teljesítménye közé. Viszont Sepp Maier nem kapott gólt, csak ugyebár les helyzet után, Gerd Müller pedig lőtt gólt, mint mindig, de előtte egy elsősorban verőemberként ismert focista talált be. A 61. percben Torstenson átadását Bullerod Gray lába között a későn vetődő Stuart mellett a bal kapufa mellett gurította a hálóba. 1-0 a Bayernnek. Aztán persze jött Müller, a német nemzet bombázója. 8 perccel a mérkőzés vége előtt a súlyosan megsérült Uli Hoeneß helyére beálló Wunder lefutotta a Leeds védelmét, és Müller szokása szerint jókor érkezve eldöntötte az 1975-ös megdöntőt is. Ahogy eldöntötte a 74-est, a 72-es EB-t, a 74-es VB-t, meg sok-sok fontos meccset. Gerd Müller, és sokadszor is Gerd Müller.
1: 1970-ben ő kapott először német labdarúgóként aranylabdát. 7-szer szerzett gólkirályi címet a Bundesligában, összesen 365 gólt lőtt. A mögötte ezen a listán évtizedeken keresztül másodikat, kortársát, Klaus Fischert 97-tel előzte meg. 4 mesterötös, 10 mester 4-es fűződik Gerd Müller nevéhez. Aki erre azt mondja, hogy akkor könnyebb volt a gólszerzés, mint manapság, azoknak a császár már ebben az évezredben azt mondta, hogy Gerd Müller a 40 gólos szezonjában mutatott formájával a 2010-es évek végén 60 gólt szerezne. Magyarázatként azt tette hozzá, hogy a 70-es években az ellenfél beállója csak Gerd Müller semlegesítésével volt elfoglalva, míg a modern védekezési szisztémában sokkal több tere és lehetősége lenne a gólszerzésre. és ha ő egy pici teret is kapott, azonnal lecsapott. Sőt, a gólyait elnézve akkor is villant, ha gyakorlatilag labdányi területe is alig volt. Igazi zsenie volt a világ labdarúgásának. Beckenbauer még ezt is mondta róla. Szerencsés vagyok, hogy Gerd Müllerrel játszhattam, és évekig még egy szobán is osztoztunk. Nem csak csapattársak voltunk, hanem barátok is. Gerd olyan volt számomra, akár egy testvér. Biztos vagyok benne, hogy még 100 év múlva is emlegetni fogják a nevét, és azon morfondíroznak, mégis hogyan jöhetett ennyi gólt? Egyszerű a válasz. Egy zseni volt.
0: Gerd Müller és Franz Beckenbauer 1975-ben már másodjára ünnepelhetett a kontinens legjobb klubcsapatának járó nagyfülű trófeával, és ezt egy évvel később is megtehette a két zseni. Továbbá Sepp Maier, Uli Hoeneß, Hans-Georg Schwarzenbeck, Bule Roth és Jupp Kappelmann. És még csatlakozott hozzájuk egy fiatalember, aki később aranylabdát is kapott. Hogy ki ő és hogyan jutott a csúcsra a Bayern München harmadszor is 1976-ban, arról holnap ugyanebben az időben lesz szó. Tartsanak akkor is velünk!

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Gyerünk, Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy test hosszat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Highway Star, vagyis országúti csillag, erről énekel Ian Gillan a Deep Purple szólistájaként egy 1972-es felvételen a Nemzeti Sportrádió Beck BL történetét feldolgozó műsorának elején. A következő negyed órában a 70-es évek rock csillagának dala után a 70-es évek foci csillagai következnek. Olyan sztárok jönnek, no nem az országutakról, hanem a focipályákról, akiket soha nem felejt el egyetlen sportrajongó sem. Ahogy soha nem felejtik el a rock rajongók, a még ma is aktív Deep Purple, ma is aktív énekesét Ian Gillan. No de kikről lesz szó? A dél csillagairól, ahogy évtizedek óta hazai meccség után hirdeti a dal Münchenben, Stände Südens.

0: csillagok, akik a 70-es évek közepén uralták a kontinens fociát. A Bayern München 1974-ben a történelem egyetlen két meccses döntőjét követően az Atletico Madrid legyőzését ünnepelte, 1975-ben pedig a Leeds United-ét, és az 1975-76-os szezonnak is első számú esélyesként vágott neki. Igaz, ez Magyarországon csak a foci rajongókat villanyozta fel, a népsportot nem nagyon. Az 1976-os megdöntő napján a kommunista sport szaksajtó a következőket hozta a címlapján.
1: A KISZ 9. kongresszusáról jelentjük. A megvalósítás napjai következnek, mind a hétfő délelőtti szekció, mind pedig a hétfői és a keddi plenáris ülésen változatlanul fontos szerepet kapott az ifjúság sportra nevelésének kérdése. Kovács Ferenc, a Derekegyházi Aranykalász TS növénytermelője például azt javasolta, hogy a néprajzban járatosak fordítsanak figyelmet a régi népi játékok felkutatására, amelynek révén jelentősen gazdagodhatnának a fiatalok sportolási lehetőségei, mint ahogy a kongresszus határozataiban is külön fejezet foglalkozik a kérdéssel a jövő feladataival.
0: Hát ezt lehetett olvasni a Népsport cím oldalán 1976. május 12-én szerdán, a megdöntő napján, amikor Magyarország összes foci rajongója már remegve várta ezt a napot, hiszen abban az évben 4 minőségi foci meccs megtekintésére volt lehetőségünk az 1 TV rendszerben. Láthattuk az EB 4 csapatos végjátékának egyik elődöntőjét, a döntőjét, a keg finálét, ezen már egyébként túl voltunk, és ezen megdöntőt. Pedig ezen a napon nem csak a nagy Bayern és a reménykedő kihívó Szen egy ilyen találkozója volt izgalmas egy magyar szurkolónak, hanem a játékvezetői hármas is. A meccset ugyanis az olimpiai bajnok és Beck elődöntős focistából lett klasszis bíró Palotai Károly vezette, Münch György és Tátrai László asszisztálásával. De hát hol voltak ők Kovács Ferenchez, a Derekegyházi Aranykalász TS növénytermelőjéhez? Sajnos a magyar bírók hamar főszerepbe kerültek, de előtte a valódi főszereplőkről. Mai ésszel szinte felfoghatatlan, hogy a Bayern kezdőjében szereplő 11 focista közül 7 egy évvel és 2 évvel korábban is kezdett a megdöntőben. Nevezetesen Maier, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Roth, Kapellmann, Hönes és Müller. Hát szerették arra felé annak idején az állandóságot, mármint összeállítás terén. Viszont a két egymást követő évben Európa legjobbjának bizonyuló csapat a saját hazájában nem lett proféta. A Bundesligát 1975-ben a Borussia Mönchengladbach nyerte, a Bayern 10. lett. Addig soha nem nyert Becket saját pontvadászatában ennél rosszabbul teljesítő gárda, és ezzel a München saját magával szúrt ki. Ugyanis Európában 31 bajnokság volt akkortájt, és ha a meggyőztes otthon aranyérmes, akkor csak ő indulhat a hazájából, és erőnyerőként rögtön a legjobb 16 között csatlakozhat a bajnokok mezőnyéhez. Így állt a Bayern München egy évvel korábban, és akkor csak 3 pár harcot kellett nyernie a döntőig. Az 1975-76-os kiírásban viszont 4-et. Igaz, a plusz párharc nem okozhatott neki gondot, a legjobb 16-ért a totál amatőr luxemburgi Jönes Ecset 8-1-es összesítéssel búcsúztatta. Ott a Malmö ellen már szorosabb eredmény alakult ki, Svédországban 1-0-ás hazai siker,

0: francia bajnok Saint-Étienne útja nagyjából hasonlóan volt nehéz. A dán Köbenhamns boltklub ellen sima továbbjutása 32 között, a skót Rangers ellen is kettős győzelem. A kekket egy évvel korábban a Ferencváros ellen megnyerő és már komoly potenciált mutató Dinamo Kiev ellen kemény párharc 3-0-val és 0-2-vel, majd a holland PSV-vel szemben az elődöntőben 1-0-ás összesítés. Így került sor 1976. május 12-én Glasgow-ban a Bayern München Saint-Étienne döntőre. Már szóba került, hogy a német gárda kezdőcsapatában 7 olyan focista volt, aki 1 és 2 évvel korábban is kezdett a BEC döntőben. És a változásokkal sem gyengült a Bayern. Ugyanis végig pályán volt ezúttal egy Karl-Heinz Rummenigge nevű fiatalember, aki később világsztár lett. Többek között aranylabdás is, így aztán a nem sűrűn előforduló esetet láthattuk a müncheni sztárcsapatnál. 3 olyan focistája volt a pályán, aki megkapta az aranylabdát. Beckenbauer, Müller és Rummenigge. Közülük Müller a Hampden Parkban már az első támadás után a franciák kapujába juttatta a labdát, ám Tátrai László partjelző intésére Palotai lest ítélt. Az eset visszanézését követően kijelenthető, sajnos hibásan. Akkor még nem volt videóbíró, milyen sokáig nem volt, úgyhogy 0-0-ról folytatódott a meccs. És Müller, aki 2 vágott a 74-es döntőben, 1 a 75-ösben, ezúttal hivatalosan nem iratkozhatott fel a góllövő listára. Viszont feliratkozott egy szürke ember. De a gól felidézése előtt kerüljön szóba, hogy az egy éve korábbi döntőhöz hasonlóan a Bayern ezúttal sem dominált, sőt a franciák 2 kapufát is elértek az első félidőben. Aztán ami az 1975-ös döntőben a 71. percben következett be, az most az 57-ben. Ekkor a francia csapatjátékos a Piazza szabálytalanul akasztotta Müllert. A kaputól mintegy 22 méternyire megítélt szabadrugásból Beckenbauer legurította a labdát Rothnak, és ő nagy erejű lövéssel vette célba Csurkovics kapuját, a labda az egyik védőn irányt változtatva vágódott a hálóba. Ezzel a lövéssel nyerte meg zsinórban 3-szor a Becket a Bayern München. 1974-ben az egyik verőlegény Katze Schwarzenbeck lőtt sorsdöntő gólt a döntőben, 1976-ban a másik Franz Roth. De ki is ez a Franz Roth?
1: Először is nem Franz, hanem Bule. Jó, Franznak anyakönyvezték a háború után, de ahogy Müllert sem hívta senki Gerhardnak, Hönes sem Ulrichnak, vagy Mayert sem Josefnek, így nem hívta Rothot sem Franznak, hanem Bulénak, Bikának. Roth 1946-ban született, vagyis 2 évvel fiatalabb, mint Sepp Maier, és egész született később, mint Beckenbauer, valamint Gerd Müller. Ennyivel később is mutatkozott be a Bayern felnőtt csapatában, mint az említettek. 1966-ban ő még nem volt tagja annak a Bayernnek, amely megnyerte a német kupát. Az első kupagyőztesek Európa kupája meccsen viszont már ott volt Roth, és azonnal be is írta magát a klub történelem könyvébe, ugyanis ő szerezte a Bayern első kekgólját. 1966. szeptember 28-án Eperjesen ő tüntette el a csehszlovák Tatrán előnyét, és alakította ki az 1-1-es végeredményt. A visszavágón a Bayern 3-2-re nyert, majd a Shamrock Rovers, a Rapid Wien és a Standard Liège búcsúztatása után döntőt játszhatott. Ott a skót Rangers ellen 90 perc nem hozott gólt, így a hosszabbításra maradt a döntés. Ekkor írta be magát másodszor a klub történetében Roth. A 109. percben Kullmann hosszú passzánál a hátvér McKinnon mögül kibújva, Martin kapust megelőzve a hálóba emelte a labdát, és megszerezte a döntő egyetlen gólját. Keretbe foglalta a sorozatot, ugyanis a Bayern első és utolsó gólját ő lőtte az 1966-67-es kekben, pedig neki egyáltalán nem a gólszerzés volt a feladata. Mind a 4-2-4-es, mind később a 4-3-3-as szisztémában ő volt a középpálya verő embere. Tóth András, aki az újpesti Dózsa csapatával a 74-es bek elődöntőben került szembe vele, így emlékszik az akkori Bayern védekezésére. Ha valaki megpróbált a Bayern kapuja közelébe kerülni, annak előbb a középpályán Bulle Roth-on kellett valahogy keresztül vergődnie. Ha ez ritkán sikerült, akkor a félholt játékos biztos, hogy Schwarzenbeck hatás.

0: bizonytalanította. Aztán utóbbi odapasszolta a labdát Beckenbauernek, aki fölényesen császári eleganciával indította a támadást. 1966-tól 1977-ig 11 szezonon keresztül játszott együtt a Beckenbauer, Schwarzenbeck, Roth trió, és a legritkább esetben hiányzott közülük valaki. Ha Beckenbauer volt a császár, Schwarzenbeck a testőre, akkor talán Roth lehetett a védelmi miniszter. A világklasszis csapattárs Uli Hoeneß az edzéseken rendszeresen válvédőt viselt, mert félt a Roth-tal való összecsapásoktól. Azt mondta, hogy vele egy edzés az életben maradásért vívott harc volt. Akkor csodálkozunk, ha az ellenfelek is úgy emlékeznek rá, mint Tóth András. Roth 1969-ben először lett bajnok a Bundesligában, és 1969-ben a Bayern történetének első bajnokcsapatok Európa kupája meccsén gólt szerzett. Igaz, csak 2-0-ra alakította az állást, Breninger találata után. 1975-ben a Leeds elleni megdöntőben a sokáig védekezésre kényszerített Bayern a 71. percben új szerzett vezetést, hogy egy gyors ellentámadás után Roth kilőtte a hosszú sarkot. Ekkor iratta be harmadszor is aranybetűkkel a nevét a Bayern történelemkönyvébe. Egy évvel később pedig negyedszer is, amikor a megdöntő egyetlen gólját ő lőtte. Két bek és egy keggyőzelmet köszönhet góljainak a Bayern München. Ettől volt óriási a 70-es évek Bayernje. Ha a 6-7 világsztár nem döntött, akkor jött a bika. 1978-ban 12 idény után hagytott a Bayern, ezt követően már csak levezetett, nem lett sem edző, sem sportvezető. Nyugdíjba vonulásáig egy sportboltot vezetett a fiával. Buller Roth egyébként a kegdiadal után 1967. október 7-én bemutatkozhatott a német válogatottban is, a Jugoszlávia elleni Európa-bajnoki selejtezőn. Majd 1970-ben még 3 barátságos találkozón kapott lehetőséget. A világbajnokság előtt Románia ellen szerepelhetett csereként, majd utána Görögország ellen, szintén csereként. Jugoszlávia ellen 90 percet játszott. A világbajnokságra nem nevezték. Soha. 4 mérkőzésen összesen 280 perc jutott neki nemzeti mezben.
1: Ez utóbbi ismeretében kimondható, hogy Franz Roth nem volt a labdarúgás történetének meghatározó alakja? Tulajdonképpen igen. Ám az a 4 gól, amiről szó volt, olyan magasságba emeli őt, ahová kevesen jutottak ebben a sportban. Ha ő nincs, lehet, hogy ma 2-vel kevesebb Beck BL címe lenne a Bayernnek. Mert a 76-os döntőt is az ő góljával nyerték meg a müncheni csillagok, és ezzel bukott el a Szenetien. Igaz, néhány nappal később a Képesport a visszatekintő cikkének a következő címet adta. Nincs vesztese Glasgow-nak. Hát ezzel már nyilván akkor is lehetett vitatkozni, de az azóta eltelt fél évszázad bizonyítja, a vesztes bizony nagyon sokat bukott. Körülbelül annyit, mint amennyit a magyar labdarúgó válogatott 54-ben. Mert a 76-os döntőt elveszítő Szenetien ugyanúgy a közelébe sem jutott soha többé, és alig ha fog bármikor is a legrangosabb európai foci klub trófea felemelésének, ahogy a magyar válogatott sem fog soha VB-t nyerni. Viszont a párhuzam ott sántít, hogy az 54-es VB döntőben az esélyes bukott el, míg erről a francia csapat esetében a legjobb indulattal sem lehetett beszélni 1976-ban. Körülbelül annyi esélye volt, mint a magyar válogatottnak a másik VB döntőjében 1938-ban. Viszont van ennek az 1976-os Képesport cikknek egy érdekes mondata.
0: Franz Beckenbauer, a Bayern csapatkapitánya arra a kérdésre, hogy meddig tudnak még az európai élvonalban maradni, kijelentette: ha nem jön közbe sérülés és egy-két fiatalunk nem áll meg a fejlődésben, akkor talán még egy évig.
1: A császár jósnak is tökéletes volt. Tudta, látta, érezte, ez a sikersztori ott 1976. május 12-én a végéhez közelített. Volt még benne egy Belo Horizonte elleni diadal az év végén az Interkontinentális Kupa, a mai klub VB döntőjében, ám a következő bekben a negyed döntő jelentette a Bayern számára a végállomást. Viszont az ágáról egy másik német csapat a döntőig menetelt. Erről lesz szó holnap, ugyanilyenkor. Tartsanak akkor is velünk!
2: A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 22. részében az 1976-1977-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. Első bálozók döntőjét láthatta a Római Olimpiai Stadion több mint 50 ezres közönsége. Ám mielőtt bemutatnánk, hogy ki lett a győztes, idézzük fel a szezon legfontosabb történéseit. A sorozatot 32 csapat kezdte el, köztük a magyar bajnok Ferencváros. Az NSK volt az egyetlen, amelyet két együttes képviselt, a címvédő Bayern München mellett a német bajnokság győztese a Borussia Mönchengladbach indulhatott el. A Ferencváros az első körben a luxemburgi bajnokot kapta és meggyőző játékkal 11-3-as összesítéssel továbbjutott. A folytatásban a Dinamo Dresda következett, és ugyan hazai pályán Onhaus Tibor góljával sikerült előnybe kerülni, a visszavágón az NDK bajnok a 4-0-ra nyert, ezzel kiütötte a Ferencvárost. A magyar csapat a legjobb 16 között fejezte be a szereplését. Ami a döntőt illeti, végül a Liverpool és a Borussia Mönchengladbach jutott el idáig, két olyan csapat, amely korábban még nem játszhatott a trófáért. Ennek a két együttesnek 1977-ben minden út Rómába vezetett. A Liverpool az első fordulóban az északír Crusaders ellen 7-0-ás összesítéssel ment tovább, majd jött a Trabzonspor, az idegenbeli 1-0-ás vereség után hazai pályán 3-0-ás angol siker, ezzel meglett a negyed döntőbe jutás. A legjobb 8 között a Saint-Étienne is 1-0-ra nyert az első felvonást, de a visszavágón a Liverpool 3-1-el zárt, így ezúttal is a Bob Paisley által irányított csapat jutott tovább. Az elődöntőben a Zürich ellen nagyon magabiztosan játszottak az angolok, 6-1-es összesítéssel váltották meg a helyüket a római döntőre. A másik ágon a Borussia Mönchengladbach útja még ennél is izgalmasabb volt, az Austria Vienna ellen az 1-0-ra elveszített bécsi mérkőzés után 3-0-ra nyugatnémetek nyertek a visszavágón. A második körben a Torino jött, a 2-1-es idegenbeli siker után a visszavágón nem született gól. A negyed döntőben a korábban a Real Madridot búcsúztató Club Brugge ellen a hazai első mérkőzésen 2-0-ás hátrányból egyenlített a Gladbach, a visszavágott Wilfried Hans döntött el a 84. percben. Az elődöntőben a Dinamo Kiev hiába szerzett 1-0-ás előnyt az első mérkőzésen, a visszavágón Bonhoff és Wittkamp góljának köszönhetően 2-0-ra nyert a Bundesliga bajnoka, és története során először bejutott a döntőbe.

0: Igazán különlegesnek ígérkezett 1977. május 25-e, hiszen az első megdöntőjére készülő Róma a szintén első bálozó Liverpool és Borussia Mönchengladbach szurkolóit fogadta. Az előzetes várakozásokról így írt a Népsport kiküldött tudósítója, Varga Béla.
1: Új győztest avatnak. Ritka esetnek lehetünk szemtanúi szerdán este a római olimpiai stadionban, a televízió nyilvánvalóan több milliós közönségével együtt. Az olasz főváros híres pályája első alkalommal ad otthont a labdarúgó BEK döntőjének, ahol ráadásul mindkét csapat első alkalommal szerepel, méghozzá a hazai bajnoki cím birtokában. A Liverpool együttese és a Borussia Mönchengladbach csapata, a döntő két résztvevője a legerősebbnek tartott európai labdarúgó bajnokságokban ismételt, őrizte meg Angliában, illetve az NSK-ban a tavaly kivívott bajnoki címet. A Liverpool lényegében kissé megtépázott babérokkal érkezett az örök városba. Paisley fiainak nagy álma a triplázás, ugyanis már nem válhat valóra. Az angol bajnokság megnyerése után az angol kupa szombati döntőjében balszerencsés vereséget szenvedett csapat a BEK megnyerésével akar vigasztalódni, és szeretné a Manchester United 1968-beli emlékezet és diadala után majdnem egy évtizeddel elvinni a kupát a ködös Albionba. A döntő Keegan nagy mérkőzésének ígérkezik, hiszen a sokszoros válogatott csatár a hírek szerint mindenképpen távozik Angliából. A Bayern München, a Real Madrid és a keggyőztes Hamburg fut érte versenyt. Még nem tudni, melyik csapat ígér többet érte, hiszen nyilvánvalóan oda szerződik majd. A Mönchengladbach csapatát és főleg Lattek edzőt elsősorban a becsvágy fűti a döntőben. Szombaton a Bayern otthonában a müncheni olimpiai stadionban kivívott döntetlennel biztosították be bajnoki címüket, és most a BEK-ben is át akarják venni a bajoroktól a stafétabotot. Ez szívügy a Lattek mesternek, aki egyébként 1974-ben Beckenbauerék első BEK győzelme alkalmával a Bayern München kispadján ült, ahonnan később a császár közbeavatkozása nyomán kellett távoznia. Robert Wurz, a mérkőzés francia bírája, szerda este fúj sípjába, hogy jelt adjon a 22. BEK döntő kezdésére. Az összeállításokban még egy-egy kérdőjel akad, Tošek, illetve Henkes játék a kérdéses.

0: A találkozott végül 3-1-re Liverpool nyerte, amely 1968 után vitte újra Angliába a legragosabb nemzetközi kupasorozat trófáját. A Mönchengladbach egyetlen gólját az év végén aranylabdával díjazott Alan Simons lőtte. A találkozó tudósítását így írta meg a Népsport.
1: Liverpool Mönchengladbach 3-1, a fél időben 1-0. Sorozatos angol támadások után a 12. percben Keegan 16 méterről pörgetett a bal felső sarokra. Kneipp azonban a léc alá tartó labdát nagy bravúrral szögletre ütötte. A 20. percben az előretörő Bonhoff 25 méterről lőtt, Clemens későn vetődött, már verve volt, de a labda a jobb oldali kapufáról kipattant a mezőnybe. A 28. percben megszerezte a vezetést a Liverpool. Highway a jobb oldalról indulva két csel után szöktette a jobb összekötő helyén betörő McDermottot, a bal szélső 12 méterről a kiinduló és vetődő Kneipp mellett a jobb sarokba helyezett. 1-0. A félidő hátralévő részében változatlanul az angolok voltak fölényben. A szünet után az angolok beálltak védekezni, és ezt a nyugat-németek gyorsan ki is használták. Az 52. percben Case hibázott, Simonsenhez adta a labdát. A jobb szélső a bal összekötő helyéről 14 méterről védhetetlenül lőtt a bal felső sarokba. 1-1. A 60. percben Bonhoff átadásával Simonsen futott el a jobb szélen, középre ívelt, Stilike már csak a kapussal állt szemben, de 12 méterről Clemens belőtte a labdát. A 65. percben Highway szögletét Smith 7 méterről fejelte a jobb felső sarokba. 2-1. A 82. percben Keegan tört be a 16-osra, Fox felvágta, 11-es. A büntetőt Neil a balra mozduló Kneipp mellett a jobb alsó sarokba lőtte. 3-1. Talán a nagy hőség miatt is az első fél időben nem alakult ki igazán jó játék. Jóbára csak a küzdelem folyt a pályán és a nagy taktikai harc. Az angolok később magukhoz ragadták a kezdeményezést, sokat támadtak, rákényszerítették játék stílusukat ellenfelükre. A Mönchengladbach játékában nyomait sem lehetett felfedezni a korszerűségnek. Megszállták saját térfelüket, kényelmesen adogattak, alig jutottak el az angolok kapujáig. Szünet után alapvetően megváltozott a helyzet, az angolok eleinte visszahúzódtak, a Mönchengladbach pedig fergeteges támadásokba kezdett. Egy-egy után a nagy helyzetből a vezetést is megszerezhette volna. Élvezetes, nagyremú fordulatokban gazdag volt a játék. Az angolok a hajrában újítani tudtak, energikusabbnak, gyorsabbnak, harcosabbnak bizonyultak, így teljesen megérdemelten nyerték meg a beket. A Liverpoolban mindenki kitett magáért, míg a Mönchengladbach együttesében Bonhoff, Fox, Stilike és Simonsen játszott jól. Gólszerzők. McDermott a 28. percben, Simonsen az 52. percben, Smith a 65. percben, Neil 11-esből a 82. percben.

Különleges döntő volt az 1977-es, hiszen a sorozat 70 éve íródó történetében mindössze 6-szor fordult elő az, hogy a finálé mindkét résztvevője először küzdje meg a trófáért. Természetesen ilyen volt az első 1956-os idényt lezáró mérkőzés, ezen kívül 1961-ben, 1974-ben, 1977-ben, 1979-ben és 1991-ben történt még hasonló. További érdekesség, hogy ugyan a Ferencváros a második körben kiesett, köszönhetően az első fordulóban aratott kiütéses győzelmeknek, Nyilasi Tibor a maga négy találatával a góllövőlista harmadik helyén zárt, jó néhány másik labdarúgóval közösen. A Borussia Mönchengladbach 1977 óta vár arra, hogy újra döntőbe jusson, a Liverpoolnak viszont ennél jóval kevesebb idő alatt sikerült megismételni a teljesítményét. Az angolok számára ez egy meghatározó időszak kezdete volt, hiszen 1982-ig minden évben a Szigetországba vándorolt a legrangosabb nemzetközi trófa. De ez már a sorozatunk következő részeinek a története. A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 23. részében az 1977-1978-as idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét a Wembley stadionban rendezték, több mint 90 ezer néző előtt. A címvédő mellett egy olyan belga csapat játszhatott a trófáért, amelyben egy korábban diszidáló magyar futballista is szerepelt. Az ő története egészen különleges, de mielőtt ezt felidéznénk, vegyük át, hogyan kezdődött a kupa ezen kiírása. A sorozatot 31 csapat kezdte el, hazánkat a bajnoki címvédő Vasas képviselte. Érdekesség, hogy az angyalföldiek 1977-ben szerezték legutóbbi aranyérmüket az NB1-ben, így értelemszerűen azóta nem is szerepeltek a BEG-ben vagy a BL-ben. Az igaz, hogy ez a menetelés sem tartott túl sokáig. Az első fordulóban az előző kiírásban döntőig jutó Borussia Mönchengladbach ellen egy 3-0-ás vereség, majd egy 1-1-es döntet lejött össze, így a nyugatnémetek jutottak tovább. A magyar csapat egyetlen gólját Izsó Ignác szerezte.

A döntőbe végül a Liverpool és a Bruges együttese jutott be. A Beck címvédője kiemeltként az első fordulóban nem lépett pályára, a legjobb 16 között a Dinamo Dresd ellen 6-3-as összesítéssel zárt, a legjobb 8 között a Benficát is 2-es győzelemmel búcsúztatta, majd az elődöntőben jöhetett az egy évvel korábbi finálé megismétlése. A korábban a vasast is kiejtő Borussia Mönchengladbach hazai környezetben 2-1-re nyert, a visszavágó végén viszont az angolok ünnepelhettek a 3-0-es sikernek köszönhetően. A Gladbach nem tudott revansot venni a BL döntős vereségért, a Liverpool pedig ismét bejutott a fináléba. Még egyszer újra elültetek. A másik ágról nagy meglepetésre a belga Bruges érkezett, ami az első fordulóban a Finn Kuopio ellen 9-2-es összesítéssel zárt. A második körben a Panathinaikos elleni 2-0-es siker után a visszavágón az 1-0-es vereség is belefért. A negyeddöntő izgalmas párharcot hozott, az Atletico Madrid ellen hazai pályán 2-0-val zártak a belgák. A visszavágón az Atletico ugyan 2-0-ra is vezetett, végül a belgák csak 3-2-re kaptak ki, ezzel a Bruges jutott tovább. Az elődöntő is kiélezett volt a Juventus ellen. Torinóban az olaszok nyertek, Betega a 86. percben volt eredményes. A visszavágón Bastens a 3. percben betalált, végül a hosszabbítás döntött, a belga klub a 116. percben harcolta ki a döntőbe jutást. A finálé helyszín a Wembley Stadion volt, amely korábban már 3-szor fogadta a kontinens legjobb labdarúgóit.

0: A mérkőzésnek ráadásul egy magyar szereplője is volt, hiszen Kü Lajos a belgák színeiben futballozott. Az ő története egészen különleges. Kü sokáig a Ferencvárost erősítette, ám megromlott a viszony a vezetőséggel, a Vasashoz igazolt, de nem sokkal később onnan is távoznia kellett. Végül 1977-ben Szabadkán keresztül Olaszországba disszidált. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetségtől egy éves eltiltást kapott, amely 1978-ban járt le. Ekkoriban már a Bruges labdarúgója volt, és éppen a BEC döntő előtt mutatkozott be új csapatában. A korabeli magyar sajtó természetesen nem tekintett túlzott a jó szívvel Kü Lajos sikereire, a mérkőzés előtti felvezetőben például a nevét sem írták le. Boros Dezső írását hallják.
1: Keddi kérdésünk. A Liverpool vagy a Bruges? Válaszol Leslie Vernon, londoni tudósítónk. A néhány héttel ezelőtti angol-brazil válogatott mérkőzésen Milan Mijanovic, a Real Madrid volt jugoszláv edzője is itt volt Londonban. Szívélyes ember lévén örömmel állt a sajtó rendelkezésére, és miután a VB témát kimerítettük, meglepetésünkre az angol sportsajtót kezdte bírálni. A Liverpool szenzációs együttes, de itt a szakírók Angliában lebecsülik. Szerintem, ha ez az együttes indulhatna a közelgő világbajnokságon, az első három között végezne. Ekkor a dicséret talán túlzás, de igaz, hogy az angliai vörös ördögök tudását, képességeit elismerjük, bár nem nagyon rajongunk értük. A Liverpool más felfogásban játszik a hazai mérkőzéseken, mint a nemzetközi találkozókon. Szigorú 4-4-2-es hadrendjük, lesz taktikájuk, állandó gyors, de egysikú, kissé gépies, unalmas, mondhatnám, egyhangúan tökéletes benyomás kelt. Ugyanez az együttes viszont tavaly Rómában a Borussia Mönchengladbach ellen a döntőn bennünket is meglepett játék intelligenciájával. Kigenék képesek voltak előbb lassítani a mérkőzés iramát, majd változtatni rajta, amikor erre szükség volt. A középpályás négyes itthon főleg az ellenfél méregfogának kihúzásával van elfoglalva. A BEC mérkőzéseken viszont ragyogóan vált, nagyszerűen helyezkedik, rendkívül gólveszélyes. Lásd McDermott gólját Rómában, Kennedy és Case gólját a nyugatnémetek elleni elődöntőben. Ami szintén csodálatos, az együttes könnyedén tudja pótolni kulcsembereit. Amikor Birk Shankly visszavonult, mindenki azt gondolta, hogy a csapat szívét is magával vitte. Erre a marsalbotot átvevő Priestley sikeresebbnek mondható korszakot nyitott meg az együttes történetében. Amikor Keegan és Toshack máshová szerződött, akkor a nagytudású Deglish és a feljavult Falkland személyében szintén zökkenés nélkül akadt utánpótlás. Most a Bruges elleni döntő előtt Smith sérült, de a helyére beugró Hansen semmivel sem gyengébb. Callaghan felett már eljárt az idő, de utódja a skót válogatott Sørensen nagyszerű játék előtt képvisel, és észre sem lehet venni az öreg róka hiányát. Hughes pedig kihúzódott a bal hátvéd helyére, és másodvirágzását éli. Hangway játéka kétséges a belgák ellen. Ha nem épül fel, akkor az előbb említett kettős fogja alkotni a támadósort a Wembleyben, ahol egyébként a Liverpool játékosai olyan gyakran fordultak már meg az utóbbi pár évben, hogy ezt a pályát második otthonuknak is tekintik. A Bruges ezzel szemben félve ideges hangulatban érkezett a fővárosba. Kors az egyik kitűnő játékosuk nyíltan bevallotta, hogy tartanak a közönségtől, a pálya számukra szokatlan talajától, a Liverpool fizikailag erős játékától. A liverpooliak nem állnak meg 90 percig, 11 tankkal állunk szemben a pályán majd szerdán, mondta. Jó, hogy nem fél a labdaszedőktől. A belga bajnokcsapat tagjai tehát nagyon tisztelik az angolokat, és azt is emlegetik, hogy BEC döntőn hazai pályán, a Liverpool számára ez esetben a Wembley feltétlenül hazai pályának számít, még sosem kapott ki egyetlen csapat sem. És az is csak egyszer fordult elő, hogy a címvédő, amelyik a következő évben a döntőbe került, vereséget szenvedett. Viszont ez éppen a Wembley stadionban történt, amikor a Milan megverte a Benfica együttesét. A belgáknál Lekens játék a kérdéses, Corent nem jött el a csapattal, és Lambert lába gipszben volt még a múlt héten. Viszont Jensen kapus, Krieger, az osztrák középhátvéd, és a 24 éves Van der Eyken jó formában van. Ernst Hampel személyében ravasz, tapasztalt szakember irányítja a csapatot. A Bruges játékerejére jellemző, hogy a KEK döntőben nagyszerű teljesítmény nyújtott Anderlecht előtt nyerte meg a bajnoki címet, imár harmadszor, és a BEC elődöntőben kiverte a Juventus együttesét. Biztos, hogy komoly ellenfele lesz az angol csapatnak. Mindenki biztosra veszi, hogy győzünk, mondta Emily Hughes, a csapatkapitány. Ezt nem szeretem. Tavaly jobb helyzetben voltunk, amikor a Mönchengladbach volt az esélyes. De mi sosem megyünk nagy mellénnyel a pályára. Különösen nem egy ilyen fontos mérkőzésen. A hangorkán ugyan a Liverpool segíti. A futballmérkőzések eredményei azonban a zöldjepen és nem a lelátón dőlnek el. Az angol csapat utoljára 3-2-re szerencsésen győzte le a Bruges együttesét. Az Ölfokupa döntő hazai mérkőzésén, aztán 1-1-et bekkelt ki Belgiumban. Azóta az erőviszonyok mérlege talán kissé a Liverpool javára billent, mert a belgák nem tudták megtalálni a Kölnbe távozott Van Gaal utódját. Csatársoruk nélküle nem túlságosan ütőképes. Itt sokan 3-4 gólos Liverpool győzelmet jósolnak. Ez túlzott derülátás, de én is úgy érzem, hogy ez a kiváló együttes másodszor is ráveseti majd a Beck Shelley-re a nevét. És ezzel új csúcsot ér el az angol labdarúgás történelmében.

0: A találkozót több mint 90 ezer néző előtt játszották a Wembley stadionban. Végül egyetlen gól született, Dalglish volt eredményes, így a Liverpool megvédte a címét. A Népsport tudósítóját ezúttal sem vádolhatták azzal, hogy elfogult lett volna Kül Lajossal, az egyetlen helyzetét megemlítették, de több betűt nem írtak róla. A mérkőzés krónikáját így foglalt össze a Népsport.
1: Liverpool Bruges 1-0, a félidőben 0-0. Londonban óriási érdeklődés előzte meg a BEC 1977-78 évi döntőjét. Már órákkal a mérkőzés kezdete előtt szurkolók ezrei népesítették be a Wembley stadion lelátóit. Sokan jöttek Belgiumból is, de természetesen hazaiak voltak túlsúlyban, és a mérkőzés kezdetéig énekléssel, verseléssel ütötték el az időt. A kezdés előtt zsúfolásig megtelt a nézőtér, közel 100 000 néző üdvrivalgása közben a holland játékvezető vezérletével vonultak pályára a sérülések miatt tartalékos együttesek. Az angolok lendültek támadásba, Jensen merész vetődéssel tisztázott Dalglish elől. A kapuson áteső csatár megrúgta ellenfelét, aki ápolásra szorult. Hosszú percekig a vendégcsapat tér felén folyt a játék, különös izgalom az első negyed órában nem adódott. A 15. percben Kassé remekül tört be a kapu előterébe, de beadásába bele tudtak lépni a védők. Egy perc múlva Jensen mellé ütött egy beadást, de a labda szerencsére elcsúszott McDermott feje mellett. A 22. percben Ferkluk beadása okozott izgalmat, de ezúttal is tisztázni tudtak a belgák. A 26. percben McDermott adott be a jobb oldalról, a spárgázó Krieger lábán felpattant a labda, Kennedy a bal összekötő helyén 7 méterről egyből lőtt, de a labda keresztbe elzúgott a kapu előtt. Ez egy nagy helyzet volt. Továbbra is az angolok rohamoztak, Dalglish és Krieger üggyel bajjal tisztázott a 35. percben. A félidő hajrájában is a Liverpool rohamozott, Kassé szabadrugását ütötte ki Jensen, majd Sanez kapáslövése jutott a léc fölé. A 39. percben kűfejelt a kapu fölé. Jól védekeztek a brüzsiek, és az angol szurkolók nem kis bosszúságára sűrűn állították lesre a hazaiakat. A 42. percben Ferkrug óriási helyzetben 6 méterről vetődő Jensenbe vágta a labdát. Egy perc múlva az előretörő Harrison fejesét ütötte kapu fölé a belgák kapuvédője. A 45. percben Lékenz a nyakánál fogva rántotta vissza a kapura törő Ferklugot, a játékvezető azonban nem vette észre az esetet. A szünet után is hasonló volt a játékképe, az angolok rohamoztak, a belgák védekeztek és ellentámadásokkal kísérleteztek. A 64. percben góllá érett az angol fölény. Sanez a 16-osnál kitűnő labdával ugratta ki a jobb összekötő helyén Dalglisht, aki 7 méterről a vetődő Jensen mellett ügyesen emelt a kapu jobb sarkába. 1-0. A gól sem paprikázta fel a belgákat, továbbra is a védekező taktikát választották. A 68. percben növelhette volna előnyét a Liverpool, Hegvé beadta a labdát, Dalglish lekezelte, aztán 10 méterről a kapu fölé vágta. Angol támadások közepette a 78. percben kis hián egyenlítettek a belgák. Egy rövid hazadást elcsípett Dekubir, lövése a vetődő Clemensről kipattant Simeone elé, akinek a balsarokba tartó labdáját a gólvonalról vágta ki Hughes. A hátralévő időben is a Liverpool irányított, óriási volt a hangzavar, amikor a játékvezető hármas sípszava véget vetett a küzdelemnek. Utána az ünneplő tömeg tombolása közben Hughes vette át a BEC trófeáját. Várható volt, hogy a hazai környezetet élvező liverpooliak lendülnek majd támadásba, így is történt, egymást követték az angol akciók. A védekezésre összpontosító belgák eleinte állták a rohamokat, betömörültek a kapujuk eléterébe, és 4 középpályás is elsősorban védekezett, elől 2 csatár próbált ellenakciókat vezetni. A Liverpool irányított, és már az első félidőben gólokat szerezhetett volna, ha helyzeteit ki tudja használni. Szünet után is jó részt egy kapura játszottak az angolok, csak idő kérdése volt, mikor érnek el gólt a vörös ördögök. Erre azonban a hazai szurkolóknak a 64. percig kellett várniuk, majd egy védelmi hibat következtében kis hián sikerült egyenlítenie Happel csapatának. A várható nagy csata végül is elmaradt. A Liverpool közepes teljesítménnyel is biztosan és megérdemelten ismételte meg tavalyi győzelmét a BEC döntőben. A hazai kapuban Clemensnek semmi dolga nem volt. Úgy szintén a védelmet sem állította különösebb feladat elé a vérszegény belga ék. Valamennyien a támadás indításokra összpontosítottak. A középpályán Sanez nagy területen játszott, ő készítette elő a gólt is. Jó teljesítményt nyújtott McDermott, elől elsősorban a sokat mozgó Dalglish érdemelt dicséretet góljáért. A Bruges kapujában Jensen volt csapat a legjobb embere, több gólhelyzetben is tisztázott bravúrral. A közvetlen védelemből Krieger, Liekenst és Beinsteins sok támadást akasztott meg, ők a mérkőzés túlnyomó részében megtették a magukét. A középpályások elsősorban a védelmet segítették, többnyire sikerrel, viszont a támadásokhoz már nem volt erejük, nem mertek kezdeményezni. Góllövő Dalglish 64. percben.

0: Fülajos a korabeli sajtóban nem kapott túl sok szerepet az egy évvel korábbi disszidálása miatt, ám szerencsére azóta változtak az idők, így a megdöntős futballista felidézett az 1978-as év első hónapjait és pályafutás egyik legkülönlegesebb klubmérkőzését.
1: Természetesen, mint bajnokcsapat, akkor back volt. Indult a brüsszeli csapat, kérlek szépen a Európa. Én el voltam tiltva. És a negyedik már a legjobb négy között a Juventus volt. Na, ekkor már kérdője volt, hogy mikor jár le, tehát nem tudtuk biztosan, mikor jár le az eltiltásunk. A delegáció indult Torinóba, és akkor ülünk az öltözőbe, Happel volt, egy világhírű edzőnk volt, és kérdezi tőlem, hogy paprika, tehát ez volt a magyar voltam, és ő osztrák, tehát mondja, paprika, mondja nekem, paprika, mi van a papíroddal, tehát az eltiltásban, a tréner, nem tudom, a szekretár megkérdezzük a titkárság, hogy lejárt-e vagy nem. Csak ott ült a delegáció, utazása készen, edzés után jön le a titkárnő, hogy még két hét eljöhetsz Torinóba, Juventus ellen, de nem játszhatsz. Na, már akkor nem megyek a Torinóba, itt a tréningedik, azt megnézem televízióban. Kész. Ott maradtam, Bűzsbe, ott kikaptunk 1-0-ra, 75 ezer néző előtt, és akkor visszavágom, a belga labdarúgás történt először és utoljára. Beütöttünk először, se alaz előtt, se az után nem történt ez meg. A bajnokcsapatok Európa Kupa döntő, ami a BL most. És a Wembleybe volt a döntő, hát kérdele, óriási dolog. Tehát a belga labdarúgás története, és azóta se történt ez. Na, lejárt az eltiltáson. Úgy történt a dolog, kérdezi, hogy szombaton, még a Wembley meccs előtt, a belga kupába játszottunk Charleroi-ba. Hát ott senki nem tette oda magát, ott kikaptunk, nem is tudom, 3-1-re azt hiszem. Még egy érdekességet az előzményekről, az egyik pártlap írta két héttel azelőtt, Kül Lajos összekülönbözött a rend őreivel Liège-be, és kocsmai verekedés után az őt legjobban megillető helyre, a liège-i börtön került. Na, rá két vagy három hétre levették az információt, hogy megdöntős a csapat, és közölték, hogy a magyar származású Kül Lajos is feltételezhetően ott lesz a döntőbe, kifutó játékosok, már akkor magyar származású lettem ki. A mérkőzés előtt odajön a Berga, a szakkommentátor, Rigdes Adeli, a legnagyobb, mindenek legnagyobb szakkommentátor, azt mondja, Lajos, I've spoken to Thomas, tehát beszéltem Vitra, Thomas az Vitra, Thomas, és mondtam neki, hogy there is a Hungarian guy, tehát egy magyar srác. Kérdezte, ki? Mondja, hogy hát nem mertem oda nevemet, csak képzeled. De nem, pekje volt, a magyar televíziós közvetített, ott futott el, 10-es, kő, az egész ország, érted? Tehát, hogy úristenem. És akkor ott játsz. A meccs előtt, már Londonban voltunk, telefonáltam haza anyámnak, és mondom, hogy itt vagyunk már egy gyönyörű kastélyba, London külvárosába, skót tulajdonában a kastélyt, készülünk a meccsre. A holnap játsz. Micsoda? Hát az újság megírta, börtönbe vagy. Hát nem gondolod, hogy a börtönbe lehet itt telefonálgatni jobbra-balra? Mondhatsz, amit akarsz, az újság megírta, hogy börtönbe vagy. Jó, mondom, de hát ha így gondolod, akkor hát jó, börtönbe vagyok. Csak azzal tudtam bebizonyítani, hogy nem börtönbe vagyok, hogy a magyar televízió megvásárolta a közvetítést, és kénytelen volt közvetíteni, érted? És valamit kellett mondani a 10-es, hogy ki ez, érted? Hát ilyen nincs is. Első fél 0-0 volt. Második fél időben, második fél idő közepén a Szüneszel játék két lába belém szállt, alig tudtam menni utána, a bokám darabokba volt, és lehúztak a pályára. 0-0-án mentem el, rá 8 percre rúgtak egy gólt, Kenny Dalglish, 1-0-ra győztek. De azt nem mondom, tehát Liverpool-ra játszottuk. Liverpool volt, akkor a világ legjobb csapata volt, azt megelőző évben is ők nyertek bajnokcsapat, Rómába győztek, Róma ellen. Tehát a világ legjobb csapata volt, ők jobbak voltak, de mégis hazai pályán játszottak, ők érte. Tehát azért Wembleybe játszani, mi mondjuk Brüsszelbe játszottunk volna, azért esetleg más, vagy akárhol más, Párizsba, vagy akárhol, érte. De hát Londonban volt a meccs, és kérlek szépen, hát 1-0-ra győztek. Nekem is volt egy helyzetem, meg volt az utolsó percben a Sörensennek egy helyzete. Óriási dolog volt, tehát az egész világon. Tehát mentünk, mit tudom, két hét múlva Párizsba, ott is, tehát emlékeztek, hogy felléptünk, tehát megdöntősek voltunk.

0: A Liverpool 1978-ban végül címet védett, és tovább folytatta az angol győzelmi szériát, amely a következő években sem ért véget. Na, de ez már egy másik rész története.
1: Folytatódott az angol uralom, címvédés helyett viszont újonc ért a csúcsra. Ez történt a bajnok csapatok Európa kupájának 1978-79-es szezonjában. 33 együttes vívta ki a lehetőséget az indulásra, 32-en hazájuk bajnokaként, a Liverpool pedig kétszeres back címvédőként került főtáblára. Magyarországot az újpesti Dózsa képviselte, de sok öröme nem volt a lilafehéreknek. Már az első körben búcsúztatta őket a csehszlovák bajnok, az Zbrojovka Bruno. A címvédő Liverpoolnak sem jutott több öröm ebben a szezonban. Már az első körben összesorsolták a két résztvevő angol csapatot, a Nottingham Forest pedig 2-0-ás összesítéssel búcsúztatta Kenny Dalglishékat. We got a

0: Nottinghami együttesnek már az 1978-ban szerzett bajnoki cím is óriási tett volt. Az 1976-77-es szezonban még az angol másodosztályban szerepelt az együttes, ahonnan Brian Clough irányításával 77 tavaszán sikerrel megvívott osztályozón feljutottak. Clough ekkor már 2 éve vezette a Forestet, korábban a Derby County-val bajnok lett, a Leeds-et csődöt mondott a menedzser, Nottinghamben viszont egyenesen csodát tett. Az 1977-78-as szezon 42 bajnoki mérkőzésén összesen 24 gólt kapott a csapat, köszönhetően többek között a nyáron szerződtetett kapusnak, Peter Shiltonnak is. A korszak sztárcsapatát, a Begben és a bajnokságban egyaránt címvédő Liverpoolt 7 ponttal megelőzve újoncként lett bajnok a Nottingham Forest, hogy aztán a következő szezonban a Beck első fordulójában is felülmúlja a liverpooliakat. A Nottingham pedig ezután szárnyakat kapott. Az Alcatént, majd a Real Madridot kiejtő Grasshoppert is magabiztos különbséggel búcsúztatta a csapat, jöhetett a Köln elleni elődöntő. A Forest hazai pályán 2-0-ról fordított, majd a 85. percben a kölniek egyenlítettek, 3-3-mal utazhattak Németországba az angolok. Idegenben ilyen Bowyer gólja döntött, a Nottingham a csodaszámba menő bajnoki címe után a Beckben a döntőbe jutott. A másik ágon is akadt meglepetés. A Malmőnek ugyan nem volt pokolian nehéz sorsolása, de a Monaco, a Dinamo Kiev, a Wisla Krakow és az Austria Wien ellen egyaránt a svédek bizonyultak jobbnak. A Malmőben sokan félprofiként játszottak. Testnevelő tanárok, banki dolgozók, mérnökök is szerepeltek a csapatban, de így is a döntőig meneteltek a svédek, akiknek a keretében kizárólag hazai, sőt Malmő közeli születésű játékosok játszottak. A döntőt a Müncheni Olimpiai Stadionban rendezték 1979. május 30-án. A városban a meccset megelőzően uralkodó hangulatról a Képesport így írt.
1: A Müncheni Olimpiai Stadionban őrjöngő lázban égtek a nottinghami szurkolók. Az extázis immár 2 napja tartott, míg végül a Beck döntőn a győzelemtől, meg a jófajta bajor sörtől ittasan az egekig kiálthatták. Mi vagyunk a legjobbak. Az angol, s bizonyos értelemben a müncheni lapok is módszeresen izgatták a szurkolókat, s a finálé előtt egy nappal olyan vélemények is napvilágot láttak, miszerint az angol Nottingham Forest 5-6 góllal veri majd a svéd Malmö csapatát. A felkorbácsolt kedélyű angolok szélsőségesen tobzódtak a müncheni utcákon. 36 órával a kupadöntő előtt mozdulni sem lehetett tőlük, ellepték a belvárost, tanyát vertek az előkelő Marienplatzon, sörkarnevált rendeztek a bajor parlamenttől a főpálya udvarig. Vörös-fehér sálakat lobogtattak, csíkos kalapokat lengettek, éjjel-nappal arról győzködték a honi polgárokat, hogy ők a legelsők, s nincs náluk jobb, különb a világon. Míg nem a bajor nektártól fejbeverten egy-egy órára el nem aléltak. E furcsa tömegben az emberit, a megérthetőt, a számomra befogadhatót kerestem. Hát persze, hogy volt. Mert közelebbről fiatal angol srác csicsás nottinghami dressben jelvényt cserélt egy hosszúra nyúlt svéddel, hiszen, ha csendesebben, ők is jelen voltak. Nem is kevesen, a szervezők szerint 10 000. A következő sarkon egy szemüveges angol csekély német tudásával, de inkább jelbeszéddel udvarolni próbálta a fagylalt árus német kislánynak, arrább bajor korsókat vásárolt egy vidám társaság. Aztán a stadionban újra egybeolvadt a békés turista, a mindent felejtő elfogult szurkolóval, a sajtólelátóról csak egyfajta kép tárult elénk, a hullámzó tömeg. Ijesztő lehetett mindez a svédek számára. Egyetlen ember nem akadt, aki esélyt adott volna nekik, egy bíztató szó nem érkezett hozzájuk. Amatőrök voltak a meccs előtt, közben és utána is.
0: A döntő elején az esélytelenebbnek tartott Malmö került nagy helyzetbe. Egy röviden hazafejelt labdára Jan Olof Kindvall csapott le, de rosszul számolta ki a közötte és a Nottingham kapusa Shilton közötti távolságot. Megpróbálta átemelni ellenfelét, de a magasból aláhulló labdát Shilton magabiztosan húzta le. Kindvall utólag a Guardiannek így nyilatkozott a helyzetéről és a döntőről.
2: Volt egy nagy lehetőségem, utána viszont ők voltak a jobbak. Talán lett volna esélyünk, ha megszerezzük a vezetést. Labda nélküli játékban nagyon jók voltunk akkoriban, miközben a védelmünket is tökéletesen megszerveztük. Ugyanakkor igaz volt ez a Forestre is, és sokkal nehezebb egy hozzánk hasonló stílusú csapat ellen játszani. Mi pedig angol futballt játszottunk.
0: A mindössze 32 esztendős Bob Hughton irányította a svéd együttest, ennek is köszönhető az angol filozófia a csapatnál. De talán Brian Cloughnak is segítség volt, hogy ismerő stílusban játszott az ellenfél. Az első félidő végén szerezte meg a vezetést a Nottingham Forest. John Robertson húzott el a bal szélen, beadására a hosszú oldalon érkezett Trevor Francis, és előrevetődve a hálóba fejelt. Az atlétikai stadion beton dobó körére érkezett a Nottingham csatára, amely centikre volt csak az alapvonaltól, de ez sem zavarta az ünneplésben. Francis volt az első angol játékos, akiért 1 millió fontot fizettek. Még az év februárjában, amikor a Birminghamtől igazolta le őt a Nottingham, Claughtnak ugyanis szüksége volt egy támadóra. Francis kiváló választásnak bizonyult. Első nemzetközi mérkőzésén győztes gólt szerzett a bekdöntőben. Mert hogy a Malmőnek nem volt válasza a Forest gólra, a Nottinghamieké lett a beksérleg. Az angolok mutatott játéka ugyanakkor hagyott maga után kívánnivalót. Erről a Népsport így írt 1979. június 1-én.
3: A Nottingham pillanatnyi esélyt sem adott ugyan ellenfelének a reménykedésre, mégsem sikerült a győzelem mellé besöpörnie az egyöntetű elismerést, miszerint ez az angol együttes valóban Európa legjobb klubcsapata lenne. Kénytelen kelletlen persze azt is tudomásul kell végre venni, hogy manapság a futballkirály már nem díszes palásban ékes koronával a fején ül a trónján. Ellenkezőleg. Egyszerű munkaruhát visel, ráadásul tökéletesen tisztában van azokkal a szakmai fogásokkal, amelyekkel akár bomba sikert is el lehet érni. A NOC valószínűleg nem nyit győzelmével új fejezetet a futball történetében, ezzel szemben remek példáját állíthatja annak, hogy igazi összefogással, hallatlan akarással, lelkesedéssel kis csapat is óriássá nőhet.
0: A Nottingham pedig ezt megtette, ebben pedig óriási szerepe van az együttes menedzserének, Brian Claughtnak. De hogy reagálta a Forest mestere a győzelem pillanatában?
3: Bárki méltán gondolhatná, ha egy labdarúgó együttes megnyeri a klubcsapatok legértékesebb trófeáját, a bajnokcsapatok Európa kupáját, akkor szakvezetője a találkozó lefolyásának pillanatában a legboldogabb ember a világon. Brian Clough, a Nottingham menedzsere, mégis morcos ábrázattal összevont szemöldökkel állt fel a kispadról a végső sikert szentesítő hármas játékvezetői sípszó pillanatában. Egyetlen mosoly sem ült az arcán, az ünneplő tömegnek sem intettek röpke hellónál többet. Rejtély marad, mi bánthatta a mestert, játékosai minden esetre pályafutásuk eddigi legszebb pillanataiban teljesen függetlenítették magukat szigorú edzőjüktől, s önfeledten ünnepeltek.
0: Az örömmámor természetesen nem csak a játékosokra, hanem a szurkolókra is kiterjedt.
3: Amikor Artemio Franchi doktor, az UEFA elnöke átadta a kupát McGovernnek, a Nottingham kapitányának, a nézőtéren elszabadult a pokol. A kitűnő söröktől s az oly hőnáhított sikertől teljesen megmámorosodott angolok olyan fogadtatásban részesítették a lelátó elé érkező együttest, amilyen futballista számára jó, ha egyszer megadatik pályafutása során. Ekkor már Burns és Lloyd fogta a serleg két fülét, a többiek csupán másodpercekre jutottak a közelébe. Eközben a lelátón a svéd kapitány Georg Eriksson, az olaszok mestere Enzo Beárdzott és az NSK ex-kapitánya Helmut Schön hiába néztek egymásra csodálkozó, értetlenséget eláruló, közel sem elégedett tekintettel, sok ezer Nottinghami kiáltotta, ahogy csak a torkán kifért, a NOC, a legjobb a világon. Kiabálták, harsogták, pedig ott legbelül valahol igen mélyen talán ők is jól tudják. Nem az. Még Európában sem.
0: Ha nem is a legjobbak, de a győztesek a Nottinghamiek lettek. Sorozatban a harmadik évben nyerte angol klub a Becket, de a sorozatnak még korán sem volt vége. Bár a bajnoki versenyfutást a Nottingham 1979-ben elbukta a Liverpoollal szemben, a bajnok csapatok Európa kupájában címvédőként így is indulhatott. És ha már elindult, de az 1979-80-as szezon már a holnapi adás története.

0: Újabb angol címvédés. A Nottinghamet ezúttal sem tudta megállítani senki. Ez történt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1979-80-as szezonjában. Ahogy az előző szezonban, ezúttal is 33 együttes vívta ki a lehetőséget az indulásra. 32-en hazájuk bajnokaként, a Nottingham Forest pedig címvédőként került a mezőnybe. Egy selejtezős párharcot rendeztek, melyen az ír Dundalk 3-1-es összesítéssel búcsúztatta az északi Linfield együttesét. Magyarországot ezúttal is az újpesti Dózsa képviselte, de Fazekas Lászlóiknak ismét a csehszlovák bajnok állt a útját az első körben. A Dukla Praha ugyan Budapesten 3-2-es vereséget szenvedett, de Prágában megfordították a párharcot, 2-0-ás győzelmükkel pedig tovább jutottak.
1: Magunkat okolhatjuk a kiesésért. Az utolsó 3 percig kezünkben volt a lehetőség a továbbjutásra, de csatársorunk képtelen volt az egyenlítésre. Fazekas 3 gólszerzési alkalmat is elszalasztott. A találkozót tulajdonképpen Budapesten vesztettük el.
0: Így értékelt a Dózsa vezetőedzője Várhidi Pál a kiesést követően. Akadt meglepetés is az első körben. A Milán 20 éves hazai, európai veretlenségét megtörte a Porto. Az előző 3 kiírásból kétszer is beket nyerő Liverpoolt pedig kiejtette a szovjet bajnok Dinamo Tbilisi. Bár az Anfielden még 2-1-re nyertek az angolok, de a Dinamo hazai pályán 3-0-ra győzött és búcsúztatta a Liverpoolt. A szovjet együttes 2 stílust ötvözött. Az orosz és ukrán csapatokra jellemző, sok futáson és gyors passzokon alapuló játékot keverte a grúz és örmény együttesek sajátjával, az egyéni képességek és a technika középpontba helyezésével. A következő körben aztán a Hamburg ellen már nem sikerült a bravúra Tbilisinek. A nyugat-német bajnok 2 győzelemmel jutott a legjobb 8 közé, ahol aztán idegenben lőtt több gollal a Hajduk Splitet is búcsúztatták Félix Magáték. Az elődöntőben az akkor 6-szoros meggyőztes Real Madrid következett a Hamburgnak. Az első mérkőzésen Spanyolországban 2-0-ra győzött a hazai csapat. A németek azonban a visszavágón Kaltz és Keegan ellenállhatatlan játékának köszönhetően megfordították a párharcot.
2: A legjobb 16-ba kerülésért a Liverpool feltűnően korai búcsúja jelentette a szenzációt, most pedig a vége előtt az a nagy meglepetés, hogy a 6-szoros meggyőztes Real Madrid kupakarriere legsúlyosabb vereségével kényszerült búcsúra.
0: Ez a nagy vereség 5-1-et jelent. Kálc és Hrubes 2-2, Memmering egyszer talált be, de a hamburgiak kétszeres aranylabdás angol támadója Kevin Keegan is kiválóan játszott a Népsport szerint.
2: A Real minden igyekezete hiába valónak bizonyult, a hamburgiak könnyedén állították meg az akciókat, s ha Keeganhez került a labda, már is tombolt szurkoló sereg. A 20 éves García Pérez, aki az első mérkőzésen szenzációt keltett játékával, most zavartan szaladgált, rendre csak Keegan után.
0: A Hamburg tehát döntőbe jutott, ahol a címvédő Nottingham Forest várt a németekre. A Real Madrid vezetőedzője Vujadin Boskov a kiesés után elmondta véleményét a döntős párosításról.
3: A jobb futballnak kell győzedelmeskednie, a Hamburg pedig jobb labdarúgást játszik a Nottinghamnél.
0: De milyen futballt is játszott a Nottingham Forest? Jonathan Wilson Futballforradalmak című könyvében így ír a Brian Clough által vezetett csapatról.
4: Az 1980-as években Clough akkor is az ország fél tucat legjobb alakulata között tudta tartani a Forestet, amikor már elfogyott a pénz, mégpedig a kulturált, türelmes passzjátékkal. Egy csapat, szögezte le, csak akkor tud kivirágozni, ha birtokolja a labdát. A virágoknak köztudottan esőre van szükségük, ez létfontosságú számukra. A józanész pedig azt sugallja, hogy a futballban maga a labda a létfontosságú elem. Clough egyike volt azoknak a menedzsereknek, akik korán felismerték a média hatalmát, és ennek megfelelően manipulálták. Vontatott Teesside-i dialektusa pedig parodisták és humoristák kedvelt célpontja lett. Lubickolt a figyelem középpontjában, csiszolgatta poénjait, amelyeket gyilkos időzítéssel sütött el, mindig saját magát fényezve. Róma sem egy nap alatt épült fel, mondta egyszer, de nem én irányítottam az ott folyó munkálatokat. Clough mindig lenézte azokat, akik, ahogyan fogalmazott, játékfigurákat tologatnak egy filcasztalon, de ő maga sem hagyta teljesen figyelmen kívül a taktikát. Valójában mesteri stratéga volt, nagy szakértelemmel igazolt le játékosokat, akiknek a képességei olyan mértékben egészítették ki egymást, hogy szükségtelenné váltak a részletes, egyénre szabott instrukciók. Hatékonyságát bizonyítja az a rengeteg játékos, akik a Forestnél világverőnek tűntek, majd eladásuk után kudarcot vallottak.
0: A Brian Clough irányította csapatok rendszere nem volt bonyolult, és nem is változott sokat az idő múlásával. A Derby County balszélsőjének Allen Hintonnak annyi volt a feladata Claffnál, hogy maradjon a szélen. Ez a feladat a Nottinghamnél John Robertsonra jutott, aki Wilson könyve szerint egy lassú, de tehetséges szélső volt, akit Clough a selejtek között talált.
4: Robertson a balszélről szervezte a játékot, Gary Bertels pedig tartotta a labdát, amíg érkezett Tony Woodcock vagy Trevor Francis. A kevésbé mozgékony Robertsont Martin O'Neill kompenzálta a középpálya jobb oldalán, aki behúzódott, ezzel lehetővé téve, hogy a két középső középpályás, általában John McGovern és Ian Bowyer, balra tolódva fedezzen. A jobb oldalon a széljáték a felfutó szélső hátvédre, Viv Andersonra hárult.
0: A balszélső Robertson kulcs szerepet játszott a 79-es döntőben, ahol gólpasszal jelentkezett. Beadását Trevor Francis fejelte a hálóba, és mint kiderült, Robertson egy évvel később is nyerő embernek bizonyult.

0: Köd gomolyog a Trent folyó felől, és én mindig ide vágyódom, a City Groundra. A 70-es évek vége óta a Mal of Kintyre című Wings dal dallamára így énekelnek az otthonukról a Forest szurkolói. Az 1979-80-as back szezonban a City Groundon pedig csak egy csapat tudott győzni. A negyeddöntőben a Dynamo Berlin 1-0-as előnyre tett szert Nottinghamben. Berlinben viszont a Forest 3-1-re győzött, és bejutott a legjobb négy közé. Korábban a svéd és a román bajnokot búcsúztatta a nottinghami csapat. Nem mondható nehéznek tehát a sorsolása. A keletnémet Dynamo Berlin kiejtését követően viszont az Ajax következett. A hazai 2-0-ás Forest sikert nem tudták ledolgozni a hollandok Amsterdamban. A Nottingham így bejutott a madridi döntőbe. A Real Madrid 5-1-es legyőzése óta a Hamburgot tartották esélyesnek a végső győzelemre. Brian Clough és a Nottingham viszont máshogy gondolta. Idézzük a Népsport 1980. május 29-i számát.
1: A 20. percben váratlanul szereztek vezetést a Nottinghamiek. Robertson balról középre cselezte magát, elvesztette a labdát, amely azonban ismét elé pattant, és 18 méterről jobbal a bal sarokba lőtte. 1-0.
0: Ezt követően pedig a nottinghami kapus Peter Shilton lépett elő főszereplővé, aki minden kapura tartó hamburgi próbálkozást hárított.
1: Mintha mindkét együttes játékosainak ugyanaz az edző tartott volna taktikai értekezletet. Azonos hadrendben és felfogásban játszott az angol és a nyugat-német csapat. Megpróbálták elaltatni ellenfelüket, majd a lassú adogatásuk után felgyorsítva a játékot, létszámfölényt igyekeztek kiharcolni és veszélyeztetni a kaput. A hamburgiak többet birtokolták a labdát, fölényüket szögletek is jelezték, de a jól tömörülő és önfeláldozóan védekező angolok ellen nem tudtak helyzetet teremteni. Ha pedig sikerült kapura küldeni a labdát, a biztos kezű Shilton hárított. A második játékrészre a Hamburg erősítette támadósorát, és Rubes beállítás után három csatára hamaszta Shilton kapuját. A nagyszerűen védekező angolok ellen azonban alig-alig tudtak helyzetet megteremteni a hamburgiak. Egy alkalommal pedig a Nottingham segítségére sietett Fortuna, akkor, amikor Kálc lövését a kapufa hárította. Ez a 90 perc bebizonyította, hogy mit sem ér a meddő mezőny fölény és a gólhelyzet, ha nincs legalább egy olyan játékos, aki a kínálkozó lehetőséget ki tudja használni. A hamburgiaknál ezen az estén ilyen játékos nem akadt.
0: A nottinghami együttes megtartotta egy gólos előnyét, és ezzel a győzelemmel megvédte címét a bajnokcsapatok Európa kupájában. Nem akármilyen teljesítmény. 3 évvel ezelőtt még a másodosztályban szerepeltek a nottinghamiek Angliában, 1978-ban újoncként bajnoki címet ünnepeltek az első ligában, majd szintén újoncként megnyerték a Becket is 1979-ben. És bár a bajnokságban nem jött össze a címvédés, az európai porondon igen. A Nottingham Forest ezzel máig az egyetlen csapat, amely többször nyerte meg az európai klubfutball legértékesebb trófeáját, mint hazája bajnokságát.

0: Ebben a szezonban az angol bajnokságban már csak az 5. helyen végzett a Nottingham Forest. Ennek ellenére címvédőként indulhatott a következő back kiírásban is. Ott viszont már nem termett babér a Forest számára. Az első körben búcsúztak Brian Claughék, a Nottinghami csoda véget ért. Nem úgy az angol uralom. Az 1980-81-es szezon viszont már a következő adás története.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Kézilabdával foglalkozunk, hiszen május 1-én látott napvilágot a hír, miszerint megalakult a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága. Ennek vezetője Pic András lesz, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Örülünk, hogy eljöttél, András.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Mielőtt a feladatokról, illetve az igazgatóság jövőbeli teendőiről beszélgetünk, egy kicsit beszélj magadról, hát ha a hallgatók nem mindegyike ismeri a te munkásságodat. Ugye én még ott tartok, vagy ott találkoztunk, amikor még a Siófok EHF Kupa győztes csapatánál dolgoztál éveken át, azóta viszont a Magyar Kézilabda Szövetségben tevékenykedsz, ugye?
3: Így van, köszönöm szépen a felvezetést. Ugye gyakorlatilag Siófokon kezdtem a kézlabda vezetői pályafutásomat, hát ez már 2009 körüli időszak, és akkor egy majdnem 10 évet sikerült ott eltöltenem, mint sportigazgató, és hát gyakorlatilag 2018 nyarán csatlakoztam a Magyar Kézlabda Szövetséghez, és akkor így a főbb területeim igazából a megyei kézlabda szövetségeknek a működésének támogatása volt, amik leginkább a megyei bajnokságok, az MB2-es bajnokságok és a korosztályos bajnokságoknak a versenyszervezési és lebonyolítási feladataik voltak. Ezen kívül volt társadalmi felelősség teljes munkám is, hogy így mondjam, tehát volt egy kerekesszékes csörgőlabda, tehát egy másik szegmensben is foglalkoztam, de alapvetően a munkám nagy részét azért az utánpótlás bajnokságok versenyszervezése töltötte ki az elmúlt 8 évben.
2: Uh-huh. Ugye pár héttel ezelőtt érkezett a hír, hogy a Juhász István által vezetett sportszakmai igazgatóság megszűnik. Gyakorlatilag ebből fakadt, vagy emiatt történt az, hogy most egy új szervezet, vagy új szervezeti egység jött létre, amely az utánpótlás képzéssel, vagy fejlesztéssel foglalkozik? Tehát a kettő hírnek van köze egymáshoz?
3: Igen, alapvetően ugye nyilván nem maradhat gazdátlanul egy olyan területe, egy országos sportági szakszövetség értében sem, mint a kézlabda szövetségben sem, hogy a szakma ne legyen valamilyen szinten menedzselve vagy koordinálva, és hát itt ért az a megtisztelő felkérés, hogy akkor egy ilyen projektvezetőként vagy az igazgatóság vezetőjeként próbáljam meg ezt a területet a lehetőségeimhez képest a legjobban szolgálni, illetve a legjobb megoldásokkal előrukkolni. Én szerintem az egyik legjobb megoldásnak az tekinthető, hogyha ezt nem egy személyben próbálja meg valaki egy gondolat mentén adott esetben vezetni, hanem egy valós igazgatóságot, egy konkrétan egy akár 4-5-6 főből álló, különböző területek képviselőiből álló igazgatóságot hoz létre. Én ebben tudom elképzelni, és azt gondoltam, hogy ha ezeket a területeket külön egyesével leszállazzuk, és a külön területeknek külön területi vezetőket biztosítunk, akkor így tud a leghatékonyabb lenni a munkavégzés így ezen a területen.
2: De te is abszolút üdvözölted ezt a lépést, tehát te is úgy érzed, hogy az utánpótlás képzés az egy olyan nagy szegmens, és egy olyan feladatbázist ad, aminek külön ilyen szervezetre van szüksége?
3: Abszolút, és ezért is mondtam egyébként pont az első ilyen beszélgetés során, hogy utánpótlással foglalkozni az nem egy lehetőség, az egy óriási nagy felelősség. És ezt tartom a mai napig, és tartani is fogom, hiszen alapvetően egy pedagógus emberként nem is mondhatok mást, mint azt, hogy az utánpótlásban dolgozó emberek leginkább nem szakedzők kellenek, hogy legyek, hanem pedagógusok kell. Aztán lehetnek szakedzők, aztán lehetnek akármilyen edzők, de a legfontosabb azért, hogy mi embereket nevelünk, és pedagógiai szemmel, fejlődéstelektan, pszichológia, tehát azért ezek egy fontos tényezői az utánpótlás nevelésnek. Fontos, hogy őket, a kis lurkókat így kezeljük, és egészen addig, amíg nagykorúak nem lesznek, így is kezeljük, és így is bánjunk velük. Tehát igazából én azt gondolom, hogyha ilyen mentalitással próbáljuk megközelíteni az utánpótlás nevelést, akkor szerintem olyan túlságosan nem tud ez majd ebbe bízom mellé futni.
2: A beszélgetés előtt említetted, hogy te nem vagy sokszoros válogatott játékos, tehát ha valaki ilyen vezetőre számított, az nem biztos, hogy csalódik, csak mást képzelt el, de akkor a te területed, a te munkafeladatod, az gyakorlatilag erre a pedagógus vonalra, vagy említetted a gyerekekkel való foglalkozásra, fejlesztésre irányul majd?
3: Igen, abszolút az élményközpontú, illetve a kézlabda központú, gyerekközpontú versenyeztetésre fog majd ez fókuszálni. Szeretnénk a legkisebb korosztályokban is a versenyeztetést olyan tekintetben visszahozni, hogy az legyen, azon legyen a fő fókusz, illetve hogy a különböző versenyek végeztével minden gyerkőc ugyanúgy kaphasson érmet, csokit, cukrot, nem tudom, oklevelet, tehát hogy nagyon fontos a pozitív visszaigazolás, én azt vettem észre. Tehát, hogy nyilván a gyerekeknek a legnagyobb dicséret az tud lenni egy verseny, vagy egy akármilyen bajnoki forduló végén, hogyha ott mindenki győzött, ott mindenkinek van helye, mindenkinek van szerepe, mindenkire szükségünk van, mindenki egy tök jó egy társaságban van, és mi együtt vagyunk egy nagy erő, és nem külön-külön húzunk szét, és hogyha ezt meg tudjuk erősíteni, akár a versenykírásainkkal meg tudjuk támasztani, akár az edzőinknek a gondolkodásában, vagy akár egy picit a szemléletmód változtatásában, akkor azt gondolom, hogy egy jó irányt fog venni ez az egész dolog.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban is nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy a gyerekeket mennyire fontos megnyerni a sportnak, akármelyik sportágnak. A kézilabda ilyen szempontból milyen helyzetben van? Akár egy sportág választónál, akár egy kiválasztónál sokan szeretnének-e kézilabdázók lenni? Az elmúlt időszak eredményei bevonzzák-e a fiatalokat?
3: Igen, nagy a verseny, ezt jól látod, és ezt is szerintem jól érzitek, hogy azért az utánpótlásban nagy verseny folyik a gyermekekért, és szerintem itt igazából azt mondom, hogy persze én nagyon annak örülök, hogyha mindenki kézilabdázik, de a legfontosabb, hogy mindenki sportoljon, és mindenki próbáljon meg egészségesen élni, és próbáljon meg ugye benne maradni a csapatjátékokban, hiszen én azban hiszek, abban nevelkedtem, és mindenképp azt mondom, hogy nyilván egy jó példa, például a kézlabda, hiszen ha más nem mondok, csak azt, hogy a mozgásanyagunknak a 70-80%-a atletikus képességekre hajaz, tehát a futások, dobások, kúszások, mászások, az alap képességfejlesztő gyakorlatok, azok mind megtalálhatóak a mozgás mintánkban, a kézlabda sportágban. Tehát olyan nagyon-nagyon rossz dolgot nem követel az ember, most idézőjebb mondom, hogyha kézlabdázónak adja a gyermekét, és velünk kezd el majd szépen a fejlődés útjára lépni. És azt gondolom, hogy nagy a verseny, nyilván a többi sportágos, de nem versenyként tekintünk, nem vetétásként tekintünk rá, hanem mi próbálunk a jobb programokkal, eredményesebb, adott esetben eredményesebb képzésekkel csábítóbbak lenni, vagy inkább ilyen vonzerővé válni a fiatalok számára. Ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani nekünk, hogyha a felnőtt válogatottak eredményesek, hogyha a felnőtt válogatottak olimpián vannak, ha vannak valós példaképek a felnőtt sportolók között, és szerintem most vannak, tehát igenis vannak olyan játékosaink, nem is egy, akikre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, sőt, mindenkire büszkék vagyunk, de vannak, akik nyilván kimagasló eredményeik okán még inkább büszkévé teszik az embert, de én azt szerintem ezek a helyes példák, vagy ezek a jó példák azok, akik, ami miatt vonzóbbá válik a sportágunk, és többen bevonódnak.
2: Említetted már ezt a fáramászást, mindenféle gyakorlatias dolgot, mennyire küzd azzal a kézilabda sport, hogy a gyerekek azért most már egyre fiatalabb korban ilyen mozgásszegény életmódot folytatnak, ugye a digitális eszközök nem mondjuk, hogy milyen hátrányosak, szóval, hogy a kiválasztókon sokan panaszkodnak erre, hogy azért már nem olyan képességűek a gyerekek, amikor fiatalon bekerülnek a sportágba. Ezzel te találkoztál-e?
3: Igen, sajnos találkozunk, a mai napi találkozunk. Szerintem igazából, ha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti korosztályt, bemenő korosztályról beszélek, 1-es, 2-es korcsoportok általános iskola, alsó tagozatos gyerekei. Az alapképességek, és tisztelet a kivételen, de az alapképességek hiánya az tetten érhető. Tehát itt gondolok arra, hogy helyes technikával történő futás, helyes dobótechnika kialakítása, egy helyes esés, vagy egy tompításnak a kialakítása, ezek már, és mondom még egyszer, tisztelet a kivételen, de hiányoznak. És fontos, hogy nekünk felelősségünk van ebben, bármilyen sportágról is beszélek, hogy ezeket a képességeket nekünk edzéseken pótolnunk kell. Nem azzal kezdődik, hogy taktika és ide futsz, helyet cseréltek, nem, hanem az alapképességek fejlesztése az kötelességünk lent, és ezeket meg kell tanítani, és csak arra lehet építeni, azután következhet csak bármilyen taktika, stratégia, de az jóval később. Uh-huh. Az első az alapképesség, az alapdolgoknak a megtanítása.
2: Ahogy olvasom, Sebestyén Máté utánpótlás fejlesztési vezetőként segíti majd a munkádat, a férfi szakágat Rosta István vezeti a hölgyeket, vagy a kislányokat, lányokat, ifjabb kis Szilárd. Hogy fog kinézni közöttetek a munkamegosztás?
3: Igen, ahogy említettem a beszélgetésünk elején, hogy szerettem volna ezt az egész területet így jól laposan leszálazni, és ezeket a szálakat területileg olyan vezetőkre biztosítani, vagy adni, akikben én megbízom, és azt gondolom, hogy van olyan tapasztalatuk ezeken a területeken, amikre mi bátran támaszkodhatunk. Ugye ilyen ifjabb kis Szilárd például, akit szerintem azért a hallgatóknak olyan nagyon nem hiszem, hogy kell mutatni, hiszen rengeteg korosztályos válogatott eredmény fűződik a nevéhez, illetve olyan felnőtt játékosok is, akikkel korábban ő kezdett el a Nemzeti Kézilabda Akadémián annak idején dolgozni. Rosta István szintén, ő a Gyöngyös oldaláról, szerintem már több mint 10 éve szakmai igazgatója a Gyöngyösi Kézilabda Klubnak, ugye az egész család gyakorlatilag, hát most ezt a Rosta nevet se kell szerintem túlságosan a kézilabda berkeken belül bemutatni. Sebestyén Máté pedig ugye a sportintézetből csatlakozik hozzánk, neki meg az akadémia területéről van rengeteg tapasztalata, hiszen az államilag akreditált akadémiai rendszernek az auditációjáért felelt az elmúlt években, vagy az elmúlt évben, és neki az akadémiákról van rengeteg valós tapasztalata, hogy milyen tehetséges gyermekeink vannak, hogyan érdemes versenyeztetni, teljesen akár játékengedélyek számát illetően, tehát rengeteg valós tapasztalata van mondjuk a 14 és 21 év közötti tehetséges gyermekekről. Tehát, hogy így terveztük ezt a szegmest szétbontani egymás között, hogy egyébként jelezték is az Istvánék, illetve a Szilárdék, hogy mindenki szeretne a másik munkájába azért belelátni, ez nem élesen elkülönül egymástól, mi egymás munkáját segítve, Szűcs Martinnal kiegészítve, Horváth László kollégámmal kiegészítve, Gyömere István kollégámmal készítve, tehát azért vannak itt még olyan rejtett tartalékaink, hogy így mondjam, akik ugye eddig is megvoltak a házon belül, csak egyszerűen én azt éreztem, hogy még szükség van egy további erősítésre.
2: Rosta Istvántól van egy idézetünk. A vasárnap reggeli műsorban felhívtuk őt. Ő azt mondta, hogy nem is igazán íróasztal mögötti munkáról van szó, hanem igazi terep munkáról. Ő szeretné a klubokkal, a kluboknál dolgozó utánpótlás edzőkkel felvenni a kapcsolatot, vagy tartani, mert szerintem ez már zajlik jelenleg is. Tehát abszolút nem távolról próbáltok meg rálátni erre az utánpótlás képző rendszerre itthon, hanem személyes találkozók révén is.
3: Így van, ez nem is lehet másképp. Én most a beszélgetésünk előtt is Kecskemétről jöttem, a serdülő kiválasztó harmadik ütemén voltam a sportcsarnokban. Gyakorlatilag ezt nem lehet íróasztal mellől, és nem is szabad íróasztal mellől. Tehát az embernek részessévé kell válnia a folyamatnak, és ott kell lennie, és gyakorlatilag a szövetét kell, hogy képezze ennek az egésznek, hiszen akkor tudunk mi az író, aztán a nap végén az íróasztal mögül jó versenykírásokat gyártani, jó döntéseket hozni, hogyha megtapasztaljuk ezeket. Szerencsés a helyzet, hogyha van az embernek klub tapasztalata. Tehát én mondjuk ilyen értelemben egy picit szerencsésebbnek érzem magam, hiszen van egy 10 éves klub tapasztalatom, nem is fővárosi klubból, hanem vidéki klubból, ahol azért több száz gyermekkel foglalkoztunk az évek során évente. Tehát én azt gondolom, hogyha van tapasztalat a piacról, hogy így mondjam, ilyen csúnya szóval, akkor az a legjobb, és azt tudjuk beültetni az elméletbe.
2: Meghallgathatjuk most elvileg Rosta Pilu nyilatkozatát. Hallgassuk meg, hogy ő mit mondott.
4: Üljünk le és beszélgessünk. Rengeteg jó szakember van Magyarországon, és már ezt el is kezdtük, ezt a munkát, ezt már tudom mondani, hogy meghallgatunk olyan emberek, akik évtizedek óta benn vannak a magyar utánpótlásba. És meghallgatjuk a javaslataikat, meghallgatjuk a kritikákat is, mert ugye enélkül nem fog menni. Ez egy közös munka lesz, ezt koordinálni kell, és azt gondolom, hogy akkor lesz meg előrelépés. Inkább több lesz, mondom, hogy ez egy bizottság lesz, és többen fogunk dolgozni. Igen, valóban már voltunk sok helyen, és mindenhol nagyon pozitív volt a fogadtatásuk, és mindenhol nagyon örültek annak, hogy meghallgatjuk őket, és kérjük a tanácsokat. De úgy is terep munka, hogy tegnap 200 gyereknek volt itt Szivacs Fesztivál Gyöngyösön, és részt vettem rajta természetesen, tehát hogy nem csak az íróasztal mellett, vagy a kocsiba, hanem még síppal a számba is tudom segíteni a magyar kézlabdázást.
2: Meg tudod erősíteni ezt, hozzád is pozitív visszajelzések érkeztek-e, mióta kijött a hír, hogy megalakult az igazgatóság?
3: Igen, abszolút, hozzám is tényleg sokan gratuláltak, és ugye most mondom személyesen is, például a Magyar Kupa hétvégén is sok szakemberrel találkoztam, és mindenkiből azt érzem, hogy támogatólag van az igazgatóság felé, és minden tagját illetően, hiszen mindenki érzi, hogy szükség van most egy lendületre arra, hogy teljesen mindegy, hogy versenykiírás, teljesen mindegy, hogy versenyeztetés, vagy élmény alapú kézlabda, vagy jutalmak, vagy bármi, ami a gyerekeknél elfordul, de most erre egyébként szükség van, és fontos a megtartó erő. Úgyhogy nagyon-nagyon támogató a közeg, én ezt nagyon köszönöm nekik, és azzal igyekszünk meghálálni, hogy mi ezért a tudásunk legjobbát fogjuk ide tenni az asztalra, hogy ezt vissza tudjuk adni.
2: Hogy legyek egy kicsit kötekedő. Az utánpótlás sportban gyakran elhangzik az a mondás, hogy hosszú távra tervezünk, a jövőnek neveljük a gyerekeket, de sokak szerint ez azt a célt szolgálja, hogy ne legyen számunk érhető az adott időszakban egy-egy vezetőnek a munkája. Neked van-e ilyen tapasztalatod? És például a ti igazgatóságotok tud-e olyan, hát a közeljövőben felmutattandó eredményeket vagy célokat mondani, akár most te tudsz-e, ami hát csúnya szóval, de számon kérhető.
3: Igen, hosszú távú célokat megfogalmazni az nem túl elegáns, biztos kell, meg jó, hogyha van, meg de én azt gondolom, hogy a 24. órában vagyunk, nem a kézlabda, hanem úgy englobál a gyakorlati sportágak, hiszen amit te is említettél, ugye a mesterséges intelligencia megjelenésével, illetve a telefonok a különböző kütyük megjelenésével óriási a versenyfutása a gyerekekért, hogy ne ragadjanak a szobába, hanem jöjjenek el és sportoljanak, hiszen ugyanazokat a hormonokat meg tudják kapni, sajnos pozitív visszajelzést a telefonjukról 2 perc alatt, mint mi mondjuk egy másfél órás, 2 órás edzéssel, tehát óriási a verseny. Nekünk nincs időnk arra, bocsánat, hogy azt mondom, hogy 6-8-10 éves terveket szövegessünk, nekünk 6-8 hónapos terveket kell szövegetnünk, meg 1 éves terveket kell szövegetnünk, ami a következő előttünk álló időszakban lesznek relevánsak, hiszen mi nem engedhetjük meg, hogy győzedelmeskedjen felettünk ez a kütyű, ez a bizonyos kütyű, nekünk muszáj őket kihívni, és muszáj. És ha ez abból kell, hogy összeálljon, hogy mi nem tudom, nagyobb jutalmakat vagy motiválóbb dolgokat teszünk eléjük, vagy lehívjuk a felnőtt válogatott bizonyos játékosait egy-egy fordulóra, hogy lehessen velük egy fotót készíteni, lehessen velük beszélgetni, akkor abból fog állni. Tehát mi bátran állunk elé, mert azt gondolom, hogy most viszont tehát olyan értelemben fel kell vennünk a fonalat, hogy ezek rövid távon is számon kérhetővé válhassanak, de nem csak azért, hogy számon kérhető legyen, hanem azért, mert egyébként ezt így is gondoljuk, meg ezt érezzük, ez a tapasztalatunk, hogy muszáj ezzel így foglalkozni.
2: Még egy-két konkrétumot hagy húzzak ki belőle, tehát hogyha 1-2 év múlva ránézünk a ti munkátokra, akkor mi fémjelezni a legjobban a ti sikereteket, vagy az eredményességeteket? Minél több magyar játékos az NB1-es bajnokságban, akár a magyar válogatottnak fiatal játékost adni, akár a gyermekbajnokság hibáit, ha van ilyen, kijavítani. Szóval miben mérhető az, amit ti dolgozni fogtok?
3: Sok tekintetben mérhető, mondjuk a legfontosabb nyilván az, hogy egészséges gyermekeket és sportot szerető embereket próbáljunk meg nevelni, de hogyha most kifejezetten a kézilabdáról van szó, akkor én azt gondolom, hogy azzal én már nagyon boldog lennék, hogyha nem lennének lyukas korosztályaink olyan értelem, hogy a bajnokságok tekintetében. Tehát, hogy most például U11, U13-as bajnokságunk azért nincs kiírva, mert sajnos ha kiírnánk, akkor sokkal nagyobb távolságokat kellene utazniuk a csapatoknak, és mert nincs annyi nevezett csapat. És ez nyilván abból adódik, hogy ha kevesebb a gyerek, nem tudnak nevezni azokba a korosztályokba, akkor viszont óriási távolságok vannak, az óriási távolságokkal adott esetben még akár nagy arányú győzelmek, vereségek is lehetnek, és ez mind a lemorzsolódáshoz vezethet. A mi feladatunk szerintem az, hogy a lemorzsolódást megállítsuk, vagy ahogy lehet lassítsuk. Ez nem csak nálunk probléma, tehát az Európai Kézilabda Szövetség más tagországaival is beszéltem már jó pár évvel ezelőtt is, és elmondták, hogy egyébként náluk is az iskolaváltás pillanatában nagy lemorzsolódások vannak. Én azt gondolom, hogy akkor mi már nagyon-nagyon boldogok lennénk mondjuk 1-2 év múlva, hogyha ez a bizonyos lemorzsolódás egy picit stagnálna, adott esetben megfordulna, és megjelennének nálunk azok a számok, amik az előtt voltak, mondjuk a Covid előtti időszakban voltak, de hát az már mondjuk egy jó 8-6-8 évvel ezelőtti időszámok.
2: Fiatalok szerepe NB1-ben, válogatottban?
3: Nagyon fontos a fiatalok szerepe, hiszen én ezt még annak ellenére is mondom, hogy ha adott esetben mondjuk a bajnokság színvonalának visszaesésével is idéző járna, akkor is nagyon fontos megjelenniük ezeken a küzdőtereken, és nem azzal van a baj, hogy van 1-2 külföldi, mert nálunk egyébként a sportágunkban nincsen nagy külföldi szám, 70 pár olyan játékengedély van, ami az egész bajnokságot illeti, de hogyha ezt visszahoztom a top BL csapatok utáni csapatok számával, akkor gyakorlatilag a csapatunként 1-2, most nyilván ezt átlagban mondom, mert valahol van 4, valahol meg sehol semmi, de hogy ezt azt mondom, hogy nálunk a külföldiek arányával nincsen már probléma. Volt időszak, amikor volt ezzel a probléma, nálunk most ez úgy néz ki, hogy beállt. Ezek a fiatal játékosok, akik pedig jönnek befele a felnőtt bajnokságban, nekünk az a legeslegfontosabb, hogy ez a bizonyos küszöb, ami ott a junior és a felnőtt közötti időszakban van, hogy nem tudnak még egyből bekerülni. Valószínűleg még hiányzik egy képzés, még valószínűleg nem készek arra abból a kis közegből, abból a kis burokból, amikor kijönnek, nem készek arra, hogy már a nagy versenyszférában, az NB1-ben megállják a helyüket. Nekünk ott van nagyon-nagyon komoly feladatunk, hogy ezt a kis geppet, ezt mi átugrassuk velük, és azt mondjuk, hogy vagy egy kettőssel, vagy egy NB1B-ben kell játszanod, vagy igenis ott kellene a felnőtt NB1-es mérkőzésen a padon, és ha van lehetőséget szájba, tehát nekünk azzal van feladatunk, és igenis áramoltatni kell a fiatal magyar tehetségeket, minél több magyart kell a pályára tenni, és ezzel fognak egyébként, mert ezzel lesz jó válogatottunk, és ha jó a válogatottunk, onnantól fogva azt gondolom, hogy az már nem kérdés, hogy akár a határa csillagoség is lehet.
2: Akkor ez egyfajta tehetséggondozás is, ugye? Tehát, hogy azok a gyerekek, akik ott vannak tehetségesek, de ahogy az említett ugrás nem tudják megtenni, valahogy nekik játék lehetőséget biztosítani, mert hiszen az a kulcs ebben.
3: Igen,
2: a korban.
3: Igen, illetve a túlversenyezhetést elkerülni, hiszen nagyon-nagyon a tehetséges játékosoknál sokszor előfordul a túlzottan sok mérkőzés számnak a megjelenése. És nekünk ez is egy nagy felelősségünk, hogy ezt el kell kerülni, ilyet nem lehet csinálni. Tehát vagy a játékengedélyek számát kell olyan tekintetben csökkenteni, amit most mi szeretnénk is, hogy eddig ugye két utánpótlás játékengedélye lehetett tehát játszott mondjuk egy U16-ba, meg egy U18-ba. A baj csak az volt, hogy sajnos voltak olyan sportszervezetek, akik ettől függetlenül mondjuk egy NB1-B és felnőtt bajnokságba is berakták ezt a játékost, meg még leültették egy NB1-es bajnokságba is, és simán összejött neki mondjuk 3-4 mérkőzésnyi játékperc is egy hétvégén, amit nem szabad csinálni. Tehát, hogyha valaki tehetséges, akkor nem szétforgácsolni kell U18-ba, meg nem tudom, 17 éves korban, meg 19, hanem ott kell rá legjobban vigyázni. Ott kell, egyébként is kell rá vigyázni, de ott aztán meg végképp, hogy megmaradjon, és ne ott szegje kedvét ez a túlzott túlversenyeztetés, hanem ott jöjjön meg a kedve, ott jön meg az étvágya, és nekünk arra kell figyelni, hogy ott viszont ne játszassuk túl, hanem legyen éhsége arra, hogy ő kimenjen a pályára. És hogyha ott nem kap csak hetente egyet, vagy maximum kettőt lehetőséget mérkőzésre, akkor azt gondolom, hogy meg tudjuk őt védeni, és akkor hosszú távon ő be fog tudni illeszkedni.
2: A szurkolók körében nagyon gyakran előjön az a párhuzam, amely a 2018-as debreceni női junior világbajnoki döntőben látszódott Heri Reisztad és Háfron Noémi között, hogy hová jutott egyik, illetve másik játékos. Heri Reisztad ugye olimpiai világ és Európa bajnok norvég játékos, Háfron Noémi jelenleg a Mosonmagyaróvárban játszik. Erre utal a kérdésem, hogy mi az, ami nálunk javításra szorul, és ti a saját utatokat szeretnétek eljárni, vagy nem szégyeltek akár külföldi jó példákat átvenni?
3: Érdekes a kérdés, meg az összehasonlítás is. Én azt gondolom, hogy ha skandináv példákat hozunk, tehát eleve kulturális kérdéseket kezdünk el, akkor onnantól fogva feszegetni. Tehát nem lehet egyébként szerintem, bizonyos értelemben nem lehet a körtét az almával összehasonlítani. Vannak jó dolgok, ilyen best practice-ek, amiket érdemes lehúzni, érdemes implementálni azokból a bizonyos országokból, ahol ezek működnek. De mindent nem fogunk tudni, hiszen nekünk teljesen más a berendezkedésünk, teljesen mások a mentalitásaink, teljesen más kultúránk van. Nekünk bizonyos felületeket, bizonyos dolgokat biztos, hogy le fogunk tudni tőlük, vagy el fogunk tudni, és el is kell tőlük tanulnunk. És nagyon fontos az edzőknek az önképzése, hogy az edzőknek legyen arra igényük, hogy azáltal, hogy befejezték az iskolapadban a tanulmányaikat, az nem jelent ezt, hogy valaminek vége van. Onnantól kezdődik csak az út, és neki onnantól fogva önképeznie kéne magát. Én nem a játékosokban keresem, hát itt se születik, nem tudom, tehetségtelenebb gyerek, mint Norvégiában. Itt is olyan tehetséges gyerekek születnek. A felelősség az ott van, hogy az edzőnek kell magát önképeznie ahhoz, hogy megfelelő tudást tudjon biztosítani a gyermek számára.
2: Tudnál-e olyan jó példát mondani, amit át lehet venni, és milyen nemzetek jelenthetnek jó példát? Tehát látunk francia akadémiai rendszert, norvégot, mondtad a skandinávokat, németet, szóval egy vagy két olyan konkrétumot tudnál-e mondani, amit abszolút be lehet építeni a magyar képzésbe.
3: Igen, 2022-ben többen volt szerencsém az izlandi sportminiszter társaságában megnézni egy ugye hazai rendezésű Európa-bajnokság során itt volt, és nézte az izlandi válogatottat az MVM Domban, és volt szerencsém vele egy egész meccset sikerült együtt néznünk, és hát alig vártam, hogy föltehessem a kérdést már ott a beszélgetés elején is, hogy mondja már ugyan már el nekem, hogy mi az ő sikerüknek a titkát. Ott vannak egy 350 ezres ország, és hogy mégis a labdarúgásban is, és a kézlabdában is, és hogy ez mi. És akkor ugye mondta, hogy nézd András, hát mi annyira kevesen vagyunk, egy ilyen halászos hasonlatot hozott nekem, hogy amikor mi kimegyünk a hajóval a tengerre, és kidobjuk a szákot, vagy a hálót a vízbe, mi nem tehetjük meg azt, hogy ne húzzunk ki minden egyes halat a hajóra. Azt mondja, mi a legkisebb halakat is kiszedjük a hajóra, és minden egyes kis hallal foglalkozunk. Tehát mi nem dobunk vissza halat. Mi nem mondjuk azt egy 13 éves gyerkőcre, hogy hát ebből nem lesz semmi, vagy hát túlsúlyos vagy, vagy milyen alacsony. Mindenkivel foglalkoznak, mindenkit megtanítanak sportolni, kézilabdázni, és mindenkivel nagyon-nagyon komolyan mindenkit menedzselnek, akár duál karrier tekintetében, akár csak a sport tekintetében, de senkit nem engednek el. Szerintem, hogyha ilyen dolgokat tudunk például behozni, hogy mi igenis olyan szemmel tekintünk a gyerekekre, hogy nincs tehetséges, vagy tehát nekünk gyerek van, és mindenkivel kell foglalkozni. És lehet, hogy az igaz, most egy nagyon magas, nem tudom, akcelerált gyerekről van szó, akinek még a mozgása szana szét van, és több munkát igényel az edzőtől, hogy azzal a gyerekkel foglalkozzon, de igenis meg kell tenni, és igenis kell ezzel a gyerkőccel foglalkozni. Nem csak azért, mert lehet, hogy ő lesz a, nem tudom, a világ legjobb játékos, hanem egyébként is kötelességünk vele foglalkozni, hogyha eljön is kézlabdázni, akkor, és megígérjük a szüleinek, hogy mi megtanítjuk kézlabdázni, akkor tanítsuk meg kézlabdázni. Tehát ez egy alap. És azt, ha még abból a gyerekből még nagy Isten egy tehetséges felnőtt játékos is lesz, hát akkor meg azt gondolom, hogy elértük a célunkat, és nagyon boldogok vagyunk.
2: Igen, ez, amit mondtál, ez előjött akkor is, amikor például a magyar válogatottból hiányolták a klasszikus, magas, most női mezőnyről beszélünk, átlövőket. És sokan azt mondták, hogy amikor a gyermekkorban eredménykényszer van, ugye akkor az edző inkább nyúl a kisebb, ügyesebb, irányító típusú alacsonyabb játékosokhoz, és az átlövőkkel nem foglalkoznak annyit, akik esetleg, ahogy te mondod, később érnek. Szóval akkor ezen is változtatni kell, hogy igenis, aki benne van a rendszerben, ahhoz meglegyen a megfelelő szakember és megfelelő türelem.
3: Igen, ezen is változtatni kell, így van, és ez szemléletmódbeli változást igényel az edzőknél leginkább, hogy meg a kiválasztó rendszerünknél is leginkább, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát ez nem az éppen aktuális, nagyon ügyes, jó pálya tesztet betanuló gyerkőcökből lesz majd később a Vámos Petra, tehát hanem igenis lehet, hogy abból a sarokba éppen ott álló magas lányból lesz, aki most egyelőre még lehet, hogy ki sem mer lépni, vagy egyelőre még csak ott van, és még a labdát se tudja nagyon elkapni, meg még nyaklik a mozgása, de és tudom, hogy az egy hosszabb folyamat, és tudom, hogy az nagyobb munka, és mondom, tisztelet a kivételnek, mert rengeteg jó szakemberünk van Magyarországon, akik egyébként ezt a munkát el is végzik, és ennek köszönhetően van Albek Annánk, vagy szóval, hogy most, ha nem mondjak, tényleg nem akarok senkit kiemelni, de hogy ennek köszönhetően vannak tehetségeink, csak ha ezt még jobban megerősítjük és megtámasztjuk, és tényleg mindenki tud ilyen felfogásszerűen dolgozni az utánpótlásban, akkor szerintem ez egy jó dolog tud lenni a végén.
2: Egy utolsó gyors kérdése van, csak időnk, az akadémiai rendszer rendben van-e úgy, ahogy van? Ott is sokan beszélnek kiégett, túlterhelt, sérülésekkel bajlódó gyerekekről, szóval jó-e a mostani rendszer, vagy ebbe is esetleg terveztek belenyúlni?
3: Racionalizálni lehet mindig, tehát én ezt nem mondom, hogy ne lehetne racionalizálni. Most elég csak egyébként a NEK-ából, csak hogy tényleg így egy példát, mert ugye ha csak egy kérdés is az akadémia kapcsolatban, akkor beszélünk a NEK-ról. A NEK-nak egyébként, tehát ha mi mutatná jobban, már bocsánat, tehát az ő sikerük titkát, ha nem az, hogy az NB1-ben vannak magyar tehetséges gyerekekkel, adott esetben a saját utánpótlásukban persze néha meg kell támasztani egy-egy külső igazolással, de a saját tehetséges akadémistáikkal vannak az NB1-ben, és ott állják meg a helyüket, és bennmaradnak, és sokszor éles meccseket tudnak már, valós minőségi játékperceket tudnak ezek a gyerekek játszani, és ha nincs felület ezeknek a gyerekeknek még ennyi se, hogy itt megmutassák magukat, akkor kérdezem én, hogy hol mutatják meg magukat az NB1-be, vagy az NB2-be? Tehát muszáj olyan felületet biztosítani, ahol ezek a tehetséges gyerekek tudnak versenyezni. Ugye az akadémiai rendszer ilyen tekintetben szerintem így megfelelő, viszont biztos racionalizálni kell egy-két dolgot a versenyeztetésükkel kapcsolatban, a verseny engedélyükkel kapcsolatban, a túlversenyeztetéssel kapcsolatban, ezekkel elképzelhető, hogy kell racionalizálni.
2: Sok sikert kívánunk nektek ez a nem kis munkához, és szerintem hívunk még ide a Nemzeti Sportrádióba, hogy a fejleményekről és az eredményekről beszélgessünk. Pic Andrásnak nagyon szépen köszönöm, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatóságának vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: sportban történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport a legjobban.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Elpap István, itt van velünk Károly Andi. Szia Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Szuper Levente!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Kollégánk Szalai Kristóf nevével és nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Kristóf mindjárt vagy már útba van Moldova felé. Moldova felé, ahol már 7 óra 4 perc van. De Kristóf még talán Bécsben sincs, ahonnan majd oda repül, úgyhogy ő is lélekben itt van velünk, meg itt van mindenkivel. És a hangpultnál Nagy Máté keveri a hangkártyákat, hogy minden rendben legyen az adással. Csodálatos módon lehet a hetek-hónapok változását lemérni azon, hogy milyen világos van. Most olyan világosba jöttem ki reggel, mint amilyen világos akkor szokott lenni télen, amikor mondjuk reggelizni megyünk 8 óra után, és ettől az embernek már jó kedve van, nem?
2: Nekem abszolút. Én nagyon szeretem reggelente azt, amikor már nagyon korán világos van, természetesen azt is, amikor este későig van.
1: És azt is szereted, amikor ébren is vagy, akkor?
2: Alapvetően egyébként most, ha azt veszük, hogy ugye ilyenkor 4.30-kor kelek, de amikor tudom, hogy ide jövök, és 4.30-kor kelnem, azt nagyon szeretem.
1: És amikor az ember rendel egy taxit, ezt mondta Levinek, mondtam, egyszer értünk ide, és az applikáció most először nem oda tette a pöttyöt, ahol voltam, hanem jóval odébb. De hát nem néztem meg, miután erre még sose volt példa. Csak azt néztem meg, hogy miért nincs itt a taxi, meg hol keverek, mert azt is láttam. És akkor felhívtam a telefon, hogy teljesen máshova. Úgyhogy kicsit rezgett a léc, hogy amíg végül megtalált
2: de
1: az ember,
2: érdekes, aztán
1: behozott.
2: De ez mert ugyanazt a társaságot hívod már jó
1: nem,
2: ideje.
1: Nem is hívom, applikáció.
2: Vagy hát, de, mert igen, csak hogy ugyanaz a társaság már heti rendszerességgel.
1: Persze, de hogy mondom, nem emberfüggő, tehát nem persze. Arról van szó, hogy valami idióta mellé nyom, mert amiben ember van, ott hiba is van. De ebben nincs hiba, vagy nincs ember, hiba van.
2: Hiba van, igen.
1: Ezek szerint. Milyen hoki meccset láttál tegnap? Galómester a finn döntőben.
3: Hát, igen, gondoltam, hogy megnézek egy hoki meccset már emberi időben is, mert ugye az NHL-t követem, az pedig éjszaka van. De hát ugye Galló Vilmos, a magyar válogatott kiválósága, a finn döntőt játszik, ugye a Kukku csapatával, és a Tappara Tampere ellen. Már 2-0-ra is vezettek
1: kedvenc
3: egyébként.
1: Kedvenc csapatnevem egyébként, a Tappara
3: Tampere. Ugye 4 nyert meccsig megy a párharc, 2-0 volt már a Kukkunak, aztán szépített a Tampere, és tegnap volt a negyedik meccs, 18:30-kor kezdődött.
1: Semmi, tökéletes időpont.
3: De zseniális, 0 óra 30 perckor hát született a győztes gól, 4-szeri hosszabbítás után, 129 perc után lejátszottak, tehát 2 teljes meccset, plusz 1 félharmadot, és még így sem finn rekord. Ez azért nagyon kemény. És,
1: de ott első vérig játszanak ilyenkor?
3: Így van, 5 az 5 ellen, rendesen. Tehát
1: ez nem a hirtelen, ez a lassú halál.
3: Ez a lassú halál volt, és még egy pikáns dolog a történethez.
1: De ki nyert végül, várjál.
3: Hát sajnos a Tampere.
1: Tehát az a tényleg az a lassú halál. Ez a legrosszabb.
3: Legrosszabb, és még ennél is rosszabb, hogy a sorsolás úgy jött ki, hogy ma 16 órától kezdődik az 5. mérkőzés, úgyhogy...
1: De ez akkor is szörnyű lenne, ha ez egy sima 60 percbe fejeződik be, nem az ilyen kis, az ilyen kis különbség.
3: Persze.
2: De így, hogy lehet, hogy egymás utáni napokra teszik a meccseket.
1: De legalább ugyanazon a jégen?
3: Igen.
1: Vagy még utaznak
3: igen.
1: Is?
3: Nem, most nincs utazás.
1: Úgy oké.
3: Úgyhogy... Ja, tehát ez abszolút egy... Ez nagyon kemény.
1: És ilyenkor természetesen nem volt ilyen részem, olyanban sem volt részem, hogy 18:30-kor egy sima meccset játszom, és abból másnap 4-kor egyet, de ilyenkor az ember izületei, izmai, azok mennyire vannak leharcolt állapotban?
3: Hát ezt el sem tudom képzelni, hogy most mi játszódik le, ugye?
1: De legalább 5 az 5 ellen játszottak,
3: legalább
1: nem?
3: Legalább 5 az 5 ellen így van, tehát ilyenkor...
1: Mondjuk akkor nem tartott volna eddig.
3: A hidratáció, meg tényleg a tápanyagbevitel, meg hogy egyáltalán hogy tudsz utána elaludni. Tehát mikor kerülsz ágyba, nyilván ez a 6 óra mérkőzés és teljes adrenalin sok, ez azért még tart. Hát majd a Vilivel fogok beszélni, hogy jövő héten találkozunk már a világbajnokság.
1: Arról meg még mi fogunk itt ma beszélni.
3: De ez tényleg embert próbál. Nekem még nem volt ilyen részem, nekem mi is volt, háromszori hosszabbítás, az sem volt egy rossz dolog, és egy kellemes.
1: Háromszori és ugyanígy, háromszor 20.
3: Így van.
1: És akkor azok a finn jégkorongrajongó gyerekek mondjuk, akiket egyébként
3: mindenki ott
1: viszonylag emberi időben kivisznek 18-30-ra a csarnokba, mondván, hogy olyan 20-45-re, de hogyha de 20-45-re úgy nagyjából vége, és akkor kicsit későn, de ágyban van a gyerek, ma nem kell mondjuk iskolába menni.
3: Ez direkt
1: de úgy éjfél felé azért a szülők már csak nézelődnek.
3: Direkt figyeltem, de nem tűnt úgy, mint hogyha bárki is hazament volna. Tehát olyan hangulat volt végig, és úgy nyomták a szurkolók is, a vendégszurkolók is, hogy eszméletlen volt. Hát nagy élmény volt.
1: Hát meg ahogy halad a meccs, azt nem mondom, hogy végkifejlett felé, mert azt egy pillanatra sem tudod, hogy mikor van a végkifejlett, pont ez a lényeg, a írtál le halálnak, ott már végképp nem akarod ott hagyni, nem?
3: Hát
1: ha már ott tűz 80 perc, akkor már nem fogsz elmenni.
2: Hát de most, ha belegondolsz, hogy egy mérkőzés milyen terhelés, hát, és ebből kettőt lejátszani úgy, hogy a hosszabbítások azok ráadásul még sokkal inkább olyan feszült állapotban zajlanak, hogy azért tényleg utolsó gólig.
1: Nem az van egy idő után, hogy már mindegy, már ők üssenek gól, csak már legyen vége. Vagy ilyenkor, mert ilyenkor az ember idegrendszere is szerintem egy hirtelen halálba máshogy működik a jégen, mint a sima háromszor.
3: És ráadásul a kukkunak volt egy meg nem adott gólja a hosszabbításban, úgyhogy ez még rátette a dolgokra.
1: Amiatt is állt a játék, gondolom, 10 percig.
3: 59-52 volt a kapura lövés aránya, tehát ez abszolút egy őrületes.
1: Ahogy mennyi volt a rendes játékidő?
3: 2-2.
1: 2-2, ja. Hát ott sem volt gózulhatak, de utána aztán végképp.
2: Nekünk az ilyen egymás utáni gyors kezdésben a 21-es bécsi olimpiai selejtezőben volt az, hogy befejeztük a...
1: Ez a háromszor három.
2: Igen. Este 10-kor.

0: Azért jelentős részére meg nem megy le a nap.
1: Igen, tehát, de hogy igen. Hogy
0: mondjuk és persze azért. Fönt, mert Helsinki-ba azért lemegy, de mondjuk például Kouvolába, vagy Laktiba, ott is ott valami súlyemelő VB volt a Laktiba, fölmentenék az óriás sáncra is, mondom, azt azért meg kell nézni, de hát gyorsan le is jöttem, mert gyakorlatilag függőlegesen indul, én nem tudom értelmezni, hogy ott hogy tudnak emberek, hogy mernek emberek. Ja, és egy ilyen gombos tűfejbe ugrasz le, tehát föntről annyit látsz az egészből, ráadásul félelmetes. Igen. Más kérdés, hogy én sem láttam sokat, mert ez negyed órával volt naplemente előtt, 13 óra 30-kor. Mert akkor ott meg másfél órára jött föl a nap, mert ez november végén volt. Hát ott tükör jégen, mínusz 10 fokba, üvegpiákkal a kézben, nyitott sportkocsikba, vállalhatatlan állapotba az összes finn, ez volt novemberben. Nyáron meg azt láttam, hogy dülöngélő részeg anyuka tolja a babakocsit. Este 8-kor mondjuk, persze napsütésben, de ott hajnali 3-kor. Tehát teljesen értelmezhetetlen jelenetek. És akivel beszéltem finnel, mindegyik azt mondta, hogy igenis van valami hormon, ami nem tudom, vagy nem tudom mi pontosan, ami csak sötétbe termelődik, és az emberi lélek nyugalmához kell, és hát sajnos akkor nem megy le a nap egyáltalán, és ott egyáltalán nem ment le, amikor Kouvolába voltam, az egy sportlövő EB volt, az a hormon ott nem termelődött, és ez nyilvánvaló volt, mert nem voltak nyugodtak a finnek, hogy ezt ilyen finoman mondjam, de egyébként jó fejek. Jó fejek.
1: Ilyenkor egyébként a két meccs között, persze most nem tudod, mert még nem beszéltél
0: most
1: vele.
0: Utaznak.
1: De hogy repülővel vagy busszal teszik meg ezt a
0: még
1: távot? Mert hogyha mondjuk busszal teszik meg, akkor jó kérdés lehet az, hogy elinduljanak még este, mert hogy úgyse tud senki aludni egyből, mérkőzés után. Ha? Elindulni, hogy ott legyél és ott kelsz, vagy másnap reggel azért keljél föl korábban, hogy azt az utat meg tud tenni.
2: Nincs azért olyan messze egymástól a két hely, tehát
0: ez a 200 kilométer,
2: de szerintem
0: ez az, amit ha repülővel teszed meg, az sem komfortosabb, mint a busz.
2: Valószínűleg igen, de egyébként szerintem abszolút megvolt már erre a forgatókönyv, hogy én úgy gondolom, hogy meccs napján mindenki otthon alszik, aztán utána, amikor a reggeli órákban kényelmesen elindulnak. Hú, ez nem tudom, hogy mennyire írta át a...
0: De most Kouvolából indultak el kényelmesen.
2: Így van. Vagy kényelmetlenül.
0: Ez a 0 óra 30 az. Mert olyan van, hogy tényleg én is emlékszem teniszmeccsekre is, hogy így átnyúlik a villanyfényes meccs, átnyúlik az éjfélen, tehát ilyet azért úgy lehet, hogy a US Open, persze az magyar idő szerint ugye nem éjfél, de amerikai szerint, és az a lényeg, amerikai szerint az, de hogy egy kora esti órába kezdődő jégkorong mérkőzés, aminek fix ideje van, az átnyúljon, azért az derék.
1: Egyszer volt olyan válogatott mérkőzés, Izraelben játszott a női válogatott, és nem tudom, hogy 2 órával, 3-mal vannak előrébb.
0: Izraelben? 2-vel.
1: 2-vel, és itthoni idő szerint éjfél 1-kor kezdődött a meccs. És ugye hát ezekre a meccsek, hát a, ugye a...
0: Itthoni, de hát az ott már fél...
1: Vagyis nem, kint. Hát
0: ott járnak
1: kint, előbbre. Nem, akkor viszont kint fél egykor,
0: na.
1: Éjjel fél egykor, ne kérdezd, hogy amikor a FIBA azt ellenőrizte, még abban az időben, hogy a hosszú zokni 3 centivel a térded alatt érjen véget.
0: Az a szabály, ott kell?
1: Igen, a rövid zokni 3 centivel lógjon ki a cipődből, de éjjel fél egykor lehetett meccset kezdeni.
0: Ja, az is kell, hogy 3 centivel ki kell lógni a cipőből, igen. De a térded alatt 3 centivel.
1: Véget, igen, hol, és ja. Volt idő, amikor ezt konkrétan centivel mérte az ellenőr.
0: De van egy 3 centis... standard, amit csak oda int, vagy pedig egy rendes...
1: Nem, egy rendes centivel, és akinek valami úgy ránézésre nem volt frankó, ahol oda ment, és lemérte.
0: Hát jó, mondjuk, hogyha magasabb az okni a térded alatt, akkor lejjebb húzod, de ha nem ér ki a cipődből, akkor mit csinálsz vele?
1: Hát, jó kérdés.
0: Ez a szőrözés hokiba.
2: Körbetekered gézzel.
0: Hokiba van ilyen szőrözés?
2: Ott
0: mit néznek?
2: Kapusoknak nyilván a felszerelését, tehát hogy elegendő keskenye a mamut, meg a botos kesztyű, meg régebben biztos emlékszel rá, nagyon nézték az ütőknek a hajlatát.
0: Ja.
2: Hogy van meghajlítva
0: és
2: egy
0: az,
2: ütő.
0: És az hol játszik?
2: Mert nagyon régen láttam ilyen mérést, hogy az egyik csapat kikérte volna. Mert hogyha kikéred és oké, akkor őt állítják ki, ha nem oké, akkor téged állítanak ki.
0: De hogy ennek van még egy ilyen vonzata.
2: Így van,
0: hát
2: de
0: kérje a fele.
2: Volt az

0: régebben ilyen nagy ütő.
1: És annyit számít. Gondolom nem arról van szó, hogy egy ilyen látványosan tök más ütő, hanem hogy egy egész pici, azért érdemes két percet kockáztat.
0: De hát régebben azért ilyen óriási halálkanyarok is voltak némely játékos ütőjében, és az pedig szabálytalan volt. Mostanában ilyen már nincsen.
1: De hát teljesen standardizálva van a hokiben. El tudom képzelni, hogy ahogy fejlődött a sportág, ott azért volt tólig.
0: Hát azért itt is van, tehát hogy milyen a flexibilitása az ütőnek, mennyire merev, vagy mennyire hajlékony. Azért
1: az már gyártó.
0: Így van, tehát a hajlítások, tehát nem az van, hogy mint régen, hogy még tűzzel melegítették fel a játékosok az ütőket, és akkor ott saját maguknak hajlították. Nem, ezek már mind így vannak legyártva, ahogy kell.
1: Hát jó, a futballlabdának is a mérete az standard, de hogy aztán az milyen nehéz, milyen anyagból van, hogyan repül.
0: Emlékszel néhány éve az NFL-ben milyen balhé volt, amikor állítólag ugye egy New England Patriots meccsen Tom Brady-t hát kezdték ki azzal, hogy megkérte a játékvezetőket, hogy ne fújják föl annyira a labdát például. Tehát, hogy
1: neki úgy volt komfortos.
0: Neki úgy volt komfortos, így van. Tehát aztán, hogy mennyire volt összeesküvés, az már nem derül ki.
1: Ami biztos, hogy összeesküvés, az a 97-es foci BL döntő, amit Puls Sándor vezetett. Ez a Dortmund Juventus volt Münchenben, ahol a pula kezdés előtt pár perccel jött rá, amikor az egyik cimborájánaval letette a telefont, aki mondta, hogy Sanyikám, a meccslabdát meg majd hozd el Egerbe. Jó, persze, mondta a pul, és amikor mentek ki, akkor jutott eszébe, hogy de már odaígérte a meccslabdát egy másik haverjának, nem csinált belőle problémát, a pul nem volt a típus, aki megfelelően dörzsölt ember volt. A meccs mitől 5. percében jelezte, hogy szerinte puha a labda, odaadta a juhos tartalékjátékvezetőnek, hogy akkor ez a Béláé, a meccs végén meg majd én intézem, és akkor az meg a pulé volt, és akkor így két meccslabdát, és az aztán tényleg meccslabda volt, mert a meccs játékvezető nem a boltba vette meg a labdát, úgyhogy ilyenek vannak, de ha már labda, amikor a Jabulani, ugye az a híres labdája volt a 2010-es dél-afrikai VB-nek, a kapusok réme, eleve ilyen borzalmasra volt pingálva a labda. De
0: mondjuk, mindenfele ment.
1: Igen, de az, hogy van pingálva, az csak ízlés kérdése, de ilyen mindenféle ilyen longitudinális mozgásai is voltak, ami addig aztán végképp nem volt megszokott, és de ezt már lehet, hogy egyszer valahol elmondtam, de azért annyira jó, hogy azt elmondom még egyszer, hogy szinte biztos, hogy a világon én játszottam az első hivatalos mérkőzés Jabulani labdával, mert még ilyen labda nem volt, csak már a FIFA leütötte, hogy ez lesz a VB hivatalos labdája, és ez pont akkor történt, amikor avatták a Telki edzőközpontot, és Sepp Blatter személyesen eljött ide avatni Telkit, és hozott magával egy Jabulani labdát, hogy megmutassa, hogy na hát két nappal ezelőtt a sportszergyártóval ezt leütöttük, és ez a hivatalos VB labda, és ezt ott felejtette az asztalon, vagy az asztal alatt. És az MLS-be dolgozott az egyik csapattársam, aki ott volt, és elhozta. És ez volt, mit tudom én, szombat délelőtt, és vasárnap délelőtt meg mi játszottunk Blaszba meccset, és akkor kihozta, megnézegettük, hú, de jó, hát akkor játsszuk már ezzel a meccset. Senki nem játszott még ilyen labdával a világon, hát még nem is, mert hivatalosnak már az, de még végse hivatalos. És akkor a bíró se tudta, hogy mi ez, annak is elmondtuk, jé, az ellenfél, hát az végképp, milyen labda, ez a játszák jövőre a VB döntő. Micsoda? És azzal játszottuk. És tényleg ment össze-vissza. Úgyhogy mi melegítettünk be vele. Mi is akkor így láttuk meg, akkor rúgtunk bele először. És
0: jó, ezt kell elképzelni, belerúgtál egyet, és
1: Nem, meg az sem volt mindegy, hogy rúgsz bele, tehát egy mondjuk egy ilyen belsős csavarást csináltál, az egyébként pont úgy ment, mint a nem Jabulani lett volna. De egy kicsit, ha így fölé rúgtál, például ezeket aki tudja, ilyen bukó szabadrugást, amiket azért tényleg a legnagyobbak tudnak rúgni, például Szoboszlai például tud, tehát meg mondjuk Ronaldinho tudott, meg azért sokan tudnak, de inkább nem, de volt nálunk is ilyen ügyesebb gyerek a csapatban, aki meg tudta rúgni, és na ott aztán abból kapott a kapus. Tehát na mindegy, csak ennyit a termékek, meg a sportszerek. Bocsánat, még annyi, hogy a FIFA ugye, mert a futball aztán mindenhol van, a kisebb szigetén is a világnak, ezért egy ilyen óriási tólig volt a futballpálya engedélyezett méretében. Szélesség, hosszúság voltak a széles nagy stadionok, mint a régi Wembley például. A Sebes, azt hiszem a 6-3 előtt úgyis vonalasztatta fel a Margit-szigeti pályát, ahol edzettek, ha az a Margit-szigeten volt, lehet, hogy csak laktak. hogy direkt mit tudom, másfél méterrel odébb húzatta a mészcsikot, hogy pont ugyanazon a pályán, meg hozatott Angliából labdát, mert az is más volt, mint amivel itthon játszottak. De most már szigorú standard van, tehát most nem tudom, 95-68 vagy valami ilyen
0: mérete
1: van.
0: Hát a hőskorban a jégkorong pályák is. Hát a Szovjetunióban sokkal nagyobbak voltak a jégpályák, azért
1: korcsolyáztak. Mert a jenyiszeny szélesebb volt, mint...
0: És azért korisztak olyan jól az oroszok régen, mert nem nagyobb volt a pálya. Hosszabb, szélesebb.
1: És a korong az ugyanaz?
0: Vagy az szerencsére az ugyanaz volt.
1: És melyik haditechnikai eszköznek volt olyan átmérője, mint ahol a korongot gyártották, mert... Csak abból gondolom, hogy amikor katona voltam, akkor mondták, hogy amit nem tudom melyik akna, az pontosan a Globus konzerv mérete, mert a Globus konzerv gyárat azt hiszem 4 másodperc alatt lehetett volna átalakítani adott esetben ilyennél, de még azt is mondták, hogy a hagyományos alap standard cigaretta méret az egy az egybe a 765, az AMD 765, a géppisztolynak a töltényének. A töltény mérete. Tehát, mert hogy a dohánygyárak azok pedig 5 másodperc alatt alakulnak át, de nem csak itt, mert mondjuk nem szovjet cigarettát szívtak az emberek, hanem adott esetben mondjuk amerikai. Tehát az a méret az ott is megvolt. Tehát a hadipar az
2: mindenre fel vannak készülve.
1: Úgyhogy én nekem gyanús, hogy a szovjet korong az nem csak úgy ukmukfuk készült, mert az, hogy a pálya milyen, az rendben van. Oroszoknál nagy távolságuk, nagy hidegek, jég mindig van, tél mindig van. Korong. Hát aztán persze a korcsolja is kellett. A jégkorong az nem annyira olcsó sportág, a szovjetek pedig azért nem arról voltak híresek, hogy a legdrágább beruházásokban
0: mégis jól
1: villognak a legjobban.
2: Régen még ez gyorsan, bocsánat, nagyon sokat jártunk ugye meccset játszani Moszkvába, és én gyerekkoromban is voltam egyszer kint, rokonaim éltek, kint dolgoztak, és hozzájuk mentünk, és elmentünk a GUM áruházba, amikor 2 dolgot lehetett kapni az áruházba, kovászos uborkát és radiátort.
1: És hoki korongot.
0: Szintem, hogy paradicsomos halat.
1: Na jó van, innen fogjuk folytatni majd, mert most előbb még hírek jönnek.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ma alakul meg az új országgyűlés, nőtt az éves infláció, többnyire napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Interjút adott hivatalban töltött utolsó teljes napján a leköszönő miniszterelnök. Orbán Viktor a Dobman néven ismerté vált rapper YouTube csatornáján arról beszélt, személyes felelőssége van a vesztes választás után, ugyanakkor meg kell érteniük, miért nem kapták meg a választók támogatását. Hozzátette, szerinte kultúraváltás történt Magyarországon, ami vereségükben is szerepet játszhatott. Nőtt az államháztartás hiánya. Áprilisban csak nem 430 milliárd forintos mínuszt halmozott fel a központi alrendszer. A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint az év első négy hónapjában a deficit megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett hiány több mint 70%-a. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszer gyűjtő akciója. Ma estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckot is színesítik. Holnap lesz a mentők napja. Az Országos Mentőszolgálat ezen a napon ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az alkalomból tegnap a fővárosban és vidéken is elismeréseket adtak át a szervezet elhivatott és eredményes munkatársainak. Az Országos Mentőszolgálat évente csaknem 2.300.000 beteget lát el hazánkban. Hálózatuk 256 állomás és 204 ügyeleti pontból áll. Nem gyilkosság, hanem baleset okozhatta Dudás Miklós kajakozó halálát, közölte a rendőrség, miután lezárult a nyomozás. A világbajnok sportolót január 5-én találták holtan a lakásában. Idegenkezőségre utaló nyomokat nem rögzítettek a helyszínen, de a bontoláskor sérüléseket fedeztek fel, amelyekről nem volt egyértelműen megállapítható, hogyan keletkeztek. A vizsgálat azt állapította meg, hogy Dudás Miklós halálát valószínűleg balesetszerű esés okozhatta, ezért a nyomozást lezárták.
0: Közlekedés.
2: Budaörs térségében Budaörs Fesztivál lesz megtartva, ezért az egyes főúton teljes zárásra kell készülni a Károly Király utcánál található körforgalomtól a Petőfi Sándor utcáig. A javasolt kerülő utakat sárgára terelő táblák jelzik. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik az M1-es metró a hétvégén, a Kisalföld alatti szerelvényei csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között járnak. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén változóan felhős, helyenként borult az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, valamint a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható. Hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
3: A Ferencváros 25-ször, az a Legerszeg másodszor lehet a labdarúgó Magyar Kupa győztese. Ismét Szolnok Falkó döntő lesz a férfi kosárlabda NB1-ben. Előnyben a Kaposvár a férfi röplabda extraliga fináléjában. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Ferencváros, amely viszont legutóbb 2022-ben hódította el a trófeát. Az FTC a mai fináléban az a Legerszeg ellen lép pályára a Puskás Arena, ahol csaknem 50 ezer nézőre számítanak a rendezők. A 18 órakor kezdődő finálét a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A jelenleg a Fradit erősítő Gruber Zsombor kölcsönben a Zalaiaknál is játszott. A támadót Kamrát Flórián kérdezte az esti meccsel kapcsolatban.
4: Mekkora erőt lehetett meríteni mindabból, ami Újpesten történt a múlt héten?
5: Örülök neki, hogy ilyen sikert tudtunk aratni Újpesten, de ez már a múlt. Most a Zalaegerszeg elleni kupa döntő a fő célunk, meg kell nyerni, így megyünk. Persze azért volt öröm a meccs után, de a következő nap már tényleg arra fókuszáltunk, hogy kupadöntő hete van. Készültünk az Zalaegerszegre, és remélem, hogy jól felkészültünk.
4: A Zetével kapcsolatban sokan kiemelik, hogy kétszer nyert az Egerszeg a Fradi ellen ebben a szezonban. Mi kellhet most a sikerhez, hogy látod?
5: Eddig kétszer veszítettünk, ha mi játékunkat tudjuk hozni, amit az Újpesten is sikerült megmutatni, akkor nem lesz probléma, de tényleg ezt kell hozni. Játszottam ott fél évet kölcsönbe, szerettem ott lenni, nagyon jó közösség van ott, a szurkolók is nagyon rendben vannak, de most a Ferencváros sikereért harcolok, és mi szeretném megnyerni a kupát.
3: A címvédő Szolnok és a Falkó játssza a férfi kosárlabda NB1 döntőjét. Az elődöntő harmadik találkozóján a Szolnok hazai pályán rendkívül szoros csatában 65-63-ra bizonyult jobbnak az atomerőműnél, és hatalmas küzdelemben dőlt el a Falkó Kaposvár elleni összecsapása is. A szombathelyiek 93-92-re múlták fölül a vendégeket. Összesítésben mindkét párharc a győztes csapat 3-0-ás sikerével ért véget. A két együttes egymás után harmadszor mérkőzik meg a bajnokság fináléjában. Hegedűs Péter lett a női kosárlabda NB1-ben szereplő Győr szakmai igazgatója. A TFS-e vezetőedzői posztjáról távozó szakember egyben a felnőtt csapatot is irányítja majd. A Győr csak az alsóházi rájátszás utolsó fordulójában tudta bebiztosítani élvonalbeli tagságát. Hegedűs Péter 2023 őszén ült le a TFS-e kispadjára, és az együttes ebben az idényben 43 év után ismét az elődöntőbe jutott, végül a negyedik helyen végzett. A Kaposvár 3-1-re nyert Székesfehérváron a MÁV Előre ellen a férfi röplabda extraliga döntőjének harmadik összecsapásán, ezzel 2-1-re vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban, és a somogyi csapat kedden hazai környezetben megszerezheti a bajnoki címet. Az élvonalbeli női kézilabda bajnokságban a címvédő Győri Eto 39-29-re győzött Esztergomban. A bajnokok ligája 4-es döntőjére készülő győriek továbbra is veretlenül vezetik a tabellát. Az eszéki sportlövő Európa bajnok bajnokságon a női sportpisztolyosok alapversenye után Major Veronika a harmadik helyen áll, míg a Fábián Sára Ráhellel, illetve Jákó Míriámmal kiegészülő csapat a második pozícióból várja a mai folytatást a 25 méteres olimpiai számban. Rédecsi Máté 8-ként zárta a gyors tüzelőpisztoly alapversenyét, amely döntőt ért. Férfi és női puskásaink egyaránt messze voltak a döntőtől, a férfiak csapatban a 13., a nők a 12. helyen végeztek. 24 egységünkből 16 jutott A döntőbe a szegedi kajakkenu világkupa verseny nyitónapján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám világ és Európa bajnoka Csikó Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az A döntőbe jutott, akár csak a 7-szeres világbajnok Kőhalmi Emese. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel volt a legjobb középfutamában, így ő is készülhet a fináléra. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is az A döntő résztvevője lett, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a fináléba. Kajak egyes 1000 méteren viszont meglepetésre Varga Ádámnak nem sikerült biztosítani a helyét a legjobb 9 között. A Szlovénia elleni utolsó előtti felkészülési mérkőzést követően a magyar férfi jégkorong válogatott szakmai stábja tovább szűkítette a keretet, amelyből a sérült Péter Donát mellett Mihalik András, valamint Horváth Donát maradt ki. Nemzeti együttesünk hétfőn utazik Svájcba, és szerdán még Kanadával méri össze erejét. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ki ne tudná, a 18 órától több tízezer néző előtt a Puskás Arénában a Ferencváros és a Zalaegerszeg játsza a MOL Magyar Kupa döntőjét. A döntő előtt Balogh Bence, Dragoner Attilával és Telek Andrással beszélgetett az esélyekről.
2: Szombaton 18 órakor a Puskás Arénában lesz a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzés, azaz a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntő. A Ferencváros zsinórban harmadszorra jutott fináléba, de az előző két kiírásban a Paks elütötte a fővárosi csapatot a kupa győzelemtől. Az FTC a története 34. kupa döntőjére készülhet, eddig 24 alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát, ezzel rekordernek számít a sorozatban. A Ferencváros a mostani idényben a harmadik fordulóban a Vasvár megyei első osztályú Szarvaskend otthonában kezdte meg a kupa szereplést. A találkozón fölényesen 15-0-ra győzött Robi Kín együttese. A negyedik körben hazai pályán 4-0-ra verte az MB2-es Békés Csabát, majd szintén hazai pályán az ugyancsak másodosztályú Csákvárnak gurított négyet. A negyed döntőben a DVTK arénában a Kazinc Barcikát győzte le 5-0-ra, ezután az elődöntőben a bajnoki rivális Győrrel játszott 2-2-es döntetlent a Grupama arénában. Mivel nem született döntés, a 120 perces játékidő után következett a 11-es párbaj, amelyet a Fradi 3-2-re nyert meg, így pedig bejutott a döntőbe. A Ferencváros szezonbeli Magyar Kupa szerepléséről Dragoner Attila a klubban játékosként kétszeres kupagyőztes mondta el a véleményét. Az M4 Sport szakértője szerint a gárda nagyon meggyőzően teljesít a sorozatban.
3: Lehet külön szedni a bajnokságot, a nemzetközi kupa szereplést és akár a Magyar Kupa szereplést. A Ferencváros évelején egyértelmű célnak tűzte ki, hogy a bajnokság mellé a kupát is szeretne elhódítani. Ugye az elmúlt két évben döntős volt a csapat, de nem tudta megnyerni a kupát. Elvesztette a Paks ellen mind a két döntőjét, és idén abból az Zalaegerszeggel találkozik a döntővel, akivel eddig a bajnokság során lejátszott két mérkőzésen sem bírt, sőt mind a kétszer vereséget szenvedett. Úgyhogy biztos, hogy presztízs fog csinálni a Ferencváros ebből a mérkőzésből. Nagyon akarja a kupa győzelmet. A Fradi az biztos, hogy kettőzött erővel is akár, de egyértelmű törekvés lesz, hogy ő irányítsa a mérkőzést egy jó csapat ellen. Minden esetre az, hogy a kupában nincs magyar szabály, vagy magyar fiatal ajánlás, így Robikinnek azért nagyobb variációs lehetőségei lesznek, nem csak a kezdőcsapatot illetően, hanem mérkőzésen lévő csapat összeállításba, a játékrendszerbe akár, tehát máshogy gondolkozhat a mester.
2: Az Zalaegerszeg harmadszorra játszhat magyar kupa döntőt. 2010-ben a Debrecentől 3-2-re még kikapott a gárda, viszont 2023-ban a Budafokot 2-0-ra legyőzve a Puskás Arénában elhódította története első kupa serlegét. A zalai csapat a mostani kiírásban a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei első osztályú Vásáros Naményt ütötte ki 13-0-ra idegenben. Ezt követően sorozatban 3 MB2-es ellenfelet búcsúztatott hazai pályán, a Budafokot 3-1-re, a Vasast 2-1-re, míg a Soroksárt 1-0-ra verte a ZTE arénában. A legjobb négy között a másodosztályú Budapest Honvéd ellen a Bozsik arénában 2-2-es döntetlent ért el a csapat, majd büntető párbajban 5-4-re győzött, aminek köszönhetően fináléba jutott az együttes. Dragoner Attila 2022-től 2023-ig dolgozott Zalaegerszegen sportigazgatóként, vele a klub a kupa döntőig menetelt. Szerinte a zalai csapat nagyon jól szerepel a mostani évadban, és egyáltalán nem lenne meglepetés, ha győzni tudna szombaton a Puskás Arénában.
3: Ez a törekvés Zalaegerszegen, ami meghozta az eredményeket. Támadó futballfilozófiát követő edző, aki akkor se tért le az útról, amikor a bajnokság elején nem jöttek az eredmények. Fiatalos lendület, kreativitás, gyors játék, direkt játék, magas letámadás, tehát egy látványos góra törekvő jó focit játszik az a legerszeg az egész szezonban. Voltak bravúros teljesítményei, eredményei, hiszen a Győrt is és a Ferencvárost is sikerült ebben a szezonban legyőzniük. Ugye a kupában némi nemüleg szerencséjük volt abban, hogy első osztályi csapat ellen nem játszottak, de így is azért ott is volt azért olyan ellenfél, aki ellen nehezen bár, de tudták érvényesíteni az ő saját játékukat, és eljutottak a döntőig, tehát rendkívül pozitív. a csapatnak a kisugárzása, a játéka, hát így veszíteni való nélkül, egy bátor focit játszó Zalaegerszegre számítok, aki igenis a fiatalos vagánysággal azért meg akarja nyerni a kupát. Kupa győzelmem van a Ferencvárosban, van érzelmi kötődésem. Zalaegerszegen, amikor dolgoztam, kupa győzelmet ünnepeltünk vezetőként, tehát érzelmileg is kapcsolódok mind a két klubhoz, és ahogy a szurkolók is jó barátságot ápolnak a Ferencváros és a Zalaegerszegi oldalon. Támadó focit akar játszani mind a két csapat, úgyhogy ezért gondolom, bár a döntők néhol elvesznek a játékban, és csak az eredményre koncentrálódnak a csapatok, vagy az edzők, itt nekem valahogy az a megérzésem, hogy lesz izgalom, de lesz bátor támadó játék is. Attól függ, hogy alakul a mérkőzésnek az a szakasza, ami döntően befolyásolhatja a mérkőzést. Arra gondolok, hogy melyik csapat szerez vezetést, melyik csapatnak kell jobban kinyílnia, esetleg egy picit mást kell futballoznia, mint amit a játékosok szeretnek. A Zalaegerszeg azért nagyon szereti az átmenetbe való játékot, jó helyen labdaszerzősek, gyors kontratámadások. A Fradi ennek a levédekezését volt, amikor nem ízlett ebbe a szezonban neki, de a Fradiban vannak olyan egyéniségek, olyan minőségi játékosok, amit láttunk hétvégén az Újpesten, és hogy akár egyénileg is el tudják dönteni a mérkőzést. Úgyhogy ami fontos lesz ilyenkor, hogy egy szenvedélyes játék, tiszta fej, és hogy aki nem kényszerített súlyos hibák, esetleg egy kiállítás, azt egyszerűen minimalizálni kell, mert az döntően befolyásolhat egy ilyen mérkőzést. A döntőknek azért más hangulata van, rengeteg néző lesz, valakinek az első döntője a két csapatból, valakinek ebbe is már van rutinja, ki lesz az éhesebb, aki meg akarja nyerni a kupát, és ki az, aki egy picit emiatt begörcsöl. Tehát lesznek döntőfaktorok, az a csapat fogja megnyerni a kupát, aki a helyzeteivel jobban sáfárkodik, és a megérzésem az, hogy mind a két csapat fog gólt szerezni, úgyhogy egy látványos döntőt várok.
2: Telek András a Ferencváros saját nevelésű játékosaként háromszor volt magyar bajnok és négyszer nyert magyar kupát a Fradival. A 2001-2002-es idényben pedig tagja volt a története első bajnoki címét ünneplő Zalaegerszegnek. A korábbi 24-szeres válogatott labdarúgó szenvedélyes csatára számít.
4: Remélem a támadó foci fog dominálni, és egy jó hangulatú mérkőzésen mindenkit feldob majd azt, hogy a Puskás arénában játszhat a csapat, úgyhogy jó meccset, sok gólos mérkőzést várok, és Fradi győzelmet. Ugye mi időnkben még oda-vissza vágos kupadöntők is voltak, hát ez egy külön megtiszteltetés élmény, hogy egy kupadöntő játszott valaki, szóval számunkra is ez egy kiemelkedő esemény volt a mi időnkben. Kiemelkedik ebből a Honvéd elleni győzelem, ugye ott is két mérkőzésen kellett, bár utána ugye a szurkolókat nem nagyon engedték a örülni a játékosokkal a Bozsik stadionba, de akár említetném a Vác elleni kupadöntőt, ahol szintén sok gól esett, és a végén Lipcsei Peti zsenyves játékának köszönhetően hordítottuk el a kupát, úgyhogy ezeket tudnám hirtelen kiemelni.
2: Emlékszel vissza a zalaegerszegi időszakodra?
4: Nagyon jól igazoltak a vezetők, és tényleg olyan meghatározó játékosokat sikerült igazolni, mint a Urbán Flóri, az Egrési Gabi, akár a Tamosi. Hát olyan minőségi játékosok érkeztek Zalaegerszegre, akiket a jól összerázt a Bozsik Peti, akkor nem volt kétség, hogy a bajnokság egyik esélyes csapata voltunk, úgyhogy be is igazolódott, hogy egy fontos típusváltársaság jött akkor össze Zalaegerszegen.
2: Milyennek látod egyébként a két csapat formáját? Most kezdjük a Ferencvárossal.
4: Úgy látom, hogy a újpesteni mérkőzés az kimondottan tetszett szerintem mindenkinek, abban szép gólok voltak, szép megoldások, lendületes mérkőzés volt, úgyhogy bízom benne, hogy ez a mérkőzés folytatódik majd most szombaton is. De az Zalaegerszegnek is szép mérkőzései voltak tavasszal, úgyhogy le a kalappal a vezető előtt, mert szép focit játszanak. Rúbe Zsombolt, régóta várjuk ezt a jó teljesítményt, képessége miatt bármikor ez kijöhet belőle. Reméljük, ez nem csak egy mérkőzésre szóló jó teljesítmény volt, hanem meg tudja ismételni a kupadöntőn is. Hát a Puskásból érkezett Zsuzsa Levi, és azt hiszem, hogy senki nem vitatja, hogy kivételes képességű játékos, ő is kevésbé mutatta meg magát évközben. Reméljük, hogy neki is kijön a lépés a Puskás arénába, de akár másnak is, nek az egyik én kedvencem, Gomez, aki hátul is fantasztikusan tud hárítani, előbb pedig gólokra képes szögleteknél. Úgyhogy több játékos is van, aki el tudja dönteni ezt a mérkőzést.
2: Mit gondolsz egyébként a Zalaegerszegről?
4: Senki nem várhat tőlük ezt a teljesítményt, mert a játékosoknak az értéke messze nem olyan magas, mint amit most elértek a tabellán, de hát ezt bizonyítja akár a nemzetközi futballt nézzük, ugye a norvég kis csapatot is, hogy ő is nagy meglepetéseket tudott okozni, úgyhogy ezek mindig üde színfoltja a labdarúgásnak, hogy nem a szokásos elvárt eredményeket produkál egy csapat, hanem látványosan futballozik. Látszik, hogy a játékosok akarnak, így is sokkal könnyebben is tudják magad esetleg nyáron adni, úgyhogy le a kalapot az ötén előtt, szerintem mindenki büszke rájuk.
2: Mekkora szerepe van szerinted a vezetőedzőnek, Nuno Camposnak ebben?
4: A játékosok egy része is neki köszönhető, hogy ide csábította őket Zalaegerszegre, másrészt a magyar játékosokra is biztos jó hatása volt az ő szellemisége, kisugárzása, úgyhogy ez a játékosokon látszik, hogy vezetőedzőnek is van hatása rájuk.
2: Szombaton 18 órakor lesz tehát a Ferencváros Zalaegerszeg MOL Magyar Kupa döntő a Puskás Arénában. A mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Női vízilabda.
0: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
5: Jó reggel, továbbra is Elpap István a mikrofonnál, Károly Andi van itt velünk, szia Andi, és szuper Levente.
6: Jó szia, reggelt, Levi. Sziasztok.
5: Hát és kosarazni és hokizni is fogunk az előttünk álló fél órába, kezdjük a kosárlabdába, megvan a férfi bajnoki döntő párosítása, önmagában ez olyan nagyon senkit sem lep meg, az első két meccs után ugye a Szolnok és a Falko is 2-0-ra vezetett az Atomerőmű és a Kaposvár ellen, de azért ezek a tegnapi harmadik meccsek, hát ha csak az eredményre nézzünk, már abból látszik, hogy azért ez nem volt egy fáklyás menet, mert ugye a Szolnok 65-65-63-ra, az már önmagában jó hangzik, de a különbség még jobban hangzik, hogy csak 2 ponttal nyert, és a Szombathely pedig 1 pont, ott legalább a kosár szám az olyan férfi NB1-es, 93-92, de 1 pont a különbség, és mindkét meccsen komoly győzelmi esélye volt a vendégcsapatnak, ami nem biztos, hogy párharc végeredményét befolyásolta volna feltétlenül, hát úgy igen, hogy akkor nem 3-0 adott esetben, hanem 3-1 vagy 3-2, de azért te a Szolnok Atomon voltál, ami ugye azért rangba egy fokkal a másik párosítás fölött áll talán. Egyrészt milyen meccs volt, másrészt mennyire legyintette meg a vereség szele a Szolnokot?
7: Nagyon-nagyon jó meccs volt. Örülök, hogy ezt tudtuk közvetíteni, mert tényleg, bár ugye 65-63 lett, és nem feltétlenül...
5: Inkább feszült volt, mint jó, nem?
7: Alapvetően egyébként szerintem jó. Feszült is volt, de
5: miért volt
7: egy
5: kevés kosár? Védekezés magas iskolája?
7: Alapvetően nem dobtak jól a csapatok. Ugye hát ha azt nézzük, hogy a Paks az Alba ellen volt olyan mérkőzés, hogy 20 darab 3 pontos dobott egy meccsen.
5: Hát itt nagyjából annyi volt az összpontszámuk.
7: Igen, és itt 23-ast a 3 meccsen összesen nem dobott.
5: De ez a Paks remegő kezétől, vagy a Szolnok kiváló védekezésétől alakult így?
7: Is azt gondolnám, hogy igen.
5: Előfordulhat.
7: Igen, de nagyon tetszett az, ahogy a Paks belállt a mérkőzésbe, azért mégiscsak 2-0 után utaztak újra Szolnokra. Alapvetően én azt gondolom...
5: És szerettek volna még egyszer utazni.
7: Szerintem egyébként igen, de hogyha azt nézzük, hogy talán a Szolnok az egyetlen olyan csapat az egész bajnokságban, aki a szezon elejétől kezdve ugyanazzal a kerettel jó egy bolcsik jött Vrabácsejére, az egy teljesen indokolt csere volt, de nem volt ez a játékos mozgás, mint ami más klubokra jellemző, és az első pillanattól kezdve egy nagyon egységes csapatot alkotnak. Ugye tavaly szezon közben érkezett Somogyi Ádám és Bosznics mester, és hogy tényleg egy olyan közeget tudtak ott kialakítani, olyan kémiát, hogy tényleg élmény nézni a játékukat, és a légiósaik is nagyon, nagyon jó légiósok. De a Paksnak is ugye ott Flevanakis mester jött még a Magyar Kupa előtti időszakban, és ott, ott már a Magyar Kupán lehetett látni rajtuk, hogy, hogy valami kezdott mocorogni a kezdeti nehézségek után. Őket is nagyon jó a gatyában ázták, és tök jól játszottak. Ugye az, hogy pont a Szolnokkal kerültek össze.
5: Hát ők sajnálhatják, az... hogy az alapszakasz így sült el, ahogy, mert de nekik, most javíts ki, ha nincs igazam, már pedig jobban tudod, mint én, de a másik ágról szerintem ott jelentősebb sanszaik lettek volna, hogy adott esetben egy bajnoki döntő legyen a
7: Szolnokatom. Igen.
5: Nem a Falkót lebecsülve, mert ki tudja, mi lett volna egy Falkó Atom, főleg, hogy ki tudja, mi lett volna, ha mondjuk esetleg a Paksnál van a pályaelőny, mert de hát az alapszakasz az úgy sikerült, ahogy, tehát ott nem volt miről beszélni.
7: Igen, hát ugye ez az a szezon első felének köszönhető, hogy ott azt végig bukdácsolta a Paks. De tény, hogyha a Falkóval kerülnek össze, akkor sokkal nagyobb esélyük lett volna akár döntőbe is jutni, ahogy azt mondom, hogy talán még a Kaposvárnak is volt. 3-0 lett, úgyhogy a tények szerint nem volt, de
5: Egyik meccset se dominálta végig a Falkó. Igen. Egy jó negyed.
7: Igen, ebbe az utolsóba ugye a harmadik negyedet 31-11-re nyerte a Kaposvár.
5: Most, amikor úgy nézett ki, hogy nagy szünetben, mert nem folyamatában néztem, de azért figyeltem, hogy jönnek a meccsek. Nagy szerintem úgy néz ki, mondom, ez legalább akkor sima. Egyáltalán nem, mert 5 perc óra ránéztem, és talán vezetett a Kaposvár. Na, ez akkor még talán 10-zel nem, de egyáltalán az, hogy fordult a kocka. Mondom,
7: igen. Igen, mi is ott a közvetítés alatt követtük a másik meccset is, és Balogh Balázs mondta, hogy jó, simán vezet a Falkó, eltelik pár perc, és van egy kis meglepetésem. Tudod, mi a másik meccs eredménye? 10-zel megy a Kaposvár. És néztem, ott hogy úristen.
5: Ott mi történt közben?
7: Igen, igen, és a Paks is vezetett 13-mal már.
5: De az hamarabb.
7: Igen. A harmadik negyed közepetájékán azt vissza tudta dolgozni 8 pontra a Szolnok a negyedik negyed elejére.
5: Az meg nekik semmi.
7: És ott nagyon elfáradt, fejben elfáradt szerintem a Paks, mert addig nagyon szép csapatjátékot játszottak, ment a labda, mentek a 2-2-k, és onnantól kezdve a negyedik negyedben már Hawkins leginkább patogtatta fönn a labdát, és próbált ott valamit varázsolni, de az esetek jelentős többségében nem sikerült, vagy oda passzolta valakinek, hogy jó, akkor roncsd el, te.
5: Egyéni sportággá vált.
7: Igen.
6: Hát ez mindenképpen jó lehetett, egyébként mind a két meccs, ugye negyedes fordítás volt, úgyhogy
7: igen.
6: Azért feszültség mind a két mérkőzésen volt.
7: Nagyon jó volt a hangulat, tehát hát ez volt. Tényleg
5: szoros meccset nyerni otthon, annál
7: igen, nincs. Kicsit megnehezítették a játékvezetők dolgát a játékosok is, mert ugye a mérkőzés elején azért tesztelgetik a játékosok a játékvezetőt, annyira. hogy mindenki feszegeti engedsz a határait, igen, mint a gyerekek. És szerintem sok olyan esemény volt, ami ilyen, hát mondom, ez pont én, akinek ez a mestere voltam nagyjából ennek védekezésben, hogy ha nagyon jó ütembe az ütközés pillanatában tudsz egy olyan mozdulatot beletenni a védekezésedbe, ami látványos.
5: Akkor a javadra fújnak.
7: Én ezt mindig úgy fordítottam le, hogy én csak a játékvezetőnek segítek észrevenni hát a faltot, de én akkor ezt tényleg olyan meggyőződéssel éltem meg, hogy...
5: Azt a faltot, amit te játszol el, azt annyira látványosan játszod el, hogy észre is vegyék.
7: Igen, de én nem játszottam el, én csak segítettem.
5: és hogyha ugyanilyen rafkós volt a támadó is, és ugyanúgy eljátszotta, akkor bíró legyen a talpán, amelyik a két színésznőből megmondja, hogy melyik a...
7: Hát és igen, és nagyjából oda tehető ez, hogy elkezdték a támadók is ezt a fejrázást, meg kardobálást.
5: Te is támadásban, természetesen.
7: Nem, én támadásban, nem. Támadásban
5: bár ott a labda nálad van, ott nehezebb.
7: Igen, megmondom őszintén, nem voltam soha egy labda zsonglőr, és inkább azzal voltam elfogva, hogy nálam maradjon az a labda, nem vagy még ott. trükközök. De hogy nehéz helyzetben vannak a játékvezetők tényleg, hogy most az egy valóban védőfalt, vagy a támadó hát játszik rá, úgyhogy ez sok olyan valaki, helyzetet
5: mert ha valaki szül, vérzik, ami... akkor egyértelmű, de abból a
7: legkevesebb.
5: Na mindenesetre szumma szummárum, a Szolnok és a Falkó játszott döntött, ráadásul mind a kettő megteremtette magának azt egy ilyen jó fárasztó hosszú idény végre, hogy most pihenhet, mert ugye a negyedik meg az ötödik meccs nincs, de időpontjuk volt. Úgyhogy csak valamikor jövő hét végén kezdődik, ugye?
7: Szombaton kezdenek, mondjuk csodálkozom, hogy nem gyorsítják be.
5: Hát, ha megvan előre, akkor...
7: Hát igen, mondjuk ezt gondolom a közvetítések
5: hát,
7: miatt.
5: Akartam mondani,
7: és
5: hát
7: igen.
5: Tévé is van a világon.
7: Igen.
5: Meg hát nem baj, pihenjenek, hogyha kell, mert azért
7: alapvetően
5: sokat
7: persze,
5: voltak parketten.
7: Mondjuk ilyenkor azért ugyan szerintem a csapatvezetőkben benne van az, hogy hát, hogyha egy héttel előrébb tudjuk az egészet hozni, az egy héttel kevesebb fizetés a légiósoknak.
5: Igen.
7: Úgyhogy azért ilyeneket
5: is... Ja, nem
7: is,
5: az, hogy nyáron többet pihenhet,

0: tévé, az más kérdés, hogy azt azért nem lehet úgy sakkozni a tévé az, a műsoridővel. Hát meglátjuk.
1: Nem. Na és mi lesz? Ne ugál, úgyis beszélünk még majd róla eleget, hiszen még egy hét van, amíg egyáltalán elkezdik.
0: Szerintem behúzza a Szolnok.
1: Hát pálya előnye ugye a Szolnoknak van.
0: Igen. Jó, a tavalyi bajnoki döntőben is azt mondtam 2-0-nál is, amikor utaztunk Szombathelyre, mert ugye ott pálya előnyben volt a Falkó. Hogy...
1: És így lett 3-0 Szolnoknak.
0: Igen. Na, ez úgy is simán nyeri a harmadik meccset, hát olyan simán kaptak ki még, mint soha. Úgyhogy női sportra szokták mondani, hogy hát nők sose tudhatod, hogy mit várhatsz tőlük. Férfiak, sose tudhatod, mit várhatsz tőlük. De mondom, szerintem ezt a Szolnok behúzza, azt nem mondom, hogy 3-0, de... Én mondjuk az se bennem. Én személy szerint, nem én játszom, hogy ha 5 meccses döntő lenne.
1: Hát kérdés, hogy a Falkó tud-e Szolnokon csinálni valamit, igen. Mert az nem jelenti, hogy a Szolnok nem tud Szombathelyen, tehát
0: igen.
1: Sőt, abra azért láttuk tavaly, ha más nem, tavaly láttuk, hogy van példa. Na, de hogy mondod, hogy a női kosárlabdából mi minden előfordulhat, tehát te magad mondtad, amikor a Pécs a női döntőbe elkezdett virgonckodni, hogy de hát azért itt mindent összevetve ez Diósgyőr. Ehhez képest mi lett belőle? Amire a Diósgyőr észbe kapott, addigra az NK, a Pécs egyszer hirtelen bajnok lett.
0: Igen.
1: Tulajdonképpen tök, hát a harmadik meccsen aztán már végképp olyan simán, hogy egy darabig még úgy nézegettem, hogy jó, oké, bekezdtek, jól is csinálják, mert így kell csinálni, de majd a Diósgyőr, aztán semmilyen Diósgyőr nem jött, hanem csak nőtt a különbség, egyszer csak lefújták, és tök simán bajnok lett a Pécs.
0: Abszolút, szerintem az első mérkőzésen játszott úgy a Diósgyőr, hogy jó, hát úgyis mi leszünk a bajnokok. Hát azért ebből a Pécsből most két extra légiós, a Held, meg a Reisingerov egyik sérülés miatt, másik a női NBA miatt távozott, hogy nem okozhat gondot, hát és okozott. Gondot okozott már az első meccs, és ráadásul ugye pályahátrányban volt a Diósgyőr, mert a Pécs nyerte a bajnokságot.
1: Ezek után, amire észbe kaptak volna, elvesztették a hazai meccsüket
0: is. Hát az nagyon nagy megdöbbenés volt számomra is, hogy azt gondoltam, hogy ha valamit, akkor azt nagyon simán behúzzák. Ehhez képest igazából azt kell, hogy mondjam, hogy rossz játékkal kikaptak.
1: De az még szoros volt.
0: Az még szoros volt, az talán 6.66-60 ilyesmi, de hát ez a harmadik meccs.
1: Hát ott volt 30, vagy nem is tudom, mennyi lett a vége.
0: Hát közte. Majdnem 30 is volt a különbség.
1: Hát valahol ott.
0: Hát 20 valamennyi, 20 valamennyi.
1: De 30-hoz közelebb, nem? Vagy lehet, hogy a vége már nem, de voltak ott ilyen. Volt olyan, hogy 28-29 pont körül volt a Pécs előnye. Na mindegy, nem volt semmi izgalom.
0: 77-49.
1: Na az 28. Tessék.
0: 49.
1: Na, ehhez képest aztán ja, először is rögzítsük, hogy a legnagyobb királynő azért Iványi Dalma, mert az, hogy egy részét veled is együtt, a Vertetics féle győzelemnél még nem volt ott, de az összes Rád Géber féle BVSK győzelemnél ott volt, sőt, húzó ember volt, aztán amikor a pécsi döntő volt, és a Pink, a megboldogult emlékezetű Pink lett a bajnok. Ott is ott volt a Dalma, és most pedig ott van Gyokic Zsejko mellett a csapatnál. Mi Nogdacu még a válogatottnál is ott van, akik kijutottak a VB-re, tehát neki ez egy extra éve. Na de ehhez képest, ez csak az egy, hogy mégis adjuk meg a királynőnek, ami a királynőjé, de ehhez képest eltett pár nap, és Rád Géber László segélykiáltása a magyar médiában, de ez azért túlmutat azon, hogy ott most Pécsen éppen mi van. Ugye itt hangsúlyozottan nem a kosárlabda akadémiáról van szó, hanem amelynek egyébként több végzőse, vagy több játékosa is ott van a pécsi profi női csapatban, meg a férfibe is, de hát ugye momentán nő lett bajnok, hanem arról van szó, hogy a profi csapatokat mostani állás szerint képtelen a következő idényben az akadémia rendesen működtetni, és azért itt az NK Pécs esetében, vagy NK Universitas Pécs esetében, itt Euroliga részvételről van szó, mégis a regnáló magyar bajnok mögött álló akadémia vezetője, aki nem mellesleg azért mégiscsak mesteredző, és egyébként úgy bedobta most a kavicsot a vízbe, és tudomásom szerint gyorsan el is ment Újvidékre, ahonnan származik, és most ott tisztítja ki a fejét, úgyhogy nagyon kíváncsiak, hogy mi lesz belőle. Na, mi a véleményed erre?

0: Hát, ugye amikor először olvassa az ember és ismeri Lacit, akkor ilyen jó, oké.
1: Igen, de ott véletlenek sosincsenek.
0: És igen, és véletlenek sosincsenek, és tényleg az, a város egyáltalán nem támogatja őket.
1: Ki támogassa.
0: Igen, és jó, persze itt lehet mondani, hogy női kosárlabda.
1: Hát számoltam pláne, a futball Pécsen.
0: Pláne, igen. És tényleg az, hogy 12 éve voltak utoljára döntőben. Az első mérkőzés, azt hiszem pont, napra pontosan a 12 évvel ezelőtti utolsó mérkőzés napjára esett, amikor ugye a Pink bajnok lett. Pont a Facebook fel is dobta, azt is közvetítettem azt a mérkőzést, csak tévében. És lefotóztam, ahogy Dalma vágja le a hálót, és így ültem ott, így néztem, hogy ezzel nem tudok ezzel a látvánnyal mit kezdeni, hogy Iványi Dalma a Lauberben ellenfélként vágja le a hálót.
1: Hogy mert akkor az volt.
0: Teljes képzavar volt számomra.
1: De legalább azt a hálót ismeri.
0: Igen. Hát nem tudom, hogy ott egyébként mi lesz, mert tudomásom szerint 3 játékosnak van összesen szerződése a következő évre.
1: Nem tűnik elégnek.
0: Igen, de szerintem most nagyon nagy játékos mozgás lesz mindenhol, mert Sopronban is többen eligazolnak, úgyhogy most szerintem valami
1: is.
0: Nagyon... Igen, hát,
1: hát jó, de akkor hol lesz csapat? Külföldön.
0: Diósgyőrre azt mondom, hogy Diósgyőrben muszáj, hogy valamit változtassanak. Oké, az, hogy Magyar Gergő jön, igen, és Völgyi Péter ugye már bejelentette, hogy ő feláll, nem lesz a Diósgyőrnek tovább az edzője. Az oké, hogy ő távozik, de a közeg...
1: Ahol visszavonul, nem?
0: Nem? 20...
1: Én azt hallottam, hogy...
0: Visszavonulna Nina 28 éves.
1: Nemzeti sportos körökből azt hallottam, hogy ő nem... De ő sérülések miatt. Tehát nem,
0: igen,
1: nem,
0: mondjuk ő...
1: Nem azért, mert nincs kedve.
0: Ő nagyon-nagyon sok sérüléssel bajlódott
1: lehet,
0: itt az elmúlt években. Én sajnálnám nagyon, hogyha Nina visszavonulna, mert... Jó, persze nem vagyok a bőrében, nem tudom
1: jó,
0: azt,
1: hogy... Jó, most ezt a német mondom, mert lehet, hogy nem így van, de én ezt hallottam.
0: Igen. Hát reméljük, le is kopogom, reméljük nem így lesz, de ott tényleg muszáj, hogy kicsit az állóvizet.
1: De érdekes nyár elé nézünk minden esetben.
0: Nagyon.
1: Az biztos.
0: Nagyon, és érdekes szezonkezdés lesz.
1: Miközben megyünk a világbajnokságra.
0: És ráadásul ugye úgy fogják
1: az
0: elkezdeni,
1: szeptember
0: 4-13, azt hiszem, hogy valahogy így, hogy augusztus elején kezdenek el edzőtáborozni a válogatott.
1: Felé nekem lesz klubja. Lesz.
0: Addigra már lesz, csak ugye teljes kavarodás lesz mindenki új helyen, külföldön, itthon csak máshol, és nem fogod tudni elkezdeni a kluboddal a felkészülést, majd csak vagy szeptember 14-én jössz haza, 15-én mondjuk,
1: nagyon
0: bár úgy is kapsz még pihenőidőt, és akkor rázódj bele egy tök új közegbe, azért érdekes szezon kezdet lesz.
1: Na, gyorsan pattanjunk át jégkorongra, főleg mert ott aztán nem kell szeptemberig várni a világbajnokságig, hanem konkrétan a jövő héten már Levi is a festői Zürichben tartózkodik. Szóval milyen VB-nk lesz?
2: Fú,
1: elit VB-ről hát
2: nagyon érdekes azért. Lesz, ugye meg volt az utolsó előtti keretszűkítés. Azért nagyjából a csapat hasonlóan néz ki, mint a tavalyi világbajnokságon, tehát óriási nagy meglepetések talán nincsenek. Ugye egy nagyon kemény és hosszú táboron vannak túl a srácok, tehát két csapatnyi emberrel kezdődött az edzőtábor, ezt azért majd érdemes lesz kielemezni a későbbiekben, majd megnézni az eredményét, hogy ez hogy sült el konkrétan. Hát mi jövő hét kedden utazunk, ugye lesz még szerdán egy edzőmérkőzés, az utolsó 10. edzőmérkőzés, eddig 9-et játszott a válogatott, abból 8-at elveszített, sajnos 1-et tudott nyerni a lengyelek ellen hosszabbításban.
1: Jó, de, azért olyanok, az ellenfelek, de olyanokkal is játszott.
2: Az ellenfelek, na jó, de hát azért kikaptunk 2-szer Japántól, a lengyelektől kikaptunk 1-szer, Szlovéniában kikaptunk, a dánoktól 2-szer, Norvégoktól 1-szer, tehát...
0: Ilyenkor egyébként olyan felállással játszanak végig, ami abszolút a VB-n várható, vagy azért még mindig tesztelget az edző?
2: Hát pont nem.
1: Ez még a keretszűkítés előtt volt a nagyja.
2: Igen, így van. Ráadásul ugye volt olyan, amikor két
1: csapattal két válogatottunk
2: egyszerre
1: volt.
2: Két válogatott, az egyik Svájcban, a másik itthon Japán ellen. Abszolút egy nagyon érdekes felkészülésről beszélünk.
1: Ugye bocsánat, hogy közben állok, de ott is te mondod, hogy persze kikaptunk Japántól, de azért ha lehet, hogyha az akkor Svájcban játszók játszottak volna Japán ellen, akkor lehet, hogy nem kaptunk volna ki Japántól.
2: Balancban volt nagyjából a két válogatott, tehát nem arról beszéltünk, hogy egy A meg egy B válogatott.
1: Jó, akkor ha az A játszott volna, és akkor nem biztos, hogy ez az eredmény. Legalábbis reméljük.
2: Hát ki tudja, ez már soha nem fog kiderülni. Közben ugye ugyanez a japán válogatott most kiesett a divízió 1A-ból. Ugye most lett vége tegnap a divízió 1-es világbajnokságnak, ahol visszajutott Kazaksztán az A csoportba, és 20 év után följutott Ukrajna. Tehát Franciaország lent maradt, ami egy elég komoly meglepetés. És ami a magyarokat illeti, még ugye jövő hét szerdán van egy edzőmérkőzésünk Neuchâtelben, a kanadaiak ellen, akik azért elég
1: nem ott komoly megszerezni a második
2: komoly csapattal fognak érkezni, aztán ugye 17-én pedig első meccs Finnország ellen, ami egy elég szerencsés sorsolás szerintem nekünk. Ugye a finnekkel kezdünk, és utána következik gyakorlatilag az a két meccs, mindig egy vagy két meccs van bearangozva, ahol
1: a sorsunk
2: reális győzelmi esélyekkel lépünk égre, ugye Ausztria és Nagy-Britannia ellen. Bár ugye Majoros Gergely, amikor átvette a válogatott irányítását 2 éve, és tavaly értékelte a bennmaradást, tehát azért az konkrét cél, hogy azért valamennyire lehessen azt látni, érzékelni, hogy közelítünk, ha nem is a nagyokhoz, de mondjuk a második vonalhoz. Kik vannak a második németek vonalban, mondjuk? Hát vagy igen, németek, már lettek. Ugye Lettországgal játszik az utolsó mérkőzés.
1: Olaszok.
2: Olaszok a másik csoportban vannak.
1: Ja, hát úgy igen, csak tudásra.
2: Hát nyilván, csak ugye velük nem fogunk játszani. És hát ez lesz a legnagyobb kérdés, hogy mit sikerült, és hogyan sikerült előrelépni. Ugye Galló Vili még kint van, ugye beszéltünk róla a Finnországban.
1: Ma még játszott, és ma már játszani is fog.
2: Így van, és hát egyetlen egy
1: de ő befut az időbe.
2: Mindenképpen, és egyetlen egy csatár fog még szerintem kimaradni. Most már 8 hátvéd megvan.
1: Szerintem az Galló még nem lesz.
2: Így van. Aha. Szerintem az fix, hogy 8 hátvéddel utazunk.
1: Na, azt mondd még a 8 hátvédet, mert itt fejtegetted, hogy vigyek ki balkezes. Egy nem.
2: Egy. Ugye Ortenszki az egyetlen, aki jobbkezes.
1: De ez így nem csak egy jó pofa, ilyen fura statisztika, hanem ennek konkrétan a pályán is, ugye a jégen is nagyon komoly jelentősége van.
2: Hát hogyne, tehát taktikailag ugye nyilván, hogyha az ellenfelek fogják elemezni a játékunkat, már pedig lesz olyan csapat, amelyik fogja, szerintem lesz olyan, amelyik nem. De ugye a korongbevitelek a harmadba, a korongbelövések, hogy melyik oldalra
1: hát oda fogják, hát, ahol balkezes játszik ahol a jobb oldalon.
2: A jobb oldalon, hogy fonákkal kelljen megfordulni, a stb. Tehát ezzel azért még lehetnek kisebb problémáink, valamint ugye a speciális egységekben, hogy fogunk felállni. Hát ugye a modern hokiban már azért legtöbbször úgy állunk fel, és szerintem azért Majoros Gergely is legtöbbször ezt a taktikát választja, hogy 4 csatárral, 1 hátvéddel, tehát olyankor szinte mindegy, hogy most az 1 hátvéd az jobbkezes vagy balkezes.
1: A balkezes lesz véletlenül.
2: Valószínűleg, igen, meg hát valószínűleg nyilván ott a forgások a helycserékkel kapcsolatban, de ugye ember hátrányban is lehet azért ez problémás.
1: Nem sok balkezes csatár lesz benne ember hátrányban, hogy akarunk valakit arra.
2: Ugye néztem az amerikaiak, a kanadaiak, meg akik már kihozták ugye a hivatalos keretet, hát azért legrosszabb esetben is, de 5-3 mondjuk az arány, jobb esetben 4-4, de hát azért olyan nagy sztárok érkeznek, tehát a kanadaiaknál Celebrini ott lesz, Ryan O'Reilly, amerikaiaknál Matthew Kachuk, tehát azért lesznek
1: itt Stanley Cup-ban győztesek. Maradjunk annyiban.
2: Így van.
1: Ha nálunk játszanak, akkor nem problémáznánk azon, hogy az ott esetben balkezés és abból túl sok van. Jó, van, hát nagyon szurkolunk, egyébként meg erről még esik is szó, most elmegyünk hírekre, és utána nem Danyi Gáborral folytatjuk, majd azt is elmondom, hogy miért, hanem jönnek bulvár perceink, és ezt a teljes egészében a Real Madridra szánjuk majd, mert amit ezek az elmúlt napokban, hetekben produkálnak,
2: hónapokban,
1: az nem, és nem a pályán, az nem mindennapos.
3: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: 10 góllal nyert a Győr női kézilabda csapata Esztergomban. Ma alakul meg az új országgyűlés. Többnyire napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: 40 ezer jegy már elkelt a szombati Ferencváros Zalaegerszeg labdarúgó magyar kupa döntőre. A 18 órakor kezdődő találkozót, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, a Puskás Arénában rendezik. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó magyar kupa döntőjébe. Ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Magabiztos 39-29-es győzelmet aratott a címvédő Győr Esztergomban a női kézilabda bajnokság 23. fordulójában. A Bajnokok Ligája 4-es döntőre készülő zöldfehérek az első fél időben már 9 gólos előnyt szereztek. Így a mérkőzés hátralévő részében már nem volt kérdés a két pont sorsa. A címvédő Szolnok izgalmas csatában 65-63-ra győzött a Paks ellen a férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjének harmadik mérkőzésén. Így összesítésben 3-0-ra nyerte a párharcot és bejutott a döntőbe. Ellenfele a Falkó, amely szintén szoros küzdelemben 93-92-es sikert aratott, és ugyancsak 3-0-val jutott döntőbe. Ez azt jelenti, hogy megismétlődik a tavalyi finálé. Akkor a Szolnok 3-0-al bizonyult jobbnak a Falkónál. Az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon a női sportpisztolyosok alapversenyének első napja biztatóan alakult magyar szempontból, miután Major Veronika a harmadik helyen áll. Még a Fábián Sára Rahellel és Jákó Miriammal kiegészülő csapat a második pozícióból várja a szombati folytatást a 25 méteres olimpiai számban. A magyar férfi puskások messze voltak a döntőtől, csapatban pedig a 13. helyen végeztek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik. Majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. A filmkultúra a politikai mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tisza párt kultúrpolitikusa. Nagy Ervin közölte, az új kormány megalakulása után nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén. A vezetőposztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki, az igazgatót több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Nőtt az államháztartás hiánya. Áprilisban csaknem 430 milliárd forintos mínuszt halmozott fel a központi alrendszer. A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint az év első 4 hónapjában a deficit megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett hiány több mint 70%-a. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Ma esti ország szerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon.
0: Közlekedés.
4: Rendezvény miatt lezárják a Kossuth-Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Sűrűbben közlekedik majd az M2-es, M3-as metró, valamint a 4-es és 6-os villamos.
0: Időjárás.
4: Az ország nagy részén változóan felhős, helyenként borult az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, valamint a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható, és hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Továbbra is Elpa István a mikrofonnál, Károly Andival,
2: Szia
1: Andi és Szuper Leventével.
3: Jó reggelt kívánok!
1: Szia Levi, na hát a Real Madrid szurkolókból csak az igazán mazohisták tartsanak velünk a következő negyed órában, mert most arról fogunk beszélgetni, ami Madridba zajlik, ahol hát mindig is voltak problémás esetek, mindig is voltak galaktikusok, ezzel nincs is probléma, volt, hogy José Mourinho is vezetőedző, azzal sincs probléma, bár ő azt mondta, hogy ő maga eszközeivel ezt a mostani Huplerájt viszont gyorsan rendbe rakná, és még csak nem is Vinicius Juniorról beszélgetünk, akiről általában szoktunk, amikor a Real körül ég a tűz. Hozzátéve, hogy éppen emiatt a Lex Vinicius, hogy aki mostantól nem lehet eltakarni a szádat, hogyha beszélni akarsz a pályán, mert akkor nem tudják, kivéve ha köhögsz, mint most Levi. Na, viszont cserébe van nekünk Tchouaménink és Valverdénk, meg van Mbappénk mindig van, a Mbappéről inkább majd a végén beszélgessünk. Előbb ezt a Tchouaméni-Valverde esetet. Ugye, aki esetleg nem tudná, hát már egy egyik edzésen állítólag majdnem tetlegesség fajultak a dolgok, de aztán az öltözőben ott valami történt, most ott dulakodtak, ütöttek, vagy csak ordibáltak. Lényeg az, hogy Valverde elesett, de ráadásul úgy esett el, hogy fejsérülés szenvedett, ami miatt nem ellesleg egyébként egy elklasszikot rendeznek vasárnap 21 órától, ahol amúgy a Barcelona bajnok is lehet, vagy bajnok is lesz, ott meg majd Valverde miatt majd nem is játszik szépen. Elesett, és persze utána és traumás agysérülést szenvedett. Ez volt a klub első tájékoztatása, ami miatt eleve ki kell hagynia, vagy másfél-két hete, de egyébként ennyire nem súlyos az eset, azóta Valverde elnézéskért, de most már úgy néz ki, hogy tulajdonképpen nem is történt semmi, ehhez képest 500 000 euróra büntették fejenként Tchouaménit és Valverdét. Ha nagyon lecsupaszítjuk és a végterméket nézzük, akkor most mondjuk Valverde, most Tchouaménit hagyjuk ki, ebből Valverde kapott 500 000 eurós büntetést azért, mert beütötte a fejét. Hogyha nagyon ostobán csupaszítjuk le adót. De mi ez? Tehát ezek milyen történetek? Ezen a szinten ilyen nincsen ma már a profi sportban.
2: Alapvetően nekem így az első gondolatom, ez a jó dolgukban már nem tudnak.
1: Jó dolgukban megverik egymást.
2: Igen, már tényleg unatkoznak, vagy én nem tudom.
1: De úgy nincs annyira jó dolguk, mert egyébként mindent elbuknak ebbe az idénybe.
2: Persze, most itt természetesen a jó dolgukat, azt igen, úgy alapvetően az életükre gondoltam.
1: De ott meg 500 000 euróval csökken a jó dolog.
2: Apró pénz szerintem. Az ő esetükben ez apró pénz, de egyébként, ha bármi ilyen történik az öltözőbe, az hogy kerül ki onnan?
1: Meg hogy marad ez a két ember utána ott ugyanabban az öltözőben?
2: A férfiak esetében szerintem ez más, mert nők azok éveket tudnak valamin rágódni, de egy férfi csapatnál, ha van egy konfliktus, odállnak egymással szembe, most az vagy leverik egymáson, vagy kiabálnak egymással, de azt lerendezik.
3: Hát olyan focis módon lett ez lerendezve. Tehát amikor megláttam ezt a hírt, akkor eszembe jutott egyből az, hogy 2000-es évek elején, talán az első profi szezonom volt, hogy volt egy olyan edzésünk, ahol hát konkrétan mint hogyha az edzőnk provokálta volna ki, hogy balhé legyen az edzésen.
1: Tehát végig... Akkor a farkasztója volt az edző?
3: Nem, ez Kanadában volt már.
1: Így egyszerűbb.
3: Nem, tehát olyan gyakorlatok voltak végig az edzésen, ami végig 1-1, 2-2, 3-3 elleni párharcok volt. Nem ment túl jól a csapatnak akkor, aztán szerencsére a szezon végén bajnokságot nyertünk, tehát ez is nagyon kellett hozzá, és egy elég komoly verekedés tört ki az edzésen.
1: Saját keretem belül.
3: Így van, és hát az olyan jót tett egyébként az egész brigádnak utána.
1: Tehát, onnantól beépítették.
3: De az öltözőbe után, tehát megvolt az edzés, mindenkinek tele volt a hócipője, tehát nagyon kemény sztori volt, utána pedig az öltözőbe az edzés után már röhögve beszéltük ezeket meg. Tehát az ilyen dolgok kellenek szerintem egy öltözőbe.
1: Traumás a csérülés.
3: Hát azt talán nem, de hát mint véletlen... látjuk, azért egy picit el lett túlozva ez a traumás a
1: sérülés. Meg maga a sérülés az valószínűleg nem következett abból, ami történt.
3: Meg hogy beütötte a fejét, jaj, meg elcsúszott, meg hogy kiabált, meg veszekedett, tehát nem árt. Tehát legyünk már egy picit férfiasak, hogyha már balhé van, akkor álljunk bele, akkor adjuk ki a gőzt normálisan.
2: Ha már összeverekednek, akkor abból legyen traumásat.
1: De ebből meg rendesen. Nem?
3: Ebből egyébként nagyon pozitív dolgok is kijöhetnek. Hogyha,
1: de ebből
3: hogyha,
1: már nem nagyon
3: ebből már nem. Ebből már nem. A mi példánk, a mi esetünk az tök jó volt, mert mondom, utána már röhögve beszéltünk erről az öltözőben, viszont Florentino Perezt nem tudom, hogy most irigyeljem, nem irigyeljem, tehát naponta csörög a telefonja, hogy már biztos úgy veszi föl a valaki.
1: Ki csinált már megint valamit?
3: Na, mi történt most? Vinicius? Nem, most nem. Mbappé? Ő sem. Akkor kicsoda? Hát,
4: Valverde.
3: Valverde. Jaj, ne, hát most úristen, nem elég gondom van a brazillal meg a franciával, most még a másik francia, meg az urugvái.
1: De most komolyan, a Valverde az az ember a Real Madridba, akit én aztán nem vagyok Real Madrid szurkoló, de ezzel azért sokan vannak így, de Valverdét azért egy ilyen osztatlan elfogadás kíséri. Tehát ő
3: köztiszteletben.
1: Abszolút. Az ő játéka, a szellemiség, a
3: megjelenése.
1: Pályán, így van. Ő aztán minden körülményeket odarakja magát, hogy hát a más te mondjuk a Real nem a Bayern, hanem a City ellen valószínű kiesett volna, ha Valverdének nincs pont egy olyan napja, hogy az egész párharcot a javukra fordítja. Most ezt képest ez az ember keveredik ebbe bele. Tehát itt most nem Viniciusokról, vagy Ramosokról, hogy visszamenjünk az időbe, vagy Pepékről van szó. Azért rában mindig voltak ilyen tűzesetek, hanem jó, Chouamen is benne van, akiről őszinte nagyon foglalkoztam azzal, hogy az ember egyébként mennyire normális, de lehet, hogy ő azért itt a fő hülye, nem tudom. Valverdéről kevésbé tudom elképzelni, ezt képest most mind a ketten félmillió euróval kiebb vannak. Na de Mbappé, aki meg hát edz, amikor edz, ugye sérült, elment Olaszországba, akkor nem jött vissza, de most a barcelonai bajnoki meccsen sem fog játszani, akkor mit tudom, valami hivatalosan a Mbappé magángépe 13 perccel a legutóbbi mérkőzés előtt landolt Madridban. Jó, persze sérült, meg mit tudom én, de hát a szurkolók azok innentől kezdve most már valami 30 millióan, de lehet, hogy már több, sőt, biztos, mert ez csak növekszik, csökkenni nem csökken, követelik, hogy távozzon. Ez már önmagában jó hangzik, meg az is, hogy ahova a Mbappé megy, az nem nyert BL-t, mert ahonnan eljött, az azóta egyet már nyert, meg majd mindjárt nyer még egyet, hogyha úgy alakul. De hova mehet el Mbappé? Tehát melyik az a klub, amelyik a Mbappé ki tudja vásárolni, és meg
3: mindjárt
1: tudja...
3: Mindjárt mondtam volna majdnem, hogy hova mehet el.
1: És meg tudja fizetni. Hát de nem, hát most a Manchester City bárkit meg tud fizetni, hogy Pep Guardiola nem fogja a Real Madridból Mbappét odavinni, a 100%. Párizsban nyilván nem megy vissza.
2: Hát figyelj, szerintem
3: ez... keletre.
1: Hát de ahhoz meg, hogy a Mbappé nem egy idős... lecsúszóba levő sztár, hanem mondjuk a legjobb korba lévő, ha nem lenne diónyi agya, akkor bővé lehetne a világ.
2: De hogyha most az összes európai klub úgy van vele, hogy jó, hát ennyiért nekünk ide, ő biztos nem kell, akkor azt fogják mondani, már aki mondja, hogy hát kevesebbért azért elszaladgálhat itt a pályán.
1: De azért meg a Real nem adja oda, meg a Mbappé nem megy el. A fizetés is őrült pénz itt a Mbappé esetében, tehát itt nem csak az, hogy most mennyiért tudod megszerezni, hanem utána működtesd is.
3: Ez egyébként de nagyon...
2: a Real meg már megszabadulna tőle.
3: Hát ez egy veszélyes dolog, amit a Real csinál egyébként, de ezt sokszor elmondtuk már azért az évek során, tehát hogy azért más európai klub csapatból összesen érkezik mondjuk ennyi balhé sztori, mint egyedül a Real Madridból. És nem tudom, mennyire fontos ez Mbappénak vagy a Madridnak, de én közvetlenül tudok azért jó néhány olyan esetet, köztük a fiam is, aki ezek miatt mondjuk nem Real szurkoló már, pedig az volt, Mbappét már nem kedveli, pedig az kedvence volt még egy néhány évvel ezelőtt, és azok a megnyilvánulások, amiket lehet hallani azóta, tehát azok is megszólaltak, akik Mbappé mellett vannak, család, barátok, ezt most nem lehet tudni, a körülötte lévő entourage, vagy a társaság, hogy hát azért ezek föl lettek fújva ezek a dolgok, meg így, meg úgy, meg hát elengedte a csapat. Én csak a saját magam sztoriait raktam össze ebben a kontextusban, hogy amikor én mondjuk sérült voltam, akkor én nem kaptam olyan tanácsot a szüleimtől, a barátaimtól, hogy úgy is sérült, vagy most akkor mennyi, hagyja, tehát persze, tehát ott ültünk a meccsen, néztük a többieket, mentünk ugyanúgy edzésre, csak más feladatokat végeztünk el, csináltuk a rehabot, stb. Tehát, és hogyha egy csapat tagja vagy, akkor hiába vagy te bárki, és keresel bármennyit, és vagy a világ legjobbja, ha nem vagy egy a sok közül, akkor annak következményei lesznek. Lehet, hogy nem most, hanem mondjuk egy 2-3 év múlva, amikor tényleg egy olyan bélyeg kerül majd a hátadra, amit nem tudsz utána majd lekaparni.
1: Hát hozzáteszem, hogy óriási hagyománya a brazilok esetében van ennek, mert és ott aztán mindegyik érintett áll. Egyébként ott nem is a Real Madrid, hanem a Barcelonában volt érintett, mert a Romário is ugye ilyen eset volt, tehát a Ronaldinho, akit mindenki persze imád, de az is mondjuk egy riói karneválnél azért semmit nem adott volna oda, és hát mindenek előtt Neymar, aki mind Barcelonában, mind Párizsban mindig a riói karnevál kezdete előtt 3-4 nappal húzódott meg, úgyhogy hogy ott tudott csak megfelelően rehabilitálódni. Hát Romário meg ugye azt hiszem az a Cruyff-fal volt, hogy mondta, hogy ő tulajdonképpen menne. Egyrészt megy a gépe, másrészt menne haza Rióba, és mondta a Cruyff, hogy hát mondjuk ha két gólt lősz a hétvégi bajnokin, akkor mehet. És a Romário már 20. percre megrúgta a két gólját, és el se köszönt, elfutott.
3: Gyorsan lecserélték, elfutott, és már onnan ment.
1: És már a gépen volt, és ment egy kicsit szambázni. De ott csak mondjuk Romário, Ronaldinho és Neymar nyilván a egyrészt brazil, hát persze könnyebb, meg mindent megengedünk nekik, de meg azért közvetlen világelit, nem mint a Mbappé nem az lenne adott esetben. De valahogy neki mégse bocsátanak meg.
2: Nekem is az volt az első gondolatom, amikor olvastam erről, hogy mit keresett Szardinián, ha sérült is. Ott ül a padon. Hogy nem tudtam összerakni a sztorit, ha nem vagy fekvőbeteg, akkor ott van a helyed a csapat
3: lehetett
2: mellett.
3: Lehetett volna máshogy is kommunikálni. Miért nem az volt, hogy Szardinián van egy nagyon komoly specialista, akivel most együtt fogok dolgozni, és most oda kell utaznom. Egyébként ennek vannak további következményei is, vagy lehetnek. Tehát ezek a sztorik milyen hatással lesznek mondjuk a francia válogatottra a világbajnokságon. Hát tehát most megérkezik
1: Mbappé. Tchouaméni is odaérkezik.
3: Például. De megérkeznek ők ketten, és akkor biztos, hogy lesz olyan megnyilvánulás valakiktől, egy kliktől ott, csak na megjöttek a reálosok. Úristen, most akkor mi
1: de
3: lesz
1: mondok,
3: meg? Hogy...
1: De mondok egy ilyet is, mondjuk Kamavinga is ott lesz, aki szintén reálos, és lehet, hogy merőben más a vélemény ezekről a dolgokról, mint Csuhamennyinek és Mbappénak. Tehát a válogatottban is elviszik magukkal a hétköznapi klub feszkóikat.
3: Hát nem muszáj. És muszáj játszatni, mert biztos, hogy játszani fog, tehát, de a csapaton
1: kézzel,
3: belül...
1: Itt... a francia szövetségben olvasgatják ezeket a híreket, hogy az egyik miatt traumás agysérülés szenved a csapattársa, a másik meg Szardíniáról esik be magángéppel arra a meccsre, amin egyébként nem is játszik.
2: Hát csak nehogy az legyen, mint a szerb pólósoknál most, hogy ugye kinevezték az új elnököt, és 11 játékos lemondta a válogatottat. Vagy most azt mondják a francia...
1: A pekingi olimpián meg a Csapics ütötte le a sefiket, nem? Vagy mi volt ott? Ott összeverekedtek, az biztos, amikor nem jutottak döntőbe.
2: De most azt mondják a francia válogatottba, jön a Mbappé, akkor miközben, de nem?
3: Hát minden esetre Deschamps-nak nem lesz egyszerű dolga. Mondjuk olyan szempontból igen, hogyha Mbappét még ki is hagyná, tehát azért van most elég komoly mennyiségű klasszis csatája a Franciaországnak.
1: Hozza úgy, a PSG-t, azok is, azzal is elboldogulnak. Na de hát ez se véletlen, hogy mert Deschamps úgy gondolom, hogy egyébként egy karakteres, kemény figura tud lenni, ha kell. Mourinho-ról tudjuk, hogy azzal, de még egy Ancelotti alatt sem tudom elképzelni. Tehát ehhez egyébként valószínűleg ez a szegény Arbeloa is kell, akinek a tekintélye nem mérhető egy Zidanéhoz, aki azért akkora futballista volt, mint a fene, vagy egy Ancelottihoz, akinek meg olyan edzői múltja van, vagy egy Mourinho-hoz, akinek meg olyan fellépése van. Tehát a Real az ebből a szempontból azért hibázott egy kicsit. Na jó, meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
3: Hát oda egy diktátor Mbappé, kell.
1: Hát persze, Mbappé majd meggyógyul, mert VB-re azért csak meggyógyul, hát hogy Valverde feje is begyógyul, hogy meg ki is fizetik a félmilliót Tchouaménivel, ha még nem vonták le tőlük. Egy biztos 9 órakor vasárnap Barcelona Real Madrid, ráadásul Barcelonába.
3: És milyen üzenettel küldhetik a pályára a csapatot, mondjuk Florentino Perez milyen üzenetet küld a csapatnak meccs előtt?
1: Ez így van, de szerintem Flickék meg csak egy kávét kérnek pillanatilag, úgyhogy én aztán nem szúkolok egyiknek se a kettőből, de kíváncsian várom, hogy a pályán majd mi látszik abból, ami most itt mögöttünk volt. Megyünk szépen hírekre, aztán majd mi meg reggelizni, aztán majd jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Mindent, semmit, egyet. Deák Zsigmond jegyzete. A Magyar Kupa visszakapta a rangját. Ha a válogatott népszerűségének növekedése mellett valaminek még őszintén örülök, labdarúgásunk aktuális helyzetét, lokális emelkedését, közönség sikerének reneszánszát látva, akkor az ez. Bár jobban belegondolva ebben az állításban van némi csavar, hiszen az MK amolyan színuszgörbét mutatva az 1909-es első kiírás óta nem mutatott folyamatos fejlődési ívet, nem szerzett állandó magas rangot. Előfordult, hogy elmaradt az aktuális évi sorozat, máskor meg szinte illegalitásban zajlott néhány kósza néző előtt, miközben a lebonyolítás állandó változtatása sem segítette szakmai és szurkolói rögzülését. Érdekes párhuzam, hogy a tömegvonzásának erősödése két jelentős infrastruktúrális fejlesztéshez köthető egyértelműen. Az 50-es években az 1953-as születésű Népstadion, 2019-es átadása óta pedig a Puskás Aréna kulisszái jelentették azt a pluszt, ami a döntőkre táblás házakat több tízezer helyszíni érdeklődőt hozott. Idén sem lesz másként. A sorozatban harmadszor finalista, 24-szeres győztes Ferencváros és a 2023-ban nyerte ZTE összecsapására, mint egy 50 ezer néző várható a jegyeladások alapján. Emeli a magas színvonal és a tömény izgalom természetesen előre nehezen garantálható, legfeljebb remélhető. Ám az elődöntők alapján megjósolható. Emlékezhetünk, a Fradi a bajnoki rivális Győrt, az Zalaegerszeg az NB2-ből azóta már feljutó Honvédot verte a lehető legkisebb különbséggel, 2-2-t követő büntető párbajban. A zöldfehérek jelenleg a sikeres és a kudarcos idény határmesdjéjén egyensúlyoznak. Még megnyerhetnek mindent, vagyis a bajnokságot és a kupát, de el is veszíthetik ezeket. Esetleg az egyiket megkaparintják meg, másikat nem. Az NB1-ben az Eto'o lépés is pont előnnyel vezet velük szemben, így adódik az egyszerűbbnek tűnő és időben is korábbi megoldás, az MK diadal. Persze miért állítjuk, hogy egyszerűbb, amikor mindkét eddigi bajnokiukon, a harmadik a jövő heti zárófordulóra marad, kikaptak az egerszegiektől. Utóbbiak a bronzért zajló versenyfutásban maradtak le kissé, úgyhogy a nemzetközi, egészen pontosan Európa ligás szereplést itt a kupában kellene, lehetne bebiztosítaniuk. Egy szóval a motiváció adott mindkét oldalról. A sok nézős vele a remek hangulat szintén. Már csak tartalommal kellene megtölteni a formát, no meg pesgővel a patinás trófeát. A fradisták legutóbb egymás után kétszer nézhették közvetlen közelről, az aréna gyepéről a Paks játékosait ünnepelni. Szerintem nem vágynak a szomorú triplázásra, inkább innának egyet a langymeleg májusi estén. Csak úgy, mint zalai riválisaik.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros 25-ször, az a Legerszeg másodszor lehet a labdarúgó magyar kupa győztese. Ismét Szolnok Falkó döntő lesz a férfi kosárlabda NB1-ben. Előnyben a Kaposvár a férfi röplabda extraliga fináléjában. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó magyar kupa döntőjébe a Ferencváros, amely viszont legutóbb 2022-ben hódította el a trófeát. Az FTC a mai fináléban a Zalaegerszeg ellen lép pályára a Puskás arénában, ahol csaknem 50 ezer nézőre számítanak a rendezők. A 18 órakor kezdődő finálét a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A jelenleg a Fradit erősítő Gruber Zsombor kölcsönben a zalaiaknál is játszott. A támadót Kamrát Flórián kérdezte az esti meccsel kapcsolatban.
2: Mekkora erőt lehetett meríteni mindabból, ami Újpesten történt a múlt héten?
3: Örülök neki, hogy ilyen sikert tudtunk aratni Újpesten, de ez már a múlt. Most a Zalaegerszeg elleni kupa döntő a fő célunk, meg kell nyerni, így megyünk. Persze azért volt öröm a meccs után, de a következő nap már tényleg arra fókuszáltunk, hogy kupa döntő hete van. Készültünk a Zalaegerszegre, és remélem, hogy jól felkészültünk.
2: A Zetével kapcsolatban sokan kiemelik, hogy kétszer nyert az Egerszeg a Fradi ellen ebben a szezonban. Mi kellhet most a sikerhez, hogy látod?
3: Eddig veszítettünk. Ha mi játékunkat tudjuk hozni, amit az Újpesten is sikerült megmutatni, akkor nem lesz probléma, de tényleg ezt kell hozni. Játszottam ott fél évet kölcsönbe, szerettem ott lenni, nagyon jó közösség van ott, a szurkolók is nagyon rendben vannak, de most a Ferencváros sikereért harcolok, és mi szeretném megnyerni a kupát.
1: Gruber Zsombor után következzen a Zalaegerszeg csapatából Csonka András, aki korábban éppen a Ferencváros játékosa is volt. A középpályással Kohári Zsombor beszélgetett a labdarúgó magyar kupa mai döntőjének esélyeiről.
4: Idén már kétszer is legyőztétek a Ferencvárost, ugye az első mérkőzésen te nem léphettél pályára eltiltás miatt, a másodikon ott voltál, idén harmadjára találkoztok, meg majd a bajnokság utolsó fordulójába negyedszer is. Mivel készültök? Most kell változtatni nektek a taktikán erre a találkozóra?
3: Ez az edző dolga, a taktikai utasítások. Szeretnénk most is sikeresen zárni ezt a mérkőzést, és ugye utána megint a Fradival játszunk, úgyhogy még két meccsünk is van ellenük. Mind a kettőbe úgy kell belemenni, hogy 100%-ot beleadni, és mindent megtenni a legjobb eredményért. Ez volt a cél. Ez volt az elején is már a cél, hogy itt játszhassunk majd a végén. Szerintem emellé nem kell különleges motiváció, mindenkibe érzem azt a pluszt, ami segített minket, majd mindenkit teljesen késznek érzek a mérkőzésre.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A címvédő Szolnok és a Falkó játssza a férfi kosárlabda NB1 döntőjét. Az elődöntő harmadik találkozóján ugyanis a Szolnok hazai pályán rendkívül szoros csatában 65-63-ra bizonyult jobbnak az atomerőműnél, és hatalmas küzdelemben dőlt el a Falkó Kaposvár elleni összecsapása is. A szombathelyiek 93-92-re múlták fölül a vendégeket. Összesítésben mindkét párharc a győztes csapat 3-0-ás sikerével ért véget. A két együttes egymás után harmadszor mérkőzik meg a bajnokság fináléjában. A szolnokiak csapatkapitányával, a Paks ellen 9 pontot dobó Pallai Tamással Balogh Balázs értékelt.
5: Nagyon-nagyon nehéz volt ez az elődöntő, a Paks az egy nagyon jó csapat, ezt bebizonyították az alapszakasz legvégén, ezt bebizonyították a negyeddöntőben az Alba ellen, ahol fantasztikusan játszottak, és nekünk is sok pillanatban feladták a leckét, nagyon nehéz perceket okoztak, de helyén volt a szívünk, helyén volt az eszünk, és én abban a hitben megyek most haza, hogy a Jobbik csapat jutott be a döntőbe.
6: Nagyon kevés volt a pont, ez az idegeskedés számára is írható?
5: Valószínűleg volt benne idegeskedés, én úgy érzem, a meccs elején nem pörögtünk fel úgy, ahogy az előző két meccsen, illetve jól védekezett a Paks. Nem adták nekünk meg azokat a helyzeteket, amiket mi szeretünk és előszeretettel használunk. Ennek ellenére, ahogy elkezdtük egy picit jobban megtörni az ő védekezésüket, ahogy ők is fáradtak jobban, úgy a kosaraink is elkezdtek beesni, illetve egy kicsit önbizalomra is kaptunk ekkor.
6: 13 pontos is volt a különbség, ugye amikor vezetett a Paks, akkor sem bizonytalanodtatok el?
5: Ez egy érdekes kérdés. Én évről évre azt érzem, hogy itt hazai pályán nagyon nehéz elbizonytalanodni ezek előtt a srácok előtt, a szurkolók előtt. Tényleg nehéz azt érezni, hogy nem nekünk áll az ászló. Még az ilyen nehéz pillanatokban is én úgy éreztem, hogy magabiztosak tudtunk maradni és koncentráltak, így nem volt igazán félnivalók. Ugyanakkor persze a vereség szele az azért az ott lebegett ezekben a pillanatokban.
6: Tavaly is ugyanilyen volt az elődöntő a Paks ellen.
5: Nagyon-nagyon szoros volt az a mérkőzés, nagyon fizikálisak voltak a paksi elődöntők tavaly is, ott ugye 3-1 lett a végeredmény, de ott övék volt a pályaelőny, most ez fordítva volt, de én nagyon hasonlónak ítéltem meg ezt a párharcot sok szempontból, főleg a fizikalitás szempontjából.
1: A szolnokiak csapatkapitányát Pallai Tamást hallották. A Falco a Kaposvár 93-92-es legyőzésével jutott át be a férfi kosárlabda NB1 fináléjába. 21 pontjával a mezőny legeredményesebb játékosa volt a szombathelyi Váradi Benedek, aki így látta a találkozót.
7: Nyilván nem kell azt magyarázni, hogy 3-0-ra sikerült nyernünk és bejutni a döntőbe, viszont rengeteg tanulnivalónk van ebből a párharcból. Megmutattuk a karakterünket, hiszen 11 ponttal vezetett az ellenfél a harmadik negyed végén. Próbáltuk megállítani őket, nagyon sok mindent megpróbáltunk a védekezésük ellen, de valahogy semmi sem akart működni vagy sikerülni. Arra büszkék lehetünk, hogy most ezen a meccsen csak 12 labdát adtunk el egy naptempó mérkőzésen. Erre próbáltunk fókuszálni, főleg az előző mérkőzés után. Örülünk, hogy benn vagyunk a döntőbe. Nagyon kemény párharc volt. Gratulálok a Kaposvárnak, hogy feljutóként itt vannak. Sok sikert kívánok nekik a továbbiakban. És nyilván az, hogy mindenki maradjon egészséges náluk is, és minden csapatban. Remélem, hogy egy nagyon jó döntő lesz a továbbiakban. Köszönjük a szurkolóinknak is a támogatást, hiszen amikor lenn voltunk, akkor is próbáltak minket segíteni, és rengeteg energiát adtak.
1: A szombathelyiek játékosa, Váradi Benedek után a Kaposvár vezetőedzője, Zunics Branislav is összegzett röviden.
8: Gratulálok a Falconnak, ebben a szériában jobbnak bizonyult. Nagyon örültünk, hogy itt lehetünk, és nem váltatunk a szégyen. Ahogyan a Falconnak, a saját csapatomnak is szeretnénk gratulálni a jó játékra.
1: Hegedűs Péter lett a női kosárlabda NB1-ben szereplő Győr szakmai igazgatója. A TFS-e vezetőedzői posztjáról távozó szakember egyben a felnőtt csapatot is irányítja majd. A Kaposvár 3-1-re nyert Székesfehérváron a MÁV előre ellen a férfi röplabda extraliga döntőjének harmadik összecsapásán, ezzel 2-1-re vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban, és a somogyi csapat kedden hazai környezetben megszerezheti a bajnoki címet. A Kaposvár csapatkapitánya, Magyar Bálint, Bobák Róbertnek nyilatkozott.
9: A negyedik szedben állva hagytátok az ellenfelet, extrém jól játszott a csapat, többek között te is. Minek

0: Fantasztikus a hangulat, hiszen nagyon sok szurkó elkísér minket, köszönjük nekik ezúton is. Szerintem a taktika, mert kielmeztünk mindent mi is, újat nem tudtak mutatni, és leginkább az döntött ugye, hogy itt a vége fele már be tudtuk ütni azokat az extrákat, amiket kivédekeztünk, illetve a szervák most sokkal jobban működtetnek, mint az előző mérkőzésen. Örülök a győzelemnek, és szeretnénk befejezni a következő mérkőzésen.
1: Csak ebben a döntőben is láttunk már változásokat, talán nem várt eredményeket. Mi kell ahhoz, hogy most másodszor hazai környezetben meglegyen, és ne remegjenek meg a lábak?
0: Még nyugodtabbaknak kell lennünk, illetve szeretnénk tényleg megtölteni ugye a csarnokot, és biztos vagyok benne, hogy ez lesz a kulcsa. Bízom, hogy nagyon sokan ki fognak jönni a mérkőzés, és meg fogjuk tudni nyerni a bajnokságot.
2: Az élvonalbeli női kézilabda bajnokságban a címvédő Győri Eto 39-29-re győzött Esztergomban. A Bajnokok Ligája négyes döntőjére készülő győriek továbbra is veretlenül vezetik a tabellát.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon a női sportpisztolyosok alapversenye után Major Veronika a harmadik helyen áll, míg a Fábián Sára Ráhellel, illetve Jákó Míriammal kiegészülő csapat a második pozícióból várja a mai folytatást a 25 méteres olimpiai számban. Rédecsi Máté 8-ként zárta a gyors tüzelőpisztoly alapversenyét, amely döntőt ért számára. Férfi és női puskásaink egyaránt messze voltak a döntőtől, a férfiak csapatban a 13. a nők a 12. helyen végeztek. 24 egységünkből 16 jutott A-döntőbe a szegedi kajakkenu világkupa verseny nyitó napján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a számvilág és Európa bajnoka Csikós Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az A-döntőbe jutott, akár csak a 7-szeres világbajnok Kőhalmi Emese. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel volt a legjobb középfutamában, így ő is készülhet a fináléra. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is az A-döntő résztvevője lett, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a fináléba. Kajak egyes 1000 méteren viszont meglepetésre az olimpiai ezüstérmes Varga Ádámnak nem sikerült biztosítani a helyét a legjobb 9 között. A kajak egyesben 1000 méteren döntős Csikós Zsókát Bitman Emil kérte interjúra.
4: Az egész napot értékeljük, 1000 méteren ugye nem kellett túlórázni, egyből meglett a döntő, itt 500-on viszont volt egy nagyon komoly előfutamod. Nagyon meg kellett nyomni, hogy meglegyen az A-döntőben, azt számogattuk, hogy egy nagy ágyú biztos, hogy ki fog csúszni, nem te lettél az.
5: Nagyon örülök, hogy megvan mindenhol a döntő. Elvileg most ez a második válogatónk így 501-esbe lezárult, legalábbis remélem. Boldog vagyok, hogy így zártam a napot. Az előfutamban még nem akartam nagyon kihajtani magam. Gondolkodtam közben, hogy most menjek, nem menjek, de amúgy látszott is. Itt nem volt kérdés, hogy menni kell.
4: Sőt, a másik 250-et kellett nagyon megnyomni, amikor már nyilván végigpörgetted a forgatókönyveket, és itt nem lehetett kockáztatni azzal, hogy az ember egy picit spórolt. Elég hosszú napotok volt.
5: Igen, de szeretek én inkább így délután edzeni, vagy hogyha, hogy van akkor, reggel is, de általában délután megyek jobban. Örülök, hogy így zártam a napot, azért hosszú nap volt, úgyhogy remélem, hogy a később délelőttre már jól leszek.
4: Van két szám és két döntő, még van egy páros, de azt még megelőzi majd jó néhány feladat. Eddig az összességében pozitív az összkép, hogyha a világkupát nézzük.
5: Igen, rendkívül nagyon örülök, hogy már van két döntőm, és azért tényleg nagyon erős volt a középfutamunk. 6 nevet számoltam, vagy 7-et, aki oda is érhet. Nagyon örülök, hogy én benne tudtam lenni a 3-ba, aki bejutott a döntőbe.
2: A kajakos Csikós Zsókát hallották. Végül arról, hogy a Szlovénia elleni utolsó előtti felkészülési mérkőzést követően a magyar férfi jégkorong válogatott szakmai stábja tovább szűkítette a keretet, amelyből a sérült Péter Donát mellett Mihalik András, valamint Horváth Donát maradt ki. Nemzeti együttesünk hétfőn utazik Svájcba, és szerdán még Kanadával méri össze erejét. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: egész.
1: Műsorajánló.
2: Férfi kosárlabda.
1: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
3: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
4: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
5: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19:45 a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthosszat elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: 7 magyar egység döntős a szegedi kajakkenu világkupán. Ma alakul meg az új országgyűlés, többnyire napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, a Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: 7 magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a szegedi kajakkenu világkupa nyitónapján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám európai és világbajnoka Csikós Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát. Így az A döntőbe jutott. Akárcsak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is A döntőbe jutott, még a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra. A péntek délutáni program során újabb 9 magyar egység biztosította a helyét a szombati döntőkben. Hazai szempontból azonban kellemetlen meglepetés, hogy Varga Ádámnak nem sikerült bejutnia a legjobb 9 közé K1000 méteren. 40 ezer jegy már elkelt a szombati Ferencváros Zalaegerszeg labdarúgó Magyar Kupa döntőre. A 18 órakor kezdődő találkozót, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, a Puskás Arénában rendezik. A Ferencváros sorozatban 3. idényében jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe. Ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Magabiztos 39-29-es győzelmet aratott a címvédő Győr Esztergomban a női kézzelabda bajnokság 23. fordulójában. A Bajnokok Ligája 4-es döntőre készülő zöldfehérek az első félidőben már 9 gólos előnyt szereztek. Így a mérkőzés hátralévő részében már nem volt kérdés a 2 pont sorsa. A címvédő Szolnok izgalmas csatában 65-63-ra győzött a Paks ellen a férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjének 3. mérkőzésén. Így összesítésben 3-0-ra nyerte a párharcot és bejutott a döntőbe. Ellenfele a Falkó lesz, amely szintén szoros küzdelemben 93-92-es sikert aratott, és ugyancsak 3-0-val jutott döntőbe. Ez azt jelenti, hogy megismétlődik a tavalyi finálé. Akkor a Szolnok 3-0-al bizonyult jobbnak a Falkónál.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren, a főváros pedig a rakparton. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellitei Barna Márton csütörtökön lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. A filmkultúra a politikai mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tiszapárt kultúrpolitikusa. Nagy Ervin közölte, az új kormány megalakulása után nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén. A vezető posztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki. Az igazgatót több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Lényegesnek nevezte emellett a közvetett támogatási rendszer, az adóvisszatérítés azonnali stabilizálását, valamint hogy a filmes felsőoktatást stratégiai kérdésként kezelje az új kabinet.
0: Közlekedés.
1: Rendezvény miatt lezárják a Kossuth Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Sűrűbben közlekedik majd az M2-es, M3-as metró, valamint a 4-es, 6-os villamos. Valamint karbantartás miatt változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrs vezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
0: Időjárás.
1: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok. A szél időnként megélénkül, délután 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Csatát én nyertem!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Hajrá, magyarok! Mikrofonnál továbbra is Elpap István, itt a Sportreggel Károly Andival. Szia, Andi!
3: Jó reggelt,
2: sziasztok! És Szuper Leventével. Szia, Levi!
4: Jó reggelt, kívánok,
2: eddig,
4: sziasztok!
2: Ebből kifolyólag kosaraztunk is, hokiztunk is. Futballról viszont kevés szó esett, leszámítva a Real Madrid öltözőjében fel-fel lángoló tüzet. Most viszont arccal labdarúgás felé fordulunk, hiszen majd 9 óra után itt lesz velünk például Bánki József is. Ma 18 órától a Puskás Arénában Ferencváros-Zalaegerszeg MOL Magyar Kupa döntő. Zalaegerszeg is járt már ilyen magasságokba. 3 évvel ezelőtt a Budafok ellen emlékezetes hosszabbításban ratott győzelemmel megnyerte a Magyar Kupát. Bajnok viszont csak egyszer volt, 2002-ben. Ennek apropóján egy jó Bozsik Péterünk van itt velünk a vonalban. Szia, Peti!
5: Szervusztok, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
2: Ki ne tudna, az NB Sport állandó szakértője, de ami most ebben az esetben NB is fontosabb, annak az Zalaegerszegnek a bajnok edzője, és annyi átfedés is van, vagy áthallás is van a mostani Magyar Kupa döntővel kapcsolatban, hogy ott pont a Fradi elleni hazai meccsen 16 ezer néző előtt, az már önmagában is jól hangzik, biztosította be a bajnoki címét a Zete, de ott már az előző hazai meccseken is nagyon szép nézőszámok voltak, direkt megnéztem, Dunafer ellen 14.500, tehát futballáz volt Zalaegerszegen, ez vitán felüli. Milyen Zalaegerszegen egy futballáz? Csak mert úgy nagyjából az ember elképzeli, hogy ma is akinek van lába meg autója, az elindul a Puskás Aréna felé Zalaegerszegről is.
5: Ebben biztosak lehettek, én is biztos vagyok, úgy gondolom, hogy nagyon sok zalaegerszegi lesz a stadionban. Hát tud futballáz lenni, megtapasztaltuk. Nagyon érdekes volt, mert már a nyári átigazoláskor, amikor ugye nagyon komoly játékosok kerültek oda, Urbán Flóri, Kenesei, Krisztián, Szamosi Tomi, már akkor érezhető volt, hogy jó szezonunk lehet. És hát az első edzőmeccset játszottuk a Teskánd megyei csapatával, és kb. 3000-en voltak kint az edzőmeccsen. Úgyhogy van egyfajta futballőrület ott lenn, abban a pillanatban, hogy megmozdul egy kicsit a csapat körüli élet, és eredményekre lehet számítani, megmozdul az egész megye.
2: Hát megmozdult, mint ahogy annak akkor ugye eredménye is lett, hát aztán arra, hogy Koplárovics meg Manchester United, arra végképp mindenki emlékszik, ahhoz meg ugye kellett az, hogy ezek a meccsek meglegyenek, mert így lett belőle BL selejtező.
5: Igen, hát ahhoz is útra kellett kelni, hogyha azt valaki a helyszínen akarta élvezni, fel kellett jönni Pestre. Nem szenzációs élmény volt, én azt gondolom, hogy mindenkinek. Hát valóban többször játszottunk ilyen 12-14 ezer ember előtt, ugye, amire te is utaltál, és érezhető volt ott az utakon, a környékbeli utakon, hogy Nagy Kanizsáról, még akár Vas megyéből, Szombathelyről is, vagy annak környékéről is minden irányból jöttek az emberek a mérkőzésre. Fantasztikus hangulatú volt egyébként a stadion, még a régi is, mert azok közé, a pályák közé tartozott, ahol ugye nem volt futópálya a gyep körül, úgyhogy nagyon jó volt az akusztikája, nagyszerű hangulata volt, tényleg egy komoly esemény, meg egy nagy egy komoly szórakozási lehetőség volt akkor meccsre járni, és nagyon sokan élvezték ezt.
2: Hát végül is, ez is lenne a futballnak a lényege, hogy szórakozási esemény legyen.
5: Hát lehet, hogy azt is megkockáztathatjuk, hogy mivel azért tényleg jó csapat volt, jó játékosaim voltak, én azt gondolom, hogy sikerült viszonylag látványos focit is játszanunk, úgyhogy lehet, hogy ezek az összhatások hozták meg ezt az eredményt.
2: Ha tegyük hozzá, hogy ez úgy lett, ez a Fradi elleni bajnoki címet eredményező döntetlen, ez az 1-1, a Fradi vezetett, és Radu Szabó, ha hinni lehet a jegyzőkönyvnek, amiből én informálódtam, a 70. percben becserélted, és a 71. kiegyenlített.
5: Hinni lehet, az első labdaérintése volt, de hát...
2: Verebes két hónapig nyilatkozta volna, hogy ilyen cserére csak ő képes.
5: Hát adta magát, mert a Radu volt tényleg az a játékos, aki hihetetlen kreatív futballista volt. Én nagyon sajnáltam is, mert a képességeihez képest kevesebbet tudott csak játszani, mert ez fantasztikus támadóink voltak abban a csapatban.
2: Kenesei, Egresi, Waltner, ilyenek, ugye?
5: Waltner, így van, nagyon-nagyon jó támadósorunk volt. De hát ott valóban kockáztatni kellett, mert a vereséggel elveszítettük volna az előnyünket. Fradi beelőzött volna az utolsó fordulóra, és akkor valószínűleg nem vagyunk bajnokok. Úgyhogy meg kellett kockáztatni, hogy egy védekező középpályás helyett jöjjön a Radu. De hál' Istennek tényleg jól sült el, első labda érintésével kiegyenlített, és hát utána már nem volt probléma. Sőt, még egy 11-est is kihagytunk, úgyhogy meg is fordíthattuk volna azt a meccset.
2: De azért minden meccsen a Radu sem szerzett az első labda érintéséből gólt, úgyhogy ilyenkor egy kis szerencse is kell azért az élethez.
5: Ez így igaz.
2: Ugye akkor még nem volt Puskás Aréna, most már van, azért a Magyar Kupa döntők hangulatának sem tett rosszat, hogy egy ilyen helyszínen játsszák őket, hiszen amióta Magyar Kupa döntő van, nyilván ha a Fradi ott van, akkor még többen vannak, de nem kell Fradi se hozzá, mert az Alaegerszeg Budafokon nem volt Fradi, és ott is nagyon sokan vannak. Szóval mitől ilyen jó az atmoszférája a Puskásnak? Nyilván te is voltál már rengetegszer.
5: Hát én azt gondolom, hogy a világ egyik legmodernebb stadionja, de biztos, hogy ott van a legjobbak között, és ez többek között abban jelenik, mutatkozik meg, hogy fantasztikus az akusztikája. Ha pár ezren lennének, amire azért soha nem volt példa, mindig több tízezren voltak, de ha csak pár ezren lennének, akkor is a hangjukkal be tudnák tölteni a stadiont, és hát a játékosokra azért ez mindig extra hatással van, hogyha jó atmoszférában tudnak játszani. És hát úgy gondolom, hogy a futballunknak a presztízse is megemelkedett azért az elmúlt egy-másfél-két évtizedben, mert ma már azért sik futballmeccsre járni, adott esetben egy Magyar Kupa döntőre kimenni, akár a lelátóra, akár a skyboxba. Tehát én úgy gondolom, hogy egy kicsit azért a futballnak a renoméja az helyreállt, és túl a hangulaton, túl az eredményességen, a klub hovatartozáson, pusztán részt venni, mondjuk ott lenni egy Magyar Kupa döntőn, annak van egyfajta, hát hogy úgy mondjam, presztízs értéke.
2: Na, az emberek úgy gyorsan felejtenek, de azért emlékszem azért olyan Magyar Kupa döntőkre, volt a oda-visszavágós időszak is volt, meg amikor nyilván elvitték semleges helyszínre, de az nem is feltétlenül Budapesten volt, hogy gyakorlatilag hálóval kellett vadászni a legszűkebb B-középen kívül a nézőket.
5: Hát igen, az emberek sok mindent elfelejtenek. Én azt gondolom, hogy ezért is mondtam azt, hogy a futball presztízse azért helyreállt az elmúlt években, mert hát voltak azért olyan időszakok a rendszerváltás utáni durván 20 év, amikor a futball gyakorlatilag szitokszó volt, tehát maximum a lusta futballista, meg a semmire kellő futballista kifejezéseket hallhattuk.
2: Azokra, akik azért... már akkor 5 hónapja nem kaptak fizetést?
5: így van. Úgyhogy botrányos idők voltak véleményem szerint. Nagyon kellett ez az elmúlt másfél évtized, hogy azért ez megváltozzon, és hála Istennek jó irányba fordultak a dolgok.
2: Na mi lesz ezen a meccsen? Mert mindenki tippelget, mindenki elmondja a véleményét. A Zalaegerszeg azért a sokak várakozásait felülmúló idényt futott, de most úgy áll a helyzet, hogy bár minden fronton harcban áll, de könnyen lehet, hogy végül mégsem lesz európai kupa induló, mert a bajnokságról is éppen lecsúszhat a konferencialigáról, meg azért a kupa döntőbe sincs kőbevésve, hogy megveri a Fradit.
5: Hát igen, én is megmondom őszintén, úgy érzem, hogy nagyon nehéz végjátéka lesz az Alaegerszegnek. Szenzációs a szezonjuk, és én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó szezon lesz, bárhogyan is alakuljon a vége, de van egy olyan érzésem, hogy a Fradi ezt a döntőt ezt be fogja húzni, hiszen hiába kapott ki a bajnokságban kétszer is a zöld-fehér csapat az Etétől, de mindkét mérkőzés még akkor volt, amikor a Fradi két fronton harcolt, még érdekelt volt a nemzetközi kupában. Nem mondom, hogy lekezelték az Etét, de biztos vagyok benne, hogy nem voltak annyira fókuszáltak, mint amilyenek lesznek most.
2: Megjövő szombaton, vagy vasárnap, nem is tudom, melyik nap van az utolsó meccs.
5: Nekik is létkérdés, hogy ezt a kupát behúzzák, és hát, hogy bővebb a keret, minőségibb a keret, picit azt mondom, férfiasabb a keret, fizikálisabb a keret, azért az nem kérdés. Az Etének sokkal szűkebbek a lehetőségei, és bár Nuno Campos tényleg kihozza a csapatból a maximumot, úgy a magyar játékosaiból egyébként, mint ezekből a kis dél-amerikai fiúkból, de szerintem azért a Fradi, egy koncentrált, összeszedett Fradi az más kategória.
2: Ráadásul nincsen magyar szabály a magyar kupában, úgyhogy elvileg Robikin azt küld pályára, aki csak akar. Ez a kis dél-amerikai fiúk, ez jó egyébként, mert tényleg kicsik is, meg dél-amerikaiak is, meg egyébként nagyon ügyesek, csak nem tudom, hogyha Giulio Romao jön szembe velük, akkor a bumi lesz.
5: Igen, hát a Fradi párharcerős, tulajdonképpen ez a keret, ez azt kell mondjam, hogy inkább a nemzetközi porondra van összerakva, semmint a hazaira, ezért is okozott nekik azért néhányszor gondot egy-egy bajnoki mérkőzés, mert mást kellett játszani a nemzetközi porondon, ott sokkal fizikálisabbak a mérkőzések, sokkal több az ütközés, több a párharc, a magyar bajnokin inkább felállt védelmet bontani, többet kellett volna játszani, de ez egy ilyen robosztus fizikális csapat, és én is valahogy úgy érzem, hogy a ügyesek ezek a dél-amerikai fiúk, de annyira nem, hogy egy fizikálisan erős csapatot szimplán csak a focival, a játékkal túl tudjanak futballozni és le tudjanak győzni, mert hát azért a fizikalitásnak a futballban, a mai futballban óriási jelentősége van, a Fradi pedig abban szerintem hazai szinten kiemelkedő.
2: Meg ott vannak nagy dél-amerikai fiúk, ráadásul abból az egyik már magyar is, Mariano Gomez, úgyhogy ez se egyszerűsíti a dolgukat. Milyen jellegű meccsre számítasz? Az Zalaegerszeg alapvetően nem egy védekező csapat, de nyilván a Fradi ellen viszont nem is az lesz, hogy a félpályánál húzzák meg a védelmi vonalat.
5: Hát lehet, hogy azt kell mondjam, hogy ez is egy picit a Fradi malmára hajtja a vizet, hogyha megpróbál a Zalaegerszeg kezdeményezni, labdát birtokolni, focizni, már pedig ez azért úgy benne van az ő futball felfogásukban, de a Fradi ezt szereti, hiszen a nemzetközi porondon is láttuk azt, hogy egy stabil védekezésből átmeneteket produkálva nagyon jól kontrázik a Fradi, pont a fizikalitásuk miatt, ugye megvan a támadóik, illetve a játékosaik sebessége, gyorsasága is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy picit ez is inkább a Fradi felé billenti a mérleg nyelvét. Nem hiszem, hogy az Ete meghazudtolná önmagát. Ezeknek a dél-amerikai fiúknak azért ez a játék, amit te is mondtál, hogy ügyesek, technikásak, labdával jók, de nem vagyok biztos abban, hogy annyira jók, hogy túlfocizzák a Fradit. Szerintem ez is inkább a Fradinak kedvez.
0: Peti, én még azt szerettem volna kérdezni, hogy nyilván azért itt a Ferencváros az esélyese ennek a mérkőzésnek, viszont olyan érdekes dolog, amit mondtál, hogy ugye a nemzetközi porondra lett összeállítva a Fradinak ez a kerete, amelyik inkább ugye a fizikális focit képviselő, amit mondtál, de hogy milyen érdekes, tehát azt fogjuk látni, hogy inkább a Zete akar majd focizni, úgy idézőjelben, a Fradi pedig a fizikális játékot, tehát hogyha valaki esélyesebb egy párharcba, nem inkább az fogja a játékot játszani és a focit keresni, mint inkább a fizikalitást?
5: Értem, hogy mire gondolsz, és ez nem azt jelenti, hogy a meccset nem a Fradi fogja kontrollálni, de ahhoz, hogy kontrollálj egy meccset, azért nem feltétlenül kell neked, mit tudom én, 70-30-as labdabirtoklásban gondolkoznod. A Fradi fogja ezt a mérkőzést is kontrollát tartani, de én azt gondolom, hogy engedi majd játszani az Etét, megpróbálja átadni a bizonyos periódusokban, sőt, lehet, hogy az elején is a kezdeményezést. Nyilván, amikor a Fradinál lesz a labda, akkor ők is nagyon megfontoltan fognak építkezni, nem fognak kinyílni, nem fognak komoly kockázatokat vállalni, dominálni abban az esetben azért fognak, amikor a labda náluk van, de nem lesz egy ilyen 70-30-as labdabirtoklási fölény, és nem fog 600-at passzolni a Ferencváros. Szerintem ezek az adatok, ezek közel lesznek egymáshoz.
2: Azt mondd meg még, mert mindenképp futballünnep ez a MOL Magyar Kupa döntő, ha már Puskás Aréna, meg ha már Fradi Zalaegerszeg, de ez a két csapat, vagy a két csapat szurkolótábora hagyományosan a legnagyobb cimborák. Tehát ilyen értelemben még ez így is futballünnep. Itt azt nem kell azzal foglalkozni, hogy ki hova ül a Puskás Arénában, mert szeretik egymást. Azért ez nem sűrűn fordul elő szurkolótáborok között, de a Fradinál meg az Eténél pont így van.
5: Igen, hát valamikor azt, ha jól tudom, akkor ez a 70-es évekből datálódik.
2: Hát akkor még zöld-fehér volt az Ete.
5: Így van, és amikor egy nemzetközi kupameccset a Fradi Zalaegerszegre vitt le, hogy mi volt ennek az oka, pályabetiltás.
2: Az volt, és ez később volt egyébként, de akkor lett végképp szerelem a táborok között. Ez az Antwerpen elleni továbbjutás volt. Azt csinálták Zalaegerszegen.
5: Fischer-Paliék. Így van, és hát ez onnantól kezdve összehozta ezt a két szurkoló tábort, és nagyon jó a kapcsolatuk. Hát ha már ugye utaltál, illetve a bajnoki címet eldöntő meccsünkről beszéltünk, hát ott is kiélezett meccs volt, de semmi probléma nem volt a két szurkoló tábor között, és szerintem ma se lesz, pontosan egy ilyen családias hangulatú futballünnepet fog hozni. Reményeim szerint ez a mai nap is.
2: És a legjobb barátok itt is maradnak egy hetet, mert a jövő héten megint Fradi Zete van, azzal zárul a bajnokság a Fradinak. Fradinak mindenképp a bajnoki címatét, a Zetének pedig könnyen lehet, hogy az európai kupa indulás. Na hát Bozsik Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy szánt ránk egy kis időt, és egy kicsit időt is utaztunk, meg a mostani Magyar Kupa döntőt is körüljártuk. Köszönjük szépen, szia Peti!
5: Én köszönöm, szervusztok, minden jót!
2: Mi pedig mindjárt jövünk vissza Bánki Józseffel.
1: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
2: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
1: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hát a Sportreggel nem csak, hogy sportosan indul, hanem mindjárt sportosan be is fejeződik. Ma az utolsó óra kezdődik továbbra is Elpap Istvánnal, Károly Andival.
2: Jó reggelt,
1: szuper sziasztok! Szuper Leventével.
3: Sziasztok!
1: Szia Levi, aki fél lábbal már Zürichben van, mert mindjárt kezdődik a Hockey Elite VB. És itt van egy nagyszerű Bánki Dodink is.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szokás reggel, szerint, ha már 9 óra múlt, jó kis tartalmas futballhetünk volt, és még bőven nincsen vége, hogy más nem mondjak, csak rendeznek ma egy Magyar Kupa döntőt, meg mondjuk majd vasárnap egy elklasszikót, meg pályán lesznek Szoboszlaiék is, meg a Bundesligába is azért. A Dortmund már tegnap befejezte ezt a hétvégét, de azért ott is magyarokkal és Bayernekkel vannak meccsek. Meg hát hétközben kialakult ugye a három európai kupadöntő párosítása, a legfontosabb, hogy Paris Saint-Germain Arsenal döntő lesz a Bajnokok Ligájában, majd május 30-án itt a Puskás Arénában, és az is eldőlt, hogy alanyi jogon az angolok mellett a spanyolok delegálnak majd 5 csapatot a Bajnokok Ligája főtáblájára, faramúci módon ez nem feltétlenül a BL-be dőlt el, hanem a Freiburg és a Rayo Vallecano szereplése miatt. Na, a BL-el kezdjük szerintem, jó? Mert azért mégis a hét legfontosabb eseménye az a két visszavágó volt. Az Arsenal Atlético senki se lepődött meg, tehát annyiból nem lepődött meg, amit látott, meg ahány gól esett. Egyébként elmondott, hogy téged leglepette, hogy az Arsenal jutott döntőbe, a Paris Saint-Germain már inkább volt szerintem a meccs képét egészét tekintve egy kicsit meglepőbb meccs.
4: Nem lepett meg az Arsenal továbbjutása és a döntőbe kerülése, sőt, én őket vártam inkább, mert ha nem is olyan sziporkázó a támadójáték, nagyon stabil csapat, akárcsak az Atlético, és megérdemelten is jutott tovább az Arsenal, mert nagyon oda tettek magukat. Nem volt egy közönségcsalogató meccs.
1: Gólt is jókor rúgták.
4: Hát igen, ja. Igen. Örvendenek itt az Arsenal szurkolók, mert azért 20 év után jutottak be, és hát 22 év után bajnokok is lehetnek. Nagyon nagy szezon. Nem mondom, hogy minden idők legjobb Arsenalja, de az eredmények mindent bizonyítanak. És alátámasztja az, hogy Arteta nagyon-nagyon jó edzővé vált. Még akkor is, ha mondom azt, hogy Thierry Henry, Dennis Bergkamp féle, Pires féle csapatot nem tudja megidézni.
1: És
4: ez a
1: még egy VAR-át is nyugodtan vegyünk ide, mert
4: hát attól voltak ilyen
1: stabil, jó, de attól voltak ilyen nagyon stabilak a srácok.
4: Roy Keane-nál a óriási csatákat vívott a VAR-re. Emlékezetes volt.
1: De Roy Keane mindenkivel, úgyhogy ez, de VAR-ával valóban, miután a két legjobb csapat akkor a United meg az Arsenal volt, ezért.
4: Szegény Fülöp Marci mesélte annak idején még a Digibe.
1: Edzője volt a Keane, ugye?
4: Így van, Roy Keane edzője volt, és egy őrült volt, ezt nem mondtam Marcinak, hogy üssé meg! Provokált a játékos, őrült
1: ezt
4: volt.
1: Ezt egyébként nekem is mesélte a Marci, ugyanezt, persze. Úgyhogy annyira fölbőszítette, hogy mondta a Marci, akit egyébként kenyérre lehetett kenni, hogy a végén már tényleg majdnem majdnem odavert neki.
4: Őrült volt. Hát a Hollandnak az apját ő rúgta le.
1: Ja, persze.
4: Talán pont a Man City-ben játszott akkor a Holland. Vagy
1: a Holland apja.
4: Az apja, igen. Oh,
1: persze. Hát most ezzel jártak így néhányan szerintem.
4: Hát
1: szerintem. De mondjuk az angol évon mindig tele volt ilyen marhákkal. Tehát
4: hát a Vinnie Jones.
1: Hát persze.
4: Ő volt a klasszikus.
1: Canton az csak a nézőt.
4: Hát igen. Na szóval az Arsenal megérdemelte jutott a fináléba.
1: A másik pár, én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy hát először is, hogy teljesen megérdemelt a PSG továbbjutása egy a két meccs alapján, de hogy váratlanul tompa volt a Bayern, hiányzott az élesség, és nagyon sok kulcsjátékos, gondolok elsőbb a Ulisséra, Musialára, Kimikre mélyen a megszokott nívója alatt futballozott. Ez mennyire a PSG-nek volt köszönhető, vagy mennyire valamit elrontottak Münchenben?
4: Ez egyértelműen a PSG felkészültségét mutatta, mert érezték, hogy itt most nem elég a játék, itt taktikailag fel kell készülni, ki kell oltani a Bayern-t, mert van olyan, ha nem jobb a támadó szekció. Gondolok itt a Olisé, Kane,
1: Diaz.
4: Luis Diaz féle hármasra, megtámogatva azért a centrumból Musialával, aki már azért kezd teljes értékű harcosá várni. Én a Bayern-t vártam a döntőbe. Mind a mellett, hogy nagyon sziporkázó, jó futballra képes a PSG, meg szerintem a magyar turisztikai hivatal is inkább a Bayern-t várta, mert onnan elindulnak autóval, itt lett volna 30-40 ezer bajor szurkoló, tele lett volna a fővárosunk.
1: De azért Párizsba is jönni fognak.
4: Hát igen, jó, de hát azért az más. Azért a franciákhoz
1: mondjuk
4: más.
1: Nem autóval.
2: Meg több sört fogott volna, hogyha németek
4: jönnek. Azért igen. Magyar néplélek a franciához másként áll hozzá, meg a PSG-hez is.
1: A borkészítők jobban örülnek a Párizs döntőbe jutásának, mint a sörkészítők.
4: Hát ez a párizsi jobboldal csapata volt, tehát emlékszem rá, Boulogne csoport, tehát egy retteget csoport volt, tehát most már ilyen multikulti globális szokolótábor. Nem mondom, hogy a Bayern nem az, mert az is átalakult.
1: Azért németek kevésbé.
4: Na, azért ott igen, ott még nagyon nagy hangulat van a Bundesliga meccseken, de a PSG-n is egyébként, tehát baromi jó hangulat van, de más lett volna, hát itt invázió lett volna, bajor invázió.
1: De ott nincs ilyen probléma, már olyan értemben nincs, hogy eleve rengeteg magyarországi Arzenál szurkoló is van, tehát
4: nagyon komoly Arzenál klubban, igen.
1: Meg aki a focilázt olvasta, annak az már eleve az Arzenál.
4: Nick Hornby.
1: Hát persze, valami szimpátia csak érez, és azok közül nagyon sokan ismerősöm van, aki azért lett Arzenál szurkoló.
4: Nick Hornby könyvében, igen.
1: Valami ebben a műfajban mondjuk az abszolút.
4: Szerintem is. Igen.
1: Nekem arról az jut arról a könyvről eszembe, meg nem mondom, kiről van szó, főleg azért, mert valami teljesen jelentéktel játékos, de valami szokás szerint egyébként elvesztett, mert ugye arról szól a könyv, hogy mit olyan 30 év Arzenál szurkoló, és nem nyernek semmit, de aztán egyszer ugye a bajnokságot, igen, de még valami éppen valami FA Kupa döntőt játszanak, amit persze elveszítenek, és ott írja a saját balhátvédjükről, mondom, nevére sem emlékszem, de a legjobb jellemzés, amit valaha olvastam, egy gyenge futballistára azt mondta, hogy úgy játszottam be az FA Kupa döntőbe, a Wembleybe, mintha valami nyereményjátékon nyerte volna azt, hogy pályára lépett egy csapat színeiben az FA Kupa döntőjébe. Ezt írja a saját szeretett balhátvédjére.
4: Hát az a brit humor, igen.
1: Ja, persze, de nagyon
4: az érdemes, aki nem olvasta, annak érdemes elolvasni Nick Hornby könyvét, a futballász.
1: Nick Hornby amúgy is jó könyveket írt, de a futball az, ami kifejten arról szól, hogy egy felnőtt férfi szerelme egy futballklub iránt, ami már egy reményt.

0: labdát Grobelár kapujára, és akkor arra azt írja a Hornby a könyvbe, hogy teljesen nyugodt volt. Tévén nézte először is, tehát nem ment el. Tévén néztem, egyedül otthon. Teljesen nyugodt voltam, abszolút biztos voltam benne, hogy kihagyja.
1: Dodi, én arra vagyok kíváncsi, hogy ugye a PSG ide most címvédőként érkezik, és ugye a tavalyi döntőnél beszéltünk azért arról, hogy az Inzaghi vezette Inter többre volt hivatott, mint az a 0-5. De ugye azt tapasztaltuk, hogy a PSG nagyon jól tud alkalmazkodni különböző ellenfelekhez, és sokszor még bolondot is csinálni. Most Artétának mire kell a legjobban figyelni szerinted, hogy ne essen bele abba a hibába, amiben Simone Inzaghi tavaly az Interrel?
2: Az, hogy sokkal stabil, ott egy teljesen kifacsart Inter volt. Tehát ott ők kész voltak. Az Arsenal viszont nem. Mind a mellett, hogy vannak még feladataik, és főleg most a West Ham elleni meccs az nagyon fontos a bajnoki cím szempontjából nekik, de lépéselőnyben vannak, hogy stabilabbak. Tehát a védelmük sokkal erősebb, mint a PSG. Viszont a támadó szekcióban meg a PSG jobb. A középpályán mind a két csapat bivaj erős, Vitinha, João Neves és a többiek nagyon-nagyon képzett, gyors, fegyelmezett futballisták, akárcsak Declan Rice-ék a túloldalon, Zubimendi, ha Ødegaard kap lehetőséget. Nagyon kiélezett taktikai harc lesz, én arra számítok, lehet, hogy egy gól fog dönteni, még akkor is, ha a PSG játékban, az előre játékban, támadó futballban gondolatgazdagabb.
1: Nem számít a nyílt sisakos oda-vissza játékra?
2: Nem.
0: Olyan BL döntött engem láttunk.
2: De a Puskás öcsék még a...
0: Jó. A Frankfurt ellen.
1: Meg a tavalyi is.
0: Most hogy mondod? Tavaly nem.
1: Tavaly is, az volt csak nem. Egy oldalú.
0: Ott egy teljesen kiürült az Inter tankja addigra.
2: Az nagyon fáradtak voltak. Tehát ők teljesen kész voltak. De itt most más lesz. Itt lehet, hogy csak egy gól dönt.
0: És az se biztos, hogy a PSG javára.
2: De nem biztos ám.
1: Én bizony. Akkor reménykednék, hogy azért sebességből meg akarja egyik csapat verni a másikat. Nem vagy erre? Ne számítsunk?
2: Ne nagyon, ne. Mert le tudják védekezni. Nagyon.
0: A Premier League-ből jön az Arsenal, a PSG-t sebességből nem lehet megverni, az Arsenal-t lehet, hogy meg lehetne, de az meg...
2: Hát meg vannak a pontrugások, amiben az Arsenal baromi erős.
0: De ahhoz oda is kell jutni.
2: Azok lesznek, és hát ugye itt a Bayern München PSG visszavágón is kiderült, hogy ezért mennyit számít, hogy ki fogja vezetni a meccset.
0: Ja.
2: Mert azért az ítéletek nagy része a Bayern csújtották.
0: Hát most az, hogy ki fogja vezetni, azt ugye még nem tudjuk, ugye? Aha. Hát még hol tudnánk? Hát
2: meg főleg ki lesz a varszobába.
0: De az a legnagyobb, mert a bíró az legalább a bőrét, meg az arcát a vására viszi. Ott van, oké, hogy bohócozzák, szidják az anyját, de legalább ott van. De a var az, itt se vagyok.
2: Igen, egy kamionba ül, vagy valamelyik.
0: És a bíró a játékosnak is mondja, hogy hát most nem, ne engem szidjatok, hát
2: várjatok,
0: most tárgyalják az ügyet. Szóval ez csak a felelősség áthárítása.
2: Életenetesen utálom a vart, én nem is tagadom.
3: Nem és mondod?
2: Én nagyon.
1: Mert most már beszélni kell róla, tehát milyen ciki, hogy most már nem arról szó a történet, csak hogy ki vezeti, hanem hogy ki ül a varszobában.
0: De most még egyet csavarok a dolgon. Most már nem is arról beszéltünk, hogy ki ül a varszobába, hanem a negyedik bíró, mert a negyedik bíró mondta azt a portugálnak, a portugálra, nem is kellett a fülére, mert ott volt tőle 5 méterre, hogy a Laimer kezezett, amikor a Mendes kezezése miatt kellett volna kapni a második pirosat az első fél időben.
2: A negyedik játékvezetőt én hivatalos Vamzereknek hívom, mert mindig följelentik ott
0: a kis padot.
2: Ha valamit hallanak,
0: most már nem is Vamzer, hanem már ami a pályán van, amihez tulajdonképpen nincs is közel, nem? Hát nem arra szól a mandátuma. Mert az asszisztens az ugye
2: a teljes volt, amikor 8 játékvezető volt azokat hivatásos turistáknak
0: alapon
2: most is van volt 4. Hát most fölváltott a VAR, hát borzalom.
0: Hát annyi van, ugyanannyi van, csak a fele nem ázik el, mert azok bennülnek fedetbe.
2: 100 évig megélt ez a sportág szabálya módosítás nélkül, ami meg volt, az teljesen jó volt. Például a hazadás kézzel ne vegyek az a kapus, persze. Meg voltak progresszív
0: változások. A lesnek a változásai sem voltak rosszak. Tehát a szabály, lesz szabály változása.
2: De ezek a kezezések. Meg
0: ugye régen az egy vonal les volt, most az egy vonal már nem lesz.
2: Meg volt vétlen kezezés, szándékos kezezés, tehát sokkal jobbak, és megélt a az ember, és az emberi hiba benne van, de az, amikor megnézed az elektronikus, digitális segítséget, és úgy rossz döntés hozol, akkor az már egy minősített csalás, vagy egy minősített hiba.
0: Jó, de azt is ember hozza. Tehát
2: hát, ha erről van szó.
0: Nem az van, hogy a számítógépbe betáplálják, és kiköpi a végeredményt, hogy les.
2: Hanem, jó, de hát én nem a japán ligát akarom nézni, ahol ilyen

0: hitacsikkal nézik meg ezeket a jeleneteket. Hát eldöntöm én, hát.
1: Na milyenek azok a hitacs?
2: Igen, csak ott az ember által hozott döntés sokkal könnyebben elfogadja mindenki, még persze, ha hibás is. Így van. Mint hogyha tudod azt, hogy ezt nézték, és ott van egyértelmű, de mégsem.
0: Sőt, annak idején a mi időnkben voltak játékvezetői tévedések. 30 év után derült ki, hogy az egyik legjobb játékvezető Újpest szurkoló volt. A másikról kiderült, hogy Fradi szurkoló volt. Én mondom neki, hogy miért vezetsz ellenük? Azt mondja, hogy már fradista vagyok. Aztán nem hiszem, elvitt a lakásába, és a kis Fradi múzeum volt tényleg.
1: Inkább legyél dózsás, csak fújjál nekünk,
3: nem? Két utcával arrébb meg volt egy másik lakás, ahol Újpest relikvia.
0: Elviseltem, mert kiegyenlítette egymást. A játékvezetőknek meg volt egy törzshelyük, egyik kedvenc helyem egyébként, lehet, hogy ma is benézzük a kupadöntő előtt. Úgy hívják, hogy Tücsök, meg van a Klatica, de...
4: Melyik ott a Stefánia?
0: Stefánia, ja, hát az egy klasszikus. És ott volt a játékvezetők törzshelye, és ott megbeszélték, és azt, te figyelj, ezt valahogy vissza kell adnia.
4: A tücsökről azt hadd meséljem el, amikor 97-ben a Box VB, még a régi BS-ben, a megboldogult BS-ben volt, ugye 99-ben égett le, Kokó Erdei világbajnok, tényleg szuper volt, ott laktam két hétig, és de úgy laktam ott két hétig, hogy amikor vége volt a boxnak, az ugye nem korai, tehát este 11 évfél felé, akkor testületileg többet magunkkal mindig átmentünk a Tücsökbe. Mert ott még pont belefért, hogy az ember ott még eltöltsen egy kis időt.
0: Ha megengedte az Ihász család, mert Ihász Kálmán és az egész Ihász család fölötte az erkélyen, ott laktak egyébként, de a fél NB1 egy odajárt egyébként.
4: De ott
0: nem az... Strasser Laci volt, az MTK beállósa volt a főnök a Tücsökbe.
4: Gebinbe gondolom eredetileg. Na mindegy, lényeg, hogy ott nem az Ihász család, hanem valami nő volt, aki a Tücsköt, nevezzük így, zárta, vagy működtette és zárta, és ki lettünk dobva, mint az utolsó vendégek, de én annyira utolsó vendég voltam, hogy én nem lettem kidobva, én belettem zárva, mert elmentem egy kereskedelmi két percre, és amire kijöttem volna, még annyit ordítottam, mert a redőnyt, én belülről láttam a vaksötétbe, hogy húzzák le a redőnyt, és akkor szerencsére nem egyedül voltam, mert szerintem akkor nem hallották volna meg, és akkor így valahogy...
0: Levi, azért látjátok, nem csak a futballistáknak, valahogy a sportújságíróknak is pincére haverja, nem múzeum igazgató.
4: De az nem volt haverom, mert én oda nem jártam, én akkor voltam. Haverom lett, akkor nem zárja rám, de mindegy, de végül valahogy kijutottam, nem mondom, hogy nem töltöttem volna el ott az időt reggelig, de ide jobb volt így. Na, tehát PSG Arzena, ott tartottunk, PSG-től mentünk el a Tücsökig.
0: Ott is tele lesz a Tücsök.
4: az jó helyen van.
0: Micsoda, hát ott Casablanca lesz.
2: Egyébként emlékeztek, két héttel ezelőtt Gege volt, de akkor már nem, ugye ment közvetíteni, és csak hárman maradtunk.
4: Már a nyílt vízi úszás szakértett.
2: Igen, és tippeltünk, hogy kik fogják játszani a döntőt.
4: Én Bayern Arzenát mondtam, az biztos.
0: Mondtam, én is Bayern
2: mondtam. És kimondott PSG-t?
4: Atletikót, te?
2: Nem, Arzenát. PSG Arzenát mondtam.
4: Az igen. Mert én a Sportklubban is tippeltem, ott Székely Dávid mondott PSG Atletikót, én mondtam Bayern Arzenát, és a Balai Attila mondott ő Bayern Atletikót, tehát az volt a 0,0, de akkor ezek szerint te vagy az egyetlen százas, mert igen, mindenki egyet eltalált.
2: Igen.
4: Na.
0: Hát Bayern szurkolók itt Magyarországon nem örülnek, nagyon nagy várakozás volt.
4: De az alapján, amit a Bayern művelt, az alapján én aláírtam, hogy ennek most nem volt helye a BL döntőben ennek a Bayernnak. Ha úgy játszott volna a visszavágó, mint az első meccsen, akkor simán tovább jut.
0: A visszavágó alapján, igen. Egyébként a Bundesligában is csoda, és azt csodálom a Bayern Münchenben, hogy szupersztárokból áll, és mégis a legtöbbet futják. A legtöbb párharcot nyerik meg, tehát mentalitásban, gondolkodásban, hozzáállásban vérprofik. Szuper csapatot hozott össze a Company. Éppen ezért egy picit sajnálom, hogy nem ők jutottak be a döntőbe.
3: Hát meg legtöbb gól, tehát az én statisztikai mutatóban szinte a legjobb a Bayern mindenben.
0: Oliszékén meg a Luis Diaz, így van.
4: Azt azért szerintem, nem én, hanem szerintem, hogy az első meccsen Company nem ülhetett a padra, de a másodikon már ott volt. Azt szerintem Company is kicsit sajnálta, hogy nem nagyon tudott érdemben előre belenyúlni. Tehát az, hogy Gnabryra nem számíthatott, azt szerintem... Mert ott lett volna hova belenyúlni, és biztos, hogy Gnabry legalább egy 20 percet ezen a meccsen, vagy 25-öt kapott volna.
0: Szerintem is nagyon jó szezonja van Gnabrynak.
4: Mankóval mászkált, úgyhogy őt nem tudta cserélni, Karl meg az első meccsen nem játszhatott, és visszavágón is igazából ott ilyen jobbekben nagyjából oda ő tudta behozni, úgyhogy nem volt mélysége a Bayernnek a pályán levők közül, meg sokan árnyékok voltak.
0: De a PSG nagyon jól levédekezte, tehát sokkal feszesebben védekeztek, mint az első meccsen. Nagyon nagy siker, és nagyon tanulságos, hogy a spanyol edzők micsoda sikerre halmoznak.
4: Mind a négynek spanyol edzője volt az elődöntőben.
0: Így van.
4: Mind a négynek. Mert pontosabban Simeone nem spanyol, de ott a csapat igen, spanyol. Igen.
0: De Unai Emery a hatodik döntőjére készül a Európa Ligába, abból ötöt megnyert. Hihetetlen jó edző. És a spanyol edzői karnak óriási sikere ez.
4: A németek meg német edzők meg szövetségi kapitányok. Hát, Tuchel is, az a Nagelsmann is, a Klopp megül a Red Bullnál. Mert ott is van egy elég jó edzői garnitúra, de valahogy nem a klubfutballba dolgoznak.
0: Meg a Rayo Vallecano kiharcolta a Betisnek az ötöd, amit te is mondtál. Betis indulhat ötödikként.
4: Hozzáteszem, a Freiburg meg saját magának harcolhatja ki, hogy öt német csapat legyen, mert ha megnyeri az Európa Ligát, akkor ő is megy.
0: Igen, és az nagyon nagy sikere lenne.
4: És még lehet, hogy Tóth Ali is BL résztvevő lesz, mert ott meg az kell, hogy az Aston Villa essen ki az ötből, de nyerje meg.
0: Így van.
4: Egyébként nem is kell kiesnie, nyerje meg az Európa Ligát, csak jusson oda a Bournemouth az öt megillető helyre.
0: Hát meg a Rayo Palace, az is. A Rayo Vallecano az egy körülbelül olyan csapat, mint nem is tudom, mint itt a Ganzbában.
4: Jó, de az a BL-ben nem kvalifikál.
0: A spanyoloknál tényleg olyan, a melósok csapat egyébként a Madridba. Rájobb, hihetetlen jó hangulat.
4: Vannak melósok Madridban?
0: Hát, jó, hát
4: de mindenre gondol az ember, csak ellen.
0: Ott, ő építette föl ezt a Rájót, amely most konferenciáliga döntőt játszik.
4: Aztán... Tényleg az hova megy? Mert ugye Bournemouthból megy el.
0: Hát ott Chelsea-nél
4: ott átkarokkal várnak bárkit.
0: Csak találgatok. Newcastle is, Eddie Howe, ott picit rezeg a léc. De biztos megvan már, hogy hova. Hát Fabrizio Romanót kéne megkérdezni.
4: Az biztos, hogy egy kúrens figurája lesz az európai futballnyárnak ilyen szempontból, mert tudják, hogy szabad, és azt is tudják, hogy képzett, meg azt is tudják, hogy ahol ő van, ott csapat épül, és azt azért szeretik a
0: tulajdonosok. Igen, de futballistaként is nagyon jó volt, én emlékszem rá az Athletic Bilbaóból.
4: Persze.
0: Biztató jó játékos volt.
4: Na jó van, mindjárt rákanyarodunk majd itt a Magyar Kupa döntőre, csak előbb elmegyünk egy kicsit hírekre.
5: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ismét Szolnok Falkó döntő lesz a férfi kosárlabda NB1-ben. Ma választják meg Magyar Pétert miniszterelnöknek. Többnyire napos lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Csak nem 50 ezer néző előtt rendezik ma a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét, amelyben a sorozatban harmadszor fináléba jutó Ferencváros az Alaegerszeg ellen lép pályára a Puskás Arénában. A 18 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A címvédő Szolnok és a Falkó játssza a férfi kosárlabda NB1 döntőjét. Az elődöntő harmadik találkozóján ugyanis a Szolnok hazai pályán rendkívül szoros csatában 65-63-ra bizonyult jobbnak az atomerőműnél, és hatalmas küzdelemben dőlt el a Falkó-Kaposvár elleni összecsapása is. A szombathelyiek 93-92-re múlták fölül a vendégeket. Összesítésben mindkét pár harc a győztes csapat 3-0-ás sikerével ért véget. A Kaposvár 3-1-re nyert Székesfehérváron a MÁV előre ellen a férfi röplabda extraliga döntőjének harmadik összecsapásán. Ezzel 2-1-re vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban, és a somogyi csapat kedden hazai környezetben megszerezheti a bajnoki címet. Az élvonalbeli női kézlabda bajnokságban a címvédő Győri Eto 39-29-re győzött Esztergomban. A Bajnokok Ligája 4-es döntőjére készülő győriek továbbra is veretlenül vezetik a tabellát. 24 egységünkből 16 jutott A döntőbe a szegedi kajakkenu világkupa versenynyitó napján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám világ és Európa bajnoka Csikós Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát. A férfiaknál ugyanezen a távon viszont meglepetésre az olimpiai ezüstérmes Varga Ádámnak nem sikerült biztosítani a helyét a legjobb 9 között.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. A választáson győztes Tisza párt kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását. Az alakuló ülésen megválasztják a miniszterelnököt, aki ezt követően leteszi a hivatali esküt. A posztra a Tisza párt elnökét Magyar Pétert kérte fel a köztársasági elnök. Egy friss medián felmérés szerint a teljes lakosság 61%-a támogatja a Tisza pártot. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren, a főváros pedig a rakparton. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően a közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak, de a Tisza párt választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte, fontosnak tartják, hogy a következő kormány őrizze meg az elért eredményeket, például a családtámogatást, az otthonteremtést, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a 14. havi nyugdíj bevezetését. Ma az emlékhelyek napján nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is. Akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kalandot.
0: Közlekedés.
3: Rendezvény miatt lezárják a Kossuth Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Sűrűben közlekedik majd az M2-es, M3-as metró, valamint a 4-es, 6-os villamos. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a H8-as és a H9-es hév a hétvégén. A H8-as hév csak Cinkot és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkot és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezér tere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
0: Időjárás.
3: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon a középső is, északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok. A szél időnként megélénkül, délután 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hát finisselünk, továbbra is jó reggelt mindenkinek. Károlyi Andival.
2: Jó reggelt.
1: Szuper Levivel. Jó és reggelt, Bánki sziasztok. Dodival.
3: Jó reggelt.
1: Hát Dodikám, 18 óra, az azt jelenti, hogy 8 és fél óra múlva kezdő sípszó a Puskás Arénában, Ferencváros Zalaegerszeg MOL Magyar Kupa döntő. Milyen meccs lesz? Azon kívül, hogy a szurkolótáborok szeretik egymást, a stadion csodálatos, a tét meg nagy.
3: Hát az csak a kezdő sípszó, de előtte már megkezdődik az ünnep, mert vonulás lesz a szokásos módon a Fradi tábor. Szerintem az Ete tábor is csatlakozik.
1: Közös vonulás.
3: Ilyen még nem volt, hogy egymást
2: érte. Fogva.
3: Hát,
1: csak ugyanoda menjenek.
3: Azért annyira nem. De tényleg jó, nagy a barátság. Ilyet én nem, sehol nem tapasztaltam, hogy az egyik tábor a másikat élteti. És a Grupa Marinában is, meg
1: de én sajnos egy ilyen. Újpest, mert Újpest haladás között, hát nem véletlenül, miután a Újpest a Fradit nem szereti, és verza az Ete meg a haladást, az Újpest haladás között is nagy a szerelem, és egyszer Győrbe volt egyébként egy magyar kupa döntő, ahol a Leandro akkor még a haladásban játszott, a 120. percben sikeresen elcselezte magát a
3: saját,
1: és akkor a Wagner lőtt egy győztes gólt, így lett az Újpest bajnok, vagy kupagyőztes. Én a haladás táborban néztem egy-két barátommal a meccset, és a meccs végén beugrált olyan 5000 újpesti szemből, ők az árnyékba ültek, mi a napon, tehát ott mindenki napszúrást kapott a meccs végére, és oda jöttek, és egymást éltették, meg szitták együtt az Alegerszeget, meg a Fradit. És akkor mondtam, hogy akkor menjünk haza, nem elég, hogy kikapunk, még ezt kell itt hallgatnia.
3: Plusz szegény Leóra még egy újpesti sálat is ráaggattak,
1: hát
3: akarata ellenére, aztán kapott hideget, meleget, de hát aztán kiderült, hogy merénylet áldozata lett, de egyébként nem így volt. Az én gyerekkoromban, 70-es években a haladás volt a Kisfradi.
1: Persze, tudom én azt.
3: Aztán megváltozott, és a rendszerváltozáskor, amikor az Antwerpen ellen játszottunk Zalaegerszegen, el volt írtva az ülőjét is stadion, akkor egyébként gyakran el volt, mert egyszer a Szegeden kellett játszanunk, aztán Zalaegerszegen, és onnantól datálható a... De akkor már kékfehér volt az Ete. A Fradi Zete barátsága, ami a mai
1: napot. A Fradi, ami kékfehér lesz, mert ugye zöldfehér volt, és akkor egyből barátok.
3: Igen, ott mindenki, Dunántúlon mindenki zöldfehér volt. Na, az Zete, a haladás, meg a Győr is.
1: Ja, most meg a Paks.
3: De
1: az akkor még nem volt sehol. Na, és mi lesz a pályán? Mert azt, hogy lelátom, mindenki szeret, az egy dolog, de a pályán az ott azért kevésbé.
3: Azért ez egy feldobódott állapot lesz, 50 000 néző, körülbelül hatalmas hangulat, jó atmoszféra, és hát a Fradiban nagyobb minőség van. A Zetében meg rengeteg technikás futballista, és jók a magyarok. Tehát nagyon jók a magyar játékosok. A Gundatakástól kezdve Várkonyi, Kisbentén át, Skibek.
1: Szendrei,
3: igen. Ő az egyetlen, aki egyébként megmaradt a 2 évvel ezelőtti kupadöntős Zetéből. Igen, tehát minőségi jó magyar játékosokkal is rendelkezik a Zete, meg a dél-amerikaiak. Nagyon jó.
1: De azok annyian vannak, hogy az ember csak tudja összeszámolni. Mindig jön be csereként egy újabb, akiről már is feledkeztem, hogy az is ott játszik.
3: Igen, és én a nagy meglepetésemre erre az útra akar lépni a Kispest, amely Feckó Tamással feljutott, szenzációs munkát végzett. Én nagyon meg vagyok lepődve ezen, és ők is ilyen spanyolokban, meg dél-amerikaiakban gondolkodnak állítólag.
1: Na, majd meglátjuk.
4: Az baj? Bocsánat.
3: Hát azért baj, mert nem biztos, hogy jobbak lesznek, mint a magyarok, mert itt a Kispestnél egy nagyon jó közösséget hozott létre.
4: Hát egy nagyon jó magyar magban, igen.
3: Meg egy szenzációs szurkolótábor. Tehát ami a magyar futballban, a Fradi, Újpest, Kispesten van a legjobb hangulat, meg Diósgyőrbe.
1: Most annyira nem. Meg hát az utolsó meccsen még ki sem mehetnek.
3: Hát most nem, de visszatérve a Kispestre, sajnálom, mert
1: ott meg Honvéd Vasas lesz vasárnap.
3: Az
1: foci ünnep.
3: Mi ki is megyünk, meg is nézzük. Ja. Aztán utána megyünk Fradi férfi kézilabdára. Azért hazatérünk utána.
1: Jó, tehát megvan a naptár, a hétvége meg van osztva. Teke csapat nem játszik most valahol?
3: De arra nem, de van egy... A fladizmus, Levi, neked nem kell mondani, mert...
1: Tudom, én is ismerem a sztorit, azért is dobtam föl. Hogy
3: már a Kamberévnek szegény.
1: Amikor nem volt, semmi más nem volt a hétvégi sportműsorban a Fradi, csak Nagy Kanizsán, vagy hol vagy Zalaegerszegen.
3: A Kamberében Hel Károlynak hívták, szegény Isten nyugasztalja, óriási Fradi szurkoló volt, és akkor volt egy ilyen szokás, hagyomány, hogy az összes Fradi eseményre elmentek egy kifejezetten... szurkolói csoport. Akkor még nem volt ilyen nevük külön szurkolói csoport, de összeálltak egy baráti társaság.
1: Vízi, hoki, kézi, foci.
3: Voltak focin, hokin, kézilabdán, vízilabdán. Vasárnapra nem maradt semmi. Fölülték a népsportot, akkor még népsport volt. Milyen? Nincs Fradi. De egy van. Ho! Nagy Kanizsán, sok csapat van.
1: Sok volt, nem teke.
3: Sok. Lemennek Nagy Kanizsára, de már ilyen tárnoknál már torlódott a másalhangzó, nagyon vidám társaság megérkezett. Hát
1: az Isten is, sakszurkolónak teremtett.
3: A sak, meg tudod, ilyen csend, meg csönd.
1: És zúgott, hajrá, Fradi.
3: És megérkeztek hanverévék, és hajrá, Fradi! És zúgott, és azonnal rendőrség kivezették őket. Azóta is a sak csapatban, azóta sem volt ilyen hangulat. Na ez a fradizmusnak
1: a... Valószínűleg azért gondoltam a tekkére, mert ugye Csányi Béla
3: hát igen.
1: Minden idők legnagyobb magyar tekkése.
3: Igen, szegény, mert ő sincs közöttünk.
1: Ja, Bambergben, vagy hol érnél. Ugye, Németországban.
3: Igen, bajos.
1: És... kiengedték légiósnak. Hát a németeknél ott van teke kultúra. Nem bowling volt, hanem ott minden faluban most is teke pálya van. Na mindegy,
3: mai napig van egyébként. Curling is van a Fradinál, meg teke szakosztály is, és van egy szintén egy nagyon lelkes szurkoló Postás Józsinak hívjuk, aztán mindig mondjuk nem minden csapat meccsen ott van a Fradinál, és mindig mondjuk, hogy azért haragszunk rád, mert curlingre nem jársz.
1: Méltatlanul hanyagolja a körlét. De akkor ma ki lesz a Puskásba?
3: Há, micsoda, ott mindenki.
1: Már ott van.
3: Gyerekekkel találkoztam, már ők készülnek az édesapjukkal, meg komoly vidékről is családok jönnek föl.
1: Csak ne tartson fél egyig, mint a finn hoki döntő. Levi mondta, 18-30-kor kezdődött, a negyedik hosszabbítás, a rendes hosszabbítás, 5-5 ellen, 20 percben.
4: Magyar résztvevővel.
1: Igen, Galló ott játszott. A negyedik hosszabbítás felénél 0 óra 30-kor lett vége. A 18-30-kor kezdődő meccsnek.
4: Ma meg 16 óráktól 5.
1: Újra játszanak.
3: Az nagyon kemény a hoki. Nagyon szeretjük egyébként, járunk mi is.
1: Ja, várjál, és utazással. Tehát még csak nem is ugyanabban a csarnok. Ez így szép, ez egy nagyon
3: ügyen. Ma nem baj, a hosszabbítás van a futball.
1: Ja, persze, belefér.
3: Holnap nincs iskola.
1: Hát egyrészt meg belefér.
4: Számítható.
1: Ja, meg ott a hosszabbítás az nem az van, hogy 8x15 perc és első gólik, hanem rúgják a 11-es.
3: Itt most már folyamatosan járjuk a magyar kupadöntőket, és nagyon nagy élmény. Tehát érdemes már egy-két órával előbb kimenni. Családok jönnek kézenfogva a gyerekekkel vidékről, Pestről, Zöldfehérbe, vagy a Zete Kékfehér mezébe, és nagyon nagy, úgyhogy ki is megyünk jóval korábban.
4: És a Zete is készül. Nagyon, azt hallom, hogy tehát a fanshopjukat konkrétan át költöztetik most a Puskás Aréna elé.
3: Hát a Fadi is kint lesz.
1: Nagyon jó.
3: Minibusz meg a Fradi Shop is kint lesz, meg a Zetejének is a... Mert persze, de ez így jó.
1: Még annak kéne meghonosodni, ami Amerikában van, hogy lakóbusz grillezés.
3: Ne honosodjon meg semmi, ami az maradjon az övék.
4: De hát az egy amerikai foci meccs, ott a hangulat, tehát
3: ott megy a grillezés. Melyik foci meccs?
4: Hogy mondjam végig.
1: Az amerikai.
4: Na várjál, csak a hangulatot, hogy ott megy a grillezés, és közben dobálják a labdát, és játszanak. Itt is lehetne grillezni, de közben focizni a parkolóban.
1: De nem a meccs alatt, hanem előtte.
3: De ez a bajom nekem ezzel az amerikanizált történetet. Nem tud meghonosodni Pelé, Beckenbauer, Gerd Müller, George Best, Cruyff. Olyanok mentek, és nem tud meghonosodni. Ott egészen más a kultúra. A barbecue az fontos, lemegy, vesz egy szendvicset, visszamegy, és akkor ugyanott tart a játék az amerikai sportokban, legyen az baseball vagy.
1: Na most már az európai foci is ilyen lassan, mert egy varozás alatt simán elmehet.
3: Egyébként sok amerikanizált történet jön át, és ez nem tesz jót az európai futballnak.
2: De egyébként pont ezért az amerikai sportoknál nincs az a szurkolás, ami itt Európában van. Mert ez a nagyon, és egyébként ne egyik se jobb vagy rosszabb, mint a másik, csak más. De hogy amikor mindenki ott, hello, gyere, ígyunk egy sört, legyünk egy hotdogot, jóba vagyunk, vagy az, ami itt van, hogy akkor vonulás,
3: és
2: már készülsz a meccsre. Ugye Jokicsnak mondták az valamelyik meccsük után, hogy na, mit szólsz a szurkolótáborhoz kint Amerikába?
1: Jónak mondták.
2: Mondják, hogy én. Gyerekek, Szerbiából jöttem.
4: Mondjuk sok függ attól, hogy hol van ez az esemény éppen. Tehát most az NHL rájátszásban tényleg csak nézzétek meg, hogy mi folyik most Montrealban. Tehát egy győztes meccs után is 10 000 az utcán. Tele van az aréna akkor is, amikor idegenben játszanak, és a nagy kivetítőn nézik. Beszéltem egy montreali barátommal, azt kérdeztem tőle, te figyelj, hogyha ekkora sztori van, meg vonulása győzelem. Mi lesz, hogyha ott kikap egy esetleg a Canadiens, és nem jut tovább mondjuk a rájátszásba?
1: Tehát. Na de fordítsuk meg, és mi van, ha övé a Stanley Cup?
4: Hát akkor azt el se lehet képzelni. Akkor arra ki kell utazni, és azt
3: jó, hogy a Levi említi, mert a csúcs az az NBA meg az NHL Amerikában. Tehát az meg Európában nem fogja tudni utolérni.
1: Nem, hát azért az NFL az NFL. Az amerikai
3: az
1: foci.
3: Más, de az NBA meg az NHL az tradicionálisan az NFL.
1: Az NFL a sportágnak, egy worldwide sportágnak a csúcsa. Az NFL az egy saját jogon, meg a baseball is, az egy saját jogon az elitliga.
3: Na de az, itt Európában sehol
1: Európában nincs, de Amerikában
3: De én egészen másról beszélek.
1: De tudom.
3: Az európai kosárlabda soha nem fog nem tudom,
1: hogy... Meg az európai hoki. Ez így van.
2: Én azt gondolom, hogy megítélés, vagy elfogadottság, vagy nem tudom milyen szinten, de tudás szinten már nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz.
3: Igen?
1: Hát az Euróliga.
2: Igen.
1: Mm-hmm.
2: Igen.
3: És jellemző, hogy micsoda tisztelet van egymás sportága iránt. Én arra is emlékszem, hogy egyszer Diego Maradona elment Dražen Petrovicsnak a sírjához.
1: Ja.
3: Ezek olyan megható dolgok. Ki gondolná, hogy egy isteni Diego egy kosárlabdázónak a sírjához elmegy. De és ezek nagyon szép pillanatok.
4: Úgyhogy nem is volt a konfitársuk. Nem, mert emlékszem arra, amikor Goran Ivanisevic fölvett Dražen Petrovicsnak a mezét, hát miután persze, megnyerte Wimbledont.
3: Igen.
2: De ez teljesen attól függ, hogy milyen az az ember, aki mondjuk itt ebben az esetben Maradona, mert nekem nem egy olyan élményem volt, hogy összetalálkoztam magyar sportolóval. Nem, személyesen sose találkoztunk. Az egyik az elsétált mellettem, a másik meg hatalmas vigyorral rám köszönt.
3: Igen.
2: Tök nagy különbség.
3: Karakterek.
2: Igen.
1: Ember a válogatja.
3: De ez a lényeg, embernek kell maradni, akármilyen nagy sportoló valaki.
1: Na, de egyébként most nem most jutott eszembe, hanem tegnap este, hogy megvan a megoldás a Nemzeti Sport Archív kutatására.
2: No.
1: Ezt csak azért a Dodinak mondom, mert amire Levi megjön, amire megjön Zürichből, addigra már halálbiztos, hogy kéznél lesz az a Nemzeti Sport címlap, amin Károly Jani szuper Levente.
4: Akkor ezt nem engedted el ezt a kérdést.
1: Együtt Burgert árulnak, ugye? Vagy mi volt ez? A promóciós rendezvényen vagytok.
3: Engem nem tudok belevenni, mert én ételbe kis gazda maradok mindig.
1: Lényeg az, hogy nagyjából megbeszéltük, hogy melyik évek, onnantól kezdve most pillanatilag egy adathordozón van meg, még mindig nincs publikálva, de azért most már hozzájutok, 90-től mostanáig az összes Nemzeti Sport, úgyhogy nagyjából tudom, hogy hol kell keresni, és címlap azt mondjátok, hogy első oldal volt.
4: Le a kalappal. De hát igazából az is a Fradinak volt akkor egy remek promóció. Tehát király és királynő választás volt, és hát a királynő itt ő mellettem.
1: Pedig kisgazda vezette a Fradit. Hát akkor még lehet, hogy nem.
2: 97.
1: Ez pont
2: hamarabb. 7 ősze szerintem, mert a bajnok, mert mind a ketten nyertünk bajnokságot a 96-7-es szezonban, és a következő ősszel
1: szerintem. Akkor te már Pécsen voltál szerintem, tehát ilyen 2000 körül, te már Pécsen voltál.
2: 2000-től 2005-ig, igen.
1: Ez picit hamarabb lesz, és még most sem mondom 100%-et, de azért most már nagyon bizakodom, mert én úgy érzem, hogy
4: most
1: nem.
2: Én nagyon biztam benne, hogy nem.
1: Én csak abban reménykedem, hogy tényleg pontosan emlékeztek, mert ugye az meg kell. Meg lesz az. Nagyon kíváncsi vagyok én magam is. Zodi, te egy jó pörköltet nyomtál a Nemzeti Sport címlapján? Olyan nem volt?
3: Nem,
2: pörkölt
3: reklám. Nem pörkölt reklám volt, hanem Bárdos Andrásnak az első rádió interjúja volt, és megkérdezte, hogy miért nem játszom.
1: Meccs után, nem? Vagy meccs helyett?
3: Nem, hát még a Kassisvány Zoltán volt a Magyar Rádióban a sportrovat vezető, és a Bárdos András akkor első interjú, és kérdezte, hogy miért nem játszom. Dalnoki Jenő miért nem játszott? Hát mondom, gastroenterológiai okokból. Aztán kérdezi, és az mit jelent? Hát mondom, hogy pörkölt, nem tudok tejet inni. Megjelent másnap a Nemzeti Sport címlapján. Na, amit kaptam a Jenő bácsitól. Gyerekek, azt ne tudjátok meg.
4: Melyes, mi volt a cím?
3: Bánki, 2. pörkölt, nem tudok tejet inni. Na, azt is, megkeres,
1: azt is megkeressük.
3: Aztán
1: és az 90 előtt volt, tehát azt már ma délután is meg tudom keresni.
3: Ez a 80-as évek, igen.
1: Az
3: 85-86, és Jenő bácsi azt mondja, inkább azt kellett mondani, hogy nem futsz, mert róla mintázta meg Pataki Attila azt a slágert, hogy a kör közepén áll. A Jenő bácsi a legnagyobb volt, ilyen, úgy reagált mindenre.
2: De nem voltál a csapat szíve.
3: Egy helyben állsz és dobolsz. Igen, hogy mondod, igen. Bárki, te vagy a csapat szíve. Onnan, na ebből mi lesz, Jenő bácsi?
1: Cserébe eldugtad a 8-as táblát, és átmentél a túloldalra, hogy ne cseréljenek mindig, le, mindig mert akkor cserél. Még mutogatni kell.
3: Igen, akkor még fölmutatták a táblát.
1: Szakkál mutatta, nem?
3: Általában meg a Havasi Micsi, a technikai vezető is tenyugosztalja, és Sóstól a Videóton stadionban volt ilyen vizesárok, aztán bedobtam a 8-as táblát, oda ott keresték 5 percig.
1: De addig is a pályán voltál.
3: Hát még egy pár percet.
1: Ja, mert pontosan tudtad, hogy mindig a 60. perc táján Jenő bá úgy dönt, hogy...
3: Hát aztán kaptam dicséretet is, mert aztán mondta, hogy legalább jó lenne, ha még egy olyan játékosom lenne, mint a Bánki. Na mondom, itt ebből megint mi lesz? Ezett a következő mondat szerintetek mi volt? De 20 ilyen hallom! Szenzációs.
1: De annak itt imádom. Hát,
3: amikor nem veled szórakozott, akkor sírt mindenki.
1: De látod, tehát veled szórakozott, és meg hát most is.
3: A Pallival, meg a Zsinkával, azért mindenki terítékre került.
1: Na jó van, hát akkor ma még egyszer rögzítsük 18 órakor. Ferencváros, Zalaegerszeg, Puskás Arénában, MOL Magyar Kupa döntő, mindenki menjen, aki gondolja, mert biztos egy-két hely még van, ha sokkal több nincs is. De például a Liverpool mindjárt játszik meg 13:30-kor jó ebédhez. Szoboszlai. Úgyhogy a hétvégén sem fogunk unatkozni, holnap este meg Barcelonába megy a Békeszigete Real Madrid, és meglátjuk, hogy
4: ahol
1: mi lesz
4: lehet, hogy bajnok avatás. Eszembe jutott egy picit egyébként a párhuzam a Fradi Újpesttel kapcsolatban, hogy az egyik elütheti a másikat a bajnoki címtől most meg, hogy az örök rivális is egy ilyen balhés időszakban hazai pályán behúzhatja a bajnoki címet Spanyolországban. Tehát ez milyen fricska?
3: Hát meg az, hogy a Madridnál mi van. Szóval egy Fede Valverde, aki egy szenzációs futballista és egy fegyelmezett játékos, így összebalhézzon Chouaménivel.
4: De van az a pont.
3: Pontosan Levi, hát mi megértjük, nyilván van, de szerintem egymás közt le is rendezik, de azért mutatja, hogy...
1: 1 millió euróért. Na, jó, hát van az a pont, itt van az a pont, amikor viszont az a pont is van, amikor vége az adásnak, ez az a pont. Úgyhogy akkor nagyon szépen köszönöm Károly Andinak, Szuper Leventének és Bánki Józsefnek, hogy itt voltak.
3: És köszönjük.
1: Velünk hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, Elpap István voltam, viszont hallás.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Szabadidő magazin, a mikrofonnál a műsorvezető Kezidóra. Mai vendégem egy olyan sportoló, aki újra bebizonyította, hogy az emberi teljesítő képesség határai jóval messzebb vannak, mint hinnénk. Legutóbb pályacsúccsal nyerte meg az Ultra Balatont, Magyarország egyik legismertebb és legkeményebb ultrafutó versenyét. A Szabadidő magazin mai vendége Bódis Tamás. Szia, köszöntelek!
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
2: Valakinek a Balaton egy nyári emlék, neked most egy pályacsúcs. Milyen érzéseid vannak most pár nappal a verseny után?
3: Gyakorlatilag az elsőnek is megnyugodtam, mert egy periódus véget ért. Nagyon sokat készültem erre a versenyre, és egy ilyen kicsit, egy ilyen kis megnyugvás van bennem, és egy ilyen elégedett érzés, hogy sikerült elérni azt a célt, amit kitűztem magam elé, talán még egy kicsit jobbat is.
2: Egy pályacsúcsot futni egy különösen nagy dolog. Mikor érezted először verseny közben, hogy ez meg lehet? Mert jó, mondjuk el, hogy ez 209 kilométer, te pedig 15 óra 44 perc és 45 másodperc alatt teljesítetted ezt a távot, ráadásul több mint két órával, ha jól tudom, hamarabb értél célba, mint a második helyezett szlovák Mihály Szula.
3: Közel két órával.
2: És ez olyan 4.30-as kilométereket jelentett körülbelül?
3: 4.31-es kilométerekkel kellett haladni folyamatosan. Azért ez nem annyira egyszerű, hogy mikor éreztem. Én már pályafutásom alatt azért én is buktam el, és tudom, hogy az utolsó pillanatig menni kell, soha nem lehet a zsebbe tenni. Bármikor a végén eleshetek, meghúzódhatok, vagy bármi, akár egy autó előtt, ugye, mivel úton közlekedünk, mi sem bizonyíthatná jobban, hogy egyszer el is estem 70 kilométernél, és majdnem a nyakamon átment a biciklis, de 200 kilométertől talán már nagyon éreztem, hogy ez úgy zsebben van. Ezt előre annyira nem tudja az ember. Van egy cél, egy álom, hogy milyen időt az én fejemben egy 15 órával kezdődő idő volt, és ennek megfelelően elindul a sportoló, elindultam én is ennek megfelelően, és próbáltam egy egyenletes tempót tartani. És amikor elértem már a 200 kilométerhez, nem volt semmi olyan nagyobb megtorpanásom, akkor úgy már nagyon éreztem, hogy meg lesz. De addig nem akartam elbízni magam.
2: De ezt abszolút célnak tűzted ki, hogy most pályacsúccsal szeretnéd teljesíteni, mert azért az Ultra Balatont már megnyerted többször. Vagy most milyen céllal mentél neki az idei versenynek?
3: Igen, már háromszor sikerült megnyernem. Abszolút pályacsúccsal egyébként, de 15 óra 59 perc 50 másodpercre lőttem be, vagy a 4.35-ös ezreket, azonban közben egy kicsit fordult, jobban ment, én sem gondoltam, úgyhogy mondom, akkor miért ne toljuk meg egy kicsit jobban a végén, hogy egy kicsit nehezebben megdönthető legyen ez a pályarekord. Valahogy egyébként a kiismer azt tudja, hogy valamilyen kihívást keresek mindig egy versenybe, és most nem akarok így nagyképűsködni vele, de hogy azért figyelgettünk hátrafelé, és láttam, hogy gyakorlatilag a versenyhelyzet nem alakult ki. Így muszáj volt önmagammal szemben versenyezni. Ezért is sikerült most ez így.
2: Ez érdekes, amit mondasz, melyik nehezebb önmagaddal versenyezni, vagy hogyha azért van egy olyan versenyző mögötted, aki azért tud húzni, vagy tolni előre?
3: Amikor önmagammal kell versenyezni, akkor az nyugodtabb, szerintem sokkal könnyebb, mivel hogy ott én döntöm el, hogy akarok magammal, vagy nem akarok, és ha úgy döntök, hogy megállok, és elengedem azt az időt, akkor elengedem. Azonban, ha jön mögöttem valaki, mint márciusban volt egy ugyanegy ilyen balatonfutó versenyem, csak 4 nap alatt kellett futni, ott volt egy külföldi versenyző, ott nagyon-nagyon meghajtott, tehát azért ott más jellegű volt, és így kijelenthetem, hogy nehezebb az, amikor jön valaki, vagy csatázik el, ugyanakkor izgalmasabb az egész, izgalmasabbá teszi a versenyt, és ez sem feltétlen rossz egyébként, mert ezért csináljuk ezt az egészet.
2: Na de hát azt is mondjuk el egyébként, hogy ugye te itt 6 napon belül teljesítettél 2 nagy versenyt, mert ugye a Kassa-Miskolc ultramaratont is megnyerted, az 118 kilométer volt, azt 8 óra 45 perc 57 másodperc alatt futottad le, hogy lehet tényleg egy héten belül 2 ilyen nagy versenyt teljesíteni.
3: Erre mindig azt mondom, hogy edzés. Rengeteget edzek rá. Van, amikor 5-6 órákat futok naponta, tehát ez 2 vagy 3 edzésből tevődik össze, jelen állásban még csak 2-szer megyek ki edzeni. Ezen kívül még azért vannak erősítő edzések, meg hát elsőre nekem sem így volt, azért van egy kőkemény 10 év mögöttem. Ez alatt, ez mondhatom, hogy egy ilyen folyamatos ebbe a futásban eltöltött időt jelentés. Nem nagyon voltak olyan nagy kihagyások benne. Az elmúlt 2 évben talán még egy-két fokkal magasabbra tudtam emelni. Voltak benne kenyai edzőtáborok. Tudtam még többet erről az egész futásról tanulni. Ugyanakkor azon dolgoztam ebbe az elmúlt két évben, hogy egy olyan frissítést próbáljak kitalálni, ami nagyon egyszerű, ami nagyon jól tudja támogatni a testet. Ez nem olyan, hogy most külön alapanyagokat találok ki, csak hogy megfelelő mértékben mikor, mit és mennyit, ezeket egyszerűsítem az egészet, úgyhogy ennek az egésznek az elegye volt ez a futás most. Meg hát van egy fájdalomtűrő képesség, amit el kell bírni. Ebben a sportban nagyon fontos, hogy türelmesek legyünk, és bírjuk a fájdalmat, mert ezek hosszú órákon keresztül ott lesznek, és muszáj menni ennek ellenére is.
2: Mi volt a legnehezebb szakasz számodra, fizikálisan, mentálisan?
3: Tudom, furán hangzik, de annyira nehéz rész nem volt benne. Olyan sima futás lett az egész, de talán a meleggel kellett leginkább megbirkózni. Körülbelül 20 kiló jég ment el a hűtésemre, ezt ugye a kísérőn folyamatosan keverte, volt egy kocsis háttér is, ott bekeverték kulacsokba, és amikor ilyen nagyon meleg volt, akkor folyamatosan próbáltam magam hűteni a fejemet, a nyakamat, sáv volt rajtam. Így nem nagyon tudnék így a szakaszra így lebontani, hogy most megdőltem, vagy bármi, inkább a meleggel küzdöttem a 11 és délután 5 órás időközben.
2: Említetted a frissítőket is, na ezt hogy néz ki, ez engem nagyon érdekel, mert látjuk versenyeken, hogy kísérik a futókat mondjuk biciklivel vagy autóval, ugye te is mondtad, téged is kísértek. Mennyi időközönként kell mondjuk magadhoz venni frissítőt? Nyilván gondolom te nem is nagyon állsz meg, minél jobb időt szeretnél, pláne hogyha minél jobb időt szeretnél futni, hogy néz ez ki?
3: Igen, első körben is én nem állok meg. Nagyon sokan, akkor odaérek egy frissítőpontra, akkor mondják, gyere, frissíts valamit, és akkor mutogatjuk, hogy itt a biciklis, itt nekem minden meg van teremtve, innen elveszük, nem nagyon szoktunk a pontokon ezért megállni, még csippantani is próbálok úgy menet közben, megfogom a kis kezét a ott lévő rendezőnek, és akkor ugye oda tartom a csuklómhoz. A frissítés az pedig úgy néz ki, hogy van mellettem, ugye most arról beszélünk, hogy ez egy A-ból B-ből futó verseny, meg van engedve, hogy egy biciklis ott van mellettünk, és folyamatosan előttünk vagy mögöttünk haladjon, azonban annyira mellénk jöhet a biciklis, hogyha valamit szeretnék tőle kérni, akkor vagy ideadja, vagy pedig én elveszem magamnak. A biciklire kettő kosár fel volt erősítve előre és hátulra, a hátsó kosárba volt egy ilyen kis puha falú hűtő láda, ebbe bepakoltuk a különféle italokat, és én, amikor szerettem volna onnan valamit, akkor intettem a kezemmel, hogy gyere elém, és akkor kivettem onnan valamit, és visszaraktam. De volt, amikor éppen beraktuk az első kosárba, intettem a kezembe, voltak erre kézjelek, mert azért eljön az a pillanat, amikor az ember nem szívesen beszélget, magyaráz, és akkor egy kézjellel csak intettem, ő folyamatosan figyel, ideadta a kezembe a jeges vizet, és öntöttem. Ezek volt, amikor 5 percenként, volt, amikor 10 percenként. Attól függ, hogy árnyékos részen tudtam futni, nem tudtam. Amikor már így nagyon sütött a nap és fölöttünk volt, akkor nagyon sűrűn ment ez a dolog. Az étkezés pedig főként energiagélekkel történik. Ezek ilyen különféle nagyságú, most 100-as vagy 160-as gélekről beszélünk, izotóniás italokról, sótablettákról, ugyanakkor itt most én ezt máshogy oldottam meg, nem szeretnék úgy nagyon sokat még erről beszélni, de van egy saját frissítési termékünk. Ennek az egyik fő tesztelése volt ez az Ultra Balaton, ami nagyban megsegítette ezt az egészet, hogy ne kelljen annyira szétszórni, hogy 5-10 percenként különféle tablettákat vagy ásványi anyagot próbáljunk a testnek adni. Úgyhogy körülbelül így, ha elfogyott valami a biciklisnél, akkor volt egy autós kísérőnk is, akkor a biciklis oda ment az autóshoz, vagy előre már telefonált, hogy mit készítsen elő, és akkor mindig feltöltöttük a biciklin lévő kosarakat. És akkor így szépen haladtunk, mint a gyorsvonat.
2: Mondtad ugye az étkezést, ilyenkor szilárd táplálékot nem is nagyon tudtok magatokhoz venni, ugye? Tehát csak ezekkel a gélekkel tudjátok pótolni az energiaveszteséget.
3: Én nem nagyon tudok szilárdat tenni. Azért azt kell elképzelni, hogy mondjuk ez egy 200 kilométer, durván

0: vagy mondjuk utána is. És mondjuk verseny előtt mit teszel, vagy milyen táplálékot viszel be? Ugye, ha jól tudom, pénteken reggel indultatok 7-kor Balatonfüredről, ilyenkor verseny előtt mit tudsz fogyasztani?
1: Hát ugye próbálok mindig egy nappal leérkezni a verseny helyszínére. Ilyenkor inkább ilyen tésztafélét szoktam enni, azokat sem úgy, hogy egyszerre sokat, hanem mondjuk 2-3 adagok elosztva, pont ezért, hogy a gyomromra vigyázzak, és próbálom nem nagyon későre kitolni az étkezést, az utolsó vacsorát, mert akkor nem lesz olyan jó pihentető az alvásom. Ugye ez a másik legfontosabb, hogy a verseny megelőzően tudjak nagyon jót pihenni, úgyhogy inkább ilyen tésztafélét szoktam verseny előtt fogyasztani.
0: Te a betonon való futással hogy állsz? Mert itt is azért nyilván elég hosszú szakaszt kellett betonon megtenni. Nagyon sok sportorvos óvaint egyébként a betonon való futástól. Nem tudom, te hogy állsz ezzel? Volt-e bármilyen tért problémád esetleg, vagy fizikális problémád, vagy van mondjuk akár olyan futócipőd, vagy eszközeid, amivel azért ezt tudod picit tompítani?
1: Gyakorlatilag nincs speciális a futócipőm, mint az összes többi futónál, akit látunk, akár Margit-szigeten vagy bárhol. Én is ugyanazokat a cipőket használom. Van egy márka persze, amihez ragaszkodok, vagy bevált, de nekem itt is inkább az a legfontosabb, hogy amikor beledugom a lábam, akkor az kényelmes legyen. Ne törje sehol a lábamat. Az, hogy betonon való futás, én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik a technikán, hogy teszem le a lábam, hogy rugaszkodok el, mennyire dőlök bele a futásba, mennyire csapom oda az aszfalthoz. És ha valaki ezt jól tudja csinálni és foglalkozik vele, akkor ennek a sérülésnek a feszélyét csökkenti. Nekem soha nem volt problémám a térdemmel. Volt már a lábommal probléma többször, eleinte, amikor elkezdtem az egészet, vagy éppen nagyobb távokra váltottam, de akkor soha nem a térdem vagy az adott helyen volt a probléma, hanem inkább a derekamból sugárzott a combomba, vagy valami ilyesmi. De ezt is lehet kezelni erősítésekkel, úgyhogy... Ja, és akkor vizsgálták ugye a térdemet, ott pedig megállapították, hogy tök jó ott minden, tehát hogy nincs nagy kopás, sőt semmilyen kopás nem látható, nem is mondanák meg ebből a vizsgálatokból, hogy én futok, vagy hogy ilyen mennyiségben, vagy mértékben. És azért 7-8 ezer kilométert évente lefutok.
0: Azt, hogy milyen technikával futsz, azt mennyire figyelted korábban, vagy ezt beállítottátok, mert ugye vannak olyan helyszínek, ahol csinálnak ilyen futóelemzéseket, akár mondjuk tényleg a boka tért mennyire van terhelve, vagy hogy csapod oda mondjuk tényleg a lábadat az adott talajhoz. És sok ember azt hiszi, hogy a futás az olyan egyszerű, hogy elindulsz. Csak hogyha valaki tényleg azért nem jó technikával fut, vagy nem a megfelelő módon, akkor azért tud sérüléseket okozni. Te mennyire figyeltél? Mert hogyha ilyen hosszú távokat futsz, azt gondolom, hogy azért fontos a jó futótechnika.
1: Igen, amikor én belecsaptam ugye 2018-ben ebbe az egészbe, hogy elhatároztam, hogy akkor most egy magas szinten fogom ezt az egészet űzni, akkor az elején nagyon figyeltem erre, de valamilyen szinten szerencsém is volt, mert a gyerekkorból szerintem én áthoztam. Ha megfigyeljük a kisgyerekeket, akik így még a játszótéren futnak, akkor nekik van egy ilyen tökéletes mozgásuk. Ő nekik nincs az, hogy sarkasan, meg nem jól engednek, ők egyből jól csinálják. És ha ők elkezdenek menni atlétizálni, és átviszik felnőtt korba, akkor általában ő náluk ezzel nem kell olyan mértékben foglalkozni. És valahogy én is áthoztam a gyerekkorból ezt az egészet, hogy középiskolába is futottam, de igazából mindig szerettem futni, és valahogy nem volt az, hogy most én évtizedig megállok, és akkor nem futok. Szerintem azoknál a felnőtt embereknél van probléma, akik mondjuk leálltak középiskolába, és akkor kimaradt egy 10-15 év vagy 20 év, és akkor azt mondom, hogy most elkezdek futni. Ott teljesen ez kiesett. Kiesett ez a könnyed mozgás, ez a gyerekkorból beidegződött tökéletes talajfogás. Ezt lehet tanulni, vannak ezekre gyakorlatok, csak kitartó munkával lehet elsajátítani, egy automatizált folyamatot kell elérni, hogy te ezt automatikusan tudd csinálni, és minél hosszabbakat futsz, annál inkább szükség van arra, hogy ezeket jól csináld, mert energiatakarékosan kell futni, és minél inkább energiatakarékosan tudsz futni, annál alacsonyabb lesz a pulzusod, annál könnyedébb, annál kevesebb sérülés fogsz majd elszenvedni. Hogy valahogy én így tudnám magam lehinni ezzel kapcsolatban, hogy hoztam is, de gyakoroltam is.
0: Mit jelent az pontosan, hogy energiatakarékosan futni? Ez egy nagyon érdekes kifejezés.
1: Hát igazából képzeljük el, hogy szoktam elmesélni, hogy képzeljük el, hogy van egy óriás nagy gömb, meg egy óriás dobókocka. És ott állsz mögötte, elkezded a gömböt görgetni, vagy elkezded a dobókockát görgetni. És lehet, hogy mind a kettőt egy sebességgel el tudod görgetni, mert nagyon erős vagy, ugyanakkor, amikor a dobókockát görgeted, akkor ugye több energiára van szükséged, és hamarabb el fogsz fogyni. Míg a gömbnél sokkal tovább fogod tudni görgetni, és kevésbé fog téged megterhelni. Ugyanez a tested, meg a technika. Hogyha jó a technikád, akkor valószínű, hogy kevesebb energiával tovább tudod a testedet szállítani.
0: Azt szokták mondani, hogy az ilyen hosszabb távok, azok abszolút fejben dőlnek el. Nem tudom, te hogy lát,

0: De ez mennyire dől el tényleg ezt fejben, vagy mondjuk mennyire kell hozzá a fizikális oldal?
1: Mind a kettő nagyon kell szerintem, a fizikális, meg a fejben is. Én abszolút az ember vagyok, amikor így meditatív állapotba kerülök, akkor nem szeretem, amikor odajönnek így kamerázni, kérdezősködni, vagy bármi, mert én valahol kilépek olyankor a testemből, ott hagyom is, és próbálok valamit megélni, vagy valahogy elfoglalni magam, vagy látni, hogy fogok célba érkezni. Ha még nagyon messze van a cél, akkor egy másik versenyre, hogy ott is nehéz volt, akkor is megcsináltam, vagy bármilyen, ami segít abban a nehéz pillanatban, mert azért egy ilyen hosszú távnál, és nem csak az Ultra Balatonnál, ott van, hogy 5-6-7 órán keresztül is nehéz, és süt a nap, és fáj valami. Ugyanakkor nem elég mentálisan jó lenni, mert ha valaki nem készül fel, és nincsenek rendben az izomzatok, akkor a test az nem fogja elbírni ezt a mérhetetlen becsapódást. Ugye most arról beszélünk, hogy a testet folyamatosan oda csapjuk a talajhoz, és ott valaminek ezt az egészet el kell nyelnie, bírnia kell, tartani kell a csípőt, méhátizmok, hasizmok, comb, vádli, lazának kell lenni, és ha a test nincs megfelelően karbantartva és felkészítve, akkor valamikor el fog fogyni és meg fog állni, mert nem lehet a végzetekig egy gyenge testet vinni.
0: Ha jelentkezik a fájdalom, te azon hogy lendülsz át mentálisan?
1: Hát, mint ahogy az előbb is mondtam, valamilyen mentális dologgal szoktam átmenni rajta, de nagyon sokan azt mondják kívülről, hogy Tomi, te nagyon sok fájdalmat elbírsz. Szerintem így a mindennapi életben is azért vannak olyan dolgok, vagy olyan munkafolyamatok, amit meg kell oldani, vagy addig nem fekszek le, és szerintem én ezt már így kialakítottam a mindennapi életemben is, hogy bírni kell a fájdalmat, és valahogy ezt a sportba át tudtam vinni. De tényleg, ha itt ezt a részét meg kéne magyarázni, akkor fejben dől el, és fejben kell erősnek lenni, hogy átvészeljük.
0: És mondjuk 15 órán keresztül, nem tudom, tehát szoktál zenét hallgatni verseny közben, vagy podcastot, vagy bármit, sokan ugye ezzel ütik el az időt. Mentálisan hogy kezeled ezt a 15 órát?
1: Egyébként szoktam zenét hallgatni, edzés közben nagyon ritkán fülhallgatóval szoktam, de nagyon hamar elkezd idegesíteni, meg nyomni a fülemet. Tehát inkább, amikor rövidebb egy edzés, vagy nagyon gyors edzés van és nem tart sokáig, akkor hallgatok zenét, de most a frissítőmmel azt találtuk ki, aki szokott kísérni azért alkalmanként edzésre is, hogy egy ilyen kis hangszórót beteszünk a kosárba, és akkor megy a zene, az tök jó. De azért ott is van egy időszak, most is a Ultra Balatonon ment az edzés egy pár órát, de mondtuk mind a ketten, hogy kapcsoljuk ki, mert már most zavar. Tehát azért eljön az a pillanat, és az elején ment a zene, az első egyharmadba talán, onnantól kezdve semmi nem volt, és annyira jó volt csendben menni az utunkon, úgyhogy ez a zenehallgatás néha jó, néha nem jó, most az elején jól esett, de utána már az is zavaró volt. Szeretem hallani, hogy veszem a levegőt, hogy körülöttem mondjuk valaki oda kiabál, vagy szurkol, és ezeket mind kizárja az ember.
0: Ezt a versenyt hogy építetted fel? Meg volt előre a terv, vagy menet közben azért kellett improvizálni és változtatni apró dolgokon?
1: Tudom, hogy furán hangzik, de valahogy ez úgy cson nélkül lejött, hogy megbeszéltük, hogy milyen tempót szeretnék, és ha megnézzük ugye a platformon, ahol ezt az egészet lehetett követni, akkor nem az, hogy elindultunk mondjuk 4.35 körül, meg 4.30-as tempóba, és akkor voltak ilyen nagy meghalások, hanem hogy így ilyen negatív splitbe sikerült az egész, hogy a második 100 kilométer az még gyorsabb lett, mint az első. Ilyet még én sem csináltam soha, mióta az eszemet tudom, de azon belül is az utolsó 10, az még ilyen 4-10, 4-12-es iramok, aki fut azért, kérdeztem az elején is, az tudja, hogy az önmagában is úgymond elég jónak számít, de hogy még ott is maradt az egészbe. Az egésznek a felépítése nem voltak olyan különféle nagy, hogy mondjam, ilyen tervek. Én mindig egy 24 órás futáshoz szoktam így igazítani az egészet. Én az Ultra Balatont annak ellenére, hogy vannak benne szintek, nem tartom egy nagyon szintes versenynek. Én inkább egy 24 órás versenyhez szoktam viszonyítani, és akkor valahogy abból indulok ki, hogyha most 210 km vagy 209 sikerült így, akkor mit tudhatok 24 óra alatt? És a 24 órához próbáltam belőni, és a 24 órás időnek az én fejemben meglévő célt, azt akartam az Ultra Balatonon lefutni abból egy 200-at. Hogy valami ilyesmi volt.
0: Itt ugye már sötétben is futottatok, de mikor szeretsz jobban futni, nappal vagy sötétben?
1: Hát nappal, sötétben azért.
0: Mik a kihívások a sötétben?
1: Hát az, hogy jelesek. Ugye volt nekem tavasszal egy versenyem, az is egy Balaton kerülő verseny volt, csak 4 nap alatt kellett körbefutni, azt megelőzően 3-szor estem el, ugyanazért, mert sötétbe kellett futni, és ugye a kátyúk, vagy gyökér, kinövések, bármi, nem tudok annyira lazán futni, mert ugye mindig attól rettegek, hogy valamiből belelépek, és többször volt, hogy kiment a bokám. Ott feküdtem az úton sötétbe, felkeltem, hazabicegtem, másnapra jó, egy picit fáj, de azért tudtam edzeni. Ugyanakkor annyira kilazult a bokám, hogy ezen a versenyen is elestem, és összetörtem magam, és pont lefelé futottam. Tehát ezért ez az egyik félelmem, amiért nem szeretek sötétbe futni, meg nem is futok, hogyha annyira nem szükséges.
0: Neked volt bármilyen nagyon-nagyon extrém sérülésed? Ahogy említed, azért vannak esések, ami nyilván ilyen hosszú távokon érthető, de egy nagyon extrém sérülésed volt?
1: Futásból fakadó, hogy elesek, vagy ilyen fizikális, olyan nem volt, de olyan volt, hogy én régen katon voltam, ejtőernyőztem, és akkor úgy jött a gerincemnek elég nagy terhelés volt ezek az ugrások, 74 négyzetméteres ernyővel ugrottunk ki, 300 méterről, és ugye el lehet képzelni, hogy mekkorát ránt az emberen. És ott valamilyen szinten a gerincem, a csigolyámnál, ott történtek sérülések a 4 és 5-ös csigolyánál. És ezért is szükséges nekem az, hogy nagyon sokat erősítsek, mert ez a rengeteg becsapódás következtében ott azért ilyen kis kibolyhosulás következett be, és megnyomta az egyik idegszálat, ebből pedig lebénult az egyik lábon, ez kb. 3 éve volt, és akkor egy olyan, hát egy másfél-két hónapot nem tudtam jóformán menni, sem még a boltban sem, de utána egy gyógytornának köszönhetően teljesen felépültem, és azóta mondhatni, hogy tünetmentes ez az egész. Hát ha lehet mondani, akkor ez az én egyik gyenge pontom, de úgy futásban nem nagyon. Még volt egy Morton neuróma, az egy ilyen jóindulatú daganat, két lábúj között azt kellett kiműteni, de abból is elég hamar ki tudtam jönni.
0: Neked honnan jött a szerelem a futás iránt, hogy mondtad, katona is voltál? Nem tudom, honnan indult ez a, pláne az ilyen ultrafutás a hosszabb távok?
1: Én gyerekkoromban is szerettem futni. Általános iskolás koromban ilyen kisköpszűs gyerek voltam, de annak ellenére tök jó ment a futás, és azért nyertem versenyeket középiskolában is, és valahogy így elsodródtam mindenfelé az életbe, de azért ez a hobbi futás, ez megmaradt, és én mindig szerettem volna visszatérni, de úgy, hogy azt már tényleg valóban, úgymond magas szinten tudjam csinálni, és ez mindig is ott volt valahol a fejemben. És amikor már volt lehetőségem, kicsit több időm volt, akkor azt mondtam magamnak, hogy jó, akkor elkezdem, de úgy kezdem el, hogy ezt valami nagyon-nagyon magas szintig fogom elvinni. És innentől kezdve nem volt megállás. Ahogy jöttek a sikerek, nagyobb siker, egyre magasabbra néztem, és ez így vitt magával ragadott, azóta pedig ilyen töretlenül egy percig nem gondolok arra, hogy én ebből kiszállnék, vagy más csinálnék.
0: Neked van edződ, vagy minden saját magadnak állítasz a tervet, akár mondjuk étkezést, minden, ami ezzel jár?
1: Igen, minden saját magamnak állítok össze. Régebben volt, még kezdetekkor, de azóta már hát egy 6-7 éve egyedül csinálok mindent.
0: A versenyen való étkezésről már beszéltünk, meg a kiegészítőkről, táplálékkiegészítőkről, frissítőkről, de alapvetően egyébként az étkezésre mennyire figyelsz, mert gondolom azért, hogy vissza kell táplálnod a testedet egy-egy ilyen hosszú táv után is.
1: Egyébként annyira nem táplálom vissza, mert most örülök, hogy egy kicsit leugrott egy pár kiló, nem mintha olyan sok.
0: Mennyi kilót veszítesz ilyenkor?
1: Hát most egy 4 kiló ment le. De nem is kilóban nézem, hanem amikor látok bizonyos testi jeleket, hogy gyerek hol látszódnak, itt a mellkasomnál, vagy a combomnál, akkor tudom, hogy jó az izomzat, és megmérem, hogy mennyi a különféle értékek, a testzsír, akkor tudom, hogy itt jó, és ilyenkor tudok egy gyorsabbat futni. Étköznapokban már próbálok nagyon odafigyelni az étkezésre. Az az egésznek a titka, én úgy vélem, és most valamilyen szinten be is igazolódott, ugye főleg a két versenyt egymás után, ugye a regeneráció. Tehát milyen gyorsan tudsz felépülni egy ilyen nagy terhelésből. Ugye tudjuk, hogy építő, regeneráló élelmiszerek az egyik kulcsfontosságú szerepe az egésznek, illetve elhagyni azokat az élelmiszereket, amik hátráltatják ezt az egészet. Tehát próbálok ennek megfelelően is csak úgy vásárolni, és csak azt betenni a hűtőbe. De például elmegyek vendégségbe bárhová, akkor nem fogok senkit megsérteni, meg megeszem, meg szeretem, de hogyha magamnak kell ezt előállítani, vagy megvenni, akkor tényleg ezt az építős generáló élelmiszereket szoktam, és nem a feldolgozott élelmiszereket enni.
0: És hetente mennyit edzel? Meg úgy említetted a regenerációt, mennyi időt szánsz mondjuk pihenésre, alvásra, mert az is fontos a testnek is.
1: Igen, hát a napi 2 edzés az utóbbi időben megvolt, de van, amikor rámegyek a napi 3 edzésre, és mondjuk egy valamilyen erősítő edzés, vagy még biciklizést beiktatok. Ez 5-6 órát azért elvesz a mindennapjaimból, a pihenés pedig, hogy éppen sikerül, de azért próbálom az 8-10 órát pihenni. De van egy kutyám, aki gyakorlatilag minden reggel 5:30-kor költ, hogy adjak neki enni, úgyhogy nagyon az a 5:30-tól már csak úgy van, immellámmal tudok visszafeküdni, pihenni, úgyhogy valahogy nekem ott véget ér, és úgy kell időzítenem, hogy addig én le tudjak feküdni időben.
0: Van olyan verseny, ami még bakancslista, vagy mondjuk akár időeredmény? Milyen célokat tűztél ki még erre az idei évre?
1: Olyan, van bizony, nagyon is van. Én még mindig azt gondolom, hogy az utamnak az elején vagyok. Tehát ezt 2 éve is elmondtam, akkor sem nagyon hitték. Most ide évben lesz egy Badwater nevezetű verseny, ez ugye Kaliforniában van. Ezt világ egyik legerősebb versenyének hívják, Kaliforniában halálvölgybe kell futni, 217 kilométer, tengerszint alatt 85 méterrel indul, és 2500 méterre kell felfutni. Azt mondják, hogy több cipő is el tud kopni, ugye itt megvan, a világon csak 100 embert választanak ki az egészre, be kell adni egy kérvényt eredményektől, ugye 100 induló van az egészen, itt külön meg van határozva, hogy milyen csapat, milyen emberek, milyen busz, mennyi jeget kell vinni magaddal, egy ember folyamatosan azon dolgozik, hogy téged hűtsön, mert akár a 70-80 fokot is el tudja érni a hőmérséklet, ugye ez a Kaliforniában, a halálvölgyben, vagy ott fog lenni az egész verseny. Ez egy hatalmas nagy bakancs listám volt, most már le tudtam adni, a nevezést el is fogadták, illetve megint el fogok menni a Spártatlonra, ugye Athéntó spártaikkal futni 246 km, ezt már egyszer megnyertem. Még ott vannak ezek a körözős versenyek, ami 100 km, 12 óra, 24 óra, ott szeretnék azért magyar csúcsokat még javítani rajtuk.
0: Aki most kezdené a futást, vagy tényleg mondjuk hasonló célokat szeretne kitűzni, mit tanácsolnál azoknak?
1: Hát, amit a legtöbb ember vagy edző, hogy a fokozatosság. Én is nagyon sokat találkozok azzal, hogy épp, hogy elkezdünk futni, és akkor már a távolságokat nézzük, az, hogy legyenek meg azok a lépcsőfokok, és minden lépcsőfokon töltsünk el megfelelő időt, és nem az számít, hogy mennyi időt futunk, vagy milyen távolságot, hanem hogy szeressük azt a picit is, ami ott van, mert nem kell mindenkinek hosszút, meg gyorsat futni, hanem maga a sport szeretete, és talán ez a legfontosabb.
0: Akkor jönnek a teljesítmények, azt gondolom, amikor az ember szeretetből csinálja azt, amit csinál. Bódis Tamásnak köszönöm szépen, hogy velünk volt ma.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
0: Ez volt már a Szabadidő magazin, most búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
4: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
5: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: A Ferencváros 25-ször az Alegerszeg másodszor lett a labdarúgó magyar kupa győztese. Alakul az új országgyűlés, többnyire napos lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
6: Csaknem 50 ezer néző előtt rendezik ma a labdarúgó magyar kupa döntőjét, amelyben a sorozatban harmadszor fináléba jutó Ferencváros az Alegerszeg ellen lép pályára a Puskás Arénában. A 18 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A címvédő Szolnok és a Falkó játssza a férfi kosárlabda NB1 döntőjét. Az elődöntő harmadik találkozóján ugyanis a Szolnok hazai pályán rendkívül szoros csatában 65-63-ra bizonyult jobbnak az atomerőműnél, és hatalmas küzdelemben dőlt el a Falkó, Kaposvár elleni összecsapása is. A szombathelyiek 93-92-re múlták fölül a vendégeket. Összesítésben mindkét párharc a győztes csapat 3-0-ás sikerével ért véget. A Kaposvár 3-1-re nyert Székesfehérváron a MÁV előre ellen a férfi röplabda extraliga döntőjének harmadik összecsapásán. Ezzel 2-1-re vezet az egyik fél harmadik győzelmét tartó párharcban. És a somogyi csapat kedden hazai környezetben megszerezheti a bajnoki címet. Az élvonalbeli női kézilabda bajnokságban a címvédő Győri Eto 39-29-re győzött Esztergomban. A Bajnokok Ligája 4-es döntőjére készülő győriek továbbra is veretlenül vezetik a tabellát.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Megkezdődött az országgyűlés alakuló ülése, a tanácskozást Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. Még ma miniszterelnökké választják Magyar Pétert, a választáson nyertes Tisza párt elnökét, listavezetőjét. A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy már az alakuló ülésen megválasztják a miniszterelnököt. 199 fős parlamentben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. Magyarország ma visszatér Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős Lendő miniszter a Facebook oldalán. Tarz Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. Hozzátette, Magyarország számára pedig a békés építkezés kezdetét jelenti. Szlovákia jószomszédi kapcsolatokat szeretne ápolni. A Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal, jelentette ki a szlovák miniszterelnök. Robert Fico azt mondta, személyesen még nem ismeri az új kormányfőt, de arra kell törekedni, hogy a két ország közötti kapcsolatok ugyanolyanok legyenek, mint Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök idején. Hozzátette, a leendő magyar miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják. Bakta Lóránt házi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók az M3-as autópálya kálmánházi pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján, autójukból 1 kg kábítószert foglaltak le. A futárok Bakta Lóránt házára tartottak, ahol társaikkal rendszeresen terítették a kábítószert. A rajtaütéseken elfogták a drog beszerzését és a szervezet tevékenységét irányító férfit, és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is.
2: Közlekedés.
6: Pályakarbantartás miatt változik az elővárosi menetrend a hétvégén. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A szobi vonalon csak a Z70-es vonatok, és minden második S70-es megy be a nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak.
2: Időjárás.
6: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok. A szél időnként megélénkül, délután 21-27, késő este 13 és 18 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk a 225-ös korábbi válogatott jégkorongozó Horváth András, becenevén Balú, hétszeres magyar bajnok. A KSI-ben kezdte el 1984-ben, majd 12 évű Dunaújvárosban. Nagyjából a Dunaújvárosi korszak volt olyan szempontból a meghatározó, hogy azért a válogatottban is ott mutatkozott, de majd 2007-ben 31 évesen jött a fehérvári kaland és a szappórói világelitbe jutás. Történelmi pillanatok. Köszönöm, hogy bejöttél ide a stúdióba. Hát most ez meg csak egy ilyen hevenyészet felsorolás volt a pályafutásodról. Melyikre böknél rá, hogy azzal szeretnél kezdeni?
3: Jó napot, szervusz! Én is üdvözlök mindenkit. Nincs óriási jelentősége. Ugye nyilván vannak olyan periódusok, amik kiemelkedőek a szívemben, vagy ugye az emlékek között kiemelkednek, de az én részemről az is egy tökéletes, hogyha kronológiailag haladunk, és akkor valószínűleg eljutunk mindenhova.
2: Így van, de azért akkor egy általános kérdés, mintha csak a televíziónak ki akarnánk venni egy rövid két percet az 50. születésnapod kapcsán. Hiányérzet van-e a pályafutásodban? Ez egy nehéz kérdés is lehet így bemelegítésnek.
3: Azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Én elég sokáig játszottam. A legelső pillanattól szerintem az egy előny volt a pályafutásomban, illetve ugye magamat akár még így utólag is monitorozva, hogy jól reálisan láttam saját magamat. Láttam az erősségeimet, láttam a gyengeségeimet, és hogyha ezeket akár a mostani fejemmel is így összesítem, akkor azt gondolom, hogy ebben nem volt nagyon több. És azt kell, hogy mondjam, hogy büszke vagyok arra, amit elértem, és ez így kerek az emlékeimben.
2: Erre mikor jöttél rá? Mondjuk 2014-ben, amikor visszavonultál, vagy már a pályafutásod során, akár ott túl a 30-on, a fehérvár években, hogy, mert ez nagyon fontos tulajdonság, ez több szakember mondta nekem más sportágban is, hogy hát ez a legfontosabb, hogy az ember pontosan be tudja magát lőni, hogy mire képes, mit vállal, és hogy ezt meg is tudja csinálni.
3: Igen, én talán ezt olyan 32-3 éves korom környékére teszem, amikor mondjuk, hogy benőtt a fejem lágya, amikortól egy kicsit másképp láttam a világot, legyen a szó mondjuk család, vagy akár a sport, és nekem ott már az derengett, hogy én ebben erős vagyok, fejben szerintem erős vagyok, és hogy az, amit az előbb is mondtam, hogy reálisan látom magamat. Úgy gondolom, hogy sem több, sem kevesebb nem vagyok, mint ami valójában. És egyetértek, mert ugye később dolgoztam edzőként, és ez egy nehéz kérdés. Tehát a mai fejemmel, ahogy említetted, 50 évesen már azt is látja az ember, hogy van egy párkapcsolata, felesége, és hogy valamit mond a feleségének, akit nagyon régóta ismer, együtt él vele, és hogy az nem biztos, hogy tökéletesen úgy tükröződik le az ő tudatában, mint ahogy azt én gondolom. És ugye ezek voltak azok a dolgok, amik szerintem ilyen 32-3 évesen egy kicsit megváltoztak bennem, máshogy láttam őket, és a mai napig igyekszem erre odafigyelni, illetve ezt így tudatosan megélni.
2: Kezdjük akkor a gyerekkorral. Meglepő módon 1984, ugye 76-os születésű vagy, 8 évesen ott a KSI-ben elkezdted. Milyen motivációval, vagy mivel, miért pont jégkorong?
3: Az úgy kezdődött egy évvel korábban, 7 éves koromban, illetve ott ugye 6-7 éves korom környékén, ugye egy nagyon aktív kisrác voltam, és a szüleim kerestek valamit, amivel le tudnak kötni. Próbálkoztunk birkózással, próbálkoztunk vízilabdával, amúgy a vízilabdát rettenetesen szerettem, de...
2: Magas voltam már akkor is? A többiekhez képest?
3: Igen. Igen, igen, tehát hogy az
2: most is 190 centi, vagy ha jól...
3: Hát 188-ról indultam, és akkor ugye most már így a korral ez picit
2: magasabb
3: csökken.
2: Magasabb nem lesz-e?
3: Igen, igen, tehát a reggel kialudva 87 és fél, estére meg kevesebb.
2: De szóval magas volt a gyerekként.
3: Igen, igen, igen. És
2: a vízilabdát szerettem.
3: És nagyon szerettem a vízilabdát, viszont ott aránylag rövid idő alatt sokszor föl kellett szúrni a fülemet, és hát az orvos javaslatára elengedtük ezt a dolgot, és akkor kerestünk tovább. A műjégre kilátogattunk, és akkor elsősorban édesanyámnak a hatására beirattak egy korcsolya tanfolyamra. És akkor onnan a korcsolya tanfolyamról jelezték az oktatók, hogy abban az időben a Balog Tibor indít egy csapatot a KSI-ben, és hogy ők úgy gondolják, hogy ez nekem jó lehetne. És akkor így ennek adtunk egy lehetőséget, és...
2: Az egykori kapus Balog Tibor, tehát ő kapus volt, ugye nem mezőnyjátékos, illetve például televíziós szakértő is volt.
3: Abszolút, igen, így van. És
2: megszerettette rögtön veled ezt azért nagyon kemény sportágat?
3: Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy abban az időben a lehetőségeket figyelembe véve ő kiemelkedő volt, és ennek a korosztálynak egy fantasztikus szakember. Ugye ő nagyon sokáig a KSI-ben volt amúgy. Mondhatom, hogy viszonylag hamar ez nekem meghatározó lett az életemben. Tehát a mai fejemmel a saját fiamnak vagy más gyereknek hát úgy fogalmazom meg, hogy átgondolnám, hogy mennyire engedném azt, vagy mennyire javasolnám azt, hogy mindent feláldozzon a jégkorongért, de nekem viszonylag korán kb. Mondani sem kellett azt, hogy a hoki az első. Tehát, hogy simán a tanulást, vagy bármi mást hátrébb soroltam. Sosem voltam jó amúgy a tanulásban, nem volt jó a memóriám sem, vagy tehát, hogy az úgy valahogy olyan nehezemre esett, és ugyanakkor a jégkorongot pedig elképesztően élveztem, és emiatt nagyon sok energiát öltem ebbe. Nyilván a szüleim részéről elképesztő mennyiségű áldozat minden szempontból.
2: Akkor is már nagyon korán vinni kellett az edzésre, gondolom. Iskola, edzés, iskola.
3: Abszolút, abszolút.
2: Tehát, hogy ilyen tornák, mérkőzések, akkor még ugye minden nyitott pályán zajlott.
3: Igen, igen. És ugye ott például arra tisztán emlékszem, hogy sokszor előfordult, hogy édesanyám az iskola előtt várt az ebéddel, és vitt edzésre, mert fizikailag nem értem volna oda BKV-val, és akkor ugye ne kelljen egyikről se hiányozni, akkor ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván ez ugye szintén a mai fejemmel látom, hogy ez az ő részükről milyen szintű támogatás, és hát ugye ezeknek az összessége volt az, ami végül is eredményezte ezt a pályafutást, amit magam mögött tudok.
2: Ezt, ahogy említettem, több mint 200-szoros, 225-szoros válogatott jégkorongozó voltál, felnőtt szinten 7-szeres magyar bajnoki cím. A hátvéd és a védő pozíció az kényszerpozíció, vagy szerettél volna hátvéd lenni, vagy te is normális esetben gólokat akartál ütni, mint minden gyerek?
3: Én szerettem volna kapus lenni. Ugye a Tibi volt az edzőm, ugye ő kapus volt régebben, és valamilyen oknál fogva én úgy gondoltam, hogy ez nekem jó ötlet, és lebeszélt róla, illetve egy kis túlzással mondhatom azt, hogy nem engedte. Bevallom, hogy pontosan nem tudom, hogy miért, de valószínűleg ő látta bennem azt, hogy ott nem lennék annyira eredményes, viszont a hátvédként akár komoly eredményt is elérhetek. És hogyha itt az előbb beszéltünk ugye a mai fiatalokról, vagy amikor edzőként dolgoztam a fiatalokról, ezt látom még egy nagy problémának, hogy nagyon kevés olyan srác van, aki hajlandó elfogadni azt a szerepet, amiben ő jó lenne. Tehát, hogy sokszor, amiről beszélünk, hogy ugye nyilván mindenki Ladányi Balázs szeretne lenni, hát ez nem lehetséges. De ugye ezt világszinten mondhatjuk minden sportban, sőt, ugye tudunk olyanról, ahol labdarúgásban megpróbáltak sok ilyen Ladányi Balást összerakni, és az sem volt túl eredményes. Úgyhogy szerintem ő azt látta bennem, hogy előfordulhat, hogy én nagy teherbírású vagyok, hogy elszánt vagyok, hogy fejben erős vagyok, és hogy hajlandó vagyok úgymond feláldozni, vagy áldozatokat hozni azért, hogy a csapat eredményes legyen. És ugye ezek az erények egy hátvédnél mindenképpen jól jönnek.
2: 87 és 93 között Újpest, ez mennyire lett meghatározó, hogy aztán 2005-ig 93-tól 12 éven át Dunaújváros legyél, és ahogy én a felvezetőben is mondtam, az én korosztályomnak is, meg sok embernek szerintem az maradt meg, hogy Horváth András Dunaújvárosból, mint ahogy Széli Viktor is, és még azért mondhatnánk neveket. Mert hogy annak idején ugye a Ferencváros Újpest, de a Fehérvár Dunaújváros, a Fehér megyei bajnoki döntő meg rangadónak külön történelme van ott a 90-es évek végétől 2000-es éven keresztül.
3: Igen. Ugye a KSI Újpest váltás az azért történt meg, mert megszűnt a KSI utánpótlás jégkorong, és akkor konkrétan a teljes csapat Balogh Tibivel együtt átment Újpestre.
2: Irány a Megyeri út.
3: Abszolút, igen.
2: Még mindig nyitott pálya.
3: Igen, így van. Hát ott úgy alakult a dolog, ugye egy picit nyilván segített rajtunk az, hogy nekünk volt egy a KSI-ben jó alapunk, és akkor ahhoz az újpesti fiatalokból, akik kiemelkedőek voltak, kiegészítve egy viszonylag jó csapatot tudtunk abban az időben kialakítani. És hát ott a Újpesten utánpótlásba azzal büszkélkedhettünk, hogy az egyetlen olyan csapat vagyunk, aki a Kercsó Árpi által nevelt dunaújvárosi csapatot utánpótlásba elverte. Mi ott ugye nyertünk ifi bajnoki címet a Dunaferrel szemben, ami akkor óriási fegyvertény volt és hatalmas siker. És hát itt voltak különböző körülmények, amik még befolyásolták a döntéseket, de alapvetően azt vettem észre, hogy Újpesten a csapattársaim kaptak lehetőséget a felnőttben, akár csak edzésre, vagy valamilyen szinten mérkőzésekre, én egyszer sem. Ugyanakkor Dunaújvárosban azt mondták, hogy szívesen látnak. És akkor...
2: Tudom, felfigyelt Kercsó Árpád rád az ifi bajnoki döntők, vagy mérkőzések során.
3: Illetve ugye a válogatottban természetesen...
2: Utánpótlás korosztályos válogatottban
3: találkoztunk, és ugye így közelebbről is ismert engem. És akkor a váltás az ezért történt meg. Nyilván ott a dunaújvárosi csapat azért abban az időben kiemelkedő volt, ebben a 75-76-os korosztályban ők, ahogy az előbb is említettem, nem sok legyőzőre találtak. És ott nekem eléggé hátulról kellett kezdenem, tehát hogy ott
2: ez mit jelent?
3: Mellőztek. Hát én alapvetően ilyen negyedik sor, meg azután. Tehát hogy én főleg amikor edzőként dolgoztam, én nem szeretem ezt az első, második, harmadik, negyedik sort, mert ahhoz, hogy az előbb is beszéltünk róla, ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz egy csapat kell. Teljesen mindegy, hogy... hanyadik sorban van az ember, de hogy a lényeg az, hogy ott mi mellőzve voltunk, ott nekem komolyan bizonyítanom kellett. Hozzáteszem, hogy ez a kicsit mellőzött sor, ez mondjuk úgy nézett abban az időben ki, hogy Ladányi Balázs, Kővágó Kristóf, Simon Csaba, és mondjuk a Tokai meg én. És akkor ez volt az a sor, aki alapvetően néha egy-egy cserére kapott lehetőséget, de hogy alapvetően nem számoltak velünk, és úgy szépen lassan mi hát harcoltunk azért, hogy több lehetőség jusson nekünk, és aztán azzal éltünk.
2: Ilyenkor a dac, vagy mi az, ami hajtja az embert előre, mert ez azért szinte hihetetlen, hiszen Ladányi, Tokai, Horváth András, ez egy komplett három meghatározó válogatott játékos később. Tehát jól sikerült küzdeni. De mi vitt benneteket, vagy téged is előre? Vagy csak így vagytok beprogramozva?
3: Én azt gondolom, hogy remélem, hogy ők is egyetértenek. Tehát, hogyha például a Godót és a Tokit nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy mi nagyon hasonló karakterű, hozzáállású játékosok vagyunk. Nyilván van, aki ebben jobb, tehát az ugye egy dolog, de hogyha a hozzáadott értéket nézzük, akkor szerintem hasonlóak vagyunk. Mind a hárman komolyan hajlandóak voltunk áldozatokat hozni, és sokat harcoltunk azért, hogy oda jussunk, ahova jussunk. Nyilván mondjuk ebből a hármasból mindenféle probléma nélkül kijelenthetem, hogy én voltam a legkevésbé tehetséges, és mondjuk a Godó volt a legtehetségesebb, de De az, hogy alapvetően miért sikerült idáig eljutnunk, az szerintem a hozzáállásunknak volt, illetve a mentalitásunknak köszönhető.
2: Hány szezon vagy hány mérkőzés kellett, mire ti akkor azért megtaláltátok a helyeteket, illetve hát annyidig bizonyítottatok, hogy már Kercsó Árpád meg más sem tudott máshova tenni benneteket, mint mondjuk az elejére, azért maradjunk, hogy első két sor számít ugye az erős sornak, akár a, hát főleg a csatársorban, de a védőknél is.
3: Pontos számokra én így nem emlékszem, tehát nyilván az, hogy hány mérkőzés az...
2: Azt hagyjuk, de mondjuk, hogy ez fél év, egy év.
3: Amire így emlékszem visszagondolva, az az, hogy azért két évvel később, ugye mi bajnokok lettünk, a Ferencvárost vertük a Budapest Sportarénában, és addigra, bár előbb mondtam, nem szeretem, de mégis újra említem, a harmadik sorra sikerült magunkat fölverekedni, ott ugye talán az első sor ugye légiósok Csata Csabi vezérletével zajlottak, a második sorban Ancsi Jani, Cseplakov szintű játékosok voltak, és akkor mi voltunk a harmadik sor, és hát talán az egy jó válasz a kérdésre, hogy mi ott harmadik sorosként szerepeltünk, bajnokok lettünk, és a Ladányi Balázs lett annak a szezonnak a gólkirálya. Úgy gondolom, hogy ez sokat elárul, és ugye ez van meg az emlékeimben. Tehát azt gondolom, hogy körülbelül egy év volt minimum, mire olyan szintre sikerült magunkat beverekedni, hogy folyamatosan játszó játékosok legyünk, és akkor utána hát bizonyítani meg, ez egy olyan dolog, hogy az folyamatosan mindig kell, de mondjuk még egy év volt, amikor sikerült ezt bebizonyítani, hogy mi igenis olyan srácok vagyunk, akiket nem jó ötlet kihagyni.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban Horváth András korábbi válogatott jégkorongozó a vendégünk. Én Birányi Zsolt vagyok, Horváth András pedig 225-ször volt címeres mezben a jégen, a jégkorong válogatottal, és akkor egy kicsit azért ugrunk, most a fehérvári kalandról még nem beszélünk, érdekelne a válogatottság nyilvánvalóan, hogy ott Szapporót, illetve a svájci VB-t 2009-ben, ezt a kettőt tartod-e a legnagyobb sikernek? 2008 és 2009. Hiszen 70 év után feljutni a világelitbe az egy olyan történelmi pillanat, amit más már nem tud megismételni. Hiszen most például egymás után kétszer is a világelitben vagyunk. Rögtön hozzáteszem, ez egy jégkorong műsor, jégkorong magazin, hogy azért az orosz és a fehér orosz válogatott nincs az alcsoportban, ha ők ott lennének, akkor meggyőződésem, hogy mi azért ott a divízió egy perában lennénk, de ezt még más is elmondhatja, nem csak a magyar, hanem a szlovén, vagy épp az osztrák is. Szóval emeljél ki egy-két érdekes pillanatot, emlékezetes pillanatot a válogatott pályafutásodból.
3: A kérdés elejére válaszolva, igen. Tehát azért Szaporó és az A-csoport az egy kiemelkedő eredmény, tehát hogyha a legjobb eredményt keressük, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Ugyanakkor nyilván az első világbajnokságom Szófiában volt, ami szerintem már a maga a város és a jégkorongos múltja az országnak sokat elárul.
2: Összesen 19 VB-n szerepeltél, ha jók a statisztikák, és akkor ez volt az első.
3: Így van, ez volt az első világbajnokság, és hát ott én nem vagyok fölkészülve tökéletesen a számokból, hogy mondjuk a világranglista hanyadik helyén állhattunk, de nyilván a, nem tudom, a 30-hoz közel, vagy azután. És azért ez alatt, ahogy említetted, 19 világbajnokság alatt innen a C csoport végéből az A csoport végéig elmenni, azért az egy szép menetelés volt. Ebben nyilván voltak verítékek, de ugyanakkor sikerek is. Tehát, hogy számomra legalább akkor a siker, mondjuk a Románia elleni Budapest Sportcsarnok győzelem, amivel először jutottunk a B csoportba.
2: Az volt 1998-ban.
3: Utána két évvel, ugye utána talán, ha jól emlékszem, akkor Dániában volt a világbajnokság, és egyből visszaestünk.
2: És akkor után igen, ezt Edvi László, aki akkor kommentátorként a tévében ezt megélhette, hogy hét vereség a B csoportban, azért az nem egy kellemes történet senkinek, de utána megjött 99 után 2000, és aztán megkezdődött ez a divízió egyperás, vagy divíziós korszak, és akkor már 2002-ben még a franciákat is megleckésztettétek Franciaországban, emlékeim igen. szerint.
3: Igen. Tehát ott utána például ugye a kínai siker is szintén legalább akkora élmény és,
2: ez 2000-ben,
3: és jó emlék. És akkor utána, amiről beszélünk, hogy igen, tehát 99-ben még mindenkitől kikaptunk, és akkor mondjuk 2001-2002-ben pedig már azon vettük észre magunkat, hogy partiban tudunk lenni, sőt, mérkőzéseket tudunk nyerni.
2: Egész pontosan ugye 2002-ben Dunaújvárosban és Fehérváron volt egy legendás VB, és előtte volt ez a franciák legyőzése 2001-ben, amikor tényleg emlékezhetsz abból valamire, hogy fogadták, hogy kik ezek a magyar, illetve tudták, hogy kik vagytok, de hogy kikaptak hazai pályán.
3: Igen, igen, de ugye
2: ők ez fel akartak, vissza akartak jutni a világ elitbe, ti meg jöttetek alulról.
3: Így van, de hogyha, bocsánat, egy picit még visszább lépek, hogyha ez a 2001-2002-es Dunaújvárosi Székesfehérvári VB-t nézem, az is egy kiemelkedő élmény a pályafutásunk során. Azért ott mondjuk úgy, hogy még nem tudtuk, hogy pontosan mire számíthatunk. Tehát ott viszonylag rövid idő alatt sikerült akkorát lépnünk, ami szerintem minket is meglepett, és ugye ott először fordult az elő, hogy Dániával az A csoportba jutásért játszhattunk.
2: Kiki meccset, az utolsó meccset.
3: Hát sajnos így emlékeim szerint mondjuk 6-1-re kaptunk ki, egy ilyen viszonylag sima meccsen.
2: Tehát ezt a felvezetésnek igen. mondom, aztán a meccs alatt gyorsan kiderült, hogy...
3: Ott hamar kiderült, hogy azért... Hát ugye
2: azóta nem estek ki a
3: dánok. Akartam mondani, szerintem azóta Dánia nem volt A csoport alatt. Tehát, hogy azért ott hamar szembe jött a realitás velünk, de hogy a élmény szinten, tehát az ugye egy olyan csarnokban, én például, de szerintem ezt sokan a társaim közül elmondhatják, hogy sokkal jobban szerettem egy ilyen ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban játszani, mint ezekben a multi csarnokokban. Tehát ott annyira közvetlen volt a közönség, ugye azon a mérkőzésen is, hát nem tudom, már szerintem elévült, úgyhogy nem lehet belőle probléma, de mondjuk egy 500 vagy 1000 emberrel biztos többet engedtek be, mint ami hivatalosan lehetséges lett volna.
2: És még lett volna,
3: és aki szeretett volna bejönni. Voltak. Igen, úgyhogy ezek természetesen kiemelkedő élmények.
2: Azt lehetett gondolom érezni ott a pályán, a jégen is.
3: Abszolút, igen. Tehát, hogy ezek játékosként szerintem sokkal nagyobb élmények, mint mondjuk nem is tudom, talán nekem az Ebelben volt Ljubljanában a legtöbb néző előtti mérkőzésem, ahol, ha jól emlékszem, az a multicsarnok ilyen 16 ezer körüli nézőszám, és ott ilyen 12-13 ezer ember előtt játszottunk. De hogy az nem volt úgy olyan, mint itt ez a 3-4 ezer ember, nem tudom pontosan mennyi lehetett, de ez lehet, hogy jobb is, ha nem firtatjuk. Úgyhogy ezek is hatalmas
2: igen, a 4000
3: élmények.
2: Igen, az már szerintem tiltott, tehát
3: mondtam, hogy 2500 meg egy kicsi. És akkor visszakanyarodva ugye erre a francia világbajnokságra, ott tényleg szintén olyan szempontból volt különleges, hogy mondjuk ott volt egy Bozón, aki az NHL-ből jött. Tehát hogy ott már tényleges olyan játékosokkal álltunk szemben, akik aktívan a legmagasabb szinten játszanak.
2: És egy nagy francia jégkorong dinasztia, Bozon család.
3: Abszolút. És hogy őket is, tehát nem csak játszunk ellenük, hanem hogy van keresnivalónk, vagy akár nyerni is tudunk. Nyilván, amikor már több ilyen játékos jelent meg egy csapatba, tehát egy komoly a mai napig, vagy abban az időben elithez tartozó országok csapatairól beszéltünk, hát akkor azért megint csak jött a realitás szembe, tehát hogy ott azért mondjuk, ha ugrok egy nagyot az A-csoportos világbajnokságra, ott azért ezt már többször említettem, amúgy a Tokai volt ugye ott is a túlnyomó részt a hátvédpárom, és hogy azon mosolyogtunk a cserepadon kínunkba, hogy még szabálytalanul se tudjuk őket megállítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy el tudnak-e menni, vagy nem mellettem, mint hátvéd, hanem hogy szabálytalanul sem tudom megállítani.
2: Annyival gyorsabbak.
3: Tehát, hogy valahogy mindenben annyival jobbak voltak, erősebbek, gyorsabbak, a reakció ügyesebb, minden szempontból jobb volt, hogy ez a esélyünk sem volt kategória. Úgyhogy...
2: Ehhez képest, ha azt mondom, hogy Szlovákia és Bartecko 13 másodperccel a vége előtt, akkor próbálom az arcodat leírni, hát szóval az nem egy kellemes emlék.
3: Nem, az nem egy kellemes emlék.
2: Hiszen nincs az a gól, akkor hosszabbítás és pontot szerzünk.
3: Így van, én ott jégen voltam, és ez egy borzasztó élmény volt. Ugyanakkor meg, hát tudjuk, hogy föl lehet borítani mondjuk egy mérkőzésre a papírformát, de...
2: Jégkorongban azért de nehéz.
3: Legyünk őszinték, tehát én nem elemeztem ugye akkor a mérkőzést, de arra tippelek, hogy ha a helyzeteket, a komoly helyzeteket elemeznénk, akkor mondjuk a szlovákoknak volt, nem tudom, 28, nekünk meg 3.
2: Tehát ott lehettem szerencsémre, és közvetítettem, és épp azt mondtam a gól előtt is, hogy ez szinte lehetetlen, hogy itt 6 másodpercenként lőnek, szuper mindent véd, meddig lehet ez bírni?
3: Igen. Szóval ilyen szempontból, tehát nyilván és akkor megint az alapkérdésre, hogyha visszakanyarodok, élmény, emlék, hogy azért az, hogy ott az A csoportban játszhattunk, az egy külön kategória. Ugyanakkor azért egy sportoló szeret nyerni. Hát ott mi nem sokat nyertünk. Tehát ott a, nem tudom, a lábteniszben nyertem a bemelegítésnél maximum. Szóval ez a része meg nem annyira.
2: Ezután ugye nem csak a szlovákoktól kaptunk, hanem a fehér oroszoktól, 9-0 Kanada, majd aztán 3 meccs a bennmaradásért, de ott sem volt esélyünk, az osztrákok, a dánok és a németek ellen.
3: Így van. Szóval ott én amúgy azt gondolom most az A csoporttal kapcsolatban, vagy talán mondhatom, hogy az egyik legkedvesebb élmény számomra a jégkoronggal, amikor a szlovák ugye a szlovák meccs volt az első, és amikor az első mérkőzés előtt kijöttünk a bemelegítésre, akkor nekem az egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az összes szurkoló a bemelegítés előtt már ott volt, nem tudom a számokat, de 2-3 ezer magyar,
2: megszállták a magyarokat.
3: 40 perccel a meccs előtt ott állt a helyén, és szurkolt. Az valami elképesztő érzés volt. Még most is elkapnak az érzelmek, tehát hogy az valami olyan volt, amit az a kategória, amit nem lehet leírni. De ugyanakkor meg hát a siker azért valahol jól esik az embernek, és abból sok nem jutott ezen a világbajnokságon.
2: De ott akkor valószínűleg így leesett mindenki előttetek, hogy hoppá, valami történelmi pillanat következik, mert már a bemelegítésnél itt úgy szurkolnak, mintha nem tudom, a feljutás lenne a tét.
3: Abszolút, igen. Igen. Én azt gondolom, hogy például ez az, ami olyan erőt adott, amivel egyáltalán 59 percig döntetlen lehetett az állás, mert hogy ez egy olyan érzelmi löket volt, ami nem tanítható, ami nagyon nehéz edzőként, amit nagyon nehéz edzőként egy csapattól kicsikarni. És ugye ez az érzelmi löket az, ami sokszor eredményes tud lenni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ugye ott sajnos volt egy olyan tényező is, ami pluszban még egy hatalmas löketet adott, de ugye erre nem gondolunk vidáman.
2: Ifjabocskai Gábor halála.
3: Abszolút.
2: Egy hónappal a VB előtt.
3: Igen, de ugye ezek a dolgok sajnos... annyira összerántják a csapatot, és annyira pozitívan hat az eredményre sokszor, hogy ugye ennek a két dolognak az összessége volt az, hogy szerintem az elképesztő tudásbeli különbséget ott szűkíteni tudtuk. Hát pár percre, vagy pár mérkőzésre, vagy pár harmadra, nem is tudom melyik a megfelelő.
2: Erről még hosszan tudnánk beszélni, mármint csak a svájci alcsoportos VB-ről, de most is Svájcban lesz az alcsoportos VB, azaz 2009 után ismét, és ugye ilyen még nem volt, hogy egymást követő két évben a válogatott megpróbálhat megint bent maradni. Ez mennyire realitás? Említettem már itt azért a politikai viszonyokat is, ugye az orosz-fehér-orosz csapat, hogy nincs ott. nekünk az ingázó szerep a realitás, vagy itt el lehet csípni ezt, még akár az orosz-fehér-orosz kettőssel is a világ elített a legjobb 16 csapatot. Olimpiáról azért nem beszélünk, mert mindig azt mondom, hogy az 12 csapatos, és sajnos a férfi jégkorong válogatott is az olimpia, az nem lehet egy szín, mert oda kijutni az valami világszenzáció. Ahhoz szerintem már NHL játékosok kellenének, és az sem biztos, hogy garancia rá. De maradjunk akkor az alapkérdésnél, hogy mennyire reális, hol a helye a magyar jégkorongnak most, mert láthatóan sokkal nagyobb merítés van, akár csak 2015-höz képest is. Most a 2009-hez képest hagyjuk is, hogy akkor nem volt olyan nagy rivalizálás, volt egy-két játékos, aki kimaradt végül az ott fellépő keretből, de azért tényleg most kétszer annyi játékosból lehet válogatni.
3: Igen, nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Amit szerintem sokan elfelejtenek, hogy nyilván a többi csapat sem állt egy helyben. Tehát, hogy ez ugye egy azért nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz előrébb lépni, mert hát nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, és mindenki próbál tanulni a hibáiból, fejleszteni a képzést, a kiválasztást.
2: Minél többet ott lenni a világelitben, most a szlovénok is bennmaradtak, azt ne felejtsük el, és ők is lehetnek ugyanennek a helyzetnek a nyertesei, hogy nincs se Oroszország, se Fehér Oroszország, és miért nem maradjanak bent?
3: Abszolút. Úgyhogy mindenképp ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogyha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, akkor ez most reális, ahol vagyunk. Azt nem mondom, hogy a kazak válogatottat 10-ből 10-szer megverjük, de azon a mérkőzésen egyértelműen jobbak voltunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy nem csak az eredmény volt. Tehát, hogyha mondjuk szembeállítjuk, most így hirtelen nem jut eszembe, de legyen mondjuk akkor ez a szlovák mérkőzés, amiről beszéltünk, amit mi játszottunk, ahol egy szoros eredmény volt, ott mondjuk nem nyertünk, de egy szoros eredmény volt, akkor ott egy teljesen alárendelt szerepet játszottunk, kontrákra építettünk, és akkor abból a kevés lehetőségből sokat sikerült értékesíteni, és emiatt egy jó szoros mérkőzést sikerült kialakítani. Ezzel szemben a mai magyar jégkorong válogatott, például tavaly Kazaksztán ellen, úgy tudott nyerni, hogy dominált. Nem mondom, hogy 60 percen keresztül, de a mérkőzés nagy részében dominált, és hogyha rendesen kielemezzük mind a két mérkőzést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a statisztika alapján is egy megérdemelt győzelem. Na most én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre rakjuk, akkor ez óriási különbség ez a kettő, függetlenül az eredménytől. Tehát, hogyha mi mondjuk valamilyen módon meg tudtuk volna verni Szlovákiát, akkor most rettenetesen büszkék lennénk, de ezeken a tényeken ez nem változtat. És emiatt mindenképp azt mondom, hogy sokat léptünk előre. Ha megnézem, ugye akkor külföldi szakemberek voltak, nagyon nagy tudású külföldi szakemberek voltak, és én most megmerem azt kockáztatni, hogy most magyar szakemberek dolgoznak túlnyomó részt, vagy hát lehet, Majoros hogy teljes... Gergely,
2: ugye nagyon hosszú idő után az első magyar szövetségkapitány, de a stáb is hemzseg a magyaroktól. Szívási Zoltán, Kis Dávid, és elnézést, akit kihagyok.
3: Igen, mert ugye szerencsére ez nem egy rövid lista, de hogy azt mondom, hogy ők, én meg nem kockáztatni, hogy most szakmailag magasabb színvonalat képviselnek, mint amit annak idején nálunk a külföldi szakemberek képviseltek.
2: Csak tehát, mondok még két nevet, hogy azért ne sértődjön meg mindenki, Tokaji Viktor, Bartalis Balázs, és akkor még mindig kimaradnak nevek.
3: Igen, igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek mindenképpen értékelendők, mindenképpen mondhatjuk, hogy előrébb léptünk. De akkor térjünk vissza megint a realitáshoz. Azért azt nem mondhatjuk, hogy azok a csapatok, amelyek ott az A csoport végén és a divízió egy elején vannak, hogy azok közül bárkit mi 10-ből 10-szer megvernénk.
2: Sőt, ott van Dánia. Ugye most a felkészülés.

0: az osztrák, a francia, az olasz, a német, a dán, a kazak, a fehér orosz talán egy picivel előrébb is jár, de ugye most ők nincsenek is benne a rendszerben. Tehát, hogyha ezeket a csapatokat itt listázzuk, azért itt azt nem mondhatjuk, hogy ezeknél jobbak. Egyiknél se tudjuk azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Szerintem, ha már ezek közül értékelve a leggyengébbel 10 mérkőzésből 5-5 győzelem születik, lehet, hogy azzal is már elégedettek lehetünk. Ebből kifolyólag annak van realitása, hogy mi időnként az A csoportba legyünk. Hogy folyamatosan ott legyünk, szerintem ebben a pillanatban annak még mindig nincsen realitása. Ugyanakkor most egy jó lehetőség van előttünk, ugye azzal, hogy talán így fejből Ausztria és Anglia.
1: Így van.
0: Van velünk egy csoportba.
1: Ráadásul a finnek elleni nyitó meccs után rögtön másnap jönnek az osztrákok, az egy nagyon nehéz meccs lesz. Van mit törlesztenünk az osztrákoknak olimpiai selejtezőn, és 23-ban a VB-n is. Már a kezünkben után volt 3 gólos előnynél a meccs, aztán mégis a meccs második felét megfordították, tehát kiegyenlítettek és összesítésben nyertek, ugye büntetőlövéssel, vagy szétlövés után. Szóval, és a britek ellen, akik azért inkább foghatóak. De hát, ha az osztrákok egy kicsit nagyképűek lesznek, bár szerintem épp már korábban bebizonyították, hogy azért tartanak tőlünk, és le is tudnak, tehát nem le tudnak győzni, nem néznek le bennünket annyira.
0: Abszolút, ez is amúgy most, hogy így mondod, ha visszakanyarodok a korábbi pontokhoz, régen még előfordult az, hogy minket lenéztek, és
1: hát a szlovákok ott biztos.
0: Megtették ezt a szívességet nekünk, hogy lenéz. Hát ilyen ma már nincs. Tehát, hogy most már azért annyira sikerült fölkerülnünk a térképre, hogy szerintem nincs olyan csapat, aki lenézne minket. És igen, talán reálisan azt mondhatjuk, hogy az angolokat meg kellene vernünk, de megint csak visszakanyarodok oda, hogy azt nem tudjuk kijelenteni, hogy őket biztos megverjük.
1: 10-10-szer nem valószínű, hogy megverjük őket.
0: Nem, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát azért, hogyha megnézzük a utolsó pár évben elért sikereiket az angoloknak, meglepően jó eredményeik vannak, és nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon jól szorosan védekeznek, és jól használják ki az erősségeiket, úgyhogy talán most egy hajszállal nagyobb esélyünk van, mint bármikor, de hát ugye ez a szépsége is a sportnak, hogy elkönyvelni ezt nem tudjuk előre.
1: Horváth András korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozóval beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és a legvégén akkor még egy téma. 2007-2013 között Fehérváron játszottál, Dunaújváros majd Újpest után, és az első Ebel szezonban ott voltál, meg hát nem csak az elsőben, de az elsőben is. Mi maradt meg abból az időszakból a fehérvári kalandból? Már elmúltál 30 éves, tehát bőven rutinos játékos voltál.
0: Itt az előbb beszéltünk róla, hogy ugye talán ez a dán világbajnokság volt, amikor először feljutottunk ugye a B csoportba, vagy a magasabb szintre, és hogy ott 7-ből 7 meccset elveszítettünk zsinórba. Hát azt kell mondjam, hogy sajnos itt nekem talán ez a 17 meccses vereség sorozat az elején, ami
1: a legelső szezon, amikor talán decemberben nyertetek először.
0: Igen, tehát hogy az, hogy úgy éreztük, hogy elképesztő erőfeszítéseket teszünk, és ahogy bármilyen hibát vétettünk, abban a pillanatban megbüntették. Tehát, hogy egy hiba elég volt, nem tudom, egy létszámfölénybe elment az ellenfél, gól, kész. Tehát, hogy egészen egyszerűen az nagyon frusztráló volt, hogy úgy éreztük, hogy mi erőn felül teljesítünk, és ez is kevés volt. Aztán a jégkorong és az élet engem arra tanított, hogyha valamit teljes erőbedobással csinálsz, és türelmes vagy, akkor annak megvan az eredménye, és talán lehet, hogy ez az eredmény szaporó volt, mert ugye annak a szezonnak a végén voltunk ott, de ettől függetlenül ez egy nem kellemes emlék. Ugyanakkor fantasztikus volt magasabb szinten játszani, a körítés, a jégpályák, a körülmények, a nézők, ez mind-mind fantasztikus volt, tehát hogy nem fordult elő az, hogy olyan pályán kell játszanunk, ahol nem tudom, nem férünk el az öltözőbe, vagy nem megfelelő minőségű a jég, vagy nincsenek szurkolók, és ezek azért jó élmények voltak, jó érzés volt egy magasabb szinten játszani.

0: Két dolog még, amit nem kérdeztem. Mit lehet elárulni a családról, amit már szóba hoztál, fiadról, illetve egyáltalán, hogy most mivel foglalkozol? Voltál a visszavonulásod után többször is utánpótlás jégkorongedző, voltál felnőtt U20-as válogatottnál szövetségi edző, most merre találunk téged?
1: Hát először is van egy feleségem, akit nagyon szeretek, és nem sokára 5 éves lesz a kisfiam. Én úgy gondolom, hogy egy szerető, boldog családban élünk, ami szerintem nagyon fontos. Kiegyensúlyozottak vagyunk, és úgy érzem, hogy megtaláltuk a helyünket. Én amikor ugye befejeztem a jégkorongot, akkor elmentem edzőnek. Eredetileg nem akartam edző lenni. A mai fejemmel azt látom, hogy az egy nagyon nehéz kihívás a versenysportolóknak az életében, hogy amikor abba hagyják, akkor hát pici túlzással a nulláról kell indulni, és egy teljesen új életet felépíteni. Az én esetemben szerintem az plusz nehéz volt, hogy ez olyan 36-38 éves korom környékén történt meg. Tehát én addig játszottam, 36 éves koromig voltam profi jégkorongozó, ha ezt a időszakot nevezhetjük profinak, és 36 évesen, attól függetlenül, hogy már volt vállalkozásom, volt befektetésem, nagyon nehéz volt a nulláról elindulni. Jó kapcsolatrendszerem van, sok barátom, de mégis nem adódtak. Úgy éreztem, hogy nincsenek olyan lehetőségeim, amit én előzetesen elképzeltem. És akkor emiatt kézenfekvő volt az, hogy edző legyek. A edzősködést megszerettem, tetszett, természetesen rengeteg előnye van. Utánpótlással foglalkozni jó érzés, és ott alkotni, eredményeket elérni, átadni azt, amit tapasztaltál, fantasztikusan jó. De ugye az életvitel az ugyanaz maradt, mint ami előtte egész életemben volt, és éreztem magamon, hogy kezdem azt megunni, kezdek besokalni abból, hogy mindig mindent a jégkorong mögé kell sorolni. Játékosként ez abszolút nem jelentett problémát. Itt edzőként már azt gondolom, hogy ez erőteljesen elgondolkoztatott. Belátni a vezetői oldalára a sportnak, az nem volt egy jó élmény. Ott is sok negatívummal találkoztam, és összességében nem éreztem olyan igazán jól magam. Voltak fantasztikusan jó részei, voltak olyanok, amiket szerettem. Talán mondhatom, hogy van olyan, amire büszke is vagyok, de amit játékosként beleraktam, és úgy érzem, hogy eredményes is lett, edzőként kb. Bele se raktam. És így nem is lehetett olyan szinten eredményes. És végül is egy épületüzemeltetéssel foglalkozó cégem van, együtt dolgozom a testvéremmel, édesapám régóta ezzel foglalkozik, mi teljesen külön vagyunk.
0: És akkor szakítottál a jégkoronggal, ezzel a világgal?
1: Alapvetően igen. Érdekes egybeesés, hogy mire lett diplomám. Ugye a junior válogatott szövetségi kapitányi pozícióhoz mindenképp szükségeltetett a testnevelési egyetemi diploma, ezért elkezdtem az iskolát, meg is csináltam. De mire diplomám lett, addigra már nem foglalkoztam a jégkoronggal. Azt nem tudom ebben a pillanatban, hogy ez így fog-e maradni a végletekig, de egyelőre úgy érzem, ahogy már korábban említettem is a családom vonatkozásában, hogy szerintem most én megtaláltam a helyem, és így jól érzem magam, és igyekszem olyan dolgokra időt szánni, amire a sportolói pályafutásom során nem tudtam, vagy ahogy említettem, hátrébb kellett sorolnom, és kevesebb időt tudtam rászánni.
0: Tehát például elmenni a családdal, akkor 3 fős kis, nem tudom, kirándulni szoktatok-e?
1: Abszolút, igen. Tehát szerintem egy jó példa, ugye nagyon sokáig a családba, ugye a karácsonyi különböző szervezések, és hogy mikor, hol, mi legyen, az 100%-osan hozzám igazodott.
0: De és akkor a jégkorong az karácsonykor is van, olyan, mint az angol foci.
1: Hát igen, tehát ugye az osztrák bajnokságban 26-án meccs van, sok a néző, pont ez itt nem kérdés. És akkor ugye, amikor ebből ugye elkezdtem kilépni, akkor mondták, hogy kérdezték ugyanúgy, hogy na akkor hogy? Mondom, nekem mindegy. Hogy mindegy? Hát mondom, ráérek 24-én is, 25-én is, meg 26-án is. Mondjátok, hogy csináljuk, mikor, hova menjünk, és szerintem ez tökéletesen tükrözi a különbséget. Nyilván ez mindenre igaz. Legyen szó csak arról, hogy a, nem tudom, a barátaimmal megnézzük-e a A-csoportos világbajnokság mérkőzését.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Andrásnak a korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozót hallották, itt a Nemzeti Sportrádióban. Virányi Zsolt búcsúzik.

ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám. Hallanám a hangod. Te nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással. Nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volna, de jó volna, de jó volna.

0: az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újratöltve című magazin műsor 12. részének rövidített változatában 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlós hajói. Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével. Erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
2: Az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Mick Thierry, úgy hívták az urat, aki mégis magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott, és elmondta, hogy a Swim News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításához természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
1: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-i megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Voli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
3: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
1: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikétséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyvér neve is szerepelt, előbbi 3. és 1. utóbbi 1. és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
4: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
1: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesítette az írás tartalmával.
2: Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az úszó szövetség akkori elnökének. És de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam egy Tamás, azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek, de aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman most nem azt mondani, durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtett, hogy miért ezzel foglalkozom. És hogy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek.
1: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
3: Ágolivér, Batházi István, Cene Attila, Dojcs Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kisgergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
1: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpiai aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre, enélkül is tagja volt az utazócsapatnak, az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélhetnék Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
2: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetségbe, és érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor fölvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Cene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem az ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszó szövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportrovata a Népszavának, pontosabban, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
1: Ami a motivációt illeti, arra a Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
5: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket. És hát meg ezen volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett. De ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Meg ezzel voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, már utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
1: Míg a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sportsajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Uza József főtitkárt meg is szólaltatta.
6: A aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, ez megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban. Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadás című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
7: Én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sport közeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről, ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor, és önnek is öröm, akkor lemondom.
8: Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
7: Hát ha jön, meggyőzel, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ha ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen, akkor lemondok.
8: Ez most hivatalos bejelentés?
7: Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám, ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többlet erényt jelent, vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná, és akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
1: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Ruza József, a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Ruza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
4: Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik érv az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egy szobában, azaz biztosította volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
1: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kunce Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
5: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült.
1: Megkerestük Ruza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
9: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák.
10: Mi az, ami bánt, szólj, ne bánj,
1: Kíváncsiak voltunk arra, hogy a gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Buzgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
10: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo góllövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
1: A történet nem maradt, és nem is maradhatott az ország határain belül, a nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási ügyel kapcsolatban az AP amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornél Márkulescut, a Nemzetközi Szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
4: Nem rendelkezünk rendőrségen, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
1: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
5: Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszó sportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
1: Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álva István ismerteti önökkel.
11: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
1: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Elpa Pistánt hallják.
11: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett, a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
1: Mielőtt még nyugvópontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az Úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
12: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
13: Igen.
12: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
13: Rám tetszik gondolni?
12: Miért? Ön lenne az?
13: Kinek dolgozik? Megvették?
12: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
13: Miért? Van eladó?
12: Ha nincs, akkor szerezzen. Szurinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
14: Én ilyet nem mondtam.
12: Hát akkor...
14: Ezért baromság ez az egész.
12: Mit tetszett mondani?
14: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
1: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Ruza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák. Majd hozzátette, az új vezetés azonnal felkéri egy szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallob Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
14: Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többé a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
1: Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére, a 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnöké választották, sőt, Ruza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak.

0: ami az ügy utóéletét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményei tehát nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal jár. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondolta, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
0: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
2: Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket és elítélő viselkedés formákat azért főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
0: Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általai szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
3: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani.
0: Kunce Gábor a jegyzőkönyvhamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
4: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típusú stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs.
0: Az 1996-os jegyzőkönyv hamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amolyan lábjegyzetként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazin műsor 12. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak a hosszabb, még részletesebb változatra, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúj Gergely, Elpop István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka, Predák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
5: Ez volt A Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
6: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
7: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
9: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
5: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában egy újabb olyan játékkal ismertetem meg Önöket, amelyet vélhetően mindannyian űztünk gyermekkorunkban, ám valójában vajmi keveset tudunk róla. Pedig a sportág több ezer éves múltra tekint vissza, ősei közt kínai, görög és római játékok is találhatók, de mai formáját a 19. századi Indiában nyerte el. A sportot aztán brit katonatisztek vitték Angliába, ahol 1872-ben Beaufort herceg birtokán Badminton House-ban játszottak először versenyszerűen. Innen ered a sportág angol neve a badminton, azaz tollaslabda. Tartsanak velem, ellátogatunk a hazai tollaslabda élet egyik fellegvárába, a Multi Alarm Ese pécsi telephelyére.

0: Jól lehet, hogy a gyerekkorunkban alapvetően úgy játszottuk a tollaslabdát, hogy minél tovább el tudjunk menni, és mondjuk akár 100-ig is ne essen le a labda, de azért mellette most már itt ül Zsolt Eszter, aki hát a multialarm ese, ugye megegyeztünk, hogy minden ese vagy, de hát alapvetően a szakmai vezető. Kérlek, egy picit beszélj először magadról, hiszen ugye a tollaslabda nem egy olyan hétköznapi sportág, hogy az ember ebbe szerelmes legyen, pedig hát nagyon könnyű.
1: Én se lettem először szerelmes, apukám lett szerelmes a sportba, és nekem már nem nagyon hagyott választást, hogy mit fogok csinálni, úgyhogy csináltam. De elég hamar kinőtte magát ez szerelemmé, mert egy nagyon élvezetes sport. Nem egyszerű, de minden szinten lehet élvezni, és szerintem ez a gyönyörűsége, hogy akkor is, ha valaki nem profi, tök jól lehet játszani benne. Lényegében így alakult az egész, hogy apu beleszeredett a dologba, és akkor fokozatosan ugye megalakult az egyesület, fölhúztuk a csarnokot, és akkor innen megyünk tovább.
0: Pécs egyik központi részén, de így viszonylag félreeső telephelyeken két hatalmas nagy csodálatos csarnok épület, és épp amikor megálltam és kérdeztem is, hogy húha, ezek minti vagytok, hiszen az ember nem is feltétlenül tudná, és hát pláne amióta bejöttünk, ugye most már elsétáltunk a recepción, és éppen leültünk itt a csarnokban, minden csupa kék, és segíts kérlek, hány pályán tollasoznak most a fiatalok?
1: 9
0: pályán tollasoznak a fiatalok, és gyanítom, hogy minden adott és minden megvan, az öltözők és az egyéb kiszolgáló egységek, amitől itt tényleg a fiataltól is, mondtad nekem, hogy az idősig mindenki megtalálja a kedvére való mozgást.
1: Igen, nagyon, nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt 3 évben. Korábban inkább az volt a cél, hogy az élsportot toljuk. Mostanra én egy kicsit változtattam ezen az állásponton, mert szerintem fontos, hogy ez egy közösségépítő helyszín legyen. Úgyhogy most már van szaunánk, van konditerem, ami használható, büfé, sokat bővültünk.
0: És azért azt se felejtsük el, hogy most egy picit körbenézek, körbevégigpodok, mi pedig egy mini lelátón ülünk így gyakorlatilag, hiszen nagyon-nagyon fontos nemzetközi junior és egyéb versenyeket is rendeztek, ami hát nem csak a pécsi, de az egész magyar tollaslabdázás szolgálja. De ha arról beszélünk, hogy tollaslabda, menjünk vissza egészen a kezdetekig, kérlek, hiszen ahogy már a felvezetőben mondtam, mi gyerekkorunkban talán úgy játszottuk, és említetted, hogy sokan mai napig úgy játszák, hogy minél tovább élvezetből, meddig nem esik le a labda. De hát azért ugye ez egy versenysportág, itt előttünk egy, hát majd, hogy nem azt mondom, hogy teniszpályára emlékeztetek, tehát nyilván méretekben más pálya, a hála egy picit magasabb, és aki még nem látott ilyet a televízióban, mert azért valljuk bőszintén, sajnos nem kap talán akkora figyelmet, amekkorát illene. Hogyan kell elképzelni egy tollaslabda mérkőzést?
1: Itt inkább arra megyünk, hogy a labda minél előbb essen le, és lehetőleg az ellenfél tér felén. Most változtattunk pont szabályt, úgyhogy 2027-től 15 pontos szetteket fogunk játszani, 3 darab nyert, vagy 2 darab nyert szettig, összesen 3-at. Hát ez most nagy port kavart egyébként, hogy jó döntése vagy sem. Nekem tetszik az ötlet, mert szerintem eltolódik más irányba a sport, mint ami eddig volt. Nem feltétlenül az állóképesség lesz a lényeg. De igen, ahogy mondtam, tényleg ez minden szinten élvezhető sport, és van például nyugdíjas edzésünk, ahol nyilván már csak azért, hogy le kelljen hajolni a labdáért, inkább arra mennek a játékosok, hogy minél tovább legyen levegőben. De az éppen olyan nagy kihívás tud lenni, mint befejezni a labdamenetet gyorsan, úgyhogy igazából nagyon, nagyon nagy élmény ezt látni, hogy bárki bejön, visszatér közénk, mert hogy jó sport.
0: Mennyire lehet egyébként az oka ennek a szabályváltoztatásnak maga a tény, hogy talán sokan nem tudják, de az olimpiai sportágok egyike a tollas, és nyilván itt ilyenkor az eladhatóság, a minél gyorsabb, minél pörgősebb játék a lényeg, és azért én úgy gondolom, hogy ennek nyilván van valami köze, hiszen, ahogy említettem, bizony a tollaslabda olimpiai sportág, és hát ugye nagyon szép számban voltak már magyarok korábban az olimpián, és hát éppen a multialármese játékosai is.
1: Nyilván ez a nem hivatalos válasz, hogy a közvetítetőség és a reklámok érdekében lett ez megváltoztatva. A hivatalos verzió az, hogy ha rövidebb a játékidő, akkor kisebb az esély a sérülésre, és nyilván magas szinten azért ez egy iszonyatosan megterhelő sport. Nem biztos, hogy baj, hogy ezt bevezették, ezt a szabályt. Én azt gondolom, hogy itt a mentális felkészülés lesz az, ami sokkal nagyobb szerepet kap, meg a mentális állapot, a fókuszáltság, és ez kicsit se baj, hogyha erre elkezdünk jobban odafigyelni.
0: Említetted a rekreációt, említetted a különböző korcsportokat, most egyébként hát a gyerekek éppen sétálnak előttünk, de egy icipicit majd ide is eljutunk, beszélgessünk a versenysport részéről, hiszen ahogy említetted, korábban ebből nőtte ki magát ez a gyönyörű szép csarnok, és az a közösség, amit építettetek és építetek. És említettem, hogy volt korábban 2-szer is játékosodok az olimpián, kikre lehettek vagy lehetünk itt büszkék a múlt jármesénél?
1: Én azt gondolom, hogy mindenkire, aki itt van, az mind olyan, akire büszkék lehetünk. Krausz Gergő és Sárosi Laura voltak, akik kijutottak az olimpiára. Sajnos ez a sportág olyan, hogy már az önmagában egy nagy értem, hogy valaki ki tud jutni. Mi elmondhatjuk, hogy sikerült őket segíteni ebben.
0: Ráadásul ugye Laura kétszer is ott volt az olimpián, ha jól emlékszem, 2012-ben és 2016-ban. És azért azt hiszem, hogy az olimpia kapcsán, illetve volt az elmúlt években egy nagyon nagy magyar siker, még ha nem is a multiár meséhez kapcsolódik, de mielőtt bekapcsoltuk a felvőt, beszélgetünk, hogy a két legnagyobb országos centrum egyike vagytok. Hát Sándorházi Vivien épp az ellenlábasnál tollasozik, de szerintem a legtöbben akkor kapták fel a fejüket, és akkor hallottak először magáról a tollaslabdán, amikor ő Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, és ha már beszéltünk arról, hogy olimpiáról, sajnos ugye Magyarországon mindent szeretnek olimpiai sikerben mérni, de ha valaki mégis ilyen szemmel nézi, akkor igenis van mit felmutatni, és igenis a magyar tollaslabda fejlődik.
1: Igen. Röviden és tömören igen. Azt gondolom, hogy nem egy egyszerű sport, mert nincs hagyományunk. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami alapvetően is hiányzik, és ami egyébként pont az egész magyar rendszerre minden szinten jellemző, hogy el vagyunk maradva. Nem csak a szakmai, vagy a sportág szakmaiságát illetően, hanem a mentális felkészülést is, hogy ezt már nekem mániám, mint sportpszichológus, hogy ebbe fejlődjünk. Azt gondolom, hogy ha ezt sikerülne meglépni, akkor sokkal közelebb lehetnénk bármihez, viszont mivel nem vagyunk TAO sport, meg nem vagyunk semmilyen nagy sportág, nincs nagy merítés. Amíg erre nem figyelünk oda jobban, hogy tényleg azokra a gyerekekre fókuszáljunk, akik vannak, és belőlük hozzuk ki a legtöbbet, amit tudunk, hanem standard módszerekkel próbálunk dolgozni, addig nincs jövőnk.
0: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig Zsolt Eszterrel beszélgetünk. Jól érzem, hogy akkor itt, hogyha ezt a csodálatos helyet körbenézünk, kellenek hozzá olyan őrültek, mint az édesapád volt, aki beleszeretett egy sportágba, aztán gyanítom, hogy először volt egy pálya, aztán kettő, aztán egyre több, aztán lett a csarnok, és említetted, hogy nem vagytok TAO sportág, nem kaptok állami támogatásokat, tehát ez valóban egy olyan őrültség, amiben tényleg az ember úgymond belőli a kis éppen aktuálisan meglévő pénzét, hogy növekedjen, és hát ezzel tényleg körbenézve egy közösséget teremtett. Tehát ennek igenis nagyon nagy értéke van.
1: Igen, mi szerencsések vagyunk, mert nem pénzért kell dolgozni, úgyhogy figyelhetek arra, hogy teremtsünk nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek, a felnőtteknek is, mert hogy a sport legnagyobb érdeme szerintem a közösség, amit ad. És én ezt szeretném mindenkinek nyújtani, vagy megadni a lehetőséget, hogy ebbe becsatlakozzon. Ezért vannak a nyugdíjas programok, a felnőtt amatőr edzések, rengeteg amatőr versenyt rendezünk, mert hogy akkor érünk valamit, hogyha adunk is, és mi így tudunk adni.
0: És ugye alapvetően az lenne a cél, és a műsorunknak is az a célja, hogy egyrészt az ilyen sporthelyekre, az ilyen helyekre, amire igenis büszkék lehetünk, és büszkének kell lennünk, promotáljuk, és minél többen kedvet kapjanak a mozgáshoz, a sportoláshoz, az egészséges életmódhoz, és tényleg jó körbenézni, hogy ennyi gyerek most önfeledten püföli a tollast, és küzdenek egymással. Azt mondtad, sportpszichológus vagy, mennyire tudnak a mai gyerekek veszíteni, vagy mit kell egyébként elsősorban nekik átadni, hiszen ugye mondtad, hogy a mentális felkészítés roppant fontos. Nekem is van egy 9 éves nagylányom, és hát az ő motiválás az életem nagyon nagy részét teszi ki, és nem egy könnyű dolog.
1: Ezzel nem leszek népszerű, de azt gondolom, hogy ezt a szakembereknek kell meghagyni legelsősorban, tehát a legnagyobb hiba az a szülőkben van. De tudnak a gyerekek küzdeni. Nekem például pont ennél a korosztálynál, akik itt vannak, az a lényeg, hogy szeressen edzésre járni, szeressen tollasozni. Az, hogy majd versenyzünk-e vagy se, nekem teljesen másodlagos. Az a lényeg, hogy ők élvezzék. Kicsik, azt kell megtanulniuk, hogy a sport jó. Teljesen mindegy, hogy ez a sport, legyen benne az, hogy a felnő akkor is akar valamit csinálni. Jobb esetben tollasozni, de az én feladatom az, hogy megszeressék a sportot.
0: Mondtad, hogy nem nagy a merítési lehetőség. Hány tagotok, vagy hány olyan gyerek, felnőtt van itt a multiár mesénél, akik mondjuk rendszeresen visszajárnak tollasozni, csak hogy legyen fogalmunk így nagyjából a számokról?
1: Erre nehezen tudok válaszolni, de szerintem bőven 150 fölött vagyunk, akik rendszeresen gyerekek, felnőttek, pályafoglalók, tehát hogy rengetegen vannak. A pályákat már csak ilyen előjegyzésbe lehet foglalni, tehát hogy már várólisták vannak, a gyerekedzésekre is túljelentkezés van, évente kétszer nyitunk jelentkezési lehetőséget. Én azt gondolom, hogy Pécsen egyébként elég jó a helyzetünk, mert régóta jelen vagyunk, stabilan jelen vagyunk, és aki tényleg egyszer ide bejön, látja, hogy itt miről szól az egész, és azok a gyerekek, meg a sport, de hogy nem keménykedni kell velük, nem kényszeríteni kell őket. Nekem az a feladatom, hogy megszeressék a sportot.
0: említetted a foglalást és az előfoglalást. Ha valaki, és ez a cél, akár az adás hallatán kedvet kap, hogy mondjuk tollashozzon, és nem feltétlenül csak itt Pécsen, de mondjuk akkor legyen először itt Pécsen. Mi a teendője? És hát ugye korábban megint csak azt is említetted, hogy azért Budapesten minden könnyebb. Nézzük egy kicsit országos viszonylatban. Tehát aki tollashozni szeretne, az hova fordulhat, vagy mit tehet?
1: Nálunk egyértelműen a honlapunkhoz, illetve a Facebookunkon is fönn van minden, de ha jól tudom, akkor a szövetség honlapján fel vannak sorolva a klubok, ahol megvannak az elérhetőségek is, akik tudnak segíteni ebben, hogy helyileg éppen hogyan működik a pályafoglalási rendszer. Kevés ilyen hely van, mint mi, a legtöbben nyilván nem a saját csarnokukkal rendelkeznek, úgyhogy ott nem tudom pontosan, hogy hogy működik a dolog, de Pesten azért van olyan csarnok, ami hasonlít a miénkhez, és lehet foglalni.
0: Picit tekintsünk a jövőbe. Kérdeztem, hogy mikor alapultatok, és ugye azt mondtad, hogy 2002, tehát most már jócskán 20 éve, a következő 20 év remélhetőleg még ugyanígy meg lesz itt, de mik most a közévő terve, hiszen ahogy olvastam a honlapotokon, nagyon-nagyon komoly nemzetközi versenyeket is szoktatok rendezni.
1: Most a következő az a júni 5-6-7-i hétvége lesz, akkor megrendezzük az ország első szenior nemzetközi versenyét, ami szerintem megint csak egy hatalmas dolog lesz. Mi maradunk ennél, hogy amit lehet, az ország sportjáért megteszünk. Ezt nyilván a helyadottságainak köszönhetően a versenyeket tudjuk a legjobban. Szeretnék továbbra is egy olyan nemzetközi központ lenni, ami most vagyunk. Az elmúlt 3 év

0: ha nem is feltétlenül mindenki ügyes, vagy legalábbis nehezebben megy a kezdet, könnyen látványos fejlődést érhet el gyakorlással, a megfelelő körülmények biztosításával, vagy akár edzői segítséggel. Ilyen segítséget nyújthat például Donáci Gergő. Gergő, ugye te másodedzőként edzőként dolgozol itt a Múltármesénél és a tollaslabdázóknál, de neked eredetileg nem ez volt a sportágad. Honnan is keveredtél ide, és hogyan?
1: Én, amikor ide kerültem a Multi Alarmhoz 2014 tájékán, én előtte fociztam nagyon sokat, és egyszer volt egy testnevelés óránk, amikor Eszter és még az akkori edző partnere bejöttek, és elkezdték híresztelni ezt a sportot az iskolában. Akkor is az volt a célja, hogy minél több gyermek jöjjön ide, minél többen kezdjék el híreszteljük azt, hogy van tollaslabda Pécsen, és én így kerültem ide az általános iskolámon keresztül, elkezdtem edzésekre járni, egyszer csak heti kettő, aztán heti három, aztán heti négy, és akkor átalakult ez az egész egy ilyen verseny felkészülésbe, mert Eszter is és az akkori edző is meglátta bennem a tehetséget, hogy ebben lehet valami. Én pedig imádom ezt a sportot, akkor is imádtam, a mai napig ugyanúgy, úgyhogy átalakult ez egy ilyen versenysportággá a hobbiból.
0: És egyébként, ha már az ember sportol, akkor az pontosan, hogy ő szereti legyőzni az ellenfelét, meg szereti legyőzni a saját határait, meg túlszárnyalni azokat. Mire voltál, vagy mire vagy a legbüszkébb, hiszen mondtad, hogy versenyeztél, akkor mire vagy a legbüszkébb mondjuk a múltadból, és hát gyanítom most már edzőként egész másra, de mondjuk játékosként.
1: Játékosként U15-ös koromban, az ugye azt jelenti, hogy 15 év alatt volt egy budapesti verseny, amit megnyertem egyes számban, és az akkori páros társammal is, szóval az egy ilyen dupla első helyezett volt, én arra a mai napig úgymond büszke vagyok, akkor az nekem az nagyon sokat jelentett.
0: Akkor pontosan tudod még gyerekfejedre visszagondolva, hiszen ha körülnézünk, most itt nagyon sok a fiatal, és ugye elsősorban most már utánpótlás képzőközpont lettetek. Mi a nehezebb a pályán megfelelni, amikor versenyzel, vagy amikor eredményt kell érni, vagy a gyerekekből kihozni maximumot, játszani, vagy edzősködni?
1: Én azt gondolom, hogy nekem játszani nehezebb volt most, mint edzősködni, és most is azt gondolom, hogy a játékosainknak nehezebb, mivel ő bennük akkor is talán van egy tudatalatti megfelelési kényszer maguk felé is, ami egy jó dolog, meg felénk is, ami szerintem kevésbé jó dolog, meg talán a szüleik felé is, de hát ezt ők tudják. Én azt gondolom, hogy játékosként ez egy sokkal nehezebb sport. Meg kell birkóznod azzal, hogy egy verseny nem úgy sikerül, ahogy te azt elképzelted. Ezt edzőként kívülről látjuk, hogy ez miért nem sikerül, és el tudjuk neki mondani, csak ezt nagy valószínűséggel akkor még nem fogja megérteni. Hogyha ő kitűzte magának célul, hogy ezt a versenyt ő szeretné megnyerni, és tegyük fel, kiesik a harmadik körbe, vagy a negyedik körbe, akkor ő ezt egy kudarcnak fogja megélni, miközben lehet, hogy ez nem az ő hibája volt, vagy éppen nem úgy mérte fel a helyzetet, ahogy ez kellett volna. Tehát ez egy nagyon sok összetevőből álló dolog. Röviden a kérdésedre válaszom az, hogy szerintem játékosnak nehezebb lenni.
0: Mitől lesz valaki jó tollaslabda játékosa?
1: Attól, hogy nem másoknak próbálja megmutatni azt, hogy megy neki, hanem saját magának, és alázatos. Mindenek előtt alázatos.
0: Mitől lesz valaki eredményes tollaslabda játékos?
1: Ez egy nehéz kérdés. Akkor, hogyha a saját céljait eléri. Azt gondolom, hogy egy eredményes játékos szeretnénk kinevelni, ahhoz egy kell az ő tehetsége, az ő elhivatottsága, és az ő akarása ahhoz, hogy ő eredményes játékos legyen. Ezek az alapok. Tehát, hogyha ez megvan, akkor utána térhetünk rá arra, hogy heti 10-szer el kell jönni edzeni, tehát minél többet csinálunk valamit, annál jobb lesz. El kell járni kondizni, el kell kezdeni figyelni arra, hogy mit eszünk, hogy eszünk, el kell kezdeni az időnket úgy beosztani, hogy ez legyen az első, mert az élsport az erről szól, háttérbe szorul az iskola, háttérbe szorul a család, a barátok, és feladjuk magunkat erre a sportra. Hogyha ez az elhivatottság megvan egy gyermekben, már nagyon fiatal kora óta, akkor azt gondolom, hogy lehet belőle eredményes játékos. Én személyes véleményem szerint nem biztos, hogy ez megéri.
0: Egy picit menjünk a tollaslabda gyökereihez, vagy hagyományhoz. Érdekes módon ugye, akár csak az asztali teniszben, itt is elsősorban az ázsiaiak és a távol-keletiek azok, akik a legjobbak. Ez genetika, hagyomány, minek köszönhető mindez?
1: Én azt gondolom, hogy a keleti országokban azért is működik ez sokkal hatékonyabban, mert egyrészt körülbelül 200-szor annyian vannak, mint mi, sokkal több gyerek van ott, tehát hogyha most ide jönne 340 darab gyerek, aki szeretne tollaslabdázni, abban sokkal nagyobb az esély arra, hogy abból egy világbajnok lesz, mint hogy itt most 10-ből kiválasztunk egyet, hogy világbajnok lesz. Meg hát a genetikára visszatérve szerintem az is közrejátszik azért. A keleti kultúrában az emberek

0: sokkal, sokkal durvább reflexekkel rendelkeznek szerintem, mint egy magyar játékos. De ha most megcáfoljuk a keletieket, akkor a franciák éppen jelenleg a legjobban teljesítő játékosok. Most egy nagyon rangos csapatversenyt meg is nyertek a hétvégén. Én azt gondolom, hogy genetika is, és szerencse.
1: Szerencsénél egészen biztosan többet nyomott a latban az elhivatottság, a kitartás és a befektetett munka Palkovics Péternél, a Multi Alarm SF fiatal játékosánál.
2: Péter, még csak 18 éves múltál, de az U19-es korosztályban és a felnőtt válogatottban is bemutatkoztál már. Minek köszönhető mindez egy ilyen fiatal embertől?
3: Már 14 éve üzem a sportot, szóval nagyon sok munkám van benne és időm. Nagyon sokat edzek. Tényleg rengeteg időt beleöltem már, és ennek az eredménye ez, hogy már a felnőttek között is játszhatok.
2: Ugye Sándor Házi Vivien 2025-ben Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, ez volt az, ami miatt talán a legtöbben felfigyeltek a tollaslabdára, mint sportágra, és elmondhatod, hogy te is ott voltál most már legutóbb az Európa-bajnokságon. Ez milyen élmény volt neked ilyen fiatalon?
3: Hát ez egy nagyon jó élmény volt. Mondjuk én csak a csapatbajnokságon tudtam részt venni, nem az egyéni részén, de én nagyon jól éltem meg, nagyon élveztem, és jól is szerepeltem szerintem. Szóval szerintem jó volt.
2: Egy picit mesélj a csapatbajnoki rendszerről, kérlek, hiszen ugye beszélgettünk már arról a korábbi beszélgető partnerünkkel, hogy ezt űzitek ezt a sportot egyesben, párosban. Egy csapatbajnokság hogy néz ki? Hányan vagytok? Hány mérkőzést játszatok? Hogyan kerül ki a győztes?
3: De az Európa-bajnokságon ott volt 3 egyes és 2 páros, ugye ott lányok nem voltak, hanem csak férfiak. És ott ugye az 5 meccsből, amelyik csapat többet nyeri, az nyer. Az Európa-bajnokságon 2 fordulót játszottunk, a finnek ellen sajnos kikaptunk, de a bulgárokat sikerült megvernünk 4-1-re, szóval ez egy szép teljesítmény volt szerintem. Én is játszottam egy párost, amit nagyon élveztem.
2: Egyébként nyertetek azon a meccsen?
3: Sajnos éppen, hogy kikaptuk 3 szedben, nagyon szoros meccs volt, de sajnos nem sikerült a végén megnyernünk.
2: Viszont akkor ez mennyire motiváció neked, hogy jövőn igenis szeretnél tovább fejlődni?
3: Ez egy nagy motivációt adott, hogy engem visznek el az Európa-bajnokságra. Kicsit meg is lepett a dolog, hogy már is elmehetek fel az Európa-bajnokságra, de ez motivált engem, hogy ezzel tovább is, hogy van hova fejlődni még.
2: És egyébként, ha már Pécsnél járunk, akkor azért itt Pécsen van bőven sportolási lehetőség, viszont az ország nagyon kevés ilyen tollaslabda csarnokának egyike. Hát itt tényleg gyönyörű, és azért azt látom legtöbbeteken, hogy nem is feltétlenül csak a sportélmény, de a közösség miatt jártok ide.
3: Igen, szerencsénk van, mert ez egy nagyon jó csarnok a pécsi. Én ugye egész életemben itt játszottam, tehát sehol máshol nem voltam, és én nagyon élvezem. A körülmények zseniálisak, tehát tényleg nagyon jók. Én szeretek itt edzeni, az edzőtársaim is jó velük edzeni, és szerintem itt minden lehetőségünk megvan a fejlődésre.
2: Hol látod magad mondjuk 5-10 év múlva? Milyen komoly tervek vannak a sportágat illetően, vagy azért még előtted az élet is más felé vonzódsz majd?
3: Én úgy gondolom, hogy inkább a tanulással szeretnék tovább menni, tehát nem szeretnék mindent egy lapra tenni és a sporttal, hanem tovább szeretnék tanulni, és a sport majd meglátjuk, hogy amellett mennyit sikerül, meg hogyan.

0: és akkor jöjjenek a még fiatalabbak. Ez itt még mindig a sporthely, és javában zajlik az edzés, és velem szemben most már két ifjú hölgy. Kérek szépen, lányok, egy-egy bemutatkozást.
1: Én Szörfi Anna vagyok, 14 éves, és 6,5 éve tolleslabdázom, és már válogatott kerettel vagyok.
2: Én Lujber Barbara Léda vagyok, 13 éves, és én is a válogatott keretben tolleslabdázok.
0: Ugye az edzőtök, a vezető, a mindenes Zsolt Eszter azt mondta, hogy az ő gyerekei közül mindenki ügyes, de ti ketten különösen azok vagytok, meg lelkesek, meg felkészültek. Minek köszönhet az, hogy már ilyen fiatalon a válogatott keretbe kerülhettetek, hiszen azért ettől függetlenül, ugye korábban megkaptuk azt a választ Esztitől, hogy attól jó valaki, hogyha fejlődik önmaga, ahhoz képest, de azért ettől függetlenül megint csak a válogatottba bekerülni, azért az kell, gondolom, némi jó játék és teljesítmény is.
1: Szerintem mindenképp közre játszik az, hogy már nagyon sok évet tollaslabdázunk mindketten, és rengeteget teszünk ebbe bele, és nagyon szorgalmasan csináljuk az edzéseket is, meg azon kívül is mindent.
0: Egy héten hányszor jöttök edzeni?
2: Ez változó, de általában 5-ször.
0: És egyébként mondjuk az iskola mellett ez mennyire fér bele, vagy akár a válogatott elfoglaltságokat, hogy tudjátok megoldani iskola mellett?
2: Mi viszonylag jó tanulóknak számítunk, és így a sok edzés mellett kevés tanulási idővel is meg tudjuk oldani az iskolát.
0: Mi lehet a cél hosszú távon, hiszen azért biztosan tudjátok, volt itt a klubnál egy Sárosi Laura nevezetű hölgy, aki két olimpián is ott volt. Nagy Isten, az olimpia mennyire vonzó számotok, vagy egyáltalán gondoltok-e ilyen szinten a tollaslabdára a jövőt illetően?
1: Hát nekem nem feltétlenül az olimpia célom, meg nem is biztos, hogy felnőtt koromban ezt így ilyen fősportákként szeretném űzni. Az csak egy álom lenne az olimpia, de nyilván nem zárkózom el tőle.
0: Te esetleg mennyire szeretnél, vagy milyen magas szintre szeretnél eljutni, neked az olimpia mennyire vonzó?
2: Most elsősorban az EB-re kijutni egyéniben, de persze hosszabb távon az olimpia is szóba jöhet.
0: Neked Európa-bajnokság?
1: Talán igen, reménykedem benne, hogy ki tudok jutni, igen. Viszont nemzetközi versenyekre gyakran járunk.
0: Itt is szoktak lenni nemzetközi versenyek, az milyen érzés, amikor hazai környezetben tudtok esetleg külföldieken lejátszani?
2: Én a külföldi versenyeket sokkal jobban élvezem, mint az itthoniakat.
1: Én csak azt tudom mondani, hogy mindenkinek ajánlom ezt a sportot, főleg ezt az egyesületet, mert nagyon jól működik minden, és nagyon szuper a közösség is.
2: Én is mindenkinek ajánlom, aki szeretne sokat mozogni, sportolni, és ez nem csak a sportról szól, hanem csomó mindent megtanít az életre is, hogy tudjál csapatban működni, meg vagy hogy mindig tarts ki amellett, amit csinálsz, és ez az egyesület is nagyon jó.

Kedves hallgatók, ez volt már a Sporthely, melyben a pécsi multi-alarm és a tollas labdázóinál vendégeskedtünk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Két arany, egy ezüst és egy bronzérmet nyertek sportolóink a szegedi kajakkenu világkupa verseny délelőtti döntőiben. Megalakult az új országgyűlés. Többnyire napos lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Csaknem 50 ezer néző előtt rendezik ma a labdarúgó magyar kupa döntőjét, amelyben a sorozatban harmadszor fináléba jutó Ferencváros a Zalaegerszeg ellen lép pályára Puskás arénában. Az FTC 25-ször, az ETM másodszor hódíthatja el a trófeát. A 18 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A szegedi kajakkenu világkupa verseny délelőtti döntőiben a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételű kajak négyes magabiztosan győzött 500 méteren. A Mircse Iván, Hidvégi Zalán, Keller Gergő, Szabó Levente alkotta másik csapatunk, hatodikként ért célba. Kajak egyes 1000 méteren Csikós Zsóka arany, Kőhalmi Emese ezüstérmet nyert. 500 méteren a Kis Ágnes, Nagy Bianca kerupáros a harmadik helyen végzett. Szintén 500 méteren negyedik lett a Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna női kajak négyesünk. És ugyancsak a negyedik helyet szerezte meg Kenu 1000 méteren, Fejes Dániel. Ezüstérmet nyert a Fábián Sára Rael, Jákó Miriam, Major Veronika összeállítású magyar csapat a női sportpisztolyosok versenyében az Eszégen zajló 25 és 50 méteres sportlövő Európa bajnokságon. Koch Máté és Nagy Dávid kiemelként, András Fitt Tibor, valamint Kovács Gergely a selejtezőből felkerülve a 64 között küzdhet a kolumbiai Medellínben zajló férfi párbajtőr Grand Prix viadalon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Az alakuló ülés előtt Magyar Péter leendő miniszterelnök és az új kormány tagjai virágot helyeztek el a Kossuth téren Andrássy Gyula, a harmadik magyar miniszterelnök, valamint József Attila költő szobránál. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tiszapárt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért. Jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát elérő vívő a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben. A köztársasági elnök Magyar Pétert javasolt a miniszterelnöknek, aki délután teszi le miniszterelnöki esküjét. Magyarország ma visszatér Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik. Érte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. Hozzátette, Magyarország számára pedig a békés építkezés kezdetét jelenti. A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta újságíróknak a lendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi verseny. A kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia összeszerelő üzemeket támogatott, és ez vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export 5%-át teszik ki.
1: Közlekedés.
3: Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik az M1-es metró a hétvégén. A Kisföld alatti szerelvényei csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között járnak. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
1: Időjárás.
3: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomolyfelhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon a középső és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok. Időnként megélénkül a szél, délután 21 és 27, késő este 13-18 fok várható, és hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros 25-ször, a Zalaegerszeg másodszor lehet a labdarúgó Magyar Kupa győztese. Sportolóink 4 éremmel kezdték a Szegedi Kajakkenu világkupa verseny délelőtti döntőit. Ismét Szolnok Falkó finálé lesz a férfi kosárlabda NB1-ben. Előnyben a Kaposvár a férfi röplabda extraliga döntőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Ferencváros, amely a mai fináléban az Zalaegerszeg ellen lép pályára a Puskás Arénában, ahol csaknem 50 ezer nézőre számítanak a rendezők. Az FTC 25-ször, az ETL másodszor hódíthatja el a trófeát. A 18 órakor kezdődő finálét a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A jelenleg a Fradit erősítő Gruber Zsombor kölcsönben a zalaiaknál is játszott, a támadót Kamrát Frólián kérdezte az esti meccsel kapcsolatban.
2: Mekkora erőt lehetett meríteni mindabból, ami Újpesten történt a múlt héten?
3: Örülök neki, hogy ilyen sikert tudtunk aratni Újpesten, de ez már a múlt. Most a Zalaegerszeg elleni kupa döntő a fő célunk, meg kell nyerni, így megyünk. Persze azért volt öröm a meccs után, de a következő nap már tényleg arra fókuszáltunk, hogy kupa döntő hete van. Készültünk a Zalaegerszegre, és remélem, hogy jól felkészültünk.
2: A Zetével kapcsolatban sokan kiemelik, hogy kétszer nyert az Egerszeg a Fradi ellen ebben a szezonban. Mi kellhet most a sikerhez, hogy látod?
3: Eddig veszítettünk. Ha mi játékunkat tudjuk hozni, amit az Újpesten is sikerült megmutatni, akkor nem lesz probléma, de tényleg ezt kell hozni. Játszottam ott fél évet kölcsönbe, szerettem ott lenni, nagyon jó közösség van ott, a szurkolók is nagyon rendben vannak, de most a Ferencváros sikereért harcolok, és mi szeretném megnyerni a kupát.
1: Gruber Zsombor után következzen a Zalaegerszeg csapatából Csonka András, aki korábban éppen a Ferencváros játékosa is volt. A középpályással Kohári Zsombor beszélgetett a labdarúgó Magyar Kupa mai döntőjének esélyeiről.
4: Idén már kétszer is legyőztétek a Ferencvárost, ugye az első mérkőzésen te nem léphettél pályára eltiltás miatt, a másodikon ott voltál, idén harmadjára találkoztok, meg majd a bajnokság utolsó fordulójába negyedszer is. Mivel készültök, most kell változtatni nektek a taktikán erre a találkozóra?
3: Ez az edző dolga, a taktikai utasítások. Szeretnénk most is sikeresen zárni ezt a mérkőzést, és ugye utána megint a Fradival játszunk, úgyhogy még két meccsünk is van ellenük. Mind a kettőbe úgy kell belemenni, hogy 100%-ot beleadni, és mindent megtenni a legjobb eredményért. Ez volt a cél. Ez volt az elején is már a cél, hogy itt játszhassunk majd a végén. Szerintem emellé nem kell különleges motiváció, mindenkibe érzem azt a pluszt, ami segített minket, majd mindenkit teljesen késznek érzek a mérkőzésre.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Szegedi Kajakkenu világkupa verseny délelőtti döntőiben a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételű kajak négyes magabiztosan győzött 500 méteren. A Mircse Iván, Hidvégi Zalán, Keller Gergő, Szabó Levente alkotta másik csapatunk hatodikként ért célba. Kajak egyes 1000 méteren Csikós Zsóka arany, Kőhalmi Emese ezüstérmet nyert. 500 méteren a Kis Ágnes, Nagy Bianca kenupáros a harmadik helyen végzett. Szintén 500 méteren negyedik lett a Kiskóré a Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna női kajak négyesünk, és ugyancsak a negyedik helyet szerezte meg Kenu 1-es 1000 méteren Fejes Dániel. Az 500 méteren aranyérmes férfi kajak négyesünk tagjait Bitman Emil szólaltatta meg, elsőként Nádas Bencét hallják.
5: Mindnyáján nagyon jó kvalitású versenyzők vagyunk. Idén azért keményen letettük a névjegyünket már a hazai válogatón is, azért két olyan páros vívott itt Ádász csatát, ami világszínvonalú. És én bíztam benne, hogy ez a két páros, ha összeadod, akkor szép eredmények születhetnek. Nagyon boldog vagyok, hogy egy szegedi világkupa győzelemmel debütált az egységünk. Nagyon bízom benne, hogy hosszú időszak lesz ez ennek a négyesnek, és tudunk még fejlődni. Nagyon várom a közös munkát, élvezem a pillanatot, és próbálom élvezni az utat is. Szerintem sokra hivatott még ez az egység.
6: Fodor Bence a következő. Volt erő ebben az egységben, gyakorlatilag rajt célgyőzelmet arattatok, és végig az élen haladtatok. Ugyanezt a dinamikát érezted végig 500 méteren keresztül?
7: Érzésre azért nem volt olyan jó esős pálya. Ahogy a végén éreztem, nem is voltunk annyira egybe, mint ahogy a tankönyvekben mondják. Nem érzékeltem belőle semmit, csak a végén láttam azt, hogy nyertünk. Nem tudom, mennyivel és hogyan állt össze a pálya.
6: Teljesen mindegy, mennyivel nyertek, hogyha nyertek. Kuruc Levente, milyen érzés volt most négyesben győztes egységtagja lenni?
8: Jó volt, kicsit szoknunk el még ezt a harmadik pozíciót itt a négyesbe. Ez a a második alkalom, hogy harmadik lyukban ülök egy négyesben. Nagyon jó érzés volt végigcsinálni ezt a pályát. Belülről nem sok mindent érzékeltem, próbáltam magunkra koncentrálni, és bízni benne, hogy a mellettünk lévő pályákon csak mögöttünk vannak.
6: Tóth Sándor nagyon sok négyesben ült már, és amikor beszélgettünk a középutam után, akkor elejtettél egy ilyen mondatot, hogy lehet, hogy ebben a négyesben lesz valami meglepetés. Valami ilyesmire gondoltál?
9: Ilyesmire egyébként, mert amikor itt edzettünk Szegeden a héten, olyan időket mentünk, ami nem volt egyenesen arányos az érzéssel, hiszen sokkal könnyebb volt. Régebben jobban meg kellett nyomnunk azokat a résztávokat, hogy ilyen időreményeket hozzunk. Ennek alapján gondolkodtunk, hogy ebből lesz valami, de nem akartunk előrinni a medve bőrére, dolgoztunk alázatosan, és ennek egy arany lett most a vége, de hosszú még a szezon. De minden esetre gyűjtjük a pontokat, ugye ez egy fontosabb verseny, mint mondjuk 4 évvel ezelőtti világkupa.
1: A szegedi kajakkenu világkupa viadalon, amely az olimpiai kvalifikációs versenysorozat része, 14 óra után újabb döntőket rendeznek. Ezüstérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Jákó Míriam, Major Veronika összeállítású magyar csapat a női sportpisztolyosok versenyében az Eszéken zajló 25 és 50 méteres sportlövő Európa-bajnokságon.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A címvédő Szolnok és a Falco játssza a férfi kosárlabda NB1 döntőjét. Az elődöntő harmadik találkozóján, ugyanis a Szolnok hazai pályán rendkívül szoros csatában 65-63-ra bizonyult jobbnak az atomerőműnél, és hatalmas küzdelemben dőlt el a Falco Kaposvár elleni összecsapása is. A szombathelyiek 93-92-re múlták fölül a vendégeket. Összesítésben mindkét párharc a győztes csapat 3-0-ás sikerével ért véget. A két együttes egymás után harmadszor mérkőzik meg a bajnokság fináléjában. A szolnokiak csapatkapitányával a Paks ellen 9 pontot dobó Pallai Tamással Balogh Balázs értékelt.
10: Nagyon-nagyon nehéz volt ez az elődöntő, a Paks az egy nagyon jó csapat, ezt bebizonyították az alapszakasz legvégén, ezt bebizonyították a negyeddöntőben az Alba ellen, ahol fantasztikusan játszottak, és nekünk is sok pillanatban feladták a leckét, nagyon nehéz perceket okoztak, de helyén volt a szívünk, helyén volt az eszünk, és én abban a hitben megyek most haza, hogy a Jobbik csapat jutott be a döntőbe.
11: Nagyon kevés volt a pont, ez az idegeskedés számára is írható?
10: Valószínűleg volt benne idegeskedés, én úgy érzem, a meccs elején nem pörögtünk fel úgy, ahogy az előző két meccsen, illetve jól védekezett a Paks, nem adták nekünk meg azokat a helyzeteket, amiket mi szeretünk és előszeretettel használunk. Ennek ellenére, ahogy elkezdtük egy picit jobban megtörni az ő védekezésüket, ahogy ők is fáradtak jobban, úgy a kosaraink is elkezdtek beesni, illetve egy kicsit önbizalomra is kaptunk ekkor.
11: 13 pontos is volt a különbség, ugye amikor vezetett a Paks, akkor sem bizonytalanodtatok el?
10: Ez egy érdekes kérdés. Én évről évre azt érzem, hogy itt hazai pályán nagyon nehéz elbizonytalanodni ezek előtt a srácok, a szurkolók előtt. Tényleg nehéz azt érezni, hogy nem nekünk áll az ászló. Még az ilyen nehéz pillanatokban is én úgy éreztem, hogy magabiztosak tudtunk maradni és koncentráltak, így nem volt igazán félnivalók. Ugyanakkor persze a vereség szele az azért az ott lebegett ezekben a pillanatokban.
11: Tavaly is ugyanilyen volt az elődöntő a Paks ellen.
10: Nagyon-nagyon szoros volt az a mérkőzés, nagyon fizikálisak voltak a paksi elődöntők tavaly is, ott ugye 3-1 lett a végeredmény, de ott övék volt a pálya előny, most ez fordítva volt, de én nagyon hasonlónak ítéltem meg ezt a párharcot sok szempontból, főleg a fizikalitás szempontjából.
1: A szolnokiak csapatkapitánya Pallai Tamás után hallgassák az ellenfél, a paksiak csapatkapitányának Eilingsfeld Jánosnak a véleményét az elődöntőről, a riporter Szekeres Péter.
12: Elszalasztott lehetőség volt ez a mérkőzés most?
13: Nyerhettünk volna, de Szolnok egy nagyon erős csapat, mindent kiadtunk magunkból, ők is mindent kiadtak magukból. Úgy gondolom nem szégyen kikapni egy bajnok, aki elben majdnem bejutott a legjobb 8 csapat közé együttestől. Büszke vagyok az egész csapatra, most tényleg nagyon mérges vagyok, hogy elveszettük ezt a mérkőzést, de nem tudok haragudni senkire, meg nem tudok talagudni a csapatra, mert tényleg mindent kiadtunk magunkból. Nem dobtunk jól, de hozzá kell tenni, hogy a Szolnok extrán védekezett, mi is extrán védekeztünk, nagyon kevés pont született a mérkőzésen. Sajnos így alakult, nem tudtuk visszavinni Paksra a negyedik mérkőzést.
12: A bronz mérkőzést össze kell kapni magát a csapatnak, ilyenkor nehéz mentálisan felállni?
13: Kell egy pár nap, hogy kipihenjük magunkat. Jövő hét szombaton fog kezdődni a bronzcsata. Profi játékosok vagyunk, most egyben meg is beszéltük, hogy a harmadik helyet meg szeretnénk szerezni, meg is akarjuk szerezni. Meg is beszéltük, hogy ha így játszunk, meg így küzdünk, meg ezt a védekezést csináljuk, akkor úgy gondolom, hogy meg lehet a harmadik hely.
1: A Falco a Kaposvár 93-92-es legyőzésével jutott be a férfi kosárlabda NB1 fináléjába 21 pontjával, a mezőny legeredményesebb játékosa volt a szombathelyi Váradi Benedek, aki így látta a találkozót.
14: Nyilván nem kell azt magyarázni, hogy 3-0-ra sikerült nyernünk és bejutni a döntőbe, viszont rengeteg tanulnivalónk van ebből a párharcból. Megmutattuk a karakterünket, hiszen 11 ponttal vezetett az ellenfél a harmadik negyed végén. Próbáltuk megállítani őket, nagyon sok mindent megpróbáltunk a védekezésük ellen, de valahogy semmi sem akart működni vagy sikerülni. Arra büszkék lehetünk, hogy most ezen a meccsen csak 12 labdát adtunk el egy naptempó mérkőzésen. Erre próbáltunk fókuszálni, főleg az előző mérkőzés után. Örülünk, hogy benn vagyunk a döntőbe. Nagyon kemény párharc volt. Gratulálok a Kaposvárnak, hogy feljutóként itt vannak. Sok sikert kívánok nekik a továbbiakban. És nyilván az, hogy mindenki maradjon egészséges náluk is, és minden csapatban. Remélem, hogy egy nagyon jó döntő lesz a továbbiakban. Köszönjük a szurkolóinknak is a támogatást, hiszen amikor lenn voltunk, akkor is próbáltak minket segíteni, és rengeteg energiát adtak.
1: A Kaposvár 3-1-re nyert Székesfehérváron a MÁV előre ellen a férfi röplabda extraliga döntőjének harmadik összecsapásán. Ezzel 2-1-re vezet az egyik fél a harmadik győzelméig tartó párharcban, és a somogyi csapat kedden hazai környezetben akár megszerezheti a bajnoki címet. A Kaposvár csapatkapitánya Magyar Bálint Bobák Róbertnek nyilatkozott.
15: A negyedik szedben állva hajtátok az ellenfelet, extrém jól játszott a csapat, többek között te is. Minek köszönhető ez a siker, és hogy sikerült a hazai vereségből így talpra állni és megverni másodszor is Fehérvárot a MÁV előrét?
16: Ami otthon történt, én úgy érzem, azt már megbeszéltük, túl görcsösek voltunk, akkor meg ugye nagyon higgadt volt a Fehérvár. Ezt beszéltük, hogy nekünk is higgadtnak kell maradni, mikor szoros az állás, illetve nem úgy megy ugye a gépezet. Itt megint előfordultak olyan hibák, hogy könnyű pontokat adtunk nekik, és megint nőtt csak a nyomás rajtunk, de én úgy éreztem, hogy kellett az a holdpont, ahol szerencsére jöttünk ebből. És sikerült nyerni.
15: Szenzációs röplabdát láthatott a közönség. Mi volt az a pici, amivel szerinted jobban jöttetek ki ebből a meccsből, hiszen gondoltuk volna, hogy hazai közönség előtt javít a MÁV előre, de másodszor is nyertetek.
16: Fantasztikus a hangulat, hiszen nagyon sok szurkoló elkísér minket, köszönjük nekik ezúton is. Szerintem a taktika, mert kielmeztünk mindent mi is, újat nem tudtak mutatni, és leginkább az döntött ugye, hogy itt a vége fele már be tudtuk ütni azokat az extrákat, amiket kivédekeztünk, illetve a szervák most sokkal jobban működtetünk az előző mérkőzésen. Örülök a győzelemnek, és szeretnénk befejezni a következő mérkőzés.
15: Csak ebben a döntőben is láttunk már változásokat, talán nem várt eredményeket. Mi kell ahhoz, hogy most másodszor hazai környezetben meglegyen, és ne remegjenek meg a lábak?
16: Még nyugodtabbaknak kell lennünk, illetve szeretnénk tényleg megtölteni úgy a csarnokot, és biztos vagyok benne, hogy ez lesz a kulcsa. Bízom, hogy nagyon sokan ki fognak jönni a mérkőzés, és meg fogjuk tudni nyerni a bajnokságot.
1: Az élvonalbeli női kézilabda bajnokságban a címvédő Győri Eto 39-29-re győzött Esztergomban. A Bajnokok Ligája 4-es döntőjére készülő győriek továbbra is veretlenül vezetik a tabellát. Koch Máté és Nagy Dávid kiemeltként, Andrássy Tibor, valamint Kovács Gergely a selejtezőből felkerülve a 64 között küzdhet a kolumbiai Medellínben zajló férfi párbajtőr Grand Prix viadalon. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. Mai műsorvezetőnk is Gergely István, azaz jó magam. A vendégem pedig nagyon nehezen tudnám őt egy szóval jellemezni, mert hamarabb találkoztam vele, mint sportvezetővel a nevével, mint sportolóval. Olimpián járt, magyar bajnok, egy olyan sportágnak a jeles képviselője, fiatal jeles képviselője, amely sportágnak nagyon-nagyon sok kiemelkedő alakja volt férfi és női mezőnyben is, és talán most is várhatnánk tőlük nagyon-nagyon szép eredményeket. Bízunk benne, hogy a jövőben ez meg fog valósulni. A mai vendégen Zwickel Dániel, asztali teniszező. Szia, Dani!
2: Szia, Pista!
1: Tehát én lényegében hamarabb hallottam rólad sportvezetőként, hogy te sportvezetői területen mozogsz, valamint ilyen mentál tréning, sportpszichológia, és minden, ami már a sport utáni életet szolgálja, vagy azt is szolgálja, de hogy nekem a fejemben egy olyan képét rólad, úgyhogy tudtam, hogy hogy nézel ki, tudtam, hogy mit csinálsz, tehát nagyon sok mindent tudtam, hallottam rólad, de hogy nekem inkább egy olyan karakter körvonalazódott a fejemben, úgyhogy mondom, nem ismertük egymást, és talán egyszer-kétszer találkoztunk távolról, hogy egy ilyen nagyon tudatos életet élő emberkép rajzolódott ki bennem. Utána sokat gondolkoztam, hogy ezt hogyan adjam elő neked, vagy hogyan mondjam el neked, de hogy én szeretem úgy jellemezni a vendégeimet, ahogy látom őket, és aztán majd ezt kibontjuk, és akkor vagy így van, vagy nem így van, de mindenképpen jól járunk a végén, mert tisztában leszek legalább azzal, amit valójában látnom kéne, vagy látnom kell. Nagyjából beletaláltam?
2: Na, úgy gondolom, hogy igen. Sok ember például még a régi asztali teniszezőt látja bennem. Ritkán hallok olyan megfogalmazást, hogy most már a sportmenedzser vagy sportvezetőt látják bennem. Azért az elmúlt 13 évben azért ezzel foglalkozom. Tehát a londoni olimpia után én gyakorlatilag abba hagytam, és rögtön elkezdtem sportmenedzserként dolgozni Németországban. 6 évet után a Techballnál, 3 évet, és most pedig visszatértem a nemzetközi pingpongba. Már egy 4 éve. Úgyhogy én örülök, meg annak is örülök, hogy tudatos, tanult, volt versenyző, de sportvezető image alakul ki rólam, főleg tőled ez nagyon, nagyon köszönöm, és szerintem viszonylag valós is, meglátjuk, hogy a műsor végére esetleg a hallgatóknak milyen egyéb képe alakul ki rólam.
1: Szerintem nagyon sok jó gondolatot fogsz tudni átadni. Az egy valóban nagyon fontos dolog egy sportvezető számára, hogy amikor már most említetted, hogy 13 éve ezzel foglalkozol, hogy nem mindig az asztali teniszező maradjon ott, meg nem mindig az olimpikon, mert bevallom őszintén, nagyon büszke vagyok arra, hogy még a csapattal olimpiákat tudtunk nyerni, de már nem szeretek azzal azonosulni a mai munkámban, hogy én még mindig olimpiai bajnok vízilabdázó lennék, mert akkor nem értékelnék azt a munkát, amit most már 9 éve csinálok, és jobban esik, hogyha azt elfelejtik, és úgy mutatnak be, vagy úgy fogadnak az emberek, vagy már úgy látnak, hogy egy sportvezető vagyok valójában. Hogy kezdődött nálad az asztali tenisz? Sportoló családból származol?
2: Focizni szerettem volna, meg mindig az volt, hogy a középpontban, de ugyanakkor a édesapám nem engedett el, mert sérülésveszélyes sportág, és akkor nyáron 7 évesen édesanyám hangmérnök, és a szinkron világában szocializálottam én is, tehát a Pannonia Filmstúdiónak az üdülőjében pingpongoztunk, és akkor kezdődött a suli, jó lett volna a suli után valamit kezdeni az én aktivitásommal, és úgy jött a pingpong, hogy ott elkezdtem játszani, ott ügyes voltam, és a 11. kerületben volt a BVSZ-nek egy szakosztály, az útvasút anno, és ott heti kétszer az egyik a Mérnök utca iskolában volt pingpong, szüleim nagyon megörültek, hogy nem foci, de mégis valami olyan, amit szeretek, és így kezdődött az egész.
1: Gyerekek, amúgy én azt látom, hogy nagyon szeretnek pingpongozni. Pingpong vagy asztali tenisz, mert nehogy?
2: De én azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, asztali tenisz talán Kínában vagy Ázsiában, mi inkább pingpongozunk, és próbálunk az asztali tenisz felé menni, de ez csak egy vicces megfogalmazás. Én sosem szoktam azon megsértődni, hogy pingpong, hiszen mindenki pingpongozik, és pont ez a lényeg a sportágnak, hogy mindenki űzi. Hát amit már mi csináltunk, meg főleg Ázsiában, ez egy nagyon-nagyon komoly asztali tenisz mesterség.
1: Na de a pingpongozni a gyerekek amúgy szeretnek. Tehát úgy gondolom minden gyerek, hogy meglátja, nagyjából olyan, amikor vízbe kerül egy labda, és még leér a gyerekek lába, akkor elkezdenek dobálozni a labdával, de nagyjából ugyanez az asztali tenisz, hogy a pingpong is, hogy meglátják a gyerekek, és egyből elkezdik ütni. Ezt jól látom, hogy egy ilyen nagyon népszerű sportág?
2: Igen, hát több mint 400 millióan csinálják a világban. Egy olyan sportág, ahol bármikor, bárhol lehet csinálni, bárhol látsz pingpongasztalt a mai napig, iskola, tér, bárhol, úgyhogy ilyen szempontból nagyon nagy a bázisa, és ugye könnyen el lehet kezdeni. Egy probléma van vele gyerekeknél talán, hogy az asztalnak a magassága az állandó, ezért a gyerekeknél vagy meg szokták emelni, akár amikor odaállnak az asztalhoz egy dobogóval, vagy levágják az asztal lábát, de azt látjuk, hogy mindenhol mindenki valamilyen formában már pingpongozott, vagy szereti csinálni.
1: Miért pingpongozzon egy gyerek? Most mit mondaná neki, hogy miért ezt a sportágat választja?
2: Én azt gondolom, hogy kognitívan egy nagyon jó kis sportág, tehát nagyon jó reakcióidőt ad, úgy szociális, hogy közben egyéni sportág is. Mindenféle nagyobb, hát az elején legalábbis sérülés és veszélymentes. Úgyhogy kielégíti azt a sportági követelményt, hogy jól tudod magad érezni, van benne sikerélmény, mert visszaütöd az asztalra alapvetően egyszer-kétszer, másokkal csinálod kint-bent, tehát ilyen szempontból szerintem egy nagyon univerzális sportág.
1: Európa hol áll most asztali teniszben?
2: Úgy kell elképzelni, hogy Európa sokáig vezette, mondjuk a 1920-30-tól ugye a magyarok nagyon jók voltak a sportákban, a világelitet, utána azért Kína nagyon felzárkózott, és az utóbbi hát 30-40-50 évben azért Kína az, aki dominál. Kína plusz Ázsia, többi ország, Japán, Korea, Tajvan, Hongkong és egyebek. Az európai kontinens volt talán a második legsikeresebb kontinens, és azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez zárkózott föl Dél-Amerika, Ázsiának az egyéb régiói, úgyhogy mai térképet úgy tudom megfogalmazni, hogy Kína, utána többi ázsiai ország és Európa, viszont a többi kontinens már nagyon feljött. Az utánpótlásvonalon pedig azt tudom mondani, hogy már a India, Irán, Ausztrália és egyéb országok sokszor már Európát is meg tudják előzni.
1: Én olyan érzésem van, mintha Kínában 3000 éve pingpongoznának, tehát hogy így nagyjából vannak ők, és az idők emlékezete óta, és vagy az idők kezdete óta, és sehol máshol nem tudnak a nyomukba érni. Közben most azt mondta, hogy ez 50-60 éve van így, hogy Kína ennyire elugrott.
2: Igen, ugye a magyarok dominálták a sportágat sokáig, szerintem az 50-es, 60-as évekig, ugye még a Jónyer Gergely Klampár magyar csapat is nyert Kína ellen világbajnoki döntőt 79-ben, úgyhogy utána a Kínában addig is létező sportág volt persze, de számokban, tudásban abszolút elmentek a világ mellett. Előtte is jók voltak természetesen, de mint több sportág, igazából ez az angol száz országokban elkezdődött ennek az egyesületi űzése, és akkor utána Kína pedig most már dominál régebb óta.
1: Egyesült Államok miért esik ki ebből?
2: Egy nagyon jó kérdés. Az Egyesült Államokban más talán a modellje a sportnak. Az Egyesült Államok

0: amerikai srác, aki gyerekkorától Európában van, és topjátékos lett, úgyhogy csak időkérdése, hogy megtalálják azt a modellt, ami ott is működik.
1: Az hogy lehet, hogy ahogy említetted, még világbajnokságot is nyertünk, és nem csak egy, de több jó játékosunk is volt, és ez lassan így elfogyott, és ugye női és férfi mezőnyben is jók voltunk, hogy felnőttek hozzánk, vagy mi lemaradtunk, egy picit elfelejtettünk valamit, vagy megváltozott a rendszer, vagy kényelmesebbek lettünk, nem olyan népszerű majd az a sportág.
0: Mint minden ilyen helyzet, szerintem több összetevőből áll. Az egyik az, hogy a világon a professzionális pingpong azért megnőtt a bázisa. Én azt gondolom Magyarországon, amiben talán a rendszer hibázott, hogy nem nagyon tudta összekötni a generációkat, tehát egy időről időre egyre, mint a Jónyár Gergely Klampárhoz hasonlítanak minket is, meg mindenkit, azért egyre gyengébb lett a bázisa, a sportági berendezkedés, akár sportpolitikailag is, és ennek a következménye. De... volt az, hogy ugye most azért, mert te vagy itt, de ugye a vízlabda valahogy fel tudja tartani, még hogyha pici hullámvölgyekkel is ezt a státuszát, mint világvezető ország, a pingpongban ezt nem sikerült megtartani. Számos összetevője van amúgy, tehát ez egy nagyon komplex dolog.
1: De a népszerűsége nem csökkent.
0: Hol? Magyarországon?
1: Idehaza. Csökkent?
0: Én azt látom, hogy nem. Tehát az amatőr bázis, ahol ugye én Németországban élek alapvetően, a család pedig itthon, de hogy a Gödöllői utca, ahol mi lakunk, ott az amatőr bajnokságban, nem tudom, mindenki játszik. Tehát a bázisa az alapvetően, meg a népszerűsége nem. Az, hogy rendszer szinten mik voltak azok az összetevői annak, hogy ez itt szépen lassan lejjebb ment, azt nehéz megmondani. Mikor én felnőttem, akkor az volt, hogy minket mindig hozzájuk hasonlítottak. És a svédeknél is van egy ilyen problematika, hogy a Waldner Perssonhoz hasonlították még a top 20-as játékosokat is, és nekünk az már nem volt egy egyszerű dolog, hogy bármit csinálsz igazából, ha nem te vagy a következő Jónyár vagy Klampár, akkor ez már sikertelenség. És ugyanakkor meg a rendszer, vagy az európai professzionális pingpongnak a feltételei, meg struktúrája, ez sokat változott, és nálunk pedig bizonyos változások nem mentek végbe szerintem.
1: Nagyon érdekes, mert ugye egyrészt én azt gondolom, hogy nem kell senkihez hasonlítani, maximum az eredményesség terén, de ahogy vízilabdába is, vagy labdarúgásba is Puskást, vagy Kásást, ha említjük, hogy hol vannak az új kásások. A Kásás volt, az akkor jó volt úgy, ahogy volt, ma már másfajta kásások vannak a vízilabdában, ettől függetlenül lehet nyerni vízilabdában is, tehát az, hogy titeket a régi nagyokhoz hasonlítgattak, nem biztos, hogy olyannak kell lenni, mert nem mindenki egy kaptafára van kiszabva, és valakinek valamilyen más erőssége vagy jó képessége vannak, amivel amúgy tud nyerni. Nem mindenkinek ugyanazok a fegyverek kellenek a győzelemhez, gondolom én. Másrészt pedig a sportági támogatások az jelentősen megnőttek, és a lehetőségek is szerintem ahhoz, hogy szinte bármilyen sportágban eredményt lehessen elérni. Én nem vagyok mindig abban biztos, hogy maga a sportág tehet csak arról, hogy nincs, vagy nem tud kitermelni bajnokokat, mert kell az a fajta alázat, meg azok a szent bolondok, akár egy család formájában, aki hozza, viszi a gyerekét, tolja őt, és megtalálja benne a tehetséget. Jó, de pozitív szempontból, hogy nem túl dimenzionálja a saját gyerekét, és már olimpiai bajnokot lát 6 éves korában benne, hanem tényleg beletesznek mindent ahhoz, hogy a gyerek eljusson oda, ahova ő ezt szeretne. Vannak amúgy ilyen tehetségek még Magyarországon, vagy elkopnak menet közben, és valahol csak eltűnnek, vagy inkább más sportágat választanak egy ilyen népszerű sportág helyett, mint az asztali tenisz?
0: Az első részére csak annyit reagálnék, hogy ugye az azt hiszem, hogy megvan egy bázisa mindenhol itthon is, ugyanakkor az a fajta professzionális bázis, hogy sok játékos, egy erős bajnokság, európai szintű profi rész, az ugye egyre jobban azért csökkent.
1: Tehát a konkurencia
0: nálunk. Szerintem automatikusan is, a rendszerváltás után más lett a berendezkedése a sportnak itthon, de ez egy rendszer szintű dolog, hogy mi a legalja egy rendszernek. Hogyha van egy nagyon erős alapja, akkor az fent tudja magát tartani. Itt ez az alap szerintem, meg ez a professzionális bázis azért csökkent. A második részére pedig azt tudom mondani, hogy tehetségek mindenhol vannak. Én európai tehetséggondozó programot vezetek most, és Magyarország az valami hihetetlenül csodás ügyes tehetséget tud a semmiből is generálni. Hogy hogyan, nem tudom. Ami viszont most egy a mi sportágunkban is kell, hogy amit te mondtál, hogy a megszállott szülők, nagyon sok befektetés már az elején, ugye régen volt egy klub meg egyesületi rendszer, kevés egyéni projekt volt az asztali teniszben, de lehet más sportágban is. most nagyon eltolódott már abba az irányba,

0: ahogy egy egyéni projektnek a bázisa határozza meg amúgy egy karriernek a kifutását, és másodszorban pedig a rendszer hozzárakja azt, amit a rendszernek hozzá kell rakni. 20 évvel ezelőtt ez másképp volt. A rendszer termelte ki a játékosokat, hiszen én elmentem egy egyesületbe pingpongozni, utána a válogatott, és ez így ment tovább. Most ez fordítva van, most az egyéni projektek érvényesülnek, és a rendszer pedig kiegészít. De tehetségek nem csak Magyarországon, de Európában mindenhol vannak.
1: Cikkel Dániel volt asztali teniszező sportvezetővel beszélgetek. Majdnem megértettem azt, amit mondtál, mert hogy a számomra egyetlen egy út létezik a sportolásra, még akár a teniszben is, bár az egy teljesen külön világ, és amit említettél, talán ott az sokkal erősebben kitükröződik, vagy így kiviláglik, hogy ott valóban nagyon egyéni az egész, tehát hogy ott nem a klubok vezérlik, vagy vezetik a versenyzőket, hanem ahogy már egy magasabb szintre jutnak, akkor onnantól kezdve elindulnak a pénzdíjas versenyek, és teljesen önálló életet él az egész. Így van talán az is, hogy vagy azért van az is így, hogy az olimpián a tenisz, ő úgy gondolja, hogy hát most ez egy torna is elmegyek, és akkor az olimpián részt veszünk, de utána megyünk Hongkongba, Ausztráliába, akárhova. Még a többi sportág, vagy van nagyon sok olyan sportág, ami meg arra vár, hogy végre 4 évente egyszer megmutathassa magát. Most nem szándékosan nem mondok ilyen sportágakat, de van siker, magyar siker sportág is ezek között, hogy az olimpián meg tudja magát mutatni. De az asztali tenisz az nem egészen, az valahol a kettő között van, és én teljes mértékben el tudom képzelni azt, hogy egyesületi keretek között tudjon működni úgy az asztali tenisz, hogy jó bajnokságban, utánpótlás felnőtt bajnokságban, és utána a válogatott szinten is EB-VB olimpiára ki tudja juttatni magát a versenyzőket. Nem nagyon értem ezt az egyénit, amit említettél, hogy akkor a család fogja és viszi, hiszen akkor neki kell, ő nem tud nevezni nemzetközi versenyekbe, az csak a szövetség tudja megtenni.
0: Igen, hogyha megnézzük az asztali sportágat, én ugye a profi és az amatőr közepére rakom be pontosan. Tehát, hogy a tenisz vesszük, mint példa, és mondjuk a másik oldalon valami másik sportát, akkor a középen helyezkedik el, mert nagyon nagy a bázisa, meg lehet belőle élni, professzionális bajnokságok vannak benne, nagyon népszerű, akár a tévében is sok helyen a világon. Ugyanakkor hordozza azokat az amatőr jellegeket is, mint mondjuk más egyéb sportágak. Ugye, amit te mondtál, hogy az asztali teniszben is a szövetség nevez. Tehát nem tenisz, ahol általában az egyén nevez. Ez az alapvető különbség a tenisz, golf, sakk és mondjuk a judo, asztali tenisz, akár szerintem úszás, birkózás között. És ez megmaradt. Tehát a szövetségi rendszer az a mai napig nagyon fontos. Ugyanakkor a szövetségi rendszer nem tudja se minőségben, se erőforrásban megteremteni azokat a feltételeket, amik már a mai nap ahhoz kellnek, hogy valaki fel tudja venni a versenyt a kínaiak meg a japánok ellen világszinten.
1: Hát akkor lehet ugye, hogy ott van elásva a kutya, hogy, és ez, itt viszont akkor ez egy teljesen jogos dolog, hogyha nem akarja a szövetség vagy a klub olyan versenyre nevezni a versenyzőket, ami pénzdíjas, tehát ő kifizeti a felkészülését, elmegy a tornára, ő megnyeri a tornát vélhetőleg, és mindenki szurkol neki, elteszi a pénzdíjat, majd hazajön. És akkor újra felkészíti őt a szövetség, meg a klub, és akkor újra kimegy a pénzdíjas versenyre. Hát ugye az EB-VB olimpia is pénzdíjas, de az állami támogatásban részesül, és szerintem már önmagáért ezért megéri mindent beleadni, és egy sportolói pályafutást felépíteni, hiszen van egy olyan ellenszolgáltatás, és kvázi ma nevezzük életbiztosításnak az életjáradékot, hogyha odaig eljut valaki, hogy megéri rááldozni akár 20-25 évet, nyilván nem akar, hogyha olyan mentális sérülések, meg fizikai sérülések érik, hogy aztán utána azt, amit azzal keres, az visszakölti a saját egészségének a megőrzésére vagy ápolására. Hogy akkor nem erre gondolsz, hogy a pénzdíjas versenyekre kiviszik a szülők, és akkor ők találják ki, hogy akkor, vagy nem tudom, vannak-e menedzserek az asztali teniszben, vagy ők találják ki a gyereknek a sorsát, hogy merre menjen, és lehet, hogy ez nem teljes mértékben egészséges fejlődés a gyereknek, vagy egy fiatal tehetségnek, hogy túl korán beleviszik őt ebbe, és lehet, hogy ő sikeres lesz, mint profi, csak a másik oldalon mi, mint egyszerű magyar szurkolók, akik az asztali teniszt szívesen látnánk EB-n, VB-n, olimpián, a dobogó valamelyik fokán. Lehet, hogy mi nem látjuk őket, de közben önmagában a sportág profi szinten lehet a háttérben sikeres, vagy azt mondom, hogy profitáló az egyének számára.
0: Az asztal teniszben is működik egy profi versenyrendszer, és ugye működik ez a tradicionális EBVB olimpiai rendszer. Mind a két félnek, tehát a szövetségi oldalnak is kellnek olyan előnyök, amiket megkap, hogyha egyszer már az állam finanszírozza például a szövetségeket, vagy az olimpiai bizottság, az egy hasonló struktúra. Ugyanakkor az egyéni képzésnek és karrier felépítésnek is kell, hogy legyen egy olyan előnye, amiből ő tudja, hogy hát ebből én viszem bele a rizikót, mert az én gyerekem fog esetleg megsérülni, de nekem van benne akár anyagi javam is, és hogyan tudom ezt a két rendszert összehozni. Mai nap, de akár még Ázsiában is azok sikeresek, akik a szövetségi rendszert összetudják hangolni az egyéni rendszerekkel. Tehát most mondok egy példát, a japán Harimoto-nak a privát edzője ül mögötte versenyen, a lehető legtöbbször, sokszor ezt akár ilyen közös finanszírozásba hozzák össze. Tehát annyi erőforrás, energia kell, hogy a szövetség nem tudja ezt megcsinálni, hiszen neki több versenyzője is van, hiszen nézni kell azt, hogy a rendszerben kik vannak. Ugyanakkor meg ahhoz, hogy elér magas szintre az egyéni edzők, flexibilitás, korai képzés, stb. Minden kell hozzá. Ezért, és még Kínában is, azok működnek igazán jól, azok lesznek sikeresek, ahol a rendszer együttműködik az egyéni projekttel, már a legelejétől is. Uh-huh. Hiszen ez leginkább ugye nem Kínára értendő, Kínának megvan az a gyakorlatilag végtelen erőforrása minden tekintetben, meg kontrollja minden fölött, hogy még mai napig tud termelni ki, és ez nagyon csúnya szó, játékosokat. Ugyanakkor Európában már a németek, a franciák, akik mondjuk a legjobban működő szövetségek, és vannak világszintű eredményeik, ők is nagyon flexibilisek lettek, és megértették azt, hogy mik a követelmények, mik az igények, és hogyan tudnak együttműködni az egyéni projektekkel, mert onnan indul az egész, vagy a családtól indul az egész. Az elején a szövetség a kiválasztásban is, vagy finanszírozásban is nincsen jelen, tehát ilyen 10-12 éves korban mennek be igazából bármiféle rendszerben, de ugyanakkor már a képzésnek a pingpongban is el kell kezdődni előtte. Tehát nekünk az működik jól, nekünk vannak európai szintű projektjeink, német, francia.
1: Ez most kint Németország.
0: Igen, nekünk ez a Németország alapítvány és cég, aki tehetséggondozással foglalkozik, 9 éves kortól egészen világklasszis szintig. Tehát nekünk van olyan versenyzőnk, aki top 5-ös a világranistán, és van olyan 9 évesünk, aki most jött az európai élmezőnybe. Tehát én rálátok az európai szövetségekre, a projektekre, nekünk ez is a feladatunk, hogy ezt hogy tudjuk igazából a privát oldalon a szülőkkel együtt jól összehangolni, és látom azt, hogy melyik szövetség, vagy melyik projekt működik jól. Tehát most egy példa, van egy német U19-es világbajnok támogatott lányunk, akinek magyar edzői csapata van, és ráadásul a német oldalon is magyarok vannak, de ez csak véletlen. Egy német, aki egy elég rigid rendszer, nagyon-nagyon szépen tudunk velük együtt dolgozni, hiszen ők tudják, hogy ők nem tudnak bizonyos dolgokat megcsinálni, mi finanszírozzuk és megcsinálunk sok dolgot helyettük, viszont mind a kettőnek szükségünk van egymásra, nagyon jól működik, és a versenyzőnek is pedig tényleg körülötte minden rendben van.
1: Uh-huh. Amúgy ez így van minden sportágban, tehát a szülővel és a családdal kezdődik a teljes sportolás, hiszen a szülő fizeti be először a tanfolyamokat, a tagdíjakat, ő viszi autóval, iskolába, sportolásra, először ő fizeti ki a felszerelését, nagyon sok sportágban rá is van kényszerítve, hogy ezt megtegye, tehát hogy ez ilyen szempontból nem újdonság, csak utána a szövetség átveszi a tehetségek, vagy ha át kell vegye az egyfajta tehetséggondozás az egyesületekkel, ahova a szülő be tud segíteni természetesen, de nekem továbbra is olyan képem van a sportágokról, hogy ez az egyesületek meg a szövetség feladata az, hogy itt a klasszikus sportági rendszerekben EBVB olimpia, és akkor mindenkinek vannak még különböző, akár GP, vagy bármi más világkupa elnevezésű versenyrendszerei, hogy ez az ő feladatuk továbbén is, csak a top versenyzőket, 1-2-3-at viszik ők ki, hogyha a szülők szólnak bele ebbe, vagy a menedzserek szóltak bele ebbe, akkor azért ott már adódik, hogy lehet keveredés, megnézeteltérés, és akár a tehetsége kiválasztásában is már, mert hogy azt eldönteni, ki a tehetségesebb gyerek, az, akinek nincs erős szülői háttere, de mondjuk van egy erős akarata, és van egy született tehetsége, vagy az a tehetségesebb gyerek, akinek van egy erős szülői háttere, és meg tudja engedni magának az ABC versenyen való részvételt, az azért okozhat némi konfliktus helyzetet szerintem.
0: Igen, ugye ketté kell választani a csapat és az egyéni sportágakat is szerintem, meg a, mondjuk az európai modelleket, akár az amerikai vagy az ázsiai rendszerektől, ahol például Ázsiában az iskolai keretek között megy a sportoktatás. Én egyetértek azzal, hogy a szövetség rendkívül jó lehetőséget tud biztosítani rendszer szinten, régiós központok, válogatott központ, stb. És van, akik például Franciaországban vagy Németországban be is csatlakoznak ezekbe a régiós centrumokba, és van, ahol például nagyon sikeresen csinálják azt, hogy ha van, akinek van egy egyéni edzője, és becsatlakozik egy rendszerbe, akkor például az egyéni edzője tud vele menni, az egyéni edzője tud vele versenyekre menni. Tehát a pingpongban egy ilyen vegyes rendszer alakult ki, elindult abból, amit te mondtál, és picit arra is megy, amerre a tenisz. De ez nem azt jelenti, hogy bárki bármibe beleszól, hiszen hogyha a német válogatottnál az Annette Kaufmann-t nem viszik ki világversenyre, akkor a teljesítménye miatt nem viszik ki világversenyre. Tehát, hogy ezek a határok azért nálunk megvannak, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott lebzselünk a német szövetségnél, és akkor nyomjuk, hogy most az Anettnak mennyit kellene játszania, abszolút nem. Viszont vannak olyan helyzetek, például Franciaország, Német, tehát nagyobb országok, ahol meg tehát geográfiailag nem tudsz esetleg becsatlakozni, nincs olyan iskola, a szülők nem tudnak oda költözni. Egy csomó olyan helyzet van, ahol hogyha nem vagy elég flexibilis, akár már utánpótlás szinten, hogy erőforrásokat, körülményeket teremtesz a gyereknek helyileg, akkor meg lemarad. És vannak olyanok is, akik pedig korábban mennek nemzeti rendszerekbe, amin keresztül pedig sikeresek tudnak lenni. De vannak olyanok, hogy a családoknak kell például várost, vagy akár országot váltaniuk is. Tehát Svédországban a Truls Møregaard, lehet, hogy Magyarországon is már volt róla cikkezés, hogy olimpián második volt, meg VB második, szintén támogatjuk, és benne vagyunk a projektjébe. Őnek az egész családja igazán a Svédországon belül költözött egy olyan helyre, ahol ezek a körülmények megvoltak. És akkor az együttműködés, akár az egyesület, akár a privát projekt és a szövetség között pedig folyamatosan kell, hogy a sportoló igénye, lehetősége szerint együtt növekedni.
1: Uh-huh. Nagyon érdekes azért, amit mondasz, mert nagyon sok sportágat, így talán az asztali teniszből így nem látod, amit mondjuk én most már nekem van szerencsém látni, hogy nagyon sok sportágnak a működését most így bemutattad, hogy mozognak a finanszírozás, a klasszikus versenyek, tehát EBVB olimpia bajnokságok között, hogy ki mifelé törekszik, tehát hogy az úszás ugye elindult a tenisz felé, hogy pénzdíjas versenyekre járni. Az ökölvívásnak van egy teljesen más, egy profi rendszer az amatőr rendszer mellett, de azért mind a kettőnek nagyon föl kell legyen építve, és bár ökölvívás azért teljesen más embert igényel, más képzettséget igényel az amatőr és a profi versenyrendszer is. Mégis azt mondjuk, hogy mind a kettőt szeretjük, de az amatőr van az olimpián. És ugye van az asztali tenisz, amit most említettél, hogy a kettő között valahol mozog. Tehát ahol nincs ilyenfajta profizmus a sportágban, ott a pénzdíjas versenyek felé törekednek, és van mondjuk a másik végén, és most ugrok egy nagyot, az e-sport, ahol meg onnan indul, hogy vannak a játékgyártók, és a játékgyártók határozzák meg a versenyeket, hogy milyen versenyek lehetnek, és ott nagyon nehéz klub vagy szövetségi rendszerbe terelni a nevezük sportolókat, tehát a résztvevőket, és óriási a nézettsége az egésznek. Tehát valahol mindenki arra törekszik, hogy nagy legyen a nézettsége, legyen egyfajta szervezett keretek közötti működési lehetőség biztosítva, meg legyen a finanszírozása, és így mozog az egész, tehát hogy nincs meg ez az egyéni sportágaknál ez a fajta stabilitása az egésznek, hogy az egyén nagyon helyesen profit maximalizáló, mert ő ugye azt szeretné, hogy abból a 20 évből kihozza a lehető legtöbbet, de az jó lenne olimpiát is nyerni, az jó lenne VB-t is nyerni, jó lenne EB-t is nyerni, jó lenne, hogyha a szövetségi keretek között tudnék működni, egy klubhoz is jó lenne tartozni, de az jó lenne, hogyha el tudnák járni pénzdíjas versenyekre. Ahol ez megvan, ott visszafelé mozognak, hogy akkor legyen meg ez a klasszikus klub feeling, ahol megvan a klub feeling, de nincs meg az a nagy támogatás, ott meg próbálnak a pénzdíjas versenyek felé mozdulni, hogy egy olyat kialakítani. Tehát, hogy tök érdekes, hogy ebbe így mozog mindenki, és mindenki keresi a saját maga helyét, és akkor sportág specifikusan valószínűleg majd előbb-utóbb kiforja magát.
0: Bocsánat, csak annyit tennék még hozzá, hogy ebben a kontextusban nem mindegy, hogy a sportág, ország, kultúra honnan indul. Az e-sport elindul a piramis tetejéről, vagy a techballnál például gyakorlatilag ezt csináltuk, és a techball ezt is csinálja, vagy vannak a sportág, akik alulról indulnak. Hol ér össze, és hol tud a sportág alkalmazkodni a világhoz, ez legyen ez közösségi média, elvárások, nézettség, stb. Az egy másik kérdés. A pingpongnak megvan az az üzleti bázisa, akár a sportszergyártóktól, akár az asztaltenisz ütőborítását gyártó cég, akinek például én dolgozom, hogy van annyi érdekem, van annyi pénz a rendszerben, hogy tudja már, meg érdeke is támogatni a versenyzőket, mert ha a versenyző olimpiai érmes lesz, vagy világbajnoki érmes lesz, akkor abból a sportágnak az üzleti oldala is nagy előnyt húz. És szerintem vannak olyan sportágok, ahol ez nincsen meg, ezért sokkal nagyobb feladat hárul a szövetségi, esetleg olimpiai bizottsági rendszerekre.
2: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Tabris Zwickel Dániel volt az asztali teniszező, most sportvezető, vagy jelenleg sportvezető a vendégem. Mitől lesz egy versenyző, jó versenyző? Nagyon sok mindenre gondolok most, mert ugye most itt alapvetően az üzleti oldaláról beszélünk az asztali tenisznek, hogy mi kell neki ahhoz, hogy ő azt mondhassa a pályafutása végén, hogy hú, ez jó volt.
2: Ezt egyéni szinten, vagy pedig
1: egyéni.
2: Ugye azt gondolom, és sokat foglalkozunk, mint tehetséggondozással foglalkozunk, hogy sok modellt állítunk föl, hogy például gyerekkorban is hogyan tudjuk azt megállapítani, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki él versenyzői
1: elég hozzá az, hogy valaki jó.
2: Rendelkezzen.
1: Tehát jó asztalítani, ez elég hozzá?
2: Nagyon nem.
1: No már, jó.
2: Nagyon
1: az
2: nem.
1: Irányba.
2: Nagyon nem. Hát, tehát nekünk van egy olyan nagyon egyszerű kis modellünk, hogy kell hozzá persze a versenyző, és a versenyzőnek kell egyfajta tehetség a sportákhoz. Ugyanakkor a mentális és az atletikus képességek nagyon fontosak. Ugye a pingpong ez egy mentális sportág, mert nagyon rövid idő alatt kell döntéseket hoznod egy folyamatosan pörgő labdával, és erre megy rá az életed, vagy a fele legalább.
1: Miért nevettél saját magadon nevettél?
2: Igen, úgyhogy ezen gondolkodsz, hogy a feleségem sportlövő az egész életében azon gondolkodik, hogy hogyan tudja a céltábla közepét eltalálni folyamatosan, mi meg pedig az, hogy hogyan tudjuk ezt a labdát valahogy visszajutni a másik oldalra. Tehát egyrészt kell hozzá maga a sportági tehetség, de amellett pedig az összes egyéb skill, ami már egy konkrét atlétának kell. Tehát, hogy ma megnézzük az asztali teniszezőket, akkor ott már nagyon komoly fizikális képességek is kellnek, nem beszélve annak a kapacitásáról, hogy ezt te meg tud ismételni. Úgyhogy nagyon komplex ma már a kiválasztás is. Tehát mi foglalkozunk európai szinten 9-10 éves gyerekekkel, ott már nagyon komplexen vizsgáljuk őket, vagy objektíven, vagy pedig a mi szakmai szemünkkel. Ez egyik. Másik, amit nagyon fontosnak tartunk, az a környezet. Milyen környezetben vannak, plusz, hogy milyen emberek veszik őket körül. Meghatározóak, hogy krízis helyzetben, hogyha majd behoztad a sportpszichológiát, vagy a mentális részt, amivel én sokat foglalkoztam az életemben, meg a szakmámban. Hát nagyon fontos, a krízis helyzetben te milyen döntéseket fogsz hozni, milyen traumák jönnek elő, hogyan tudtad ezeket feldolgozni, stb. Milyen kultúrából jössz, úgyhogy már a legelején nagyon komplex kiválasztás, fejlesztés, és ott már ugye egyre kevesebb a hiba lehetőség, mert hogyha nem vagy elég jó fizikálisan, és ugye itt jön be a képzés kérdése, tehát azt látjuk, hogy már az asztaliteniszben is, ami egy játékos sportág, tehát egy labdával te elkezdesz játszani, hogy a képzési rendszer filozófia már rögtön az elején tudni kell, hogyha világszintre akarsz jutni, hogy mi az oda vezető út.
1: Na, nekem kimondtad a kulcsot az asztalitenisz, ez a játékot, a játékosság. Valahogy ide szerettem volna kiukadni, hogy milyen extra képességek kellene ahhoz, hogy valaki nagy játékossá váljon, mert nem mindig az a nagy játékos, és arra emlékeznek, és talán azt profitál bármilyen szempontból is a legtöbbet a sportágból, aki a legjobb, hanem az, aki legjobban el tudja magát adni. Tehát én néha nézek a asztaliteniszt bevallom őszintén, és akkor ragad meg, és amúgy tök érdekes, mert a social media felületeken is vannak ilyen nagyon rövid videók. Nagyon sok asztali tenisz van benne, rengeteg. Mm. És abból mindig azok, amilyen, hú, marha jó néz ki. Tehát, hogy ezt hogy csinálta meg, hogy vannak olyan karakterek, akik úgy tudnak játszani, úgy tudnak ütni, úgy tudnak grimaszolni, úgy tudnak adogatni, mindent úgy csinálnak, hogy ez bomba. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy milyen játékos. Fogalmam sincs, azt én nem tudom megállapítani, mert nem nézem végig azt az adott mérkőzést, csak hogy kivágni be a részt, és az nekem nagyon-nagyon tetszik. Mm. Hogy ez szerintem nagyon el lehet adni a sportágat, és ez egy olyan képesség az asztali tenisznek, ami azért nem sok sportágban van meg, hogy vannak extra karakterek, extra képességek, amit valószínűleg nem lehet tanulni, mert amit látok, hogy a kínai, most ez igaz vagy nem igaz, én ezt nem tudom nyilván, mert hogy nem vagyok ott, de hogy a kínai gyerekeket hogy oktatják, hogy odáll 3 napig, és 3 napig ugyanazt az együttérzést gyakorolja, és előbb-utóbb az menni fog neki, aztán átáll 3 napra a másik oldal, és akkor a másik oldalra ütögeti. Azért ez nem a szép oldala. Tehát valószínűleg senki nem kíván a gyerekének, kivéve, ha csak azt nem akarja apu vagy anyu, hogy belőle olimpiai bajnok legyen, és akkor beállítja őt egy robotnak. Tehát, hogy nekem megvan ez a szépsége az asztali tenisznek, hogy ez ebbe az irányba megy, vagy nálatok, mert ugye azt mondtad, hogy inkább a sport részét említetted, ezt az entertainment részét, ezt nem nagyon említetted, de ez fontos azért ebben a sportágban, vagy csak ez szakavatatlan szemeknek jó ez?
2: Nagyon fontos, hogy egy sportág összekösse az amatőrt a profival. Tehát a teniszben én értem a játékot, le tudok menni a teniszpályára, és akár a Fucsovics Marci mellett játszani, meg tudom venni az ütőt, és a tévében is olyan dolgot nézek, amit értek, és még azt gondolom, hogy ezt majd én is meg fogom tudni csinálni.
1: Tudsz teniszezni?
2: Tudok. Ez csak egy példa volt, hogy így jön össze az, hogy valaki amatőr is űzi, és közben mondjuk fogyasztja, akár a social médián, akár a tévében. A pingpongnak az egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek nem értik. És azért nem értik, mert ez nincsen nekik érthető formába.
1: Ezt még nem hallottam az asztali teniszről. Esküszöm, én azt gondoltam, hogy értem.
2: Tehát, hogy ami most azért a mai világban, hogyha te, amiről most beszámoltál, hogy egy-egy labdamenetet, hogyha nagyon olyan úgy van neked tálalva, akkor neked az izgalmas.
1: Nagyon tetszik, igen.
2: Van egy olyan labdamenet, esetleg van egy olyan karakter, van egy olyan érzelem, nem pedig egy monoton játék, amit én nem értek, és mondjuk mindig egy nemzet nyer. Tehát, hogy ezeket a sportági karakterisztikákat azért néha nem hordozza. De mondom, az a nagy, én ezt úgy csinálnám, amúgy mi nem dolgozom a Nemzetközi Szövetségnél sem, meg sehol máshol, hogy érthetőbbé tenni kommentátorokkal, lassításokkal, sztorikkal, mert a Netflix nekünk behozta azt, hogy újra szeressük a Forma 1-et, és kisfiam drukkol a Hadzsárnak. És akkor ez hogy lehet? Tehát, hogy azért, mert van egy sztori, van egy kártya, amit meg tud nézni, látja, van egy körítése. És a pingpong szerintem sokszor beragad ebbe a skatujába, hogy hát ha te bekapcsolod mondjuk a magyar vállalatnak a mérkőzését az Európa-bajnokságban a svédekkel, ahol ők majdnem érmet szereztek, akkor azon kívül, hogy drukkolsz, és van egy érzelmi kötődésed, nem biztos, hogy érted, mert nincsen minden labda menet mögött mondjuk lassítás, és valami kontextusba helyezés. Úgyhogy ez egy sportág specifikus probléma szerintem, ami amúgy lehet, meg próbálnak is, a Nemzetközi Szövetség most nagyon próbálkozik azzal, hogy a közösségi médiában tolja marketinggel. Azért tudom, mert mi a Techballnál nagyon hasonlót csináltunk, és lehet is nagyon nagy nézettséget elérni ezekkel a módszerekkel. Történetesen ennek a hátránya, hogy a sportági emberekre, meg mindenkire nagy nyomást rak az, hogy már mindig terméket kell csinálnod. Uh-huh. Tehát egy utánpótlás világbajnokság U15, 4 asztalon, streaming, üres terem. Mert erre ez kell. És nagyon kontraproduktív az, hogyha csak ebbe az irányba megy el egy sportág, mert nálunk vannak U11-es kategóriák, U13, már minden ranglisták, folyamatos nyomás a versenyzőkön, és elveszed azt a játékosságot, amiből igazából kitermel a rendszer robotokat, vagy legjobb labdameneteket, de ez nem biztos, hogy hosszabb távon jó a sportágnak.
1: Hát ezt nem gondoltam volna, ugye, amiket most mondtál. Én eddig nekem úgy élt az asztali tenisz a fejembe, hogy nagyon népszerű, nagyon sokan űzik, sokan vannak, valamiért nem jön össze az eredmény, nem nagyon gondolkoztam ezen, miért nem jöhet idehaza össze pár olyan tehetségnek a pályafutása, ami most már ilyen nemzetközi szinten is meg tudna mutatkozni. Ez ideig nem jutottam el, sajnos. De hogy én teljes mértékben voltam, ez egyszerű, érthető, látványos, vannak jó karakterek, vannak jó arcok, ráadásul kis helyen is elfér, a versenyszervezéshez nem kell X foci pályai méret, hanem az asztalokat be lehet tenni a csarnokba, lelátó köré vannak. Tehát még a szervezése is lehet olyan, hogy lehet egyszerűsíteni ezen, és viszonylag pörgős menetek vannak, gyorsan le tud zárulni egy mérkőzés. Az érzelmeket is látni, mert ugye közelről közvetítik, szinte mindig látod mind a két versenyzőt, úgyhogy nekem egy teljesen más képét a fejembe ilyen szempontban az asztali teniszről.
2: Ezek komplex kérdések szerintem egy sportággal kapcsolatban. Én Magyarországot tudok talán, persze tudok róla nyilatkozni, mert van hozzá nagy érzelmi kötődésem, meg hát ugye ismerem a helyi a közeget. Én most csak próbáltam bemutatni egy ilyen az asztali tenisz helyzetét a világban, vagy az európai rendszerben. És visszatérek vissza a tehetséggondozási témára. Talán még Mérő László mondta, hogy mi a tehetség, az, hogy amit nem tanulunk. Úgy csináljuk, hogy nem tanultuk meg. A mai napig az, hogy labdával játszanak egy sportágat, és valahogy egyetlen cél van, hogy üsd át a másik oldalra, bárhogy, ameddig ilyen magas a háló, addig vannak fizikai lehetőségek is. Ha megemelnék a hálót, akkor egyszerűen fizikailag nem lehetne, csak bizonyos módon átütni. Ugye ezzel például lehetne lassítani a játékot, tehát hogy az lenne a cél a pingpongban, hogy lassítsuk a játékot, tegyük érthetőbbé, akkor egyetlen megoldás lenne, hogy megemelnénk a hálót.
1: Meg ott túl gyors a játék.
2: Igen, túl gyors a játék, emiatt érthetetlen. Tehát, hogy egy-két, tehát hogy szerintem élőben nagyon izgalmas, de azért tévében nagyon nehéz megérteni, hogy mi miért történik. Ha megemelnék a hálót, akkor ezek a különbségek eltűnnének, ez persze mondjuk Ázsiának, Kínának nem érdekel, de a mai napig az, hogy labdával játsszák, és kreativitás, labdaérzék, ügyesség kell hozzá, ezért van az, hogy európaiak is tudnak érvényesülni, vagy nem ázsiaiak, hiszen ott ezek a tulajdonságok talán jobban rá lehet feküdni. Tehát az olimpián egy kínai srác nyerte, második lett egy svéd srác, szintén mi is támogatjuk, harmadik lett egy francia, 18 éves tolszára játszó srác. És negyedik pedig egy brazil. A tolszár az más ütőfogás.
1: De ez a fordítva, aki
2: Igen, az Ázsiából jön. Tehát az azt jelenti, lányoknál sokkal nehezebb, sokkal nagyobb a konkurencia, mint a fiúknál, de ez azt jelenti, hogy ameddig a labda pörög, ameddig a labda ekkora háló, nagy versenyeken még mindig le lehet győzni esetleg Kínát. Erre láttunk, meglátunk példát. Egy brazil srác, akit nagyon jól ismerünk, meg nagyon régóta támogatjuk, és én személyesen együtt dolgoztam vele több évet. Brazíliából ő világranglista top 5, nyert világkupát, a lányoknál van portorikói volt 10-ben, vannak olyan példák, és ugye ez a pozitív hír a rendszer szintű ázsiai képzéssel, hogy lehet, és az ügyesség, a kreativitás mindig sokat számít a mi sportágunkban, ugyanakkor hát már korán sokat kell edzeni, sokat kell gyakorolni, hiszen egy repetitív sportág, tehát sporttudományosan megnézzük, és vannak erre kutatások, sportági összehasonlítások, hogy hát korán kell specializálódni már, mert egyszerűen gyakorolni kell.
1: Reagálva arra, hogy ha megemelnék a hálót, akkor lassabban a játék, nekem amúgy azt tetszik az asztali teniszben, hogy iszonyat gyors a reflexük a versenyzőknek, és nagyon gyors, tehát nagyon komoly mozdulatsebességük van, tehát nagyon gyorsan tudnak helyezkedni, iszonyat gyorsan reagálnak dolgokra. Ez viszont akkor kiesne belőle. Tehát ez egy olyan szuper képessége az asztali teniszezőknek, amit rengeteget kell gyakorolni nagyjából. Hát én biztos vagyok abban, és találkoztam, és nem profi asztali teniszező ellen játszottam, de hát, hogy rá se tudtam mozdulni a labdára. Most ha mondjuk veled játszottam volna, nem játszottam volna, te játszottam volna velem, de hogyha te nekem visszad a labdát, akkor szerintem el kellett volna mondanod, hogy hova ütötted, hogy én tudjam, hogy arra ment a labda, tehát olyan gyorsan. Tehát nektek ez hiányozna nekem a versenyből, vagy a játékból, vagy a néz, tehát ahogy nézem, a látványból hiányozna ez a mozdulatsebesség, ahogy szökentek ott, ahogy ugráltok ott, ahogy a karotok, ahogy a vállatok mozdul, meg ahogy pillanatok alatt eldöntitek, hogy honnan, hova fog menni. Sőt, valószínűleg meg azt is látjátok, hogy azt is figyeljetek, hogy az ellenfél hogy adja, hogy te azt vissza tud neki adni. Nem vagyok szakértő nyilván ennek, de hogy az ő mozdulatából talán számítasz arra, hogy ez a labda most hogy fog pörögni, és neked honnan kell ezt megütnöd, gondolom én.
2: Bobby Fischer, ugye nagy sakkozó mondta azt, hogy az asztali tenisz olyan, mint hogyha 100 métert futnánk, és közben sakkoznánk, és valahol ez igaz, tehát egy nagyon komplikált folyamatok mennek végbe az emberben, miközben játszik, mert nagyon, nagyon sok a változó, hiszen jön egy bejövő labda, ami mindig más gyakorlatilag, egy nagyon rövid távon. Én azt gondolom, hogy amit te mondtál, mint jelensége a sportágnak, az nekem is hiányozna. Tehát ez a fajta technikai, intellektuális kihívás, az nekem is hiányozna. És szerintem sok sportág átmegy valamiféle ilyen transformáción. Ugye látjuk az öttusában, hogy a lovaglás helyett más lett. Látjuk a sportágat, hogyan modernizálódnak, akár a VAR rendszer a fociban, vagy akár más sportágban. Ezt szerintem modernizálódni kell, viszont egy sportágnak el kell dönteni, mi az alapja, mi a veleje, és arra kell igazából rájátszani. Tehát, hogy szerintem ez egy technikai sportág a pingpong, én erre sokkal több hangsúlyt fektetnék ennek a magyarázására, ennek a kommentálására, lassú felvételekre, és akkor ebből egy modern sportág kialakult. Én nem venném el ezt a fajta eszenciáját, nem csinálnék belőle tollast vagy teniszt, azok jóval érthetőbb sportágok, kevesebb benne a labda pörgése, és a labda pörgése maga a sportágnak az eszenciája, hiszen egy többféle irányban egy kaucsuk labda tud pörögni, és ez határoz meg igazából mindent. Ahol mondjuk a teniszben nagyobb területen másféle pörgés van, a tollasban ugye nincsen meg ez a pörgés effektus, és akkor erre lehetne talán még jobban rámenni sportági szintén, és akkor érdekes lenne ilyen irányból, olyan irányból, hova helyezte, mennyi volt a pörgésnek a különbsége, mennyit vesztett esetleg mondjuk gyorsságban a labda. Úgyhogy ilyen, velős ugye a mesterséges intelligencia meg talán ebbe az irányba megy, ebbe az ilyen tudományos irányba. Úgyhogy hát ez mindig érdekes egy sportágnak az evolúciója.
1: Cvika Dániel volt asztali teniszező, sportvezető a vendégem. A sportágak innovációja, vagy a reformjával kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy vannak olyan sportágak, ahol szinte már kényszeresen próbálnak változtatni, csak azért, mert mindenki változtat, holott vannak olyan tradíciók, ami miatt az a sportág, az a sportág, és nem minden néző, vagy nem lehet adott esetben új nézőket bevonni egy csomó újítással, sokkal többet meg lehetne tartani, vagy bevonzani a tradíciók ápolásával, hogy érted, hogy nem minden esetben kell szerintem mindent megváltoztatni azért, hogy hát ha több lesz a nézőnk, vagy hát ha több lesz a bevételünk, vagy hát ha népszerűbb lesz az adott sportág, vagy le tudjuk győzni a labdarúgást, az nem tudom, a kosárlabdát, a röplabdát, kézilabdát, mert vannak a sportágaknak, a különböző sportágnak a korlátai. Tehát a vízilabda nagyon összességes sosem lesz népszerűbb, mint egy labdarúgás, de nagyon sok sportág nem lesz népszerűbb, mint a labdarúgás. Hát azt hajszolni, hogy közelítsük meg ezt, vagy azt a sportágat, szerintem jó kell megválasztani, melyik sportágat célozzuk meg a konkurenciának, és melyiket akarjuk megcélozni nézettségben, tehát hogy ezt megpróbáljuk kiegyenlíteni, vagy akár a létszámban, hogy hányan űzik ezt a sportágot, és sok esetben a tradíciók megtartása sokkal értékesebb, mint hát legyen az ész nélküli változtatások. De nagyon kiveséztük a sportágat, és róla nagyon-nagyon keveset beszéltünk, ugye most elkanyarodnék ebbe az irányba. Most így, hogy most már 13 éve majdnem azt mondtam, hogy nem foglalkozol az asztali teniszzel, de amúgy azzal foglalkozol, de már nem mint versenyző. Hogy látod saját magadat, mint Cvikl Dániel asztali teniszezőt? Visszanézel.
2: Visszanézve?
1: Amit mondanál magadnak, hogy figyelj, Danika, most akkor csináld azt, meg ebbe döntsd azt, jó voltál, egy nagyon szép pályafutásod volt, vagy hát lehetett volna jobb is, és akkor azt mondom neked, hogy most ezt csináld így. Látod már magad?
2: Igen, abszolút. Én a karrieremet feldolgoztam. Szerintem a sportolónak az első dolga, hogyha elmegy dolgozni, vagy a sportnak a másik oldalán kezdett tevékenykedni, hogy feldolgozza a saját karrierjét, hiszen hogyan tudunk mi sportmenedzserek vagy edzők foglalkozni mással, hogyha mi nem vagyunk rendben a karrierünkkel, ugye ami nálam is lehetett volna sokkal jobb, hiszen ezért egy nagyon nagy tehetségnek voltam kikiáltva, és voltam is, és azt a karriert nem futottam be, amit akkor annó predesztináltak. Persze ez nehéz volt nekem, tehát hogy ezt nekem nehéz volt feldolgozni, de mai napra teljesen, teljesen jól vagyok ezzel. Én azt mondanám így visszamenőleg, hogy az utánpótlás eredmények sehol sem érnek ahhoz, hogy milyen fontos a képzés. Tehát egy cél van, hogy te 18 évesen megérkezzél a startvonalra, úgyhogy te képzett vagy fizikálisan, mentálisan, technikailag, mert az egész utána kezdődik. Szerintem a magyar rendszer, amit én tapasztaltam, az elég eredményorientált, már utánpótláskorban is, ez érthető volt a pingpongra is, és én úgy mentem bele ebbe a 18 éves kori utána felnőtt mezőnybe, ahol a konkurencia nagyobb, ahol te azért el tudsz veszni, hogy nem voltam elég képzett.
1: Mi ez ott?
2: Technikai képzettségem nem volt meg ahhoz, hogy én utána gyorsan tudjak fejlődni. Tehát ha megnézzük mondjuk egy Djokovicot, mint mindenki ismeri, látni rajta az, hogy fizikálisan, mentálisan és akár technikailag is megvannak azok az alapjai, amire gyorsan tudsz fejleszteni. Hogyha utána neked 18 évesen kell elkezdened fejlesztened technikai dolgokat, például van lemaradásod néhány területen, az önbizalmat is le fogja nyomni, plusz nem lesz olyan eredményes időre van szükséged ahhoz, hogy felvedd a versenyt a többiekkel. Úgyhogy én nem hibáztatok ezért senkit, mindenki megtett mindent, tehát a BVSC-ben tényleg fantasztikus volt a mi támogatottságunk, meg körülményeink. Ez egy rendszer. Hiba volt, én kivenném magamat abból a rendszerből, és azt mondanám, hogy neked vannak olyan technikai problémáid, ami miatt most mondjuk fél évig nem játszol versenyen, hanem valaki kivesz, annyira bátor, hogy akkor most megtanulsz fonákot ütni például. Most ezt nagyon lesarkítom, mert ez kell ahhoz, hogy te majd 18 évesen tudjál a felnőtt mezőnybe is belenövekedni. Ez egy faktor, de összességében nagyon sok nehézség ért a karrierem során. Ugye kikerültem Németországba 17 évesen, utána édesanyám elhunyt, amikor én 21 éves voltam, sérülés, különböző hullámvölgyeken keresztül mentem. A másik oldalon meg ebből rengeteget profitálok, mint sportvezető, meg sportmenedzser, tehát elkerültem volna néhány dolgot, szerintem az kicsit túl sok volt, de ugyanakkor meg sportvezetőként is nekem el kellett indulnom egy olyan úton, hogy tanulnom kellett, én nem tudtam csak úgy megérkezni sportvezetésbe, mert én nem tudom, valamit elértem, hanem nekem igazából a munkát is a legelejéről kellett kezdeni, tanultam folyamatosan, elkezdtem az alján, és ebből meg nagyon sokat profitálok. Ez persze sokkal jobb lenne, hogyha olimpiai érmesként és európa-bajnokként szintén ugyanitt tanulnék és belerázódnék ebbe, de visszatérve a kérdésedre, ez így nekem már régóta kerek.
1: Jó, békében vagy.
2: Igen, igen, abszolút. Hát sok energiám is van benne mentorokkal, pszichológussal, hogy ezt feldolgozzam, és helyére kerüljön. Már régen ez megvolt. Most pedig fejlesztem tovább magam, hogy akár a saját oldalamon, hogy tudjak tovább haladni az én saját utamon, meg a munkában is. De szerintem mindenkinek ez kötelező feladat, aki versenyző volt, és elkezd másokkal foglalkozni. Nagyon sok olyat látok, ahol ezt nem teszik meg, és a saját frusztrációikat, akár szülők, akár edzők viszik tovább, és adják hát más gyereknek, ez kutya kötelességünk megtenni.
1: Hát a sportolónak nagyon sok mindenre meg kell küzdeni a sportpályafutással, és ebben nem mindig csak az ellenfelek értendőek, már nem csak a játékvezetők értendőek, hanem akár a támogató, háttér is, edző, szülő, és ezt így azért érintőlegesen tettél is említést ezzel kapcsolatban, hogy a szülő hogy akarja megélni akár a saját álmát, vagy az edző a saját álmát, vagy hogy akar önvalósítani azután, miután neki ez nem sikerült, azáltal nem zárja le a sportolói pályafutását, vagy nem volt olyan tehetséges, és egy tehetségen keresztül akarja megélni saját magát, tehát kvázi saját magának akarja inkább a sikert, mint a versenyzőjének. Most visszatér még arra, amit említettél, kivenni ott a versenyből, tehát nagyon tehetséges és sikeres utánpótlás korosztályú versenyző voltál. Most képzeld el azt, hogy mit szóltak volna a szüleid, hogyha vagy az edződ, hanem az edződ vesz ki ebből, hogy akkor most Danit kivesszük, és fél évig nem fog versenyekre járni, meg te mit szóltál volna hozzá, hanem gyakorolja a fonákat, mert ez neki nem jó. Közben mellé meg oda tudod tenni az erőnéket, hogy de Pista bácsi, hát eddig még mindent megnyertem, akkor mit gyakoroljak? Hát nincs mit gyakorolni, hiszen mindent megnyertem. Tehát ezt elfogadtatni azzal a közösséggel, aki téged támogat és bent akar tartani a rendszerbe, és elfogadtatni azt, hogy most ebben benne van az a rizikó, hogy nem indulsz el ezen a versenyen, így nem is fogod azt megnyerni, és akkor most akár gyerekkorodban ez okozhat egy olyan traumát, hogy most már könnyű visszafelé okosnak lenni, hogy mit kellett volna akkor csinálni.
2: Ugye az is volt a kérdés, hogy mit csinálnék másképp, mint a szakmában most már eltöltöttem tizenvalahány évet, ugye a techból időm alatt nem tehetséggondozással foglalkoztam, hanem sportágépítéssel. Igen, ezek nagyon nehéz döntések, ugyanakkor meg a végcélból kell kiindulni. Tehát én azt gondolom, hogy ha kiindulsz abból, hogy mi kell ahhoz, hogy te európai vagy világ szinten legyél érmes, képzettségben, folyamatokban, stb., akkor azt mindig benchmarkolni kell azzal, hogy mi az, ami jelenleg neked megvan, és hogy ezt most meg tudod-e csinálni, vagy meg kell-e csinálni, vagy nem. Ez a probléma picit a nagyon korán sikeres versenyzőkkel, vagy projektekkel, hogy utána nagyon sok stakeholdernek, csúnya szóval élve, lesz ez érdeke, hogy ezt most fenntartsuk. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogyha valaki gyerekkorban nyer bármit, hogy megvannak azok a feltételei, képességei, képzettségei ahhoz, hogy felnőttben is jó legyen, hiszen sokszor utánpótláskorban elég egy-két olyan skill, amivel te tudsz nyerni. És azt, hogy ezzel is dolgozunk most az európai porondon, hogy legyen igenis bátorság vagy koncepció arra, hogyha bizonyos dolgok éppen akkor nincsenek jelen, akkor az eredmények mögé ne bújjunk be. Van olyan spanyol, világranista vezető U13-as versenyző, akit támogattunk, de most nem támogattunk, mert úgy gondoljuk, hogy nincsenek meg azok a körülmények, feltételek, nagyon hajszolják az eredményt, ami hosszú távon neki eredményeket hozna. Azért ezek a döntések persze, hogy nehezek, tehát a szülőknek, nekem a szüleim mindig támogattak, és nem sport, tehát hogy sportból jövő szülők valamennyire, de hogy nem pingpongos szülők, de utána, hogy egyesületi vagy válogatott szinten ki az, aki ezt meg tudja hozni ezeket a döntéseket, kinek van annyi stratégiája, bátorsága, koncepciója jövőre nézve, teljesen más diskurzus, viszont muszáj, hogy ezek meglegyenek, különben meg utána.
1: Tehát ez szakmai kérdés, ha van valakinek szakmai tapasztalata, az meg tudja hozni ezt a döntést. Az, hogy ezt végrehajtja bárki, az egy másik kérdés, de hogy aki ért a szakmai, az annak ezt látnia kell.
2: Van, ahol szakmai probléma van, technikai probléma van, ahol akár már mentális túlterheltség van a gyerekeknél, van, ahol a szülők vannak már teljesen, hogy mondjam, kiégett állapotban. Tehát több olyan buktatója van egy karriernek. A mi feladatunk a jelenlegi programunk, hogy ezeket ránézzünk kívülre, és próbáljuk ebben segíteni őket.
1: Látom, milyen nehéz olimpiai bajnoknak lenni.
2: Hát ezt majd te elmondod nekem egy másik műsorban, de hogy igen, és ez egyre nehezebb lesz. Tehát a mai sportolók bármilyen sportot néznek, ugye a konkurencia nagyobb, az elvárások nagyobbak, viszont mégiscsak olyan alapdolgoknak meg kell, hogy legyenek, hogy ez sikerüljön, és én hiszek abban, hogy ezt lehet egészségesen, normálisan, és annak ellenére nagyon korán van a specifikálódás, nagyon sok a szülői ráfordítás, akár anyagi, akár időben. Nem szabad ebben senkinek tönkre mennie, mert utána a szülőknek kell, hogy maradjanak, mert a gyerek azt fogja megkérdezni, van-e anyukám vagy apukám, nem csak az, hogy van edzőm, és vice versa sokszor. Hát igen, én hiszek abban, hogy a pingpongban lehet úgy is a világelitbe jutni, hogy ezt normális keretek között játszol, és egészséges is maradsz te is, és a környezeted is.
1: Általában ezek nyernek.
2: By the way, igen.
1: Ezek jutnak ide,
2: ugye azért rossz nálunk Ázsiát példaként felhozni, mert nem látjuk, hogy kik mentek ki a rendszerből, kik sérültek meg, kik mentek tönkre, kinek vannak mentális problémái, és a többi, és a többi. Mindig látjuk azt a néhány példát, ami a jéghegynek a csúcsa. De hát egyrészt nem szabad azt másolnunk. Bizonyos dolgokat el kell onnan tanulni, hiszen ők a legjobbak, de nem látjuk azt, hogy milyennek a hátránya, amik nagyon nagy károkat tud okozni az élsport, főleg akkor, hogyha ezt valahogy nem normalizáljuk. Mert akkor hajszoljuk ezt a, én leszek az olimpiai bajnok, a világbajnok, stb. És azért van élet utána, van identitás utána, van tanulás utána.
1: Ezt akkor még nem tudjuk. De vissza Cvikl Dániel volt asztali teniszező, és most már sportvezetőhöz, mert újra váltogatjuk meg az asztali teniszt. Az olimpia után hagytad abba a sérülés miatt. Ugye a csípőd volt a probléma. Akkor már készültél arra, hogy ezt abba fogod hagyni, vagy ez ilyen egészségügyi okok miatt belekényszerített téged a saját tested ebbe, hogy ezt itt most fejezd be?
2: Hát B.
1: B?
2: B, mert amikor már 28 éves voltam, akkor éreztem magam, hogy végre megtanultam játszani, hát végre már ennek most van kifutás.
1: Én képzeld, akkor tanultam meg, hogy akkor gondoltam azt, hogy tudom, hogy hogy kell védeni, amikor már a testem kezdte mondani, hogy jó, de ez most már nem érdekel, hogy te most arra tanultad meg, most már elég.
2: Igen, nagyon hasonlót éreztem. Egy hosszabb folyamat után azt éreztem, hogy 28 évesen most már van egy érettségem, tudok annyira játszani, hogy tudnék top 30-ban lenne a világon, és tudnék EB-n érmet nyerni. Tényleg éreztem, akár egy olimpiás tudtam volna szerintem 8-ba lenni. Ez volt az én érzésem, vagy a belső megélésem. De ez pusztán egy testi dolog volt. Én az utolsó két évet már úgy játszottam, hogy fájt a csípőm, csak ezt meg akartam úgy csinálni, hogy én ezt le tudjam magamban zárni. Hát egy furcsa érzés volt, mert nagyon nagy vágy volt bennem, hogy akkor most ezt még csináljam, meg eljussak, tehát hogy be tudjam ezt valósítani, amit én elterveztem. Ugyanakkor a testem nem tudtam, hogyha tovább játszom, akkor még nagyobb károkat okozok a testemnek. Ezért egy tudatos döntést kellett hoznom, hogy két héttel az olimpia után már én dolgoztam Ochsenhausenben, Németországban sportmenedzserként, úgyhogy nekem így alakult ez a, amiből sokat profitáltam, de még azért játszottam volna, mert éreztem, hogy ez most, az olimpián is azt éreztem, hogy ha egy picit jobban menedzselem a dolgokat, akkor akár tovább is juthattam volna, mert csak picit naív voltam, mert akitől kikaptam tajvani srácot, nekem egy cimborám volt Németországból, ismertük egymást, de alábecsült, én meg kétszer edzettem vele előtte, ott az olimpián, ami csak hiba volt. Mert hogyha nem edzem vele, akkor meg tudtam volna lepni, mert ő neki volt a fejében valami, hogy én milyen játékos voltam, mert ugye ismert gyerekként, vagy fiatalként, ő meg ugye izgult, mert neki is nagy a tét, és meg tudtam volna verni. És hogyha őt megverem, akkor pedig játszottam volna szintén európaival, egy horvát srác, vagy a Perssonnal, nem tudom. Ott meg úgy éreztem, hogy úgyis 50-50. Úgyhogy azért még csináltam
1: ez
2: volna.
1: Ez bennem maradt akkor. Nem volt rá megoldás, hogy tovább folytasd, tehát semmilyen olyan orvosi beavatkozása nem volt lehetőség, hogy te tovább tud folytatni?
2: Ugye két éven már azzal a problémával küzdöttem, én még Németországon belül is elmentem a Bayern München, meg a német válogatott orvosi stábjához. Azt mondták, hogy ezt még lehet egy 15-20%-ot javítani, de nagyon sokat kell vele foglalkozni, amit én éreztem, tehát ez nem volt messze az orvosi vélemény az én érzetemtől, és a csípő protézis kérdése már az meg túl korai lett volna akkor, meg azt már én se akartam. Aminek amúgy most jött el az ideje, de legalább nyertem 12 évet ezzel.
1: Ez mindig nézőpont kérdés, hogy nyertél, hogy beszítettél. Hogy álltál át a sportvezetőre? Mondtad, hogy egyik napra a másikra, sőt egy interjúban azt mondtad, hogy inged volt, vettél a táskát, és akkor neki is indult el a civil életnek.
2: Igazából ahol én voltam 17 éves koromtól 21 éves koromig, az a struktúra épített egy európai akadémiát, és előtte ők már megkerestek és már akarták, hogy kezdjek februárban az olimpiát, de mondtam, hogy most még nekem lenne dolgom ezzel a londoni olimpiával, de akkor már biztos volt, hogy én ott abba hagyom. Tehát ez már elő volt készítve, tudtam, hogy nekem dolgoznom kell, tehát nincs annyi pénzem, hogy most itt tudjak pihenni 6 hónapot. Az volt a tervem a karrierem után, hogy 6 hónapig nem csinálok semmit, mert mentálisan felfrissülök, de erre nem volt lehetőségem, ezért már biztos volt, hogy az olimpia után én 2 héttel el fogok kezdeni dolgozni. Ők vártak rám.
1: Azt kaptad, kimentem. Amit vártál a munkától?
2: Dehogy is. Te, most visszakérdezek, hogy te itt vagy, hogy neked...
1: Nem, de én kérdezek most.
2: Nem, hát abszolút nem. Tehát ez biztos, mint a szülőség, bár a szülőség az még nehezebb. Nem, abszolút nem. Én tanultam sportmenedzsment szakot TFN, sportüzletet Angliában, de hát az, amikor odamész, és egy teremben el tudsz tölteni, hogy 8-10 órát gond nélkül, de egy megbeszélésen 3-4 órát se. Tehát teljesen más világ. Nekem volt szerencsém, hogy ott fel tudtam magamat építeni, ki tudtam tanulni, akár adminisztratívan is fel tudtam magam építeni. Erre ez egy nagyon jó hely volt, de hát nem voltam rá felkészülve, nem is nagyon tudtam, hiszen olyan pozíciót kaptam sportmenedzserként, ami nem volt. Egy új akadémia, új tehetséggondozó program, és pingpongban nincsenek sportmenedzserek így, hogy vannak. Nincs ilyen. Nincs ilyen. És akkor ez így viszont nagyon jó lehetőség volt, hogy magamnak tudtam ezt kialakítani. Én sokat voltam bent a teremben, csapatmenedzserként, játékosok mentorálásával, és igazából kialakítottam magamnak egy profilt, amiből most már nagyon sokat profitálok.
1: Tehát akkor te raktad össze magadnak a saját munkádat végül is. Rájöttél, hogy mit kell csinálja?
2: Igen, és ugyan az üzleti oldalon, meg adminisztrati oldalon nagyon sokat tanultam, mert az csak egy német struktúra volt nagyon jó főnököm, hiszen az a nehéz, nem a sportszakma a nehéz, az is nehéz, mert azt hiszed, hogy tudod, de amikor másnak kell átadnod, akkor rájössz, hogy hát először meg kell találni azt a csatornát, hogy átadod az információt, de az összes többi, akár a gyorsírás, akár a számítógép kezelése, bármilyen management skill, azt meg kell tanulnod.
1: Mennyire engedted el magát az asztali tenisz, tehát mint versenyző?
2: Hogy érted?
1: Hát, hogy úgy már nem érzed magad, hogy ott állsz az asztal mögött, és akkor játszol a játékos helyet, hanem most már úgy távolról nézed őket, hogy ők ott játszanak.
2: Szerintem ezt a lépést, ezt meg tudtam hozni. Ezzel mindig dolgozni kell egy versenyzőnek szerintem. Én, hogyha visszamegyek a teremben, jönnek hozzám tehetségek, és akkor én foglalkozom velük, azért az mindig egy különleges közeg. Ez mindig jó visszamenni, és én nem is akarom elveszteni a teremmel, meg a versenyzéssel, meg ennek az egésznek a különleges atmoszféráját, mert ez mentálisan az egy teljesen más, mint amikor menedzserként vagy vezetőként gondolkodik az ember. De én szeretem most váltogatni ezt a két hozzáállást, amikor az ember versenyzővel beszél, vagy szülővel, vagy szponzorral, vagy akárkivel, az mindig más hozzáállást igényel. Úgyhogy én az megmaradt, mert onnan jövök, és az ember, hogyha bemegy a pingpong terem, vagy valamit elkezd csinálni, akkor az mindig különleges, de ugyanakkor a próbálok vezetőként is más szemlélettel hozzá tanulni.
1: Van olyan érzés benned, amikor egy versenyző valamit szerinted elront, hogy ezt te meg tudtad volna csinálni?

0: 20-10-5, ott meg nekem kell nagyon azt megnézni, hogy mivel tudok hozzáadni, mert én ezt a világot nem ismerem. De ez izgalmas azért.
1: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozhat elő, ugye bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport a legjobban.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Hajrá! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Bárhol is jár, nem marad le semmiről. Útközben is átélheti a sport meghatározó pillanatait a körkapcsolásban. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Minden hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától. A Nemzeti Sport Rádióban. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Két arany, egy ezüst és egy bronzérmet nyertek sportolóink a Szegedi Kajakkenu Világkupán. Új korszakot ígérte a parlamentális demokráciában az új házelnök. Marad a napos, száraz, kissé szeles idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Csaknem 50 ezer néző előtt rendezik ma a labdarúgó magyar kupa döntőjét, amelyben a sorozatban harmadszor fináléba jutó Ferencvárosa a Zalaegerszeg ellen lép pályára a Puskás arénában. Az FTC 25-ször, a Zete másodszor hódíthatja el a trófeát. A 18 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Szegedi Kajakkenu Világkupa verseny délelőtti döntőiben a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételű kajak 4-es magabiztosan győzött 500 méteren. A Mércse Iván, Hídvég Izalán, Keller Gergő, Szabó Levente alkott a másik csapatunk, hatodikként ért célba. Kajak 1-es 1000 méteren Csikó Zsóka arany, Kőhalmi Emese ezüstérmet nyert. 500 méteren a Kis Ágnes, Nagy Bianca kenupáros a harmadik helyen végzett. Szintén 500 méteren negyedik lett a Kiskoréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna, női kajak 4-esünk, és ugyancsak a negyedik helyet szerezte meg kenu 1-es 1000 méteren Fejes Dániel. Ezüstérmet nyerte a Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam, Major Veronika összeállítású magyar csapat a női sportpisztolyosok versenyében az eszéken zajló 25 és 50 méteres sportlövő Európa-bajnokságon, amelyen a bronzmeccset elveszítő Nagybányai Nagy Anna, Péni István páros a negyedik helyen végzett az összetett puska duett számban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új országgyűlés. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Magyar Péter hamarosan leteszi a miniszterelnöki esküjét. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés alakuló ülésén. Sulyog Tamás azt mondta, a kiélezett kampány után a politikának vissza kell térnie természetes közegébe, a közjogi keretbe. A Tisza párt alelnöke, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke. Eskütétele után úgy fogalmazott, olyan változások jönnek, amelyek új korszakot nyitnak a magyar parlamentális demokrácia történetében. Az országház nem a pártok, hanem újra a magyar nemzet otthona kell, hogy legyen. A házelnök első döntésével elrendelte, hogy kerüljön vissza az Európai Unió zászlója a parlament épületére. A Tisza párt gyors kormányalakítást tervez. A miniszterjelöltek meghallgatása a tervek szerint holnap és hétfőn lesz, így az új kormány akár már kedden megkezdheti működését. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin-Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útján. Erősítette meg a sajtóértesüléseket a lengyel külügyminiszter helyettes. Magyar Péter a választási kampány idején többször jelezte, hogy először Varsóba utazik majd, hogy helyreállítsa a magyar-lengyel kapcsolatokat. A két ország viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök orosz barát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt, írta a PAP lengyel hírügynökség.
0: Közlekedés.
2: Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a hétvégén a Kisföld alatti. A szerelvények csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között járnak. Onnantól a Mexikói útig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 6-14, holnap 22-28 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Továbbra is Zwickel Dániel volt a sztoriteniszező, vagy jelenleg sportvezető a vendégem. Figyelj, te nem engedted el ezt a sportterület egyáltalán, de én azt látom.
2: Azért dolgozom benne igazából, szerintem így elég magas szinten, vagy a tehetséggondozással, igen.
1: Megszállott asztali teniszező vagy, ezt így állíthatom, mert olyan lelkesedéssel beszélsz erről, hogy egy pillanatra nem zökkenték ki az asztali teniszből, hogy még csak véletlenül sem mondtad, hogy vannak olyan kiegészítő sportágak, mint amik, és akkor visszakanyarodtál volna az asztali teniszhez, hogy amik amúgy segítik az asztali teniszt. Amúgy valamit sportolsz még? Az asztali teniszen kívül.
2: Igen, ugye a csípő miatt most azért limitált, ameddig meg nem műtetem, de hogy teniszezem, úszom, próbálok magammal foglalkozni, de sport azért része volt az életemnek, sport nélkül, vagy nagyon nehéz eligazodni.
1: Aktív vagy.
2: Igen. Hát a gyerekek aktívan tartanak, meg a magamat is aktívan tartom. Úgyhogy igen, persze.
1: Hogy hobbi?
2: Hobbi.
1: Asztali teniszt hát, mondja.
2: Ugye engem tényleg érdekel a pszichológia része az életnek is, de olyan konkrét hobbim nincs, hogy most én otthon farigcsálok.
1: Horgászat, vagy ilyesmi. Nincsen. Túra, bringázás.
2: És mindig nagyon, és nagyon mindent csinálok, és benne vagyok, de hogy nincs egy olyan, és mindig annyira irigyeltem azokat az embereknek, akiknek van.
1: Neked amúgy van.
2: Az asztali. De ez azt nem akarom. Igen, és tényleg például a techbolnál nagyon jó volt dolgozni, egy teljesen más közegben, más sportágat építeni, teljesen más hozzáállással. Az, hogy visszajöttem a pingponghoz, de nem akarok csak ebben gondolkodni, és szerintem nem is vagyok így az életben csak a pingpongra fókuszált. Úgyhogy majd egy ilyen igazi hobbi, hogyha lesz, azt arra már nagyon várok, hogy megszólít, és akkor én abba belemegyek. Most, hogy a két gyerek munka, kicsit két lak életben, ezt úgy nagyon nehezen.
1: És hol tudsz ventilálni? Tehát hol engedett ki a gőzt? Mi az, mert azért a hobbi az nem is okvetlen arra van egy horgásznak a hobbija, hogy most megfogja a világ legnagyobb halát, hanem az, hogy egy kicsit kizökkenjen és ott legyen, és ha nem fog semmit, akkor is lehet szép egy nap, mert ott vagy a természetben, csönd van, nem szólnak hozzád, vagy van ott egy másik horgász, aki 6-8 óra alatt 3 mondatot vált veled, és nincs ezzel semmi baj, hogy tehát valahol ventilálnia kell, vagy valahol le kell vezetni a gőzt, hogy valahol meg kell nyugodni ebből a mindennapi pörgésből, hogy nem mindig ugyanazon járjon az agyat, hogy mit kéne csinálni ma, holnap után, azután.
2: Ugye a saját sportolásom, azért maradtak még barátaim, vagy lettek újak. Ugye nekünk szerencsénk, hogy a feleségem Kata is sportoló, tehát egymással sok mindent meg tudunk beszélni, és igyekszem egy-két ilyen tevékenységet behozni az életemben, ahol az ember jelen van, vagy így elfelejti a dolgokat. És, mert ugye az embernek családja van, azt ne felejtjük, szerintem az egy nagy váltás, legalábbis, hogy egyéni sportoló voltál, csak magaddal foglalkoztál, elkezdesz ugye foglalkozni másokkal sportvezetőként, plusz meg utána lesz családod, ami aztán arra meg aztán senki nem készített fel, hogy kell gyerekeket nevelni. Legalábbis engem biztos, hogy nem.
1: De ha felkészített volna, is kell olyan, mint az iskola, hidd el, hogy megveszed a táskád, és utána találkozol azzal, hogy ez teljesen más, mint amit ott tanultunk.
2: Igen, úgyhogy próbálok inspirálódni különböző közegekben, és nem sporttal kapcsolatos közegek, de hogyha itthon vagyok, akkor például a kislányunk Waldorf oktatási rendszerben van, és hogy helyileg is nagyon jó dolgokat lehet szerintem lehet inspirálódni, mert az embernek nincs ideje, sokszor nincs energiája, ki van facsarva így az életben, de vannak olyan podcastokat hallgatok például, és lehet inspirálódni, úgy gondolom, vagy így levezetni a feszültséget, de hát erre úszás, focizni jó lenne, az hiányzik, de a csípő miatt nem tudok, mert az focizás, síelés például nagyon ki tud kapcsolni, azért szeretnék majd jó új csípőket, és akkor
1: meg ezeket lehet. Megbügykölik és mehet utána. Hol látod magad mondjuk 5-10 év múlva?
2: Hát 5 éven belül mindenféleképpen, amit most elkezdtünk csinálni, vagy csinálunk már 4 éve, azt szeretném jól csinálni, szeretnék egy rendszert építeni, és szeretnék az európai pingpongban segíteni európai tehetségeket magas szintre jutni. Egészségesen és normálisan.
1: A magyarok is benne? Kivételezettek vagyunk ebben?
2: Nem.
1: Minimálisan?
2: Nem.
1: Jó, köszönöm.
2: Nem. Volt egy magyar kislány a programunkban, vele most nem dolgozunk, együtt úgy alakult a mi kapcsolatunk. Mindig nyitottak vagyunk magyar tehetségekre. Ha van, meg vannak a megfelelő körülmények. És most ebben látom magam abszolút, aztán nem tudom, nekem mindig van egy olyan vágyam, hogy edukáció, oktatással foglalkozni valahogy. Ezt ugye több helyen már próbálkoztam, még erre nem volt meg a mód keret. Egyszer szeretnék majd valamilyen, akár
1: sajátot. Szerintem ezt csinálod most is, amúgy.
2: Igen,
1: szerintem úgy beszélsz, úgy viselkedsz, hogy ez így kvázi ilyen példamutatása megjelenítésszerűen ez így megjelenik nálad? Még hogyha nem is közvetetten, azt hiszed, hogy nem közvetetten csinálod, de azért ez szerintem működik nálad.
2: Igen, igyekszem, és majd szeretnék ezzel vagy szervezetileg, vagy valahogy máshogy foglalkozni. De aztán nem tudom, hogy akár a biznisz világába vezet majd az út, vagy Nemzetközi Szövetség, vagy akár Olimpiai Bizottság fele, vagy azt nem tudom. Nincsenek ilyen vágyaim. Tehát amikor elkezdtem sportmenedzserként dolgozni, nem voltak ilyen agendám, hogy hova szeretnék elérni, hanem mindig az, hogyha jó emberekkel jó dolgot, jó értéket teremtünk, és még abból meg is tudok élni, én meg a családom is, akkor az jó. Most nagyon jó helyen vagyok, nagy terveink vannak erre 4-5 évre, hogy olimpiai ciklusban gondolkodunk, azért mi is. És akkor utána az anyacégünk ugye Németországban van, elválik, eddig látom. Meg addig, hogy jól legyek, fit legyek, és akkor haladhassak tovább az úton.
1: Hát minden napról célokból áll össze, tehát minden napról lépésekből áll össze. Maratont egy lépésre nem lehet lefutni, sok pici lépés kell hozzá, hogy azt le tud futni, hogy célba érje, akár meg vigyorral, vagy mosolyol az arcodon. De hogy utaztál sokat, sok mindent láttál, jó munkád van, egy bakancslistád van, ami így még ott van, és nagyon meg szeretnéd csinálni, és lepjél meg, hogy nem azt terítani, és nem munkával kapcsolatos,
2: nem akartam, ez az image alakult ki rólam, hogy én így.
1: Nem, mert én azt látom, megmondom őszintén, azt látom rajtad, hogy nagyon-nagyon szereted a sportágodat, nagyon ott vagy mellett, minden téren próbálsz nagyon-nagyon sokat beletenni, nagyon sokat próbálsz adni, és nagyon sokat próbálsz bele te is kivenni jó értelemben, és azt szerintem nagyon jó, mert így tud szimbiózisba élni a sportággal, akár alapítvány szinten, akár európai szinten, akár magyar szinten, akár mint volt játékos, akár mint menedzser, szerintem ez így rendben van, de óriási energiákat mozgatsz meg szerintem ezzel saját magadba, és rengeteg energiába kerülhet ez neked, hogy ennyire összpontosítasz magára a sportágra, és ezt így én nem vagyok abban a helyzetben, hogy én bárkinek is tanácsot adhassak, de azért a lazítás egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nem okvetlen a horgászat kell, hogy az legyen, ahol 6 óra alatt 3 mondatot változ bárki mással is, és említetted a pszichológiát, a mentáltréninget, vagy a mentális a higiéniát, hogy azért az, amikor elengedsz mindent, azért ez egy fantasztikus érzés tud lenni, és ugye arról is beszéltünk menet közben, hogy általában azok érik el a csúcsot a versenyzők közül is, akik játéknak fogják fel az egészet, akik tudnak úgy gondolkozni, hogy megrántják a vállukat, és akkor ez is menni fog. Tehát, hogy ebből is megjelenik nálad. Én ezt vettem észre így a beszélgetés alatt, meg a riportok, meg az interjúk alatt, amiket megnéztem veled, és elolvastam veled kapcsolatosan, hogy nagyon-nagyon ott vagy a témán, és nagyon-nagyon próbálsz ezekkel a dolgokkal napi szinten, és említetted, hogy podcastek, pszichológiai anyagok olvasása, hallgatása.
2: Ilyen laza témák.
1: Igen, és ez, én imádom ezeket, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de valahogy én úgy vagyok ezzel, hogy néha szeretek így mindent elengedni, és így hátralépni saját önmagamtól is, és én szeretem a munkát, de szeretek hátralépni saját magamtól, és ott adni saját magamat valahol az irodában, de úgy kilépni abból a szerepből, vagy abból a keretből, amiben én naponta mozgok, és jó érzés, mert utána jó érzés visszalépni ebbe az egész szülői, sportvezetői, baráti, párkapcsolati rendszerbe. De ahogy én nálad azt látom, hogy ezt így nagyon-nagyon benne vagy, és nagyon meg akarsz felni, talán önmagadnak, de szerintem jó vagy így, tehát hogy ha ez bármit is számít az én véleményem, szerintem meg vagy.
2: Nagyon-nagyon sokat fejlődtem ebben amúgy, és dolgozom is a mai napig pszichológussal azon, hogy én feldolgozom a traumáimat, és tényleg például az egyik dolog ilyen, akár a kikapcsolás, vagy más dolognak a felépítése, akár csak úgy lenni, vagy elengedni dolgokat, nem pedig nehez tudatosan hozzáállni. Úgyhogy lehet, hogy most ez más volt a kép erről, de nagyon sokat, tehát jó úton vagyok ebben is, tehát hogy most beszélgettünk volna 5 éve, vagy 10 éve, vagy beszélsz
1: esetleg
2: kedves feleségemmel, akkor én azt tudja szerintem mondani, hogy ez azért már jóval jobb, akár a kultúra, akár egyéb. Ugye nagyon nis az ember élete sportolóként, és lemarad dolgokról. Én a világom nagyon sokat nyílt azóta, és nagyon sokat szeretném, hogy nyíljon, és legyen más is, mint a szakmai dolgaim, ráadásul abban a sportágban benne dolgozom. Ezért például a techból tök jó volt. És hogy bakancslista, hát én nagyon szeretnék egyszer Ázsiában élni, például Japánban mondjuk 2-3 évet, akár sportágtól tök függetlenül. Nekem nagyon vonz az ázsiai kultúra. Japán mondjuk különösen, és valahol máshol mást csinálni. Az például, de erre kérdésre nehezen válaszolok, mert Kata megkérdezte, hogy neked mik a a vágyaid, mondd, hogy mi az, amit szeretnél, így tudok neked ajándékot venni, vagy akár, és nem nagyon tudtam néhány éve válaszolni, azon kívül, hogy szeretnék elmenni Liverpool meccsre, de arra sikerült már többször. Úgyhogy engem az ázsiai régió nyelvek tanulása nagyon érdekel, például beszélek néhány nyelvet, de hogy még hozzárakni más kultúrák, akár nem tudom. Most Pozsonyban voltam az U21-es Európa-bajnokságon, és nem tudom, tök jó, miért ne lehetne itt élni. De nekem, mondom, az Ázsia az inkább egy izgalmasabb vonal lehet, vagy elmenni, nem tudom, Ausztrália akár, vagy Bali. Úgyhogy ez a kulturális...
1: Szerintem alakul ez.
2: Talán. Dani, jó, akkor majd akkor találkozzunk, és akkor...
1: Jó, és akkor rendszeresen, így pár évente
2: igen, a te tapasztalatodra, meg élet tapasztalatodra szükség lesz, mert igen, úgyhogy...
1: Nagyon-nagyon alakul ez. Vannak olyan sportolók, akik tényleg az egész életüket a sportra áldozták, és nagyon későn kezdtek el kapcsolni civil élet irányába, és jól elhasalnak a végére, mert hogy nagy meglepetés a civil életre való átállás, mert nagyon más. Tehát ott föl kell építeni egy új pályafutást, ha van rá esély egy új karriert, de legalább egy minimum szintet hozni ahhoz, hogy hát a kényelmeshez közel el tudjanak érdekelni párkapcsolatban gyerekekkel teljesen más kívásoknak megfelelni. Aztán vannak olyanok, akik meg mindenre föl vannak készülve, nem azt mondom, hogy túl készülik a civil életet, de hogy ott is ott akarják elkezdeni, ahol abba hagyták a sportot, és ez talán inkább hasonlít rá, hogy te arról a szintről szeretnéd elkezdeni a civil élet építését, ahol abba hagytad az élsportot, és azt tovább vinni valahova, de hogy arra a szintre, ahol voltál, a civil életbe fölkapaszkodni, az is néhány év. Mert azért ott azért olyan ellenfelek vannak, hogy vetétársak vannak, akik meg már 10 éve csinálják ugyanezt a szakmát, vagy legalább a te szakmádhoz közeli szakmát űznek, és van egy pici előnyük ezen a téren, bár nincsenek meg talán azok a képességek, amik neked megvannak, vagy mondhatjuk úgy, hogy nekünk megvannak az élsport után, csak meg kell tudni ezeket jól átváltani, tehát hogy hogyan tudod ezeket a síneket úgy átváltani ezekkel a megfelelő váltók, hogy jó irányba menjenek ezek a képességek, tehát a kitartás, a tervezés, a koncentráció, a küzdeni akarás, tudás, a siker és a kudarc kezelése, hogy ezek megvannak bennünk, csak ezt át kell váltani szépen civil életre. Én azt látom, hogy itt kb. 200-zal robogsz meg én a civil életedben is, és most megállók hogy... nélkül kb. Amióta elkezdted az asztali teniszt, nem állsz meg, tehát hogy rohansz.
2: Én akartam, ugye rá voltam kényszerítve, hogy ez ne történjen meg, de most, hogy beszélgetünk, és ez ami része az életünknek, hogy Kata nagyszülőnek van egy biodinamikus kertészete, Gödöllő mellett, és én nagyon szeretnék a jövőben természet közelben többet abba bekapcsolódni például. Tehát, hogy az egy olyan tevékenység, amivel az ember ad is más embereknek, de közben meg egy teljesen más a növényekkel, zöldségekkel, és az egésszel foglalkozni. Úgyhogy például azt szeretném a jövőben, hogy ezt Kata elkezdi csinálni. Én most az életvitelemből adódóan nehezen tudom ezt, de amikor tudok, segítek. Úgyhogy vannak azért ilyen irányok, tehát a biodinamikus kertészkedés, Ázsia.
1: Mennyit összeszedünk a végére,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, de nem biztos, hogy már autószerű leszek, nem biztos, hogy már villanyszerű leszek, mint a Csalaci.
1: Figyelj, én...
2: De nagyon, tehát hogy a beszélgető, nem tudom, 5 éve, akkor a házzal kapcsolatos dolgokban igazából fogalmam se volt. Most már
1: nagyon
2: simán. Jó. Most már nem, a Abigail lányunk nem mondja, hogy hát kérdezzük meg a
1: szomszédot,
2: a nagypapát vagy a Kata tesóját, hanem már azt mondja, hogy apa is meg tudja csinálni. Úgyhogy rengeteget haladtam, de vágyom is arra, hogy legyen egy horgászatom, vagy bármás.
1: Nagyon jó. Én megmondom, 50-hez közelítek, és azt érzem, hogy rengeteg mindent szeretném megtanulni. Pontosan így a sporton kívül, ami imádok kertészkedni, imádok fúrni, faragni, mindent meg tudok csinálni, mindent meg tudok szerelni. Nem azt mondom, hogy autószerelő szeretnék lenni, de szétkapom az autót, és össze is rakom, hogyha nagyon kell. De hogy ezeket imádom, és ezek iszonyatosan kikapcsolnak, és nagyon színes a világ, és nagyon nagy a világ, és nagyon szép a világ, és rengeteg van még benne, amit nem láttunk, és amúgy annak kell szerintem örülnünk, hogy viszont azt láttuk, amit nagyon sokan nem láthattak, az élsport. És nekünk van egy olyan kincsünk, amiből mi ezt meg tudtuk tanulni nagyon intenzíven, tehát mi a koncentrátumot kaptuk, nem a higított verziót az öblítőből. Tehát mi azt visszük magunkkal, tehát azt mi magunkba szívtuk ott, csak itt szépen engedgetjük ki az életbe azokat a képességeket, amikor rájövünk, hogy ez mennyire működni tud az, amit mi megtanultuk akkor, csak egy picit adaptálni kell arra a rendszer, és mennyi csodálatos dolog van az életben, amit még nem azért nem próbáltunk ki, mert becseréltük akkor a sportra, hanem azért, mert akkor azt akartuk csinálni, és teljesen más dolgot tanultunk meg. Mi megtanultuk azt is, és amit most megtanulunk, amit említett, kertészkedés, imádok kertészkedni. Tehát az egy csodálatos dolog, és ezt hiddel meg lehet tanulni jóval a sport után, semmiről nem vagyunk lemaradva. Én 50-es közel erre jöttem rá, hogy nagyon-nagyon szépen nyílik a világ, de amit a korral már nem lehet megcsinálni, az az, hogy az élsportot elkezdeni, amit mi akkor meg tudunk csinálni. Tehát azt nagyon jó időben megtettük, amit meg kellett tegyünk.
2: Nekem most az, hogy ezeket az életben is meg kell csinálni, ahhoz, hogy az embernek élete legyen, civil élete, azt a lépést szerintem meg sikerült elérnem. Az, hogy erre legyen ilyen nagyon belső jövő motiváció vágy, az meg már érzem magamban, hogy nagyon jól esik kertészkedni, nagyon jól esik bármi mást csinálni, és nagyon várom a következő, én még csak 40 voltam, a következő időszakot, hogy ez az embernek így ténylegesen ez lesz a fontos, nem pedig a munka, vagy bármi más. De hát gyerekek amúgy is erről tesznek, de magamnak is én nagyon izgatottan várom ezeket az éveket, hogy nem is horgászat, de valami más barkácsolás legyen a
1: hát
2: középpontban.
1: El, a jó hír ez ebben az, hogy erről csak te tehetsz majd, mert ez a te döntésed lesz. Nagyon köszönöm, Cika, Dániel, hogy elfogadtad a meghívásom. Én nagyon jól éreztem magam, és nagyon jót beszélgettünk. Nagyon sok boldogságot, sikert, hobbit, kikapcsolódást, és nagyon-nagyon sok munkát, és nagyon-nagyon sok energiát kívánok neked az, amit vállaltál egyrészt munkában, és nagyon boldog következő 10-20-30-40-50 évet kívánok még, vagy még annál is többet neked sportágban, sportágon kívül, családdal, kertészetben, bárhol. Legyél mindig ilyen kitartó, legyél mindig ilyen koncentrált és céltudatos, amikor kell.
2: Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm, itt láttam. Nagy öröm volt veled beszélgetni.
1: Én is köszönöm.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Az idei év vigasza a két csapat számára, a kupadöntő. Igaz, a zalaiaktól bravúra döntőbe kerülés, de a bajnoki harmadik hely elúszni látszik. A Fradi 4 év után lenne ismét a legjobb a sorozatban. Ferencváros Zalaegerszeg, labdarúgó MOL Magyar Kupa döntő 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Bera Emese, a hangmérnök Antal Ricsi. Nézzük, hogy mit is kínálunk a mai napra. A mai nap fő eseménye természetesen a 18 órakor kezdődő MOL Magyar Kupa döntő. A Ferencváros és a Zalaegerszeg csapata játszik a kupáért. Előtte persze azért kínálunk még labdarúgást. Például a csíkszeredai labdarúgással foglalkozunk most, hiszen már eldőlt egy fordulóval ezelőtt, hogy a Csíkszereda meghosszabbította tagságát a román első osztályban. Igaz, tegnap Aradon kikapott, ennek ellenére már a jövőt tervezik. Szabó Bence először Szondi Zoltánnal, a klubelnökével beszélgetett.
6: Ünneplésre sajnos nem nagyon volt idő, hiszen lejátszottuk a meccset, én azonnal útnak kellett induljak, mert az U17-es, a Suzuki kupán két U17-es gyerekünket kölcsönadtuk a Puskás Akadémiának, és kíváncsi voltam rá, hogy helyszínen akartam megnézni, hogy hogyan teljesíten. Mi a felnőtt csapat eredményei vannak inkább reflektorfényben, de mi futballakadémiaként működünk, és ezért próbáljuk az utánpótlást, én legalábbis próbálom mindig is az utánpótlást az első helyen tartani a prioritási listán. Ami a jövőt illeti, nekünk még minimum 2 meccsünk hátra van. Tehát ez igaz, hogy matematikailag megmenekültünk, viszont hátra van még 2 meccsünk. Odaérhetünk akár még egy konferencia liga selejtezős helyre is, tehát ezeket a aradi és a hazai Botosány elleni mérkőzésünket komolyan fogjuk venni. Ha hazudnék, azt mondanám, hogy nem gondolunk a jövőre, nem gondolunk a következő szezonra, de egyelőre ezt a szezont szeretnénk lezárni.
7: Minden esetre egy kicsit ilyenkor azért lehet értékelni, hiszen a célok tekintetében ugye, amikor a Csíkszereda feljutott az első osztályban, akkor az volt ugye a kommunikáció, hogy azért szeretne bennmaradni az együttes, tehát ilyen tekintetben akkor a cél teljesítve van, és elégedett vagy ezzel a szezonnal?
6: Én elégedett vagyok, de egy kicsit finomítanám ezt a történetet. Tehát a célunk nekünk nem az volt, és a Csíkszeredának már a másodosztályba feljutáskor se az volt a célja, hogy sportsikereket érjünk el csupán. A mi célunk az volt, hogy bebizonyítsuk egy rendkívül kételkedő közegnek, és itt a romániai és a magyarországi közegre egyaránt gondolok, hogy magyar játékosokkal is el lehet érni eredményeket. Hiszen ugye nem titok, hogy a Csíkszereda a román első osztályban kvázi magyar csapatként szerepelt. Tehát volt olyan meccsünk, ahol 2-3 idegen légión is pályán volt, nyilván. Viszont olyan mérkőzésünk is volt, ahol 11 magyar játékos volt a kezdőcsapatban. Én most a magyar alatt a magyar nemzetiségű játékost értem, aztán, hogy Magyarországról, vagy Erdélyből, vagy esetleg Felvidékről jöttek, az egy más kérdés. Tehát a mi célunk az volt, hogy egy olyan közegben, ahol egyre nagyobb túlsúlyban van az idegen légiósok szerepeltetése, megmutassuk, hogy mi eredményt lehet elérni a saját kutyánk kölykével is. Hiszen most utaltál a Steaua a Fecsészébé elleni valóban szép sikerre, De azért én itt megtoldanám, hogy a győztes gól szerzője gyerekkora óta a Csíkszeredánál nevelkedik, és a megyei bajnokságtól egészen az első osztályig bejárta ezt a ranglétrát. Tehát nekünk kettős volt a célunk, egyrészt be akartuk bizonyítani, hogy a Csíkszereda megállja helyét, de azt is be akartuk bizonyítani, hogy ilyen körülmények között is meg tudja állni a Csíkszereda helyét.
7: És ezt be is bizonyította a csapat, ugye? Ezt nem akartam semmiképpen elhallgatni, csak akkor szerintem térjünk rá itt ki ennél a résznél, hogy azért nagyon sok tényleg olyan játékos van, aki az akadémiáról érkezik, erdélyi magyar háttérrel rendelkezik, és itt a Csíkszeredában játszott ebben az idényben a román első osztályban. Ez milyen fajta elismerést vált ki mondjuk az ottani, a romániai sajtó tekintetében, vagy a szakma tekintetében?
6: Hát a szakma az elismeri a teljesítményünket. Egyéb iránt a román szakma túl a szélsőséges nacionalista felhangokon, amik megvannak azért a szakmán belül is. Azért a romániai szakma, hogy elismer minket, az bizonyítja az is, hogy évről évre az akadémiánk második vagy harmadik az országos rangsorolásban, és a gyerekeinket megbecsüli. Aztán a sajtó, a román sportsajtó viszont borzasztó rosszul fogadta azt, hogy egy identitásában magyar csapat, magyar játékosokkal feljut az első osztályba, borzasztóan rosszul fogadták azt, hogy eredményeket érünk el az első osztályba, és én a mai napig nem kértem elnézést azért, hogy például az ország vezető sportorgánumai még ezelőtt 3 héttel is azzal cikkeztek, hogy Csíkszereda biztos kieső.
7: Nyilván egy ilyen ellenszélben biztosan nehéz tevékenykedni, de azért ez nyilván ez a fajta siker, ez biztosan mutatja az ottani közvélemény számára is, hogy ez egy olyan csapat, ami azért biztos alapokra épül, és ilyen tekintetben azt is kérdezhetném, hogy mi a titok azon túl, ugye, hogy elmondtad, hogy próbáljatok a saját kutyának a kölykére támaszkodni, de azon túl biztos, hogy van valami még, valami szakmai titok, ami különlegessé teheti ezt a projektet.
6: Nagy szakmai titkunk nincsen. Az, hogy, mert nem tudom, hogy mennyire szakmai az, hogy amikor minden irányba támadnak, az azért segít, hogy a csapat összekovácsolódjon. Nekünk minden versenykorosztályunk, tehát beleértem én a felnőtt férfi csapatot, a felnőtt női csapatot, amelyik úgy néz ki egyéb iránt, hogy Európa Liga indulást érő helyen végez, tehát több mint valószínű, hogy nemzetközi szereplés vár a leányokra, és alattuk még van 21 csapat, aki a román, különböző szintű román bajnokságban vesz részt, és valamennyi csapatunk ilyen nyomásnak van kitéve. Hogy azért, mert a gyerekeknek a döntő többsége magyar, ezért egy kicsit gyalázzák őket, egy kicsit szidják őket, sok esetben a bíró is idézőjelben honorálja ebbéli parkodásainkat, és ettől függetlenül mi kitartunk. Ez ad az FK Csíkszeredának egy ilyen külön előnyt, hogy minden csapatunk nagyon egységes. Hál' Istennek jelen esetben ez a felnőtt férfi csapatnál is így van.
7: Amennyiben a jövőre tekintünk, ugye, hogyha egy pozitívabb képet nézünk mondjuk a következő bajnokságra vonatkozóan, akkor elképzelhető, ugye, hogy a Sepsiszentgyörgy is újra az első osztály tagja lesz majd. Ez nektek, a Csíkszeredának, ez mennyire pozitív, hogy gyakorlatilag előfordulhat az, hogy két magyar kötődésű csapat is lehet az első osztályban. Ez számít bármit?
6: Hát számít természetesen, hiszen az emberek, a szurkolók azért nagyon szeretnék, hogy egy Csíkszereda a Szentgyörgy párharc legyen az első osztályban. Én remélem, hogy a Szentgyörgynek is összejön ez a célkitűzés, ugye az azért tudott, hogy ők más filozófia mentén építkeznek, de ettől függetlenül a szurkolók, a vezetőség az magyar ott is, és valóban szeretnénk, hogyha egy ilyen párharc összejönne. Nehéz előre tervezni, hiszen ugye még azért a Szentgyörgynek hátra van néhány mérkőzés az MB2-be, de én remélem, hogy feljutnak, és tehát ilyen, hogy román élvonalban székely derbi, ilyen még nem volt a sporttörténelemben, tehát ideje lenne ezt a lapot is elforgatni.
7: Hát igen, ez mindenképpen egy különleges dolog lehetne majd, és biztos, hogy Magyarországról is azért követnék ezt a mérkőzést, amennyiben megvalósulna, de a jövő hogyan néz ki? Tehát ilyenkor ugye kérdeztem az elején, hogy mennyibe kell a következő szezonra előre gondolkodni. Te ebben a dologban hol tartasz, vagy az még egy későbbi időpontnak a kérdése, hogy ezzel foglalkozz?
6: Nem bújok el a kérdésedről, tehát nem egyszerű jövőt tervezni, nem volt soha egyszerű, nem volt soha egyszerű, tehát itt mindenki azt kérdezi, hogy ja Istenem, a választások után mi lesz a Csíkszeredával, és általában azt válaszolom, hogy nekem tavaly is nehéz volt, és tavaly előtt is nehéz volt. Tehát a felnőtt csapat ugye nem állami, nyilvánvaló módon nem állami támogatásból él, tehát a költségvetést különböző cégekkel, kötött szerződésekkel és a saját jövedelemből próbáltuk összehozni. Jelen pillanatban, most hát nem, végül is nem nagy titok, elárulhatom, hogy jelen pillanatban a jövő évi költségvetésünk egy harmada van leszerződve, úgyhogy arra számíthatunk, és én szerintem a hátra levő időszakban sikerül összerakni a hiányzó részt is. Hogyha pedig megvan már az alap, akkor tovább tudunk gondolkozni. Egyszerűsíti, könnyíti a feladatunkat az, hogy én most is látom az akadémiánkból azt a pár játékost, akit be tudunk építeni a következő szezonban a csapatba, és ugye akkor őket nem 100 000-ért kell hozni, hanem itt van a saját termékünk, csak meg kell bízunk bennük.
7: Ugye itt megemlítetted a választásokat, aminek mindenképpen azért a magyar futballra is vonatkozóan lesz ráhatása valószínűsíthetően. Nyilván ugye nálatok koncepció, hogy magyar játékosokat szeretnétek igazolni. Ez, hogyha pozitívabb oldalról közelítjük meg, akkor elképzelhető, hogy a magyar játékosok ára egy kicsit lejjebb kerülhet, és több esélyetek lehet magyar futballistákat is igazolni?
6: Én most nem akarok, hogy mondjam, átsodródni a politikai szintére. De én a magam helyén és a magam tisztségéből kiindulva soha nem akartam beleszólni abban, mi van a magyar futballban. Túl azon, hogy több játékost adtunk, illetve adunk a magyar futballnak, és nagyon szoros azok, hogy együttműködés több klubbal, kiemelném itt ugye a Puskás Akadémiát, de kiemelném a Honvédot is, akivel szintén nagyon jó szakmai együttműködésünk van. De mondom, hogy nehéz volt beleszólni, de én már évek óta jelzem, hogy a jövedelmek és a teljesítmény nem igazán van arányban a magyar labdarúgásban. Hogy mondjam, ez nem egy politikai függő történet, szerintem. De ezt láttuk Magyarország, nem csak Magyarországon, Romániában, Szerbiában, ugye van egy határon túli akadémiai rendszer, van egy betekintésünk a magyar futballba. És nekem a tavalyi szezonban nem azért volt nehéz Magyarországról játékost hoznom, illetőleg hazahoznom, mert olyan is volt ugye, akit hazahoztam. Nem azért volt nehéz, mert gyengék lennének a magyar futballisták, hiszen most a román bajnokságban bizonyították be, hogy nem gyengék, nagyon jók a Magyarországon képzett futballisták. Viszont olyan bérigények voltak, amiket egy Magyarországhoz hasonlóan kis futball nemzet, hiszen legyünk őszinték, hogyha ránézünk az UEFA rangsorokra, ránézünk a FIFA rangsorokra, azért Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, ezek nem nagy nemzetek, nem nagy futball nemzetek, pénzügyi szempontból semmiféleképpen. Viszont Magyarországon voltak, illetve vannak olyan bérek, amik számunkra értelmezhetetlenek. Tehát, hogyha egy Magyarországon egy vidéki kis csapat, nem akarok nevet mondani, megengedi magának, hogy 20 000 eurós nettó fizetéseket adjon a játékosoknak, akkor az a játékos nem fog elmenni onnan soha. Mert itt akkor a fizetések nincsenek a Európa Liga csoportkörös fizetésében se. Tehát itt ebből a szempontból, de egyébként én itt okoskodok, viszont én meg vagyok győződve, hogy ezt az MLS látja. Az MLS már tett, és szerintem fog is tenni néhány olyan lépést, ami, hogy mondjam, normálisabb mederbe terelje ezt a történetet.
7: Talán még egy dolog, ami úgy bennem maradt, mint adott esetben kérdés, hogy azok a labdarúgók, akiket Magyarországról szerződtetek, vagy adott esetben voltak korábban magyar válogatottak, ők mennyire számítanak nálatok így vezéregyéniségnek, hogy kik voltak azok a karakterek ebben a szezonban? Ők voltak-e mondjuk, akiket ki lehetne emelni, mint pozitív példát, vagy hogyha van neked néhány ilyen neved, akiről szívesen beszélnek?
6: Hogyha értelemszerűen a Magyarországról

0: hiszen azért egy komoly, egy fizikális bajnokságban, egy kiesés ellen küzdő csapatban, tehát nem egy bajnok esélyesben, hanem egy kiesés ellen küzdő csapatban, ott a meccsenként volt nekünk 2-3 helyzetünk, ott egy szezonnal az rúgni 20 gólt, az azért teljesítmény. Ami tovább menve nagyon jól bevált, tehát egy nagyon szürke poszton, de nagyon jól bevált Vég Bence, nagyon bevált Vég Bence, aki hatosként azért újra hangsúlyozom, mivel mi kiesés ellen küzdöttünk, tehát neki is a hátvédcsornak borzasztóan sok dolga volt, és Vég Bence is nagyon jól beállt. Kleinheisler László télen jött hozzánk, a hozzáállásával teljesen elégedett vagyok. Az más kérdés, hogy nem tudott sokat játszani, mert olyan lendülettel és olyan fanatizmussal vetette magát az edzésekbe, hogy kétszer is ilyen bosszantó kis sérülést szenvedett, amiért ki kellett hagyni a meccseket. Például a Thiago ellen se tudott pályára lépni. De az, hogy ő itt van, és hogy a fiataloknak példát mutat, hogy hogy kell dolgozni azért 31 évesen, az megint én azt mondom, hogy ezért mi Lacinak hálával tartozunk. Nem tudta beverekedni magát a kezdőcsapatba Szalai, de ő egy fiatal játékos, és amikor igaz, hogy nem volt a Staffi kezdőcsapatunk tagja, viszont szépséggyors gólokat rúgott. És a góljaival nagyon fontos pontokat szereztünk, tehát úgy illik, hogy őt is azért megemlítsem. Hegedűsnek a munkájával is elégedett vagyok, Hegedűs Janinak. Ő vele is ugyanaz a gond, hogy itt a tavaszi szezonban egy-két apró sérülés átváltatta, de amikor pályán volt, akkor számíthattuk rá. Értem. Tehát én most így gyorsan összefoglaltam a Magyarországról jötteket. Remélem, hogy nem hagytam ki senkit, hiszen a többiek, akik vannak, azért nem szerepeltek annyit, hogy minősítsen vagy jellemezzem őket.
1: Szondi Zoltán klubmának után pedig következzen a Csíkszereda csapatkapitánya Pászka Lóránt, aki korábban a Ferencvárosban is futballozott, és a zöldfehérekkel négyszeres bajnoknak és egyszeres kupagyőztesnek mondhatja magát.
2: Sikerült hál' Istennek bennmaradni, elérte a klub és a csapat a célját, ami erre az évre ki volt tűzve. Az, hogy a Fecse Szebét meg tudtuk verni, az nyilván csak hab volt a tortán, és hogy ezzel sikerült bennmaradni, azért ez egy tényleg azt gondolom, hogy jó megkoronázta ezt az év végét, vagy ezt az évet, hogy egy ilyen nagy múltú csapatot sikerült egy első évét az első ligában töltő kis csapatnak úgymond megverni.
1: Mikor állt össze szerinted ez a Csíkszereda? Mert azért az év elején, mármint ha visszagondolunk nyárra, akkor eléggé sok játékos mozgás volt, és télen is azért jó pár játékos érkezett, mert itt, hogyha most rátekintek a tavaszi indulásatokra, vagy a kezdésre, akkor ugye jöttek már ott a győzelmek, de azért itt az elmúlt hetekben eléggé stabilizálódott a csapat, most 4 meccse vagytok eredetlenek.
2: Igen, én azt gondolom, hogy tavaszra ért össze a csapat azért, azt látni kell, hogy ugye friss feljutóként a csapatnak a magját, ugyanazok a játékosok alkották, akik azért az MB2-ben is oroszlán részt vállaltak abban, hogy ez a csapat feljusson. Természetesen télen volt több játékos mozgás is, de én azt hiszem, hogy a tavasszal állt össze a csapat, és akkor érkezett meg úgymond a csapat az első osztályról, ott már mindenki azért elhitte, és volt fél év tapasztalata még azoknak is, ugye, akik előtte nem játszottak első osztályba, és azért ez fontos volt, hogy mindenki elhiggye, hogy igen, első osztályba focizunk, és ez már ez nem a másodosztály, itt azért már egészen más a foci. Azt gondolom, hogy fél év kellett, de így a tavasszal, hogy te is mondod, hogy kiegyensúlyozódott a teljesítményünk, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy még azokat a kétkedőket is, akik a szezon elején azt mondták, hogy biztos kiesők leszünk, magunk mellé állítsuk, és közösen együtt azért sikerült bemaradni az első osztályba.
1: Ez egyébként egy nagyobb munka volt már, mint úgy elhitetni mindenkivel, hogy igenis mi a magyar játékosokkal is fölállva meg tudjuk állni a helyünket a román első osztályban?
2: Igen, hát azért többször ugye stáb is felhívta a figyelmet, megbeszéltünk róla, hogy azért fél év eltelt, és hogy mindenki azért átérzi, hogy milyen helyzetben voltunk, amikor még ugye a téli szezon utolsó meccsén Krajován kaptunk egy ötöst, és úgy mentünk a téli szünetre. Nyilván azért kellett a szünet, nekünk mindenki elgondolkodott, és hát azért utána, ahogy visszajöttünk, most az, hogy magyar, nem magyar játékosok, természetesen azért magyar klubként itt a román bajnokságban, kicsit úgymond széllel szemben is, de sikerült komoly eredményt elérni, ez azért is nagy dolog, azt gondolom.
1: Beszéltem az elnök úrral, és ő azt említette nekem, hogy amit te is mondtál, ez a gondolat, hogy széllel szemben, hogy ez a fajta érzés, ez belőletek játékosokból váltott ki valamiféle dacot, már csak azért is, hogy akkor megmutatjátok, hogy ti még ennek ellenére is meg tudjátok csinálni.
2: Igen, hát ez egy plusz motivációt kellett, hogy jelentsen. Mi játékosok nyilván azért mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Nyilván akik külföldről jöttek, vagy úgymond Magyarországról is, és nem

0: nem igazán értik ezt a nyelvet, azért az, mi azért tapasztaltuk, hogy akárhova elmentünk idegenbe, azért kaptunk hideget, hát meleget szokták mondani, de inkább hideget, és azért ezt éreztük. Az, hogy most ez egy külön motivációt jelentett, igen, talán lehet mondani, de hatalmas csapatmunka ez így összességében, ez a siker.
1: Egyébként, hogyha rátekintünk a keretre vagy a csapatra, hogy milyen teljesítmények voltak, ugye azért te is hozzátetted a magad részét. Ugye egyfelől mi beszélgettünk már arra korábban, hogy neked azért fontos szereped van azon játékosoknak a szemében, ugye akik fiatalabbak és erdélyi magyarok úgy, mint te, mert rád azért felnézhetnek, ugye, hogy Ferencvárosban is játszottál, de ugye teljesítményeddel is hozzátetted azt, hogy azért adtál itt 5 gólpasszt, lőttél 2 gólt, szóval így magaddal mennyire voltál elégedett?
0: Igen, hát hál' Istennek ugye ezért is jöttem haza, szerettem volna vezér egyéniség lenni a csapatba, és hogy nyilván folyamatosan játszak. Hál' Istennek mind a kettő sikerült, és sikerült azért jó teljesítménye hozzájárulnom ehhez a sikerhez. Hát ez egy csapatmunka, ahogy ugye a fociban együtt érjük el az eredményeket. Most az, hogy a szezonommal elégedett lehetek valamilyen szinten nyilván, hiszen ki elértük a célkitűzést és bemaradtunk az első osztályba, aztán most ki tudja, még akár, hogy az eredmények és a Jóisten is velünk van, akkor még fölfele is nézegethetünk egy picit. Ugye itt gondolok a selejtező sorozatra, ami talán még tényleg egy, hát hogy is mondjam, a habon talán a cseresznye lehet így a szezon végére. De nyilván mi a célunkat elértük, ami innentől kezdve esetleg sikerül, vagy úgy alakul, hogy tényleg összejön az nekünk ez ráadás. Az egyén teljesítményemmel helyek közben azt gondolom, hogy elégedett lehetek.
1: Akkor adott esetben látod azt még reális forgatókönyvként, hogy odaérhettek egy konferenciáig a helyre?
0: Reálisnak azért semmiképp nem reális. Mi nyilván azért, ha azt elérjük, akkor mondhatjuk, hogy erőn felül teljesítettünk ebben a szezonban. Pláne, hogy indult ez a szezon számunkra, de azt gondolom, ahogy az előbb is beszéltünk róla, hogy azért tavaszra a csapat azért megérkezett, és sikerült egy stabil teljesítmény nyújtani, így ha, mondom még egyszer, bár a fociban ha nincs, de ha úgy alakulnak az eredmények, akkor talán még odaérhetünk, hiszen az utolsó fordulóban itthon játszunk a Botosánnal, akivel most harcolunk úgy, mond, hogy melyikünk jöttön a Fecseszebével a konferencia liga selejtezőért.
1: Ugye beszéltünk a te szerepedről az öltözőben, de én még külön kíváncsi vagyok mondjuk a magyarországi magyar játékosokkal kapcsolatban, hogy egy Klein Hezler László, vagy éppen egy Eppel Márton, ők milyen szerepet töltenek be egy ilyen öltözőbe, mert ugye ezeknek a játékosoknak Magyarországon is úgy neve van, ráadásul ugye Marci nagyon eredményes volt, tehát ebbe az idényben 20 gólt is rúgott.
0: Így van, hát nagy szerepük volt nekik is ebbe a sikerbe, nyilván öltözőn belül is azért a Marci egy vezér egyéniség rúgott 20 gólt a szezonban, amit azt gondolom, hogy nem nagyon kell magyarázni a részéről. Nyilván a Laci ugye később érkezett a csapathoz, de ahogy amikor játékra alkalmas állapotban lett és olyan állapotban volt, akkor ő is bizonyította, hogy igenis lehet rá számítani, hiszen gólt is rúgott, úgyhogy abszolút vezér egyéniségei ők is a csapatnak.
1: És akkor egy utolsó kérdés a jövőre vonatkozóan, hogy ugye ez az év már megvan, hogyan látod a folytatást, tehát a Csíkszredának mennyit kell erősödnie majd a következő szezonra, illetve mennyire gondolkodtok abban, hogy adott esetben jövő évben már lehet egy székelyföldi derbi is, hogy így mondjam, az első osztályban?
0: Igen, hát alakulni és fejlődni, erősíteni mindig kell a csapatot, hiszen évről évre azért új kihívások jönnek. Amit te is mondtál erről a székelyföldi derbiről, nyilván nagyon boldogok lennénk, és hát szurkolunk is azért, hogy a Sepsi OSK is úgy alakuljanak a következő utolsó mérkőzéseik, hogy feljussanak ők is az első osztályba, hiszen azért azt gondolom, hogy Erdélynek és Székelyföldnek nagy dolog lenne az, hogy az első osztályba két csapata is legyen. Ezért szurkolunk, és hát várjuk bizakodva a jövőt.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
3: Amíg te játszottál a téren, én billentyűket gyúrtam a zongorán. Táncoltam a kötélen, és majdnem leestem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: 8 érmet szereztek a magyarok a Szegedi Kajakkenu Világkupa mai versenynapján. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Marad a napos, száraz, kissé szeles idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Megnyerte a kajak 4-es 500-as döntőt a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételű egység a Szegedi Kajakkenu Világkupa szombati versenynapján. Kajak 1-es 1000 méteren Csikós Zsóka aranyat, Kőhalmi Emese ezüstöt szerzett. A férfiaknál Kopasz Bálint a királyszám döntőjében, Balogh Gergely pedig 200-on ért be a második helyen. Kenu szakákban 3 bronzérmet vihetnek ma haza a magyarok, 500 méteren Kis Ágnes és Nagy Bianca párosban, a Mészáros Milán, Budai Domonkos, Uhrin Dávid és Mitropoulos Ilias összetételű csapat 4-esben, valamint Csorba Zsófia 1-esben bronzérmes. Ezüstérmet nyert a Fábián Sára, Ráhel, Jákó Miriam, Major Veronika összeállítású magyar csapata a női sport pisztolyosok versenyében, az eszéki 25 és 50 méteres sportlövő Európa bajnokságon, amelyen a bronzmeccset elveszítő Nagybányai Nagy Anna, Pén István páros a negyedik helyen végzett az összetett puska duett számban. Koch Máté és Nagy Dávid kiemeltként, Andrássy Tibor, valamint Kovács Gergely és a selejtezőből felkerülve a 64 között küzdhet a kolumbiai férfi párbajtőr Grand Prix viadalon. Az UVSL 12-6-ra legyőzte a sereghajtó Beacot a férfi vízilabda UB1 alsóházi rájátszásában. A következő idényben 12 együttes alkotja majd az élvonal mezőnyét, ezért a mostani évadban az alsóházi csapatokhoz csatlakozott a másodosztály első két helyezettje, a Pécs és az Elte Beac, és velük kiegészülve oda-visszavágós rendszerben 14 fordulóban dől el, melyik 4 csapat lesz majd az élvonal tagja a következő idényben is.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi között szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Ünnepi pillanatban megrendülten állok önök előtt, hatalmas a politikai felelősség, hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fogok dolgozni, mondta a megválasztása utáni első beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, nem uralkodni, hanem szolgálni fogja a hazáját, teszi ezt legjobb tudása szerint addig, amíg a magyar nemzet ezt igényli. Hangsúlyozta, a magyarok milliói úgy döntöttek, hogy változást akarnak, hogy ne csak kormányt, hanem rendszert is váltsunk. A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala lesz a legfontosabb feladat. Erről már a leendő gazdasági és energetikai miniszter beszélt az alakuló ülés szünetében. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi verseny, a kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia összeszerelő üzemeket támogatott, és ez vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export 5%-át teszik ki. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom a képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében. Novák Előd frakcióvezető helyettes azt mondta, itt az ideje az elszámoltatásnak. Jelezte azt is, hogy kezdeményezték a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, valamint a parlamenti választási rendszer arányosabbá tételét. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket.
0: Közlekedés.
3: Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a hétvégén a Kisföld alatti. A szerelvények csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között járnak, onnantól a Mexikói útig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 6-14, holnap 22-28 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: 15 óra 36 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balog Balázs. Véget ért már a Premier League-ben a Liverpool-Chelsea összecsapás, és 1-1-re végződött. Gravenbach góljával szerzett vezetést a Liverpool, és Fernandez a 35. percben egyenlített volt. Lesgól volt Szoboszlai kapufa, de újabb találat nem született, így 1-1-el ért véget a mérkőzés. A Bundesligában nemrég kezdődtek el a találkozók a 7. percben. Nincs még gól az Augsburg Mönchengladbach a Hoffenheim Werder Bremen meccsen, de ott már van egy kiállítás a brémai csapatból. Lipcse San Paulo ugyancsak 0-0, viszont a Stuttgart Leverkusen meccsen belekezdtek a csapatok, mert már a 7. percben 1-1 az állás. Garcia szerzett vezetést a Leverkusennek a mérkőzés első percében és a 6. percben Demirovic egyenlítette ki az állást. Aztán a szériában 36. percben Cagliari Udinese 0-0, még a spanyol bajnokságban a 79. percben Elche Alaves 1-1. Kajakkenuval folytatjuk, hiszen a szegedi kajakkenu világkupa első döntős napját bonyolították ma. Hallgassuk meg a tudósítást Bitman Emiltől.
5: 2 aranyérem, 3 ezüst és 3 bronzérem az első döntős nap termése a szegedi gyorsasági kajakkenu világkupán. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A délelőtt volt az izgalmasabb és az eredményesebb magyar szempontból, hiszen mind a két magyar győzelem a délelőtti programban született. Az első siker Csikó Zsóka nevéhez fűződik, aki női kajakegyes 1000 méteren rajt cél győzelmet aratott, nagyszerre nevezett, és bemelegített a délutáni 500-ra. Ugyanebben a számban Kőham Jemese volt, aki megpróbálkozott azzal, hogy utolérje a világbajnoki címvédő Csikó Zsókát, de nem sikerült. A kettős magyar siker viszont igen, Csikó Zsóka, tehát arany, Kühami Emese pedig ezüstérmes lett ebben a számban. A másik magyar győzelmet pedig a férfi kajakkegyes számítottan Ádás Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor összeállításban. A rutinos olimpiai bajnok Tótka Sándor azt mondta a futam után, hogy régen ült már olyan négyesben, amely ennyire jól ment a vizen. Ennek a bizonyítéka volt, hogy egy nagyon-nagyon erős mezőnyben tudtak nyerni a srácok, igazán komoly teljesítményt leadva. Ugyanebben a számban a másik magyar négyes, a fiatalok az U23-as világbajnokságra készülő egység a 6. helyen zártak. Ugyanebben a számban csak a hölgyeknél, tehát kajak négyesek 500 méteres döntőjében a fiatal magyar négyes a 4. helyen ért be a célba. Nagyon szépen neveztek a lányok, ebből most nem jött össze a dobogó, de egy szép 4. helyet ért el a Kiskoréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású egység. És volt még egy bronzérmünk délelőtt, az pedig a Kis Ágnes Nagy Bianca női kenupáros szállította C2 500 méteren, tehát a női kenupárosok 500 méteres fináléjában. Az ukránok, valamint a kínaiak előzték meg a magyar páros, de Nagy Bianca azt mondta, hogy a tavalyi évhez képest tudtak előrelépni, ez pedig nagyon biztató a jövőt illetően. Délután pedig jöttek az újabb döntők, főleg egyesben voltak nagy reményeink. Kopasz Bálint elképesztő döntőt vívott megint a portugál Pimentával a férfi kajakosok király számában 1000 méteren. Nos, ezúttal Pimentának jött ki jobban a lépés, és 7 vagy 8 századdal, de meg tudta előzni Kopasz Bálintot, aki nagyon durva utolsó 100 métert csinált, nagyon megközelítette Pimentát, és talán, hogyha van még 1 vagy 2 méter, de ezt a mondatot nem is érdemes folytatni, ezúttal Kopasz Bálintnak ezüstérem jutott, úgyhogy meg kellett elégedni ezzel. Picit csalódott volt, azt mondta, hogy mindenképpen nyerni akart, de messze még a szezon vége, hiszen május 9-ét írunk. És ugyancsak egyesben Csikó Zsóka, aki az 1000 méteres győzelemmel melegített 501-esben, nem sikerült a döntő, ilyet még nem is láttunk tőle, mióta berobbant. Ezúttal picit visszafogott a teljesítmény, nyújtott, és csak a 7. helyen végzett ebben a fináléban. Csorba Zsófia révére azonban volt még egy érmünk egyesben a női kenusoknál 500 méteren. Nagyon-nagyon szép utolsó 100 métert produkált, ennek a gyümölcse pedig egy bronzérem. Mert el sem hitte a beérkezésnél, amikor visszafordították a kiszállásnál, hogy neki még van dolga a közönség előtt, mert hogy a dobogósokat a pódium előtt szállítják ki a vízből, úgyhogy Csorba Zsófia egy bronzérmet nyert, ugyanebben a számban Györe Panna a 7. helyen végzett. És szintén egyesben a kajakosoknál 200 méteren Balogh Gergely lett ezüstérmes, óriási csatát vívtak egymással a döntőben, nagyjából 2 méteren jött be minden hajó, Csizmadia Kolos ezúttal a világbajnoki címvédőként az 5. helyen végzett. És volt még egy érmünk a nap végén az utolsó számban, a férfi kenusok 500 méteres 4-es döntőjében a budai Domonkos Mészáros Milán Mitropoulos Ilias ukrén Dávid alkotta 4-es, a 3. helyen ért célba, tehát bronzérmesek lettek, a másik fiatal egység pedig az 5. helyen zárt. Úgyhogy az első napi termés 8 érem, a világkupának azonban nincs vége, vasárnap újabb döntőkkel folytatódik majd a világkupa, többek között láthatjuk majd a női és a férfi kajakpárosokat, a vasárnap pedig majd szokás szerint az 5000 méteres döntőkkel zárul.
4: Az első hazai győzelem a második fináléban született meg, az 500 méteres kajak négyesek küzdelmében Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor egy nappal korábban az elő és a középfutamot is megnyerte.
6: Gratulálunk a férfi kajak négyesnek, amely megnyerte a szegedi világkupát 500 méteren és megszerezte az első érmet, sőt az első magyar győzelmet ezen a világkupán. Mondanám, Bence, hogy berúgtátok ezt az ajtót, de hát az a hajó, amiben mondjuk te vagy Sanyi benne, de itt van még egy felnőtt világbajnok, szóval azért itt rutinos rókák voltak. Elképesztő volt az 500 méter.
7: De mindjárt nagyon jó kvalitású versenyzők vagyunk. Idén azért keményen letettük a névjegyünket már a hazai válogatón is, azért két olyan páros vívott itt Ádász csatát, ami világszínvonalú. És én bíztam benne, hogy ez a két páros, ha összeadod, akkor szép eredmények születhetnek. Nagyon boldog vagyok, hogy egy szegedi világkupa győzelemmel debütált az egységünk. Nagyon bízom benne, hogy hosszú időszak lesz ez ennek a négyesnek, és tudunk még fejlődni. Nagyon várom a közös munkát, élvezem a pillanatot, és próbálom élvezni az utat is. Szerintem sokra hivatott még ez az egység.
6: Fodor Bence a következő. Volt erő ebben az egységben, gyakorlatilag rajt célgyőzelmet arattatok, és végig az élen hallottatok. Ugyanezt a dinamikát érezted végig 500 méteren keresztül?
8: Érzésre azért nem volt olyan jól esős pálya, ahogy a végén éreztem, nem is voltunk annyira egybe, mint ahogy a tankönyvekben mondják, de nem érzékeltem belőle semmit, csak a végén láttam azt, hogy nyertünk. Nem tudom, hogy mennyivel és hogyan állt össze a pálya.
6: Igazából teljesen mindegy, mennyivel nyertek, hogyha nyertek. Kuruc Levente, milyen érzés volt most 4-esben győztes egységtagja lenni?
9: Jó volt, kicsit szoknom kell még ezt a harmadik pozíciót itt a négyesbe. Ez a második alkalom, hogy harmadik lyukban ülök egy négyesben. Nagyon jó érzés volt végigcsinálni ezt a pályát. Belülről nem sok mindent érzékeltem. Próbáltam magunkra koncentrálni, és bízni benne, hogy a mellettünk lévő pályákon csak mögöttünk vannak.
6: Tóta Sándor nagyon sok négyesben ült már, és amikor tegnap beszélgettünk a középutam után, akkor elejtettél egy ilyen mondatot, hogy lehet, hogy ebben a négyesben lesz valami meglepetés. Valami ilyesmire gondoltál?
10: Ilyesmire egyébként, mert amikor itt edzettünk Szegeden a héten, olyan időket mentünk, ami nem volt egyenesen arányos az érzéssel, hiszen sokkal könnyebb volt. Régebben jobban meg kellett nyomnunk azokat a résztávokat, hogy ilyen időreményeket hozzunk. Úgyhogy ennek alapján gondolkodtunk, hogy ebből lehet még lesz valami, de nem akartunk előrinni a medve bőrére. Dolgoztunk alázatosan, és ennek egy arany lett most a vége, de hosszú még a szezon. De minden esetre gyűjtjük a pontokat, hogy ez egy fontosabb verseny, mint mondjuk 4 évvel ezelőtti világkupa.
4: A tavaly itthon az év női kajakosának választott Csikó Zsóka a női kajak egyesek 1000 méteres döntőjében esélyeshez méltóan már az első métereken az élre állt, és az előnyét folyamatosan növelve haladt előre. A második helyen Kőhalmi Emese végzett.
6: Csikós Zsókának szívből gratulálunk, világkupa győzelem Szegeden K1 női 1000 méteren, rajt cél győzelem. Azt álmodtad meg magadnak, illetve a felevezésnél az volt az eltervezett taktika, hogy minél hamarabb próbálsz azért ráállni és végigmenni, mert ha ez volt, akkor ez tökéletesen sikerült.
11: Igen, köszönöm szépen. Nagyon kell mennem az elején, hogy mondjuk jó időt is tudjak menni, és tényleg ki tudjam magam evezni, mert hogyha nem megyek annyira az elején, akkor úgy nem érzem annyira, hogy... Na, hát igen, kicsit, meg nehezebb indítanom, szóval, hogy nincs meg az a... Ahhoz képest, hogy nem megyek nagyot, nem tudok nagyot menni a végén, szóval, hogy na mindegy, nincs meg ez az összekapcsolás még, úgyhogy kénytelen vagyok így felépíteni a pályát. De a végén azért már kicsit éreztem, hogy besülök, de örülök, hogy meg tudtam tartani az első helyet.
6: Bármennyire is fura lesz a kérdés, de mennyire volt ez jó bemelegítés a délutánra, mert ez egy világkupa döntő, amit megnyertél, de délután ott van az 501-es fináléja.
11: Igen, tavaly ugye ezt mondogattuk, hogy ez 1000-re melegítek az 500-ra, egyébként tényleg tök jól összeteszi nekem a közepét, úgyhogy remélem egy jó bemelegítés volt. Most mentem viszonylag jó időt, egy elég erős első 500-zal, abból még kéne gyorsulnom egy-két másodpercet, úgyhogy bizakodó vagyok, de igazából, hogyha már maxot megyek, ki tudom elvezni magam, és jó érzésre szállok ki, akkor már örülök.
6: Kőhalmi Emesének gratulálunk, világkupa ezüstérem, egy nagyon erős mező, hogy legalábbis egy nagyon erős riválisod volt méghozzá a világbajnoki címvédő Zsóka személyében, de azért így ez egy értékes ezüstérem, főleg, hogy azért a végén tudtál egy picit meccselni.
12: Igen, nagyon örülök, hogy Zsóka mögött be tudtam jönni a második helyre. Nagyon jó formában van, ez tényleg látszott már a válogatón is. És örülök azért, hogy egy ilyen pályát tudtam jönni, úgyhogy ugye ide nem erre a számra készültem, de szerintem a legtöbbet kihoztam belőle, amit tudtam.
6: Mesélj nekünk arra, hogy milyen magyar dobogósként kijön ide a szegedi közönség elé a végén.
12: Hú, itt Szegeden mindig nagyon jó érzés versenyezni. Ez a kedvenc helyszínem, tényleg nagyon profit minden, és főleg a magyar közönség mindig hatalmas energiát ad, főleg itt a végén.
6: Hát energiára még lesz szükséged, hiszen vannak még előtted feladatok. Mire számítasz majd 5000-en?
12: Igen, holnap lesz az 5000 méter. Kicsit tartok azért tőle, mert nem sok időm volt, sőt nem is volt időm rá nagyon felkészülni, és ugye futószakaszok lesznek benne. De nagyon várom egyébként, remélem, hogy sikerül abban minél többet kihoznom.
4: Ahogy a tudósításban is hallhatták, az 500 méter nem sikerült jól Csikós Zsókának, ott a 7. helyen végzett. K1 1000 méteren Kopasz Bálint nagyot hajrázott, de az aranyérem nem sikerült, a második helyen zárt.
6: Ha valaki életében nem látott még kajakkenut, és azt akarjuk, hogy megszeresse, akkor elég csak megmutatni ezt a döntőt, vagy az utolsó 200 métert. Elképesztő csatát vívtatok Pimentával, illetve Greennel. Most Pimenta egy picit szerencsésebb volt talán, hiszen néhány századdal megnyerte ezt a döntőt, de ez egy óriási menet volt, és nagyszerű teljesítmény. Te hogy érzed?
13: Nem semmi, hogy Pimenta, hogy végigbírta. Ugye híres arról, hogy nagyon erős rajtad indul. Ő meg is tudja tenni, hiszen igen tömeges az izma, és ugye egy nagyon erős utaz volt, a legerősebbeket ő szokta átolni 1000 méteren, és ezt most végig is bírta, mert a hátába a legvégére már elköt. Én meg nem azt mondom, hogy frissen és üdén robbantottam egyet, de megindultam, ahogy terveztem, egy ilyen erős utazó tempó után is, amit vittem. Úgyhogy nagyon elégedett vagyok azzal a teljesítménnyel, amit most le tudtam adni. 3:22-t eveztem, az brutál, és arra számítottam, hogy rendkívül kemény lesz a csata, hiszen óriási nevek vannak itt. Nagyon jó formában voltak a többiek, ezt már előző nap láttam. Éveleje van, remélem még nem lőttem a puskaport, mert ez a két forma nagyon jó volt, amit a válogatón hoztam, illetve most a versenyen. És így, hogy egyedül edzek hónapok óta, évek óta, versenyről versenyre fejlődök, remélek ennél még jobb formát, van még egy kis tartalék.
6: És hát azt szögezzük le, hogy május 9-én mentél 3:22-5000 méteren, és még hol van az év vége?
13: Nagyon segített most a szél, rendkívül erős tolósz hátszél volt, és a vízhőmérséklet is már sokat melegedett az elmúlt napokban, ez mind segítette azt, hogy ilyen időt tudjunk menni. Hát nem tudom, hogy a következő versenyeken majd milyen szerek lesznek, mert nagyon-nagyon fontos. Ahogy mondtam, éveleje van, még ennél lehet kicsit hozni a formán. Amúgy nemrégiben kezdtük meg azt a gyorsító munkát, ami ahhoz kell, hogy még intenzívebb el tudjak indulni a végén a távnak, úgyhogy remélem a legjobbakat, és nagyon fókuszálok, menni szeretnék még jobb pályát, maximalista vagyok, nem vagyok elégedett a második helyen, és ez nem nagy képűség, ezért edzek minden nap olyan keményen, és mondok le olyan sok mindenről, hogy aranyérem legyen. Idén a világbajnokság lesz a fő cél Poznánba, és ott szeretném a idei év legnagyobb formáját hozni, ezért fogok dolgozni.
6: Balogh Gergőnek gratulálunk, azt hittük, hogy a harmadik helyez, de aztán itt most egy perccel ezelőtt kiderült, hogy ez egy gyönyörűen csillogó ezüstérem, de látva az előfutamodat és a középfutamodat, én annyira nem lepődtem meg, nagyszerű teljesítmény volt az egész 200-as menetet.
14: Köszönöm szépen, igen, az utolsó percekben jöttünk rá, hogy ez tényleg egy második hely. Ahogy mondod, hogy nem lepődtél meg az előfutam, középfutam után, hogy ez bejött, a második helyre volt, hogy elég ez az eredmény. Én előtte nem gondoltam volna, őszintén megvalva, hogy egyszer így 200-on így fogok tudni nemzetközibe is majd teljesíteni. Ez egy újdonság tőlem, magamtól, magamnak, szóval, de örülök neki mindenféleképpen.
6: Amire én gondoltam, az az, hogy az előfutamban is domináltál, a középfutamban is nagyon stabil és jó teljesítményt, és magabiztos evezést mutattál be. Hát ez pedig egy ilyen gladiátorharc, tehát itt egy rossz rajton elmehet minden. Neked az utolsó 50 méter volt nagyon-nagyon extra, amikor még oda tudtad tolni a hajódat a második helyre.
14: Ezt jó tudni, nem vissza fogom nézni majd. De igen, ahogy mondtad, az előfutam, meg a középfutam is magabiztos versenyzéssel. Tehát ez a döntő az, ami egy kicsit hagyott kivetni valót. Nem a rajtba, nem lehetett hallani a rajtot. Tehát többen is panaszkodtunk utána, hogy nem halljuk rendesen a startot. És tényleg csak így halványan lehetett. Abban lehetne ott még fejlődni, nyilván, hogy jobban halljak. Abban nem valószínű már innentől, de hogy az, hogy ott még koncentrálja kicsit jobban, és arra mozduljak, hogy a hajótartó papus lemegy, még abban lehetne fejlődni, ha ilyen extra eset van, de szerintem jó volt a pálya.
4: C2 500 méteren az olimpiai negyedik Kis Ágnes-Nagy Bianca duó, amely szegediként duplán hazai környezetben versenyez, végig harcban volt az éremért, s végül a bronz lett az övé.
6: Kis Ágnes és Nagy Bianca szállította a magyar csapat második érmét ezen a szegedi világkupán. Jár a gratuláció, Ági, ez egy nagyon kemény menet volt, és hát három olyan párosról állhat majd a dobogóra, amely valóban világszínvonalat képvisel. Most illetetek a harmadikok, de ez egy értékes harmadik hely jövőre nézve.
12: Igen, abszolút, szerintem is ez most egy nagy teljesítmény volt. Ennek a bronzéremnek szerintem mindketten nagyon tudunk örülni. Szerintem most megtettük az első lépést azon az úton. A tavalyi év után ez most szerintem egy jó előrelépés, és remélem, hogy innen még fogunk tudni fejlődni.
6: Amikor a középfutam után beszélgettünk, akkor azt mondtátok, hogy lépésről lépésre, futamról futamra kell haladni, és hát a legjobb edzés nektek is az éles versenyzés. Ez most három komoly pálya volt, illetve három olyan menet, amiből tényleg lehet tanulni, és ez tényleg egy értékes bronz.
12: Nagyon, én nagyon örülök neki, én nagyon szerettem volna dobogóra állni, mert látva ugye itt az új kvalifikációs pontszerző rendszer miatt nagyon erős a mezőny, tehát itt tényleg mindenki itt van, és ha itt dobogóra tud állni az ember, az nagyon nagy dolog. Mentünk három nagyon erős pályát szerintem itt a hétvége alatt, mindegyiket ki tudom emelni, de talán persze ez volt a legjobb a döntő, ilyenkor ilyen plusz energiákat mozgósítunk. Szerintem kiadtuk, ami bennünk van, de én is úgy látom, hogy még tudunk majd fejlődni.
4: Női kenu 1-es 500 méteren Csorba Zsófia, az UTE világbajnoka elképesztő hajrát produkált, szinte az utolsó méteren sikerült a harmadik helyre berúgni a hajót.
6: Csorba Zsófiának szívből gratulálunk a bronzérem, ez talán egy picit meglepetés bronz, de főleg neked, mert hogy te elkönyvelted, hogy nem lesz dobogó, és úgy szóltak, hogy Zsófi, vissza kéne fordulni. Hogy történt ez valójában?
12: Én negyediknek láttam magamat bejönni, és a tegnapi középfutam alapján nem ismertem ilyenre rámodni, hogy dobogó. Csak annyit láttam, hogy a negyedik szám ugye az enyém mérlegelésnél, és utána mondták, hogy forduljak is a pódium felé. Mondom, micsoda nekem oda, hát én azt hittem, csak ide kell jönnöm simán mérlegelni, úgyhogy egyből könnyekbe törtem ki, hogy ez egy valósággá vált ez az érem.
6: Abszolút valóság. Tegnap, amikor a középfutam után itt futva találkoztunk, mondtam neked, jól megbújtál a mezőnyben, mert a középfutamban a második 250 volt nagyon erős. Most meg az utolsó 60, ötödik vagy a hatodik helyről zsinóron húztak a célig. A többiek egy picit, mintha lelassultak volna, te meg egy nagyon jó tempót mentél.
12: Igen, a tegnapi részidőket vissza tudtam nézni, és nekem a második 250 gyorsabb volt, mint az első, ami hát nem egy jó dolog, nem egy jó taktika egy 500-on, és ma erre próbáltam a fókuszt helyezni, hogy az eleje kicsit gyorsabb legyen, jobban elkapjam a rajtot, mint eddig, mert most nem sikerültek jól, és szerintem ugyanúgy csak erős volt a második 250, és még mindig én bírom azt a végét a legjobban a többiek közül.
6: És most már nem csak 5000-en van érmed világkupáról.
12: 500-an is volt már, ha azt nézzük a 4-es, illetve 1001-esen is volt már. Ez most valami olyan érzés, mint az Aladdinban egy vadonatúj világ, egy whole new world for me. De nagyon boldog vagyok.
4: Ugyancsak lemaradt az éremről Fejes Dániel, aki sokáig vezetett a kenusok férfi 1-es olimpiai számában 1000 méteren.
6: Fejes Dánielnek gratulálunk, egy világkupa negyedik hely, de azért ez egy nem akármilyen meccs volt, aminek a végén most a negyedik hely jutott, de hogyha valaki azt mondja neked mondjuk ősszel, hogy a szegedi világkupa első 1000 méteres nagy döntőben negyedik leszel, akkor lehet azt azonnal aláírod. Mit gondolsz?
15: Így gondolom, meg azt gondolom, hogy erre egy valamit nem lehet mondani, hogy csalódott vagyok ezután. Amit mondtam tegnap, hogy szeretném életem legjobb idejét, vagy hát idejét mondtam, de az életem legjobb ideje lett. Nem kicsit.
6: Elképesztő csatát vívtatok. 750-ig nagyon nem lehetett tudni, hogy ebből a hármasból Fuchsa jön ki, az orosz srác vagy éppen te. Aztán az olasz fölzárkózott mögétek, de még valahol ott 900-nál is találtál tartalékot.
15: Igen, még most egy kicsit előbb indultam, mert úgy voltam vele, hogy hátszél van, hogyha ott szerzek egy kis lendületet, akkor már befúj a szél. Tehát nem akartam a végére hagyni. Még odaértünk utcsó 100-ra, és mondom, muszáj visszavernem valahogy ezt a támadást. Még valahonnan találtam erőt, de sajnos ő, az olasz srác, az jobban bírta.
6: Az eddigi három pályádnak azért van még egy komoly hozadéka, hiszen téd a cél egy 1000 méter ebben az évben. Nagyon sokat dolgoztál érte, és hát ott kopogtatsz a legjobbak ajtaján.
15: Igen, most már én is érzem, elhiszem. Talán majd a pálya taktikán kell valamit, majd visszanézem a futamot, mert hogyha magam mellett már nem látok semmit, akkor érzés rossz, mintha előrébb lennék. Most ezzel mondtam, hogy nem fogok foglalkozni és menni. Majd visszamérem a százakat, hogy hol lehet még találni benne egy kicsit.
4: A női kajaknégyeseknél az U23-as versenyzőkből összeállított csapat Kiskoréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna a döntőben ott folytatta, ahol a pénteki középfutamban abba hagyta. A fiatalok rendkívül bátran versenyeztek, és ugyan a dobogós helyek sorsába nem tudtak beleszólni, egy rendkívül biztató negyedik helyel fejezték be a szereplésüket.
6: Gratulálunk a női kajaknégyesnek, egy fiatal négyesnek, amely felnőtt világkupa negyedik helyel kezdte itt a döntők sorozatát szombaton. Kiskoréka az első, akit kérdezünk. Azért ez egy nagyon rendben volt az 500 méter. Fiatal egység, nem sok éles pálya van mögöttetek, és versenyben voltatok a nagyokkal.
12: Igen, ez volt a negyedik pályánk együtt az évben, mivel két hete zajlott itt ugyanint a Matyéren a válogatónk, ahol utána derült ki, hogy ugye benne leszünk az egységbe, úgyhogy nem tudtunk nagyon sokat készülni együtt, de nagyon örülünk ennek az eredménynek, szerintem mindenki nevében beszélhetek, úgyhogy boldogok vagyunk ezzel. És örülünk, hogy az Ázsia bajnokságon ugye indultak mögött, azért tudtunk lépést tartani, mivel ők azért kicsit előrébb vannak, mint mi. Szóval Európához képest szerintem egyáltalán nem vagyunk elmaradva.
6: Szegedi Angelina a következő. Mennyit tudtatok megvalósítani abból, amit megbeszéltetek a futam előtt?
16: Hát szerintem 100%-osan megvalósítottuk, amit szerettünk volna. A rajtot azt tök jól megcsináltuk, és végig daráltunk. Ezt beszéltük meg, hogy a végén halljunk meg, és szerintem sikerült.
6: Decsi Dorina a következő. Volt izgulás a rajtban? Mégis csak egy felnőtt világkupa, hogyha körbenéztetek, azért voltak nevek, bár sokkal felforgatott egység is ott volt a fináléban. Milyen érzésekkel eveztetek fel?
12: Én teljesen fókuszban voltam, szóval nagyon izgulni sem volt időm, de szerintem teljesen jól megoldottunk mindent.
6: Mészáros Anna az egység negyedik tagja. Abból a hangulatban, ami itt a lelátóról érkezett, sikerült bármit is érzékelni itt a hajrában, amikor már, ahogy itt a többiek is mondták, kezdett elfogyni a levegő?
12: Hát én nagyon fókuszó voltam, de amint beértem, ott már hallottam és jobban befogadtam a közönséget. Nagyon jó érzés, hogy ennyien szurkolnak.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 98 éve kezdődött a Magyar Kupa története. Ma este a Ferencváros az Zalaegerszeggel mérkőzik meg a kupa győzelemért. A történelemről Szabó Bence készített összeállítást.

0: A Magyar Kupa a hazai labdarúgásunk egyik legrégebbi és legpatinásabb sorozata, amelyet 1909-ben indított el a Magyar Labdarúgó Szövetség. A kupa különlegessége, hogy a profi csapatok mellett amatőr egyesületek is részt vehetnek benne, így rendszeresen születnek meglepetések és óriási lőtörténetek. Az első döntőt 1910-ben rendezték, az MTK és a BTC első mérkőzése 1-1-re végződött, a megismételt találkozón pedig az MTK 3-1-re nyert. A kezdeti időszakban az MTK és a Ferencváros uralta a sorozatot, később az Újpest, a Honvéd és vidéki klubok is jelentős sikereket értek el. A sorozat történetének legeredményesebb klubja a Ferencváros, amely 24 alkalommal hódította el a kupát. Mögötte az MTK Budapest következik 12 győzelemmel. A Ferencváros több korszakban is domináns volt. A kezdeti időktől a modern labdarúgásig rendszeresen döntőbe jutott, és ezzel hazai rekordokat is állított föl. A kupa történelme során egyébként számos különleges siker született. Az egyik például az 1930-as években, amikor a debreceni Bocskai FC első vidéki csapatként tudott diadalmaskodni, ami akkoriban nagy szenzációnak számított. A későbbi évtizedekben olyan klubok is kupagyőztesek lettek, mint a Videóton, a Győr, vagy éppen a most is fináléba jutó Zalaegerszeg. Az Ete egyébként a Ferencváros ellen a harmadik döntőjét játssza majd, míg a másik oldalról a Fradinak ez lesz a 34. finálé szereplése. A sorozat címvédője a Paksi FC, amely 2024-ben története során először nyerte meg a kupát, majd 2025-ben ezt megismételte. A paksiak mindkét alkalommal a Fradit győzték le.
1: Gustavo fut neki, szép lassan, most lövi el, és nagyon kíméletlenül vágja be, ugyanoda, ahova Ádám Martin a bal főső sarokba, 2-2 az állás.
2: A negyedik paksi lövő az a Gyurkics Gergő, aki nagyon kevés lehetőséget kapott, neki fut, és belövi. Nem hibázik Gyurkics Gergő, ő is hősé válhat, és jön az a ferencvárosi lövő, akinek nem szabad hibázni. Mert ugye most az állás 3-2 a Paksi javára, és az utolsó sorozat következik. Sziszi tehát a 11-essel. Neki fut, és beemeli a kapuba. Hiba nélkül, higgadtan, Ibrahim Sziszi benne tartja a párharcban a Ferencvárost.
1: 3-3 az állás, ha Vécsei belövi, itt a vége. Hatalmas a teher Vécsein és Dibuszon is. Vécsei tehát belövi! 2025 Magyar Kupa győztese a Paksi FC megvédi a címét, a Bognár György által vezetett együttes. Vécsei a bal felső belövi a labdát. A Paks sorozatban másodszor is legyőzi a Ferencváros a Puskás Arénában a Magyar Kupa döntőjében.
0: A Magyar Kupa különlegessége mindig is az egyenes kieséses rendszer volt. Egyetlen rossz nap is végzetes lehet az esélyesek számára. Emiatt gyakran kisebb csapatok jutnak a legjobb 8 vagy a 4 közé, vagy éppen a döntőbe. Viszont az első osztálynál alacsonyabb osztályú csapatként egyedül a Siófok tudott kupát nyerni 1984-ben, akkor a Balatonpartiak a másodosztályban szerepeltek. A döntőket egyébként 2020 óta rendszerint a Puskás Arénában rendezik. A kupa győzelem pedig a hazai dicsőségen kívül nemzetközi kupaindulási joggal is jár, ugyanis a győztes indulási jogot szerez az európai kupasorozatok selejtezőiben, jelen esetben az Európa Ligában. Szakály Péter pályafutása során 6-szor szerepelt Magyar Kupa döntőben, ebből 5-ször győztesként hagyta el a pályát. Vele beszélgettem a saját élményeiről és az egész sorozatról.
3: Magyar Kupában mindig is nagy hagyománya volt Magyarországon, és még gyerekként emlékszem arra, hogy amikor a televízióban láttam egy-egy Magyar Kupa döntőt, akkor álmodoztam arról, hogy majd én is egyszer ott fogok játszani remek hangulatban, sok néző előtt, szurkoló előtt, és hát hál' Istennek ez meg is valósult. Így a pályafutáson befejeztével 5-szörös Magyar Kupa győztesnek mondhatom magam, amire nagyon büszke vagyok. Igazából ugye maga a sorozat is egy nem könnyű sorozat. Hát az, hogy augusztusban elkezdődnek a párharcok, akkoriban még, ha jól emlékszem, sokszor volt olyan, főleg az egyenes kieséses szakaszban, hogy két mérkőzésen dőlt el a továbbjutás sorsa, illetve utána módosítottak a szabályokon, hogy az alacsonyabb osztályú csapat mindig a pályaválasztó. Úgyhogy az elmúlt években sokat finomodott, sokat alakították a szövetségnél a versenykiírás, de én azt gondolom, hogy a presztízse az megmaradt továbbra is a Magyar Kupának, és hát nem mellesleg eljutott arra a nívóra, ugye a koeficiensek alapján, hogy most már nem a Konferencia Ligában, hanem az Európa Liga selejtezőben tud indulni a győztes. Most, hogyha ez esetben a Ferencváros lesz, akkor viszont a bajnokságban negyedik helyen végző csapat fog indulni, úgyhogy egy picit ezt talán igazságtalannak érzem, hiszen az Alegerszeg neki, hogyha mondjuk nem ő nyeri a kupát, akkor csak a bajnoki negyedik helyezés jelenteni az automatikus kupaindulást, de hát ha ezen majd változtatnak a jövőben.
0: Még annyi visszacsatolásra az elmondottakhoz, hogy talán az elmúlt években még inkább nőtt a magyar kupának a megbecsültsége, már csak itt arra célzok, hogyha a nézőszámokra tekintünk egy kicsit, akkor itt az elmúlt években folyamatosan magas nézőszámok voltak. Ugye nyilván köszönhető ez annak, hogy a Puskás Arénában van a mérkőzés, de például a tavalyi Paks Ferencváros döntőn 54 ezer ember volt, az azelőttin 51 ezer vagy 52 ezer, azelőtt volt egy Budafok Zalaegerszeg 25 ezerrel, Ferencváros Paks ismételten 38 ezer, és nyilván itt a covidos időszakban kicsit alacsonyabbak voltak a számok, de amióta van Puskás Aréna, azóta nagyon sok ember jár ki erre a magyar kupa döntőre.
3: Igen, ezt szerettem volna mondani, hogy nyilván annak is köszönhető, hogy ilyen impozáns nemzeti stadionunk lett az elmúlt években, de például pont a kupa apropóján nézegettem vissza valamelyik hétvégén azokat a számomra kellemes emlékeket, amikor még a régi Népstadionban, például a Zalaegerszeg ellen szoktunk, akkor is úgy tűnt, hogy nagyon sok ember követi, és ez ugye idestova már 15-6 éve történt, úgyhogy valahogy a döntők azok mindig is különleges szempont, attok alapján ugye a szurkolóknál előkelő helyet foglaltak el, de azt gondolom, hogy azok a fajta szabályozások is, vagy inkább irányított dolgok, hogy a hétvégén nincs mondjuk olyan bajnoki forduló és kupafordulót tud rendezni a szövetség, ezáltal megmozdítva azokat a szurkolói bázisokat is, akik esetleg kevesebbszer tudnak kimenni, és az alacsonyabb osztályú csapatok pályáin is rendre nagy számú közönség volt felfedezhető az elmúlt években, úgyhogy ez mindenképpen örömteli, ugye nekünk is futballban dolgozóknak, futballszeretőknek, hogy nem csak a bajnokikon nő a nézőszám, hanem a magyar kupának is a presztízse egyre nagyobb, és ez megmutatkozik a nézőszámokon is.
0: És egyébként, hogyha már itt a kis csapatok is meg lettek említve, akkor ebben az idényben volt számomra egy nagyon emlékezetes momentum, ugye nyilván most így személyes élményekről is be tudok számolni, például ott voltam Szarvaskenden, ahol a Ferencváros játszott, ugye ott az egész falu, meg még a környező falvak is megjelentek ott a helyszínen, azért ez is ilyen varázsa ennek a magyar kupának. Te emlékszel ilyenekre játékoskorodban, amikor elmentetek ilyen megyei csapatokhoz?
3: Igen, és én nagyon szerettem ezt a részét, sőt, volt olyan is, hogy az aktuális szakmai stáb éppen pihenőt rendelt volna el egy-egy olyan játékosnak, köztük nekem is, aki többet játszott a bajnokságban, de én külön kértem, hogy én szeretnék a Magyar Kupában is pályára lépni, vagy utazókeretben lenni, mert az a vendégszeretet, meg az az általános szeretet, ami ott fogadott minket, hát az... Ez egy ünnep volt, és utána mindig megvendégeltek minket kis helyi specialitásra, egy közös ital is elfogyott, úgyhogy ezeknek a mérkőzéseknek mindamellett, hogy volt egy komolyabb sportszakmai tétje, a futballnak az a szép oldala is előkerült, hogy összehozta az embereket, és nyilván ott a helyi közösségnek is sokszor autogramokat osztogattunk, közös fényképeket készítettünk, úgyhogy nekem nagyon sok szép emlékem van ezekről az időkről, különösen a kis csapatok elleni összecsapásokról.
0: Ha már mondtad ugye, hogy ötszörös kupa győztes vagy, hogyan emlékszel vissza ezekre a finálékra? Van ezek szűk kedvenc?
3: Van, igen, az MTK elleni. Az évszámot azt most nem biztos, hogy tudom fejből, de egy 3-3-as döntetlen sikerült elérni a rendes játékidőben a régi Népstadionban, és 11-esekkel meg tudtuk nyerni a találkozót. Ez különösen azért volt emlékezetes számomra, mert a döntőben 2 gólt szereztem. Illetve az első is különleges volt, ott a Honvéd ott egy dupla mérkőzésen múltuk felül, még a Debrecenen az volt ugye az én első magyar kupa sikerem, és még az utolsót mondanám az Újpesttel, amikor már ebben a gyönyörű új arénában tudtuk felülmúlni azt a videótont, aki a bajnokságban 3-szor simán legyőzött minket, úgyhogy erre is örömmel emlékszem vissza.
0: S, ha jól emlékszem, talán neked volt egy vesztes fináléd van, ugye?
3: Igen, jól emlékszel, a Puskás Akadémiával, és ott is a küszöbön botlottunk meg, hiszen 11-es párbajban az Újpest kerekedett felül, de nagyon közel voltunk, mert a Henti berúgja az ő fordulóját, akkor mi emeljük magasba a kupát. Sajnos ott kimaradt, és utána megint hibáztunk, és ez az egyetlen olyan kupadöntő, amit nem sikerült megnyernem, de hát emiatt most már kár bánkódni, keseregni. Mellette volt sok szép emlék is.
0: És nem tudom mennyire, nézegetted-e esetleg azon játékosoknak a népsorát, akik nyertek már magyar kupát, azért ebben eléggé előkelő helyen vagy.
3: Nem nézegettem, megmondom őszintén ezeket a statisztikákat, de nagyon jól esett az, hogy gondoltatok rám és megkérdeztetek, mert tényleg az ember nagyon jó szívvel és pozitív gondolatokkal emlékszik vissza erre az időszakra, és még annyit szeretnék elmondani, hogy a kisfiammal leszünk és élőben szurkolunk egy jó mérkőzésnek.
0: Mi az, amit vársz ettől a Ferencváros-Zalaegerszeg találkozótól? Az biztos, hogy a nézőtéren azért egészen baráti hangulat lesz.
3: Igen, mindig öröm kimenni az új Puskás stadionba, és azt látom, hogy a Ferencváros is jó futballt játszik, nyilván ezt tudjuk az elmúlt évekből, viszont amit idén az Zalaegerszeg mutat, az is egy nagyon kellemes, szurkolói szempontból kellemes teljesítmény, és nagyon bízom azt, hogy ezt az attraktív támadó futballt fogják ők is tovább vinni, amit igazából ebben az évben láthattunk tőlük. Úgyhogy én abban bízom, hogy egy nagyon jó, sok gólt hozó, izgalmas találkozó lesz, akár még egy hosszabbítás is, mert akkor tovább élvezhetjük a pályán töltött perceket.
4: Tököli Attila a Ferencvárossal kétszer és a Kecskeméttel is ünnepelhetett magyar kupa győzelmet. Vele beszélgetett Cserjés Bendegúz.
5: Ha így visszanézzük az utóbbi éveket, tehát a Fradi mindig kupa döntőn játszott, nyilván te Pax egyszer-kétszer borsot töltözők alá, tehát a Fradinak ez egy, azt lehet mondani, egy megszokott dolog, hogy kupa döntőt játszik. A Zalaegerszeg meg szerintem nagyon régen volt kupa döntőbe. Nekik meg van egy olyan szezonjuk, ami szerintem extra, és egy meccsen ugye bármi előfordulhat, nyilván azt gondolom, hogy a Fradi az esélyesebb, de bármi lehet. Egy mérkőzésen én bízom benne, hogy nagyon sokan ki fognak látogatni a meccsre, és egy jó hangulatú mérkőzést játszanak.
6: Hogyha kicsit megnézzük a két csapat játékát, hát szerintem a Fradiét nem kell bemutatni. Viszont a Zalaegerszeg játékára pedig sokan azt mondják, hogy a legszebb futballt játsza jelenleg a magyar bajnokságban. Ez azért azt sejteti, hogy ez egy pörgős, jó iramú mérkőzés lehet.
5: Nyilván az a legészségen nagyon sok fiatal játékos van, pörögnek, mennek, csinálják, nem nagyon foglalkoznak vele szerintem, hogy éppen ki el velük szembe, nyilván ez az erősségük, ebből azért elég jól szoktak jönni ebbe az évbe. Tehát azért a játékos keretet megnézzük, azért Fradinak jóval erősebb játékos kerete van, de alapta gömbölyű, tehát nem lesz egyszerű mérkőzés, szerintem. Senki számára azt gondolom, hogy a Fradi esélyesebb, egy kupadöntővel bármi előfordulhat.
6: Ugye különleges helyzetben van a Fradi, mert ugye a kupadöntőben játszik a Zalaegerszeg ellen, utána pedig bajnoki mérkőzést játszik szintén a Zalaegerszeg ellen, ami pedig arról dönthet, hogy bajnok lehet-e a Fradi, ez viszont ugye nyilván az is kell, hogy a Győr kikapjon és a Fradi nyerjen az Ete ellen. Minden esetre az, hogy két ilyen fontos tétmeccs előtt áll a Ferencváros, ezt lehet úgy bírni, hogy mindkét meccsen 100%-ot beladnak?
5: Lehet, nem lehet, kell. De hát ez egy nagyon egyszerű történet. Nincs, hogy lehet, vagy nem lehet, de mivel egy hét van a két meccs között, tehát ez nem hiszem, hogy problémát okozna, hogy két ilyen mérkőzést kell játszani. De ez most így alakult. Én azt gondolom, hogy a Fradi elég sok pontot elhúzott a bajnokságba, nyilván ezáltal lett ilyen szoros az egész szezon. Fradinál nincs más választás, mind a két meccset meg kell nyerniük, és lesz, ami lesz. És szurkolhatnak még a Kisvárdának is. Tehát azt szokták mondani, a remény hal meg utoljára, tehát benne van az is, hogy X-el vagy kikap a Győr, de az is benne van, hogy megnyeri a bajnokságot, tehát nem a Fradi kezében van, ők annyit tudnak tenni, hogy ezt a két meccset behúzzák, és akkor lesz, ami lesz. És nincs olyan, hogy itt most súlyozni kellene, azt gondolom, hogy most melyik a fontosabb a kupa, meg a bajnoki, mert mind a kettő. Mert elvárás, a Fradinál mindig is elvárás az, hogy megnyerd a kupát, ahol elindulsz, hogy nyerni kell. Persze mindig nem lehet, de ez így van, meg mindenkinek ez a vágya. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon jól tudják ők is, és itt az lesz, hogy először most szombaton nyerni akarnak, és akkor majd utána készülnek a következő meccsre.
6: nyilván ez a szurkolóknak, meg mindenkinek a Ferencváros környékén nagyon fontos lenne, hiszen ahogy te is mondtad, azért elhullajtottak pontokat a bajnokság során, de még ugye mentető a helyzet. Kupa győzelmet és még bajnoki címet is szerezhetnek. Ugye te, amikor a Ferencvárosban játszottál, akkor bajnoki címet szereztél, és kétszeres kupagyőztes vagy a Fradival. Hogy emlékszel vissza erre a két kupa győzelemre, ha már kupadöntőről beszélgetünk?
5: Nyilván kellemes emlékek, tehát kupát megnyerni, bajnokságot megnyerni, tehát az mindig extra és extra dolog, és kellemes emlék marad az ember életébe. Nekem, mikor ugye Dalendőn is 2003-ban, amikor megnyertük a kupát a Debrecen ellen, tehát az úgy extra is volt, mert mind a kettőt érugtam, 2-1-re nyertünk, a következő évben a Honvéddal játszottuk, aki akkor egy másodosztályú csapat volt, ott is buktam egyet, tehát nekem ez igen nyilván jó emlékek, meg teljesen pozitív élmények voltak, és azok is maradnak, de hát ezt már, ahogy szokták mondani, sajnos az őskorban volt.
4: Kedves hallgatók, a mai Magyar Kupa finálét a Ferencváros játssza az Zalaegerszeggel. Most hallgassanak meg két játékost, mindketten nyilatkoznak a döntőről, egyik, illetve a másik oldalról a közmédiának.
7: Mekkora

0: hogy kétszer nyert az Egerszeg a Fradi ellen ebben a szezonban. Mi kellhet most a sikerhez, hogy látod?
1: Hát igen, eddig kétszer veszítettünk. Igazából, ha mi játékunkat tudjuk hozni, amit az Újpesten is sikerült megmutatni, akkor nem lesz probléma, de tényleg ezt kell hozni.
0: Neked személy szerint milyen érzés a Zalaegerszeg ellen egy kupa döntő? Te is megfordultál a kékfehéreknél?
1: Igen, játszottam ott fél évet kölcsönbe, jó, szerettem ott lenni, nagyon jó közösség van ott, a szurkolók is nagyon rendben vannak, de tényleg most a Ferencváros sikereért harcolok, és mi szeretnénk megnyerni a kupát.
0: És hogyha már említett a szurkolókat, milyen hangulatú összecsapásra számítasz ilyenkor? Mennyi a plusz adrenalin mégiscsak a Puskás Aréna, meg a rengeteg szurkoló?
1: Hát igen, az egy különleges élmény, ez egy meccsről szól az egész, hogy 90 perc vagy 120, de tényleg úgy megyünk oda, hogy mindent bele kell adnunk, itt tényleg egy meccsen fog eldőlni minden, és hát ez, hogy ennyi szurkoló lesz, ez meg csak tényleg külön öröm számunkra, mert azért a bajnoki mérkőzéseken nem szokott ennyi néző lenni, és hát reméljük, hogy jó hangulat lesz.
0: Említette is, hogy 120 perc vagy 90, ezt láttuk a Győr ellen is, ahol a Fradi meg tudott újulni még ott a plusz 2x15 perc alatt. Most készültök esetleg hasonló forgatókönyvre, akár 11-esek, bármi?
1: Mindig készülni kell az ilyen dolgokra. Reméljük, hogy nem lesz 120 perces a mérkőzés, de tényleg mindenre fel kell készülni, szóval itt ez egy meccsen múlik minden. A 120 perc, 120 perc, a 90-90, az a lényeg, hogy mi emeljük magasba a trófeát.
2: Csonka Andrással, a Zalaegerszeg labdarúgójával beszélgetünk, akinek van emléke a holnapi ellenféllel szemben, hiszen annó 2017-ben még pont a Ferencvárosban debütáltál egy magyar kupa elődöntőben a felnőttek között, a Budafok ellen egy 4-2-re megnyert mérkőzésen. Van emléked arról a találkozóról?
3: Fú, van, mert igazából egy nagy egybeesés, mert igazából a Fradinál debütáltam, ugye, aztán a Budafoknál is játszottam, úgyhogy így ezáltal azért maradtak meg emlékek, úgy mindkét csapathoz fűz a múltbéli dolgoknak a történései, úgyhogy igen, van.
2: Milyen emlékek megosztod velük?
3: Igazából jó, nagyon, hát hogy azt hiszem 4-1-re sikerült talán nyerjünk ott a Budafok otthonában. Nyilván nagyon örültem a játék lehetőségnek, és az, hogy debütálhattam a felnőttek között, nagyon boldog időszak volt ez nekem.
2: Azóta pedig körbeért ez a történet, megfordultál Gyirmúton, ahogy mondtad, Budafokon, és 2024 nyara óta pedig az Zalaegerszeget erősíted. Mit gondolsz, mi volt a kulcsa annak, hogy idén ilyen jóra sikerült a ZTE számára a kupa szereplés?
3: Szerintem azt elmondhatom, hogy ez volt a cél. Mert hogy határozott cél volt, hogy mindenkinek a szem előtt rebegett, hogy itt játszhassunk ebbe a gyönyörű stadionba. Ez nagyon fontos volt szerintem, hogy határozott célokkal álltunk neki a kupa elejétől kezdve. Úgyhogy ezt mondanám ilyen nagyon meghatározó dolognak.
2: Az ellenfél pedig ugye a Ferencváros lesz, korábbi klubod. Emiatt van benned valami különleges érzés, hogy a korábbi csapatod ellen léphetsz pályára?
3: Fú, szerint nem mondanám. Igazából mellé, a stadion mellé nem kell különös érzés szerintem, ebben mindig csodálatos érzés pályára lépni, úgyhogy nem mondanék különleges érzést.
2: Az viszont biztos, hogy idén már kétszer is legyőztétek a Ferencvárost, ugye az első mérkőzésen te nem léphettél pályára eltiltás miatt, a másodikon ott voltál, és idén harmadjára találkoztok, meg majd a bajnokság utolsó fordulójába negyedszer is. Mivel készültök? Most kell változtatni nektek a taktikán erre a találkozóra?
3: Fú, hát ez az edző dolga, a taktikai utasítások. Szeretnénk most is sikeresen zárni ezt a mérkőzést, és ugye utána megint a Fradival játszunk, úgyhogy még két meccsünk is van ellenük. Mind a kettőbe úgy kell belemenni, hogy 100%-ot beleadni, és mindent megtenni a legjobb eredményért.
2: Ti ugye télóta nagyon-nagyon szépen egészen a harmadik helyig röpültetek az elmúlt fordulókig bezárólag, amikor kettő vereséget szenvedtetek. Ennek fényébe két vereség után erre a kupadöntőre milyen hangulatban érkezett a csapat, milyen a hangulat köztetek, és hogy érzitek magatokat a döntő előtt?
3: Hát ahogy előbb mondtam, hogy ez volt a cél, ez volt az elején is már a cél, hogy itt játszhassunk majd a végén, úgyhogy szerintem emellé nem kell különleges motiváció, mindenkibe érzem azt a pluszt, ami segített minket majd, úgyhogy mindenkit teljesen késznek érzek a mérkőzésre.
4: Kedves hallgatók, ugye 18 órakor kezdődik majd a Ferencváros Zalaegerszeg Magyar Kupa döntő, két játékost hallgathattunk, először Gruber Zsombort a Ferencvárosból, majd Csonka Andrást a Zalaegerszeg együtteséből.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Alig másfél óra múlva kezdődik a Magyar Kupa finálé, a Ferencváros és az Zalaegerszeg játssza majd a döntőt. De addig szétnézünk egy kicsit Európa futballpályáin, hiszen például a La Ligában már véget ért egy mérkőzés, Elche Alaves 1-1. Ez a végeredmény, tehát csak úgy, mint a Premier League-ben, Szoboszlai Dominik csapata a Liverpool 1-1-re végzett a Chelsea-vel. Jelenleg zajlik az angol bajnokságban három találkozó, a 26. percben Brighton Wolverhampton 2-0, Fulham Bournemouth 0-0, Sunderland Manchester United 0-0, és Manchester City Brentford mérkőzés lesz majd fél hétkor este. Aztán a Bundesligában a félidőben Augsburg Mönchengladbach 2-0, Hoffenheim Werder Bremen 1-0, Lipcse, San Pauli 1-0 és Stuttgart, Leverkusen 2-1. Az olasz bajnokságban Cagliari Udinese a 67. percben 0-1. Innen folytatjuk majd hamarosan, nem sokára jönnek itt a Körkapcsolásban a legfrissebb hírek, utána pedig majd várjuk ide telefonon Szekeres Tamást, aki egy rekorder, hiszen 7-szer volt pályafutása során Magyar Kupa győztes.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: A Liverpool ellen ért véget a Chelsea vereség sorozata, letette esküjét Magyar Péter miniszterelnök. Marad a napos, száraz, kissé szeles idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: 1-1-es döntetlent játszott a Liverpool odahaza a Chelsea ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A hazai csapatban a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót. A Chelsea sorozatban 6 vereség után ért el döntetlent. 8 érmet szereztek a magyarok a szegedi kajakkenu világkupa mai versenynapján. Megnyerte a kajak 4-es, 500-as döntőt a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételű kajak 1-es. 1000 méteren Csikus Zsóka aranyat, Kőhalmi Emese ezüstöt szerzett. A férfiaknál Kopasz Bálint a királyszám döntőjében, Balogh Gergely pedig 200-on ért be a második helyen. Kenu szakákban 3 bronzérmet vihetnek ma haza a magyarok. 500 méteren Kis Ágnes és Nagy Bianca a párosban, Mészáros Milán, Budai Domonkos, Ukrin Dávid és Mitropoulos Iliász összetételű csapat 4-esben, valamint Csorba Zsófia 1-esben bronzérmes. Ezüstérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Jákó Mirjam, Major Veronika összeállítású magyar csapata a női sportpisztolyosok versenyében, az eszéki 25 és 50 méteres sportlövő Európa bajnokságon. A nőknél Fábián Sára Ráhel az 5., Major Veronika pedig a 7. helyen végzett. Az összetett puska duett számban a nagybányai Nagy Anna Péni István páros elveszítette a bronzmeccset és 4. lett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormánya az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. Mint fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk, politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Beszédében a Magyar Péter bocsánatot kérte a Bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, mert mint fogalmazott, a magyar állam ezt elmulasztotta megtenni. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak Kármán András leendő pénzügyminiszter. A tegnap közzétett adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a. Magyarország ma visszatért Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útján, erősítette meg a sajtóértesüléseket a lengyel külügyminiszter helyettes. Magyar Péter a választási kampány idején többször jelezte, hogy először Varsóba utazik majd, hogy helyreállítsa a magyar-lengyel kapcsolatokat. A két ország viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök orosz barát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt, írta a lengyel hírügynökség.
6: Közlekedés.
5: Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán a Kápolnásnéknél kiépített terelésben lassulnak, torlódnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
5: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 6-14, holnap 22-28 fok várható.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
8: 16 óra 37 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és labdarúgással folytatjuk, hiszen nem sokára, 18 órakor kezdődik majd a Magyar Kupa finálé, amelyet a Ferencváros az Alaegerszeggel játszik. És a vonalban pedig egy olyan futballista van, aki csúcstartó, 7-szer volt Magyar Kupa győztes, igen, jól hallják, 7-szer, 1991-ben, 93-ban, 94-ben, 95-ben, 97-ben, 1998-ban és 2005-ben köszöntöm a vonal túlsó végén Szekeres Tamást. Hát ez egy parádés rangsor. Hogy sikerült ez, Tamás?
9: Igen, én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát hogy sikerült? Az első kupa győzelmem az szerintem meghatározta a következő éveknek a kupa győzelmeit, hiszen a harmadik felnőtt mérkőzésem az egy kupa döntő volt, amikor is 18 évet épp, hogy betöltöttem, majd 18 és fél éves lehettem talán, amikor pályára küldött Miskolcon, Diós Győrben Nyilasi Tibor egy sérült játékos helyére, és egyből egy tényleg harmadik mérkőzésen egy kupát nyertem. Onnantól kezdve ugye Fradival nagyon jól ment a kupában, nagyon komolyan készültünk mindig a kupa mérkőzésekre, és abból az 5 évből 4-szer, amíg ott voltam a Ferencváros felnőtt csapatában, abból 4-szer kupát nyertünk. Ez egy olyan kezdés volt, hogy éppen még csak 23 éves voltam, amikor már 4 kupa győzelmem volt, és innentől kezdve ugye egyrészt olyan csapatokban játszottam, akik szintén egy jól összerakott csapatok voltak, minőségi csapatok voltak, gondolok itt most az MTK-ra, ami szerintem annak a évtizednek vagy kornak a legjobb csapata volt, a legjobb játékosokkal. Ott 2 kupát sikerült nyerni, és akkor egy óriási nagy siker, amit azt gondolom, hogy tényleg egy bravúros kupa győzelem, amire senki nem számított, amikor a Sopronnal 2005-ben egy olyan csapattal, ami se előtte, se utána soha semmit nem nyert, sőt, sajnos azóta ez a klub ez meg is szűnt, akkor sikerült egy Ferencváros elleni döntőben megint kupát nyernünk. Hát ez ugye kell hozzá szerencse is, de mindig azt mondom, hogy a szerencsére nagyon sokat kell tenni, és a szerencse magában azért az nem elegendő, ehhez valamilyen kis tudás is kellett, amit a csapattársakkal együtt sikerült nekünk összerakni.
8: Épp egy barátommal beszélgettem, hogy hányszor voltál kupagyőztes, és akkor mondta, hogy kérdezzem meg, hogy mindig megnézted, hogy kinek van esélye a kupára, és direkt oda igazoltál?
9: Hát, nem egészen, de ami talán egy fontos momentum volt, hogy ugye ezek a nagyobb csapatok is, amikben játszottam, ezeknek a ugye, legnagyobb veszély akkor fenyegette a kupából való kiesés, ezeket a csapatokat, amikor nem úgy készültek például egy legjobb 64 közé, vagy legjobb 32 közé jutás, vagy alacsonyabb osztályi csapat ellen, akkor hajlamos az ember egy kicsit kevésbé mozgósítani azokat a tartalékokat. Én ott voltam, és állandóan ezt nyomtam, és ugye tudatosítottam bennük, hogy ez rettentő fontos, egy ilyen kupa, ezzel a legkönnyebb egyébként kijutni a nemzetközi kupa porondra. Tehát ez tényleg egy 6-7 attól függ, hogy voltak időszakok, amikor oda-visszavágós mérkőzések voltak már a végén, sőt a kupa is többször oda-visszavágós volt még. Ezekben az esetekben tényleg ez döntött, hogy tudtuk-e mozgósítani meghatározó játékosok ezeket a tartalékainkat, illetve a felkészülést azt úgy raktuk össze, úgy próbáltuk a többieket is motiválni, hogy tényleg odafigyelnek, és ez sikerült a legtöbb esetben, ezt tényleg elmondhatom.
10: Azért, ha így visszaemlékszem a régi időkre, akkor volt, amikor a Magyar Kupának nem volt akkora rangja. A te idődben ez hogy volt? Voltak ilyen változások? Ugye 91-ben nyerted az elsőt, 2005-ben az utolsót.
9: Hát a Magyar Kupának ilyen nimbusza, mint ami most van például, hogy egy megtelik a Puskás Aréna, de fantasztikus aréna, ilyen nimbusza nem volt. Amikor más sportvezetőként egyébként az MLS-szel tárgyaltunk, vagy az MLS-ben dolgoztam, akkor is ez egy nem titkolt cél volt, hogy a megújuló infrastruktúra az majd elhozza valószínűleg azt is, hogy a kupának egy más presztízse lesz. Ebben a korban, a 90-es években, amikor a Ferencváros játékosaként játszottam döntőt, vagy éppen a Ferencváros ellen játszottam, volt két ilyen döntő is. Az egyetlen elvesztett döntőm egyébként a régi Népstadionban volt, vagy Puskás-Ferenc stadionnak hívták már a vége felé azt is. Tehát az egyetlen elvesztett döntőm az pont a Fradi ellen volt, de akkor sok néző volt, és akkor egy nagyon jó hangulatú kupa döntőt játszottunk.
10: Ez mikor volt?
9: Most jót kérdeztél. Akkor a Debrecennel vesztettünk el egy kupa döntőt. Az, mivel Debrecenben 2002-től voltam, az szerintem egy 2003-as mérkőzés lehetett. Ugye az az egyetlen, amikor kupa döntőt vesztettem, de nem volt ekkora tömeg és ennyi ekkora érdeklődés nem volt a Magyar Kupa iránt. Ez szerencsére az utóbbi, azt mondhatom szerintem olyan 10 évnek az eredménye az, hogy egy kupa döntőn megtelik, vagy közel 50 000-60 000 néző van egy kupa döntőn.
10: Ha így visszaemlékszel ezekre a kupa döntőkre, melyik volt az, amelyik nehéz volt nagyon, az utolsó pillanatokban dőlt el, volt ilyen?
9: Utolsó pillanatokban inkább volt egy szombathelyleni oda-visszavágos mérkőzés, az első mérkőzés az döntetlen volt, és a második mérkőzés is döntetlen volt, és ott 11-es rúgásokkal sikerült megnyernünk a kupát, ha jól emlékszem, remélem.
10: Akkor a Fradival?
9: Nem csinálnak meg, Fradival, igen, és a második mérkőzés volt az Üllői úton. Igen, a 93-as vagy 4-es.
10: 93-as vagy 94-es, igen, mind a kettőt igen, megnyertétek, igen. Ugye? Ott rúgtál 11-es például?
9: Nem. Itt az első mérkőzésen játszottam, a második mérkőzésen, én úgy emlékszem, hogy valamilyen sérülés miatt nem játszottam. Nem is voltam keretben.
10: Melyik a legemlékezetesebb? Nyilván vannak olyan emlékeid, hogy 18 évesen játszhattál, azért az biztos emlékezetes, de melyik az, amelyikre? Talán nekem a Sopron volt ilyen, amire azt mondtad, hogy ez nagyon bravúros volt.
9: Hát a Sopron az tényleg egy annyira váratlan volt, és egy tényleg a kupa szépsége itt mutatkozott meg leginkább, hogy egy 8. helyen végeztünk a bajnokságban, és bármennyire is jó játékosok alkották a keretet, azért senki nem várta azt, hogy a Ferencváros ellen bármi esélyünk lehet, de arra se, hogy egyébként kupa döntőbe jussunk, de mondom, az a legnagyobb bravúrnak talán azt lehet mondani, nagyon emlékezetes például, amikor a Ács ellen nyertünk kupát a Ferencvárossal, akkor egy lovaskocsival jöttünk vissza Vácról.
10: Lovaskocsival?
9: Igen. Tehát ott a szurkolókkal közösen ez is egy óriási élmény volt.
10: Ezt kitalálta ki, vagy hogy jött ez? Mesélj erről, kérlek.
9: Hát ez igazából mi nem tudtuk, hogy ez egy meglepetés volt, és amikor megnyertük a kupát, ott már volt egy vácon is egy ünnepség, és utána ugye lovaskocsival indultunk el, és a szurkolóknak a sorfala, vagy éppen az autók követtek minket, és egy jó ideig nem hiszem, hogy egész végig azzal jöttünk, de sokáig tartott ez az út.
10: Hát gondolom azért a lovak szomjasak voltak útközben.
9: Így van, a lovak is, szurkolók is pedig, és mi játékosok is, persze. Ezek tényleg nagyon nagy élmények, hogy ezek előre nem feledkezik meg soha az emberbe. Nagyszerű csapatok voltak.
10: Ugye a Ferencvárossal nyerted a legtöbb magyar kupát, és amikor a Fradi ellen kellett játszani, az milyen érzéseket ébresztett benned?
9: Nehéz volt minden egyes ilyen alkalom, tehát még bajnoki mérkőzésen is már volt alkalom, amikor az MTK játékosaként játszottam, majd Debrecen játékosként, sőt, még Debrecen játékosként még volt is szereztem a Fradi ellen. Egy idő után már, tehát a legelején nagyon nehéz, az első ilyen alkalom az nagyon nehéz, aztán az ember hozzászokik ahhoz, hogy hát most nem életetik, hanem inkább ugye két 16-os között melegítettem inkább, hogy ne halljam meg a szurkolóknak a kedves támogatását.
10: Tehát nem mindig tehát szerettek.
9: Nem. De hát ezt az ember ezt ugye elfogadja, mint élsportoló. Ez egy ilyen pályafutásban ez benne van, hogy ahol szerettek, oda megy vissza az ember, akkor nem mindig fogadják szeretettel.
10: Ebbe a sok magyar kupa fináléba, meg győzelembe belefért egy Szekeres Tamás gól?
9: Sajnos nem. Nem. Csak szuperkupa mérkőzésen sikerült gólt szereznem.
10: Fejjel?
9: Egy Honvéd elleni szuperkupa mérkőzésen. 93-ban, amikor... Ja, az arról híres az a mérkőzés, hogy az egyetlen olyan mérkőzés volt a világon, amikor a FIFA tesztjelleggel vezette be, hogy a bedobást azt nem kézzel, hanem lábbal is el lehet végezni. És akkor Simon Tibornak a beadásából, ami egyébként bedobás lett volna, beállította, beadta, és abból fejelte meg volt. Tehát ilyen nem is történt többet, mert annyira nem tetszett a FIFA-nak ez a tesztmérkőzés. Nekem tetszett.
10: Hát gondolom, hogy jók voltak az emlékek. Igen. Egyébként ezeket a mérkőzéseket hol játszottátok a finálékat? Arra is emlékszel a helyszínekre? Volt ugye a stadionban, volt mindegyik? Nem?
9: Nem. Ugye a legelső 91-es az Diósgyőrben volt, 93-as, ugye, amit említettem, ez a szombathelyi oda-visszavágós mérkőzés volt, Vácon oda-visszavágós mérkőzés volt. Aztán volt olyan mérkőzés, ami Fáy utcában volt, még MTK Újpest döntő. Aztán oda-visszavágós mérkőzés volt, megint egy BVSC elleni mérkőzés. És volt egy székesfehérvári mérkőzés, tehát nem volt egyetlen egy mérkőzés volt a Ferencvárossal, amit elvesztettünk, az volt a Puskás stadionban.
10: Hát akkor most a Ferencvárosnak ez egy rossz omen, hogy a Puskás stadionban lesz ez a finálé, mert ugye a Paks azért egyszer-kétszer megtréfálta a Fradit már a történelemben. Most a Zalaegerszegnek van erre esélye? Hogy látod a mai finálé végkimenetelét?
9: Hát a Zalaegerszeg az szerintem az egész bajnokságnak a meglepetés csapata, tehát ez a nagyon-nagyon kultúráltan és tényleg meglepően jól összerakott csapat benyomását keltik, ezért azt gondolom, hogy komoly ellenfele lesz a Fradinak. Bár ahogy a Fradi megmutatta például az Újpest elleni derbin, hogyha odafigyel, akkor itt Magyarországon tényleg ő a legjobb csapat, és bármennyire is szívják magukat az ellenfele. Jobb játékos keretük, játékosonként is, nemzetközi tapasztalat, ilyen hangulatú mérkőzéseket az Zalaegerszeg biztos, hogy nem játszott, a Ferencváros már sokszor játszott, de éppen a tavalyi kupadöntő is megmutatta, hogy azért van lehetősége minden más csapatnak, sőt a Paks akkor egy nagyon-nagyon jó játékkal, meg korábbi években is sikerült a Fradit elkapni egy nagyon jó hangulatú mérkőzéseken, tehát nem nehéz megjósolni, hogy most az Zalaegerszeg melyik arcát mutatja. Láttam őket ebben az évben az utóbbi mérkőzéseken kicsit gyengében is teljesíteni, viszont azt is lehet tudni, hogy nagyon jó teljesítménye is képesek. A Fradi pedig azt gondolom, hogy hozni fogja azt a minimálisan azt az átlagos szintet, amit mondjuk az Újpest ellen tudott hozni. az Alegerszeg az jobb csapat az Újpestnél, ez egyértelmű, tehát ezt nem is gondolom, hogy hasonló mérkőzés lesz, hát ilyen nagy gólrányú Fradi győzelmet nem várok, de egy szoros meccsen valószínűleg a nagyobb tudás fog érvényesülni, vagy nem. Ez a kupának a szépsége.
10: Persze azért a Ferencváros számára nagyon fontos ez a mérkőzés, mert a bajnokságot azt már némi szerencsével tudja megnyerni, így a kupa győzelem az szinte kötelező, nem?
9: Hát kötelező volt nekik az előző években is, és akkor sem sikerült. Igen, most egy kicsit ez az év, ez nem úgy sikerül a Fradinak, úgy tűnik, bár még az utolsó mérkőzés hátra van, tehát még bármi lehet, de a kupával valóban legalább elmondhatják, hogy egy kupát nyertek, és még az is lehet, hogy dupláznak, sőt, mondom, benne van az is, hogy semmit nem fognak nyerni, annál nagyobb csalódás az szerintem az utóbbi mondjuk 8 évben nem volt, hogy semmit nem nyernek, tehát van tétje ennek a mérkőzésnek, de az Alegerszeg, mondom, meg kimondottan ezekkel a dél-amerikai játékosokkal nagyon-nagyon kellemetlen ellenféle tud lenni, a rövid passzos rengeteg helyi változtatással nagyon jó helyekre indulnak, de hát nekem egy szemre is tetszetős játékra képesek, tehát mondom, tényleg a Fradi ezzel veszthet, az Alegerszeg meg újra nyerhet egy kupát, mert nem olyan régen nyert.
10: Az jelenthet valamit, hogy az Alegerszeg a bajnokságban kétszer is legyőzte a Ferencvárost, nem mellékesen majd az utolsó fordulóban éppen majd a Grupama Arénában játszik megint a Fradival, ami a Fradi szempontjából megint egy óriási nagy derbi lesz.
9: Hát mindenképpen játékos fejjel gondolkodva az, hogy egy önbizalmat adhat az alegerszegi játékosnak, hogy elhiszik azt, hogy itt most már kétszer megvertük a Fradit, akkor képesek leszünk akár harmadszorra is megverni. Ez egy pszichésen gondolom jót tesz, és motiválni meg biztos, hogy nem kell, mert mind a két mérkőzés az sok néző előtt fog zajlani. Tehát én játékosként mindig azoktól a mérkőzésektől tartottam igazán, amikor 1000-2000 néző volt csak a látón. Szerencsére ilyen azért kevés volt, de azért előfordult, és arra sokkal nehezebb pörgetni magamat, vagy játékosként is, hogyha egy jó versenyző csapat, az Alegerszeg szerintem egy jó versenyző csapat, az, hogyha sok néző előtt játszik, akkor inkább szerintem feldobja őket, de mondom, ezek ünnep mind a két mérkőzés, egyik lesz, nem tudom, hogy lesz-e 50 000 néző, de én azt várom, hogy közel valami hasonló létszámmal legyenek jelen a szurkolók, és a Fradi pályán pedig egy Grupama Arénában pedig egy olyan meccs, ami megint csak a Ferencvárosnak, meg az Alegerszegnek is nagyon fontos, hiszen a harmadik helyért lehetnek még versenyben, hogyha úgy emlékszem, hogy ez még nyitott.
10: Tamás, már csak egy rövid kérdés, tippeld meg, mi lesz a vége?
9: Én szerintem 2-1 nyer a Ferencváros.
10: Köszönöm szépen, Szekeres Tamást hallották, aki 7-szer volt Magyar Kupa győztes pályafutása során. Mi pedig megyünk tovább a Magyar Kupával, most meghallgathatnak egy összeállítást, hogy hogyan is jutott el a két csapat a Magyar Kupa fináléjáig 2026-ban. Az összeállítást Balogh Bence készítette.
11: A Ferencváros a mostani idényben, a harmadik fordulóban, a Vasvár megyei első osztályú Szarvaskend otthonában kezdte meg a kupa szereplését. A mérkőzésen fölényesen 15-0-ra győzött Robi Kín csapata. A negyedik körben, hazai pályán 4-0-ra verte az MB2-es Békés Csabát a Ferencváros, majd szintén hazai pályán az ugyancsak másodosztályú Csákvárnak gurított 4-et. A negyed döntőben a DVTK arénában a Kazincbarcikát győzte le 5-0-ra, ezután az elődöntőben a bajnoki rivális Győrrel találkozott a Grupama arénában.
12: Zakariasen egy labdaszerzést követően kidobja a bal oldalra a labdát, ahol Lévi már a 16-oson belül találja magát. Visszapasszolja Lenny Josephnek, a 16-os előterében cserez. A légiós egy jó passz és megszerzi a vezetést Kovácsevics a Ferencvárosnak. A negyedik perc első másodperceiben vezet az FTC. Azért még várjuk meg majd a videóbíró elemzést is, mert nagyon a les határól ugrott ki a horvát center a Ferencvárosból, de ez egy remek akció volt a labdaszerzéstől kezdve. Zakariasen már egy jó passz adott Lévinek, Lévi aztán Lenny Josephhez passzolt, ő pedig a 16-oson belülre egy nagyon finom bokamozdulattal juttatta oda a labdát Kovácsevics elől, ő pedig a kapujából kiérkező Megyeri mellett rúgta a jobb alsó sarokba a labdát. Egyelőre nem látnám jelét a videóbírózásnak, úgyhogy valószínűleg a Ferencváros megszerezte a vezető találatot.
13: Vitális, most a bal oldalt tűnik fel, Sönnel a kis területen való passzjáték, Vitális fölnéz, Tótot választja a kezdőkörben, aztán pedig Csinger lép fel a támadásba, Csinger viszi még mindig, már lassan 16-os csücskénél van, kiteszi Vladionak a labdát, Pistyurnak ez jó, Pistyur nem tud, visszatudja fel, és ott az egyenlítő gól! Pistyur mekkorát mentett, azt hittem, hogy már kimegy a labda, de aztán pedig a védelemből fellépő Csinger az, aki befejelte a kapuba a labdát, és én most nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a videóbírós vizsgálatra, a VAR vizsgálatra, hogy mi lesz ebből, ez egészen biztos, hogy sokáig fogják videózni, hogy Pistyur egyáltalán honnan fejelte vissza a labdát. Csinger egyszer lépett fel a támadásba, amiről talán Bene Ferenc is beszélt nem régiben, hogy Krüpiccsel azért ők felfel szoktak lépkedni, egyszer lépett most fel is meg, és az egyenlítő gól a 40. percben.
14: A találatot természetesen megadták, belülről fejelte még vissza Pistyur, de valóban az alapon a határáról. A ráadás is elérkezik az első félidő végén. 3 minútum lesz majd a hozzáadott idő, mutatja a 4. játékvezető Kovács Imre a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál. Ennyi ideje van egyik vagy másik csapatnak megszerezni az előnyt, hogyha a félidőben azzal a birtokában szeretne az öltözőbe vonulni, és most egy centerezés Tefújtól, oda pattan a labda még, és ott a gól, bumba! 2-1-re vezet a Győr, és az első félidőben megfordítja a mérkőzés állását. Hát gyakorlatilag a semmiből érkezett most ez a gól, egy baloldali támadást követően jött egy centerezés Tefújtól, ott Pistyur lábáról pörgött tovább a labda, de ez nem egy tudatos passz volt, hanem csak rápattant a lábára a labda, és Bumba pedig lecsapott rá, és az 5-ös és a 11-es pont közül nagyjából 8 méterről a kapu bal alsó sarkába pattintott a labdát, és 2-1-re vezet a Győr, és talán ez lesz a félidei állás is, ami pedig azt jelenti, hogy az Eto elronthatja a Ferencváros revansát, de nem csak a revansát, hanem az egész idényét elronthatja a Ferencvárosnak, hiszen lépés előnyben a bajnokságban a Győr, és nagyon úgy tűnik, de hát még van hátra egy fél idő, hogy akár a kupából is búcsúztathatja a Győr a Ferencvárost.
13: Mondtam volna, hogy a gól után síri csönd a Groupama Arénában, de hát a vendég szurkolók azért egészen hangosak. Ami a hazai szurkolókat illeti, hát egy picit megszeppentek, de talán most már elkezdtek ők is. Most pedig oda-oda néz fel, beíveli, ez jó lehet Zakariasennek, de milyen kifejeli, aztán Kadunak kell szedni a lábát, ha meg szeretné menteni, meg is menti, vele szemben Schön. Átteszi a bal lábára Kadu, még egyszer nem teszi be most, még egyszer jobb lábról, most a ballal beíveli, és Megyerinek kell jönnie, jön is, nem tudja kiöklözni, és ott az egy egyenlítő gól! Megyeri aláfutott, és nem tudta kiöklözni a labdát, és Lévi az, aki rábólintott, és ha jól láttam, talán Csinger volt az, aki ki akarta szedni a gólvonalról a labdát, és nem tudta. Na hát, ezt talán nem láttuk jönni, hogy tud egyenlíteni a Ferencváros, mint a picit mélypontra került volna. Nem hiszem, hogy sok minden fog már itt történni ebben a nagyjából szűk 20 másodpercben még itt a mérkőzésen. Most egy előre tett labda, Skrupić fejére vissza, Lenny József ellövi a labdát! Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj rajta volt, vetődött a hosszú oldalra. Nagyon közel álltunk ahhoz, hogy ne legyen hosszabbítás itt a Grupa Arénában, de ha össze Megyeri már, ahogy elrúgja a labdát, véget ér a rendes játékidő.
14: És következik a 2x15 perces hosszabbítás, úgyhogy nagyon úgy néz ki, sőt, Bognár Tamás a sípjába is fújja, mint Megyeri előreiveli. Egészen biztos ezzel a sípszóval most már, hogy mind a két Magyar Kupa elődöntős összecsapás hosszabbítást követően ér majd véget. És nem látom a negyedik játékvezetőt az oldalvonal és a felezővonal találkozásánál, úgyhogy nem lesz hosszabbítás a 2x15 perces ráadást követően. 11-es párbajokkal dől majd el a labdarúgó Magyar Kupa döntős csapatának sorsa.
13: Az első 11-es Abufani szépen lassan nekikocog, ellövi, kapufa és fölé.
12: kapufa és fölé. Vitális lesz majd az első győri rugón. Odaáll és Dibusz hárítja a próbálkozását.
13: Következő rugó Rám Elkersz. Talán én egyébként rá nem gondoltam volna. Rám Elkersz fut neki. És a jobb alsót vette célba Rám Elkersz, és be is lőtte a kapuba a labdát.
12: 2-1-re vezet a Ferencváros a 11-es párbajban, és Tefuj elképesztően nagy gólt rúg a bal felső sarokba.
13: Lenny Joseph a következő rugó. Ferencváros rúgja, tehát a következőt a kapuban Megyeri. Hova fog ugrani vajon? Oj, mindegy is, hogy hova ugrik, mert hogy Lenny Joseph nagyon-nagyon-nagyon fölé rúgta ezt a 11-est.
12: Tehát Bembuáli kapufát lő! Nem szerzi meg az előnyt.
13: Korba labda mögött neki fut, és Megyeri pedig érezte a szöget, berúgja a kapu bal közepébe rúgta a labdát. 3-2-re vezet a Ferencváros.
12: Ezen a párharcon múlik most Dibusz kontra Gavrics. Gavrics nekifut a labdának, megböki és felső lécre pattan a labda. A Ferencváros jut a Magyar Kupa döntőjébe 2026-ban.
11: A Ferencváros tehát zsinórban harmadszorra jutott a Magyar Kupa döntőbe, ahol az ellenfele a Zalaegerszeg lesz. A zalai csapata mostani kiírásban a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei első osztályú Vásáros Naményt ütötte ki 13-0-ra idegenben, ezután sorozatban három MB2-es ellenfelet búcsúztatott hazai pályán, a Budafokot 3-1-re, a Vasast 2-1-re, míg a Soroksárt 1-0-ra verte a ZTE arénában. A legjobb négy között aztán a másodosztályú Budapest Honvéddal találkozott a Bozsik arénában.
15: A csapatok már ott vannak a pályán, minden készen áll a kezdésre. A tét tehát a Magyar Kupa döntője. És az első félidő végén megszerezte a vezetést a Honvéd Branko Paujevic találatával. Egy hosszú keresztlabda érkezett a baloldalról a Zalaegerszeg 16-osán belülre. Mauricio kapus kifutott, és nem volt meg az egyeztetés kommunikációban Calderónnal, mert hogy a spanyol bal hátvéd elvitte a labdát, üldözte őt Paujevic, és aztán addig tartogatta magánál Calderón, amíg Paujevic közben nem lépett, elvitte a labdát és 6 méterről bevágta a léc alá a bal fel első sarokba. Ebből az óriási bakiból, Calderón hibájából tehát Paujevic révén most már előnyben a Honvéd.
13: Amátó egy kényszerítővel hozza ki a labdát Csonka segítségével, aztán João Viktorhoz kerül, aki pontatlanul íveli előre, de végül csak ott van Szendreinél a labda. Szendrei egy csellel elmegy a védő mellett, aztán jön a lövés fölé. Szendrei az Zalaegerszeg csapatkapitánya, 18 méterről tüzelhetett, dúskapuja fölött egy fél méterrel ment el nagyjából, úgyhogy a 48. percben a Honvéd továbbra is 1-0-ra vezet a Zalaegerszeg ellen a Magyar Kupa elődöntőjében. A 93. percben járunk már, amikor Calderón bedobja a labdát, és Limának kell birkóznia. Alfonso hozza el aztán a nagy birkózásuktól, birkózás közepette a labdát, és teszi ki Calderónnak. Majd megint Alfonso a 16-os sarkától jön a beadás a hosszú oldalra. Bitka visszafejli, egy lövés, gól! Egyenlít az Zalaegerszeg! A 93. percben João Viktor góljával lekapja a mezét is a brazil támadó. Érkeznek a cserejátékosok, az egyikük az asszisztens arcába kiabál, hát ezért lehet, hogy fog egy sárga lapot kapni, de a 93. percben azon nem változtat ez a sárga lap sem, hogy az Zalaegerszeg egyenlít, és minden bizonnyal jöhet a hosszabbítás. Óriási az ünnep a vendégtáborban, és óriási a szomorúság természetesen a hazai szurkolók között.
15: A bal oldalról Hangya Szilveszter hajítja be a labdát Csontoshoz, aztán érkezik a centerezés magasan, Viktori fejelte ki a 16-oson kívül, már Paujevic veszi birtokba a labdát, aztán picit csínbe kapta vissza Csonka, ebből kontrázhat az ETE, 3-2 ellen João Viktor a labdával középre vezeti, még tovább tolja, Alfonso belövi! Nem volt les, a gól érvényes. Alfonso találatával úgy fordítja meg a mérkőzést az ETE, hogy a 92. percben születik a második találata az Zalaegerszegnek, és a rendes játékidő 93. percében meg az egyenlítő találat. Az ETE áll most már továbbjutásra.
16: Most a szögletet Csontos be is híveli, Mauricio tovább böklözi, de ez így még a kispesté. Zújgéber jól teszi Újvárinak, Újvár élesen középre, és ott van az egyenlítés. A 101. percben újra döntetlen az állás. Megpattant a labda talán Mauricion, és Szamosi az, aki befejelte az üres kapuba. A cserekén beálló Szamosi góljával egyenlít a Honvéd. És most a túloldalon óriási az öröm, és a zalaegerszegi szektorban hatalmas a csend. Csontos lehelyezi a labdát, 11 méterre a kaputól, ballábas játékosról van szó, vele szemben pedig Mauricio, és akkor Dr. Csonka Bence sípjára vár Csontos Dominik, aki meg is érkezik. Csontos belövi a kapu baloldalába, jó helyre vetődött Mauricio, de nagyon fontos volt. Csontos 11-ese, előnyben a Honvéd, az első lövés bent van.
15: Dús valamit odasúgott most Szentrének, jöhet a büntető. Az első zalaegerszegi rugó végrehajtja sikeresen ezt a 11-es, Szentrei nem hibázik. Szamosi Ádám a fiatal játékos, a csereként pályára lépett és gólt szerzett. Kispesti az, aki jön harmadikként a 11-es ponthoz. Fejjel eredményes volt, most 11-esből kell valahogy túljárni Mauricio eszén. Szamosi nekifut, lő, és belövi. 2-1, egyelőre senki sem hibázott a lövők közül.
16: Viktori lehelyezi nagy gonddal a labdát a 11-es pontra. Fütszó érkezik a kispesti szurkolóktól. Viktori nekifut, és begurítja a kapu közepébe laposan. Akpe Viktori is eredményes. Szabó 11-ese következik tehát. Szabó most fut neki a labdának, és mellé gurítja Szabó. A harmadik lövés, a harmadik kispesti lövés már nem talál utat Mauricio kapujába, mert Szabó Alexa jobb alsó mellé lövi a labdát. Marad a 2-2.
15: A 11-es pont mögött tehát Kis nekifut, vele szemben Dús. Kis belövi. A kapu bal oldalát választotta, félmagasan oda emelte Dús kezéhez, de a kapus nem tudta elérni, úgyhogy most előnyben három sorozatot követően 3-2-re vezet Kis Bence találatával az zalaegerszeg. És ha jól látom, megint egy nagyon fiatal játékos közelít a Honvédból a 11-es ponthoz, Nyers Ádámot vélem felfedezni. És bepattan, középre rúgta, beleért Mauricio, de bepattant a hálóba a labda.
16: És akkor Alfonso a következő 11-essel. Alfonso nekifut és berúgja. Marad a zalaegerszeg előnyben, de most Zújgéberre figyeljünk. Na meg Mauricióra, az zalaegerszeg kapusára. Az Újgéber esetében is egy ballábas játékosról van szó. Ő az, akin múlik, hogy életben maradnak-e a kispesti remények a Magyar Kupa elődöntőben. Zújgéber nekifut és belövi, ez is középre megy, egy kissé talán jobbra, de Mauricio a másik irányba várta a labdát, és a másik irányba vetődött.
15: Kicsi mozdulatnak tűnik ez a 11-es rúgás, de óriási teljesítmény kell ahhoz, hogy itt ezt a mentális helyzetet, ezt nagyon-nagyon jól oldja meg Skribek. Szinte szemben a labdával, most fut neki, jobban lő ma is Skribek, begurítja! Döntős a Magyar Kupában az zalaegerszeg, mert a 11-es párbajok során egyetlen egy lövőjátékos sem hibázik. 5-4-re nyernek a 11-es párbajban a Honvéd otthonában, és 2023 után ismételten Magyar Kupa döntős az zalaegerszeg.
11: Dragoner Attila Ferencváros játékosaként kétszer volt kupagyőztes, illetve 2022-től 2023-ig Zalaegerszegen dolgozott sportigazgatóként. Vele a klub kupadöntőig menetelt. Az M4 Sport szakértője szerint a kupadöntők hangulata semmivel sem hasonlítható össze, és a mostani fináléban szoros csatára számít.
17: Néhányszor szoktuk hallani, hogy ha három forduló van hátra a bajnokságból, akkor három döntőnk van, de a kupa, a Magyar Kupa, a serleget átvenni, oda fölállni a pódiumra, és nyakad bakasztanak egy mérkőzés után egy érmet, az azért más érzés, beírhatod magad a történelemkönyvekbe. Ugye a Fradiba dupla bizonyítási vágy lesz éppen azért, mert az előző két kiírásban ott volt a döntőben, és érezte azt a fájdalmat, hogy nem nyerte meg a kupát. Az a zalaegerszegi fiatal csapat, aki ugyanúgy sikerre éhes, ott meg pont ez a bizonyítási vágy, hogy ez egy nagy kiugrási lehetőség, plusz amellett, hogy kupát nyerhet a csapat, ugye ez a legyen egyszeres kupa győztes, Ez nagyon nagy szó lenne az egész városnak, megyének, és plusz olyan motiváció is, hogy esetleg aki remek teljesítmény nyújt, akkor felhívja magára a figyelmet, más klubok érdeklődése, akár külföldre, vagy ne talán pont épp a Ferencváros vagy a Győr kívánság listájára is be tud kerülni egy-egy olyan zalaegerszegi játékos, aki a szezon mellett egy ilyen döntő mérkőzésen is jó teljesítményt fog nyújtani. Ez a törekvés Zalaegerszegen, ami meghozta az eredményeket. Támadó futballfilozófiát követő edző, aki akkor se tért le az útról, amikor a bajnokság elején nem jöttek az eredmények. Fiatalos lendület, kreativitás, gyorsjáték, direktjáték, magas letámadás, tehát egy látványos, góra törekvő, jó focit játszik az a Zalaegerszeg az egész szezonban. Voltak bravúros teljesítményei, eredményei, hiszen a Győrt is és a Ferencvárost is sikerült ebben a szezonban legyőzniük. Ugye a kupában némi neműleg szerencséjük volt abban, hogy első osztályi csapat ellen nem játszottak, de így is azért ott is volt azért olyan ellenfél, aki ellen nehezen bár, de tudták érvényesíteni az ő saját játékukat, és eljutottak a döntőig, tehát rendkívül pozitív a csapatnak a kisugárzása, a játéka, egy veszíteni való nélkül, egy bátor focit játszó Zalaegerszegre számítok, aki igenis a fiatalos magánysággal azért meg akarja nyerni a kupát. Kupa győzelmem van a Ferencvárosban, van érzelmi kötődésem. Zalaegerszegen, amikor dolgoztam, kupa győzelmet ünnepeltünk vezetőként, tehát érzelmileg is kapcsolódok mind a két klubhoz, és ahogy a szurkolók is jó barátságot ápolnak a Ferencváros és a Zalaegerszegi oldalon. Támadó focit akar játszani mind a két csapat, úgyhogy ezért gondolom, bár a döntők néhol elvesznek a játékban, és csak az eredményre koncentrálódnak a csapatok, vagy az edzők. Itt nekem valahogy az a megérzésem, hogy lesz izgalom, de lesz bátor támadó játék is. Attól függ, hogy alakul a mérkőzésnek az a szakasza, ami döntően befolyásolhatja a mérkőzést. Arra gondolok, hogy melyik csapat szerez vezetést, melyik csapatnak kell jobban kinyílnia, esetleg egy picit mást kell futballoznia, mint amit a játékosok szeretnek. A Zalaegerszeg azért nagyon szereti az átmenetbe való játékot, jó helyen labdaszerzősek, gyors kontratámadások. A Fradi ennek a levédekezését volt, amikor nem ízlett ebbe a szezonban neki, de a Fradiban vannak olyan egyéniségek, olyan minőségi játékosok, amit láttunk hétvégén az Újpesten, és hogy akár egyénileg is el tudják dönteni a mérkőzést. Úgyhogy ami fontos lesz ilyenkor, hogy egy szenvedélyes játék, tiszta fej, és hogy aki nem kényszerített súlyos hibák, esetleg egy kiállítás, azt egyszerűen minimalizálni kell, mert az döntően befolyásolhat egy ilyen mérkőzést. Rengeteg néző lesz, valakinek az első döntője a két csapatból, valakinek ebbe is már van rutinja, ki lesz az éhesebb, aki meg akar nyerni a kupát, és ki az, aki egy picit emiatt begörcsöl. Tehát lesznek döntőfaktorok, az a csapat fogja megnyerni a kupát, aki a helyzeteivel jobban sáfárkodik, és a megérzésem az, hogy mind a két csapat fog gólt szerezni, úgyhogy egy látványos döntőt várok. A Ferencváros évelején egyértelmű célnak tűzte ki, hogy a bajnokság mellé a kupát is szeretne elhódítani. Ugye az elmúlt két évben döntős volt a csapat, de nem tudta megnyerni a kupát. Elvesztette a Paks ellen mind a két döntőjét, és idén abból az Zalaegerszeggel találkozik a döntővel, akivel eddig a bajnokság során lejátszott két mérkőzésen sem bírt, sőt mind a kétszer vereséget szenvedett. Úgyhogy biztos, hogy presztízs fog csinálni a Ferencváros ebből a mérkőzésből. Nagyon akarja a kupa győzelmet. A Fradi az biztos, hogy kettőzött erővel is akár, de egyértelmű törekvés lesz, hogy ő irányítsa a mérkőzést egy jó csapat ellen. A kupában nincs magyar szabály, vagy magyar fiatal ajánlás, így Robikinnek azért nagyobb variációs lehetőségei lesznek, nem csak a kezdőcsapatot illetően, hanem mérkőzésen lévő csapat összeállításba, a játékrendszerbe akár, tehát máshogy gondolkozhat a mester.
11: Csank János vezetőedzőként 1988-ban a Békés Csabával nyert magyar kupát. A korábbi szövetségi kapitány 2010-ben irányította edzőként a Ferencvárost és a Zalaegerszeget is. Előbbivel 2001-ben magyar bajnokságot nyert. Csank János izgalmas mérkőzésre számít, és mind a két csapat közel áll a szívéhez.
18: Hát a mi időnkben most nem akarom lebecsülni az enyémet, mikor Szolnokon játszottunk, mert nem Szolnokon van problémánk, de nyilván, hogy egy Puskás stadionban itt fönt játszani, az már nagyon nagy, amikor ennyire rákoncentrál az egész ország. Tehát ránk azért még annyira nem koncentráltak ránk. Persze van egy kupa meccs és kész. De most már a kupának sokkal nagyobb a jelentősége. Nyilvánvaló, hogy a nemzetközi viszonylatban is azért sokkal komolyabb dolgok vannak, és hát nagyon nagy dolog. A kupa döntő az kupa döntő. Van a bajnoki döntő, meg a kupa döntő, ez természetes. Csak nyilván kevesebb meccs van, aztán mire odaérünk, akkor meg kisebb csapatok, meg szerencse. A kupának az a lényege, hogy benne van a szerencse, hogy ide, itt játszol, ott játszol, ide játszol, oda játszol. De nagyon nagy hangulata van. Ha visszagondolok ezekre a korszakokra, hát a Ferencváros az jellemző volt, csak hogy mentem a József körút hazafelé sétáltam gyalog, aztán majdnem kisebb közlekedési dugó volt, mögöttem a járdán, mert én voltam a Ferencváros edzője. Tehát azért az, hogy ezek emlékek egyébként. Az Zalaegerszegen is azért lehetett érezni azt a tiszteletet, meg a szeretetet, ami körülveszi az embert, hogy néznek rá, meg ahogy kijöttek a meccsekre, meg reagáltak dolgokra. Tehát nagyon nagy dolgok ezek. Mind a két csapatnál én jól éreztem magam, kimondottan. Magyarországon Fradi mindig esélyes, természetesen. Hát most is elsősorban ő az esélyes, nem mint hogyha lenézném, vagy alulértékelném az a legeszeget, de hát a Fradinak azért veretes játékos állománya van, létszámban is, úgyhogy ilyenkor az is lényeges, rutinosak is. Meg azért volt egy-két a mérkőzés most az Zalaegerszegnek, ami azért nekem azért nem tetszett annyira, amellett, hogy előtte óriási jó benyomások voltak a játékukról. Ha most nyilván azokat ki kell kerülniük, akkor azért van sanszuk, mert nagyon sok olyan elemet mutattak be a mostani regnálásuk alatt, hogy úgy mondjam, ami a legkorszerűbbek egyike. Ez a bátor játék, amit én már mondtam nem egyszer, hogy azért ez nekünk egy kicsit meg a fiataloknak is egy hatalmas útmutató, hogy megérkeznek ezek azért nem igazán jegyzett futballisták Dél-Amerikából, akiknek látszik, hogy az életük a futball, a családjukért pénzért harcolnak, hogy el tudják tartani, és karriert akarnak csinálni, és ők akarnak mindent. Nem belekergetik őket, hogy úgy mondjam, és ez visszajön a játékukon, plusz az edző is nagyon jó rakja őket össze, és olyan eleveket belerak a támadásokba, az átmenetek nagyon jók náluk, különösen a támadásba rendülés, ami miatt nagyon veszélyesek. Ezért, ha ezt tudják hozni, akkor ez egy nagyon érdekes meccs lesz.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
19: Gól! Sima Petra! 4 másodperc! Sima!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Megvannak a kezdőcsapatok a labdarúgó Magyar Kupa döntőre. 8 érmet szereztek a magyarok a Szegedi Kajakkenu Világkupa mai versenynapján. Európa-bajnoki ezüstérmes a magyar női sportpisztolyos csapat. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Hamarosan kezdődik a labdarúgó Magyar Kupa döntő a Puskás Arénában. A 18 órakor induló Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Most pedig kapcsolunk a helyszínre a rádiós kommentátorokhoz, Katona Lászlóhoz és Tóth Bélához.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat, gyülekeznek most már nem csak a nézők, hanem a csapatok is kint vannak és készülődnek, hiszen majd 18 órától jön a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntője. A Ferencvárosnál pedig mondjuk azt, hogy három magyarral, de tényleg, ami biztos, hogy kettővel a kezdő csapatban. Dibusz a kapuban, Kadu, Vakrekis, Rámákers, Gomez és Odauda. A középpályán pedig Zakariasen, Romens és Kanikovszki, persze Kadu és Odauda kettőse a szélen, jobb, illetve bal oldal fölle rohangál majd a mérkőzés során. Elől pedig Josep, valamint Gruber. Jusszuf ott van a kispadon, aki egyelőre 6 góljával akár a gólkirályi címet is elhódíthatja. Persze ez azért egyet kellene lőnie, de Josep, hogyha duplázik, amit az elmúlt hetekben rendszeresen megtesz, akkor ő lesz majd a Magyar Kupa gólkirálya. Na, Ferencváros az elmúlt években ott volt a döntőben két alkalommal is, csak hát a Paks legyőzte, most az ellenfél az Zalaegerszeg,
3: amely pedig legutóbb a Magyar Kupa döntőjében 2023-ban szerepelt, akkor meg is nyerte az ETM, méghozzá Budafok ellen hosszabbítás után, úgy 2-0-ra, hogy Németh, valamint Szalai szerezte a gólokat. Ez a két játékos most már nem tagja az Zalaegerszeg keretének, de például Szendrei Norbert a csapatkapitány, igen, ő ott volt 2023-ban is, csak úgy, mint egyébként az a Gundel Takács és az a Csonka, aki akkor még a Budafok labdarúgójaként szerepelt a Puskás Arénában. Gundel Takács a kapuban a Zalaegerszegnél, egyébként Nuno Campos a legerősebb kezdő 11-ét jelölte erre a találkozóra. Érdekesség, hogy bár Jean Mauricio védett a kupasorozatban végig, Gundel Takács kap lehetőséget a fináléban. Csonka, Viktori, Várkonyi, Calderón összetételben a hátvédsor, a középpályán Kis, Amato, Szendrei, valamint Skribek, elől pedig a brazil duó, João Viktor és Maxwell, tehát ez a csatár kettős a Zalaegerszegnél. Egyébként az ETE összességében a harmadik Magyar Kupa döntőjére készül, legutóbb ugye 2023-ban győzött, azt megelőzően pedig 2010-ben a Debrecentől szenvedett vereséget. Így várják tehát a csapatok a kezdés, bő fél óra még és kezdődik a találkozó, a szó a stúdiói.
1: Katona Lászlót és Tóth Bélát hallhatták, és ahogy az előbb is elhangzott, 18 órától kezdődik a mérkőzést, amelyet a Nemzeti Sportrádióban majd élőben

0: követhetnek. 1-1-es döntetlent játszott a Liverpool odahaza a Chelsea ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A hazai csapatban a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót. A Chelsea sorozatban 6 vereség után ért el döntetlent. A mai játéknapon Fulham Bournemouth 0-1 a 60. percben, és Tóth Alex még nem kapott lehetőséget. A női kézilabda NB1-ben a DVSC 33-23-ra nyert a Vác ellen. 8 érmet szereztek a magyarok a Szegedi Kajakkenu Világkupa mai versenynapján. Részletek a helyszínről Bitman Emiltől.
1: Ha valaki életében nem látott még kajakkenut, és azt akarjuk, hogy megszeresse, akkor elég csak megmutatni ezt a döntőt, vagy az utolsó 200 métert. Elképesztő csatát vívtatok Pimentával, illetve Greennel. Most Pimenta egy picit szerencsésebb volt talán, hiszen néhány századdal megnyerte ezt a döntőt, de ez egy óriási menet volt, és nagyszerű teljesítmény. Te hogy érzed?
2: Nem semmi, hogy Pimenta, hogy végigbírta. Ugye híres arról, hogy nagyon erős rajtad indul, ő meg is tudja tenni, hiszen igen tömeges az izma, és ugye egy nagyon erős utaz volt, a legerősebbeket ő szokta átvenni 1000 méteren, és ezt most végig is bírta, mert a hátában a legvégére már elköt. Én meg nem azt mondom, hogy frissen és üdén robbantottam egyet, de megindultam, ahogy terveztem, egy ilyen erős utazó tempó után is, amit vittem. Úgyhogy nagyon elégedett vagyok azzal a teljesítménnyel, amit most le tudtam adni. 3:22-t eveztem, az brutál, és arra számítottam, hogy rendkívül kemény lesz a csata, hiszen óriási nevek vannak itt. Nagyon jó formában voltak a többiek, ezt már előző nap láttam. Éveleje van, remélem még nem lőttem a puskaport, mert ez a két forma nagyon jó volt, amit a válogatón hoztam, illetve most a versenyen. És így, hogy egyedül edzek hónapok óta, évek óta, versenyről versenyre fejlődök, remélek enni még jobb formát, van még egy kis tartalék.
1: És hát azt szögezzük le, hogy május 9-én mentél 3:22-1000 méteren, és még hol van az év vége?
2: Nagyon segített most a szél, rendkívül erős tolóz hátszél volt, és a vízhőmérséklet is már sokat melegedett az elmúlt napokban, ez mind segítette azt, hogy ilyen időt tudjunk menni. Hát nem tudom, hogy a következő versenyeken majd milyen szerek lesznek, mert nagyon-nagyon fontos. Ahogy mondtam, éveleje van, még ennél lehet kicsit hozni a formán. Amúgy nemrégiben kezdtük meg azt a gyorsító munkát, ami ahhoz kell, hogy még intenzívebben el tudjak indulni a végén a távnak, úgyhogy remélem a legjobbakat, és nagyon fókuszálok, menni szeretnék még jobb pályát, maximalista vagyok, nem vagyok elégedett a második helyen, és ez nem nagy képűség, ezért edzek minden nap olyan keményen, és mondok le olyan sok mindenről, hogy aranyérem legyen. Idén a világbajnokság lesz a fő cél Poznánba, és ott szeretném a idei év legnagyobb formáját hozni, ezért fogok dolgozni.
0: Kopasz Bálintot hallották, aki a második helyen végzett a király számban, azaz a kajak 1-es 1000 méteren a Szegedi Kajakkenu Világkupán, most pedig halljuk a részleteket Bitman Emiltől.
3: 2 aranyérem, 3 ezüst és 3 bronzérem az első döntős nap termése a Szegedi Gyorsasági Kajakkenu Világkupán. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A délelőtt volt az izgalmasabb és az eredményesebb magyar szempontból, hiszen mind a két magyar győzelem a délelőtti programban született. Az első siker Csikó Zsóka nevéhez főződik, aki női kajakegyes 1000 méteren rajt cél győzelmet aratott, nagyszerre nevezett, és bemelegített a délutáni 500-ra. Ugyanebben a számban Kőhami Emese volt, aki megpróbálkozott azzal, hogy utolérje a világbajnoki címvédő Csikó Zsókát, de nem sikerült. A kettős magyar siker viszont igen, Csikó Zsóka, tehát arany, Kőhami Emese pedig ezüstérmes lett ebben a számban. A másik magyar győzelmet pedig a férfi kajakkenus számítottam Ádás Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor összeállításban. A rutinos olimpiai bajnok Tótka Sándor azt mondta a futam után, hogy régen ült már olyan négyesben, amely ennyire jól ment a vizen. Ennek a bizonyítéka volt, hogy egy nagyon-nagyon erős mezőnyben tudtak nyerni a srácok, igazán komoly teljesítményt leadva. Ugyanebben a számban a másik magyar négyes, a fiatalok, az U23-as világbajnokságra készülő egység a 6. helyen zártak. Ugyanebben a számban csak a hölgyeknél, tehát kajak négyesek 500 méteres döntőjében a fiatal magyar négyes a 4. helyen ért be a célba. Nagyon szépen neveztek a lányok, ebből most nem jött össze a dobogó, de egy szép 4. helyet ért el a kiskoréka, a Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású egység. És volt még egy bronzérmünk délelőtt, az pedig a Kis Ágnes Nagy Bianca női kenupáros szállította C2 500 méteren, tehát a női kenupárosok 500 méteres fináléjában. Az ukránok, valamint a kínaiak előzték meg a magyar páros, de Nagy Bianca azt mondta, hogy a tavalyi évhez képest tudtak előrelépni, ez pedig nagyon biztató a jövőt illetően. Délután pedig jöttek az újabb döntők, főleg egyesben voltak nagy reményeink. Kopasz Bálint elképesztő döntőt vívott megint a portugál Pimentával a férfi kajakosok király számában. ezer méteren. Most ezúttal Pimentának jött ki jobban a lépés, és 7 vagy 8 századdal, de meg tudta előzni Kopasz Bálintot, aki nagyon durva utolsó 100 métert csinált, nagyon megközelítette Pimentát, és talán, hogyha van még 1 vagy 2 méter, de ezt a mondatot nem is érdemes folytatni, ezúttal Kopasz Bálintnak ezüstérem jutott, úgyhogy meg kellett elégedni ezzel. Picit csalódott volt, azt mondta, hogy mindenképpen nyerni akart, de messze még a szezon vége, hiszen május 9-ét írunk. És ugyancsak egyesben Csikó Zsóka, aki az 1000 méteres győzelemben melegített 501-esben, nem sikerült a döntő, ilyet még nem is láttunk tőle, mióta berobbant. Ezúttal picit visszafogott a teljesítmény, nyújtott, és csak a 7. helyen végzett ebben a fináléban. Csorba Zsófia révére azonban volt még egy érmünk egyesben, a női kenusoknál 500 méteren, nagyon-nagyon szép utolsó 100 méter produkált, ennek a gyümölcse pedig egy bronzérem lett. El sem hitte a beérkezésnél, amikor visszafordították a kiszállásnál, hogy neki még van dolga a közönség előtt, mert hogy a dobogósokat a pódium előtt szállítják ki a vízből, úgyhogy Csorba Zsófia egy bronzérmet nyert, ugyanebben a számban Györe Panna a 7. helyen végzett. És szintén egyesben a kajakosoknál 200 méteren Balogh Gergely lett ezüstérmes, óriási csatát vívtak egymással a döntőben.
0: Ezüstérmet nyerte a Fábián Sára, Ráhel Jákó, Miriam Major, Veronika összeállítású magyar csapat a női sportpisztolyosok versenyében az eszéki 25 és 50 méteres sportlövő Európa bajnokságon. A nőknél Fábián Sára, Ráhel az 5., Major Veronika pedig a 7. helyen végzett ezen kívül. Az összetett puskaduett számban a nagybányai Nagy Anna Péni István páros elveszítette a bronzmeccset és 4. lett. Köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak, viszont hallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 17 óra 35 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és itt van velünk már hangmérnökként Jámbor Tamás, valamint megérkezett Vukovics László, állandó szakértőnk. Ugye kezdődik 18 órakor a Ferencváros-Zalaegerszeg Magyar Kupa finálé, és hát Laci háromszoros Magyar Kupa győztes a Ferencvárossal 91-ben, 93-ban és 94-ben, de volt még egy Magyar Kupa döntőd 1989-ben, és nem véletlen hoztam ezt az utóbbit most rögtön neked szóba, mert
3: Igen, ez a Puskás Stadion elődjében, a régi Népstadionban volt, 1989-ben, akkor a Nagy Honvéd ellen volt a kupa döntő, azért mondom a Nagy Honvéd, mert ők nyerték akkor sorozatban a bajnokságokat, ezt a bajnokságot is megnyerték a 89-est, és Fodor Imre góljával 1-0 a Honvéd nyerte ezt a találkozót, szegény Fodor Imre már nincs az élők sorába sajnos, nagyon fiatalon meghalt, viszont 92-ben vele lettünk bajnokok a Ferencvárossal, mert átigazolt hozzánk. Ez egy olyan szempontból nagy élmény, hogy én 19 éves voltam az első kupadöntőm, de hál' Istennek a másik három kupadöntőt sikerült megnyerni.
2: Ezek közül melyik volt neked a legemlékezetesebb a győztesek közül?
3: Hát mindig az első a legemlékezetesebb talán, ugye az Diós Győrbe volt, a mérkőzés maga ott Fradi Vác 1-0 volt, ott Nasser góljával afrikai játékos nyertünk, de talán a harmadik a Kispest Honvéd ellen, ami egy oda-visszavágós meccs volt, és az is egy nagyon erős Honvéd volt. Ott Kuszela volt, ott már Davidovics volt a Honvéd edzője, akik akkor 10 meccset Zsinórban nyert a Honvéd, nagyon-nagyon erős Honvéd volt, tehát Illés Béla, Forrai, Pison, Bánfi, Csábi, Vince Pilu, tehát 9 válogatottal álltak fel, és egy oda-visszavágós volt akkor a Magyar Kupa. Az első meccsen az ülőjúton 3-0-ra sikerült nyernünk, ott az egy óriási bravúr volt akkor, a Honvéd nem is értette, hogy mi történik, mert mondom, egész tavasszal már 10-15 meccs óta veretlenek voltak, és a visszavágó volt az ominózus kardlapos mérkőzés, amikor a lovasrendőröket bevezényelték a végén, ott is sikerült 2-1-re győznünk, és avval 94-ben megnyertük a Magyar Kupát. Ez szomorú dolog árnyékolta be ezt a mérkőzést, hogy a végén beengedték a lovasrendőröket egy olyan helyzetben, amikor csak a Ferencváros szurkolók jöttek be ünnepelni Kispesten a pályára, mert a honvédosok addigra már elhagyták a stadiont.
2: Hát ez nem volt akkor olyan kellemes itt a vége. Gólt rúgtál Magyar Kupa döntőn?
3: Igen, haladás ellen 2-1 volt 93-ban, ott a Fodor Imre rúgta. A 94-ben mind a kettő rúgtam, igen, az első meccsen 3-0-ra nyertünk a Honvéd ellen, ott én rúgtam az első gólt, meg adtam két gólpasszt is a Lipcsei Petinek, meg a Pálink Zsoltnak. A visszavágon pedig szintén a győztes gólt nekem sikerült szereznem, amikor 2-1-re nyertünk Kispesten.
2: Milyen volt akkor a Magyar Kupa rangja?
3: Én azt gondolom, hogy az első, még Magyar Népköztársaság Kupa volt 1989-ben, a többi már Magyar Kupa, hát szerintem óriási rangja van. Ugye pont ma olvastam a Fradi légiósának, Rámákersznek a nyilatkozatát, hogy nagyon szeretne már egy kupát nyerni, mert ugye még nem adatott meg neki, hogy bármilyen sorozatban nyerjen. Óriási rangja van. Hát
2: de
3: persze,
2: akkor milyen volt, amikor te játszottál?
3: Ja, akkor nagy rangja volt, tehát nagyon megbecsülték a játékosok, mert kiemelt jelentősége volt, akkor kegben indulhatott, ugye kupagyőztesek, Európa kupája a kupagyőztes, és a sorozatot senki nem vette félváról, tehát itt mindenki tudta azt, hogy ez a úgymond legegyszerűbb, vagy legkönnyebben lehet kilépni a nemzetközi porondra, ha ezt a sorozatot megnyered, mert ugye a bajnokságban ugye 16 csapat volt, az 30 mérkőzés, az alatt azért egy kis csapatnak nincs sok esélye arra, hogy odaérjen a végén az elejére, de itt mindig voltak meglepetések, a kupa, hát erre Angliát tudom felhozni legjobb példának, ahol a negyedosztályú is ki tud verni első osztályút, és nem egyszer fordul elő. A kupába ugye most megváltoztatták, hál' Istennek, ezt a szabályt vissza, tehát hogy a kis csapat fogadja mindig a nagy csapatot otthon, ez régen is így volt, így sokkal több esélye van a kisebb csapatnak, és tudnak bravúrokat elérni. Rendkívül jó mérkőzések voltak a magyar kupákban, és sokszor nehezebb volt bejutni a döntőbe, mint egy-egy döntő esetleg. Tehát az oda vezető út a nagyon nehéz, mert ki tudsz esni egy esélytelenebb csapattól, aki nagyon felszívja magát. Tehát ezt megnyerni, az egy hosszú sorozat, de mégis a legkönnyebben lehet kijutni a nemzetközi porondra.
2: Ugye beszéltünk már arra a 89-es döntőről, hogy emlékszel, ott sok néző volt?
3: Hát mi számít soknak, mert ami most van, ennyi nem volt. Tehát 50 ezer fölött várják, és tavaly a Paks ellen úgy tudom 54 ezer néző volt a Puskás stadionban. Itt most nagyon népszerű lett újra a futball, és a futball mérkőzésre járás, tehát családok. Ez egy nagyon népszerű esemény, és ennek én nagyon örülök, hogy ennyi néző van. Ennyi nem volt talán akkor azon a mérkőzésen, de egy 30-35 ezer néző lehetett akkor a régi Népstadionban, de hát a kettős rangadókra visszagondolunk, ott meg volt 75-80 ezer néző is a Fradi mérkőzésein a második meccseken már.
2: Hát, hogy hány néző van, azt majd megtudhatjuk most már hamarosan. Katona László és Tóth Béla közvetíti majd a mai mérkőzést, és ott van vele állandó szakértőnk velük, Bene Ferenc, és most elmondják nekünk, hogy hogy áll föl majd a két csapat, mit látnak, mit tapasztalnak. Sziasztok!
1: Szia Balázs, köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Ott vannak már egyébként a játékosok a pályán is melegítenek, kik ugye zöld felszerelésben, vagy éppen kékben, az Alegerszeg részéről Skribek lőtt éppen kapura. Érdekesség, hogy most egyelőre Borsos áll a golvonal előtt, de nem ő fog védeni, hanem majd Gundel Takács, a Ferencvárosnál pedig Sziszi lőtte ki a labdát a lelátóra, éppen a ferencvárosi tábor közé, mert hogy arra kapura gyakorolnak a ferencvárosiak, amely mögött egyébként a ferencvárosi B közé foglal helyet. A legerősebb kezdő 11-ét jelölte azért Robi Kín is erre a Magyar Kupa fináléra. Magyar játékosból Dibusz Dénes, valamint Gruber Zsombor van ott a kezdő felállásban, valamint Mariano Gomez, aki egy héttel ezelőtt kapta meg a magyar állampolgárságot. Dibusz a kapus, tehát ő az ötödik kupa győzelmére készül, illetve arra törekszik, hogy meglegyen az ötödik aranyérem. Makrekis Gomez, Ramakers összetételben a hátvédsor, így aztán a jobb oldalon Kadu a szárnyvédő, még a balon Audaura. A középpálya meglepetés talán, hogy Rommens ott van a Kanikovszki Zakariasen kettős mellett, utóbbi kettő szereplés az egyáltalán nem meglepő, viszont Rommens úgy tűnik, hogy ismételten élvezi a bizalmat a ferencváros részéről. Erről pedig Zsozef, valamint Gruber, főleg Zsozef van kitűnő formában, mert hogy ő az elmúlt mérkőzéseken rendre duplázott, csak hogy mint az Újpest, valamint a Paks ellen.
4: Ha már duplázás, hát pont kétszer nyert az Alaegerszeg ebben az idényben a Ferencváros ellen a bajnokságban, és majd jövő héten jön az utolsó kör a labdarúgó Fizzligában, ott pedig eldőlhet, hogy az Alaegerszeg bajnoki bronzérmes lesz-e bármilyen formában, vagy éppen a Ferencváros bajnok. Ezekre van a legkevésbé esélye a két együttesnek, a Magyar Kupa döntője pedig első ízben a két csapat között. A kapuban Gundel Takács, a védelemben Csonka, Várkonyi Viktor, illetve Calderon. Calderon duplázott, ami azt jelenti, hogy a két csapat legutóbbi két mérkőzésén betalált, csak úgy, mint Skribek, a másik ilyen játékos. Egyszer 2-1-re, egyszer pedig 3-1-re nyert az Alaegerszeg a Ferencváros ellen a bajnokságban. Milyen érdekes, mert lehet tényleg ezen múlik az FTC bajnoki címe. A középpályán Kis, Szendre, Yamato és Skribek, elő pedig a Maxel, João Viktor kettős brazilokkal támadt, tehát az Alaegerszeg, bár ez nem olyan meglepő ebben a szempontból. Itt van a stadionban velünk Bene Ferenc. Feri, mit vársz a találkozótól?
5: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Alapjában jövő mindkét csapat a legerősebb összeálltásban lép pályára. Talán a Ferencvárosnál egy apró meglepetés számomra, hogy Makrekis visszaszorult a védővonalba. Gyanítom, hogy az lehet az oka, hogy azért Rabikin egy picit óvatos, talán abból a szempontból, hogy felgyorsítja a három belső védőjét. Makrekis kétségtelenül a leggyorsabb játékosa a Ferencvárosnak. Adódik ez abból is, hogy ha összehasonlítjuk az Alaegerszeg összeállításával, akkor ebből a 4-4-2-ből az Alaegerszeg támadásban sokszor gyakorlatilag egy 4-2-2-vé alakul át, ami azt jelenti, hogy pont azokon a félterületeken összekötő pozícióban pont Skribekkel fog találkozni Makrekis. Teljesen logikus döntés lehet, hogy Makrekis lehet az, aki Skribeknek a mélységi beindulásait fogja elsősorban levédekezni. Ugyanakkor talán egy apró meglepetés Rommens kezdőcsapatba kerülése, viszont ő a középpálya stabilitását fogja adni, illetve hát azt se felejtsük el a Ferencváros oldaláról, hogy iszonyatos erős a kispadja a Fradinak, tehát minden csapatrészben rendkívül jó futballistákkal rendelkezik a Ferencváros. Ugyanakkor az Alaegerszegnek az ereje talán az összeszokottság lehet, hiszen azért a Maxwell Zsoa Viktor páros nagyon-nagyon jól érzik és ismerik egymást, jól működnek a játékkapcsolatok, illetve hogy említettem, Kis Bence és Skribek belépése a középpályások és a támadók közötti félterületekbe azért okozhat veszélyt. Nagyon sok fog múlni azon, ahogy minden szoros mérkőzésen, hogy kiszerzi az első gólt, illetve az átmeneteken. Alapjában a Ferencváros az esélyesebb, erősebb játékos állománya rendelkezik, de a kupadöntő az kupadöntő. Én azért nem írnám le az Alaegerszeget sem.
1: Kezdés tehát 18 órakor, vagyis alig több, mint negyed óra múlva. A trófea már ott van a pálya szélén. a játékosok pedig lassan illetve a melegítésből a játékosok már szivárognak be az öltözőbe, úgyhogy most már az utolsó simításokat végzik el a pályán kívül, és hamarosan 10 perc múlva visszatérnek majd a játékos kijáróba. A mérkőzést megelőzően megemlékezünk majd a héten elhunyt Fazekas Lászlóra, aki 79. évében hosszantartó súlyos betegség után hunyt el, úgyhogy a mérkőzés megelőzően rá egy perces néma csönddel fogunk megemlékezni. Azután pedig majd jön a 86. Magyar Kupa döntője a Puskás Arénában 7. alkalommal a Szó a stúdiójé.
2: Köszönjük szépen, természetesen majd kapcsolunk vissza a helyszínre, Vukovics László pedig itt velünk a stúdióban, és akkor itt ide Fazekas Lászlóra foglak emlékezni, és hát neked is van kötődésed, meg van olyan élményanyagod, amit biztos hallottál mondjuk apósodtól.
3: Hát természetesen, ugye aposom dr. Páncsics Miklós, ők együtt voltak olimpiai bajnokok 1968-ban Mexikóban, rengeteg nagy csatát játszottak egymás ellen, hát 67-68-ban a Fradi volt a bajnok, utána 7 évig zsinórban az Újpest, de apósom kapta az első 10-es osztályzatot pont a nagy csatársor ellen, a Fazekas Göröcs Benedunai 2 Zámbó ellen, utána Fazekas László, aki azért csak 92-szeres válogatott, mert azt mondta, hogy nem szeretne egy Bozsik Józsefhez hasonlítani önmagát, hogy nem akar százszoros lenni, hogy hol van ő ahhoz, pedig fantasztikus futballista volt. Ő is kapott 10-es osztályzatot, pont a Ferencvárosnak rúgott 5 gólt a 8-3-as emlékezetes mérkőzésen. Isten nyugasztalja, és nekem a személyes kapcsolatom, hogy 94-95-ben Mészöly Kálmán mellett ő volt a válogatott pályaedzője, és én ott dolgozhattam vele.
2: Egyébként mondjuk el, hogy ő is volt háromszor Magyar Kupa győztes 1969-ben, 70-ben és 75-ben.
3: És most... ezüstcipős labdarúgó, és fantasztikus formátum.
2: Én most csak a Magyar
3: formátum.
2: Kupa miatt igen. mondtam ugye most ezt a dolgot. De térjünk vissza a mostani mérkőzésre, ugye itt kollégáink elmondták az összeállítást. Okoz neked valami meglepetést bármelyik csapat?
3: Most nem lehet belekötni a Fradi összeállításába esetleg. Én azt furcsálom, értem, hogy Makrakisszel felgyorsul a védelem, de pont a védelem az, amit nagyon ritkán változtatnak az edzők. Szalai valóban nem egy gyors játékos, de remekül fejjel, és nagyon kemény, de most így döntött Robi Keane.
2: Ez nem azért lehet, mert azért ezek a kis dél-amerikai játékosok gyorsan fordulnak, és mondjuk Szalaiba benne lehet mondjuk egy piros lap akár?
3: De ez nagyon belejátszik pontosan, de Gomezt is mozgatja, hogy egyszer jobb oldalt játszik, egyszer bal oldalt. Makrakisznek nem ez az igazi posztja, de Makrakis, ha futballtudást nézzük, sokkal jobb futballista mondjuk, mint Szalai, mert gyors, kreatív, jól lő, jól cselez. Szalainak az erénye, hogy kemény és jól fejel, de futógyorsaságban ezek a brazilok meg tudnák forgatni. És ami még számomra meglepetés, hogy Yusuf felépült, és nincs a kezdőcsapatban. Yusuf szerintem a Ferencváros legjobb csatára, tehát ha képességeket nézzük, ő benne minden megvan, de Gruber Zsombor most 3 gólpaszt adott az Újpest ellen az 5-0-ra megnyert mérkőzésen, tehát abszolút indokolt, hogy a csapatba marad. Lenny Joseph mostanában minden mérkőzésen betalál. Hát a Fradinak csak az érdekesség kedvéért, hogy kik maradnak ki a csapatból, hogy egy olyan csapatot tudna felállítani a Ferencváros a kispadról, hogy Osvát, Giulio Romao, Szalai Nagybarna, Maiga Korbu, Levi Abufani Lisztes és Yusuf.
2: Hát futballban nem lehet sorokat cserélni, ugye, mint ilyen koromban.
3: Nem lehet, csak ezt arra mondom, hogy ez a csapat például a magyar bajnokságban 100%-osan dobogós lenne, aki most nem játszik egyetlen játékos sem.
2: Ugye Kadu és Oda-Oda is ritkán szokott együtt pályára kerülni azért.
3: Igen, mert jobb oldalt Makrakis játszik, hogyha a magyar szabálynak a többi poszton meg tudnak felelni, de mostanában azért Osvát, mert ugye az 5 magyar szabálynak meg kell felelni. A Makrakis egy nagyon komplex játékos, csak ezt sokszor elmondom, ha neki a feje rendben lenne, akkor egy komoly bajnokságba játszana. Hát ez az ő feladata, hogy ezt megoldja magán. Gomezről ugyanez a véleményem, tehát ha ő egy nagyon jó védő, tudjuk, hogy most már megfelel a magyar szabálynak, és egyébként a Magyar Kupában nem kell megfelelni, tehát itt bárki játszhat. Ő is, ha az indulat... Az nagyon döntő lesz a mai mérkőzésen, csak az elmúlt 2 évből kiindulva, hogy a Paks 2-szer le tudta győzni a Ferencvárost, de egyszer úgy, hogy elvesztette a fejét a Ferencváros játékos, ugye lerántotta a Bödét sárga lappal a zsebében, amikor a paksiak már 10 voltak. Itt arra célzok a mai meccsel kapcsolatban, hogyha ilyesmi nem történik, tehát a Fradi nem hibáz bele egy óriásit, vagy nem lesz egy olyan kiállítás, ami a forró fejűségből fakad, vagy egy fölösleges, akkor a Fradi toronymagas esélyese a döntőnek, ha bár egy döntő, minden megtörténhet.
2: Aztán nézzük egy kicsit Kanikovszkit, aki ugye egyre jobb formát mutat, és alapemberré vált teljesen.
3: Kanikovszki is egy nagyon komplex futballista, őt Robi Keane ismerte a Maccabi Tel Avivból, ahol együtt bajnokok is voltak, azért hozta ide, És most már arról a posztról, ugye mindig elmondtuk, nekem itt Nagy Ádám jut eszembe, itt mondták, hogy arról a posztról, hogy az első az, hogy megjázz a labdát, szerelj, és a többi, de a mai modern futballba oda kell érni gólpasszokig, és gólokig is arról a posztról, és Kanikovszki most már nemzetközi porondon is megfelelt ennek, magyar szinten is, mellette olvassa a játékot, jól védekezik, tehát Kanikovszki egy olyan légiós. Én sokszor mondom, hogy magyar párti vagyok azonos testhelyzetből, de Kanikovszki például egy minőségi légiós.
2: Igen, egyet mondott ugye, hogy arról nem tehet, hogy nem magasabb, mert akkor valószínűleg nemzetközi szinten is magasabban jegyzett bajnokságban játszana.
3: Ezzel is abszolút egyetértek. Tehát a Ferencvárosnak vannak nagyon jó légiósai, és vannak szerintem közepes légiósok. A nagyon jókat meg kell tartani, és melléjük ugyanilyet, ha van lehetőség igazolni, akkor ez alkalmas lehet arra, hogy a Ferencváros még arról lejtsünk szerintem egy szót, hogy most még minden nyitva a Fradi előtt. Lehet kupagyőztes bajnok, tehát lehet egy fantasztikus szezonja, a legnegatívabb történet, ha egyiket sem nyeri meg, és a legvalószínűbb történet szerintem, hogy ma magyar kupagyőztes lesz, de a bajnokságban, mivel nem a saját kezébe van a sorsa, ott lehet, hogy nem nyeri meg a bajnokságot.
2: Innen folytatjuk majd, de közben érkezett egy interjú, mégpedig az Alaegerszeg vezetőedzével, Nuno Campossal készült ez a beszélgetés, most hallgassuk meg ezt.
6: Not many coaches beat Ferencváros for their first two times.
7: Kevés olyan edző van, amelyik le tudta győzni a Ferencváros kétszer is, miatt itt a... Hát mindenki ellen önbizalommal telve játszottunk. A Ferencváros egy nagyszerű csapat, amelyik másfajta célokért harcol, bajnok is akar lenni, de a mai egy döntő. És azt gondolom, hogy egy döntőben senki sem nagyobb, mint a másik csapat, legalábbis a pályán. Hiszünk abban, hogyha a legjobb verziónkat, a legjobb tudásunkat tudjuk nyújtani, akkor lesz esélyünk a győzelemre. Igen, hiszen legyőzni a Ferencvárost egy dolog, de nyerni a döntőben egy másik, mi kell ahhoz, hogy ez meglegyen. Igen, egy döntő teljesen más mérkőzés egy szimpla bajnokihoz képest, de természetesen azért vagyunk itt, hogy megpróbáljunk győzni. Ugyanakkor élveznünk is kell ezt a pillanatot, hogy ott vagyunk a pályán, hogy ilyen közegben futballozhatunk. A játékosaink pályafutásában nem sok ilyen dönt van, kevesen, talán hárman, akik egyáltalán játszottak már ilyen finálét. Ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat lehet a játékosok pályafutásában. Úgyhogy élvezniük is kell. Mindenek előtt, hogyha úgy mennek bele a mérkőzésbe, hogy élvezik a lehetőséget, kihasználják a lehetőséget, akkor bármi megtörténhet, ezt is kértem tőlük. Ez azt is jelenti, hogy némi teher is kerül rájuk. Hiszen mégiscsak egy döntőben vannak, ilyen közegben lépnek pályára, vagy pedig túlságosan fiatalok, hogy érezzék ezt a fajta nyomást, és ez akár előny is lehet. Normális szerintem, hogyha érzünk némi fajta nyomást, de hát ennek inkább összenzőnek kell lennie. Mégiscsak a döntőben vagyunk, és azért harcolunk az egész pályafutásunk során, hogy ilyen pillanatokat éljünk át. 7 döntőben játszottam játékosként, voltam, hogy nyertem, voltam, hogy vesztettem. A lényeg az, hogy a végén próbáljam élvezni, és azt érezzem, hogy mindent megtettem a győzelemért. Mert persze mindenki nyerni akar, de tudjuk, nem könnyű egyetlen csapat számára sem. Nekünk viszont a végén azt kell éreznünk, hogy a legjobbunkat nyújtottuk, hogy az egész stadionnak megmutassuk. Ma nem telt ház lesz, biztos, hogy egy nagyon jó mérkőzést kell látni, hogy mindenkinek, meg otthon is. A kupa ebben a szezonban egy olyan volt, amit mindenki élvezett, otthon meg a stadionban is. Az elődöntőhez képest mindössze egy változás van a kezdőcsapatban, méghozzá a kapuban. Mauricio játszotta végig az összes kupa meccset, most viszont a döntőben Gundel Takács játszik. Mi az üzenete ennek a cserének? Mauricio egy nagyon-nagyon magas szinten van, ugyanúgy, mint Gundi. Nincs a másik mérkőzésen, a tovább mérkőzéseken Mauricioval játszottam, beszéltem is vele, hogy meccsről meccsre döntöttem el. Ebben az esetben ez egy döntő. Gundi nagyon jó szezont produkált egészen mostanáig. Ebben a pillanatban Gundi folyamatosan megmutatta azt egészen mostanáig, hogy milyen jól teljesített. Mauricio is megérdemelni egyébként, hogy játszon, de sajnos csak egy kapussal tudunk pályára lépni. Gundi egy picivel jobban hozzászokott azokhoz a kollégákhoz, akikkel most játszik, hiszen ő a bajnokságban az első számú kapusunk, és itt a döntőben a kerez is meghatározhat.
2: Nuno Camposta, az Alaegerszeg vezetőedzőjét hallottuk, most pedig következzék a Ferencváros mestere, Robi Kín.
8: I remember very clearly your last words from
7: emlékszem az utolsó szavaira a legutóbbi kupa döntőt követően, hogy emlékezzenek a játékosai erre az érzésre, és hogy soha többé ne valósuljon meg ugyanez. Ez a kiindulási pont. Igen, természetesen megvan az az érzés egy évvel ezelőttről, főleg ahogyan kikaptunk a büntetőkkel, szemre feleség soha nem jó, de hát ez a futball benne van. Igen, igen, itt a lehetőség, hogy most visszatérnek. Soha nem egyszerű két döntőbe bejutni egymás után, ez most meg lett, most pedig a srácokon múlik, hogy meg is szerezzék az aranyérmet és a trófeát. Az előző héten azt figyelettük, ez egy Európa Liga szintű teljesítmény volt a csapatától az Újpesttel szemben, hogyan lehet elérni ugyanazt a szintet. Hát igen, ma is ez a feladatunk, ezért is vagyunk itt, mert a bajnokságban is szeretnék játszani, de itt is szerintem fontos számunkra, hogy olyan mentalitással lépünk pár, mint hogy ez egy európai kupa meccsen, főleg ennyi szurkolóval itt a stadionban, nagyon-nagyon sokan fognak minket bújtatni majd, ez pedig fontos szerintem, hogy ezt a fajta érzést megszerezzük. Nyilván az elején mindenki egy picivel feszültebb lesz, ez egy kupa döntő. Nem sok ember van egyik oldalon sem, akivel túlságosan sok döntő jött már szembe az életében. Itt a fontos az, hogy a saját játékot játsszuk és élvezzük. A sajtótájékoztatón korábban azt mondta, hogy a Zalaegerszeg egy kevésbé kedvelhető csapat. És egy eléggé csendes csapat is. Hát igen, mert ők szeretnek játszani, szeretik a labdát a földön tartani, és ezt teszik, ezért is mondhatom, ezért lehet őket kedvelni. Rubennek volt 3 gólpassz az előző héten, és nagyon jól volt az összhangja, az összjáték a Josephel és Zakariassennel is. Muszáj volt őt már a küldeni. Igen, hát látjuk, mivel megértik egymást az előző héten is, főleg a második fél időben. És amikor ilyen jól együtt vannak, és ilyen majd önbizalomban játszik mindenki. Ez mindig egy nagy lehetőség, szerintem fontos, hogy ezt a fajta rendet megőrizzük. Beszélünk a jobb oldalról is. Makrakis és Kádó is ott van a kezdőcsapatban, és elég frissek a lábaik. Mire lehet számítani ettől a párostól? Igen, természetesen Európában, hogyha megnézzük, Sissé ott volt a legtöbbször, nagyon-nagyon sokat jelentett, de hát nem csak Steph is nagyon hiányzik most, Csebrai pedig eléggé hasonlít Sissé-hez, hogy mennyire gyors, mennyire tud visszajönni, vagy éppen előre is menni, szerintem ez egy nagy rész. Kádónak is megvannak a kellő képesség. Főleg támadásban az ellenfél kapuja előtt. Köszönöm.
2: Robikint hallottuk. Mohai Bence volt az, aki kérdezte a két mestert, és Székely Dávid kölcsönözte a hangját. Vukovics László pedig itt van velünk. Én két gondolatra figyeltem föl egyre-egyre a két edző véleményéből. Az egyik ugye, hogy visszacserélte Gundel Takács Bencét, ugye a kupasorozatban nem ő védett, és azt mondta az összeszokottság, meg a rutin, meg hát Gundelnek egy nagyon jó éve van. Most beszéljünk először erről, hogy ez ugye azért lehet meghatározó.
3: Én is gondolkoztam ezen, hogy végig a kupába ugye Mauricio védett, hogy dönt a döntőre, de ahogy te is fogalmaztál, egyetértek abszolút, hogy az összeszokottság mellett döntött, hogy egész évben a bajnokságban Gundel védett, és most, hogy bajnoki vagy kupadöntő, mivel ez nagyon fontos mérkőzés, az összeszokottság döntött.
2: A Ferencvárosnál pedig Robikin azt mondta, hogy emlékeznek még a tavalyi fináléra, ahol büntetőkkel kaptak ki. Hát gyanítom, hogy ez azt is tükrözi, hogy a Fradi nem akar eljutni a büntetőkig.
3: Hát nyilván az már egy lutri, de valahogy el kell dönteni mindent. És itt, ha van félnivalója Robikinnek, szerintem igazán nincs, de ha lenne, akkor talán az, hogy Nuno Campos egy kupa specialista, 7 döntőbe vett már részt, ebből 4-et meg is nyert edzőként, tehát ő nagyon élvezi ezeket a kupa dolgokat. Pont Szekeres Tamás jutott eszembe, aki volt benne, és ugye 7-szeres magyar kupa győztes, meg szuperkupa győztes.
2: De ő megnyerte azt a hetet.
3: Ő megnyerte azt a hetet, így van, ez a nagy dolog. És ilyen szerencsés dolog, hogy ennyi néző előtt, ilyen fantasztikus időben tényleg minden adott ahhoz, hogy egy jó mérkőzést lássunk. Ha a papírformát nézzük, akkor a Ferencváros esélyese a mérkőzésnek, de mint ahogy elhangzott már a felvezetésben, kollégáink elmondták, hogy idén 2-szer találkozott ez a két csapat, és mindkétszer az Zalaegerszeg nyert, ami bomba meglepetés. Hát, és most tudjuk azt, hogy egy héten belül 2-szer találkoznak, ami dönt a magyar kupa győzteséről és a bajnoki címről is.
2: Ugye az Zalaegerszeget 5-6 forduló után azt gondolták, ki fog esni, ezzel szemben itt van a magyar kupa fináléban, és Maxwell, mint Zsaha Viktor hozzájárult ahhoz, hogy ez a csapat ilyen jó legyen, és ők lehetnek talán a legveszélyesebbek ma is.
3: Igen, és még ide kapcsolódik, hogy Borges például a belső védőt eladták Amerikába az MLS-be, ami óriási dolog egy úgynevezett tényleg ilyen helyzetből induló csapatról, akitől a bemaradást ma óriási bravúrnak vették volna. De a két csatár rendkívül jó a földön, Skribek Allennél nagyon jól megérték magukat, Szendrei is tudja a játékot, Kis Bence is rá tud gyorsítani. Hátulról nagyon bátran hozzák ki a labdát, ez kockázatokat rejt, mert a Fradi le fogja támadni őket. Calderón is jól cselezott, belül kimerik hozni a labdákat, Amato is magyar szinten egy kifejezetten jó futballista. Itt kérdés, hogy mennyire meri fölvállalni az Ette a saját játékát, értem ez alatt, hogy tényleg kimerik-e hozni hátul a labdát, viszont ebben benne van nagyon könnyen a labdavesztés, amiből a Fradi azonnal büntet.
2: Pont Bozsik József járt itt egyszer nemre olyan régen nálunk a stúdióban, és mondta, hogy az Zalaegerszeg valóban egy fiatal csapat, de azért már Várkonyi, vagy Kis, vagy Skribek elérték azt a kort, hogy már van egy kis tapasztalatuk, és még nagyon sikeréhesek, és Skribeknek meg egy nagyon jó idénye van most.
3: Igen, Skribek egyébként nem biztos, hogy sokan tudják, de a Ferencvárosban nevelkedett, és utána játszott a Puskás Akadémia Park, sok helyen játszott. Most úgy látszik, hogy megtalálta a helyét, itt oda-vissza elégedettek egymással, mind a vezetés, mint ő a vezetéssel, mert élvezi a bizalmat. Egy játékosnak a legfontosabb az, hogy játszon, élvezze a bizalmat, és ha van benne tehetség és tudás, akarat, szorgalom, akkor kijön belőle ez a teljesítmény, ami most jelen pillanatban Skribek Allenből, és ez is elhangzott, hogy Calderón és Skribek mindkét Fradi elleni mérkőzésen betalált.
2: Ha nézzük a játékot, te mire számítasz? A Ferencváros neki megy az Zalaegerszegnek, diktálja a tempót, és az Zalaegerszeg inkább majd a kontrákra épít az említett két csatár miatt is?
3: Ez azért jó kérdés, mert a bajnoki lenne, tehát jövő héten ez így fog kezdődni a Grupa Arénába. Itt ma szerintem a Fradi lesz támadóbb, a Fradinál lesz többet a labda, tehát ha nézzük a labdabirtoklást, akkor 65-35 lesz körülbelül a Fradi javára. De a Fradinak a legnagyobb erénye a kontra, tehát nagyon gyors emberei vannak. Lenny Joseph magyar szinten tartalatlan, Yusuf is tudom, hogy most a kispadon ül, Gruber sem lassú, nagyon jó hozza befele a labdát. Viszont a Fradi le fogja támadni az Zalaegerszeget, és ez kérdés, hogy az Ette mennyire tudja kihozni a labdát, belehibáznak-e a labda kihozatalba, viszont ha ki tudják hozni, akkor a két gyors csatát meg tudják játszani, az Etének is lehetnek lehetőségei. A Fradi csírájába szeretné ezt elfolytani, hogy ne tudjon rágyorsítani a Zalaegerszeg, mert abban van a veszély az Eténél, de hát ha egyénileg végigmennénk a két csapaton, akkor azért a Ferencvárosnak jóval erősebb a játékos kerete.
2: Persze azért a Zalaegerszegnek is van tét, mert itt most kupát nyerhet, de a harmadik hely már azért elég messzinek tűnik.
3: Igen, és ne felejtsük el, hogy pénteken Puskás Akadémia MTK meccset játszanak, azért hozom föl, mert a Puskás megveri az MTK-t, utoléri pontszámba és több győzelemmel meg is előzi az Etét. Tehát az Etének onnantól kezdve, hogy megelőzze az ötödik helyen lévő Puskást, meg pontot kell szerezni a Grupa Arénába, ami nem kis dolog, jó, az eddig kettőből kétszer nyert, de azért az óriási bravúr lenne, lássuk be, hogyha harmadszor is legyőzni a Ferencvárost. Itt a kupadöntőben meg egy jó mérkőzést várok a Fradi. Ja, hát még egy dologról nem beszéltünk, a Fradinak óriási a tét, mert az Európa Liga, ezt nem nyeri meg, nem indul az Európa Ligában sem, akkor Konferencia Liga, ami óriási pénzkiesést jelent a klubnak. Itt most arról beszélek, ha a papírforma érvényesül az utolsó fordulóban és a Győr nyer Kisvárdán. Ha a Fradi ma ezt nem nyerné meg, akkor csak a Konferencia Ligában indul.
2: Fazekas Lászlóra emlékeztek a találkozó előtt, most pedig kapcsolunk Katona Lászlóhoz és Tóth Bélához, a két kommentátorhoz, a szakkommentátor pedig a helyszínen, Bene Ferenc.
1: Jó estét kívánunk, sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. A Ferencváros 25-ször, a Zalaegerszeg másodszor nyerheti meg a Magyar Kupát, az FTC 2022, a Zalaegerszeg pedig 2023 óta vár az újabb sikerre. A játékosok már ott vannak a pályán, az ETE együttese indítja majd útjára a labdát. Maxwell Allegria van ott a kezdőpontnál, Rúz Márton sívszavára várunk. A két csapat szurkolótábora az híresen baráti viszonyt ápol egymással, de alig ha lesz ez a barátság a gyepen tartós, mert hogy az Zalaegerszeg a történetének egyik legfontosabb kupa mérkőzését vívja, míg a Ferencváros számára téttel bír ez a találkozó is, ahogy a majd egy hét múlva az ETE elleni bajnoki is.
4: Hát előfordulhat igen, hogy a Konferencia Liga jut majd csak a Ferencvárosnak, de ehhez az kell, hogy ma elbukja például a kupa döntőt és a bajnokságot se nyerje meg a Fradi, de az is előfordulhat, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében játszhat az FTC abban az esetben, ha bajnok lesz, és ehhez nem is kell megnyernie a kupát, de a harmadik opció pedig az, hogy megnyeri a kupát. Európa Liga selejtező részvevő lesz az FTC, de a bajnokságot pedig elveszíti. Hát ez egy napon belül, vagy egy héten belül biztosan kiderül majd. Elkezdődött a mérkőzés a Zalaegerszegnél, a labda hátul egészen pontosan a saját 16-osán belül Várkonyi az, aki tereli a labdát, aztán Viktorinak adja a jobb oldalra, Csonka pedig, aki egyébként a Ferencvárosban lett élvonalbeli játékos, a jobb oldalt futna fel, de hozzá nem jut el a labda, hanem bal oldalra kerül. Érdekes, hogy a Ferencvárosnál azért most kirajzolódik az a három védős rendszer hátul, Kadu, illetve oda-uda a két szélen, ha úgy adódik, akkor felfut a támadásokhoz, de egyelőre azért nem úgy néz ki, hogy olyan nagy rösssel támadna le az FTC. A találkozó első perce eltelik, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0.
1: A labda pedig Gundel Takács Bencénél, ő gurítja ki laposan, egyenesen a brazil támadósor irányába, és már egy jobb oldalról belépő csonkalabda vezetés, aztán a futtatás a 16-oson belőle Maxwellnek, a beadás az nem sikerül, blokkolt ugyanis a jól helyezkedő Ramakers, aki életében először vív kupa döntőt, ugye korábban Belgiumban, illetve a Ferencvárosban ebben az idényben nem volt még része kupa döntőben. Emlékezhetünk rá, hogy ő nyáron csatlakozott a Ferencváros együtteséhez. Csonk András pedig, ahogyan már említette Laci is, a Ferencvárosból indult, és a Ferencvárosban nyert magyar kupát még hozzá, hát 2017-ben. A labdával továbbra is a Zalaegerszeg, a berobást követően, most már Skribek veszi át a bal oldalon, ő pedig a Pakssal mondhatja el magáról szintén, hogy itt a Puskás Arénában részese volt egy diadalnak magyar kupa fináléjában. A védelemben hátul Várkonyi az, aki most bíbelődik a labdával, aztán a visszafelé mozgó Kist választja a felezővonal közelében, és egy szabálytalanság Gomeztől, aki mellett Joao Viktor került a földre, úgyhogy szabadrúgás az ETA javára. Harmadik perc, 0-0.
4: Amátó kapja meg a szabadrúgás után a labdát, aztán már a bal oldalra tenné. Szendrei az, aki nagyon visszamozog mélyre, és elkéri a csapatkapitány a labdát, mutatja a többieknek, hogy hova, merre, de egyelőre nem nagyon mozognak felé sem a játékosok, ezért jobbra kipasszolja Kisbencéhez a labdát, Csonka ott van mellette, szintén a jobb oldalt, még a saját tér felén a Zalaegerszeg. Meglepő módon tartogatja a labdát magánál a Zalaegerszeg. Bene Ferenc, mi az oka ennek?
5: Hát először is az az oka, hogy a Ferencváros nagy rösssel nem támad le, egyelőre a középső zónát igyekszik megszállni, és mindkét csapat egy picit óvatosabb. Említettétek nagyon helyesen, hogy Szendrei húzódik vissza két belső védő közé. Ez az annak az oka, hiszen a Ferencváros két támadóval kezdi meg a védekezést, és ezért egy állandó 3-2 elleni labdabirtoklási fölényt próbál kialakítani a Ferencváros a labda kihozatalok tekintetében. Tehát Szendrei kizárólag a labda birtoklásnál húzódik vissza Ákpe Viktori és Várkonyi közé. Amennyiben ez a védőharmadba zajlik, nevezetesen most a félkörívnél, abban az esetben Gundel Takács a harmadik középső labdakihozatalt végrehajtó ember. Hát egyelőre kostogatják egymást a csapatok, nagyon nagy szükség lesz arra, hogy az átmenetek után fölgyorsuljon a játék. Szerintem addig ez várható, amíg egy picit nem érzik meg egymásnak a hibapontjait. Egyébként az maximálisan bejött, hogy Makrekisz elsősorban Skribekre fog figyelni, és ezért került be a védők közé. Meglátjuk, hogy esetleg ez az egyensúly hol bomlik meg, majd legközelebb arról is tudok beszélni.
1: Gomeszki a bal oldalra, a Ferencvárosnál a labda, a oda-oda. Joseph érkezik egyébként elé, de oda-oda inkább visszafelé gurít. Gomez aztán vaktában kénytelen előre vágni, mert hogy rárontott Maxwell, így aztán most már Gundel Takács a saját 16-osán belül, és akkor a védelem tengelyébe visszalépő Szendrei most már a labdával, Szendrei pedig próbálja némi immelámmal megtámadni Zakariassen. Labdát szerez a Ferencváros, Makrekisz gyorsít, aztán egy szöktetés Gruber felé, már a 16-oson belül a bal oldalon, Gruber az alafonal felé, és kiről ment ki a labda, kirúgás következik majd. Gruber próbálta kizárni a játékból a védője, és nem volt beadás emiatt, talán túl sokat várt, vagy túl sokáig tartotta magánál a labdát Gruber, mert hogy időközben szemben találta magát az alafonallal, úgyhogy jöhet majd egy kirúgással Gundel Takács Bence a mérkőzés 5. percében, a magyar kupa döntőjében Ferencváros ZTE egyelőre 0-0.
4: A kirúgás pedig a jobb oldalra megy, és az oldalvonalon kívülre kerül a labda. Nem hiszem, hogy a Paris Saint-Germain-től lepték, vagy nézték el ezt a taktikai húzást, bár ki tudja, mondjuk nem támad le annyira az Zalaegerszeg, hiszen Luis Enrique együttese hát nem egy alkalommal, de kivágta oldalra a labdát, és ezzel egy kicsit feljebb tudott húzódni a párizsi csapat. Majd jönnek ők is a Puskás Arénába 3 hét múlva. A Bajnokok Ligája döntőjét itt rendezik, az Arsenal ellen játszik majd a címvédő, de most egyelőre a magyar kupa döntő fináléja az, ami a Gyepen zajlik. Egyébként a lelátókon talán 45 000-50 000 néző lehet. Némi kis túlzásra vannak azért üres helyek egyelőre még a stadionban. Jobb oldalt Kadu az, aki megpróbálja a védelem mögé tenni a labdát. Viktori azonban jól helyezkedik, és Joseph előtt elhozza a labdát, aztán már egyből pörgetik tovább a kékben játszó zalaiak, olyannyira, hogy Calderón befelé jön, aki ugye két gólt is lőtt a legutóbbi két mérkőzésén a Ferencváros Zete párharcnak, vele szemben szabálytalankodnak, jöhet majd szabadrúgással a Zete. Az az Alaegerszeg, amely a 64 között a Vásáros Namény ellen 13-0-ra nyert, 32 között a Budafok ellen csak egy 3-0 idézőjelben, a Vasas ellen 2-1, a Soroksár ellen 1-0, még a Honvéd ellen 2-2, igaz hosszabbítás után, aztán jött a 11-es párbaj, amelyet aztán meg tudott nyerni a Zete. Nem voltak olyan egyszerű mérkőzései a Zalaegerszegnek, úgyhogy egy picit meg kellett nekik erőltetniük magukat, de ettől függetlenül azért ez a döntőbe kerülés nagy dolog a zalai labdarúgás életében. A félpályán áll a labda, mi azt jelenti, hogy João Viktor kezeli a labdát, Csonka a jobb oldalt megkapja, 7. perc 0-0 a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzés állása.
1: A labdával pedig Amato, majd aztán Várkonyi, az ETE védelmének tagjai, Calderón a bal szélen, befelé lép, és ismételten Várkonyi, Gundel Takács, az ötés felesről emeli ballal előre, Szendrei fejjel tud belecsúsztatni, aztán pedig a Ferencvároshoz kerül, Makrekis emeli előre, Várkonyi ugrik, de elfejeli mellőle a labdát Zakariasen. Várkonyi nehéz helyzetben megmenti, hogy ebből ne szöglet legyen, hanem csak egy bedobás, az viszont majd a szöglet zászló mellől következhet. Ugye ebben a bajnoki idényben kétszer találkozott már ez a két együttes, a Groupama Arénában 2-1-re nyert ősszel az ETE, majd aztán télen úgy nyert 3-1-re az Alaegerszeg hazai pályán, hogy ott több mint egy órát ember hátrányban játszott Cissé kiállítása miatt a Ferencváros, amely még előnyben is volt azon a találkozón. A bedobásból nem lett veszély, most már az Alaegerszeg szerez labdát, Szendrei viszont szabálytalanul választotta el a játékszertől ellenfelét, méghozzá Grubert, jöhet majd egy szabadrúgással a Ferencváros, egyébként a ZTE térfeléről, annak közepéről, picit jobbról, a labdát már készítgeti lefelé egyébként Kanikovszki, és szivárognak előre a magasabb ferencvárosi hátvédek is.
4: A labda mögött Kanikovszki, az izraeli pedig oda a 16-os vonala környékére, vagy ott kicsit beljebb fogja majd emelni a labdát, értelemszerűen az alaiak pedig megállnak a büntető területen kívül, még a vonalon, vagy hát a vonalon kívül, ott húzzák meg a vonalat. 9. perc, FTC Zalaegerszeg 0-0, Kanikovszki szabadrúgása jön be, középre Gomezt azonban, ha nem is sodorják el, 2-3 ember ott volt körülötte, esélye nem volt fejelni, bedobással jöhet majd az FTC a félpálya környékéről, mármint az alai félpálya környékéről, hátra egészen Makrekishez, aki már fordít, Kanikovszkinak a jobb oldalra, és Kadu is megkapja, aki valójában a szélső hátvéd, beinduló ember, Zakariasen mutatta a területet, és Viktori mellett el is tudott volna menni, hiszen kicsit beragadt Viktori, de ettől függetlenül nem tették meg azt a szívességet az FTC labdarúgói, hogy indítsák a támadást. Hátul el vannak most a labdával, Dibuszhoz is eljuthat valamilyen formában, egyelőre egyébként őt nem foglalkoztatták semmilyen formában, de Gundel Takácsnak sem volt igazából védeni valója. Gomez hátul a bal oldalra teszi, Odaudának előrébb nem tud jönni a Ferencváros, csak hátra, 10. perc, 0-0.
1: Dibusz veszi át 15 méteren, aztán Gomez, feljebb lép Kisbence is, Gomez nem tudja előre bikázni, ebből vesztett labda van, és Kisbence már a 16-oson belül lő mellé. Ballal próbálkozott, nem volt ez igazán jó kísérlet, a 16-oson belülre érve 14 méterről próbálta meglepni Dibusz Dénest, akinek ugye hátrálnia kellett ennél a lövésnél, de nem találta a kapuját, sőt veszéllyel sem kecsegtetett, ami a kapura lövést illeti, mert tényleg méterekre surrant el a labda a fűvön a kapufa mellett, úgyhogy kirúgással készülődik az FTC, viszont hát ez mindenképpen intőjel lehet a zöldfehérek számára, mert Gomez labdavesztése után azonnal ott volt az Alaegerszeg, amely megint rácsop a labdára, João Viktor fordulna már a 16-os csücskénél, viszont túl hosszan tolta meg, és szabálytalanság sem volt, úgyhogy újabb kirúgás. Most Ramakers mellett próbált lefordulni João Viktor, úgyhogy hát az Alaegerszeg próbál valami zavart kelteni a Ferencváros labda kihozatalánál, de hogy látod, Feri?
5: Előre az a meglepő, hogy nem különösebben agresszívan támad le az Alaegerszeg, de a Fradi nem tudja kihozni a labdát, legalábbis az elmúlt 3-4 percben nem tudta kihozni. Ez többek között azért is meglepő, mert alapjába véve képzeljük azt el, hogy a két belső védőre egy az egybe jut a két Ferencváros ékjátékosa, tehát ez már eleve egy taktikailag nehezen megoldható szituáció, hiszen ezáltal a két szélső védő sokkal közelebb helyezkedik az Alegerszeg belső védőihez, tehát gyakorlatilag sokkal visszafogottabb, magyarán szóval a pressinget, a letámadást is később kezdik meg a Ferencváros játékosa, illetve az Alegerszeg játékosai, tehát ezért nem értettem, hogy a Fradi miért nem tudta kihozni a labdát. Egyébként igen, most volt egy távoli lövés, de maga biztosan hárította Gundel Takács, viszont visszatérve a labdakihozatal, ami egy nagyon-nagyon sarkalatos kérdés, az a középpályás játék, hiszen a két zalaegerszegi belső középpályás, Szendrei és Amato gyakorlatilag három ferencvárosival találja szembe magát a mérkőzés nagy részében a tengelyben, és ezt a Fradi eddig ragyogóan kihasználta. Egyes egyedül mondom, a három belső védő labdakihozatalában adódott eddig probléma kizárólag.
4: 12. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, 25 méter Rommens teli csűddel, vagy teli rüsszel lőtte, nem kapásból, de egy pattanás után a labdát Gundel Takács kapujára, középre ment, könnyedén fogta a Zete hálóőre. A Ferencváros hozza a labdát a félpályánál, és aztán Gomez figyeli a bal oldalt, oda-udá üresen van, Csonka az, aki most ráront, de akkor a nagy erővel nem teszi ezt meg, most Dibusznál van hátul, aki négyszeres kupagyőztes, ma győzne az FTC, az lenne az ötödik alkalom, de hát hol van Szekeres Tamástól ő, aki ugye hétszeres kupagyőztes. Joseph pedig mehet a kapuig, a 16-oson belül van már a francia, egy kicsit hosszúnak tűnik a labda, és aztán nem gól, nem, mellé! Viktori ér a labdához az ötös vonalánál úgy, hogy ment bizony a jobboldali kapufa irányába, de mellé ment éppen, hogy csak belenyúlt bal lábbal, mégpedig a beadást követően, amelyet Joseph, nem hiszem, hogy éppen Viktori felé akar tenni, de a lényeg az, hogy ez egy veszélyes érintés volt, de lehet, hogy kellett, mert ott volt középen, talán Kanikovszki, de nem biztos, szóval valaki a ferencvárosiaktól érkezett középen, annak érdekében, hogy akár gólt szerezzen a Fradi. 13. 14. perc, Ferencváros Zalaegerszeg, MOL Magyar Kupa döntő 0-0.
1: Szöglet, Kanikovszki kicsiben begurítja Zakariasennek, visszakapja az izraeli. Kanikovszki, nincsen beadás most sem, másodjára már igen, és Gundel Takács lőzi ki, visszaemelik aztán Kaduék, és az senkinek nem jó. Volt némi ütközés egyébként az öt és felesen belül, a játékvezető szabálytalanságot nem látott, és ott a visszakanalazott Kadu labdánál már olyan üres területre pattogatta a labda, ahonnan nem tudta senki kapu felé terelni, úgyhogy kirúgásra jön Gundel Takács Bence. 14. perc a fináléban, és most már azért a ferencvárosi támadók is megvillantották a karmokat, azt illetően, hogy ők is eljutottak már veszélyes pozícióba a Zalaegerszeg kapuja elé. Most viszont a kirúgás után Calderón lódul meg a bal oldalon, jön a centerezés magasan, Viktor mellől fejelik ki a labdát a ferencvárosi hátvédek, méghozzá Gomez, aki aztán lenn is marad a földetérést követően. Hát a fejét fájlalja, ha jól látom, lehet, hogy azt ütötte be, azzal találkozott a gyepet érintve. Az biztos, hogy ott az egyébként nála legalább egy fejjel alacsonyabb João Viktor mellől el tudta bólintani a labdát az argentin-magyar, és aztán pedig a földetérésnél lehet, hogy eltalálta a tarkóját a gyep, minden esetre most már a fekvő pozíciót felváltotta az ülő pozíció, sőt most már talpon Mariano Gomez, úgyhogy azt hiszem, hogy itt nincsen komolyabb baj. Rusz Márton játékvezető ellenőrizte a játékost, és jöhet akkor most már egy szabad rúgással, mert hogy akkor itt Viktort szabálytalannak minősítette a játékvezető, tehát egy szabad rúgás kifelé, Dibusz a labda mögött.
4: Egyébként Gomeznek van már gólja a Magyar Kupa sorozatban, még a Kazincbarcika elleni 5-0 alkalmával talált be, de hát a 64 között kezdett az FTC egy szarvaskendi 15-0-al, ahol Yusuf 4-et is lőtt, Arzani betalált háromszor, az ausztrál játékos azóta már Melbourne-ben van, úgymond visszament, de a 32 között a Békés Csaba, a 16 között a Csákvár ellen tudott nyerni az FTC 4-0-ra, illetve 4-0-ra, Kazincbarcikán 5 gólos siker, 5-0, és a 4 között a Győr ellen egy 2-2-es döntetlen, után jöttek a 11-esekkel a csapatok, úgy tudott a fináléban.

0: csapatos a találkozó, és ez két dologban megnyilvánul egyértelműen, hogy az imént említettem, hogy tengelyben a Ferencváros a játékrendszerekből adódóan 3-2-es fölénybe van, de ezt kompenzálja a két visszahúzódó ékjátékosa az Zalaegerszegnek. Most joggal vetődik fel ilyenkor a kérdés, hogy hát akkor ott van a három belső védő, aki tudná támogatni a középpályát. Hát ez nem történik meg a Ferencvárosnál. Én hiányolom, hogy akár Makrekis, akár Rámakers, de akár Gomez is labdavezetése mély nem lépnek be, és miért nem támogatják a középpályás játékát a Fradinak. Az Zalaegerszeg részéről pedig a két szélső védőnek lenne kulcsszerepe, hiszen amennyiben a tengelyben túl sűrű a maga a játék tér és a játékosok elhelyezkedése nem teszi lehetővé, hogy nagyon sok területe legyen adott esetben a labdás játékosnak, elsősorban Csonkától a jobb hátvédtől és Calderontól a bal hátvédtől, ami a Zalaegerszeg játékában nagyon benne van, várnám a támadó játéknak a támogatását. Ez egyelőre nem történik meg. Nyilvánvaló, Csonka fél egy kicsit a bal oldalt Odaodától, Calderon pedig természetesen Kadutól, úgyhogy ezért egy picit óvatosabbak a csapatok.
1: Megint berúgták a labdát az ETL védelme mögé a ferencvárosiak. Zakariasen szedte össze a bal oldalon, Odaoda, aztán egy cselt követően Kanikoszki, és visszagurítja Gomezhez. Egyelőre tehát hosszú labdákkal a védelem mögébe játszott labdákkal próbálják vagy Zsozefet megtalálni, vagy most adott esetben ugye Zakariasen volt ott az ETL védelme mögött. Ezzel próbál tehát operálni valamelyest a Ferencváros a felállt az ETL védelemmel szemben. De most sem lesz ebből helyzet, mert most már Dibusz Dénest is bevonják a játékba a ferencvárosiak. Dibusz pedig ki a bal oldalra, Odaodához, aki gyorsít. Aztán nyújtja a lépéseit, Csonkába vezeti bele a labdát, Csonka pedig szerelt, úgyhogy jöhet majd egy bedobással az ETL kispadja elől az FTC. Mind a két vezetőedző talpon, Nuno Campos széles gesztusokkal próbálja, mint egy karmester vezényelni a csapatát, Robikén pedig most visszafelé fordul, és a kispad felé kezd el sétálni, tehát már azonnal neki áll reklamálni a tartalék játékvezetőnél, hogy miért olyan előről akarja bedobni a labdát Csonka András.
2: Az a Csonka, aki valójában nem jobb hátvéd, mert a kezdetek kezdetén, meg azért itt az alai éveiben is a középpálya közepén játszott eleinte, de Bodnár Gergő távozásával ő volt a jobb hátvéd, az Újpesthez ment, hát kellett egy jobb hátvéd. Ferreira a portugál lehetne opció, de őt nem nagyon veti be Nuno Campos, az alaiak mestere, úgyhogy Csonkában bízik meg, de hát ez nem egy új keletű dolog, hogy valakiből hátvédet készítenek, csinálnak a vezető edzők. Ennek talán a legékesebb példája Juhász Roland, aki csatárból lett hátvéd, vagy éppen Bese Barnabás, aki szintén támadóból lett szélső hátvéd. Mindketten a válogatottban ott voltak, sőt Európa-bajnokságon is jártak. Hátul az FTC-nél a labda, Dibusznál egészen pontosan a saját 16-osán belül. A 22. percben FTC Zalaegerszeg 0-0, Gomez aztán a bal oldalra, Odaudának visszaszorul a Fradi, Gomez aztán csak úgy előre rúgja, előre vágja a labdát, oda-oda is belekap, Bárkonyi érkezik, keresztezik, nem gondolta túl, inkább csak combbal oldalra kitessékelte a labdát, jöhet az FTC a félpálya környékéről bedobással.
1: Az első félidő derekán járunk, gól nélküli állásnál, amikor Gomez játssza be a tengelybe Ramakershez. Mind a két szurkolótábor hangosan biztatja a csapatát, hogy azért nagy barátságban vannak az zalaegerszegiek a ferencvárosiakkal. Elsősorban tényleg arról szól ez a kupadöntő, hogy a saját csapatukat biztatják a szurkolók. Szabálytalanság Maxwell részéről, Odaoda maradt lenne a földön mellette a felező vonalon. Jöhet majd a szabadrúgás a bal oldalon az FTC, Kanikovszki forgatját a jobb oldalra, Makrekis előtte Kadu. Üres területen egyébként, de Calderón lábába rúgja bele a labdát Kadu, aki aztán a vonalon átcsorgó labdát most már kézzel hajítja be, és ezután a Ferencváros védelmének tagjai játszogatnak a labdával, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy mind a két együttes mondjuk fejjel rohant volna a falnak. Az első bő 20 perc valóban komoly lehetőség, inkább távoli próbálkozásokkal telt el. Egyelőre nem lehetett felvésni Zitzert egyik másik oldalon sem. 23. perc is véget ér lassan a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében. Ferencváros, Zalaegerszeg gól nélkül.
2: Oda-oda a bal oldalt, középen Rommens kérni el, akit megtalált ismét Robbie Keane. Legalább egy évig nem is lépett pályára némi túlzással a belga játékos. Most pedig hát az erős túlzás, hogy kirobbanthatatlan a kezdőből.

0: Az elmúlt pár mérkőzésen már kezdőként lépett pályára Robi Keane csapatában. Bárkonyi saját térfelének közepén adja el a labdát, az átadása nem volt pontos, oda-uda szerezte meg, aztán a bal oldalon már Joseph a 16-os magasságában, de inkább közelebb az oldalvonalhoz a francia, oda-uda megkapja aztán tőle vissza, Gomezhez is, majd megint oda-uda. Egyelőre szépen passzolgatnak a Fradi játékosai, előrébb nem nagyon jutnak, a bal oldalon ott van Kanikovszki, ballal fogja beadni a labdát, ez megtörténik, emelkedik Zakariasen, hozzá nem jut el a labda, túl magas volt számára, Kadunak kell visszafutnia, meg aztán most majd Rámákersznek kell harcolnia az egyik brazila Maxellel, de nem kellett, valójában könnyedén el tudta rúgni előle a labdát, meg aztán egy szabálytalanság, amelynek következtében Calderon az, aki a földre kerül, bedobás vagy szabadrúgás, a lényeg, hogy jöhet majd a Zete a 25. percben.
1: Ez a Magyar Kupa kiírás 172 csapat részvételével kezdődött meg még tavaly augusztusban. Ugye a korai fordulókban még amatőr csapatok is részt vállaltak a küzdelmekből. Hát május 9-ére két csapatra szűkült a lehetséges győztesek sora, és ma rendezték az amatőr kupának a döntőjét is. Ott egyébként a Mezőörs 2-0-ra verte meg ellenfelét, a Kelen SC-t Illés Dávid duplájával, úgyhogy az amatőr kupa az Mezőörsre, Hegyőrmoson, Sopron vármegyei kis településre került. Egy indítás a jobb oldalon, Ferencvárosi részről, Gundel Takács jön ki a kapujából, és bikázza a lelátóra a labdát. Jöhet majd egy bedobással tehát az FTC. Csordogál a mérkőzés, de hát azt hiszem, hogy erre lehet, erre a találkozóra és erre az összecsapásra azt mondani, hogy taktikai csata dúl a pályán.
0: Mondjuk ez lehet nem annyira tetszik a szurkolóknak, vagy éppen akik majd valamilyen formában mondjuk minket hallgatnak, mert sok helyzetről nem tudunk beszámolni egyelőre. Kis Bence a félpályánál kapja a labdát, előtte ott van João Victor, majd aztán Maxell a jobb oldalt. Bizony már a 16-os vonalánál a jobb oldalt, most már bent van, a brazil nem tudja azonban Gomezt átverni. Hát a brazil-argentin párharcból ezúttal, mint ahogy talán az elmúlt években oly sokszor, inkább az argentinok jöttek ki jobban, jöhet majd az FTC szabadrúgással. A Fradinál Gartenman ötvös nincs, mindketten sérültek, míg a Zalaegerszegnél ugye mind Gergely lehoz egy olyan idényt, hogy őt nem is tudják bevetni valójában a zalaiak, mégis remekel a ZTE együttese. Ez valamelyest azért majd a jövőt illetően érdekes lehet, hogyha majd ő visszatér, akkor hova, milyen formán, meg hát úgy alapjába véve az alai labdarúgók közül a nyáron lesz-e jövés, menés, vagy leginkább maradnak a játékosok Zalaegerszegen. Viktorinál van a labda, hátul, egyelőre ő is csak kémleli, hogy kinek lehetne adni a labdát, előtte ott van Kis Bence, de inkább hátra, még pedig Gundel Takács kapushoz.
1: Aki meg az Újpesttel lett 2018-ban Magyar Kupa győztes, de akkor a fináléban nem vállalt szerepet a kapus. Most kipasszolja Amatóhoz, az argentin középpályáshoz, most már Várkonyi Bence, ismételten Gundel Takács a kapujában. Ebben a Magyar Kupa idényben először tehát a gólvonal előtt, Jean Mauricio védett az elődöntőben is, ott ugye 11-es párbajban jutott tovább a Honvédon az ETE, de Mauriciónak nem volt védése a 11-esek során. Emlékezhetünk, hogy a Honvédból Szabó Alex vétette el a saját lövését. Csonka indult volna meg a jobb oldalon, szerelték, és már Joseph az, aki kiemeli a jobb oldalra, Kadu mellett pedig gyorsíthat Makrekis. Na most szerepet cserélnek ott a szélsők, Makrekis van előrébb Kadu előtt, kimozgott oda arra az oldalra Joseph is, aki elég mélyen visszalépett labdáért, Romance, a földön játszó most már Gomez, lassan minden mezőn játékos az ETE tér felén, de visszafelé kénytelen mozogni ezúttal is a Ferencváros, olyannyira, hogy már saját térfelének kellős közepén vette át a labdát, amit Gomeztől kapott Rámakers, úgyhogy amikor jön előre a Ferencváros, próbálja gyorsítani a játékot, akkor rendre szemben találják magukat a támadók egy zalaegerszegi védővel. Jól szűkíti a területeket tehát mind a két együttes, mert az ETE előtt sem adódtak eddig lehetőségek. Pedig aztán már megkezdődik lassan a 29. perc a mérkőzésen.
0: 0-0 a találkozó állása, és most hátul a Ferencváros passzolgat, Kanikovszki Gomezt hozza játékba, majd aztán a mellette lévő Rámákers figyeli, hogy van-e beinduló ember, de egyelőre nem nagyon. tűnik, hogy aktivizálnák magukat az FTC játékosai. Romance oldalra kipörgeti, Makrekis még eléri, Kadu pedig oda segít, hogy ő hátra tudja tenni Ramakersnek. A bal oldalt Odaudá mutatja maga előtt a területet, a belga nem akarja meglátni, majd aztán egy lett játékos, Makrekis kapja a jobb oldalt, Kadu az, aki visszazár a helyére, Makrekis a jobb oldalt, egyelőre előrébb nem jutnak a Fradi játékosai, csak hátra, de Ramakers a félpályánál most észreveszi a bal oldalt, Odaudát, aki fejjel még egy pillanatra lehet, hogy bent tudta tartani a labdát a játéktéren belül, de kikerült oldalra, és bedobásra jöhet Csonka révén a Zalaegerszegel, és végzi a bedobást. Csonka aztán a vonalon passzolja végig, Kisbence lába között elmegy a labda, de vele szemben úgy látszik, nem szabálytalankodott Gomez. Eltelik fél óra, 0-0 a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzés állása. Bene Ferenc, hát egyelőre azért értem, hogy taktikai csata, meg jaj a döntő, de azért nem olyan tetszetős, izgalmas a meccs.
2: Igen, nem tudom ezt megcáfolni. Alapjában lélektani okai vannak, semmelyik csapat nem szeretne gólt kapni, mert az nagy mértékben meghatározná a mérkőzés jellegét. Itt igazából, mivel az Zalaegerszeg játék stílusához közelebb áll az, amikor az ellenfél hibáit kihasználva mondjuk kontratámadásokra építi a támadójátékát, itt talán a Ferencvárost illetheti kritika, hiszen amennyiben felgyorsítaná a játékot és gyorsabban járatná a labdát a Ferencváros, és mondjuk a védők többet lépnének be akár labda vezetéssel a középpályára valahol létszám fölint kialakítva, vagy esetleg egy meglepő húzással váratlanul olyan játékos bukkanna fel a középpályán, akire nem számítanak az zalaegerszegiek, akkor lehetne valahol bontani az Ete védelmét. Illetve ez azért is fontos lenne, hogy gyorsabban járassa a Fradi a labdát, és többet forgassa a játékot, hiszen gyakorlatilag az oldalvonalakon ott van Kadu és oda-oda, viszont nagyon keveset vannak játékban, és nagyon lassan játszik a Fradi. Azért kellene, hogy felgyorsítsa a Fradi, nyilván, hogy részt találjon a Zalaegerszeg védekezésén, de a másik pedig, hogy fárassza elsősorban a középpályásokat, hiszen Szendrei és Amato ezáltal nincs különösebben nagy mozgási energiára késztetve, így kvázi nem fognak elfáradni, ahogy ellenkező esetben viszont a nagy terület bejátszása miatt és levédekezése miatt erre lehetne számítani akár a mérkőzés derekán. Tehát egyelőre a Fradi egész egyszerűen lassan futballozik. A Zalaegerszeg meg nem kapott egyenről lehetőséget a Fradi hibázásával.
1: Mi lehet ilyenkor a gyógyír? Természetesen egy pontrúgás, szabad rúgás az ETA tér feléről, a ferencvárosiak végezhetik el. Kanikoszki a labda mögött ívelhet, tehát távolról be a 16-oson belülre egy fejes fölé száll. Zakariasen bólintott 15 méterről, de nem tudta kellőképpen kapu felé terelni ezt a labdát, úgyhogy kirúgáson jöhet majd Gundel Takács. Érdekesség, hogy az biztos, hogy külföldi edző fogja győzelemre vezetni a csapatát a Magyar Kupa döntőjében. Ugye a legutóbbi három kiírásban magyar edző diadalmaskodott, Boyer Gábor, valamint Bognár György, és hogyha Nuno Campos vagy Robi Keane lesz a győztes, bármelyikük legyen, a 10. külföldi edző lesz, aki Magyar Kupát nyer csapatával. Ugye a közelmúltból néhány név, Csercseszov, Öning, Márko Nikolic, Tomás Dol, Vignyevic, tehát azért az elmúlt évtizedben voltak jócskán külföldi edzők, akik Magyar Kupa diadalra vezették csapatukat. A labdával a Zalaegerszeg, tehát Nuno Campos együttes, amikor gyorsít Maxwell, de ez rettenetes labda előre. Aztán Gomez majdnem bajt okoz saját csapatának, de a rárontós Kribek mellett megtartotta a labdát Mariano Gomez. Aztán Viktori fejeli el, hova pattan a labda, Josefet zárja ki a játékból Várkonyi, és most már Calderón a bal oldalon, szabad terület előtte. Eltelt a találkozóból 32 perc, gól nélküli állásnál a Ferencváros és a ZTE csörtéje.
0: João Viktor az, aki rátekeredik a labdára, de hátul ott van Várkonyi, aki aztán végül megnyugtat mindenkit. Amato érkezik a két védő közé, a két középhátvéd közé, hogy aztán majd ő passzolja a labdát a középpályán valakinek, vagy éppen João Viktornak, aki a támadó sorból lép hátra, hogy egyáltalán a labdához jusson. Gundel Takács kapus pedig természetesen a saját 16-osán belül úr a háznál. Nincs semmiféle probléma akkor, hogyha hazaadják a labdát, lábbal is nagyon könnyedén tudja megjátszani a saját csapattársait. Most éppen hátul Szendrei kérhetné el Amátótól, de csak oldalra passzolgatnak az alaiak. Aztán pedig Viktori megint Gundel Takácsot hozza játékba. Nem feltétlenül érződik az, hogy váltana tudna az Ete, bár most pont megcáfolják azt, amit mondok. Megpróbálta még pedig Skribekkel egy összjátékot követően az Zalaegerszeg, mármint Amato hozni a labdát előrefelé, de el is veszítették, olyannyira, hogy Kadu kapja már a félpályán túl az FTC ki a jobb oldalra. Középen bent egy-két Fradi játékos, Zsozef, vagy éppen oda-oda is a 16-oson belül, de Makrekis nem íveli be első körben. Laposan Kadu, majd aztán nem tud Gruber az ellenfél kapuja felé mozogni, fordulni. Márkonyi eladja mondjuk nagyon könnyedén, és a jobb oldalról jön a beadás középre, no meg a kapujával is Gundel Takács, ő pedig már gurítja ki a jobb oldalra, mégpedig Csonkának.
1: Előtte van terület, úgyhogy akár oda be is törhet Csonka András, aki most már a Ferencváros tér felén gyalogol, Kistől kapja vissza a jobb oldalon továbbra is Csonka, viszont lelassult ez a zalaegerszegi akció, Csonka lép be középre, egy összjáték, aztán João Viktorral a bal oldalon teljesen szabadon ott maradt őrizetlenül José Calderón. Calderón rávezeti Kadura, nincsen centerezés, csupán a földön játszva, kicsiben próbálják tartogatni a labdát az zalaegerszegiek. Amato, Csonka, jó az összjáték, most Kishez jut el, Kis viszont ketten támadják, eladja a labdát. És ezzel most fordulhat a Ferencváros 3-4 ellen, Zsozef visszafelé kénytelen mozogni, Gruber a háta mögé kapta, Gruber 30 méteren, Kadu kinn a jobb oldalon a 16-os csücskénél, vele szemben Calderón, jön egy beadás, Rommens pörgette fel, Viktori pedig nagyon higgadtan mellel tette hazafelé a labdát, méghozzá Gundel Takácshoz. Viktori egyelőre a védelem tengelyében sallangmentesen és hiba nélkül teszi a dolgát az zalaegerszegnél, most is a 19 esztendeje ellenére egy olyan húzást választott, amivel hazatette ugye Gundel Takácshoz, ami hideg vérre val. 35. perc, Ferencváros, Zalaegerszeg 0-0.
0: Jön az előrepassz Gundel Takácstól, csak nem tudta átvenni Maxell a labdát a félpályánál, levágódik a lábáról a labda, és aztán már Makrekis szintén a félpályánál Gomezt hozza játékba, a bal oldalra pedig Odaudához kerül a labda. Hát egyelőre maradjunk annyiban, hogy nagyon visszafogottak a csapatok, meg valószínűleg a nagy tét rányomja a bélyegét a mérkőzésre, de egyelőre ez a 36 perc, ami eltelt a mérkőzésből, minimális veszélyt mutatott a két csapat kapujára, inkább a Fradinak voltak lövései, Rommensnek volt egy kísérlete, illetve volt Viktoritól egy veszélyes közbenyúlás, ami aztán végül mellé vágódott, de összességében azért még szerénykednek a csapatok a támadásokkal. Rámakers a középhátvéd nem fogja beívelni előrefelé Zakariasennek a labdát, Gruber is mutatja az üres területet, de nagyon megfontoltak egyelőre a hátvédek. Most Rámakersnél van, megint jobbra teszi, Makrekis előreíveli, mégpedig futtatná Zakariasent, Várkonyival szemben azonban nem sok esélye van a test-a-test elleni párharcokban, Norvég jöhet majd bedobással, ezt el is végzi gyorsan, Kadunál van a labda, mehetne a 16-os felé környékére, de nem, inkább csak oldalra, majd aztán hátrafelé Rommens, ő még egyel hátrébb, mégpedig Rámakersnek, visszakapja Rommens, 30 méterre a kaputól egyelőre a Ferencváros, de csak hátra, olyannyira, hogy az utolsó mezőnyjátékos Rámakers kapja a félpályánál, no meg a kapus, azaz Dibusz Dénes.
1: Dibusz pedig most már odagurítja Gomezhez, Gomez pedig vissza Rámakershez. Sorozatban ez a 9. alkalom a Magyar Kupa fináléjában, hogy vidéki, valamint fővárosi csapat csap össze. Közben gyorsít Makrekis, Kadutól kapja vissza a jobb oldalon, Makrekis megfordul a 16-os csücskéhez érve, ebből sincsen beadás. Aztán viszont odagurítja Gruberhez, Gruber pedig vissza a védelem tengelyébe. És a legutóbbi 8 alkalomból, amikor vidéki, valamint fővárosi csapat találkozott egymással, 4-et nyert meg a vidéki, 4-et a fővárosi, a legutóbbi 2 alkalommal a Paks, azt megelőzően az ETE, és volt a Vidinek is egy győzelme 2019-ből, ez időszakban az Újpest, a Honvéd, valamint a Ferencváros nyert Magyar Kupát. Jön egy beadás Odaodától, ezt kitenyerelte Gundel Takács, és a jobb oldalon Kis Bence lépdel előre, azt mintha kéz lett volna, Gruber csapott bele a karjával a labdába, úgyhogy szabad rúgásra jöhet majd a ZTE együttese a saját térfeléről. Egyébként amikor a legutóbb fővárosi együttesek csaptak össze, az 2017-ben történt, akkor a Ferencváros 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után 11-esekkel verte meg a Vasast, tehát annak is már 9 éve. 38 perc kezdődött a mérkőzés, 0-0.
0: Ugye a kérdés, hogy 25-ször nyer-e a Ferencváros Magyar Kupát, vagy másodszor az Zalaegerszeg. az az egy siker 2023-ban a Budafok ellen egy hosszabbítás utáni mérkőzésen történt itt a Puskás arénában. A Fradi pedig 2022-ben simázta le akkor a Paks együttesét 3-0-val, de hát összességében azért az elmondható, hogy tud a Ferencváros Magyar Kupa döntőt is elbukni. 11 alkalommal ez történt ugyanis, úgyhogy ennél többször senkinek sem sikerült, bár a Honvédnak is 11 veresége van a kupákat illetően. Az a kérdés, hogy most ez 12-vé, vagy éppen 25-té fog a győzelmeket illetően, illetve a vereségeket tekintve változni körülbelül másfél óra múlva. Maxell kapja a labdát, ha csak nem, João Viktor forgolódik. A bal oldal teljesen üresen Calderón, Szendrei észreveszi, csak éppen jól helyezkedik Kadu, így könnyedén a passávot el tudná valahogy azért a labdát is ilyenkor venni tőle. Szóval azt a apró kis részt, ami éppen ilyenkor megjelenik, azt jól levédekezi az FTC. Szendrei hátul, de még a saját tér felén. Laposan aztán Kis Bencét, hogy tovább pörgetné a labdát, mármint João Viktor is ezt tenné, de nem jó az ő általa pörgetés. Joseph aztán meglódult egy pillanatra, Szendrei az, aki keresztezik, jöhet bedobással majd a Ferencváros a 40. percben, a 16-os vonalánál oda-oda végezte el a partdobást.
1: Rommens kapja vissza, aztán Kanikoszki is beleér, Rommens visszafelé tereli a labdát, és megint Gomez, majd Dibusz. Úgyhogy hátra szorul teljesen a Ferencváros, amelynek Kispadján Robikén egyébként hát játékosként jó néhány kupadöntőt megélt. 2008-ban a Liga kupában nyert a Tottenhammel, méghozzá Chelsea-vel szemben, akkor Robikén nem szerzett gólt. Ez volt ugye 2008-ban. Aztán az MLS kupát megnyerte háromszor a Los Angeles Galaxy játékosaként, és nagyon fiatalon még 2000-ben egy olasz szuperkupában is játszott Robikén az Inter együttesében, akkor a Lazio ellen 4-3-as vereséget szenvedtek, egyébként Kén akkor gólt szerzett, vezetőedzőként pedig a tavalyi kupadöntő volt az első klasszikus kupafinálé, amin dirigálhatott tehát Robikén. Volt idő ezt ecsetelgetni, mert a középpályán zajlik a játék, a labda ferencvárosi lábokon vándorolt egészen eddig, amikor Amato lecsapott egy szabad labdára, és most már, amikor megpróbálják megjátszani Maxwellt a ferencvárosi védők körülötte, akkor eladja a labdát az étéje. Másrészt pedig Skribek lemarad a gyepen. Nem tudom, hogy itt ennél az ütközésnél történt-e vele bármi baj, vagy hát egy hosszabb, rossz mozdulatot cipelt magával, vagy régen történt rossz mozdulat után végül most unta meg, hogy neki talpon kell maradnia. Minden esetre most az orvosi személyzet ott van mellette, és ápolják Skribeket. Kérdés, hogy tudja majd folytatni a játékot. 42. perc, FTC ZTL, tehát 0-0. Bene Ferenc, hát te megszoktad ilyenkor kapni azt a kérdést, hogy mi változtathat ilyenkor a játék menetén?
2: Igen, hát először is azért mi, annak ellenére, hogy itt most 45 ezer néző van, és Magyar Kupa döntő, és igazán pozitív hangulatban kezdtük a közvetítést, azért legyünk reálisak, nagyon-nagyon langyos a mérkőzés, tehát nagyon-nagyon kevés intenzitást tesznek bele egyelőre a csapatok, ami egyrésztről az Zalaegerszeg részéről valamelyest érthető, hiszen a minőségi fölény azért a Ferencváros oldalán van, az Zalaegerszeg óvatosabb, mondjuk a Fradi hibájára vár, de az Zalaegerszeg sem olyan intenzíven támad le, ahogy megszoktuk tőlük a bajnokságban, de a Ferencvárosban egész egyszerűen nincsen benne egyelőre a sprint. Tehát nem látni sprintelő játékosokat, nem látni mélységi futásokat, egyelőre nagyon-nagyon passzív a találkozó, és nagyon csodálkozom ezen, hiszen továbbra is azt mondom, rendkívül jó idő van, igazi futballidő, nincs túl meleg, nem süt a játékosok szemébe a nap, sőt a stadionba se süt be a nap. Én nagyon-nagyon hiányolom azt a fajta intenzitást, amit megkívánna egy sima NB1-es bajnoki mérkőzés is, nemhogy egy kupa döntő. Nagyon-nagyon szurkolok, hogy bármelyik csapat szerezzen egy gólt, mert az elindítana valamelyest valamit, véleményem szerint, és kizökkenteni a csapatokat ebből az állóvízből. De egyelőre többnyire mindenki lábra passzol, nincsenek üres területbe futások, nincsenek egyéni vállalkozások. Hát, na mindegy, remélem, hogy ez elindul. Egyébként a kérdésedre visszatérve, én a támadó oldalról várok változtatást, hiszen a két ékjátékos, mondjuk a Ferencvárosnak Gruber és Lenny Joseph, és mellé Zakariasen, melléjük rendszeresen fölzárkózik, ugyanígy Kribek is a két zalaegerszegi brazil ékjátékos mellé, és az általuk nyitott területbe lehetne belépni mélységi futásokkal.
0: 44. perc, támad a Ferencváros, Gruber 20 méterre a kaputól, a bal lábán a labda, kiemeli aztán a bal oldalra, a 16-oson belül oda-oda, beemeli középre, és jön Gundel Takács, leszedi Lenny Joseph fejéről, vagy elől a labdát, és magához öleli. Egyébként a Fradi cserejátékosai bőszen melegítenek, az alai oldalon csak egy sprintelő játékost vélek felfedezni, úgyhogy akár még a félidőben is cserélhet majd Robi Keane vezetőedző. A Fradinál ott van éppen Yusuf, Jonathan Lévi, vagy Korbu, Abufani, jobbnál jobb játékosok, csak pár nevet említek. No, meg meglepetés vagy sem, de Naby Keita rendszeresen a cserepadon, de egyelőre ebben a naptári évben szerintem egy teljes félidőt nem játszott még a guineai játékos. 44. perc, Ferencváros Zalaegerszeg a MOL Magyar Kupa döntőjében 0-0.
1: Sok oka egyébként nincsen hosszabbítani Rusz Mártonnak, de most Gyorsít a Ferencváros a jobb oldalon, nincsen egyelőre beadás, Kadu, ő viszont már centerezett, kipattan egy védőről, Rommens emelt át a bal oldalra, Kanikoszki, megint Rommens át a jobb oldalra, ott Gruber kéri el, jön a beadás ballal, ezt is lehúzza Gundel Takács, nem, csak öklözni tud, így a kipattanó Kanikoszki, aki meg mellé pöcköli a labdát, hát éppen, hogy spiccel el tudta lőni Kanikoszki, mert hát az elé csorgó labda az egyébként egy védő is közé csorgott, és Gundel Takács kapuját így sem találta el. Az tény, hogy egyelőre ezeknél a beadásoknál a ZTE kapusa magabiztosan oldja meg a feladatát, most viszont ugye csak öklözni tudott a helyet, hogy magához ölelte volna a labdát. Készülődhet egy kirúgásra, jön a tartalékjátékvezető Derdák Marcell, lassan előbújik oda az oldalvonal mellé, és jelzi, hogy a ráadás, ami ebben a pillanatban megkezdődött, egy perc, Joseph pedig egy elé pattanó labdára robban, a két védő között bújt volna ki, a földre került, a játékvezető határozottan mutatta, hogy Várkonyi szabályosan szerelte, és a labdával most már João Victor.
0: De már az FTC meg is szerzi, Zakariasen emeli oda Joseph-nek, nem volt lesen a francia, tovább tudja tenni, Zakariasen ellővi, de aztán végül lepattan a labda, megint elé kerül, a 16-os vonalánál a norvég, jobbra kiteszi Kaduhoz, lemarad az egyik zalai játékos a félpályánál, de mehet tovább minden, jön a beadás, és aztán végül les volt, vagy mi a, valami volt, a lényeg
1: sokkal
0: az.
1: Sokkal korábban, az biztos.
0: Úgyhogy megvan a lehetőség arra, hogy itt a hosszabbítás egy percében João Victort kézrátétellel meggyógyítsa Rusz Márton játékvezető, de az is előfordulhat, hogy egy szabadrúgást majd elvégez a Zete, és akkor a félidőnek vége lesz. Hát első 45 percnek ez bemelegítésnek talán jó volt, és majd nagy valószínűséggel tényleg a második 45 perc hozhat izgalmakat, nagyobb izgalmakat, mert mintha mi sem történt volna, igazából majd a második félidővel kezdődik el a találkozó. Rusz Márton keze az ég felé, hogy majd a szabadrúgást el is végezheti Gundel Takács, de amint belerúg a labdába, nagy valószínűséggel véget is vet az első félidőnek a játékvezető, ballal előreíveli, előre emeli, és akkor ennyi volt. Egy félidőnyi játék után a MOL Magyar Kupa döntőjében nem született gól a Puskás Arénában. Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Stúdió.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Bronzérmes az RB Leipzig a német élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, letette esküjét Magyar Péter miniszterelnök, marad a napos, száraz, kissé szeles idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
5: Az RB Leipzig hazai pályán 2-1-re legyőzte a St. Paulit a német labdarúgóbajnokság 33. utolsó előtti fordulójában. A második gólt Willi Orbán szerezte, győzelmükkel pedig a lipcseiek biztosan a harmadik helyen végeznek az idény végén. 1-1-es döntetlent játszott a Liverpool odahaza a Chelsea ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A hazai csapatban a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót. A mai játéknapon 1-0-ra nyerte a Bournemouth a Fulham vendégeként. A győztes csapatban Tóth Alexa 91. percben lépett pályára. 51 gólt lőtt a Ferencváros Dunaújvárosban a női kézilabda NB1-ben. Az FTC 35 góllal 51-16-ra nyerte a pénzügyi gondokkal küzdő klub ellen. A Debrecen 10 gólos sikert ért el Bálcon. 15-13-ra nyerte a Miskolc otthon a KSI ellen a férfi vízilabda bajnokság alsóházi rájátszásában. Az UVS-e 12-6-ra legyőzte a sereghajtó Beacot. A következő idényben 12 együttes alkotja majd az élvonal mezőnyét, ezért a mostani évadban az alsóházi csapatokhoz csatlakozott a másodosztály első két helyezettje, a Pécs és az Elte Beac, és velük kiegészülve oda-visszavágós rendszerben 14 fordulóban dől el, melyik négy csapat lesz majd az élvonal tagja a következő idényben is. A Veszprém nyerte a női röplabda NB1-et, miután a döntő harmadik meccsén hatalmas, ötszettes csatában másodszor is legyőzte a vendég BVSC Zugló csapatát, és ezzel feljutotta az Extra Ligába.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: A választók áprilisban nem csak a kormány, hanem a rendszer leváltására adtak fel hatalmazást a Tisza pártnak, fogalmazott megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Közölte, hogy az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, mert a magyaroknak joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás. Beszédében a miniszterelnök bocsánatot kérte a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással kísért rendszerváltó népünnepélyt tartanak a Kossuth téren. Magyar Péter az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és reménytelenség, hanem a tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A tér és a környező utcák délutánra már szinte teljesen megteltek. A program éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal folytatódik. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Magyarország ma visszatért Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor.
3: Közlekedés.
5: Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán az M9-es autóút csomópontja előtt baleset történt. A 141-es kilométernél csak a belső sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
5: Holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül, éjszaka 6-14, holnap 22-28 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra van, egyenlőre nincs döntés, 0-0 áll a Ferencváros Zalaegerszeg Magyar Kupa finálé, és mindjárt beszélgetünk majd erről Vukovics Lászlóval, de azért néhány eredményt elmondok, amíg még van rá idő. A Premier League-ben a Liverpool-Chelsea mérkőzés 1-1-jel zárult, ugye itt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályán volt, Szoboszlai lőtt egy kapufát is, de nem tudott nyerni a Liverpool együttese. Aztán Brighton, Wolverhampton 3-0 és Fulham Bournemouth 0-1, valamint Sunderland, Manchester United 0-0, a City pedig 0-0-ra áll a 31. percben a Brentford gárdája ellen. És ha ránézek a tabellára, akkor azt látom, hogy a Liverpool negyedik jelenleg 59 ponttal, de az Aston Villa még majd ezután játszik. Aztán nézzük a Bundesligát, hisz ott is teljes fordulót bonyolítanak, egy találkozó most zajlik, a 31. percben Wolfsburg-Bayern München 0-0, ami véget ért Augsburg-München-Gladbach 3-1, Hoffenheim-Werder Bremen 1-0, Lipcse, St. Pauli 2-1 és Stuttgart-Leverkusen 3-1. Aztán a La Ligában ott pedig Elche Alaves 1-1 és Sevilla Espanyol 2-1. Az Atletico Madrid 0-0-ra Celta Vigóval a 31. percben. És akkor térjünk vissza a Magyar Kupára, Laci. Hát Bene Ferenc is azt mondta, hogy azért nincs meg az a támadás egyik csapatban sem, nincs meg az a támadó játék. Te is így látod?
2: A Ferencváros ilyen labdabirtoklási fölénye az nagy, több mint 70%-os, de tudjuk, hogy nem feltétlenül az nyeri a mérkőzést, aki többet van a labdával. Az Zalaegerszeg helyzetig nem nagyon jut el, egy lehetőség ecskéje volt Kis Bencének egy Gomez labdavesztés után. A Fradi valóban lassan járatja a labdát, nincsenek egyéni kreatív megoldások, amiből helyzetbe tudtak kerülni, az csak és kizárólag Lenny Joseph gyorsasága, amikor be tudták rúgni a védelem mögé. Volt egy, ami majdnem öngól lett. Tehát ebben bízhat a Ferencváros, viszont ehhez több kéne, egy felállt védelem ellen sokkal kreatívabban kéne játszani, a két szélén egy az egyben meg kéne tudni verni az ember, pedig oda-oda és Kadu is gyors és alkalmasak lennének erre, de mégsem jönnek minőségi beadások, Gruber nem tud lövőhelyzetbe kerülni, Gundel Takács a beadásokra elég jól jön ki, vagy kiöklözi, vagy lehúzza a labdákat, de egyelőre egy kicsit valóban langyos a mérkőzés.
1: Ez az óvatosság, ez azért van, mert ugye a Ferencváros kétszer is kikapott a bajnokságban az Zalaegerszegtől?
2: Ez is benne van, az elmúlt két év, bocsánat, kupaveresége is a Pakstól, az is benne van, plusz az, hogy a Ferencvárosnak ez csúcsmeccsé lépett elő, annak ellenére, hogy ez nem látszik most az Iramon meg az első fél időn, mivel ha nem nyeri meg ezt a mérkőzést, akkor nagy valószínűséggel csak a Konferencia Ligában indulhat, és ez óriási veszteség lenne a Ferencvárosnak.
1: Viszont a kis emberek, mármint hogy az alacsony emberek az Zalaegerszegben egyenlőre nem tudják azt a veszélyt jelenteni, mint általában szokták.
2: Igen, mert az Etének nem jut ereje a kontratámadásokra. Egyszer-kétszer próbálkoznak a valamivel. Van kockázat, hogy Gundel Takács középpen kirúgja erősen a labdát, ott valaki gyorsan belepörget, hát ha rá tudnak fordulni a középpályán. Ez egyszer sikerült az Etének, de abból sem tudtak kialakítani veszélyt. Dibusznak nem kellett labdához érni, csak két hazadást továbbítani. Igazából a Zetel szeretné, ha elmenne döntetlennel a mérkőzés végéig, vagy egy helyzetünk lesz, azt rúgjuk be, a Fradi hagyja ki. De a Fradinak többet kell tenni a második fél időben, gyorsabban járatni a labdát, és hát jönni fognak, hát olyan minőségi cseréjük vannak, Yusuf, Lévi, Abufáni, tehát a Fradi tud minőségbe is váltani. Az Etének azért erősen gyengülne a csapata, ha bele kéne nyúlni a vezetőedzőnek.
1: Szerinted lesz változás most a szünetben?
2: Hát a szünetben nem feltétlenül, de ezek a játékosok, akiket említettem, ezek nagyon nagy lökést tudnak adni a Ferencvárosnak. A Zetének pedig pontrugásokig kéne eljutni, mert se szögletet nem rúgtak, se, mert Skribek Allen nagyon jól rúgja, vagy pedig olyan helyen labdát szerezni, amiből rá tudnak gyorsítani, ez nem sikerült nekik. Ezt arra mondom az ő szempontjukból, hogy nagyon nehéz egy Fradi ellen nullára lehozni egy mérkőzést. Tehát ahhoz, hogy minimum a döntetlenig eljussanak, szerintem az Zetének kell gólt szerezni. A Ferencvárosnak pedig ugye első a biztonság, és ahogy azt hiszem José Mourinho mondta, hogy a döntőkben nem jó játszani kell, hanem megnyerni a kupákat.
1: Vukovics Lászlónak köszönjük szépen. Hamarosan kezdődik a második fél idő, a szó Katona Lászlóé, Tóth Béláé és Bene Ferencé.
3: A zalaegerszegi labdarúgók éppen most érkeznek a pályára. Megváratták a ferencvárosiakat, mert nagyjából 2-3 perce már kim van a teljes csapat a Ferencvárostól, és hát várják, hogy elkezdődjön a finálé második fél ideje. megérkezik a játékvezetői hármas is a pályára. Rusz Márton, Búzás Balázs, Végtarsonyi Gergő még ellenőrzik a kapukat, és lassan azért csere nélkül, mert hogy egyik együttesen változtatott, elkezdődhet a második játék rész. Hát ki fog itt gólt lőni, ki fog itt egyáltalán betalálni? Nagyon nagy eséllyel lehet azt talán előre vetíteni most az első félidő játékát látva, hogy itt 11-es párbajba is torkolhat ez a döntő. Minden esetre azért az utóbbi időkben erre volt példa. Elkezdődött a második félidő, ezúttal a Ferencváros indította útjára a labdát.
4: Gruber az, aki megcsúsztatja a labdát 25 méterre a kaputól. Gundel Takács érkezik, és ő a 16-oson belülre kószáló labdát megfogja a kezébe. És már figyeli, hogy ki van elő, de úgy nagyjából csak maga elé lerakja, és laposan, hát egy rossznak tűnő átadásra, de Amatót találta meg végül. Úgyhogy másodszor is megpróbálhatja Gundel Takács, inkább Viktorinak visszapasszolja a jobb oldalra, aztán a nigériai harmadszor is megjátsza Gundel Takácsot, aki megint laposan előre. Ez most pontos, João Viktor le tud fordulni olyannyira, hogy aztán ha maga elé teszi Skribek, akkor veszélyes lett volna, de jön a jobb oldalról Csonka, most szépen az alaegerszegiek jönnek előre, Skribek a 16-os sarkánál jön a beadás, levágódik, hát hogy kézről, lábol, Gomez mely test részéről, az lehet, hogy másodlagos, nem tudott bekerülni a 16-oson belőle a labda, de bedobásra jöhet majd a Zalaegerszeg, amelyet már el is végzett Csonka, Skribeknél van. Azért az sok mindent elárul, hogy állva tudja szemlélni éppen a játékos társakat, hogy kinek adja oda a labdát. Ugyanez a helyzet Viktorinál, aki majd hátra teszi, de Várkonyi egy kicsit bátrabb és előrébb megy, de csak ő is oldalra teszi a labdát Szendreinek, megpörgeti most éppen Maxell, szépen járatja a labdát éppen a Zalaegerszeg, előrébb nem nagyon jutnak, 47. perc, Ferencváros, Zalaegerszeg 0-0.
3: Amato át laposan a bal oldalra, Szendrei ki a szélre teljesen Calderónhoz, már az FTC tér felén az ETL, Szendrei lövi be a pálya közepére, Gomez fejet el Skribek mellől, visszaszerzi Szendrei, de aztán Maxwell belevezeti a védőkbe, João Viktor pedig nem tudja átemelni esernyőcsellel Zakariás Szent, csapkodó a játék, de most megint visszakerül a zalaegerszegiekhez a labda. Csonka a védelem tengelyébe Viktorihoz, Amato kéri el nigériai csapattársától, és aztán külsővel forgatja át a bal oldalra. Calderón próbálja szöktetni Maxwellt, Maxwell viszont nem tudja legyorsulni Makrekiszt, úgyhogy most már a Ferencvárosnál a labda. Gomez kísérgeti a játékszert, és aztán ismételten Rommens. Bevonják a játékba tehát a belga középpályást is, a jobb szélen Kadu beközépre, ott akár fordulhatna Kanikovszki, tőle csent el a labdát Szendrei, és egy szabálytalanság, João Viktor marad lenne a földön, egyelőre csupán reklamál Gomez, a játékvezető pedig szóban fegyelmezi, nincsen tehát sárga lap. Egyébként békés a mérkőzés, mert hát nem csak a szurkoló táborok ápolnak jó kapcsolatot egymással, de oly sok szabálytalanság falt nem taglalja a játékot.
4: Bizony, fair play szelleme uralkodik a Puskás arénában. Azért a szabadrúgást majd az alaiak jó messze az ellenfél kapujától végezhetik el. Ott a félkörív környékéről Skribek a labda mögött, és felküldik az alaiak azért a magasabb játékosaikat, például Viktori, vagy éppen Várkonyi is az ellenfél 16-osának környékén van, de azért egy 20 méterre meghúzza a vonalat a Ferencváros. 49. perc, Skribek a labda mögött, ő az, aki ívelheti a labdát. Kérdés, hogy a 16-oson belülre, ha egyáltalán beemeli, akkor oda érkezik Zalai játékos. Mi az, hogy Várkonyi felé, csak neki ez hosszú, meg mély, meg minden, ami csak lehet. Nem tudta lekezelni a labdát, pedig az elgondolás Skribektől talán nem volt annyira rossz. Jöhet kirúgással majd Dibusz Dénes, a ferencvárosiak kapusa, aki meggondolja, hogy hova teszi le a labdát az ötösön belül, az ötös vonalára. Végül Rámákerst hozza játékba, aki már figyeli, mondjuk például a jobb oldalt, ő előszeretettel íveli fel a labdákat. Most éppen Makrekisz volt mellette, és laposan tette neki Rámákerst és Rommens, két belga játéka, aztán Dibusz vágja előre a félpályáig Josef felé.
3: Viktori fejelte föl, oda hullik egyenesen Gruberhez, illetve oda-odához, oda-oda kint a bal oldalon, egy csel, aztán rámászik ellenfele Csonka hátára. A játékvezető széttárta a karjait, hogy szerinte nem történt szabálytalanság, tehát Csonka nem állt a útját Audodának, de lefújta a játékvezető, csak Audoda azért szövegel most, és miatatlankodik, mert a játékvezető őt látta szabálytalannak, tehát itt most Rusz elmagyarázza az ír szélső hátvédnek, hogy hát nem dívik megmászni ellenfelét egyik játékosnak sem, úgyhogy szabad rúgás az ETE javára. Még a saját térfelükről onnan a 16-os előteriből végezhetik el ezt a zalaegerszegiek. Eltelt a találkozó második fél idejéből is 5 perc. Gundel Takács hát bajba sodorja a saját együttesét. Grubert engedte túl közel magához. Aztán Viktori belepüföl egy jó nagyot a labdába. A felező vonal közeléből jöhet majd bedobással az FTC. Hát nem gondoltam volna, hogy Gundel Takácsnak a Méla megmozdulása fogja itt az izgalmat szolgáltatni a második fél idő elején, már pedig túl sokat várt azzal, hogy csapattárshoz játssza a labdát, ebből végül is nagyobb baj nem lett az ETL számára.
4: 51. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, oda-uda a bedobást hátra, mégpedig Gomeznek dobta, aztán pedig Rámákez kapja meg ott középen. És kifejezetten, mintha most már még többen lennénk itt a Puskás arénában, talán tényleg 50 ezeren, akár még 55 ezeren is lehetünk, de kétségtelen tény, hogy azért azzal lehet jobban járt a Magyar Labdarúgó Szövetség elsősorban, hogy a Ferencváros bejutott a fináléba, mert hogyha ez egy Zalaegerszeg-Győr találkozó lett volna, ez a finálé, akkor nem biztos, hogy teltház lett volna, bár mondjuk akkor a győrieknek elég erőteljes két hetük lett volna, két hétvégéjük, hiszen akkor a Magyar Kupa fináléjában, illetve az úgynevezett utolsó bajnoki fordulóban egyfajta döntőt játszanak majd Kisvárdán, szóval erős lett volna a győrieknek a bajnoki idény, illetve a kupa idény vége, de nem ez van, hanem a Fradi van a döntőben, a Zetével Szendrei szabadrúgást végezhet el, mégpedig a félpályánál beindult egy pillanatra Skribek, de ez hanvába volt már, amikor egyébként megpróbálta Skribek, hogy elfut éppen a mellette lévő védők mellett. Egyelőre nem tud az Zalaegerszeg sem az ellenfél védelme mögé kerülni. Mindig pörgetik a labdát a támadó harmadba, és általában az egyik brazil támadó, jelen esetben Maxell az, aki a félpályánál összecsuklik, és ezért lesz szabadrúgás, amelyet elvégezhet majd az Zalaegerszeg. Eltelt 7 perc, a második félidőből olyan egetrengedő nagy változás nincs a játékban. Bene Ferenc?
1: Nincsen változás, de amit említettél az előbb, hogy pörgetik a labdát, ez abból adódik, hogy egy belső védő kipasszolja a szélső középpályásoknak, vagy Skribeknek, vagy Kisbencének, és ezek játékosok valamelyike egyből pörgeti az ékekre a labdát, a két brazil valamelyikére, João Victorra vagy Maxwellre. Ez az Zalaegerszegnek egy jellemző támadási variációja, hiszen próbálják minél hamarabb megjátszani a támadó ékjátékosaikat. Alapjába véve ott pedig a mozgékonyság csap össze a fizikummal, tehát gyakorlatilag az Zalaegerszeg játékosai sokkal fürgébbek, hogyha párharc elkerülő stílusban tudnak futballozni, megfutva az üres területeket, leválva az emberről, nem pedig testkontaktban maradva, akkor tudnak érvényesülni. Ezt egyelőre nagyon jól semlegesíti a Ferencváros három belső védője, akik meg elsősorban a testkontaktban, a testi érintkezésben, az ütközésekben erősek, hiszen jó 10-15 kilóval személyenként erősebbek és súlyosabbak. Viszont még egy dolog jutott eszembe, az egyik, hogy alapjában a labdarúgás az egyensúly játéka, és amikor ez az egyensúly felborul valamilyen irányba, akkor vannak a gólok. Hát most ahhoz, hogy ez az egyensúly felboruljon, hiszen mindkét csapat vigyáz erre elsősorban a védekezésben, ahhoz valami váratlan húzás kellene, és eddig mindkét csapatnál lesz hiánycikk.
3: Na talán most, de egy szöglet az biztosan lesz, a jobb oldalról végezheti majd el ezt a Ferencváros. József emelte volna tovább a labdát, és Szendrei tudott tisztázni a 16-oson kívülre. Jöhet tehát a jobb oldalról Gruber Zsombor majd ezzel a centerezéssel. Belépünk a mérkőzés 55. percébe, ferencvárosi sorokrúgás, elől vannak a hátvédek is. Gruber jobb karja magasban, ível be a kapu elé, kifejelik a zalaegerszegiek, Rommens tovább, aztán Kadu a hát az ETA térfelének kellős közepéről hazaadja Dibuszhoz, ezt azért most már nem fogadták olyan lelkesen a szurkolók sem. Dybuszki a jobb oldalra, Gruber újabb beadását a hosszúra, oda-oda felé száll, középre fejelte volna az ír, de már szabálytalan volt amúgy is. Csonka került ott a földre, nem is Csonka, hanem Kis vele szemben, úgyhogy szabad rúgás kifelé, de hát ez tényleg jellemző kép a mérkőzésen, és akár lehetnek szimbólum is, hogy Kadu egy szöglet után, a saját szöglete után a ZTE 16-osának előteréből hazaadja a labdát Dibuszhoz, aki jó, hogy nem 5 méteren állt, hanem legalább 30-40 méteren, de akkor is tényleg a biztonságra törekednek elsősorban a játékosok. Talán, hogyha valamelyik csapat elkezd kockázatot vállalni, akkor majd nem 0-0 áll az eredményjelzőn.
4: Pedig a győztes 100 millió forintot kap a MOL Magyar Kupa megnyerésével, de azért a vesztesnek is 51 millió forint jár. Azért a kasszákba jól jönnek ezek a pénzösszegek, főleg mondjuk a Ferencváros házatáján, akár még a tegnapi hírek alapján kicsit előbb is lehet majd törleszteni, hiszen az állam felé valamiféle adósságuk van, de nem tiszta a történet semmilyen módon, pedig én is érdeklődtem, még hivatalos személynél sem, ők se tudják valójában, hogy miről is van szó. Szóval a lényeg az, hogy nem látszódik a két csapaton, hogy annyira akarnának, és amikor eltelik 56 perc a mérkőzésből, 0-0 áll az eredmény jelzőn, egy kicsit azért hát visszafogottak a csapatok, és érződik, hogy ez lehet egy ilyen egygólos mérkőzés lesz. Dibusz hozza a játékba Gomezt, ő pedig a bal oldalra Odaudának. Gomez megint megkapja háttúl, aki most már ugye magyar állampolgárnak is tekinthető. Dibusz nem kérdés, hogy magyar állampolgár, és az elő lévő közül Gruber az, aki még magyarnak mondható. João Viktor mondjuk pont brazil, középen bent Maxell is jön a beadás középre, és aztán majdnem Skribek oda tudott kapni, 3 méterre volt a kaputól, és a jobb lábát kinyújtotta, de nem tudott hozzáérni. Átvándorolt a jobbról a bal oldalra a labda, aztán lent marad a földön, Calderon rajta már áthámozza magát, Rommens, és megy tovább a Ferencváros akciója, Gruberen azonban elhal, olyannyira, hogy Szendei az, aki a félpályánál már továbbítja Kisbencének, aki becsúszva, de a labdát el tudja hozni. Még Gomez az, aki kivágja oldalra, hogy bedobással jöjjön majd az Alaegerszeg az 58. percben.
3: Na de egyre több a párharc a mérkőzésen legalább, úgyhogy mintha már ebben kezdene valamelyest változni a játék eddigi képe. Gundel Takács a saját büntető területén belül kipasszolja laposan Skribekhez. Skribek forgatta volna be a csatárpároshoz. Most João Viktort tolta ki testi erejének minden részével Mariano Gomez. A jobb oldalon pedig fordulhat az FTC, Kanikowski. Megtorpan azért ott 20-30 méterre az ETE kapujától ez az akció. Rommens átíveli a bal oldalra, Rúsz is lehúzta a fejét, így aztán eljuthatott Audodához a labda. Az ír szélső hátvéd most Gomezhez, Rommens ismételten elkéri a tengelyben Gruber, lágyan alányul, aztán a 16-os környékére ível, Zakariasen elől emeli ki Viktori, egyébként Josefet kereste első szándékból Gruber. Az ETE játékosa

0: játékosai, és már vissza is mentek oda a technikai zónájukon belülre. Lehet, hogy lesz változtatás, ha csak nem egy kicsit frissítenek magukon a fővárosi játékosok. Makrekis kaparintja meg a labdát. A 16-os környékén pörgetné tovább Neni Joseph a csapattársnak, csak nincs ott valójában Ferencváros játékos. A félpályáról jöhet bedobással a Ferencváros, ez meg is történik. Két labda a pályán, aztán végül Raúl Viktort kell megfednie a játékvezetőnek, mert ő visszarúgta valójában a pályára azt a labdát, ami már elhagyta a játékteret. Így volt egy pár pillanat erejéig két labda a játéktéren. Rámakers. Gomez ott van mellette, a bal oldalon Odauda, a belga középhátvéd egyelőre csak a biztosat, azaz Gomezt választja. Kadu lesen van, úgyhogy őt nem lehet indítani a jobb oldalt. Egyelőre a brazil a mai mérkőzésen mutatott játékával, még úgy alapjában véve nem nagyon tudta bejátszani magát a kezdő csapatban ebben az idényben. Ez más kérdés, hogy majd mi lesz az ő jövője is, meg sokan mások, ha nem lesz meg a bajnoki cím, ne adj Isten még a kupa győzelem sem, akkor csak a konferencia liga jut a Ferencvárosnak, az lehet nem tetszik majd egy-két FTC labdarúgónak, akár még egy kisebb változtatás is lehet a keretet illetően a fővárosiaknál. Megint nem tud elszakadni az emberétől Maxell, labdát szerez a Ferencváros, Rommensnél van, a jobb oldalt 20 méterre a kaputól jobbra kiteszi, Kadu jön a beadás félmagasan, visszapattan Rommenshez a 16-os vonalára, aztán Kaduhoz a jobb oldalra, középen bent három ferencvárosi, illetve kívül még Gruber, 20 méterre a kaputól jobb és bal lábára is cselez, majd aztán Makrekis már a 16-oson belül beadja középre, ki tudja fejelni azonban az egyik zalai védő, pattog a labda a 16-oson belül, és aztán eltöri végül Zakariassen mellé, fölé vágódik, de legalább megpróbálta a norvég. Cserélnek majd nagy valószínűséggel a zalaiak, lehet, hogy megint brazil jön a pályára, de a lényeg, hogy eltelik több mint egy óra a mérkőzésből, 61. perc. Ferencváros Zalaegerszeg 0-0.
1: Daniel Lima készülődik a zalaiaknál, úgyhogy a támadósorban változtat majd Nuno Campos. Gundel Takács emeli előre Maxwellnek, ez magas, lefejelte Rámakers, aztán Kadu az, aki az égbe emeli, Gomez pedig hazabólintja. Mert hogy João Viktor vagy Maxwell számára ez befejeződik, ez a döntő. A labdával most a Ferencváros, túl egy órányi játékon gól, továbbra sincsen a Magyar Kupa döntőjében. Gomez ismételten a ferencvárosi védelem tehát a labdával, viszont nincsen most előre irányuló passz. Rámakers is megtorpan, inkább egy oldal átadás, méghozzá Makrekishez, Kadu teljesen kinn a szélen. Van mozgolódás a ferencvárosi kispadnál is, Bamidele Yusufot vélem felfedezni, ott az átlátszó plexin, ami a kispad tetején található, miközben Kanikoszki próbálta volna megtalálni Josephet, eladta a labdát, és most ezzel gyorsíthat az ETS, Kribek Kishez. Elől vannak ketten az zalaegerszegi támadók, viszont Kis Bencét a visszazáró ferencvárosi hátvédek megakasztják, és oda-oda indítana, Joseph kerül a földre. Hát itt alig, ha bántott a Viktori, nem tudom, hogy saját magát gáncsolta volna ki Joseph, vagy mi történhetett ott, minden esetre a gyepen elterült a francia játékos. Jönnek majd a cserék, úgyhogy mielőtt már pályára lépnek, Bene Ferencet meg is szólítom, hogy Lima, valamint Yusuf egyértelműen azt mutathatja, hogy...
2: Én úgy gondolom, hogy a Ferencvárosnál Gruber helyett fog bejönni Yusuf. Szerintem Lenny Joseph és Gruber személyében két mozgékony támadó lesz. Nyilván ez a meglátásom. Nem biztos, mert ugye több átalakítás lehetséges, de Gruber játéka kevésbé működik, illetve a másik oldalon pedig nem hiszem, hogy változtatna a játékrendszeren az Zalaegerszeg vezetőedzője, hiszen Daniel Lima személyében egy ékjátékos fog bejönni, ott vagy João Viktor, vagy Maxwell fog lejönni. Igazából a mélységi játék hiányzik a Ferencváros játékából, tehát nagyon-nagyon kevés mélységi passz van, túlságosan biztonsági passzokat alkalmaznak a játékosok, kevés az üres területbe való mozgás, és túlságosan sok az oldalpassz. A Zalaegerszegnél megvannak a mélységi passzok, de ezt egyelőre az ékek nem tudják megoldani, ezért Nuno Campos gondolkodása szerintem az, hogy az egyik ékjátékost lecseréli, hát ha hatékonyabbak lesznek ezek a mélységi passzokból való játékok.
0: Zalai oldalon Maxell helyett jött Daniel Lima, a Fradinál pedig Rubert Yusuf váltotta, az a Yusuf, aki 6 góljával a legeredményesebb játékosa a Fradinak itt a Magyar Kupában. akár még ő lehet a gólkirály,

0: bár a Deacos Lénárd Gergő, illetve a Siófoki Gruber Ádám is 6-6 góllal egyelőre, de ha Jusszuf egyet lő, most éppen a 16-oson belül a labda, Márkonyinak kell oldalra fejelnie, hogy aztán majd Viktori, ha nem is előre vágja, mindig Gundel Takács kapust figyeli, de inkább ballal előre emelte, Lima első labdaérintése mellel még pontosnak is mondható, de érkezik Gomez a védelemből, majd aztán Rámákesz a félpályánál oldalra, Makrekis átlépi a felezővonalat, előtte ott van Rommens, a jobbján pedig Kadu, de nem tud előrébb jutni az FTC, hiszen Calderon, ha úgy adódik, akkor megállt parancsol a brazil szélsőnek. Gomez van hátul, illetve Rámákesz, ők passzolgatnak, de már a zalaegerszegi térfélen. 65. perc, 0-0 a Ferencváros zalaegerszeg mérkőzés állása.
1: Kimegy a labda Amátóról, Zsozef még rárúgta, bedobásra jöhet tehát Kanikovszki, ferencvárosi akció, de hát továbbra sem villámgyors. Kanikovszki ki jobb oldalra, Kadó jön egy beadás magasan, Jusszuf egy fejes, nem is tőle, hanem a berobbanó Zakariasentől, mellé pottogott a kapu mellé, Zakariasen pedig mutatja, hogy szögletnek kellene következnie, alig ha ez győzte meg a játékvezetői hármas, de sarokrúgással jön majd az FTC. Innen a jobb oldalról pedig most Alda-oda ívelheti majd be a kapu elé, ugye eddig rendszeresen ballábasként Gruber volt egy centerező játékos a jobb oldalról sarokrúgásból, most az ír ballábas szélső hátvéd. 66. perc, ferencvárosi szöglet tehát a jobb sarokból, jobbkora magasban, Alda-oda beemeli a kapu elé, kifejelik a zalaegerszegiek, aztán kapásból egy visszadőtt labda, ez a lelátóra száll, Rommens megpróbálta, de hát ez nem volt igazán jó próbálkozás, alig ha kerül be a mérkőzés végi tudósításba. 66. perc a mérkőzésen, két cserét már eszközöltek a vezetőedzők, viszont egyelőre nagy változás nem állt be a játék képében, a VAR pedig feltehetően vizsgálódik, vagy nem tudom mire várt itt Gundel Takács, minden esetre most már Rusz is jelzi, hogy el kell végezni azt a kirúgást.
0: Ez megtörténik, a két brazilt választja értelemszerűen az ETE kapusa, ezúttal azonban Daniel Lima nem tudott hozzáérni a labdához, oda-uda pedig megkerüli Csonkát, középen bent az ember, Josephnél a 16-osom, ő balval ellövi, levágódik az első kísérlete, és aztán még mindig ott van az ötösön belül, Csonka vágja ki az alapvonalon kívülre, szinte ki a stadionból, jöhet a ferencvárosiak szöglete a 67. percben, és ez most már a negyedik lesz itt a mérkőzés során, de érződik az, hogy a beíveléseknél, ezt akartam mondani, hogy Gundel Takács mostanában már megtorpan, nem is jön ki, hanem igazából megvárja, hogy majd Gomez, vagy éppen Rámákesz fejele, vagy sem. A lényeg, hogy most a 67. percben a labda mögött, ha minden igaz, Kanikovszki 0-0-nál jöhet a Fradi szöglete, a rövid oldalra könnyedén Daniel Lima kifejeli szinte a félpályáig, mentesül a veszély alól a zalaegerszeg 16-osa, mindenki 25-30 méterre már a saját kapujától, mármint a zalaiak. Gól nélküli döntetlen az állás.
1: De mintha egyre többet helyeznek nyomást ellenfelére a ferencváros. Újabb évelés, Jusszuf veszi át a 16-oson belül, nem tudja átvenni. Viktori aztán odalép és fedezte a labdát, és ráadásul kiharcolt egy szabadrúgást, de Viktori Jusszuf rántotta le. A védelemből jött egy hosszan előre ívelt labda, a 16-oson belülre pattogott, és első szándékból nem tudta megszelídíteni Jusszuf. Ezen múlott a gólhelyzet, mert ott a védelem mögött már tényleg, hogyha átveszi a labdát a nigériai támadó, akkor zicserben találja magát. Honfitársa Viktori viszont remekül lépett közbe, és végül azt is kiharcolta, hogy Jusszuf szabálytalanul tudja csak eltávolítani az útból. Az Alegerszeg minden esetre most már talán fáradhat, mert megint egy hiba, Viktori fejelte nagyon röviden vissza a labdát, Gundel Takács mentette meg, és tisztázott Jusszuf elől a lelátóra. Újabb bedobás, ezt is a ferencváros végezheti el, 69. perc, FTC ZTN 0-0.
0: 16-os magasságában Odaúda az, aki kicseréli a kezében lévő labdát az előtte ott lévőre, valószínű az kevésbé annyira vizes, bár miért lenne vizes, mert nem is esik az eső, remek az időjárás, behajítja, Gomez meg tudja csúsztatni, aztán visszakerül az írhez, megint ott a 16-oson belül a labda, ki tudja vágni azonban João Viktor a labdát, Kadu szokásához híven hátrafelé teszi, azaz Makrekisnél van most, Zsámá Kersz, aki az előbb remekül indította Jusufot, most csak oldalra teszi Odaudának. Ez nem is tudom, azért számomra nehezen értelmezhető, hogy a középhátvédek ívelgetik fel a labdákat mélységileg, de hogy ennek valami, nem tudom, divatja van mostanában, Bene Ferenc?
2: Ez alapjában véve a tanácstalanságnak a jele. Tehát abban az esetben lehetne ez indokolt, hogyha az zalaegerszegi védelem mögött lenne terület, vagy akár a fradi védelem mögött, de igazából nagyon jól védekeznek a csapatok, és eléggé mélyen is védekeznek. Tehát nem arról beszélhetünk, hogy mondjuk az egyik csapat vezet 1-0 arányban, és akkor mondjuk hatalmas területek vannak a védővonalak mögött, hanem egész egyszerűen középpályán nincs annyi mozgás, nincs elől olyan jó teljesítmény, nem véletlenül, hogy az edzők is ide cseréltek ebbe a csapatrészekbe, hogy nincs egész egyszerűen egyelőre olyan ember, akiről olyan játékosan labdarúgó, akiről hősként beszélhetnénk. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ez egy egygólos mérkőzés, de az, hogy a 70. perc végén járunk, és komoly gólhelyzet sem volt egyik oldalon sem, ez mindent elárul. Igazából a középpás játék is nagyon befulladt, nincsenek üres területek, a csapatrészek között nagyon kicsi a terület, de azért valami vállalkozásra várna az ember, valami egyegyezésre, esetleg egy létszámfölény kialakítására. A Ferencváros nagyon lassan forgatja a játékot továbbra is, a széleken lehetne esetleg az zalaegerszeg mögé kerülni, ott nagyon nem működik a fradi játéka. Érdekes módon egyelőre a széleken nem cserélt Robi Keane, illetve hát a belső három középpályás, úgy gondolom, hogy Rommen személyében egy stabil védekező középpályása van a Fradinak, de ott van mellette Kanikovszki is, aki szintén be tudná tölteni ezt a pozíciót. Talán itt lehetne kockáztatni esetleg Kanikovszki visszahozatalával hatos pozícióba, és mondjuk Abufanit vagy Jonathan Levit behozni. Tehát van a Ferencváros kispadjában potenciál, de egyelőre nem használja ki Robi Keane. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy kiszerzi az első gólt, vagy lesz-e egyáltalán gól, mert nagyon-nagyon szurkolnék, hiszen abban az esetben egy nagyon izgalmas véghajrát láthatnánk. Így az az érzésem, hogy a csak nem hibázni az az elsődleges vezérelv, és egyik csapat sem kockáztat eddig. Ami alapjában a Zalaegerszeg részéről valamelyest érthető, de ez a forgatókönyv inkább nekik kell, hiszen a Ferencváros egyáltalán nem diktál tempót, egyáltalán nem gyártja futószalagon a helyzeteket, sőt, hát gyakorlatilag a Zalaegerszeg védőharmadáig is elég ritkán jut el.
1: Kevesebb, mint 20 perc van hátra a rendes játékidőből a Magyar Kupa döntőjében, tehát a labdarúgóknál FTC ZTN 0-0, előre íveli a labdát Rommens, kifejelte Várkonyi, aztán Szendrei csapattárshoz, Kishez, Kis pedig vissza Csonkához, Csonka a kapusához gurítja, Gundel Takács közelebb lép, de most már Jusuf, el kell vállalnia az előreívelést a kapusnak, megtette, viszont Zsao Viktor nem tudta megtartani három fradista között. Már szaporánza lépte itt Rama Kertz, Zsozef már a 16-oson belül, Zsozef nincsen csel, centerezés lett volna, abba meg belelépett Várkonyi. Zsozef, amikor ott találta teljesen üresen magát a 16-os csücskénél, körbenézett, voltak benne egyébként csapattársak, és hirtelennyében nem is tudta eldönteni, hogy lövés legyen ebből, vagy beadás, meg a labda sem volt ott teljesen előtte. Picit ügyetlenül vette át egyébként, és tolt bele a labdába Zsozef. Szöglet következik, ez a lényeg, és a pontrugások mindig rejtenek veszélyt.
0: A fradi ballábas, a Odaudá a sarokban, ő ívelheti be a fradi szögletét. 73. perc, 0-0 az állás, jön a rövidre, ezt megint kifejelik az alaiak. Egyelőre ezekkel a szögletekkel nincs bejebb az FTC, bár most a 16-oson belülre menne Odaudá, de lebirkózza Joao Viktor, szabadrugásra jöhet majd az Ete. Nem tetszik mindez Robi Keane-nek, a Ferencváros vezetőedzőjének, de hát most mit tud tenni egyébként ő saját maga, nem sok minden, maximum belenyúlni a csapatba. De hogy elnézem a két kispad mellett lévő melegítő játékosok, inkább a Fradinál vannak, hát mondjuk azt, hogy agilisabb és már-már erősebb sprinteket bemutató játékosok. A Zeténél azért egy kicsit visszafogottabbak, most csak figyelik a mérkőzést, ha megtehetik. 74. perc, FTC Zalaegerszeg 0-0.
1: Eladott labda ismételten Skribektől Rommens a 16-os környékére, Zakariassen pörgette fel feleslegesen túl magasra, Szendrei bólintja el aztán a labdát Daniel Lima. Ki tud-e jönni a szorításból az ETL? Lima indítana, de túl hosszúnak tűnik a labda, aztán némi hezitálást követően emeli ki onnan Makrekis. Dibuszra várt talán egy pillanatig, de hát Dibusz már a 16-osán kívül kódorgott. Egy emelés, most a Ferencváros fordulhat, Várkanyi remekül védekezik Zsozsef mellett, de Zsozsef még mindig a labdával, aztán a centerezés. Ez meg Gundel Takácsé. Yusuf érkezett egyébként a 16-oson belülre. Egyelőre, hát most ebben a periódusban felgyorsult a játék, mind a két kapu előtt volt valamelyest izgalom, és most az ETE indít, nagyon üresen léphet Kis Bence, de túl hosszú ez az indítás. Amato vette észre, hogy Kis ott maradt teljesen üresen a ferencvárosi védelem bal oldalán. Ezt, hogyha kihasználta volna az ETE, és nem túl hosszú Amato labdája, akkor Kis teljesen szabadon vezethette volna be a 16-oson belőre, de hát a ha, csak úgy, mint a labdarúgásban, vagy bármely sportágban, itt sem számít. 75. perc, 0-0.
0: Hátul passzolgat az FTC, Ramakers megint a labdával, aztán Gomeznél köt ki, ő kevesebbet indít, inkább a belgának hagyják meg ezt a lehetőséget, oda-oda egyből beközépre, ami azt jelenti, hogy most Ramakers íveli fel a labdát, induló ember Zakari Eszen személyében, túl hosszú, túl mély, Gundel Takács magához öleli a labdát, ő pedig Csonkának kiteszi a jobb oldalra, azért ő sem egy nagy lendülettel előre, hanem inkább csak Viktorinak hátra. Hát nagyon-nagyon ilyen álló háborúszerű a találkozó ezen része. Ugye értelemszerűen, hogyha döntetlen a rendes játékidő, akkor jön a 2x15 perces hosszabbítás. Nagyon erre játszanak a fiúk, olyan érzésem van. Aztán pedig, ha ott sincs döntés, nem esik gól, akkor jönnek a 11-es rúgások. A jobb oldalt Makrekis megy el. Kadu most már abszolút visszafogott a mérkőzés során. Meghagyja a lett játékosnak, hogy ő induljon. Most éppen Kadu is egy sprintet bemutat, de aztán Kanikovszki adja a labdát Makrekisnek, ő pedig eladja. Jöhet az Alaegerszeg. Olyannyira, hogy van azért még lendület, úgy látszik, João Viktorban. Ketten is vannak ott középen, a 16-oson belül vagy a környékén, de nem jut el aztán végül João Viktor ívelése oda Daniel Limához vagy Skribekhez. A középpálya középén Kis Bence szedi össze a labdát, aztán hátra teszi Várkonyihoz.
1: A labda Szendreinél most már. Szendreit lebirkózák, illetve elválasztják a labdától. Egyenesen Audaudához perdül, aki meg hát elmegy érte, és Rommenst találja meg. Rommenst át a védelem jobb oldalára Makrekishez. Makrekis pedig inkább egy oldal passzal Ramakershez, na talán most, mintha előre jönne a Ferencváros, de Zakariasen túl hosszan tette maga elé, ráadásul Yusufnak a karjára pattan a labda, szabadrúgás az ETE javára, elvégezték. Kis Bence gyorsít, Kis Bence lassan, lövőtávolság, ellövi, és mellé! A mérkőzés első valamire való nagy helyzete az ETE előtt, 20 méterre ért a kaputól Kis Bence, jobban lőtt, a bal felső sarkot célozta, és azért 2-3 méterrel, de tévesztett. Most végre volt valami lendület egyik-másik csapat játékában, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után. Teljesen őrizetlenül hagyták Kis Bencét, aki nyargalt, nyargalt, és aztán lőtt. Nem kellett hárítani a Dibusznak, de kell-e még hárítani a bármelyik kapusnak a hátra lévő rendes játékidőt tekintve 13 percben.
0: Abu Fani érkezik majd a Fradiban. A kérdés, hogy Kanikovszkinak lesz ennyi, azaz vége a mérkőzésnek. Már a másik opció talán Rommenst lehet, hogy két izraeli legyen a Fradiban a pályán. Ő biztosan jön, illetve van még egy játékos, aki már a melegítő felsőjét levette. Minden igaz, akkor 22-es Szalai Gábor. Tehát a védelembe is be fog vetni egy játékos majd Robi Kín. Érdekes, pedig egyelőre azért biztosnak tűnik ott hátul a Gomez, Ramakers, Makrekis 3-as. Előfordulhat, hogy Kadut leszedi majd az írmester, hogy Makrekis legyen a jobb szélső. Kadu most pont a jobb oldalt ott van, de nem kell neki adni a labdát, csak most kapja meg igazából. Mégpedig Rommenstől jön a beadás, jön a kapujával is Gundel Takács, de hát nem tudott eljutni a labda az ott középen lévő Yusuf, majd aztán a jobb oldalra kidobott labdájával, mármint amit Gundel Takács kidobott oldalra, Kis Bence nem tud meglódulni, jöhet a kettős csere, a Fradinál Abu Fani, illetve Szalai. Ez mit vetít előre? Kérdezem én Pene Ferencet.
2: Először is nagyon kíváncsi leszek, hogy Rommens vagy Kanikovszki vagy akár Zakariasen fog lejönni. Ez mindenféleképpen egy üzenet lesz a csapat számára, hogy a három középpályás közül melyik hagyja el a pályát. Illetve arra számítok, hogy Makrekis jön feljebb, hiszen Kadu a jobb oldalon nem volt hatékony ezen a mérkőzésen, és Makrekisnek azért nagyon komoly erőssége lehet az, hogy a jobb oldalon meghúzza az ellenfelet, illetve hát Calderonra rácserélik, aki azért nem a védekezésben jeleskedik elsősorban, hanem a támadó játékban. Úgyhogy ez mindenféleképpen a nagy kérdése ennek a kettős cserének. Ugyanakkor egy picit elmozdult az egyensúlyból ez a mérkőzés eddig. Ahogy látom, Kanikovszki, tehát Zakariasen hagyja el a pályát, igen, és Abufani fog beállni. Ebben az esetben talán a legkevesebb kockáztatás és rizikovállalás a csere által, viszont hozhat Abufaninak a pontos összjátéka eredményt a Ferencváros részéről. Ezek szerint Rommens és a stabilitás megmarad, visszaáll a régi Gomez Ramakers szalai belső védőhármas, és Makrekis került a jobboldali középpályás pozíciójába. Tehát gyakorlatilag Robikin meghúzott egy picivel óvatosabb játékot, és valószínűleg Skribek miatt visszahúzta Makrekiszt a védővonalba.
1: Takács, mit csinált megint? Fejbe rúgta Josephet, úgyhogy majdnem gól lett belőle. Folytasd, Feri.
2: Igen, egy rosszul sikerű kirúgás volt, de hát ennél nagyobb izgalmakat vártunk, azt kell, hogy mondjam. Viszont visszatérve Makrekis jobboldali játéka oda-oda a bal szélen maradt, és a középpályára visszatért ugye Abufani. Ez egy picit talán visszatér ahhoz a Ferencvároshoz, amelyik sikerrel játszott azért körülbelül egy hónappal ezelőtt azért rendszeresen. Szóval visszatért azokhoz a bevált úgymond gyökerekhez Robikin, tehát visszatért az alapcsapatához, hiszen egyelőre amit változtatott és ami váratlan volt a mérkőzés előtt, az egyelőre nem hozott eredményt. Hát a rendes játékidőből 10 perc van hátra, meglátjuk, hogy ez hoz eredményt.
1: Zakariasen és Kadu számára tehát véget ért ez a találkozó, ők már nem segíthetnek a Ferencvárosnak. Daniel Lima passzolja ki a jobb oldalra, kis háta, illetve csonka háta mögé, a bedobást gyorsan elvégezte a Ferencváros. Jöhet majd egy újabb touch, de az már Zalaegerszegi lesz, ezért most Szalait lehet hibáztatni. Ő engedte túl közel magához a zalaegerszegi támadókat. Csonka hajíthatja be tehát már az FTC tér feléről a jobb oldalon. Nem jut el a labda Limáig, de időközben meg elfogyott a pálya ott a keresztező Ferencvárosinak, Rommensnek. Dobhat ismételten tehát Csonka András, az ő kezében a labda. Ezzel egyébként jó 10 métert nyert az ET-je, de nincs igazán opció, célpont Csonka számára, végül behajítja Limának, Lima meg nem tudja bent tartani, úgyhogy most ott kis területen tényleg az oldalvonal mellett ment a gyötrelem a labdáért, dobhat majd az FTC Szalai kezében a labda. 82. perc, 0-0 továbbra is a Ferencváros és a Zalaegerszeg kupa döntője.
0: A bedobás után pedig már a Ferencváros, ha meg is kapja a labdát, kaparintaná a labdát első körben, de Szalairól levágódik, és ott a védelem egyelőre azért ügyetlenkedik, ráadásul még Rommens oldalra ki is passzolja a labdát, hogy jöhet a Zete bedobással, Csonka az, aki majd valószínűleg elvégzi. Az alai cserejátékosok most egybeolvadtak igazából a biztonsági személyzettel, egy kicsit megerősítették a védelmet a cserejátékosok mellett, mert hát ideig hozzáteszem, hogy ez semmi probléma nem volt, ellenben most jön az Zalaegerszeg, már a 16-oson belül nem. Egy pillanatra úgy nézett ki, hogy Kisbence át tudja hámozni magát Kanikovszkin, de végül ez nem sikerült. Aztán kis labdát szerez egy pillanatra, a rusz játékvezető úgy ítélte meg, hogy szabálytalanul jöhet majd szabadrúgással a Ferencváros együttese. Szóval csordogál a mérkőzés, egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy jöjjen a hosszabbítás, a 2x15 perces ráadás.
1: Mind a két csapat megtapasztalhatta a hosszabbítás gyötrelmeit az elődöntőben, meg ugye ott a 11-es párba is számításba jött. Könnyen lehet, hogy ettől a gondolattól egyre kevésbé tudunk szabadulni, mert rohamosan közelítünk a hosszabbítás felé. Ramekerszével Josef vette volna le a labdát Makrekisnek, Calderón megtalálja Szendrejét, Szendrej kanyarítja előre, kiperdül a labda, megkészítette egyébként ott bedobásra Robikin, dobhat Gomez, Gomez pedig Ramakerst választja. Szalai labdabirtoklási fölényben a Ferencváros, de ez tényleg meddő mezőny fölényhez legendő csupán. Nem lehet arról beszámolni, hogy mondjuk Gundel Takácsot egyre másra tornáztatnák meg a ZTE gólvonala előtt. A labdával megint Gomez, ezúttal a jobb oldalon próbálkozna a Ferencváros. Makrekis belepöcköl a labdába, Zsozef megpróbálja megfogni a pozíciót Várkonyival szemben, jön egy beadás, Zsozeftől kifejelik a hátvédek. Abufani veszi le mellel maga elé, Szalai ZTE tér felén zajlik a játék. Abufani ismételten körülnéz, bepasszolja most Gomezhez a védelem tengelyébe. Gomez aztán túl röviden tette volna oda Makrekis elé, Skribek csúszott közbe.
0: Robi Kín a Ferencváros játékosait űzi hajtja. Egyből, amikor kikerült a labda az oldalvonalon kívülre, Makrekisnek visszadobta. De nem érzi szerintem ő sem, hogy annyira hajtanának a saját labdarúgói. A bajnokság során, meg az évad során azért nem egyszer elmondta azt, hogy hazai mezőnyben, minthogyha egy másik arcát mutatná az FTC. Itt ez tényleg messze van mondjuk a nemzetközi kupában tapasztaltaktól. Most Abufani íveli fel a labdát, aztán Zsozef már a 16-os vonalán a ballal elővi, levágódik Viktoriról, és újabb ferencvárosi szöglet jön. Szerintem a 6., de lehet a 7. is már. Jön vissza az összes zalai játékos a saját 16-osán belülre, és most már Abufani az, aki beívelheti a labdát. 5 perc van hátra a rendes játékidőből.
1: Ugye az előzőhöz az is kellett, hogy itt Várkonyi elcsúszson váratlan helyzetben. Abufani a szögletten, 86. perc, a bal oldalról végezheti majd el az izraeli középpályás. Gundel Takács koncentrál a gólvonal előtt, jön a labda, ott a rövidre kifejelik az zalaegerszegiek. Amato fejéről pattant vissza a sarokba, Abufani engedte, hogy kimenjen. A bedobás követően pedig ismételten Abufani. Rommen szabal oldalon, jön egy centerezés magasan, oda-oda fejel, és egy Gundel Takács védés. Na most már fel lehet vésni egy bravúrt Gundel Takács neve mellé. A baloldali beadás követően Rommen szemelte be lágyan, oda-oda fejelt jó 9 méterről, és a jobb alsó sarokból tornázta ki az ETE kapusa. Jöhet az ismétlés, újabb szöglet.
0: Abufani ívelheti megint a rövidre, és Daniel Lima könnyedén kifejeli. Egyelőre nem tudom, hogy mi az oka annak, de mindig a rövid oldalt keresik a labdarúgók, vagyis hát leginkább a ferencvárosiak, mert ők végezhettek el szögletet a mérkőzés során. Abufani aztán pedig visszakapja, meg vissza is adja, oda-oda a bal oldalt, jön laposan be középre, már kibújt Zsozef, de nem jutott el hozzá a labda, Várkonyi ez, aki kivágta. A 16-os sarkánál van most az izraeli Abufani, aztán most éppen Rámákerz próbálna emelni előre a labdát, de nem tudja, levágódik Daniel Lima, Kisbence meglódulhat, Szalai pedig szabálytalankodik, jön a mérkőzés első sárga lapja. Hát nagyon nem volt utolsó ember értelemszerűen Kisbence, de azért ha mellette elviszi a labdát, akkor bizony egy jó 35-40 méteres sprinttel, de még Dibusz kapujáig is elmehetett volna. 87. perc, sárgalapos figyelmeztetés Szalai Gábor neve mellett, 3 perc van hátra a rendes játékidőből, de végre élénkül a mérkőzés, minthogyha elhinnék a csapatok, hogy a döntőben vannak, és itt akár még az is lehet, hogy megnyerhetik az együttesek a finálét. Lesz majd egy csere talán a ZT-nél, minden igaz, akkor jön egy játékosuk 17-es számmal, úgyhogy a zalaiak is változtatnak. Teljesen rá egészen pontosan, tehát hogy csak a brazil vonal egy kicsit több legyen, vagy nagyobb legyen.
1: Szabadrúgás a felező vonalról. Skribek a labda mögött, 88. perc. ZTE próbálkozás, Skribek, hát nem tudom, kapura emelte, az volt a cél, Dibuszhoz hullik. Dibusz pedig nem dobja azonnal előre, inkább megvárta, amíg Szalai mutatta magát. Ott pedig lehet szaporázni a lépteket a bal oldalon, Abufani, oda-oda, ismételten az izraeli, benn a tengelyben Ramakers, nem tudja kihasználni a Ferencváros, hogy a zalaegerszeg némiképp fellazult hátul ennél a szabadrúgásnál, létszámban most már megvannak a kékmezesek. A Ferencváros pedig a védelemben adogat egymás közt. 2 perc maradt a rendes játékidőből, valószínűleg lesz azért néhány perc ráadás, és minden jel szerint majd a 2-15 perces hosszabbítás is elkövetkezik majd, hogyha így marad. még egy labdacsenés Calderontól, visszaszerezte tehát az ETS, Andrei tisztára játsza Kis a felező vonal közelében, megtartja nagyon szépen két ferencvárosi között, aztán Gundel Takács, Csonka vissza megint a kapushoz. Nem maradt egyébként Kis Bence és a játékvezető Sípol, úgyhogy meg kell nézni először a zalaegerszegi középpályást, hogy tudja-e folytatni a játékot, és talán ez a játék megszakítás esélyt kínál arra, hogy Guillermet Teixeira pályára léphessen csereként. Ápolás zajlik tehát a pályán, és ilyenkor lehet folyamodni Bene Ferenc szakértelméhez, hogy hát újabb csere a zalaegerszegnél, teszem hozzá, hogy ugye mindössze ez a második változtatás Nuno Campostól, a 2x15 percre készül már.
2: Véleményem szerint a zalaegerszegnek a mérkőzés tervét olyan különösebben hatalmas kritika nem érheti, hiszen a jóval esélyesebb Ferencvárossal szemben gyakorlatilag elérte azt, hogy letelt a 90 perc, komoly gólhelyzete nem volt a Fradinak, Kis Bence révén volt egy veszélyes átlövése a zalaegerszegnek, annak ellenére, hogy sem szögletet nem rúgott a zalaegerszeg, sem kaput eltaláló lövése nem volt, de valójában a kép nem ennyire árnyalt, mert a zalaegerszegnél én azt hiányolom, hogy nagyon-nagyon rossz formában vannak a támadók, tehát João Viktor, Maxwell, Daniel Lima ennél sokkal, de sokkal veszélyesebb és jobb játékosok. Egész egyszerűen a Ferencváros belső védői leradírozzák őket. Tehát a Fradinál hátul ezzel kapcsolatban nincsen probléma. A Fradinál egész egyszerűen ez a lassú játék, ez a nagyon-nagyon kevés befektetett energia, nagyon kevés mélységindulás, ez a probléma. És én úgy gondolom, hogy talán Rommens középpályás játéka védekezés szempontjából megfelelő, de a támadás nagyon-nagyon kevés mértékben, nagyon kis mértékben tudja támogatni, és továbbra is azt mondom, hogy a széleken nagyon keveset kerül az zalaegerszeg mögé a Fradi. Hát egyelőre ez a forgatókönyv inkább kedvez az zalaegerszegnek, ami lezajlott eddig 90 perc alatt.
0: 3 perc a ráadás, és Guillerme Teixeira João Viktor helyett érkezett, brazil helyett brazil, és már jöhet kirúgással majd Gundel Takács kapus. Hosszabbításból eltelt fél perc, úgyhogy lehet most már azért egy kicsit visszavesznek az avarakkal a játékosok, bár egy húzós két perccel el lehet dönteni a MOL Magyar Kupa döntőjét, és meg lehet vele nyerni ezt a sorozatot. Aki megnyeri, az az Európa Ligában indulhat biztosan majd. Gundel Takács kapus pedig figyeli, hogy kinek rúghatja előre valójában, most ballal aztán végül előre vágja, mégpedig oda Daniel Lima felé, aki át tudja venni a labdát, vagyis hát maga felé tudja valahogy kanalazni. Szendrei pedig középen Amátónak, Kis Bence pedig már egy kicsit jobbra kihúzódva, de elviheti a labdát. Az ő jobbján pedig Csonka nem érkezik, de Kis Bence nagyon harcos, aztán Csonkához tudja passzolni a labdát. Középen Daniel Lima nem kaparintja meg, Csonka már a 16-oson belül egy emberen át tudta magát vergődni, de ki tudja oldalra tenni Szalai, és bedobásra jöhet majd a Zete a 92. percben.
1: Jelzett hosszabbítás felénél tartunk, de nem igazán van jelentkező az ETL játékosok közül, aki elvégezze ezt a touchot. Amátó megy ki oldalra, behajíthatná a 16-oson belőre, de 3 kékmezes ott, tehát 7 zöld-fehér játékossal szemben. Jön a bedobás az 5 és feles környékére, Lima megcsúsztat, ott van még a labda, Szalai püföli előre, hova száll a játéktéren kívülre. Ezt a félpályáról majd Csonka hajíthatja be. Viktori most már az ő lába előtt a labda, Gundel Takács, a hosszabbítás utolsó percében járunk. Gundel Takács hosszan előre, senkinek nem jó. Szalai fedezi a labdát, engedi ki a játéktéren kívülre gurulni, dobhat majd az FTC. Haladunk tehát a hosszabbítás a 2x15 perc felé. Dibuszt megjátszák még a ferencvárosiak. Dibusz rosszul emeli előre, Szendrei fejelte tovább, Lima lő fölé. Szendrei bólintott oda Lima elé, Lima fordultából 18 méterről próbálkozott. Rusz Márton pedig mutatja, hogy jöhet a ferencváros, mert hogy egy szabálytalanságot felfedezett még a játékvezető. Közelítünk a 3-as sípszóhoz.
0: És akkor egymás után 4 Puskás Arénában lejátszott Magyar Kupa döntő is hosszabbításba torkollik. Dibusz előre rúgja a labdát, és itt a vége. 90 perc alatt nem történt, nem azt mondom, hogy jóformán semmi, csak gól nem született, ami azt jelenti, hogy Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, jön a kétszer 15 perces ráadás majd, csak úgy, mint tavaly, igaz, akkor 11-esekkel nyert a Paks, előtte hosszabbítás után győzött a Tolnai együttes a Fradi ellen, de az Zalaegerszeg is hosszabbításban verte a Budafokot, szóval egy kis szünet, és aztán még fél órán át élvezhetjük a Puskás Arénában zajló mérkőzés színét, javát, egyelőre még gól nélkül a csapatok a Szóval stúdióért.
3: Köszönjük szépen, Vukovics Lászlóval néztük itt a mérkőzést. Hát most az a mondat jutott eszembe, amit éppen azt hiszem te idéztél, Laci, hogy nem jól kell játszani, hanem meg kell nyerni a döntőt. Hát ennek eddig maximálisan megfelelnek a csapatok.
4: Hát így közelítjük meg, igen, a győztes nagyon boldog lesz a végén. Csak pont arról beszélgettem itt a stúdióban veled is, hogy kiment ide 45 ezer ember, családos túl, gyönyörű hangulat, futballfiesta, és a nézők igazán nincsenek kiszolgálva. Nyilván, ha a saját csapatuk megnyeri, akkor boldogok lesznek, de én játékban, minőségben sokkal többet vártam ettől a találkozótól. A Ferencváros óriási minőségbeli fölényét azért nem tudta gólra, gólokra váltani, mert nem játszott gyorsan, nem késztette hibára az Zalaegerszeget, és hát Rommens csapatbeállítását nem akarok egy embert kiszúrni, mert nem egy ember dolga, de egy éve nem játszott a Ferencvárosban. Úgy nézett ki, hogy elmegy, már nem is tudtuk, hogy itt van, és most kezdőjátékos lesz. Ő egy abszolút védekező típusú játékos, aki nem tud részt venni az építkezésbe, és az Zalaegerszegnek egyértelműen látszott, hogy a célja az, hogy eljusson, ha talál egy gólt, persze nem ugrott volna előle az Zalaegerszeg, de neki tökéletes, hogy alakult eddig a mérkőzés, hosszabbítás. És a Fradiba arra akarok kitérni, hogy azon a poszton olyan játékos kell, aki előre tudja a játékot, aki le tud venni egy embert, ad ilyen úgymond gyilkos passzokat, amiből lehet gólhelyzet vagy gólhelyzet előtti szituáció. Ezek nincsenek meg Rommensbe, és hátulról sem. Én a Makrakiszt jobbról játszottam volna eleve, mert ott a leghatékonyabb. Most, hogy Szalait beszéltük az elején, hogy a mozgékonyabb csatárok miatt maradt ki.
3: De ezáltal... volt is egy lerántás már ott, amit meg kellett oldani.
4: Igen, igen, mert az szintén futós gyorsaságbeli hiányosság, és ott a kis Bencét meg is állította. De ezáltal egy kicsit megvariálta a Fradi keretét Robi Keane, vagyis hát a kezdőcsapatot, és nem ment olyan gördülékenyen a játék, mint azt várta Robi Keane is. Nyilván vannak egyénileg minőségből olyan játékosai, hogy Abu Fáninak a pontrugásai, vagy Yusuf, vagy Lenny Joseph olyan sebességgel rendelkezik, hogyha lesz terület, meg tudnak lódulni. De innentől kezdve már Lutri, mert kétszer 15 perc van, Robi Keane nem véletlenül sürgette az övéit, hogy gyerünk, döntsük el a rendes játékidőbe. Az utolsó 20 percben diktált egy kicsit nagyobb iramot a Ferencváros, amiért kellett volna a mérkőzés elejétől kezdve. Ezt nem tették meg, és innentől kezdve, ha 11-esekre kerül a sor, akkor magukra vethetnek, hogy nem döntötték el a rendes játékidőbe, mert ha nagy iramot diktálsz, sokkal hamarabb elfárad az ellenfél, és a fáradt ellenfél hibázik előbb-utóbb, és a legrosszabb a futballban, amikor a labdát üldözni kell, nyomozni kell. Itt a labdabirtoklási fölény megvolt a Fradi javára, de nem mindegy, hogy hol tartod a labdát, hogy hátul passzolgat a három belső védő az egy csatár ellen, vagy az öt védő a két csatár ellen, vagy pedig fönn tudod tartani a labdát, és ki tudsz alakítani minőségi beadó pozíciókat, amiből lehetnek helyzetek.
3: A legnagyobb izgalmat talán Gundel Takács okozta kétszer is. Egyszer, amikor, hát ha az bemegy ott József fejéről, ha jól emlékszem, hát az emlékezetes lett volna azt hiszem a magyar kupák történetében, amikor ugye belerúgta az arcába a labdát.
4: Hát akkor leszedik a fejét. Még a budafoki színekben, még tudom, hogy Mátyus János volt az edző, ott csinált egy ilyen gólt egyszer Gundel Takács, de hát ez az itt óriási tét van, hát ez az Európa Ligába indulni, hát eleve 100 milliót kap a győztes, ahogy mondták kollégáink, Tóth Béla és Katona László. És hát az Európa Ligáért járó pénz is óriási, nagyon nagy a presztízse a magyar kupának, az Zalaegerszeg is már megérezte az ízét, 2023-ban ugye pont a Budafokot verték meg, a Fradi most már negyedik éve, tehát 2022-ben nyert legutóbb, nagyon ki van éhezve a zöld-fehér társaság erre, és hát nem győzöm hangsúlyozni, az Európa Liga csak innen érhető el, nem hagyatkozhatnak arra, hogy a Győr botlani fog, és akkor bajnokok lesznek.
3: Persze volt azért Gundelnek, azt se felejtsük el, egy nagy védése ott a fejesnél, úgyhogy ezzel egy kicsit anulálta a dolgot. Nem tudom, hogy lesz-e változtatás, az viszont biztos, hogy hamarosan jön a folytatás, a szó Katona Ászlói, Tóth Béláé és Bene Ferencé.
1: Cserél mind a két vezetőedző, Robi Keane pályára küldi Marius Korbut Rommens helyett, és a Zalaegerszegnél is egy változtatás. Befejeződött a mérkőzés Csonka András számára, a helyén 12-essel a mexikói David López. Ugye itt azért a hosszabbításban az alapesetben lehetséges öt változtatás mellé plusz egyet kapnak a csapatok, és kihasználták azt, hogy itt a, ugye, a szünetben lehet cserélni, tehát ezt játékmegszakítás miatt sem, tehát a játékmegszakításokkal is gazdálkodnak a vezetőedzők, így aztán ki lehetett használni bármilyen büntetés nélkül, vagy játékmegszakítás levonás nélkül ezt a csere lehetőséget. Érkezett tehát így Corbu, valamint López a pályára. A 2x15 perc hosszabbítás pedig a Ferencváros labdaindításával kezdődik meg. Abufáni passzolta vissza a védelem tengelyébe. Ramekers és Gomez most már a labda útvonala. 90 perc, nem hozott döntést a Magyar Kupa döntőjében. Ferencváros ZTN 0-0.
0: Gólt mindenféleképpen el kell valakinek érni, hiszen csak akkor nyerheti meg a MOL Magyar Kupát. Az, hogy most ez agyta hosszabbításban, vagy majd 11-es rúgások formájában, hamarosan kiderül. Dibusz kapja hátul a labdát, a mai mérkőzésen annyira nem volt sok lehetősége. Egyszer-kétszer elvetődött, azért is, mert mellé meg fölé mentek a lövések. Gomez hátul, középen Corbu már aktivizálja magát, hogy elkérné Makrekisztől a labdát. Egyelőre ő nem kapja. Debrecen ellen a bajnokságban duplázott, illetve hát volt neki egy kiállítása is, ami miatt azért egy kicsit kevésbé volt jó színben feltüntetve a Fradi játékosa, de hát ott két sárgával állította ki magát, az egyébként román válogatott meghívóval is büszkélkedhető Corbu. Most éppen a bal oldalt Odaudához kerül a labda, egyelőre, mint hogyha még nem is értek volna a labdához a zalaiak. A 92. percben MOL Magyar Kupa döntőjében FTC Zalaegerszeg 0-0.
1: Abufáni a bal oldalon közelebb lép, már a 16-oshoz közelít, megfordul a Tamátó mellett, nincsen beadás, se centerezés, úgyhogy visszafelé szorul, visszafelé mozog Abufáni, Szalaitól visszakapja, ismételten még mindig az Izorelli, cipeli a labdát be középre, aztán Gomez mutatja magát a jobb oldalon, Makrekis, ott gyorsít egyébként mellette Calderón, megtartja a labdát Makrekis, majd ismételten Gomez, elkéri benne a tengelyben Kanikovszki, aki aztán indít, Zsozef fordulhat, Zsozef 16 méteren egy szöktetési kísérlet, Corbu vette át a labdát, vele szemben López, Corbu visszafelé mozog, már a 16-os vonalánál a bal oldalon, odagurítja Adaodához, nincsen beadás, talán egy cipő ott valaki, hát egy cipő valakiről levált, és ott van a gyepen, de időközben zajlik a játék, beadás laposan, Viktoriról pattan tovább, és egy esés a 11-es, a 11-es pontra mutat a játékvezető. A 16-oson belül egy esés, Corbu érkezett, és ezek szerint megrúgta őt az zalaegerszegi védő. A semmiből jut büntetőhöz a Ferencváros. A VAR biztosan megnézi majd ezt az esetet. Az egyelőre bizonyosnak látszik, hogy Rusz Márton ítélete, amit a pályán hozott meg, az egyértelmű büntető. És ott talán Dávid López volt az, aki megrúgta.
0: Talán Viktori,
1: Corbu. De... Minden esetre az biztos, hogy a játékvezető a pályán 11-est ítélt. Nem tudom, Feri, te ezt érezted a büntetőnek?
2: Hát innen nézve meg lehetett adni, viszont nagyon érdekes jelentősége van annak a bizonyos cipőnek, amit említettél, hiszen ez a bizonyos cipő Viktoriák péről esett le, és pont a beadás előtt egy nagyon-nagyon rossz lapos beadás volt, a fél cipővel rendelkező, gyakorlatilag a jobb cipőjét elvesztő Viktori teljesen indokolatlanul visszatette a labdát gyakorlatilag Corbu elé, és ebből adódott a 11-es. Szóval ennek a leesett cipőnek nagyon komoly jelentősége van, mint ahogy jelentősége van Robikinnek a cseréjének is. Rommens helyett Corbu beállítására, ugye én már vártam, igaz, Levit vártam, de mondjuk Corbu ugyanúgy benne volt a mérkőzésbe, de ezzel meghúzta azt a rizikót, hát nem egy hatalmas kockázatás, de támadóba alakította a csapatát Robikin, amit én már a másik félidőre vártam. Úgyhogy a cipő és a csere az együttesen hozta ezt a 11-est.
0: Ami azt jelenti, hogy 11-es lesz, hiszen a VAR vizsgálat szerint jöhet majd a büntető. Jusuf a labda mögött a 95. percben, FTC Zalaegerszeg 0-0, de egyelőre a játékvezető mindenkit bármilyen formában is, de rendre teremt. Corbu is megkapja a magáét szóban. Persze nem valószínű, hogy Rusz Márton őt megdicsérte volna. Jön a 11-es a 95. percben, Jusuf a labda mögött, vele szemben pedig Gundel Takács kapus, ballal fogja elvégezni majd a nigériai Jusuf, nekifut a labdának, ellövi, középes lábbal kivédi Gundel Takács! Oldalra bedobás lesz! középre lőtte a nigériai, akinek a hetedik gólja lehetett volna a Magyar Kupában. Maradt 6 gólos egyelőre. Hát nincs gól. 95. perc. Ferencváros Zalaegerszeg 0-0.
1: Ahhoz képest a középre lőtte Yusuf nem igazán nyúlt alá, nem igazán emelte meg. Ez volt a szerencséje Gundel Takácsnak, na meg az, hogy ott hagyta a lábát. Nem tudom, ezt biztos lehetett volna jobban lőni, Feri.
2: Hát általában ugye ez azok a játékosok, akik nagyon-nagyon lassan futnak neki, és most már szabályok engedik, és megtorpannak 11-es rugás előtt, azok a játékosok akkor tudják jól rugni, hogyha megvan az a képességük, hogy a legeslegutolsó 10 másodpercben tudnak változtatni. De hát Yusuf nem ilyen típus. Én jobban vártam volna tőle, hogy erőből valamelyik sarkot megrúgja, mert ha az jól el van rúgva, akkor azt nem lehet védeni. Voltak régebben is, meg ma is olyan játékosok, mert ugye Gundel Takács elvetődött valójában, és igazából középre rúgta Yusuf, és lábbal tudott menteni Gundel. Hogyha meg lett volna ez a képessége Yusufnak, akkor egész egyszerűen az ellenkező sarokba egész könnyedén bepasszolja a labdát. Tehát én csodálkozom rajta, mert mondom, azok a játékosok szoktak ilyen lassan megtorpanva nekik futni, akik rendelkeznek ezzel a képességgel, nem pedig akik hát kevésbé, mint ahogy a példa is mutatta. Hát érdekes fordulópontja lehet egyébként ez a találkozónak, de továbbra is állítom, hogy Robbie Keane-nek a rendes játékidő letelte utáni, tehát a hosszabbítás előtt húzott cseréje, az egy nagyon-nagyon döntő fontosságú csere lehet, és egyelőre a Ferencváros gyakorlatilag egyértelműen áttelepült az Zalaegerszeg térfelére. Az Eténél továbbra is azt várom, hogy egy-egy kontratámadásnál hatékonyabbak legyenek, de nem véletlenül Nuno Campos mindkét brazil támadóját lecserélte, mert ott elől jelenleg nincsen jó teljesítmény. A forgatókönyv az borítékolható volt, az Zalaegerszeg akkor tudna ilyen forgatókönyvvel nyerni, ha elől picivel jobb teljesítmény lenne. Jelenleg a Fradi gólja inkább levegőbe lóg.
1: Áll a játék, mert szabadrúgáshoz készülődik a Bufani, de előtte még oda-oda lecsücsült a gyepre, és lehet, hogy ápolni kell az ír szélső hátvédet. Az biztos, hogy egyébként ez a kimaradt 11-es, vagy inkább kivédett 11-es az a Zalaegerszegnek kedvezhet, és Audoda helyett Nagy Barnabás érkezik. Amíg megtörténik a csere, addig BVSC Adrian Split, mert hogy elkezdődött egy vízilabda Eurókupa visszavágó a férfiaknál. A szó a Szőnyi úton Erdei Márké. Akkor viszont itt tartjuk magunknál a szót, és onnan folytatnám, hogy ugye Yusuf volt az, aki odaállt a 11-es mögé, az a Yusuf, aki azért az elmúlt időszakban nem kapott igazán sok lehetőséget a Ferencvárosban, amiatt, mert ő sérült volt, egy sérülésből épült föl, csereként lépett pályára itt is, és ennek ellenére ő vállalta magára a 11-es rúgást. Abufáni szabadrúgása be a 16-oson belülre száll, ott van még a kapu előtt, aztán egy lövés, az leperdül, a földön pedig lemaradt Lima, szabadrúgás kifelé, és most már ugye ott tartunk a Ferencvárosnál, gyorsan számolok, hogy 5 csere lehetőséget kihasznált Robbie Keane.
0: De még van egy 6. lehetőség, illetve hát az alaiaknál meg bőséggel. Ettől függetlenül úgy érződik, mint hogyha az Zalaegerszeg egy hát nagyon a biztonsági játékot folytatná, mint ahogy azt a 90 perc során is tette. Most éppen megfordul Daniel Lima maga körül, aztán ott Kis Bencét hozza a játékba, Amato kapja a középpálya közepén, balra ki tudja forgatni, Várkonyinál van, Yusuf letámadja, aztán Skribek még mindig a pályán, de hát alig lehetett mondani a nevét a találkozó során, a bal oldalon Calderón kapja, hátra tud csak menni, hátrafelé az Zalaegerszeg, Gundel Takács ballal előre vágja a saját 16-osán belül, mégpedig a félpályáig, és az egyik brazilot középen talán Daniel Lima, nem végül Amato az, aki megszelidíti a labdát a félpályánál. Most fel tudnak állni az alaiak, és támadó alakzatba tudnak valahogy kerülni. Daniel Lima Amatónak a 16-oson belülre, de jön Ramakers, aki aztán végül keresztez, ballal nem vágja előre, hanem középre vissza, és majd Szalai az, aki a félpályáig előre rúgja, Joseph felé, Viktori pedig felfejeli az égbe a labdát. A mérkőzés 100. percében Ferencváros Zalaegerszeg 0-0.
1: A labdával hát ott egy Zalaegerszeg meglódult, vezette befelé, aztán a bal oldalon már egy centerezési kísérlet Calderontól, ugye Kis Bence hozta át egyébként a bal oldalra, újabb ütközés, Szendrei trafálta el ellenfelét, villan a sárga lap, Szendrei egyébként a második zalaegerszegi, aki besárgul, ugye korábban Teixeira kapott egy sárgát azért, mert megrúgta az arcánál fogva Szalait, és most már egyébként Szendrei pont az, aki lemarad a földön ezután a szabálytalanság után. Áll a játék ismételten, úgyhogy próbálkozzunk meg a férfi vízilabdával. Itt 100 perc után nincsen gól, de születette már találat a Szőnyi úton, Erdély Márkel árulja.
5: Jó estét kívánom! Született bizony, 3-2-re vezet a Jadran Split egyelőre, méghozzá úgy, hogy Jerko Marinic Kragic show van eddig itt a Szőnyi úti úszodában, hiszen mind a három gól a vendégeknél az ő nevéhez fűződik, míg a BVSC-seknél eddig Mészáros Mátyás, valamint Tátrai Dávid voltak eredményesek. Érdekesség, hogy eddig az 5 gólból 4 is emberelőnyből született, hogy eléggé jól szerepelnek emberfölényes szituációban a csapatok. Amit még tudni érdemes, azt még gyorsan elmondom erről a találkozóról. Tóth Béla is már említette valóban, ez az Eurókupa elődöntőjének a visszavágója. Egy gólos hátrányban volt a találkozót megelőzően a BVSC, hiszen a Split otthon le tudta győzni egyel a BVSC-t 2 héttel ezelőtt. Annyi már bizonyos, hogy a Nagy Ádám fémjelezte, Marseille már egészen biztosan ott lesz a fináléban. Tehát egy magyar már biztos, hogy lesz. Reméljük, hogy mellé egy órán belül még legalább 14 fog csatlakozni. Sajnos most kijött Mészáros Mátyás lövése a kapucsról, és hát mondhatnám inkább úgy is, hogy nem akárki védi azért ezt a Spliti kaput. Márkó Biács az első számú kapusa mind a horvát válogatottnak, mind pedig a Jadrannak. Egyelőre tehát, akkor, amikor majdnem 5 perc eltelt a találkozóból, 3-2-re vezet a Jadran, összesítésben tehát 2-vel állnak jobban. Most menjünk vissza a Magyar Kupa fináléjára.
0: A Puskás arénában Szendrei lejön a pályáról, de már vissza is megy. Egy pillanatra úgy nézett ki, több pillanatra, hogy lehet a Zete elveszti a csapatkapitányát, de már ott van a középpálya közepén. Most éppen a Zete tartogatja a labdát. A 102. percben épp egy pörgetés, ami bevett szokás az alajaknál, pontatlan. Jusszuf az, aki a középpálya közepén megkaparintja a labdát, és aztán már Korbu oldalra kiteszi Makrekisznek, mutatja az üres területet. Jusszuf, egy fejes! Nagy védés Gundel Takácstól. Joseph is mutatta maga előtt a lehetőséget, aztán végül Makrekisz a nigériait választotta, 10 méterről jött a fejes, Gundel Takácsnak ki kellett tornáznia a felső léc alatt, lehet, hogy ez bevágódott volna a kapuba, úgyhogy szöglettel jöhet majd Abu Fani révén a Ferencváros.
1: Jobb oldalról végezheti majd el az izraeli szánsz, 3. perc a mérkőzésen 0-0-ás állásnál. Gondosan megigazítja a labdát, aztán most már jöhet akkor az ível is magasan. A hosszú oldalra száll, ott pedig Akpe Viktori fejeli föl, meg a saját labdájáért a nigériai, ezt is ő bólintja el. Üres területre, Makrekisz gyűjti be, lágyan emeli vissza. Tényleg nagy volt az íve, Calderó rákészülhetett, elbólinthatta Joseph mellett, de visszaszerzi a labdát Abu Fani. Ismételten Abu Fani Szendrei mellett volna. Szendrei mellett elment volna Abu Fani, megállította a zalaegerszegi csapatkapitány, aki mindezt ugye egy sárga lappal a zsebében tette. Minden esetre csupán szabadrúgás, kedvező pozícióból, picit a jobb oldalról, nagyjából a távolság 30 méter a kaputól, viszont ez beadó pozíció, úgyhogy feltehetően majd a kapu elé íveli Abu Fani, aki egyelőre a térdeire támaszkodva fújtat. Egy tagú a sorfal, azt Teixeira alkotja.
0: 104. perc. Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, volt már kiadott 11-ese a Fradinak Jusszuf révén. Ideig a hosszabbításban csak Fradi lehetőség. Abu Fani a labda mögött, minden zalaegerszegi a saját kapujától 20 méterre. Jön a beadás, és a kapus is Gundel Takács. Most bátrabb volt, mint ideig a mérkőzés második felében. Bal oldalon pedig aztán Korbu menne el az alapvonal mentén. Amato az, aki szerelni tudja. Hát elő nem sok zalaegerszegi van. Éppen Teixeira az egyik, de hozzá nem jut el a labda. Pedig ezekkel az ívélésekkel a brazilokat nyugodt szívvel lehet keresni, de nem pontosak a mérkőzés során. Makrekisz az előtte álló Abu Faninak a félpályánál jön a felívelés Jusszuf felé. Akpe át tudja venni a labdát, és aztán végül csak belekap. Úgyhogy visszaszerzi megint a Fradi a labdát. Szendrei is a középpálya közepén könnyedén tudja ezeket az átadásokat lefülelni, a jobb oldalra kerül. Hátra van még 1 perc a hosszabbításból, az első fél időből 0-0 az állás.
1: Egy ajándékba adott labda a Ferencvárosnak, Korbu visszakapja Zsozeftől ki a bal oldalra, Nagy Barnabás lép be, jön egy centerezés, ez meg kipattan a védőkről. Akpe Viktori végül is rárugtott Skribekre, és úgy pattant ki a játéktéren kívülre. baloldali szögletrúgás. Ez vár most a Ferencvárosra, 105. perc, Nagy Barnabás pedig magára vállalja, hogy ő küldi majd középre. Itt állt a játék, ápolás valamint 11-es miatt is, úgyhogy feltehetően Rusz Márton játékvezető rádob még néhány percet az első 15-re. A bal oldalról ez a szöglet, Nagy Barnabás nagy levegőt vesz, aztán ível magasan a kapu elé, Gundel Takácsot kizárják a játékból, egy visszafejelt labda ez fölé. Gundel Takács első szándékból nem tudott öklözni, és aztán oda perdült a labda Abu Fánihoz, ő pedig fejjel megpróbálta kapu felé terelni, a léc fölé szállt a labda, a 3 perces hosszabbítás pedig ebben a pillanatban elkezdődött, változatlanul 0-0.
0: Gundel Takács megint jött ugye a kapujából, persze azért ott az ötös környékén hinné azt, hogy valamiféle védelmet kap, de most megint olyan érzésem volt leginkább, hogy nem annyira biztos ő a dolgában. Bene Ferenc, mi az oka ennek?
2: Nem volt egyszerű szituáció, hiszen 3 vagy 4 rendkívül magas támadók között jött ki. Én úgy gondolom, hogy Gundel Takácsnak az egyik erőssége a beadások elhárítása, és ezt ezen a mérkőzésen is bizonyítja. Csak sokszor az az ember érzés, hogy olyan önbizalommal rendelkezik, és annyira sikeres volt ezen a mérkőzésen ezekkel a kijövetelekkel, hogy már egyre jobban húzza, tágítja az önmaga határait, és már olyan labdákra is kijön, amire egy átlagkapus nem szokott. Most is egy kézzel öklözött, viszont joggal reklamálta, hogy azért leütközték a levegőben. Ezt most Rusz Márton nem értékelte, de aztán megbeszélték, és nincs harag.
1: A labdával pedig most akár Zsozef indulhatna, Ekpe Viktori fejeli el mellette. Kribek emeli át a bal oldalra, Szendrei pedig hazagurítja Gundel Takácshoz. A 3 perces ráadás fele eltelt a hosszabbítás első 15 percének végén. Ramekers mellel teszi maga elé, kinn a bal oldalon Nagy, visszafelé fordul. De továbbra sem vállal azért eszetlen kockázatot egyik együttes sem. Most a Ferencvárost azért feltehetően ebben a 15 percben a kimaradt 11-es is megfogta, de utána mégis volt Jusufnak is helyzete. Voltak lehetőségei, eljutott többször a 16-oson belülre az FTC, de gól változatlanul nincsen a Puskás arénában.
0: 1 perc még a hosszabbítás első fél idejének hosszabbításából, Makrekis a labdával elkéri Korbult a 16-os sarkánál hátra, ami azt jelenti, hogy Rámákersz az utolsó mezőnyjátékos, Kanikovszki 25 méterre a kaputól, Josephet meg tudja játszani a 16-oson belül, oldalra ki tudja vinni, López, ő pedig kivágja az oldalvonalon kívülre, a 16-os magasságából jöhet bedobással majd a Ferencváros Nagy Barnabásnál a labda, ő pedig Kanikovszkit hozza játékba, hátul Szalai, és aztán Rámákersz, nem Abu Fani, még azért 30 másodperc van hátra a hosszabbításból, mármint a első fél idő hosszabbításából a hosszabbításnak. Középre ment a labda, de nem tudta átvenni Joseph, de már egyre közelebb van a francia ahhoz, hogy gólt szerezzen, egyáltalán egyszer valamikor át tudja venni a 16-oson belül, és lőni tud, akkor tényleg nagy helyzetbe kerül, de a legnagyobb zicsert éppen Jusuf 11-es formájában kihagyta. Még egy bedobásra jó lehet López, illetve az Alaegerszeg, Rusz játékvezető, pedig lehet, hogy már többet nem is enged. Hát ennyi volt az első fél idő hosszabbítása. 0-0 továbbra is a mérkőzés állása, a MOL Magyar Kupa döntője, a Ferencváros-Zalaegerszeg találkozó. A szó legyen a stúdióé.
3: Köszönjük szépen, mielőtt Vukovics Lászlóval értékelnénk, kapcsoljunk most a vízilabda helyszínre, ott vajon hány gól van, Erdei Márk?
5: Nálunk már összesen 7 gól esett a találkozón, éppen szünet van, az első negyednek már vége van, 4-3-ra vezet sajnos a vendég együttes, úgyhogy ez azt jelenti, hogy összesítésben 2-vel vezetnek. Ugye ott adtam vissza a szót, hogy 3-2 volt a Jádránnak, utána pedig esett egy gól az ő részükről Dusan Matkovics révén, majd 5 másodperccel a negyed végét jelző Dudaszó előtt Ekler bombájával zárkozott a BVRC, úgyhogy még rengeteg idő van hátra, 3x8 perc, bőven vissza lehet hozni ezt a hátrányt, most viszont menjünk vissza a stúdióba.
3: Köszönjük szépen, hát itt nincs 3x8 perc, szűken 2x8 hosszabbítással mondjuk. Daci, de lesz gól, kockáztatni fog valamelyik csapat?
4: Most a Fradi azért került helyzetekbe, gondoljunk csak a 11-esre, ami a legnagyobb lehetőség. Azt furcsálottam, hogy nagyon ritka a futballban, hogy cserejátékos végzi el a 11-est. Tudjuk, hogy Jusuf tényleg egy kiváló képességű játékos, de sérült volt, kihagyott körülbelül 2-3 hetet, a múlt héten már játszott, de más a padról beállni, és más az, amikor ott vagy a pályán eleve. Nyilván ki voltak jelölve a 11-es rúgók, ő úgy érezte, hogy magára vállalja, utólag könnyű okoskodni, hogy mérő rúgta, csak akkor is cserejáték.
3: Azt, hogy mérő rúgta, az is egy dolog, de ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam, lagymatagul, vagy...
4: Igen, ha valaki a középre rúgást válassza, akkor is meg kell emelni a labdát, pont azért, hogy a kapus, ráadásul egy kétméteres kapus, ott hagyja a kapus, így van a lábát, egy kétméteres emberről beszélünk, tehát ha közepet válassza, akkor meg kell emelni a labdát. Itt a Ferencváros valószínű be fog jönni még Lisztes, vagy Lévi, valamit lépnie kell Robi Kinnek, mert a Zalaegerszeg most már annak ellenére a Fradi a mérkőzés folyamán nem tett nagy nyomást rájuk, nem fáradtak akkor még el, de most már azért kezdenek hibázgatni, gondoljunk csak a 11-es előtti szituációra.

0: hibázott senki. Lisztes Krisztián érkezik pályára a Ferencvárosnál, és hát én arról lemaradtam, hogy ki jött le, de Zsozefet nem látom a pályán, úgyhogy kizárásos alapon Leni Zsozef helyére érkezett ifjabb Lisztes Krisztián. Utolsó csere lehetősége volt ez mind a Ferencvárosnak, úgyhogy most már Robikin tarsajában változtatási lehetőség nem maradt. Ifjabb Lisztes Krisztián pedig most egy magyar kupa döntőben kap lehetőséget. Teszem hozzá, hogy azért ebben az idényben ő sem volt az a sokat foglalkoztatott játékos. A ZTE indította útjára labdát ennek a félidőnek az elején. Egy hosszú tértölelő átadás, de ez pontatlan. Nem érte el ugyanis Skribek, nem is volt igazán precíz a számára ívelt labda, úgyhogy jöhet imáron a Ferencváros. Lesz-e változtatás, lesz-e gól, vagy egyenes út a 11-es párbaj felé? Erről dönt a következő 15 perc.
1: Zsozef lecserélése lehet annak is szólt, hogy ő a Győr ellen kihagyta a maga büntetőjét, és aztán lehet, hogy ha Lisztes nem is rúg, majd 11-es, de Zsozef mindenféleképpen kimarad ebből a történetből. 106. perc, most éppen Gomez az, aki kikíséri a labdát, hogy bedobást végezhessen el a Fradi saját 16-osának környékéről, Rámákersze bedobott labdával. Mutatja a bal kezével éppen Lisztes, hogy van ott előtte terület, oda be lehet ívelni. Kétségtelen tény, hogy ő frissebb, mint éppen Viktori, vagy éppen Várkonyi. Most éppen megcsúsztatta a labdát Lisztes, de már López az, aki előre emeli, de Daniel Limához nem jut el a labda. Kis Bence a jobb oldalt, valaki kézzel ért a labdához. Nuno Campos, az ETE vezetőedzője, ki kell magából. Nem tudja mire vélni ezt, hogy lefújt a rusz játékvezető. Elvégzi a szabadrugást az FTC Abufani, már az Alegerszeg tér felén.
0: A bal oldalon cipeli a labdát, Lisztessel egy összjáték kezdemény, de csírájában sikerül elfojtani az alegerszegieknek mindezt, és gyorsítanak a támadók, megtolja még Teixeira, de hát az érkező ferencvárosi Rámákersz időközben elhozza a labdát. Lisztes a bal oldalon, elválasztják a labdától, visszapöckölték rá, úgyhogy bedobhatja majd ezt. Akár ott López, ott hagyja neki ugyanis Kis Bence. Zalaegerszegi tacs, már a Ferencváros tér feléről, a jobb oldalról. Mind a két vezetőedző talpon, ez változatlan szinte a mérkőzés első pillanatától így van. És most éppen Nuno Campos a tartalék játékvezetőnek mondja magáét. Teixeira mellől emeli ki Rámákersz, és Kanikovszki teszi mellel maga elé, gyorsíthat az Izraeli, mellette egyébként Lisztes. Középen ketten is szabadon, Lisztes tekeredett rá a labdára, most válik meg tőle Abufani, elvinni Kis mellett, Nagy Barnabás a vonal mellől indul befelé, Viktori szerelte Lisztest, visszapattan Szalaihoz, Abufani nem tud most szerelni egyetlen egy ZTE játékos sem, és Viktori, aki az előbb ütközött Lisztes Krisztiánnal, lemarad a földön, a nigériai pedig most már forogott a gyepen, lehet, hogy itt nagy a baj, ápolni kell a belső védőt, oda szögdelnek most már az orvosi stáb tagjai. Lesz majd egy csere egyébként a Zalaegerszegnél, legalábbis ott én úgy látom, mintha Lukasz Alfonso készülődne. Ezt majd csak a Viktori ápolása után mondjuk meg, és időközben kapcsolunk a vízilabda mérkőzésre, mert a BVSC Jadran Split találkozó második negyede talán már tart. Erdei Márk.
2: Tart bizony, az állás viszont változatlan abból a szempontból, hogy továbbra is egyel a horvátok állnak jobban. Itt a negyednek a legelején Loren Fatovic volt eredményes emberelőnyből, és hát mire befejezve a mondatot, sajnos már megint kettővel vezetnek, mert Marinic Kragic meglövi a negyedik gólját a mérkőzésen, ezzel tehát 6-4. A BVSC-ből és a Vasutas negyedik gólját egyébként Mészáros lőtte, egy óriási bombát eresztett meg 8 méterről akcióból, akkor még egy volt közte, sajnos most már megint 2-6-4, tehát a Jadrannak itt a Szőnyi úti úszodában a BVSC ellen, de hát még 4 perc 48 másodperc hátra van ebből a második játék részből is. Most kapcsoljunk vissza a Puskás Arénába Tóth Bélához, illetve Katona Lászlóhoz.
1: Lukasz Alfonso érkezik, és Kis Bencét hozza le Nuno Campos vezetőedző, ő is a földön. És akkor most már két lábon. Viktorinak meg kell mindenféleképpen gyógyulnia, ez megtörténik. Hozzá kell tenni, hogy Lukasz Alfonso kupa specialista, kétszer lépett pályára eddig a MOL Magyar Kupában, a Soroksár ellen győztes gólt lőtt, de a Honvédnak is betalált, úgyhogy két meccsen két gól. Hát ez a változtatás a 110. perc eredménye, és hogy mivel jön majd, vagy mivel folytatódik a mérkőzés, játékvezetői labda.

0: Ha minden igaz, mert Rusz Márton kezében, Kanikovszki elé fogja majd ledobni a labdát, de Viktori, mivel nincs a pályán, ezért most ideiglenesen, de 10 emberrel a Zalaegerszeg, most pedig már mehet is vissza a védelem közepére, vagy közepébe, ahol éppen most Szendrei az, aki őt helyettesíti. A Fradi tartogatja a labdát, Szalainál van most éppen, de már visszaszorulnak a saját térfelükre a zöld-fehérek.
1: Ramakers a kezdőkörben, a röviden Korbuhoz, Kanikovszki az, viszont Jusufot hát sikerül megtalálni egy labdával, igaz, hogy az zalaegerszegi játékosok közeli működése is kellett hozzá, Jusuf a 16-os csücskénél lassít le, Makrekis, szép mozdulat, Jusuf lő mellé, Spitzel. Nagyon szép volt maga igazából a kulcsmozzanat az, hogy Abu Fani szinte fordultából sarokkal egy finom elegáns mozdulattal tette tovább Jusuf elé, aki aztán bár éles szögből, de 7-8 méterről próbálkozhatott. Beleért még egy védő. Szöglet a jobb oldalról, 111. perc a mérkőzésen. Abu Fani a sarokban. És a lövés a gól! Mert a kapuban köt ki a lövés. Gyorsan elvégezték a szögletet a ferencvárosiak. És Ramakers, aki a Ferencvárosban az első gólját szerzi, a kapuba lőtt. Elméláztak az zalaegerszegi védők, és ez jelenti a Ferencvárosnak a sanszot, és azt, hogy a gyorsan középre gurított szögletet jó 12 méterről, talán 14-ről, a jobb oldalról a hálóba emeli Ramakers. Vezet tehát a mérkőzés hosszabbításából, 8 perc van még hátra, és vezet az FTC. Bene Ferenc.
2: Minden esetre ugye hiányoltuk a váratlan húzást. Hát egyrésztről Rusz Márton először meggyőződésem, hogy kirúgást ítélt, utána teljesen joggal ezt megváltoztattak szögletre, tehát az ítélet az jogos volt, viszont az zalaegerszegiek elég lassan álltak fel szögletre, és ami a váratlan volt, hogy nem a hat érkező valamelyikének beadták, hanem visszagurították gyakorlatilag a majdnem a 16-os, a rövid oldali 16-os sarkára, és onnan Ramakers nagyszerű rugó technikával a rövid felső sarokba tekerte a labdát. Hát meglepte Gundel Takácsot is, meg a teljes zalaegerszegi védekezést meglepte, úgyhogy a váratlan húzás az egy rögzített szituáció után megvolt, ezzel vezet a Ferencváros, és most nagyon érdekes a hátralévő idő, mert a zalaegerszegnek jönnie kell, ahol egyértelműen látszik már a játékosokon a fáradtság jele.
0: 8 perc van hátra a rendes játékidőből, mármint a hosszabbítás rendes játékidejéből. Ferencváros zalaegerszeg 1-0, Ramakers góljával, Makrekis vágja előre a labdát, és most egy kicsit a Fradi, mint hogyha visszavonná a két szélsőjét, Nagy Barnabást, valamint Makrekiszt, ez egy ötvédős rendszer, három középpályással, hát a két csatár elől pedig letámad, ahogy tud. Most Nagy Barnabás is éppen az előtte állót megrúgja. Szabadrúgással jöhetnek majd az alaiak a félpályától. Amátó a bal oldalra teszi. Milyen érdekes, hogy egyből fontos lett a labda áthozatal, meg a labda vezetés is az alaiaknak. Skribek mondjuk pont hátrafelé fogja ezt megtenni. Amátó, Várkonyi, Fradi tér felén a labda, előre emeli a labda, Daniel Lima felé, ő tovább tudja stukkolni, és majdnem ott érkezett Szendrei a 16-oson belül, de előtte ki tudták vágni a Fradi védői. Még mindig az alaiaknál van a labda, Abu Fani szabálytalankodik, és hát, hogyha nem is olyan égbe kiáltó helyről, de egy szabadrúgással majd akár most veszélyeztethet az zalaegerszeg a 114. percben.
1: Igazgatja ott a labdát Skribek. Őrá várunk, hogy majd valami gondolat támad a fejében. 16-os előterében gyülekeznek a védők, akik előre húzódtak. Viktor is ott van, valamint Várkonyi. Skribek a labda mögött, tehát a távolság a kaputól nagy beadás lesz belőle. A bal oldalról íve jobbal, a kapu felé száll, kifejelte Gomez. Makrekis pedig indítaná Kanikovszkit, már ott valamit észrevett Rusz Márton, teljesen feleslegesen fújt ez most vissza a játékvezető. Abu Fani teljesen zavartalanul átvehette volna a labdát, és itt hát érzésem szerint Rusz Márton egy ígéretes kontrát lehetetlenített el azzal, hogy egy indiferens szabadrugást visszafújt. Minden esetre most ezzel egyáltalán nem élt együtt a játékvezető. Abu Fani meg azért kap egy sárga lapot, mert dühében elrúgta a labdát, úgyhogy hát itt most Abu Fani lett a büntetett játékos, akit meg jó helyzetben akasztott meg a játékvezető. 115. perc, és hát valóban korábban szó volt arról, hogy egy váratlan hős, vagy hogyha valaki hőssé válhat ezen a mérkőzésen, az sokat nyom alatba. Gundel Takács lehetett volna egy hős azzal, hogy kivédett egy 11-es, de itt végül tényleg a meglepő húzás az Ramakerszi, és az a gyorsan suttyomban elvégzett szöglet az jelentheti a kupát a Ferencváros számára. 5 perc azért még hátra van.
0: Yusuf előre emeli, van futó ember, de valójában tisztes Krisztián nem tudja a labdát megkaparintani vele szemben, mármint hogy ő az, aki szabálytalankodik, de mehet tovább, ezt tovább engedi most Rusz játékvezető ki a jobb oldalra. Felfutó ember López személyében, de hozzá nem jut el olyannyira, hogy már el is veszítik az alaiak a labdát. Nagy Barnabás a félpályán túl, az FTC Abufáni a bal oldalt. Micsoda csere volt az izraeli, lehet, hogy alapból a kezdőbe kellett volna tenni őt. Középen Korbu, 25 méterre a kaputól, megkapja Abufánitól megint. Aztán most a bal oldalt Nagy Barnabás kérné, és kapja is. Középen Yusuf, illetve Lisztes a 16-oson belül. Álló háború. Nagy Barnabás hát most leginkább fedezi a labdát az oldalvonalnál. Aztán úgy gondolja, hogy az alapvonal felé is viszi. És végül, ha úgy adódik, akkor Rusz Márton szabadrúgást ítél. Megkönyörül a ferencvárosi balhátvéden. Jöhet szabadrúgással az alapvonal oldalvonal találkozásánál majd az FTC. 4 perc van hátra a hosszabbításból. Ramakesz góljával vezet a Ferencváros az Alaegerszeg ellen.
1: Szöglettel felérő ez a szabadrúgás. Ugye korábban a túloldalról, a Ferencváros szempontjából jobbról végezte gyorsan. Mindenkit meg lehet felbufálni azt a szögletet. Most ez a szabadrúgás hát előny birtokában biztosan nem fog ilyen gyorsan megtörténni. Ráadásul valamit a kispadról is beszólnak oda Korbunak, valamint Abufáninak. Na, mi a megoldás? Nuno Campos reklamál, hogy itt hát jól megszervezett időhúzás zajlik. Tény, hogy most Abufáni elsétál, Korbu ívelhet majd a sarokból. Korbu nekifut, jön a beadás, kifejeli Lima, odapattan Ramakerszhez, a gól szerzőjéhez. A belga most nem a kapuja felé, illetve nem a kapu felé emelte a labdát, hanem egészen hátra Dibuszhoz. Dibusz ível kifejeli López, egészen a játéktéren kívülre. Jöhet bedobással tehát az FTC, és most már, hogy ilyen komótosak a zöld-fehér játékosok, az egyszer s mind azt is jelzi, hogy 3 perccel a 120 perc letelte előtt, 1-0-ás előnyben az FTC.
0: Többet tett a Fradi a hosszabbításban a gólért, nem csak a kihagyott 11-es, de voltak itt különböző lehetőségek fejesek formájában leginkább. Most egy labdaszerzés, Korbu, Yusufot indítja, mindjárt a 16-oson belül a nigériai, a sarkánál egészen pontos, a bal lábára cselez, Yusuf ellövi, és ki kellett tenyerelnie Gundel Takásnak, bár valószínűleg mellé ment volna, de úgy gondolta a Zete kapusa, biztos, ami biztos, inkább védeni tud, hogy a védést megpróbálja. Hát azt a szögletet meg végképp nagyon lassan fogja elvégezni a Fradi. 118. perc, és nem arról van szó, hogy éppen az Zete támadna, sőt, a Fradi az, aki egymás után, de megy a zalaegerszegi kapu felé. 1-0 az állás.
1: Nagy Barnabás készíti le a labdát a szöglet zászlóhoz. 2 perc még hátra. Kivár egyelőre Nagy Barnabás, közelebb inti magához Yusufot. Kicsiben fogják elvégezni? Igen. Megpróbálják ott tartani már most a sarokban a labdát a zöldfehérek. Yusuf a földön, hol a labda, még a vonalon belül, szabadrúgás kifelé, a kezével ért a labdához Yusuf. És ugye azért, miközben Yusufot ellöki a labda mellől, egy zalaegerszegi Calderón volt az, mert itt azért nem kellene még inkább paprikássá tenni a végjátékot, Rusz magához inti Calderont, picit nyugtatni kell a kedélyeit a spanyol bal hátvédnek. Szabadrúgás az egészen biztosan következik majd, de Gundel Takács végezheti el, és ugye azt most ide szúrnám, hogy az a Zalaegerszeg a Honvéd elleni kupa elődöntőben a leges legvégén, igaz, hogy a rendes játékidőben, de a 93. percben egalizál, tehát a végéig küzd az ETE, de itt azért teljes más a mérkőzés folyama, és teljesen más mederben zajlik a találkozó. Más nem mondjak, 120 perc van már lassan a játékosok lábában.
0: És a jövő héten majd a bajnokság zárásaként is egymással randevúznak a csapatok. Ott a Zete, hát sok ismeretlenes egyenlet után valahogy a harmadik helyet megszerezhetik, a Fradi pedig a bajnoki címért küzdhet, de valójában Kisvárdára kell figyelni ők, hogy ott a Győr nyerni tud-e vagy sem. Jönnek az ívelések már zalai oldalról, olyannyira, hogy még be is csúsznak, másznak a Zalaegerszeg egy labdarúgói. Nagy Barnabás oldalra ki tudja rúgni a labdát, bedobással jön majd a Zete a 16-os környékéről. López kezében a labda, ő az, aki majd bedobhatja a labdát. A kérdés, hogy mennyit, mekkorát tud valójában hajítani, mert előfordulhat, hogy majd egy csúsztatás után akár ott Viktori középen, vagy magasabb zalai játékosok helyzetbe kerülhetnek. Viktori felé megy a labda, az ötösön belül ott a lehetőség, ki tudja vágni Makrekis a 11-es vonal környékéről, de még mindig bent a büntető területen belül Szalai visszafejeli. Viktori még mindig flipperezik a labda, és aztán végül kibólintja Korbu oldalra. Alderon érkezik a bal oldalt. Egyelőre letelt a hosszabbítás, 2 perc a ráadás. Ennyi még biztosan lesz az Ete számára. Egy távoli lövés, belevetődik azonban Kanikovszki, és Jusuf mehetne akár az NFL kapuja felé, de nem tud, mint hogyha lesen lenne Várkonyi, de mehet tovább, úgy látszik. Olyannyira, hogy egy csel után már jönne előre Skribek is, ő középre teszi. Most beszorul a Ferencváros, beemelt labda a 16-oson belülre, és aztán végül oldalra kerül, azaz valójában Lisztesnél köt ki.
1: Lisztes egy csellel magánál tartja Alfonsóval szemben, benn középen megtalálja Korbut. 3-2 ellen, illetve most már 4-3 ellen Jusuf helyzetben, Jusuf nem dönti el, fölé lőtte éles szögből a jobb oldalról. Úgyhogy a jelzett 2 perces ráadásból még maradt 1 perc az Zalaegerszegnek. Jusuf kihagyta ezt a lehetőséget is, Gundel Takács pedig azonnal bikázza előre. 5 zalaegerszegi van elől, megcsúsztatják a labdát. A 16-oson belülre pattog, az pedig Dibusz Dénes fogja magához ölelni, sőt rá is fekszik, rávetődik a labdára. Szíve szerint ott is maradna a 3-as sípszóig, de ki kell dobnia. Kidobja Szalaihoz, a bal oldalon Szalai, hosszan ível előre, lecsúszott a lábáról, jöhet majd egy bedobás. Mennyi van még hátra, nagyjából 1/2 perc maradhatott a jelzett ráadásból, Rúsz még engedi, Akpe Viktori előre, Gomez fejelte el, Jusufhoz pattan, startolhat több ferencvárosi, Jusuf mellett is van érkező csapattárs, Korbu kivár egyelőre, aztán egy bejátszás a 16-os környékére, centerezés, felpörgetett labda után Lisztes lövése, kivéte Gundel Takács. Még mindig zajlik a játék, aláfut egy zalaegerszegi, kié lesz végül, Alfonsóé? Alfonsó megfordul.
0: De vége, ennyi volt! A Ferencváros nyeri a 2025-26-os MOL Magyar Kupa döntőjét, és 2022 után ismét ebbennek a sorozatnak a trónján 25. alkalommal története során, még egy kicsit azért balhéznak a fiúk ott a félpályánál, összeroskadva az zalaegerszegi labdarúgók, a Fradinál pedig örülnek természetesen, hiszen ezt a döntőt megnyerték. Rámákersz a 111. percben lőtte a győztes gólt, azért egy értékelést Bene Ferenc.
2: Igazából gratulálni kell a Ferencvárosnak, hiszen legalább egy gólt szerzett, igaz, egy pontrugás után. Nagyon-nagyon feledhető döntő volt. Nyilván ilyenkor lehet azt mondani, hogy az idegek csatája, a taktikai húzavona ment a pályán, de igazából színvonalában elmaradt a várakozástól. Viszont azt el kell ismerni, hogy, és ezt a végeredmény is mutatja, hogy Rámakersz egy belső védő szerezte a gólt egy szöglet után. Hát ez mindent elmond arról, hogy egyik csapatban sem akadt még átlagos teljesítmény sem a támadók részéről. Az a gyanú, hogy Robi Kint talán nem találta el a kezdőcsapatot az összeállításnál, viszont rendkívül jól nyúlt bele a mérkőzésbe, és folyamatosan kalibrálta a csapatát támadóbbá. Ahol nem működött a kezdőcsapata, oda rögtön belenyúlt. Aztán igazából a kulcscsere az szerintem Abufáni beállítása volt, illetve Korbujé különösen a rendes játékidő letelte után, amikor Rombens helyett bejött Korbu. A középpályán ekkor ebben a periódusban egyértelműen jobbá vált a Ferencváros, és végül is úgymond bedarálta a mérkőzést. Az Zalaegerszeg azt sajnálhatja, hogy bár nagyon-nagyon jó teljesítmények adódtak a középpályán, akár Amato, akár Szendrei révén, és rendkívül jól futballozott Viktori és Várkonyi, de hát elől nem párosult ez jó teljesítménnyel. Egyik zalaegerszegi támadó sem hozott még átlagos teljesítményt sem.
0: Gyorsan a mérkőzés tudósítása. 25. alkalommal is fővárosi siker a MOL Magyar Kupa döntőjében. Ferencváros Zalaegerszeg hosszabbítás után 1-0. visszafogott első félidővel rukkoltak elő a csapatok. A 12. percben Rommens lőtt 20 méterről teli csűddel egy pattanás után. A középre tartó kísérletet Gündel Takács könnyedén magához ölelte. Egy perccel rá Joseph futott el a jobb oldalt. Lapos beadása Zakariassen felé ment, de Viktória az ötös vonalánál a cipő orrával hát valahogy belenyúlt a labdába, amely a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret. Az Ete kapusa általában lehúzta a beadásokat, egyszer azonban Zakariassen 10 méterről fejelhetett fél óra játék után jócskán fölé. A második fél időben se változott a kép, a biztonságra helyezték a hangsúlyt a csapatok. Igaz, a 65. percben Kadu beadása után ismét Zakariassen emelkedett, de egy zavai a bólintás után beleért a labdába, ami mellé vágódott. 50 ezer békés szurkoló, hiszen a Zete és a Fradi drukkerek jó barátságot ápolnak. Nos, azt szemlélhették, hogy a 80. percben Gundel Takács, az ETE hálóőre belerúgta Joseph-be a labdát a saját 16-osán belül, épp hogy mellé vágódott a lövés vagy kísérlet. A 86. percben Rommens ballal lágyan emelt középre, oda-udá 10 méterről fejelhetett, el is találta a kaput. A jobb sarok felé tartó bólintását Gundel Takács oldalra paskolta. A rendes játékidőben nem született gól, jöhetett a hosszabbítás. A csereként pályára lépő Korbut Amato rúgta meg a 16-oson belül. Rusz játékvezető 11-es ítélt a 95. percben. Jusuf laposan középre lőtte, Gundel Takács lábbal hárított. A 103. percben fejjel is veszélyeztetett Jusuf. 10 méteres bólintását a Zete kapusa a léc alól tornázta ki. A 112. percben jött a váratlan, hiszen Abufani szöglete után a 16-os sarka környékéről Rámakers csavart a kapuba. Jusuf az utolsó utáni pillanatban az 5-ösről bombázott fölé, tisztes Krisztiánnak is volt még helyzete. Története 25. Magyar Kupa sikerét aratta a fővárosi zöldfehér együttest, ezzel biztossá vált, hogy a Fradi biztosan indulhat legrosszabb esetben az Európa Ligában. A MOL Magyar Kupa fináléjában Ferencváros Zalaegerszeg hosszabbítás után 1-0 a Szóha stúdióé.
3: Köszönjük szépen, nem sokára megyünk vissza, de előtte egy kapcsolás vízilabda mérkőzésre Erdei Márkosz, hiszen ott még zajlik a Szönyi úton a találkozó.
4: Sajnos továbbra sem tudta átvenni a vezetést egyszer sem a mérkőzés folyamán. A BVSC most is éppen a Jadran Splitnél van az erőny. 8-7-re vezetnek a vendégek, Varga Dániel pedig éppen időt kért, hiszen majd egy emberölőnyös támadással jöhet a Vasutas. Most tehát akkor, amikor 5 perc van hátra a harmadik negyedből, 8-7 a vendégeknek, a Szóha stúdiói.
3: Köszönjük szépen. Hát készülődnek már a díjátadásra a csapatok, és a Ferencváros egy 25-ös számot tartalmazó pólót osztott szét a játékosainak. Hát nem véletlen, hogy a Laci.
5: Igen, ez a 25. kupagyőzelem. Hát ez azért sok mindent felettet a Fradinak, avval, hogy a bajnokságban ugye nincs már saját kezében a sorsa. És érdekessége a döntőnek, hogy pont Rámaker szólaltatta meg a Nemzeti Sport is a mérkőzés előtt, aki mondta, hogy még soha nem nyert kupát. Soha nem lőtt még gólt a Ferencvárosban, talán egy szerdai edzésen egymás közti játéknál rúghatott gólt, de ő rá nem jellemző. Magas játékos följön a fejelésekhez, de érdekes, hogy most nem a szöglet után nem fejjel, hanem nagyon jól ment a rövid sarokra. Az zalaegerszegiek is beadást vártak, a szögletnél lassan készülődtek, és egy teljesen váratlan gól beadás rövidre. Gundel meg se tudott mozdulni, mert azt várta, hogy majd jön a beívelés.
3: Igen, de hát azért ott a rövid sarokról a kapufától egy ember kimozdult, nyilván, hogy fejeljen az ötösön segítsen, és az ő helyén ott akkora hely maradt, hogy Gundelnek nem is volt tényleg esélye.
5: Pontosan, ezért van, aki mind a két kapufához állít olyan kapus is, de a rövid kapufánál mindig kell lenni egy embernek. Nem biztos, hogy ki tudta volna nem ezt biztos fejelni, de nagy segítség lett volna Gundel Takácsnak. Meg egyáltalán ezt tanítják, hogy NB1-ben erre meg pláne figyelni kell, hogy a labdát mindig nézni kell a játékosoknak. Nem lehet sablonokra készülni, hogy szöglet, majd úgyis kimegy valaki, beíveli. Itt pont egy gyors megoldás, egy váratlan szituáció, és egy olyan ember ugott gólt, aki mondom eddig még nem talált be bajnoki mérkőzésen.
3: Igen, de hát azért itt az utolsó percekben kevés játékos vállalja fel azt a szögletrugók közül is, hogy nem középre ívelem majd a fölzárkozó védőknek, hanem egy olyan védőnek rúgom. Nyilván ez nem volt a Buffani fejében, hogy soha nem nyert még, és soha nem rúgott gólt a Ferencvárosban.
5: Igen, de ez most nagyon jól összejött. A Buffani a játék helyzetet nézte, nem is azt nézte szerintem, hogy Rámakers jön, hanem hogy látta, hogy jön egy társa rövidre, van egy kis forja, remekül beadta, és nem könnyű eltalálni ezt a jobbról jövő labdát, jobbal 14 méterről a rövid fölsőben nagyon szépen elrúgta. Végül is, ha az egész mérkőzést nézzük, akkor megérdemelten nyert a Ferencváros, Én csak azt nem értem, hogy a rendes játékidő utolsó 20 percébe és a hosszabbítás első fél idejébe diktált jó ritmust a Fradi, hogy ezt az elejétől teszi, akkor sokkal hamarabb eldönthette volna a találkozót.
3: Ugye beszéltünk Kramakerszről, most következzék ő, hiszen ő lett a mérkőzés legjobbja.
6: You are the man of the final match. Congratulations to you. But how special this night is because this was your first final game ever as a player and you scored the winner goal.
7: Játékosként a győztes gólt szereztél. Tényleg nem tudom elhinni. Kértem Áputra a labdát, aztán belerúgtam, kicsit megpattant. És aztán utána azt gondoltam elsőre, hogy fel, hogy a harmadikra, de ez nem volt bement, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Legyünk őszinték, nem feltétlenül főállásod, hogy gólt szerezt. Érezted, hogy lőnöd kell ebben a helyzetben? Igen, vártam. Vártam, szerettem volna korábban is belőni egyszer, mert soha nem szereztem gólt, és a csapattársaim mindig vitat csináltak ebből belőlem, hogy most már csak egy hetem van, hogy gólt szerezzek, mielőtt vége a szezonnak, és nagyon örülök, hogy ez most történt meg. Még egy utolsó kérdés, miféle ünnepésre számítasz most? Igazából azt akarom, hogy mindent kiadjak magamból. Egész egyszerűen csak szimpla érzelem és boldog, amit szeretnék.
3: A mezőny legjobbját, a gólszerzőt hallottuk tehát, és hát ő is azt mondta, hogy arra számított, hogy lehet, hogy fölmegy a harmadik emeletre.
5: Hát nagyon önkritikusan nyilatkozott, és hát ezt ismerem, ezt a öltözői belső dinamikát, hogy tényleg megy az rika, hogy én is fogalmaztam, hogy szerda jegyzésen rúgott csak gólt, és a lehető legjobb korra. Gondoljunk bele, hogy életében nem szerzett még tétmeccsen gólt, és egy kupadöntőt az ő góljával nyer meg a Ferencváros. Hát erre mondtam az elején, hogy nem kell szépen játszani, a közönségenek nem örül, de most viszont mindent elfelejt a Fradi tábor, megvan a kupagyőzelem, most már ezt meg kell ünnepelni, és teljes arccal afelé, hogy a jövő héten újra meg kell venni az Alegerszeget, akkor Fradi megtette a magáit, amit ebben a helyzetben meg lehet, és drukkolni a Kisvárdának.
3: Azt azért mondjuk el mindenképpen, hogy azért a mérkőzésen lehetősége, helyzete, helyzetecskéje csak a Fradinak volt szinte.
5: Igen, tehát utolsó passzos szituáció 1-2 volt az Etének. Az első félidőben Kis Bence egyszer a jobb összekötő helyéről ráment, de nagyon csúnyán ballal eltörte. Nem tudott az Etéje igazán tényleg helyzet. Tehát Dibusznak védeni valója nem volt. Egy rágyorsításra emlékszek a második félidőben Kis Bence, amikor a félpályánál rágyorsított, és ezt se nevezném helyzetnek, mert 20 méteres lövés volt, voltak blokkoló emberek, de eltekerte fél méterrel a kapu mellé. Tehát a Zete igazán hosszabbításra játszott, hogy meglegyenek a 11-esekig eljussanak. Úgy nézett ki a második fél idejű hosszabbítás, amikor tehát a hosszabbítás elkezdődött, annak is lement az első fél ideje, hogy sikerre járhatnak, mert a Fradiba se volt már akkor átütő erő, de nem tudott már váltani a Zete a Fradi gól után. És ha a helyzeteket nézzük, a mérkőzés egészét, még ha a Fradi nem is játszott jól, nem ez volt a legemlékezetesebb döntő, de kupagyőztesnek lenni, ezt nem kell magyarázni.
3: Ugye volt egy érdekes szituáció a mérkőzésen ott a 11-esnél, hogy elhagyta az Alegerszeg játékosa a cipőjét, és utána a cipő nélkül játszott Viktori, és ott abból lett ugye ott a 11-es legalábbis közre játszhatott benne, de hát én emlékszem egy olyanra, amikor elhagyta a cipőjét Böde Dániel, és gólt rúgott felcsúton.
5: Pontosan, hát vagy megállítja a játékvezető egyből a szituációt, de ha nem állítja meg, utána már nem lehet visszafújni. Itt a kitámasztásnál lehet gond, hogy a beadásnál én úgy érzékeltem, hogy Ákpár Viktori leszerette volna venni a labdát, de valószínű, hogy a cipő nélküli lába megcsúszott, elpattant tőle a labda, a társa meg egy kicsit meggondolatlanul Perádzá oda csúszott, teljesen jogos 11-es, amit Gundel Takács, aki lehetett volna a mérkőzés hősevvel, hogy megfogta ezt a 11-est, de végül is Ramakers lett a hős. És itt már mindenki csak arra fog emlékezni, hogy 2026-ban a Ferencváros nyerte a Magyar Kupát.
3: A 11-esről már beszéltünk azért, de hát akkor végül is nem volt olyan felelőtlen ez a becsúszás, mert hogyha nincs, akkor lehet, hogy abból lesz a gól a lövésből.
5: Hát jó, hát így közelítjük meg, persze, hát előre ezt ki tudja, de abban a szituációban ott a védőnek nem lehetett, tehát nem tudott labdát találni, hát először lábát vitte el, utána labdát. Az Alaérszeg abból látszott, hogy amikor bekapták a gólt, akkor tudtak előre menni, tehát volt bennük előrejáték. Jó, ez a foci dinamikája is, hogyha hátrányban vagy, akkor mész előre, aki vezet csapat, egy kicsit visszábál, de nem tudtak már érdemben váltani. A Fradinak nagyon magas, erős védői vannak, tehát ezek a messziről felívelt labdák, azok nagyon kedveztek Gomeznek, Szalainak, Ramakersznek, hát egy fejjel magasabbak minden zalaegerszegi csatárnál.
3: Mielőtt folytatnánk, most megint kiadjuk a szót a vízilabda mérkőzésre Erdei Márknak.
4: Nálunk továbbra is a Jádrán vezet, most éppen 9-8-ra, de emberelőnybe kerül a BVSC ebben a pillanatban. Úgyhogy reméljük, hogy ebből az előnyből most majd ki tud egyenlíteni a Vasutas. Egyelőre kiválóan használják ki a hazaiak ezeket. Na nézzük most, mi lesz ebből. Lent van a labda a szélen, most már bal oldalra jött át. Ott volt Mészáros kezén, Mészáros áttette keresztbe Szekamjó, Szekami visszarakta, Eklernél van, Eklernek meg kellene játszani a Mészáros, aki ott maradt 5 méteren, a Mészáros könyörög a labdája, nem kapja meg, hanem Eklerlő 6 méterről, sajnos Biács ki tudja védeni a jobb vállával, annyi szerencséje a BVRC birtokolhatja továbbra is a labdát. Ezt még várjuk meg, aztán rögtön megyünk is vissza a stúdióba. Mészáros Mátyás az, aki feldobta a labdát, elvégezte tehát a sarokdobást. Megint Ekler lőhet, nem, inkább átrakja a keresztbe. Na nézzük, mi lesz ebből Susi Esvinek a lövéséből. Egy újabb Biács védés, de ez oldalt ment ki, úgyhogy támadhat továbbra is a BVSC. De már csak másfél perc van hátra ebből a harmadik játékrészből. És ugye egyel vezet ezen a meccsen a Jádrán, összesítésben pedig 2-vel. Most ott van a labda Csacsovszkinál, Csacsovszki átadta középre Eklerhez, Ekler passzolná tovább, de egyelőre nem tudja, mert vele szemben egy óriási falt van, sőt, fejbevágták, ugye megint emberelőnybe kerül a BVRC, Ekler most odarakja Mészáros Mátyásnak, ugye egy újabb emberelőny, egy újabb 18 másodperc, amit most már tényleg muszáj kihasználni. Csacsovszkinál van lent a labda jobb szélen, átrakja keresztbe, és egy 5 méteres következik, kiváló ítélet, Jansik Dávidnak a kezét lehúzták. És emiatt jöhet a BVSC egy 5 méteressel. Iván Zsovics volt a szabálytalan, teljesen egyértelmű. Jansik kiemelte a jobb kezét, és odaérkezett volna a labda, de a horvátok játékosa lehúzta, emiatt jöhet egy 5 méteres, amelyet majd Csacsovszki Erik fog elvégezni, vele szemben pedig természetesen a horvát válogatott sztárja Marko Biács. Már csak arra várunk, hogy Georgios Stavridis játékvezető megadja a jelet. Egyelőre azt mutatja a kispadnak, hogy kicsit nyugodjanak meg, mármint a vendég kispadnak, nem utogassanak neki, mert ő azt nem szokta tűrni. Na nézzük, most fogja majd megkapni a jelet hamarosan Csacsovszki. Valamit még a görög játékvezető nehezményez, most a BVSC kispadhoz sétál oda, hát maratoni hosszúságú ez, amíg el kell végezni ezt az 5 méterest. Most kikérik a labdát a játékvezetők, mutatják Biásnak, hogy menjen szépen vissza a vonalra. Úgy látszik, hogy most már a görög játékvezető is mindent rendben talál, úgyhogy Csacsovszki visszakapta a labdát, vele szemben tehát Biács, az egyenlítésért lő 5 méteres most az 5-ös számú játékosunk. Csacsovszki lő, gól, így van, be a jobb felső sarokba, óriási bomba, megint egyenlít a BVSC, és megint két gólról álltak föl, most már valahogy meg kellene szerezni először a meccsen a vezetést. 1 perc 13 van még hátra a harmadik negyedből, aztán még jön a negyedik, de most BVSC Manna ABC, BK Jadran Split 9-9 stúdió.
3: Köszönjük Erdei Márknak. Hát igen, ha egyszer megszerzed a vezetést, akkor akár egy magyar kupát is nyerhetsz, mint az adott példa mutatja.
5: Igen, nagyon úgy nézett ki már a hosszabbítás második fél idejében, hogy 11-es párbajra kerül sor. Ramakers nem így gondolta, Abufani nem így gondolta. Egy győztes gólt szerzett az a Ramakers, akit már említettünk, hogy soha életében nem lőtt bajnokin még gólt, de hol máshol, hanem egy kupadöntőbe. És közben látjuk a bejövő képeken is a kedves hallgatóknak, mondjuk, hogy elkezdődött a kupa átadás.
3: Igen, a játékvezetők már megkapták, úgyhogy mi most kapcsolunk is a helyszínre. A kollégáink Katona László és Tóth Béla elmondják, hogy hogy is zajlik majd ez az érem átadás.
8: A játékvezetői csapat az megkapta az elismerést Szalai Ádámtól, mert hogy ő van ott a pódiumon, ő adja át az érmeket a játékosoknak, és a játékvezetők után Rusz Márton, Búzás Balázs, Viktor Sanyi Gergő, valamint Erdák Marcell, ugye ők voltak a pályán, ők működtek közre játékvezetőként, valamint a Varkocsiban is volt természetesen játékvezetői jelenlét, Bogár Gergő, Becséri Gergő és Takács Tamás, ők kapták meg a plakettet a kupadöntőről, és most jönnek az zalaegerszegi, egyelőre búskomor játékosok, akiknek a nyakába ezüst érem kerül.
0: Szalai Ádám az egyik érem átadó, aki a játékos korában nem feltétlenül a magyar futballpályákat szántotta fel, úgyhogy neki nem volt lehetősége döntőben, de még bajnoki mérkőzésen sem szerepelni, magasabb szinten futballozott a korábbi válogatott csatár, és ő adja oda a stábtagoknak, valamint a játékosoknak az érmeket. Ugye Mauricio volt az, aki a legtöbbet védte az etében a kapuban, de ő, illetve Gundel Takács hozta le ezt a mostani Magyar Kupa sorozatot. Borsos Vilmos még a keretben ott volt. A hátvédek csak így felsorolás szinten Viktori, David López, Harangi Aiden, Perazza, Diogo Silva, Calderon, Csóka Dániel, Varai Zétény vagy Várkonyi Bence, egyébként Bodnár Gergő, Diogo Borges vagy éppen André Ferreira, csak hogy a védőket említsem, még ők is játszottak a sorozatban. A középpályán Csunka András, Amato, Bobzon, Pap Csongor, Kisbence, Elosszú, Szendrei Norbert, Csikambu, ő bár véleményem szerint nem biztos, hogy pályára lépett, ugyanez a helyzet Fernando Verrával, ha csak nem pár pillanat erejéig, de rajtok kívül még Klaus Milán, Krajcsovics Ábel, Nagy Zsombor, Nyíri Vince is ott volt még a keretben, no meg a támadó sorozatban, hogy a támadók között Lucas Alfonso, Joao Victor, aki 4 góllal zárta a Magyar Kupa sorozatot, Maxell szintén 4-et lőtt, Daniel Lima, illetve Bitka is ott volt, Skibek, Nomek Gérmet, Teixeira, Mim Gergely ebben az idényben nem lépett pályára, illetve Petrók Viktor sem. Nomek Nuno Campos azért mégiscsak a Zete vezetőedzője egy kellemes időt mutat itt a zalai futballban, hiszen a bajnokságban lehet, hogy nem lesz meg a 3. hely, vagy a 4., lehet, hogy még az 5. sem, de azért nagyon erős időszakot tudhat a zalai futball magának. A kultúra is egyfajta újításon megy át, hiszen a külföldi labdarúgókat értékesítik, ami már-már újdonsült forrása lehet a klubnak. De most jön a Ferencváros, az alaiak pedig díszsorfalt állnak.
8: Csak úgy, mint egyébként a ferencvárosi játékosok álltak a vesztes csapatnak. Ha jól látom, akkor Mariano Gomez vezetésével érkezik tehát a győztes együttes, a Ferencváros, amely története során 25-ére nyerte meg a Magyar Kupát, és 2022-ben győzött legutóbb, akkor a Paksot verte meg egyébként rendes játékidőben még Csercseszov irányításával az FTC. Azóta 2 vesztes kupadöntő, 2024-ben és 25-ben is a Pakssal szemben maradt alul az FTC, amely tehát most 25. alkalommal ért fel a csúcsra a Magyar Kupában. Kivette ebből a részét egyébként a kapusok közül Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Varga Ádám, de még Radnóti Dániel is, úgyhogy gyakorlatilag a teljes játékos állomány kapus névsora képviseltette magát itt a Magyar Kupában. Mariano Gomez gólt is szerzett méghozzá Kazincz Barcika ellen. Lakatos Csongor kapott lehetőséget egy mérkőzésen. Makrakis nagyjából azért alapember a Ferencvárosban. Nai Barnabás csereként lépett pályára a döntőben és fontos szerepet töltött be. Osváth Attila a Magyar Kupában nem kapott lehetőséget tavasszal a Ferencvárosban, de elmondhatja magáról, hogy ő végül is címet védett, mert tavaly a Paksa szintén Magyar Kupa győztes lett, most ferencvárosiként ünnepelhet, a színek nem változtak. Tom Ramakers első találát átszerezte a Ferencvárosban, és így lett végül is Magyar Kupa győztes vezérletével a csapat. Szalai Gábor itt is csereként lépett pályára a döntőben. Abu Fáni, Kadó, Korbu, vagy éppen Kanikoszki külön teljesítményét azt hiszem, hogy nem kell méltatni, hozzájárultak ehhez a sikerhez. Romeo, Nabi Keita, vagy éppen Madarász Ádám és Májga már kevésbé vette ki a részét ebből a teljesítményből, de ők is ott voltak azért a Ferencváros névsorában, csak úgy, mint Aoda-Oda, Rommens, vagy éppen Zakariassen, és akkor a támoló sorból Grubert, Josefet, Levit, Jusufot, Lisztest, valamint Kovácsevicset lehet említeni, és a sorozatban játszott még Akolatze, Árzáni, Botka, Sziszé, C. Barnabás, Gártemman, Gólik, Ötvös Bence és Alexander Pesics, talán rá még emlékeznek a ferencvárosi szurkolók. Robi Kín pedig vezetőedzőként először nyer kupasorozatban a csapatával. Érkezik most már a trófával a csapatkapitány Dibusz Dénes, aki tehát pályafutása során 5. nyerte meg a Magyar Kupát. 2025-ben, illetve 2026-ban a Magyar Kupa győztese a Ferencvárosi Tornaklub. A sorozat történetében tehát 25-ére győztes az FTC. Magasban a trófea.
0: Mit lehet ez?
8: Hozzátenni?
0: Bene Ferenc.
2: Én úgy gondolom, hogy nyilván ilyenkor mindig gratulálni kell a győztesnek, még ha nem is egy szemetkápráztató mérkőzésen, de úgy gondolom megérdemelten győzte az Zalaegerszeget. Az Zalaegerszegiek sajnálhatják, hogy egy viszonylag jó meccs tervel, de annyi hibázott, hogy gyakorlatilag nem volt támadó játékuk ezen a mérkőzésen, tehát azt a bajnokságban megismert kreatív, sokmozgásos, váratlan húzásokra képes szemedgyönyörködtető támadó játékot, és minimum azt a hatékony kontrajátékot nem tudták ma nyújtani. Ferencvárosban sem akadt jó teljesítmény az előjátszók között, viszont extra volt, ahogy a belső védők gyakorlatilag levették a pályáról az zalaegerszegi játékosokat, a padról beszálló játékosok jól teljesítettek, egyedül a Fradinál, ha valami üröm lehet az örömben, az a támadó játéknak. Hát gyakorlatilag nem, hogy a kevésbé hatékony támadó játék, hanem alig került helyzetbe a Ferencváros. Ahogy a stúdióban elhangzott, a rendes játékidő utolsó negyedórájában, illetve a hosszabbítás első fél idejében volt olyan tempója a Fradi támadásainak, ami elvárható lett volna, de hát kellett egy jó Ramakers, és hát igazából van olyan játékos, aki a pályafutása során 20-30 vagy akár 40-50 gólt is lő, és alig emlékeznek rá. Ramakers egyet lőtt, de ezzel megnyerte a Ferencvárosnak a kupát. Ő rá biztos emlékezni fognak.
0: A győztesek dala pedig a Ferencvárosnak szól. Hát mondjuk azt, hogy ha nem is 25. alkalommal, de ma este a Puskás Arénában biztos. Lehet, hogy Jusszuf lett valójában a sorozat gólkirálya, de majd ezt a statisztikusok eldöntik. A Puskás Aréna búcsúzik. Farkas Bálint, Tóth Béla, Bene Ferenc és Katona László a Szó a stúdióé.
3: Köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk még a Magyar Kupa mérkőzéssel, de most ismét vízilabda, Erdei Márk.
4: Nálunk most éppen döntetlen van, vagyis ledolgozta egy gólos hátrányát a BVSC. Az imént Mészáros Mátyás góljával megint X van a táblán, 10-10, de sajnos most a vendégek kerültek emberelőnybe. Simon Balázs az, aki összegyűjtötte a harmadik személyi hibáját, tehát ő már nem jöhet vissza a mérkőzésen, de muszáj lenne ezt kivédekezni. Lekerült a labda a balszére, és sajnos onnan megvan a befejezés. Ki más, mint a klasszis Loren Fatovic, az olimpiai bajnok horvát játékos tudott beköszönni csikarszögből. Sajnos gyapjas alatt elfért a labda, ő sem számított arra, hogy a hullámról nem fog felpattanni, hanem sunyi módon tovább csúszik. Nincsen még semmi sem veszve, hiszen majdnem 6 perc, 5 perc 41 másodperc még hátra van a mérkőzésből, de ezt az 5 perc 40 másodpercet kettővel kell megnyerni a BVSC-nek, hogyha szeretnének ott lenni az Eurókupa fináléjában. Most BVSC Jadran 10-11 stúdió.
3: Köszönjük szépen Erdei Márknak, és már itt is van velünk a vonalban Zúrják József, a Ferencváros kiváló játékosa. Ezt az érzést már te is átélted, mégpedig egyszer, 1991-ben éppen az itt ülő Vukovics Lászlóval, amikor Magyar Kupát nyertél. Hát hogy láttad, Csöpi, ezt a mai találkozót?
9: Jó estét kívánok, sziasztok! Hát, hogy láttam, sziasztok, itt ma este kupát kellett nyerni a Fradinak, megcsinálták. Ennyi. Legritkább esetben sikerül az, hogy parádés játékkal nyer valaki kupát. Egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Én úgy gondolom, hogy egyik csapat sem vállalta fel igazán a játékát a nagy kép miatt, és ezért kevés helyzet volt. Az ellenfél kapusának az első védése talán a 86. percben volt. Egy izgalmas találkozó volt a játék minőségéről. Jelzőket nem mondanék most inkább.
3: Lehetett volna azért könnyedebb ez a győzelem, hogyha mondjuk az a 11-es bemegy.
9: Igen, hát nekem ez a halálom, hogy valaki ekkora tétnél ilyen nagyképűen odáll a 11-es rúgni. Menjen oda, régen azt mondták az öregek, a 11-es kapus nem védi, csak rosszul lehet rúgni. Tehát, hogyha oda megy, elrúgja az egyik sarokra erőből, nincs az a kapus, aki odaérjen. Tehát nekem ez ekkora tétnél ilyen nagyképűen odállni, én ezt nehezen viselem, és hát a Fradi tábor is nehezen viselte, mert sokba kerültett volna ez a kihagyott büntető, de a végén azért egy jól eltalált lövéssel a Fradi azért megúszta, hogy nem kellett egyes párbaig eljutnia.
3: Azért érdekes volt ez a gól, a gólszerző még soha nem szerzett a Ferencvárosnál gólt, és nem nyert még semmit, most nyert egy kupát az ő góljával a Ferencváros, és hát ez egy váratlan megoldás volt, mert erre szerintem senki nem számított, hogy Abufani egy védőnek odapasszolja lövésre.
9: Igen, érdekes szituáció volt. Itt mondtam a barátaimnak, mert ez nem a Fradinak nem kellett volna szögletet rúgni, és ilyenkor szabad azt lenni a fotballban, hogy gól lesz, és épp oda szóltam a
3: társadalmat. Beleszólok egy picit, ne haragudj, de mi láttuk itt a visszajátszást, tényleg hozzáért az Zalaegerszeg játékosa.
9: Az szöglet volt?
3: Igen, igen.
9: Igen, na. Jó, hát én úgy láttam, hogy ez nem volt szöglet, és mondom, hogy ilyenkor szokott az lenni, hogy gólt rúg az ellenfél csapata, és hát gyorsan elvégzett többet után. Itt a többiek próbáltak engem így győzködni itt a lelátón, hogy ezt be akarta adni, de hát mindegy, ha be akarta adni, nagyon jól eltalált ezt a lövést, és meglepte a kapust is vele, és egy nagyon szép találat lett belőle, és megérdemelten lett a mérkőzés legjobb játékosa.
3: Te bizonyára nem hallottad, hogy azt mondta a nyilatkozatában, hogy amikor eltalálta, úgy érezte, hogy a harmadik emelet magasságában fog itt kötni a labda.
9: Igen? Hát akkor őszinte volt, de parádésan eltalálta.
3: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen Zúriák Józsefnek, a Ferencváros tehát megnyerte a Magyar Kupát, és nem sokára folytatjuk majd még ezt az eszmefuttatást, majd Kocsárdi Gergelyt is hallhatják itt nálunk a Nemzeti Sportrádióban, de zajlik a vízilabda mérkőzés, vannak még izgalmak, úgyhogy most kapcsolunk Erdei Márkhoz.
4: Mi az, hogy zajlik? Döntetlen van a táblán 5 perccel a vége előtt, BVSC Jádrán Split 11-11, és most azért támad a BVSC, hogy először a meccs folyamán átvegyék a vezetést. Tátvainál van a labda, bal hátsó pozícióban tovább passzolja a labdát, aztán most már ott volt egy pillanatra Benedek Mornál, aztán ő visszarakta Tátvainak, Benedekre szól rá Tátvai, hogy nézzen a kapu felé is, ne csak rá, Tátvai megint visszakapta, 6 méterre van a kaputól, lehet, hogy neki kell majd lőni, berakja inkább centerbe, és jöhet a kiállítás, nagyon-nagyon jó. Guncsuk Erik az, aki beúszott második centernek, ő arcolta ki, és éppen egy magyar-német Toni a kiállított a Jádránból, aki ugye jól ismeretnek a Ferencváros szurkolói, ha már ugye a Magyar Kupában is a Fradi nyert, német Toni is nyert több Magyar Kupát is, például a Fradival a vízilabdában, most pedig már jött a lövés emberelőnyből, sajnos ez nem volt jó, megszerzi a labdát a Jádrán, Szuzsi Esfülinek a második lövéséből, sincsen gól, és ami ennél is nagyobb probléma, hogy Kovács Pétert a visszaúszásnál kiállítják, úgyhogy 4,5 perccel a vége előtt emberhátrányba kerül a BVSC, óriási fütszó van itt körülöttem, azt esetleg még hallhatják is, a Dudák is megszólalnak, nyilván próbálják megzavarni horvát játékosokat, meg tudják őket zavarni, mert gyapja svéd egy óriási, Marinic Kragic volt, aki a 7. gólját próbálta meg meglőni ezen a mérkőzésen, szerencsére neki ez nem jött össze bal szélső pozícióból, leért arra a labdára, ami a jobb alsó sarokba idekezett Gyapjas Viktor, úgyhogy egy újabb védést kiratunk már be a neve mellé. Hivatalos statisztikában sajnos a védéseket nem vezetik, de nagyjából 15-16 védése már minimum lehet a magyar válogatott egyik kapusának. Most ott van a labda elől Tátvainál, ő teszi tovább megint Szuciás Vili, ez a kilövés a keresztlétről jön le. Hát nem igaz, szinte a két kapufának a találkozásáról jött le a labda. Most nem volt szerencséje a grúz játékosnak és a BVSC-nek sem, úgyhogy megint a Jádrán támadhat sajnos a vezetésért. 3,5 perc van hátra, tehát megint 1 perc eltelt a találkozóból. Ott van most a labda Skeisnél leghátul, ő tette tovább a 9-esnek, Berehuláknak, aki aztán most vissza is kapta, éppen a 14-es Skeistől. Skeis az, aki a balkezes edzőzőn kiemelkedik, aztán berakja centerbe. Egy borzasztó rossz átadás volt, mégis kiállítják Batizi Benedeket. Azt vették észre a játékvezetők, hogy az átadás közben Gyuzevicset elhúzta a labda elől, emiatt szerintük jogos volt ez a kiállítás, hát ennek mi most egyáltalán nem örülünk, és ennek a jogosságát azért lehet vitatni. Na nézzük, most emberelőnyben támadnak a horvátok, teljesen mindegy, hogy vitatjuk-e vagy sem. Megint Marinic Kragic átrakja a jobb szélre Skeichhez, és Skeich bejövi. Ez nem igaz, megint egyel a Jádrán Splitál jobban. Skeich lehetetlen szögből, jobb szélről, szinte teljesen a kötéltől. Kilövi a jobb felső sarkot, vagyis átlőtte keresztbe, és eltalálta a hosszú felső sarkot. Nyilván Gyapjas igyekezett beugrani a rövid alsó sarokba, és minél nagyobb felületet lefedni a kapuból. Sajnos így is elfért mellette a labda. Úgyhogy nincs mese, 3 perc van hátra a mérkőzésből. Ezt a 3 perces mini csatát 2-vel kell megnyerni a BVSC-nek. Most már ennyi a lényeg, ugye? Tehát most már nem nagyon hibázhat támadásban a BVSC, vagy inkább mondom azt, hogy gólt szinte már egészen biztosan nem kaphat ezen a mérkőzésen a Vasutas. Csacsovszkinál van a labda a középkezdést követően, ő Eklerhez passzol, még a félpályánál jár a BVSC, Mészárosnál van most már 8 méterre Biács kapujától. Mészárossal szemben volt egy szabálytalanság, lerakta aztán Tátvainak a bal szélre, Mészáros visszakapta, középen Ekler, és óriási harc van bent, forra víz, centerben, Buncsuk egyelőre nem tudja megkapni, helyette Ekler lő, és mellé megy a labdája. Elkerülte a bal kapufát ez a próbálkozás, nem volt egy igazán jó lövés, sajnos ez most mellé suhan, Biásnak itt most nem kellett játékba avatkoznia, úgyhogy 2,5 perc van hátra, jöhet előre a Jádrán, és sajnos ki kell jelenteni, hogy most már, hogyha gólt lő a Jádrán, az leeldől a mérkőzés, ehhez képest viszont lehet, hogy lesz egy kontrafalt a horvátoknál, megint oda csaptak egyet, most éppen Loren Fatovic volt az, aki nem kímélte, nem látom hirtelen, hogy kit, Csacsovszki Erik az így van, az ötös sapkát vettem észre, videózás fog majd következni, azt mutatják a játékvezetők, Ugye itt a mérkőzés folyamán egyszer már volt videózás, miután centerben Kovács Péter kapott egy óriásit, és ott az volt a kérdés, hogy az 5 méteres mellé vajon brutalitásért 4 perce kiállítanak-e egy horvátot, avagy sem. Hát végül abból nem lett 4 perces kiállítás, csak az 5 méteres. Meglátjuk, reméljük, hogy ebből a videózásból most számunkra nagyobb siker fog születni. Georgios Stavridis az, aki nézi a videó felvételeket, és odaúszik két horvát játékos mellé, nem tudom, hogy ez mennyire szabályos labdarúgásban, illetve kézilabdában, ilyenkor azért próbálják elhesegetni onnan a játékosokat. Most mutatja, hogy mi történt, semmi, megint, illetve nem megint, hanem folytatódhat a Jadran Split támadása. Úgy látszik, nem volt brutalitás, úgyhogy mehet tovább a játék, még 18 másodperc van hátra ebből a vendég támadó időből. 2,5 perc kereken a mérkőzésből. Megint Skejisnél van lent a jobb színen a labda, ő passzolja tovább Matkovicsnak, ő pedig Marinic Kagicset játsza meg középen. Most megint Matkovics lerakja a széle Skejichez, őt most nem kellene hagyni lőni, mert láttuk az imént mekkora gólt lőtt, bekerül a labda centerbe, és nincs kiállítás. Szerencsére mutat a labdára a játékvezető, vagyis centerben szerinte a horvát játékos Duzsevics nem próbálta meg azt megjátszani, emiatt jöhet most a BVSC előre. 2 perc, 5 másodperc van már csak hátra a mérkőzésből. 12-11 a Jadrannak. Ebből a támadásból kötelező volt lőni. Most már azt a szót használom, hogy kötelező. Szekal, mit tette tovább, Eklernél van. Aztán most már Tátvainál középen megint Szekal, mi jobb hátul. És egy óriási gól! Gyönyörű gól! Egyből ellőtte Szekal, mi kapásból. És elfért a labda. Piács bal keze alatt. Szerencsére valahogy átpattantott a labda. Úgyhogy 12-12. Ráadásul egy sárgalapot is kiosztott a játékvezető. Meg nem mondom, hogy kinek, mert valamelyik horvátra mutatott bent a vízben, aki végig reklamált a mérkőzésre. Lehet éppen Marinic Kragic volt, majd megtudjuk, hogy esetleg a hangos bemondó bemondja. Ami viszont bizonyos, hogy 112 darab másodperc van hátra ebből a mérkőzésből, és megint vissza tudott jönni a találkozóba a BVSC. Ami még eddig egyszer sem sikerült, az az, hogy egyel vezessünk ezen a találkozón. Eddig végig a Jadrannál volt az előny, hol egyel, hol kettővel vezettek, és megint meg lesz erre minden lehetőségünk, hiszen nálunk van egy kiállítás, Buncsuk Erik áll ki backből, ez neki harmadik kiállítása, vagyis ő se térhet már vissza a vízbe. Az ő helyén majd Csacsovszki Erik lesz az, aki visszaúszik, de most nézzük ezt az ember előtt, Marinic Kragic lerakja a jobb szélre, aztán ebből nincs gól még egyelőre, de sajnos a Jadrannál van a labda, Skejic ott marad, és Skejic lőhet, lő, de ez már nem ér, mert lejárt a támadó idő, eszméletlen, hogy mi folyik itt a vízben. Gyapjas megindul előre, de hát még nem indokolja semmi, hogy 7-6-ban támadjon a BVSC, hiszen még 1 perc 15 másodperc hátra van, az még minimum 2 támadásra elég a BVSC-nél. Eckler tempózik fel a labdával, már csak 15 másodperc a BVSC-nek a támadó idejéből, és lesz egy kiállítás, kiváló ítélet. Loren Fatovics azok után, hogy kihagyta az imént az emberelőnyös helyzetét, most ki is áll, neki ez az első személyi hibája a mérkőzésen, és valamiért kikérték a játékvezetők a labdát, nem tudom mit láttak, Colombo, Rafaele Colombo, az olasz játékvezető az, aki most kikérte, és egy videózás fog megint következni. Hát ez eszméletlen, hogy mennyiszer veszik igénybe a videóbíró segítségét, vagyis hát igazából itt vízilabdában ugye nincsen videóbíró, csak az egyik játékvezető, aki közelebb van a zsűri asztalhoz, most éppen a görög Georgios Stavridis kijön és megnézi, aztán meglátjuk, hogy ő vajon mit fog ítélni. Eddig ugye kétszer is volt olyan szituáció, amely után brutalitásért ki lehetett volna állítani egy-egy horvát játékost. Most pedig úgy látom, hogy a BVSC-sek mintha elindulnának a félpálya felé, tehát lehet, hogy valamelyik BVSC-s játékos viselkedését vagy mozdulatát vizsgálják. Hát ezt innen 20 méter távolságban és nagyjából 10 méter magasban nem tudom megmondani, pláne úgy, hogy Georgios Stavridis szembe áll velem, vagyis szinte pontosan alattam van az a kis videóismétlő rendszer, az a kis monitor, amelyet ő néz, ami viszont bizonyos, hogy még 1 perc 9 másodperc van hátra a találkozóból, és 12-12 jelenleg a mérkőzés állása, és hát ugye most a BVSC támad elvileg emberelőnyben, mert azt mutatták, hogy Loren Fatovics van kiállítva, de hát még csak félve mondom, várjuk meg, hogy mi lesz ennek a videózásnak az eredménye. Visszaveszi a szemüvegét most már a görög játékvezető, és semmi mutatja, úgyhogy jöhet a BVSC egy emberelőnnyel. Először a mérkőzés folyamán átveheti a vezetést a zuglói együttes. Na nézzük, most várjuk az olasz játékvezetőtől a labdát. Ebben a pillanatban Szusiás Fili megkapta, Eklerhez passzol, Ekler visszanakja neki a jobb szélre, Szusiás Fili keresi a játékosztásokat és kiejti a kezéből, aztán pedig víz alá viszi. Hát ez nem igaz. Németh Toni az, aki szépen oda nyúlt, sajnos most meg kell, hogy dicsérjem a magyar válogatott játékosát, aki jelenleg ugye kék sapkában van, a Jadrant erősíti. Szépen oda nyúlt és kihasználta Szusiás Filinek az ügyetlenségét, és víz alá vitte a kezével együtt a labdát. úgyhogy jöhet előre a Jadran, 50 másodperc van hátra a találkozóból. Lorenz Fatovic kezén van a labda, Marinic Kragichoz passzol, ők ketten most a két hátsó, vagyis valamelyikőjük fog majd minden bizonnyal 7-8 méterről lőni. Marinic Kragich kap egy szabad dobást, lőhet is, kiemelkedik, ejt és beejtik. Hát ez nem igaz. Marinic Kragich 7. góljával, ami ráadásul egy parádés lövés volt, mert kiemelkedett csak úgy, mint gyapjas, és hát nem a hosszú beejtett, vagyis nem a jobb alsó sarokba ejtett, hanem fogta és igazából egy húzott lövést alkalmazott a bal felső sarokba, és mivel süllyedt már egy gyapjas, emiatt neki nem volt esélye arra, hogy kiüsse ezt a labdát. 37 másodperc van hátra, egyel vezetnek a vendégek, vagyis ezt a maradék 37 másodpercet kellene kettővel megnyernie a BVSC-nek. Varga Dániel időt kér, a tippel nem kellene szerintem 40 másodperc múlva, majd azt fogjuk látni, hogy 7-6-ban üres kapuval fog támadni a BVSC. Lehet, hogy érkezik majd valaki Gyapjas Viktor helyére, így van, ő már ki is húszik a kötélen túlra, tehát 7 mezőnyjátékos lesz bent a BVSC-nél. Egy villámgyors gólra lenne szükség, ami egészen biztos, még nem végeztük el a középkezdést, úgyhogy elvileg középről kell majd jönni. Rutinosan a BVSC játékosai most közelebb búsznak a kapuhoz, bíznak abban, hogy Stavridis szék azt ítélik meg, hogy jöhet majd onnan a BVSC, és úgy látszik, hogy tényleg előre úszhattak a BVSC játékosai. 7-6-ban tehát üres kapuval kell most valahogy csodát tenni. Csoda első lépése, egy hazai gól. Egy hazai gól kellene a csoda első lépéséhez egészen pontosan. 36,9 másodperc van hátra. Előre úszik Csacsovszky, feldobta magának a labdát, lehet, hogy neki kell majd lőni. Csacsovszky tovább rakja, nem. Végül Szekhalmi, aztán Csacsovszky visszakapta, és sajnos leblokkolják az ő lövését. Üres a kapu, Marinic Kragich egyelőre nem lövi el, pedig neki a 8. góljával aztán végképp minden eldőlne. Ezzel szemben viszont a horvátok vezetőedzője az, aki időt kér. Jure Marejla kéri ki a második idejét itt a mérkőzésen. 23,3 másodperccel a találkozó vége előtt, tehát teljesen mindegy most már sajnos. Nyilván ebben az utolsó pár másodpercben megpróbálják majd megtartani a labdát a vendégek, de hát ugyanannyi az állás most, mint amennyi kint Horvátországban volt, vagyis 13-12-re vezet a Jadrán a BVSC ellen, úgyhogy sajnos 30 év után nem lesz meg a csoda, nem fog tudni bejutni a BVSC az Eurókupa döntőjébe. Közben pedig a BVSC 7 játékossal van bent továbbra is üres kapuval, ez érdekes, akkor megkockáztatjuk azt, hogy valahogy labdát szerezzünk, és akkor ne tudják lepörgetni az utolsó pár másodpercet a spliti játékosok. Megkapja a labdát hamarosan Lorenz Fatovic, nem is ő, hanem inkább Biács lesz, az mutatja az olasz játékvezető, neki fogja majd bedobni a labdát. Aztán végül nem Biácsra mutat, hanem Fatovicra, hogy lehet, hogy Fatovic fogja majd megkapni, de csak miután a horvátok szakvezetőjét visszarendelik oda a kötél mögé, hiszen neki ilyenkor ott kell tartózkodnia. Lorenz Fatovic megkapta a labdát, vele szemben van egy falt, Szusiásvili az, aki most faltolta Lorenz Fatovicot, és hát a horvátok Európa-bajnok játékosa szépen tartogatja a labdát, öli ezzel az időt, már csak 12 másodperc, és mivel Szusiásvilit kiállítják, innentől kezdve minden eldőlt, 10 másodperc, ott van hátul a labda Márko Biásnál, már igazából kapura lőniük sem kell a horvátoknak, de lehet, hogy még azért fognak egyet lőni. Skejics az, akinek a góljával minden eldől. Itt 2 Skejics gól elég volt a mérkőzés legvégén, hogy ezzel 14-12-re tudjon nyerni tehát a Jadran. 1,3 másodperc van hátra a mérkőzésből, de inkább visszaadom hamarosan a szót a stúdiónak, tehát 30 év után sem jött össze a BVSC-nek az, hogy bejusson egy nemzetközi kupának a fináléjába. Itt a Szőnyi út úszodában a Jadran 14-12-re nyert, miután otthon is 13-12-re le tudták győzni a Vasutast. Úgyhogy összesítésben 27-24-jel a horvát együttes jutott be a döntőbe, és lesz majd a Nagy Ádám fémjelezte Marseille ellenfele. Ezzel tehát a Szőnyi úti úszoda búcsúzik. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, még egyszer a végeredmény. BVSC Jadran Split 12-14 stúdió.
3: Köszönjük szépen, és akkor labdarúgáshoz térünk vissza, hiszen vannak nyilatkozataink a Magyar Kupa döntő után. Először hallgassuk meg Dibusz Dénest, a Ferencváros csapatkapitányát, a kapusát, aki ezen a mérkőzésen nem kapott gólt.
10: Nem ez volt az a kupadöntő, amikor a legtöbb feladatod volt, de mégis megvan, azt hiszem, neked az 5., és hát 2 elveszített döntő után ez mennyit számít, hogy most ott a győzelem?
11: Igen, ideje volt már újra egy kupagyőzelemmel zárni az idény. Igen, sajnos ugye az elmúlt 2 kupadöntőben alul maradtunk. Ugye ez is hosszabbításba torkollott, az előző 2 is, azokból az egyik ugye büntetőpárban is volt tavaly. Úgyhogy hát úgy néz ki, hogy egyszerűen nem megy, de örülök neki, hogy itt a hosszabbítás második felében azért sikerült megszereznünk a a győztes gólt. Érződött az, hogy nincs sok helyzet a mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy azért egy eléggé kiegyenlített találkozó volt. Az Alegerszeg is, ameddig erővel bírták azt a játékot, amit szerettek volna játszani, addig jól tudták tartani a labdát, és...
10: De bocsánat, de ez mennyire volt meglepő, ez rájuk nem jellemző játék, hogy ennyire visszaálltak, és labdaszerzésekre vártak tulajdonképpen.
11: Nem álltak vissza, inkább azt mondom, hogy nyilván nem volt egy ilyen egész pályás letámadás, de ettől függetlenül próbáltak ugye a visszapasszokra, vagy az olyan oldalpasszokra reagálni, és elindítani a letámadást, amikor erre lehetőséget láttak, és megvolt a jel. Ettől függetlenül mondom, tehát, hogy szerintem próbálták azért, ameddig bírták azt a szervezett, intenzív, fegyelmezett játékot játszani, és tényleg labdával is ugye türelmesek voltak, és próbálták a lehető legtöbb.

0: de megvan a 25. kupa győzelem.
1: Nagyon sokat tapasztaltál már az évek alatt, de hogyha gyorsan itt hátra nézel, ez milyen élmény, hogy megint egy 50 ezres kupadöntő is, egy ekkora tábor áll itt mögöttetek.
0: Nagyon örültünk neki, hogy tényleg ennyien kijöttek, mellettünk, mögöttünk voltak, azért ez egy minden tekintetben zaklatott szezon volt, és tényleg itt a végén még lehetőségünk van azért duplázni, úgyhogy örültem, hogy minden fradi szurkoló úgy érezte, hogy ki kell jönnie, és a csapat mellett kell lennie. Lehet, hogy ez is jelentette azt a pár százalékot, amivel itt a hosszabbításban mi több erőtartalékot tudtunk mozgósítani, és aminek köszönhetően végül is meg tudtuk nyerni a kupát.
2: Korsos Kristóf beszélgetett Dibusz Dénessel, a Ferencváros kupagyőztes kapusával. Itt van velünk a vonalban Kocsárdi Gergely, az ETE ikonja, aki sok nagy csatát megélt az Alaegerszeg csapatával. Volt például a Magyar Kupa döntős 2010-ben, akkor a Debrecen nyert ugye az Alaegerszegen 3-2-re. Hát most bután hangzik, ha azt mondom, hogy sajnos van ebben tapasztalatod, hogy a kupát nem nyeri meg az ember. Hogy láttad ezt a mai meccset, Gergely?
3: Jó estét mindenkinek. Hát igen, én úgy gondolom, hogy az ETE egy elég óvatos játékkal érkezett. Persze egy utólag nem szeretek okoskodni, mert minden mérkőzés után okoskodó az, aki azt mondja, hogy lehetett volna ezt máshogy is csinálni. De az a véleményem, hogy az ETE-nek a játék stílusa az, amit az elmúlt fél évben, az elmúlt hónapokban mutatott, az inkább arra alkalmas, hogy gólokat rúgjunk, tehát nagyon kevés helyzetünk volt, mindig a labda mögött helyezkedtünk, inkább biztonságra törekedtünk. Tehát nyilván egyébként a 90 percet elérte azt a célt a csapat, hogy nullára lehozza hátul a meccset, kellett ez a némi szerencse is, de hát sajnos hosszabbításban ez megbosszulta magát, tehát előre nem voltunk annyira hatékonyak, hogy gólokat tudjunk rúgni. Hát ez egy ilyen döntő volt. Remélem nem az utolsó az ETE életében.
2: Te azt mondod akkor, hogy egy picit más harcmodort kellett volna választani? Persze hát szokták mondani, hogy mindenki úgy tud játszani, hogy hagyja az ellenfél.
3: Nyilván, hogy volt egy olyan Ferencváros, aki az ETE-ből remekül felkészült. Teljesen egyértelmű volt az első fél időben, így az egész mérkőzés alatt arra törekedtek, hogy az ETE ne tudjon földön kihozni labdát. Arra késztették a játékosainkat, kapusunkat, hogy fölrugdaljuk az előlévő játékosaink felé a labdát, de az ETE-nek van az egyik legalacsonyabb támadó szekciója, tehát ezt jól el is érték, lefejelgették. Az ETE alig tudott eljutni a kapuig szerintem a 90 perc folyamán. Tehát ezt megvalósította a Ferencváros, abszolút tudatos volt. Én arra gondoltam, hogy a jelenlegi játékos keretünk és a keretünkben a sok technikás, gyors, apró játékosnak az a fajta játék stílusa, amit eddig mutatott, ez a kis hektikus, sokat mozgó, labdabiztos, sokat passzoló játéka talán valószínű, hogy eredményesebb lett volna a gólszerzésre. Aztán lehet, hogy akkor is kaptunk volna egy-két gólt, de akkor legalább rúgott volna a csapat, biztos vagyok benne, hogy eredményes lett volna elől is. Egy más stílus, más taktikát választott a szakmai stáb, mondom, tehát félig meddig igazából sikerült is nekik, mert csak hát így utólag azt mondom, hogy kicsit keserű a fánk íze, mert nagyon vágytunk volna arra, hogy csapatunk nemzetközi porondra lépjen.
2: Amikor Gundel Takács Bence kivédte a 11-est, akkor volt olyan gondolatod, hogy na most már akkor esetleg meg lehet ez a meccs?
3: Hát megmondom őszintén, hogy akkor is úgy voltam vele, hogy nagyon keveset mutattunk a támadó játékba előre. Itt érdekes, ahogy megkaptuk a gólt, az utolsó 10 perc, a hosszabbítás utolsó 10 perce volt talán az, amikor tényleg többet volt a labda a Fradi kapuja előtt, és akkor teremthettünk volna még több helyzetet, ha ezt a játékmodort, vagy ezt az agresszivitást az előrejátékban hoztuk volna 90 perc alatt. Tehát úgy voltam vele, hogy kihagytok egy 11-est, maradjunk annyiban, nem a Gundinak az érdemeit alacsonyítva, de hát az elég rosszul volt rúgva az a 11-es, de én kevésnek éreztem az előrejátékunkban a veszélyt. Tehát ezt nagyon jó kézben tartotta a Fradi védelme, a védőjátékosaik, úgyhogy gratulálunk nekik, mert igazából elérték azt a sikert, hogy végül is kupadöntőt nyertek.
2: Persze, ha belegondolunk abba, hogy a 7. forduló után az Alaegerszeg 4 ponttal az utolsó helyen állt, és hogy most még a bronzéremért is, ha nem is könnyű helyzetben,

0: De harcban van, és a Magyar Kupa fináliét játszotta, akkor nagyon jó ez a szezon, nem?
1: Hát igen, ettől függetlenül azért ezt el kell mondanom, minden elismerésem a szakmai stáb, illetve a játékosoké. Tehát úgy, ahogy mondott, tehát aki ezt a csapatot látta tavaly augusztusban, szeptemberben játszani, az most azt konstatálhatja, hogy igenis rengeteget fejlődött a játék, hogy mondjam, a csapat játék is, illetve hát a játékosok egyénileg is. Tehát mind fizikailag, mind önbizalmilag rengeteget, tehát ez biztos, hogy az edzőnek a komoly munkája, hogy szinte rá se lehet ismerni egy-két játékossal, de és azt mondom, hogy ez okoz nálunk egy kicsit azt mondom, ilyen pozitívabb képet, hogy a jövőre vonatkozóan, hogy lesz miben bizakodnunk itt jövőre is. Meg hát még bízunk ebben a pár fordulóban, de ez elég nehéz lesz, hogy esetleg dobogó elérjük.
0: Persze, még annyira beszéljünk, hogy rengeteg néző volt, hogy azért úgy érzed, hogy kiszolgálták a csapatok a nézőket, vagy ilyenkor csak az eredmény számít?
1: Hát azért most én úgy gondolom, hogy ebben a játék stílusban, és amit láttunk, annak ellenére, hogy mondjuk, ha egy független néző nézte ezt a meccset, nem izgulta szét magát, de emögött az rengeteg munka van. Tehát azt látni lehetett itt főleg az alegerszegi játékosoknál, hogy fizikailag azért az, hogy egy ilyen szintű ellenfél ellen tereket szűkítsünk, megfussuk azokat a métereket, visszaérjünk, odaérjünk időbe, tehát ez is olyan sebességbe, hogy ezt a Fradi diktálta, tehát ez az rendkívül fárasztó, tehát nagy melót beleraktak le a kalappal előttük, meg hát itt azért már a szezon vége felé is, én úgy gondolom, csak elismeréssel lehet beszélni a játékosainkról. Én úgy gondolom, zalaegerszegi szurkolóként mondhatom a többi szurkoló nevében is, hogy minden elismerésünk a csapatnak.
0: Köszönjük szépen Kocsárdi Gergelyt, az ETE ikonját hallottuk, és emlegettük ebben az interjúban is Gundel Takács Bencét, az Zalaegerszeg kapusát, aki ugye büntetőt is védett, de végül is ugye az Zalaegerszeg nem tudta megnyerni a kupát. Most hallgassuk Gundel Takács Bencét.
2: Egy kivédett büntetővel meg lehet nyerni egy kupát, egy kupa döntőt normális esetben. Ennyi védéssel, meg főleg amennyit te bemutattál, lehettél volna a meccsembere. Mi múlott ez a kevés?
3: Hát nehéz erre most mit mondani. Úgy látszik, el vagyok átkozva a 115. után a Magyar Kupa döntőkbe. Nagyon büszke vagyok a brigádra, mert rendkívül fiatal csapatunk van, azt gondolom, hogy ahhoz képest abszolút felnőttünk a Fradihoz. Ugye kétszer megvertük őket a bajnokságban is, ma is azt hiszem, hogy tisztesen helytálltunk. Nagyon bosszantó így elveszíteni, de mondom, nagyon fiatal csapatunk van még, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok döntőt fogunk még játszani, és sokat fogunk még nyerni. Óriási élmény volt megint ebbe a stadionba játszani, főleg ennyi szurkoló előtt. Fantasztikus hangulat volt, úgyhogy tényleg mindenki erről álmodik. Én is nagyon élveztem, szerintem mindenki. Kár, hogy ennek így lett most vége. Jövő héten megint velük találkozunk, akkor megpróbáljuk őket megint megcsípni.
2: A kupában eddig Mauricio védett, és ma a döntőben neked szavazott bizalmat Nuno Campos. Te mikor tudtad meg, hogy te védesz, és hogyan zajlott ez köztetek a kapus csapaton belül?
3: Igen, a hét közepe körül mondták meg. Le a kalappal a Maura előtt, nagyon-nagyon jó a viszonyunk. Nagyon-nagyon jól fogadta a hírt, nagyon támogató volt. Ez egy nagyon nehéz szituáció neki, de ő is még nagyon fiatal, nagyon tehetséges, úgyhogy ő is biztos vagyok benne, hogy fog még döntőkben szerepelni. Úgyhogy ennyi.
2: Alig, ha nem rászolgáltál a bizalomra. Volt olyan, amikor a te nevedet skandálták, és most is ünnepeltek titeket a zalaegerszegi drukkerek. Hogy élitek meg ezeket a pillanatokat? Azon túl, hogy nyilván nagy csalódás, hogy nem ti nyertétek a kupát.
3: Igen, fantasztikus ez a szeretet, amit kapunk tőlük. Ugye szezon elején gyakorlatilag 10-ből 9 ember azt mondta volna, hogy ki fogunk esni. Ehelyett a legrosszabb esetben is jobb helyen fogunk végezni a bajnokságban, mint amióta az Egerszeg visszajutott az élvonalba. 110, nem tudom hány percig bírtuk a Fradi ellen a kupadöntőbe is. Azt gondolom, hogy mindent megtett a csapat és a tábor is. A szezon elejétől fogva, amikor nagyon nehéz időszakok voltak, nem úgy jöttek az eredmények, mindig ott voltak, mindig támogattak minket, úgyhogy le a kalappal előttük is, most is ahányan elutaztak Egerszegről, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik, és nagyon köszönjük ezt a szeretetet.
0: Gundel Takács Bencét, a Zalaegerszeg kapusát hallottuk. Folytatjuk majd még, de csak a hírek után, mert akkor megszólal mindkét csapat szakvezetője. Most azonban jönnek nálunk itt a legfrissebb hírek.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: De jó

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: A Ferencváros nyerte a labdarúgó Magyar Kupát, az uniós vezetők is gratuláltak Magyar Péternek, marad a napos, száraz, kissé szeles idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: Hosszabbításban 1-0-ra legyőzte az Zalaegerszeget a Ferencváros a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében a Puskás Arénában. A 111. percben Ramakers szerzett gólt, az FTC így a következő idényben legalább az Európa Liga selejtezőjében indulhat. 51 gólt lőtt a Ferencváros Dunaújvárosban a női kézilabda NB1-ben. Az FTC 35 góllal 51-16-ra nyerte a pénzügyi gondokkal küzdő klub ellen. A Debrecen 10 gólos sikert ért el Vácon. A Moson-Magyaróvár 31-31-es döntetlent játszott Szombathelyen. Hazai pályán nyerte a Budaörs és a Vasas, a Kisvárda pedig 22-19-re nyert a Neka otthonában. Előnyben a Deac a hetedik hely megszerzéséért a férfi kosárlabda NB1-ben, mivel 79-72-re legyőzte hazai pályán a Sopront a párharc első mérkőzésén. Az alsóházi rájátszásában vezető NKA Pécs 89-84-re kikapott a sereghajtó oroszlány vendégeként. A második fordulóban búcsúzott Kovács Patrik a Darts PDC European Tour Gráci versenyén. A 29 éves magyar játékos, aki az első körben a német Ricardo Petrescu ellen nyert, a legjobb 32 között a világranglistán 8. északír Josh Rock ellen lépett táblához, az esélyesebb rivális végül 6-3-ra győzött. A szerdán elhunyt Fazekas Lászlót pénteken szűk körben örök nyugalomra helyezték Belgiumban, tájékoztatta a 92-szeres magyar válogatott labdarúgó ismerőseit a család Fazekas László közösségi oldalán.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: A Tisza kormánya az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Sulyog Tamás államfőt, elszámoltatást ígért és közölte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait és hazahozzák az uniós forrásokat. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulálta az ukrán elnök is, Volodymyr Zelenszkij X-en azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján. Holnap hajnalban érkezik meg Tenerifére az a holland hajó, amelyen fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték, közölték a spanyol hatóságok. A hantavírus fertőzésben 3-an vesztették életüket, 8-an feltehetően megfertőzöttek. Több utast ugyanakkor még keresnek, mert ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. Több hektáron meggyulladt az erdei aljnövényzet Kecskemét és Pilis határában. Tüzet fogtak a közelben álló szalmabálák és egy autó is kigyulladt, az egyik tanyától nem messze. A hivatásos tűzoltók munkáját önkéntesek is segítik. Az összegyűlt nyárfa pihe napközben Cserkeszülő határában is tüzet okozott.
0: Közlekedés.
5: Újabb mentesítőjáratokat indít a MÁV, hogy a fővárosi rendezvények után mindenki haza tudjon utazni. 23:30-kor a vonat indul Miskolcra, Pécsre, Debrecen, Nyíregyházára és Szegedre. Emellett a budapesti elővárosi forgalomban is közlekednek a megszokott hétvégi éjszakai korahajnali vonatok. Az 52-es főúton Fülöpszállásnál egy személyautó és egy motoros ütközött össze. A 35-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Főként nyugaton lehet elszórtan egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 6-14, napközben 22-28 fok várható. A jövő hét elején többfelé lehet eső, és 2-től néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
6: 21 óra 38 perc van, a mikrofonnál még mindig Balogh Balázs, és folytatjuk még a Ferencváros-Zalaegerszeg Magyar Kupa döntővel. Ugye a Ferencváros 1-0-ra nyert, így elhódította a Magyar Kupát. És már hallottunk sok játékost, valamint régi játékost is arról, hogy mi volt a véleményük a Ferencváros győzelméről. Most hallgassuk meg a Fradi mesterét, Robi Kint.
7: This is your first time when you won this trophy. Ez
8: alkalommal sikerült ezzel a csapattal a Magyar Kupát megnyernie a tavalyi év elveszített döntőjét követően egy ilyen nehéz szezon alatt. Ez mennyire különleges. Nagyon különleges természetesen nyerni egy trófeát, folyamatosan jó dolog. És hogy sikerült egy újabbat a tavalyi liga a bajnokság után, az nagyon jó, és emeltek lesz még egy. Azt gondolom, hogy ez a döntő nem egy olyan döntő volt, amire számítottunk. Egyik csapat sem kockáztatott túlságosan sokat. Igen, hát nyilván azért amennyi helyzetünk volt, be kellett volna találnunk a mérkőzésen, de hát nyertünk a végén, kit érdekel. Mit gondol a mennie kell? Hát ő ünnepelni, még, jöjjön velem, oké, tudunk menni. Egy büntető kimaradt a meccs közben, mit gondol, hiszen tényleg azért az elvehette volna a rendületet. Lehet, de végül nem lett az. Én is magam is rúgtam 11-eseket, eléggé idegesítő helyzet. A lényeg az, hogy megnyertük a Magyar Kupát, és mennyire tudja élvezni ezt a pillanatot. A szurkolók hihetetlenek, ez nagyon különleges. Engedem ünnepelni, köszönöm.
6: A Ferencváros vezetőedzőjét Robi Kint hallottuk, most pedig következzék a Zalaegerszeg mestere Nuno Campos.
9: This must have been difficult to watch.
8: Biztos, hogy nagyon nehéz volt ezt nézni, de mi az érzés, ami leginkább most érezhető? Hát először is gratulálok a Ferencvárosnak, hiszen megnyerte ezt a döntőt, és azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok a játékosaimra. Nagyon büszke vagyok nem csak emiatt a meccs miatt, hanem itt ma megmutattuk, egészen csodálatos, amit csinálnak a srácok. Ha valaki augusztusban azt mondja nekem, hogy itt leszünk ebben a stadionban a kupa döntőben, és egy ilyen mérkőzésen veszünk részt, így játszunk, nem hiszem el. A srácok megmutatták, hogy milyen tartásuk van, milyen személyiségük van, és megmutatták, hogy igazán nagy csapat minőségét képviselik, hiszen Magyarország talán legjobb, legnagyobb csapata ellen játszottunk, és ahogy játszottunk, ez tényleg csodálatos, és szerintem mindenkinek, aki idejött és megnézte ezt a mérkőzést itt, meg otthon, nagyon, nagyon jó döntő volt. Tehát még ha el is vesztette ezt a döntőt, azért ez egy olyan éra, amit megszerzett, amit megnyert.
9: You lost the final, the medal. When you look at the medal, is this a medal you won? I'm proud of this.
8: Büszke vagyok erre az éremre. Ez egy második hely. Ez nem az, amit szerettünk volna, de ez is számít, mert bejutottunk a döntőbe. Nem egyszerű bejutni a fináléba, egyszer is a pályafutásunk során. Nekem sok döntőm volt, sok címem is. Jó, hogyha itt vagyunk, hogyha a döntőben léphetünk pályára. És azért ez egy 10 hónapos munkának az eredménye, és ezek srácok, tényleg gyerekek, ez így van. Igazából nekik most át kell beszélniük a családdal, az orvosokkal holnap, mert ezt a döntőt ezt nem fogják elfelejteni, ez egészen biztos. Elképesztő hangulat volt, nagyon jó közeg, egy jó, nagy önmérkőzés volt, és sok éven keresztül beszélünk majd róla. Azt mondják, hogy vagy nyer valaki, vagy tanul. Mit tanultak? Hát igazából mindig tanulunk, akkor is, amikor nyerünk. Mert amikor nyerünk, akkor azok a dolgok, amik vannak, akkor sem minden jó. És amikor kikapunk, sem minden rossz. Egész egyszerűen játékosoknak egyénileg is, meg összességében, kollektíven is fejlődniük kell. És ebben a mostani szezonban ezt meg is tették. És ez egy nagyon különleges csapat. Tudják most már, hogy hogyan kell családnak lenni, még akkor is, hogyha az elején nem is beszélték egymás nyelvét, vagy akár angolul sem. Nagyon nehéz volt kiépíteni azokat a kapcsolatokat, amik kellettek ahhoz, hogy itt most eljussunk a döntőig. De amit csinálunk a bajnokságban, nagyon-nagyon büszkék kell, hogy legyünk rá. Egy szezon nagyon hosszú. Ugyanakkor meg egy hosszú folyamat, csapatépítést nézzünk, akkor inkább azt mondom, hogy nem annyira hosszú idő. Milyen hosszú ideig lehet tervezni ebben a folyamatban? És ön jelen pillanatban hol tart? Mit lehet elérni a folyamat végén? Nos, van még egy éves szerződésem, mert hogy a szerződés automatikusan meghosszabbodik, hogyha nem kapunk ki. De azért van egy olyan pont a szerződésemben, ami alapján kivásárolhatnak, hogy mehetek másra. Most én vezetem ezt a csapatot, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy én vezethettem ezt a csapatot. Van még egy mérkőzésünk ebben a szezonban, aztán meglátjuk, hogy mi történik velem, nekik valami menjünkkel, mert amit tettünk ebben a szezonban, az tényleg normális, hogy mindenki a legjobbját mutatta, és lehet, hogy néhányan majd elmennek máshová, nekem is lehet, hogy ez így alakul. Néha nagyon jó munkát végzünk, és valaki feltűnhet. Én nagyon boldog vagyok Zalaegerszegen, ez a legfontosabb, ezután a mérkőzés után, és ez a legfontosabb üzenet, amit tovább kell adnom. Nagyon boldog vagyok. Itt van még egy éves szerződésem, nagyon büszke vagyok erre a csapatra, hogy tudok maradni tovább. A kérdés labdarúgásban az, hogy ezt soha nem tudhatjuk biztosra.
6: Nuno Campost hallottuk, tehát az Zalaegerszeg mesterét. Még egyszer a végeredmény, magyar kupa győztes a Ferencváros, miután 1-0-ra győzött a Zalaegerszeg ellen.
10: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Labdarúgással folytatjuk. 2026. május 30-án szombaton Budapesten rendezik a BL döntőt. Az Arsenal csap majd össze a Paris Saint-Germain-nel. De hát mi sorozatot indítottunk abból az apropóból, hogy minden BL, illetve BEG győztest bemutatunk. Most következzék a 2005-ös finálé, Regős László Pál összeállítása.
3: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEK és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEK és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Az isztambuli csoda. Három gólos hátrányból felállva, 21 év után újra Európa trónjára ült a Liverpool. Ez történt a Bajnokok Ligája 2004-2005-ös szezonjában. 72 csapat vívta ki a lehetőséget, hogy elindulhasson a BL valamelyik szakaszában 2004-ben. 20 csapat az első selejtező körben kezdte, hozzájuk további 18 csatlakozott a következő körben. Ekkor lépett be a küzdelmekbe a magyar bajnok Ferencváros is. A bajnoki cím megszerzését követően László Csaba vette át az FTC irányítását. A BL második körében az SK Tiranát sorsolták a zöldfehéreknek, a papírforma továbbjutást ígért. Meg kellett viszont szenvednie a magyar bajnoknak. Albániában 2-1-ről a hajrában fordítva nyert 3-2-re az FTC, Huszti Szabolcs kétszer talált be és egy öngól is született. A Ferencváros játékosai tudtak küzdeni a gólokért, és így végül a siker sem maradt el, írta másnap a Nemzeti Sport. Ez az albániai találkozó volt Gera Zoltán utolsó mérkőzése első ferencvárosi korszakában. A visszavágó előtt a West Bromwich Albionhoz szerződött a zöldfehérek egyik legjobbja. Nem csak ő, hanem az első számú gólfelelős Tököli Attila is eligazolt az Üllői útról, de ennek ellenére is a Fradi volt az esélyes a visszavágót megelőzően. Továbbjutás csúfos futballal jelent meg másnap a sportnapilapban, hiszen az Üllői úton 1-0-ra nyertek a tiranaiak. Idegenben szerzett több góljának, és a visszavágón Szűcs Lajos bravúrjainak köszönhetően így is az FTC várhatta a harmadik selejtezőkört, ahol már a csoportkörbe jutás volt a tét. A Sparta Praha ellen hazai pályán a frissen igazolt Robert Wagner góljával 1-0-ra nyert az FTC, így előnyben utazhatott Prágába. A visszavágón a szurkolók az Edda sláger refrénjének két sorát feszítették ki a vendégszektorban. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt.

0: A kapun való belépés viszont nem sikerült. Az FTC csak helyzetekig jutott, a Sparta hosszabbítás után 2-0-ra nyert. László Csaba a meccset követően így nyilatkozott.
1: Rettenetesen sajnálom, hogy nem sikerült kiharcolnunk a továbbjutást, életünk sanszát vesztettük el. Úgy gondolom, hogy a két csapat között nem volt lényeges különbség, viszont két pontrugás után is olyan hibát vétettünk, amelyek végzetesnek bizonyultak. A vereség ellenére büszke vagyok a csapatra, és büszke vagyok a szurkolóinkra is, akik megtették ezt a hosszú utat Prágáig, és akik 120 percen át töretlen lelkesedéssel bíztatták a csapatot. Sajnos a sérülések behatárolták a lehetőségeinket, nem tudtam úgy belenyúlni a mérkőzésbe, hogy szerettem volna, hiszen mindhárom cserénk kényszerű volt. Tudtuk, hogy a csehek szabad és pontrugásai életveszélyesek, amit jól mutat, hogy egyébként nem is nagyon alakította ki veszélyes helyzetet a kapunk előtt. Kapics és Gyepes kiválása nagyon érzékeny veszteség volt, úgy érzem, megérdemeltük volna, hogy eljussunk a 11-es várbaig. Büszke vagyok a csapatra és a szurkolóinkra is, közösen mindent megtettünk a továbbjutásért.
0: A csoportkör egy nagyobb meglepetést hozott. Az AS Róma csoport utolsóként mindössze egy pontot szerezve búcsúzott. Könnyen a kiesés sorsára juthatott volna a Liverpool is, sőt az utolsó forduló 86. percéig így is állt az angol csapat. Az Anfielden az Olympiakos vendégeskedett, a Liverpoolnak pedig 2 góllal kellett volna nyernie a továbbjutáshoz. Rivaldo találatával a görögök szereztek vezetést, majd Cinema Pongol és Mellor góljával fordítottak az angolok. A 2-1-es vezetés viszont az Olympiakosnak volt jó, hiszen pont egyenlőség ellen az egymás elleni eredmény döntött, itt pedig idegenben szerzett több góllal a görögök álltak jobban. A 86. percben viszont egy visszafejett labdát Steven Gerrard 22 méterről védhetetlenül bombázott a kapu bal oldalába, tovább juttatva ezzel a Liverpoolt.
2: Mella, lovely cushion header, but Gerrard!
0: A Mercy partiak ezt követően 2-2 győzelemmel búcsúztatták a Bayer Leverkusent, kiejtették a Juventust, majd az elődöntőben 1-0-ás összesítéssel, egy vitatott Luis Garcia góllal, az akkor már angol bajnok Chelsea-t is búcsúztatták. A Liverpool bejutott az isztambuli döntő.

Chicagón a két évvel azelőtti győztes AC Milan menetelt végig. Paolo Maldiniék a nyolcaddöntőben a Manchester Unitedet, a negyeddöntőben pedig a városi rivális Intert búcsúztatták kettős győzelemmel. Utóbbi párharc visszavágóján 1-0-ás Milan vezetésnél az Inter drukkerek pirotechnikai eszközöket hajítottak a pályára, az egyik eltalálta Didát, a Milan kapusát. A meccs felbeszakadt, a Milan 3-0-al megkapta a győzelmet. Az emberek emlékezetében pedig az ikonikus kép maradhatott meg, ahogy az interes Materazzi és a milános Rui Costa egymás vállára támaszkodva figyelik a lángokban álló pályát. Az elődöntőben idegenben szerzett több góllal jutott tovább a Milán a PSV Eindhoven ellen, így a milánóiak követték a Liverpool.

0: Az isztambuli döntő pedig minden idők egyik legemlékezetesebb futballmérkőzéseként került a történelem könyvekbe. Az AC Milan ugyanis az első félidőben 3 gólos előnyre tett szert. Már rögtön az első percben betaláltak a milánóiak Maldini révén, majd Crespo duplázott. Dietmar Hamannal Liverpool német középpályása így emlékezett vissza az első 45 percre.
1: Az első percben kapott gól után azt gondoltam, jobb most, mint a 89. percben. Így bőven van még időnk. Aztán fél óra múlva Nesta a földre került, Luis García elvitte mellette a labdát, a védő pedig kézzel ért bele, ezért 11-est is kaphattunk volna. A túloldalon pedig szereztek egy újabb gólt, és már 2-0-ra vezettek. Majd Kaká csodálatos indítását követően Crespo szépségdíjas gólt szerzett. 3-0 volt oda. Megmutatta a Milán klasszisát ez a harmadik gól. Meg kellett csípnem magam, ha tőlük kapunk ki, ám legyen.
0: Fél időben tehát 3-0-ra vezetett a Milán. A csapatok az öltözőbe vonultak, a lelátón viszont nem állt meg az élet. A Liverpool szurkolói dalra fakadtak, az isztambuli éjszakában felcsendült a You'll Never Walk Alone.

0: Jerzy Dudek, a Liverpool kapusa, így elevenítette fel, hogy mi történt a félidőben.
1: Sokkos állapotban mentünk be az öltözőbe, néhányan nagyon idegesek, mások pedig szomorúak voltak. A vezetőedzőnk Rafa Benitez asszisztense Alex Müller azt mondta, felejtsétek el az első félidőt. Először is lőni kell egy gólt minél gyorsabban, aztán a másodikat is. Ha már pánikolnak, be fogjátok lőni a harmadikat is azonnal, mert ti vagytok a Liverpool, és az utolsó percig harcoltok. Ezután körbeálltunk, és Steven Gerrard vette át a szót. Hallgassátok ezt, srácok! Halljátok, amit én? Még mindig hisznek bennünk, vissza kell adnunk nekik valamit. Nem igazán gondoltuk, hogy valóban lövünk 3 gólt, de meg akartuk mutatni a karakterünket, és legalább 1 gólt hálából a szurkolóinknak.
0: Alex Müllernek viszont igaza lett. Az 54. percben Gerrard fejes góllal szépített, majd 2 perc múlva Schmitzer átlövésével 1 gólra zárkózott a Liverpool. Újabb 2 perc múlva büntetőhöz jutottak, és bár Xabi Alonso lövését védte Dida, a kipattanót már a kapuba lőtte a spanyol középpályás. A Liverpool 6 perc alatt kiegyenlített 3 gólos hátrányból. Diet már Amanna fél időben állt be, fejében a következő gondolatokkal.
2: Nem vártam, hogy 15 perc alatt kiegyenlítünk. Ha jól emlékszem, 59-04-et mutatott az óra, amikor Xabi Alonso gólya után felnéztem az eredményjelzőre. Ilyenkor nem érzékeled az időt, ezért muszáj néha megnézni, mennyi van még hátra. Azt vártam volna, hogy a 76.-77. perc környékén járunk. Rengeteg érzelmi energiát felhasználtunk, hogy belőjük azokat a gólokat. A szurkolóink velünk voltak, mi felálltunk, a hangulat, a teljes stadion atmoszférája megváltozott.
0: A rendes játékidő végére maradt a 3-3, jöhetett a hosszabbítás, és egy meccslabda a Milánnál. Shevchenko közeli lövését azonban védte Dudek, aki a mérkőzés hősévé vált. Nem csak emiatt, hanem a 11-es párbajban történtek miatt is. A lengyel kapus visszaemlékezését hallják.
1: Amikor vége lett a hosszabbításnak, azonnal a kapusedzőhöz, José Ochoa-hoz mentem. A döntő előtt legalább 100 Milán 11-est megnéztem, többek között az előző BL döntőjükből is. Azt mondtam, Ocho, ha rád nézek, emeld fel a jobb vagy a bal kezed, én majd provokálom őket, hogy a kedvenc oldalukra lőjék. Egyszer csak Jamie Carragher a hátamra ugrott, lögdösni kezdett. Jerzy, gyerünk Jerzy, nyomozd őket kicsit, kell a nyomás. Csinálj valamit, emlékezz Bruce Grobelárra. Az első 11-esnél már mozogtam egy kicsit jobbra, egy kicsit balra, a karjaimat szemaforként emelgettem, Serginho pedig fölé lőtte. A következőnél már a spagetti lábakat is elővettem, ahogy Grobelártól láttam az 1984-es döntőben. Kivédtem, de tudtam, hogy elmozdultam a vonalról. Azt mondta magamnak, ne nézz a bíró szemébe, akkor érvényteleníteni fogja. Szóval megfordultam, és ünnepeltem a szurkolókkal. Így pedig minden oké volt.
0: Amíg Serginho fölé lőtte, Pirlo 11-esét pedig kivédte Dudek, a Liverpool részéről Hamann és Sissé is betalált. Ezután a Milán részéről Tomasson gólt szerzett, Rize viszont kihagyta a Liverpool 3. lehetőségét. Kaká révén a 4. sorozatban átmenetileg egyenlített a Milán, de Schmitzer gólja azt jelentette, ha az 5. sorozatban Shevchenko hibázik, a Liverpool ilyet trófea. Az aranylabdás Milán csatár középre lőtte. Dudek elvetődött, de bal kézzel, valamint bal lábbal visszanyúlt és kiütötte a labdát. Győzött a Liverpool története során 5-ször.

0: A mérkőzés az isztambuli csoda néven híresült el. 3 gólos hátrányból felállva nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Liverpool, ami a csoportkörből is az utolsó percekben szerzett góllal jutott tovább. Rafa Benitez vezetésével, a pályán Steven Gerrard irányításával az a csapat sohasem adta fel. 2 év múlva pedig újra döntőbe jutott, újra a Milán ellen. Erről azonban később. Következő adásunkban a 2006-os döntőt mutatjuk be.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A Premier League mai játéknapján a Bournemouth idegenbe győzött 1-0-ra, és a győztes csapatban a mérkőzés végén pályára lépett Tóth Alexis, akivel Dedecsik Ferenc készített még a találkozó előtt interjút.
2: Kezdjük talán azzal, hogy mi volt neked a legkönnyebb és a legnehezebb, amit meg kellett szokni az egész Premier League légkörében.
3: Nyilván a legnehezebb az intenzitás különbsége. Tényleg nagy ugrásnak mondanám így a Magyar NB1-ből, a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába egyből, de szerintem tényleg minden adott itt, hogy felvegyem a ritmust, és sokat tudja fejlődni.
2: 15 bajnoki óta veretlenek vagytok, és hát amióta a Bournemouthnál vagy, azóta nem kaptatok ki a bajnokságban. Milyen most a Bournemouthnak a játékosának lenni, milyen a hangulat az öltözőben, és mi a hangulat a városban egyáltalán?
3: Hát amúgy nagyon jó, most már azért jó idő is van, úgyhogy így duplán jó a városban, de viccet félretéve amúgy az öltözőben nagyon jó most tényleg így, hogy ennyire jó formában van a csapat, és ennyire flowban vagyunk, úgyhogy tényleg meccsről meccsre úgy készülünk, hogy bárki jöhet, és akár mindenkit meg lehet verni, és jó érzés, hogy még nem tapasztaltam meg, milyen kikapni itt kint a Premier League-be.
2: A 6. helyen vagytok most a bajnokságban, ami ugye nemzetközi kupaindulást érne. Azért ez egy történelmi eredmény lenne a klub életében, gondolom így is készültök. Mi a kitűzött cél a csapaton belül? Kitűzött céle az, hogy kijussatok az európai kupaporondra?
3: Persze, abszolút szerintem. Most már így azért, hogy 3 bajnoki van hátra, és ilyen jól állunk, azért szerintem nem túlzás azt kimondani, hogy több, mint cél. Most már az európai kupa indulás nekünk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg mindent szeretnénk kimaxolni ebből a hátralévő 3 meccsből.
2: Azt meg tudod fogalmazni, hogy mi az, ami ezt a csapatot jellemzi, vagy ami ilyen erőssé és karakteressé tette az elmúlt időszakban?
3: Bárki, aki megnézi a meccsünket, látja, hogy nagyon intenzív játékot játszunk, és nagyon jó játékosaink vannak, és szerintem most már nem tudom, hogy milyen volt előtte a légkör, de most nagyon egybe van tényleg a csapat így, mint egy közösség, úgyhogy úgy is erősödtünk szerintem.
2: 7 bajnokin kaptál eddig szerepet. Többek között a pályán voltál akkor, amikor legyőztétek a Liverpoolt, vagy mondjuk az Arsenalt. Van legkedvesebb meccsed, vagy legkedvesebb élményed eddig?
3: Hát persze, a bemutatkozó meccsem szerintem az hagyta a legmélyebb nyomot bennem, azért mégiscsak az volt az első pályára lépésem, nyertünk is hazai pályán, a Liverpool ellen, az utolsó percben szereztünk győztes gólt, úgyhogy így elég sok minden szól mellette.
2: Nagyon fiatalon óriásit léptél előre ezen a télen, ezt te is mondtad, ezt mindenki mondja és mindenki tudja. A Bournemouth pedig híres arról, hogy azért tudatosan építenek fel fiatal játékosokat, és azért nálad is úgy tűnik most, hogy hagynak időt, hogy felvedd a ritmust. Iraolától mennyi visszajelzést kapsz, és te magad hogyan értékeled az első 3,5 hónapodat most a játék lehetőség szempontjából?
3: Persze, abszolút lehet bennem hiányérzet, nyilván mindig a pályán akarok lenni, de türelmesnek kell legyek, és tényleg bízok itt mindenkiben, aki itt dolgozik a klubnál, mert őket igazolja azért, hogy az elmúlt időszakban, hogy építették fel a játékosokat, és bízok benne, hogy engem is így szeretnének majd felépíteni, és én teljesen partner vagyok ebben, hogy tényleg beleteszem hétről hétre a munkát, és kivárom a soromat, és amikor lesz lehetőség, akkor kell majd éljek vele, és úgy gondolom, hogy akkor minden rendben lesz, hogyha megkapom a lehetőséget, és élek vele.
2: Ez mentálisan nehéz, mert most úgy veszem ki a szavaidból, hogy ezt ilyen nagyon racionálisan látod, és ez nekem ez nagyon... Tényleg, szóval ilyen kalapot emelni kell előtted minden szempontból, hogy ezt ilyen kívülről is ilyen racionálisan látod, úgy, hogy egyébként közben benne vagy ebben az egész folyamatban. Tehát, hogy akkor ez így mentálisan nem nagyon zavar meg.
3: Hát, ha őszinte leszek, akkor nyilván azért, de most minden ember karrierében, meg minden ember életében vannak mélypontok, de úgy gondolom tényleg, hogy hálás lehetek, hogy itt lehetek, és én beleteszem a munkát, és tudom, hogy ha beleteszem a munkát, akkor annak igenis lesz eredménye, úgyhogy azért vagyok nyugodt. De nyilván azért zavaró, mert tényleg, ahogy említettem, mindig a pályán akarok lenni én is, de tényleg... Én megteszek mindent tőlem tehetőt, aztán lesz, ami lesz, rajtam nem fog múlni.
2: Nagyon jól látni ezt a mosolyt is közben az arcodon, ahogy ezt mondod, mert ugye az biztos, hogy a következő szezonnak új vezetőedzővel, Márkó Rózéval vágtok neki. Ezen gondolkoztál már, vagy gondolkoztatok ezen, hogy ennek tudatában hogyan kell a következő idénynek nekivágni, személyesen neked, hogy egy edzőváltás mit jelenthet ebből a szempontból?
3: Hát szerintem ugyanúgy, mint minden szezon kezdetnek igazából. Én nagyon motivált vagyok, szerintem lehet tiszta lappal indulni. Ugye hál' Istennek itt a Fradinál is még sikerült tavaly januárban jól indítani egy új edzőnél tiszta lappal, úgyhogy szeretnék hasonlóan itt is így neki menni a következő szezonnak majd, de még van 3 meccs, úgyhogy az a lényeg most, az a fontos.
2: Kicsit kanyarodjunk át, hogyha megengeded az előző klubot, hozzá te is említetted a Fradihoz. Mennyire követed őket? És hogyha ha követed, mert én azt gondolom, hogy azért félszemmel, amíg van időt követed, mit vársz a bajnokság utolsó fordulójától a Győr és az FTC bajnoki versenyfutásával? Ki jöhet ki jobban?
3: Persze, hogy ne követném, minden meccset figyelek és nézek, ha tudok, és nem egy időben van meccsünk. Hát én nagyon szurkolok nekik mindig tényleg, és én most is a kupadöntőn remélem tudnak nyerni, így még a bajnoki hajrá előtt. Úgyhogy ott is a legjobbakat szeretném nekik, azért jó lenne nyilván, hogyha botlana a Győr, és ők meg behúznák az utolsó meccset, azért mégiscsak szerintem megérdemelné amúgy a csapat, mert elképesztő, hogy milyen idényen mentek keresztül, megint ott vannak a Magyar Kupába, a döntőben, Európai Kupa porondon is nagyon jól szerepeltünk, és a bajnokságban is megint a végéig harcon vagyunk, úgyhogy szerintem megérdemelné a csapat a győzelmet.
2: A bajnoki szezon után június elején aztán majd csatlakozol a magyar válogatotthoz is, azt Márko Rossi is mondta. Milyen következtetéseket vontatok le a két márciusi meccsből, és mi lesz most a hangsúlya a júniusi finnek, illetve a kazakok elleni felkészülési mérkőzéseken?
3: Azt, hogy mi lesz a hangsúly, szerintem azt a Mister jobban tudja, mint én, de szerintem hasonlóan a védekezés stabilitása az szeretnénk, hogy megmaradjon, az jól nézett ki az előző két meccsen is, viszont szeretnénk a támadó harmadban sokkal hatékonyabban futballozni.
2: Azt most hogy látod, és ez az utolsó kérdésem, hogy mi lehet a reális célja a válogatottnak az őszi Nemzetek Ligája sorozatban?
3: Hát mindenképpen visszajutni az A-ligába, mert tényleg képesek vagyunk rá, szerintem olyan csoportunk is van, hogy tudunk az élen végezni, úgyhogy tényleg a legjobbakat kell várni a válogatottól.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Lassan közeledünk a körkapcsolás végéhez, de még bizonyára mindenki kíváncsi arra, hogy mi olvashatta a holnapi Nemzeti Sportban. Itt van velünk a vonalban Estóth János, napi szerkesztő, aki elmondja, hogy milyen tartalmat kínál.
3: Szép estét kívánok a Nemzeti Sport vasárnapi számában, részletesen még pedig három teljes oldalon átfoglalkozunk a labdarúgó magyar kupa döntőjében. Képben és szövegben is megmutatjuk, hogy mi történt a Puskás arénában. Ha már futball, van egy interjúnk a Blackburn csapatában, az angol másodosztályban védő Tóth Balázssal, aki kiemelkedően teljesített, hiszen játékostársainál ő lett az idény legjobbja. 34 bajnokin állt a kapuba a Championship-ben, és hát Angliában úgy tartják, hogy az egyik legnagyobb elismerés, ha a csapattársak választják, csapattársak nevezik a legjobbnak. Jó idénye volt Balázsnak, kevésbé a Blackburnnek, a folytatást illetően még semmi sem dőlt el, de a hírek szerint több neves klub is érdeklődik a magyar válogatott kapusa iránt. Foglalkozunk a férfi kosárlabda bajnokság elődöntőivel, ugyebár akárcsak az előző évben a Szolnok és a Falkó jutott a fináléban. Érdekesség, hogy a Szolnok egyetlen győzelmet sem engedélyezett az egyébként az alapszakaszban jól teljesítő atomerőműnek, ellentétben 20-25-tel, amikor csak 4 meccses csatában sikerült eldöntenie ezt a párharcot. Hogy most mi történt a két csapat között, arra is visszatekintünk. És hamarosan kezdődik az A-csoportos jégkorongvilágbajnokság. Van egy játékos azonban, aki meglehetősen szomorúan tekint vissza az idényre, nevezetesen Horváth Dominik, ő a Hidrofehérvár AV saját nevelésű kapusa, 25 esztendős hokisról van szó, és 17 esztendő után int búcsot a nevelőklubjának, hogy mi van a döntése hátterében, és hogy milyen nehézségekkel küzdött az egész idényben, arról is beszél lapunknak, mindez elolvasható a Nemzeti Sport vasárnapi számában.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is játszott a Liverpool csapatában, és Szoboszlai kapufát is lőtt, de nem tudott nyerni Liverpool, 1-1 lett tehát a vége. További eredmények a Premier League-ből: Brighton Wolverhampton 3-0, Fulham Bournemouth 0-1, Sunderland Manchester United 0-0 és Manchester City Brentford 3-0. Aztán a Bundesligában Augsburg Mönchengladbach 3-1, Hoffenheim Werder Bremen 1-0, Lipcse St. Pauli 2-1, Stuttgart Leverkusen 3-1 és Wolfsburg Bayern München 0-1. Az olasz bajnokságban Cagliari Udinese 0-2 és Lazio Inter 0-3. A spanyol bajnokságban Elche Alaves 1-1, Sevilla Espanyol 2-1 és Atletico Madrid Celta Vigo 0-1. Ezek voltak tehát Európa futballpályáról az eredmények. Hamarosan folytatjuk majd a körkapcsolást.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Kedves hallgatóink, ezzel a mai nap végére értünk. A Körkapcsolás szerkesztője Bera Emese volt, a hangmérnök Jámbor Tamás, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Szilágyi Dórával.
0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa

egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: A Ferencváros nyerte a labdarúgó magyar kupát, nem jutott döntőbe a BVSC a férfi vízilabda Eurókupában. 8 érmet szereztek a magyarok a szegedi kajakkenu világkupa mai versenynapján. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
1: Ferencváros Zalaegerszeg döntőt rendeztek a labdarúgó magyar kupában. A mérkőzés összefoglalóját az egyik rádiós kommentátortól, Katona Lászlótól hallják.
2: 25. alkalommal is fővárosi siker a MOL Magyar Kupa döntőjében Ferencváros Zalaegerszeg hosszabbítás után 1-0. Visszafogott első félidővel rukkoltak elő a csapatok. A 12. percben Rommens lőtt 20 méterről teli csűddel egy pattanás után. A középre tartó kísérletet Gündel Takács könnyedén magához ölelte. Egy perccel rá Joseph futott el a jobb oldalt. Napos beadása Zakariassen felé ment, de Viktori az ötös vonalánál a cipő orrával, hát valahogy belenyúlt a labdába, amely a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret. Az ETE kapusa általában lehúzta a beadásokat, egyszer azonban Zakariassen 10 méterről fejelhetett fél óra játék után jócskán fölé. A második félidőben se változott a kép, a biztonságra helyezték a hangsúlyt a csapatok. Igaz, a 65. percben Kadu beadása után ismét Zakariassen emelkedett, de egy zalai a bólintás után beleért a labdába, ami mellé vágódott. 50 000 békés szurkoló, hiszen a ZETE és a Fradi drukkerek jó barátságot ápolnak. Nos, azt szemlélhették, hogy a 80. percben Gundel Takács, az ETE hálóőre belerúgta Josephbe a labdát a saját 16-osán belül, épp hogy mellé vágódott a lövés vagy kísérlet. A 86. percben Rommens ballal lágyan emelt középre, oda-oda 10 méterről fejelhetett, el is találta a kaput. A jobb sarok felé tartó bólintását Gundel Takács oldalra paskolta. A rendes játékidőben nem született gól, jöhetett a hosszabbítás. A csereként pályára lépő Korbut Amato rúgta meg a 16-oson belül. Rusz játékvezető 11-es ítélt a 95. percben. Yusuf laposan középre lőtte, Gundel Takács lábbal hárított. A 103. percben fejjel is veszélyeztetett Yusuf. 10 méteres bólintását az ETE kapusa a léc alól tornázta ki. A 112. percben jött a váratlan, hiszen Abufani szöglete után a 16-os sarka környékéről Rámakez csavart a kapuba. Yusuf az utolsó utáni pillanatban az 5-ösről bombázott fölé, Tisztes Krisztiánnak is volt még helyzete. Története 25. Magyar Kupa sikerét aratta a fővárosi zöldfehér együttes, ezzel biztossá vált, hogy a Fradi biztosan indulhat legrosszabb esetben az Európa Ligában. A MOL Magyar Kupa fináléjában Ferencváros Zalaegerszeg hosszabbítás után 1-0.
1: A döntő legjobbját a gólszerző Rámakerst halljuk, a riporter Korsós Kristóf.
3: You are the man of the final match. Congratulations to you. But how special this night is, because this was your first final game ever as a player.
4: Ez volt
3: élet
4: első döntője játékosként, rögtön győztes gólt szereztél. Tényleg nem tudom elhinni. Kértem elputra a labdát, aztán belerúgtam, kicsit megpattant. És aztán utána azt gondoltam elsőre, hogy fölhogy a harmadikra, de eddig ez nem volt bevett, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
3: Legyünk őszinték,
4: nem feltétlenül főállásod, hogy gólt szerez. Tehát, hogy lőnöd kell ebben a helyzetben?
3: Igen,
4: vártam.
3: Vártam,
4: szerettem volna korábban is belőni egyszer, mert soha nem szereztem gólt, és a csapattársaim mindig vitat csináltak ebből belőlem, hogy most már csak egy hetem van, hogy gólt szerezzek, mielőtt vége a szezonnak, és nagyon örülök, hogy ez most történt meg. Még egy utolsó kérdés, miféle ünnepésre számítasz most? Igazából azt akarom, hogy mindent kiadjak magamból. Egész egyszerűen csak szimpla érzelem és boldog, amit szeretnék.
1: A Ferencváros kapusa Dibusz Dénes Korsós Kristófnak nyilatkozott a döntő után.
3: Nem ez volt az a kupadöntő, amikor a legtöbb feladatod volt, de mégis megvan, azt hiszem, neked az 5., és hát 2 elveszített döntő után ez mennyit számít, hogy most ott a győzelem?
5: Igen, ideje volt már újra egy kupagyőzelemmel zárni az idény. Igen, sajnos ugye az elmúlt 2 kupadöntőben alul maradtunk. Ugye ez is hosszabbításba torkollott, az előző 2 is, azokból az egyik ugye büntetőpárba is volt tavaly. Úgyhogy hát úgy néz ki, hogy egyszerűen nem megy, de örülök neki, hogy itt a hosszabbítás második felében azért sikerült megszereznünk a győztes gólt. Érződött az, hogy nincs sok helyzet a mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy azért egy eléggé kiegyenlített találkozó volt. Az Zalaegerszeg is, ameddig erővel bírták azt a játékot, amit amit szerettek volna játszani, addig jól tudták tartani a labdát, és...
3: De bocsánat, de ez mennyire volt meglepő, ez rájuk nem jellemző játék, hogy ennyire visszaálltak és labdaszerzésekre vártak tulajdonképpen.
5: Nem álltak vissza, inkább azt mondom, hogy nyilván nem volt egy ilyen egész pályás letámadás, de ettől függetlenül próbáltak ugye a visszapasszokra, vagy az olyan oldalpasszokra reagálni és elindítani a letámadást, amikor erre lehetőséget láttak, és megvolt a jel. Ettől függetlenül mondom, tehát, hogy szerintem próbálták azért, ameddig bírták azt a szervezett, intenzív, fegyelmezett játékot játszani, és tényleg labdával is ugye türelmesek voltak, és próbálták a lehető legtovább birtokolni a labdát. De azt gondolom, hogy amit beszéltünk is ugye a mérkőzés előtt, hogy nem feltétlenül csak a labdával kell tudni kontrollálni a mérkőzést, és úgy alakítani, ahogy szeretnénk, hanem labda nélkül is. Szerencsére ugye ezekből a szituációkban nem nagyon alakult ki veszély a kapunk előtt, ugye talán nem is volt kaput eltaláló lövésük, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy szinte helyzet nélkül tudtuk lehozni ezt a találkozót hátul, ami nyilván egy nagyon nagy dolog, és hogy úgyhogy örülünk neki, hogy hát a 120 perc is kellett hozzá, vagy nem tudom, 124, de megvan a 25. kupa győzelem.
3: Nagyon sokat tapasztaltál már az évek alatt, de hogyha gyorsan itt hátra nézel, ez milyen élmény, hogy megint egy 50 ezres kupadöntő is, egy ekkora tábor áll itt mögöttetek?
5: Hát nagyon örültünk neki, hogy tényleg ennyien kijöttek, mellettünk, mögöttünk voltak, azért ez egy minden tekintetben zaklatott szezon volt, és tényleg itt a végén még lehetőségünk van azért duplázni, úgyhogy örültem, hogy minden fradi szurkoló úgy érezte, hogy ki kell jönnie, és a csapat mellett kell lennie. Lehet, hogy ez is jelentette azt a pár százalékot, amivel itt a hosszabbításban mi több erőtartalékot tudtunk mozgósítani, és aminek köszönhetően végül is meg tudtuk nyerni a kupát.
1: Az a legerszeg kapusát, Gundel Takács Bencét Mohai Bence kérdezte.
0: Egy kivédett büntetővel meg lehet nyerni egy kupát, egy kupa döntőt normális esetben. Ennyi védéssel, meg főleg amennyit te bemutattál, lehettél volna a meccsembere. Mi múlott ez a kevés?
6: Hát nehéz erre most mit mondani. Úgy látszik, el vagyok átkozva a 115. után a magyar kupa döntőkbe. Nagyon büszke vagyok a brigádra, mert rendkívül fiatal csapatunk van, azt gondolom, hogy ahhoz képest abszolút felnőttünk a Fradihoz. Ugye kétszer megvertük őket a bajnokságban is, ma is azt hiszem, hogy tisztesen helyt álltunk. Nagyon bosszantó így elveszíteni, de mondom, nagyon fiatal csapatunk van még, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok döntőt fogunk még játszani, és sokat fogunk még nyerni. Óriási élmény volt megint ebbe a stadionba játszani, főleg ennyi szurkoló előtt. Fantasztikus hangulat volt, úgyhogy tényleg mindenki erről álmodik. Én is nagyon élveztem, szerintem mindenki. Kár, hogy ennek így lett most vége. Jövő héten megint velük találkozunk, akkor megpróbáljuk őket megint megcsípni.
0: A kupában eddig Mauricio védett, és ma a döntőben neked szavazott bizalmat Nuno Campos. Te mikor tudtad meg, hogy te védesz, és hogyan zajlott ez köztetek a kapus csapaton belül?
6: Igen, a hét közepe körül mondták meg. Le a kalappal a Maura előtt. Nagyon-nagyon jó a viszonyunk. Nagyon-nagyon jól fogadta a hírt, nagyon támogató volt. Ez egy nagyon nehéz szituáció neki, de ő is még nagyon fiatal, nagyon tehetséges, úgyhogy ő is biztos vagyok benne, hogy fog még döntőkben szerepelni. Úgyhogy ennyi.
0: Alig, ha nem rászolgáltál a bizalomra. Volt olyan, amikor a te nevedet skandálták, és most is ünnepeltek titeket a zalaegerszegi drukkerek. Hogy élitek meg ezeket a pillanatokat? Azon túl, hogy nyilván nagy csalódás, hogy nem ti nyertétek a kupát.
6: Igen, fantasztikus ez a szeretet, amit kapunk tőlük. Ugye a szezon elején gyakorlatilag 10-ből 9 ember azt mondta volna, hogy ki fogunk esni. Ehelyett a legrosszabb esetben is jobb helyen fogunk végezni a bajnokságban, mint amióta az Egerszeg visszajutott az élvonalba. 110 nem tudom hány percig bírtuk a Fradi ellen a kupadöntőbe is. Azt gondolom, hogy mindent megtett a csapat és a tábor is. A szezon elejétől fogva, amikor nagyon nehéz időszakok voltak, nem úgy jöttek az eredmények, mindig ott voltak, mindig támogattak minket, úgyhogy le a kalappal előttük is, most is ahányan elutaztak Egerszegről, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik, és nagyon köszönjük ezt a szeretetet.
1: A Ferencváros nyerte tehát a labdarúgó magyar kupát, miután hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a döntőben. Egy-egyes döntetlent játszott a Liverpool odahaza a Chelsea ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A hazai csapatban a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót. A mai játéknapon 1-0-ra nyert a Bormusz a Fulham vendégeként, a győztes csapatban Tóth Alex a 91. percben lépett pályára. Eredmények a mai játéknapról: Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United 0-0 és Manchester City Brentford 3-0. Az RB Leipzig hazai pályán 2-1-re legyőzte a San Paulit a német élvonalbeli labdarúgó bajnokság 33. fordulójában. A második gólt Willi Orbán szerezte, győzelmüke pedig a lipcseiek biztosan a harmadik helyen végeznek az idény végén. További eredmények a mai játéknapról: a német élvonalbeli labdarúgó bajnokságból Wolfsburg-Bayern München 0-1, Augsburg-Mönchengladbach 3-1, Hoffenheim-Werder Bremen 1-0 és VfB Stuttgart-Leverkusen 3-1. Olaszországban tart még a Lecce-Juventus találkozó, amelynek 95. percében a Juventus vezet 1-0-ra. A mai játéknapról Cagliari-Udinese 0-2 és Lazio-Inter 0-3. Spanyolországban pedig jelenleg a Betis 2-1-re vezet a Real Sociedad otthonában a 81. percben. Ezen kívül még 3 találkozót rendeztek ma: Elche-Alaves 1-1, Sevilla-Espanyol 2-1 és Atletico Madrid-Celta Vigo 0-1. Ismét török bajnok lett Sallai Roland, miután a Galatasaray 3-2-re legyőzte a kieső helyen álló Antalyaspor-t a török labdarúgó bajnokság 33. fordulójában, és megszerezte a klub történetének 27. bajnoki címét.
7: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: A döntőbe jutásért játszott a BVSC a Jadran Split ellen a férfi vízilabda Eurókupában. A magyar csapat egy gólos hátrányban fogadta a horvátot az elődöntő visszavágóján. Részletek a mérkőzés rádiós kommentátorától, Erdei Márktól.
8: 30 év után tehát nem jött össze sajnos a bravúr, nem jutott be nemzetközi kupasorozat döntőjébe a BVSC férfi vízilabda csapata, miután az első meccsen elszenvedett egy gólos hátrányt nem sikerült ledolgozni. Ennek a mérkőzésnek a végeredménye: BVSC Manna ABC, VK Jadran Split 12-14. Az első negyedet 4-3-ra nyerték meg a vendégek, Marinic Kragic parádézott, hiszen ő akkor háromszor volt eredményes. Aztán a másik negyedet nekünk sikerült megnyerni 4-3-ra, Gyapras ekkor már majdnem 10 védésnél tartott, és elől meg Mészáros húzta a csapatot a maga 3 góljával. 7-7-ről jöhetett tehát a második félidő, vagyis a harmadik negyed, ami aztán megint egy jadrani rész sikert hozott, hiszen 3-2-re nyerték meg ezt a játékrészt a horvátok. Ami aggasztóbb volt, hogy továbbra sem vezetett a BVSC még egyszer sem a meccsen, és az is, hogy az egygólos különbség leginkább a vasutas kapusának, Gyapjasnak volt köszönhető. Az utolsó negyed előtt tehát egyszerű volt a képlet. A döntőért minimum 2-vel kellett megnyerni ezt a 8 percet a hazaiaknak. Mészáros gyorsan egyenlített, aztán Loren Fatovics góljával megint a vendégeknél volt az előny. Majd jött egy véleményes eset, ami után Kovács Péter kapott egy óriásit az arcára. Az 5 méteres ugyan biztos volt, de reméltük, hogy brutalitásért 4 perces ember hátrányban lesznek kénytelenek majd játszani a horvátok. Hát sajnos a videózás után végül ez elmaradt, de az 5-ös Csacsovszki bevágta, úgyhogy 5,5 perccel a vége előtt 11-11 állt a táblán. Az utolsó 5,5 percet is sajnos sikerült megnyernie 3-1-re a vendég együttesnek, Skejic góljával 12-11 volt, aztán Szeghalmi egyenlített 12-12 volt 1 perc 52-vel a vége előtt, majd sajnos 36 másodperccel a találkozó vége előtt Marinis Kragic meglőtte a saját maga 7. gólját, azzal ugyanannyi volt az állás, mint kint Horvátországban, vagyis 13-12 a vendégeknek, aztán 1 másodperccel a vége előtt jött a slusszpoén horvát részről, amivel Skejic góljával 14-12-re meg tudták nyerni ezt a találkozót a horvátok, ami tehát azt jelentette, hogy 2 meccs után összesítésben 27-24-gel a Jadran Split jutott be a férfi vízilabda Eurókupa döntőjébe, és lesz majd a Nagy Ádám fémjelezte Marseille ellenfele. Ezzel tehát a BVSC sajnos búcsúzott, de egy kiváló menetelés volt a vasutastól, ami idáig az elődöntőig tartott. Még egyszer tehát a végeredmény: BVSC Jadran Split 12-14.
1: A BVSC játékosa Mészáros Mátyás adott interjút a párharc után Erdei Márknak.
9: Végig a Jadrannál volt az előny, az volt talán a legnagyobb, hogy nem sikerült egyszer sem átvenni a vezetést, de hogy érezted ezt belülről?
10: Nyilvánvalóan a Jadran Split igazából a két párharcot végig vezetett, de végig bennünk volt az, hogy itt ugye egy gól ide, egy gól odába, mi jövünk ki egyszer egy gól idébe, és azt megragadjuk, és megpróbáljuk higgadtan továbbvinni. Sajnos úgy gondolom, hogy a végén volt rá esélyünk, csak egy-két szituáció elől nem úgy sikerült, ahogy terveztük, hátul meg náluk jött egy-kettő extra, ebbe voltak igazából jobbak a párharc során is, hogy volt egy-kettő olyan játékosuk, akik a igazán fontos helyzetekben lőttek egy olyan extra gólt, amivel nem tudtunk mit csinálni.
9: Tudom, hogy ez most nem igazán boldog itt, de szerintem, hogyha azt az előtt azt mondták volna nektek, hogy ekkora harcban lesztek itt az Eurókupa döntőjéért, akkor azt lehet, hogy aláírtátok volna. Inkább kérdezem, mint mondom, mert valóban ez alapján, a két meccs alapján simán benne lehetett volna ez a döntő.
10: Igen, szezon elején úgy gondolom, hogy az volt a célunk, hogy legalább két döntőbe a háromból jussunk be. Hát kettő már elment sajnos, ez eddig két negyedik hely. Bajnokságban is úgy gondolom, hogy nem áll jól a szénánk, és a Honvéd katlanjába megyünk egy élethalál meccsre, de úgy gondolom, ahogyan a Honvéd is fel tudott állni abból, hogy a konferencia kupát nem nyerték meg, nekünk ugyanez a dolgunk, és ebből merőteríteni, mert tényleg már csak ez az egyetlen lehetőségünk van, hogy erre a szezonba elérjünk egy olyan célt, ami nemes, és egy nagy dolog, és erre a csapat hivatott.
9: Gyakorlatilag te, amit te is mondasz, jövő héten ugye jön majd a Honvéd elleni, hát második meccs az elődöntőnek, ugye egyel ők állnak jobban, kettőt kell nyerni, az azért hasonló nagy küzdelem lesz, mint ez a Jadran Split elleni volt.
10: Igen, most ez a szezon úgy néz ki, hogy erről szól, hogy nagy küzdelmeket játszunk, de igazából ezért edzünk minden nap, hogy ilyen nagy küzdelmeket tudjunk játszani. Honvéd azért egy olyan csapat, aki ellen még amikor kicsiként szurkoltam a BVSZ-nek, már akkor is nagyon jó hangulatú mérkőzések voltak, hogy mondjam. Most belülről reméljük, hogy tényleg nagyon jó hangulatú mérkőzés lesz, és jövünk ki jobban belőle.
9: Hasonló egyébként a két csapat, a Jadran meg a Honvéd, mert azért mind a kettő egy gyors csapat, technikás, vagy azért nagy a különbség, más rájuk készülni?
10: Hát én úgy gondolom, hogy azért a Honvéd az így a vízilabdának így a Atletico Madridja, nagyon sok olyan dolgot csinálnak, ami valaki azt mondja, hogy rondítja a vízilabdát, szerintem igazán vízilabdává teszi, mert nagyon szellemes és nagyon jó ötleteket csinálnak.
9: A kapubálásos védekezésre gondolsz, gondolom?
10: Még annál nagyon sok olyan van, amit még talán észre se vesznek a nézők, forgások, amik nem úgy vannak, ahogyan mondjuk az átlag csapatok játsszák, és erre fel kell készülni. És úgy gondolom, hogy mindenünk megvan ahhoz, hogy a Honvédot idén rendes játékidőben meg tudjuk verni, mivel ez a cél mostantól.
1: A Kaposvár nyerte az alsóházi rangadót a férfi vízilabda OB1-ben, mivel 18-15-re legyőzte a Debrecent. 15-13-ra nyerte a Miskolc otthon a KSI ellen, az UVS-e pedig 12-6-ra verte a sereghajtó Beacot. A következő idényben 12 együttes alkotja majd az élvonal mezőnyét, ezért a mostani évadban az alsóházi csapatokhoz csatlakozott a másodosztály első két helyezettje, a Pécs és az Elte Beac. Velük kiegészülve oda-visszavágós rendszerben 14 fordulóban dől majd el, hogy melyik négy csapat lesz az élvonal tagja a következő idényben is. Győri és szegedi győzelemmel zárult a női vízilabda OB1 alsóházi rájátszása, amelyet követően a Tatabánya és a Semmelweis OSC kiesett az OB1-be. Győr Tatabánya 22-7 és Szeged KSI 17-6.
7: Sportvilág.
1: 51 gólt lőtt a Ferencváros Dunaújvárosban a női kézilabda NB1-ben. Az FTC 35 góllal 51-16-ra nyert a pénzügyi gondokkal küzdő klub ellen. A Debrecen 10 gólos sikert ért el Vácon. A DVSC 33-23-ra győzött, és kapusa Jessica Reiden nagyszerűen védett. A svéd játékost kérdezte Kulcsár András.
11: Congratulations for the victory. After a strong start, you controlled the whole game.
12: Gratulálunk a győzelemhez, illetve a jó starthoz. Azt gondolom, hogy többet kaptunk ettől, mint amit vártunk. Nagyon jó volt a védekezésetek. 50% környékén vétél, és jó napod volt. Arra gondoltam, arra koncentráltam, hogy jól menjen ez az egész. Reméljük, hogy az utolsó meccsekre is kitart. Van lehetőségetek elérni még az ezüstérmet is, beszéltetek erről? A legjobbunkat kell nyújtanunk. van sok sérült játékosunk, így nehézé válik majd az a mérkőzés. De hiszünk benne, hogy meg tud történni. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul majd.
1: A Vác oldaláról Kajdon Blankát kérdezte Kulcsár András.
13: Gratulálok a te teljesítményedhez, mert rád a Debrecennek nem nagyon volt válasza, viszont nektek meg nem nagyon volt válaszotok a Debrecenre. Miért?
14: Köszönjük szépen, először is gratulálok a Debrecennek. Ma sokkal jobbnak bizonyultak, mint mi voltunk. Örülök a saját teljesítményemnek, talán ma én, előtte más, ezért csapat a csapat. Nehéz mit mondani, mert úgy érzem, hogy jól felkészültünk a héten. Valahogy nem jött ki ma nekünk a lépés. Az első fél időben rengeteg zicsert hagytunk ki, és ez kicsit úgy érzem, hogy meghatározta az egész játéknak a képét. Vissza kell néznünk, és át kell beszélnünk.
13: És maga a kezdés mennyire határozta meg a játék képét, mert hát rendezetlen védelem ellen viszont sorra kaptátok a gólokat, még ti minden egyes gólért meg kellett, hogy küzdjetek.
14: Abszolút, ahogy mondod, folyamatosan a hibáinkból éltek, és lerohantak minket. Sokkal precízebben kell játszanunk. A következő mérkőzések nekünk létfontosságúak, azokra kell fókuszálnunk.
13: Ugye még így is nagyon jó esélyetek van, hogy megtartsátok és bebiztosítsátok az ötödik helyet. Ez mennyire téma köztetek, hogy itt a hátralévő három meccs lesz az igazán fontos, tehát ezt kvázi el lehetett veszíteni.
14: Abszolút, tehát hogy mi erről a három meccsről nagyon sokat beszélünk, és nyilván ez van a fő fókuszba, de egy Debrecen egy jó erőfelmérő, és nyilván úgy mentünk bele, hogy szeretnénk velük partiba lenni és egy jó mérkőzés játszani. Alakult, ahogy alakult, ezt sajnálom, de nem szabad sokáig nyalogatnunk a sebeinket, mert mi most élethalál meccsekért megyünk az elkövetkezendő három alkalommal.
1: A női kézilabda NB1-ben a Mosó-Magyaróvár 31-31-es döntetlent játszott Szombathelyen. Hazai pályán nyert a Budaörs és a Vasas, a Kisvárda pedig 22-19-re nyert a Neka otthonában. Előnyben a Deac a hetedik hely megszerzéséért a férfi kosárlabda NB1-ben, mivel 79-72-re legyőzte hazai pályán a Sopront a párharc első mérkőzésén. Az alsóházi rájátszásban vezető NKA Pécs 89-84-re kikapott a sereghajtó oroszlány vendégeként, és nyerte a Szeged hazai pályán a Körmend ellen. Az ELTE Beac Újbuda végzett az ötödik helyen a női kosárlabda NB1-ben, mivel szombaton idegenben 75-79-re legyőzte a Csata TKK-t a párharc harmadik mérkőzésén. A Veszprém nyerte a női röplabda NB1-et, miután a döntő harmadik meccsén hatalmas, 5-szettes csatában másodszor is legyőzte a vendég BVSC Zugló csapatát, és ezzel feljutott az Extra Ligába.
7: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: 8 érmet szereztek a magyarok a szegedi kajakkenu világkupa mai versenynapján. Megnyerte a kajak 4-es 500-as döntőt a magyar egység. A fiúk megszólalási sorrendben Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor Bitman Emilnek nyilatkoztak.
15: Mondanám, Bence, hogy berúgtátok ezt az ajtót, de hát az a haja, amiben mondjuk te vagy Sanyi benne ősz, de itt van még egy felnőtt világbajnok, szóval azért itt rutinos rókák voltak. Elképesztő volt az az 500 méter.
16: De mindjárt nagyon jó kvalitású versenyzők vagyunk. Idén azért keményen letettük a névjegyünket már a hazai válogatón is, azért két olyan páros vívott itt Ádász csatát, ami világszínvonalú. És én bíztam benne, hogy ez a két páros, ha összeül, akkor szép eredmények születhetnek. Nagyon boldog vagyok, hogy egy szegedi világkupa győzelemmel debütált az egységünk. Nagyon bízom benne, hogy hosszú időszak lesz ez ennek a négyesnek, és tudunk még fejlődni. Nagyon várom a közös munkát, élvezem a pillanatot, és próbálom élvezni az utat is. Szerintem sokra hivatott még ez az egység.
15: Fodor Bence a következő. Volt erő ebben az egységben, gyakorlatilag rajt célgyőzelmet arattatok, és végig az élen haladtatok. Ugyanezt a dinamikát érezted végig 500 méteren keresztül?
17: Érzésre azért nem volt olyan jó esős pálya. Ahogy a végén éreztem, nem is voltunk annyira egybe, mint ahogy a tankönyvekben mondják, de nem érzékeltem belőle semmit, csak a végén láttam azt, hogy nyertünk. Nem tudom, hogy mennyivel és hogyan állt össze a pálya.
15: Igazából teljesen mindegy, mennyivel nyertek, hogyha nyertek. Kuruc Levente, milyen érzés volt most négyesben győztes egységtagja lenni?
18: Jó volt, kicsit szoknom kell még ezt a harmadik pozíciót itt a négyesbe. Ez a második alkalom, hogy harmadik lyukban ülök egy négyesben. Nagyon jó érzés volt végigcsinálni ezt a pályát. Belülről nem sok mindent érzékeltem. Próbáltam magunkra koncentrálni, és bízni benne, hogy a mellettünk lévő pályákon csak mögöttünk vannak.
15: Tóta Sándor nagyon sok négyesben ült már, és amikor tegnap beszélgettünk a középutam után, akkor elejtettél egy ilyen mondatot, hogy lehet, hogy ebben a négyesben lesz valami meglepetés. Valami ilyesmire gondoltál?
19: Ilyesmire egyébként, mert amikor itt edzettünk Szegeden a héten, olyan időket mentünk, ami nem volt egyenesen arányos az érzéssel, hiszen sokkal könnyebb volt. Régebben jobban meg kellett nyomnunk azokat a résztávokat, hogy ilyen időreményeket hozzunk. Úgyhogy ennek alapján gondolkodtunk, hogy ebből lehet még lesz valami, de nem akartunk előrinni a medve bőrére. Dolgoztunk alázatosan, és ennek egy arany lett most a vége, de hosszú még a szezon. De minden esetre gyűjtjük a pontokat, hogy ez egy fontosabb verseny, mint mondjuk 4 évvel ezelőtti világkupa.
1: A férfi kajak 4-es aranyérme mellett a másik magyar aranyat Csikó Zsóka szerezte kajak 1-es 1000 méteren, és őt is Bitman Emil kérdezte.
15: Rajt cél győzelem. Azt álmodtad meg magadnak, illetve a felevezésnél az volt az eltervezett taktika, hogy minél hamarabb próbálsz azért állni és végigmenni, mert ha ez volt, akkor ez tökéletesen sikerült.
20: Igen, köszönöm szépen. Nagyon kell mennem az elején, hogy mondjuk jó időt is tudjak menni, és tényleg ki tudjam magam evezni, mert hogyha nem megyek annyira az elején, akkor vagy nem érzem annyira, hogy... Na, hát igen, kicsit, meg nehezebb indítanom, szóval, hogy nincs meg az a... Ahhoz képest, hogy nem megyek nagyot, nem tudok nagyot menni a végén, szóval, hogy na mindegy, nincs meg ez az összekapcsolás még, úgyhogy kénytelen vagyok így felépíteni a pályát. De a végén azért már kicsit éreztem, hogy besülök, de örülök, hogy meg tudtam tartani az első helyet.
1: Csikó Zsóka mögött Kőhalmi Emese végzett a második helyen kajak 1-es 1000 méteren. A férfiaknál Kopasz Bálint a királyszám döntőjében, Balogh Gergely pedig 200-on ért be a második helyen. Kenu szakákban 3 bronzérmet vihettek ma haza a magyarok. 500 méteren Kis Ágnes és Nagy Bianka párosban állt dobogóra. A szegedi duót Bitman Emil kérdezte.
15: Ági, ez egy nagyon kemény menet volt, és hát 3 olyan párosról állhat majd a dobogóra, amely valóban világszínvonalat képvisel. Most ti lettetek a harmadikok, de ez egy értékes harmadik hely jövőre nézve.
20: Igen, abszolút, szerintem is ez most egy nagy teljesítmény volt. Ennek a bronzéremnek szerintem mindketten nagyon tudunk örülni. Szerintem most megtettük az első lépést azon az úton. A tavalyi év után ez most szerintem egy jó előrelépés, és remélem, hogy innen még fogunk tudni fejlődni.
15: Amikor a középfutam után beszélgettünk, akkor azt mondtátok, hogy lépésről lépésre, futamról futamra kell haladni, és hát a legjobb edzés nektek is az éles versenyzés. Ez most 3 komoly pálya volt, illetve 3 olyan menet, amiből tényleg lehet tanulni, és ez tényleg egy értékes bronz.
20: Nagyon, én nagyon örülök neki, én nagyon szerettem volna dobogóra állni, mert látva ugye itt az új kvalifikációs pontszerző rendszer miatt nagyon erős a mezőny, tehát itt tényleg mindenki itt van, és ha itt dobogóra tud állni az ember, az nagyon nagy dolog. Mentünk 3 nagyon erős pályát szerintem itt a hétvége alatt, mindegyiket ki tudom emelni, de talán persze ez volt a legjobb a döntő, ilyenkor ilyen plusz energiákat mozgósítunk. Szerintem kiadtuk, ami bennünk van, de én is úgy látom, hogy még tudunk majd fejlődni.
1: Szintén kenu szakákban 500 méteren a Mészáros Milán, Budai Domonkos, Uhrin Dávid és Mitropulos Iliász összetételű csapat 4-esben, valamint Csorba Zsófia 1-esben bronzérmes. Utóbbit is megkérdezte Bitman Emil.
15: Talán egy picit meglepetés bronz, de főleg neked, mert hogy te elkönyvelted, hogy nem lesz dobogó, és úgy szóltak, hogy Zsófi, vissza kéne fordulni. Hogy történt ez valójában?
20: Én 4. láttam magamat bejönni, és a tegnapi középfutam alapján nem ismertem ilyenre álmodni, hogy dobogó. Csak annyit láttam, hogy a 4. szám ugye az enyém mérlegelésnél, és utána mondták, hogy forduljak is a pódium felé, mondom, micsoda nekem oda, hát én azt hittem, csak ide kell jönnöm simán mérlegelni, úgyhogy egyből könnyekbe törtem ki, hogy ez egy valósággá vált ez az érem.
15: Abszolút valóság. Tegnap, amikor a középfutam után itt futva találkoztunk, mondtam neked, jól megbújtál a mezőnyben, mert a középfutamban a második 2:50 volt nagyon erős. Most meg az utolsó 60, 5. vagy a 6. helyről zsinóron húztak a célig. A többiek egy picit, mintha lelassultak volna, te meg egy nagyon jó tempót mentél.
20: Igen, a tegnapi részidőket vissza tudtam nézni, és nekem a második 2:50 gyorsabb volt, mint az első, ami hát nem egy jó taktika egy 500-on, és ma erre próbáltam a fókuszt helyezni, hogy az eleje kicsit gyorsabb legyen, jobban elkapjam a rajtot, mint eddig, mert most nem sikerültek jól, és szerintem ugyanúgy, csak erős volt a második 2:50, és még mindig én bírom azt a végét a legjobban a többiek közül.
15: És most már nem csak 5000-en van érmed világkupáról.
20: 500-an is volt már, ha azt nézzük a 4-es, illetve 1001-esen is volt már. Ez most valami olyan érzés, mint az Aladdinban egy vadonatúj világ, egy whole new world for me. De nagyon boldog vagyok.
1: A szegedi kajakkenu világkupán a délutáni programban a hazai válogatott tagjai 3 futam győzelmet arattak, egy egység pedig kiesett, és összesítésben pedig 11 magyar egység jutott tovább. A Sportvilág végén a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm szépen a figyelmet. Szilágyi Dórát hallhatták, viszont hallásra.
2: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
21: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
22: 28 év után távozik a Cselgáncs Szövetség éléről az elnök Tóth László. Négyen pályáznak a helyére, döntés a vasárnapi közgyűlésen. Most alfabetikus sorrendben mutatjuk be a jelölteket. Balogh Leventétől Tóth Béla kollégám azt kérdezte, hogy sikeres üzletemberként és tévéműsorok szereplőjeként mi motiválta, hogy induljon az elnöki pozícióért?
23: Ugye a éves koromban a judó határozta meg nagyjából az életemet. Mindig elmondom, és mindenhol elmondtam, hogy a sikereimnek a több mint az 50%-át a küzdősportnak és az emberi cselgásnak köszönhetem. Úgyhogy úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy ne csak mondjam, hanem tegyek is valamit a magyar cselgás sportért. Most, hogy megüresedett ez a poszt, és úgy gondolom, hogy aztánra lehetnek annak a sportágnak, amit meghatározta nem csak az életemet, hanem a sikereimet is.
24: Ugye a bemutatkozásában szerepel is, hogy a KSC judó szakosztályában kezdett el sportolni, volt junior magyar bajnok, a BHSC-ben is sportolt, judózott, tehát kötődik azért a sportághoz. Mit adott önnek a Cselgáncs a judó sport?
23: Hát engem a hitelességet, a kitartást, a bátorságot hinni kell magunkban, hogyha megfelelő tudással rendelkezünk, akkor az hozzá segít ahhoz, hogy eredményes versenyzőkké váljunk. Ugye két bajta küzdő sportoló van, valaki kikap és szögre akasztja kimondót és abba hagyja a sportot, és valaki megtanul a hibáiból, és még többet lehet sikeresebben legyen. Úgyhogy én egy párhuzamot érzek a Cselgáncs és a üzleti élet között. Az üzleti életben is hitelesnek kell lenni, azt kell kommunikálni, amit vagyunk. És nekem a Cselgáncs egy nagyon nagy példa arra, hogy hófehér kimondom meg a fekete őt, az csak azzal az ember rendelkezhet vele, ki annak a tudásnak a birtokában van.
24: Mennyire követte egyébként nyomon az elnökség eddigi munkáját, mi a véleménye arról a nagyjából 28 esztendőről, ami során ugye Tóth László volt az elnök?
23: Kisebb-nagyobb megszakításokkal azért egy pár szót voltam a Cselgáncs közelébe. Klubokat, azokat többször is, meg versenyeket támogattam. Kecskeméti klubot azt anyagilag is, de még a kabajklom a sportágak és vállalkozó lettem akkor budapesti honvédot is, úgyhogy nagyon nem távolodtam el soha a sportágtól. Ettől azt gondolom, hogy annyira én nem láttam bele mindennapi munkájába a Tóth úrnak, de én azt gondolom, hogy jó végezte a dolgát, és egyébként ő is egy nagy kvalitású cselgán. És azon volt, aki egy komoly üzletemberi avanzsárt, úgyhogy megtámadni soha nem támadtam volna meg a pozíciót. De így, hogy megüresedett a poszt, így elérkezett, megláttam az időt, hogy jelentkezzek rá.
24: Az elnöki pályázatában hangsúlyozza is, hogy a küzdősport milyen fontossággal bír egyébként a fiatalok számára is, és a judó népszerűsítését is mindenképpen kellene minél inkább növelni ugye a fiatalok körében. Hogyan lehetne elérni, hogy a sportág tömegbázisa az nőjön, és minél több fiatal menjen le egyébként a tatamira?
23: Én meglátásom szerint nagyon sok fiatal mentek cselgáncsozni miattam. Ugye tavaly évben 15 ezer, idei évben is 10-25 ezer diáknak tartok edukációs előadást, ahol kihangsúlyozom a küzdősport fontosságát, és ezen belül a judóét is. Azt gondolom, hogy elnökként egy jó példát mutathatok a fiataloknak arra, hogy ezt a sportágat választják. És hogy mint média szereplő, az ismertségem is szerintem hozzájárulhat ahhoz, hogy még sikeresebb legyen a sportág. ugye marketing, márkaépítő, hát nem tehetségem, de abban is azért bizonyítottam már a piacon, bizonyítottam az életben. Úgyhogy azt gondolom, hogy gazdaságilag, marketing szempontból és média szempontból is hasznos elnök lehetnek a sportágban.
24: Több reformot szeretnék behozni a szövetség munkáját tekintve, ez most egy idézet a pályázatából. Itt konkrétan milyen újításokra gondol, milyen reformokat eszközölne a szövetség munkájában?
23: Én azt gondolom, hogy egy szövetség az hasonlóképpen kell működnie, mint egy gazdasági társaságnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy a marketingen kellene javítani. Nem tudom jelenleg, hogy mi a szerkezete pontosan a Cselgáncs szövetségnek és a szonyépőkről, de én azt gondolom, hogy az is megkíván egy kis megújítást, megújulást. Kicsit utána néztem utána érdeklődtem egyébként. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi tők, akik az elnök alatt vannak, ők maximálisan megfelelnek annak a kritériumnak, hogy együtt végre tudjunk hajtani reformokat, és az ő munkájukra egyébként továbbra is számítanék.
24: Ezektől a szakemberekkel egyeztetett már, tehát volt valamilyen kommunikáció én és a szakemberek között, akiket említett?
23: Hát a főtitkára volt, meg tagokkal is volt egyeztetése, mert ugye ez nem magamtól jelentkeztem erre a posztra, hanem ugye nagyon sok klub felkért, megkeresett és felkértek rá, hogy esetleg nem vállalnám el. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a judó társadalomat a családomnak tekintem, és azok a klubvezetők, edzők, akik megkerestek, azok egy idővel fontos szerepet töltöttek be az életembe. Én nem tudok segíteni nekik, vagy a sportágnak, ezzel örülök, mert megköszönöm.
24: Gazdaságilag valamint infrastruktúra szintjén milyennek tartja a magyar judósportnak a jelenlegi helyzetét, tehát kellene még bármiben fejleszteni, vagy adott esetben veszélyben érzi-e a Magyar Judó Szövetségnek a gazdasági helyzetét?
23: Hát erre az nem tudok nyilatkozni, nem tudom milyen a gazdasági helyzet, de majd most kezdtek a beszámolók, és látni fogom. Azt tudom, hogy államtól milyen támogatás a sportág, ugye olimpiai sportág, azért pont szerző sportág, azért minden az eredményeket mindenképpen szeretnék javítani. Szeretném, hogyha a szakmai munkát még hatékonyabban, összefogottabban tudnánk alakítani, és egyre több jó judókát kinevelni a jövőre vonatkoztatva.
24: Ugye itt most már rátérve erre a sportszakmai részére, ugye Tbilisiben volt most az Európa-bajnokság idén tavasszal, ott Özbas Szofi révén egy aranyérmet szerzett a magyar küldöttség, valamint volt egy pontszerző helye Pupréka nyomán a magyar csapatnak, és ha ránézünk a legutóbbi olimpiára Párizsban, a 7 résztvevő közül egy ért el pontszerző helyezést Pupréka, tehát ebben mindenképpen szeretne mondjuk Los Angelesre tekintve most már előrelépést elérni.
23: Hát abszolút, de a 2 év az nem egy nagy időtáv, de 2 év múlva abból kell főzni szerintem, amink van. Itt én abban hiszek, hogy az utánfutlás nevelést kell. Tehát a Cselgáncsot népszerűbbé kell tenni, a gyerekek és a szülők szemében, és én szerintem egy nagyon jó megoldás vagyok erre, hiszen nagyon sok gyerek példaképként tekint rám, főleg gazdaságilag, sport szempontjából is szerintem, mert mindig azzal példálozok, hogy én küzdő sportoló voltam, és hogy milyen fontos az üzleti életben. Úgyhogy szerintem össze lehet egyeztetni, és össze lehet hangolni a e-sportot a megfelelő tettséggel, vagy a megfelelő szakmának a megszerzésével. Ne az döntse el, hogy egy fiatal az e-sportoló lesz, vagy gazdasági szereplő, rákényszerű, hanem a saját döntésön. Úgyhogy én hiszek abban, hogy ezt egymás mellett meg lehet oldani, de hosszú távon én azt gondolom, hogy a 9-14 éves korosztályból kell elkezdeni képítkezni újra, hogy a 6 év múlvani olimpián már komolyabb eredményeket érjünk el.
24: Ez tiszta sor, és ebből indulva, tehát az üzleti életből hozott képességei, akkor azok sokat nyomhatnak alatba a szövetség élén is. Mik egyébként ezek a képességek, tudások, amiket az üzleti életből hozva tudná a Magyar Judó Szövetség élén is kamatoztatni?
23: Hát üzleti mátricrendszerbe gondolkozok, nagyon fontos a hatékonyság. Hát minden, ami az üzleti életbe nekem segítette a munkámat, azt ugyanúgy hasznosítanám a sportba is, a sportágban is. A stratégia, ahogy elmondtam, a hitelesség, megfelelő állománynak a kialakítása, akiből ki lehet alakítani egy jó, úgy mondjam, készletet, ahhoz, hogy a jövőben tudjuk táplálkozni a fiatalokból és a megszerzett tudásból. Úgyhogy én mindenképpen hiszek abba, hogy amit kommunikálunk, azt annak a tudását birtokolnunk kell. Én azt gondolom, hogy gazdaságilag, üzletileg, marketing, politikai szempontból nagyon sokat hozzá tudok tenni a sportákhoz. Hát valamint azért ne felejtsük el, hogy egy ismert üzletember vagyok ma Magyarországon, és nagyjából majdnem minden területen bejárásom van. Tehát azért politikailag is együtt kell dolgoznunk az adott politikai vezetéssel, és erre nekem megvannak a lehetőségeim.
24: Ugye összesen önnel együtt 4 elnökjelölt van. Május 10-én, most vasárnap tartják majd az évi rendes tisztségválasztó közgyűlést is, ugye a Magyar Judo Szövetségnél. A riválisokkal beszélte volt bármilyen egyeztetés velük?
23: Tóth Krisztiánnal beszéltem, egy nagyon aranyos, szimpatikus fiatalember. Sok sikert kívántam neki, mondtam neki, hogyha ő nyeri meg ezt a választást, akkor tanácsadói szinten nagyon szívesen adok továbbra is tanácsot, és segítek azokba a dolgokba, ahol esetleg elakadnak. Ha meg én érem meg a posztot, a többiekkel nem beszéltem, akkor megszámítok a szakmai munkájára a szövetség.
24: Milyennek érzi az esélyeit, tehát mire számít vasárnap?
23: Én azt mondtam mindenkinek, aki felkért, hogy én itt vagyok, most nyitott vagyok erre, hogy segítsek a sportágnak. Ha akarnak beleérni, akkor állok rendelkezésére a sportágnak. Ha nem, akkor se történik semmi, akkor is megy előre a sport, nem szűnik meg, de azért annyira én hallom, hogy nagyon nagy a verseny, de én nem akarok ilyen véres csatába részt venni, tehát semmihez poszthoz nem ragaszkodom. Elfogadom a testület döntését, ha akarnak élnek a személyem adta lehetőségekkel, ha nem, akkor nem.
22: Sok sikert kívánunk Balogh Leventének is. Alfabetikus sorrendben a következő jelölt Csizmadia Zoltán. Vele Kreisz Bálint beszélgetett, és ugye neki több mint 30 éves szakmai múltja van. Az első kérdés úgy szólt, mit adott neki a sportág?
0: 1983-ban 5 évesen kezdtem el judozni, azóta tulajdonképpen meghatározta az egész életemet. Voltam versenyző, legnagyobb sikeremet 2001-ben Párizsban értem el, Európa bajnokságon a bronzérmet szereztem. Szerintem az azóta is az egyik legmeghatározóbb pillanata életemnek. Később edzősködtem, voltam tanár, egyetemen tanítottam a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, illetve voltam judószövetségi tisztségviselő, sportágfejlesztő szakfelügyelőként, valamint szakosztályigazgató a Budapesti Honvéd Sportegyesület judó szakosztályában, és tudományos kutatómunkát is végeztem judó témakörben, a Pécsi Tudományi Egyetem egészségtudományi karán szereztem meg a PhD fokozatomat. Az egész életemet meghatározta ez a sport, és minden oldalról úgy gondolom körbejártam.
3: A legfrissebb tapasztalat talán a Budapesti Honvéd Sportegyesület judó szakosztályának az igazgatói pozíciója, amit 2017-től 2025-ig töltött be. Mi ennek a munkának a legnagyobb eredménye és a legfontosabb állomásai? 8 év azért elég hosszú idő, több mint 2 olimpiai ciklus lefedett. Hogyan nézett ki?
0: Én 2017-ben kerültem oda, és abszolút úgy képzeltem el, hogy egy jól működő rendszerbe kell foglalni a szakosztály működését, és olyan közösséget kell építeni, akik együtt tudnak dolgozni, és segítik egymás munkáját mindenki a képességeinek és a motivációinak a legmegfelelőbb feladatokat kapja, és tulajdonképpen így sikerült eljutatni a Honvédot oda, hogy mai napjainkban most már a Magyar Judo legmeghatározóbb egyesülete, és nem csak úgy, hogy mindig van egy kiváló felnőtt nemzetközi versenyzője, hanem minden korosztályban a országos versenyeken tulajdonképpen a éremtáblázatok élén végeznek a korosztályos csapatai, tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen csak egy közösségépítésre és rendszer szemléletű munkával lehetett elérni.
3: Hogyan nézett különben az a folyamat, ami alatt eljutott az elnök jelöltségig? mennyit agyalt ezen a kérdésen, és mi a legfőbb motivációja abban, hogy beadta a pályázatát?
0: Azt kell mondjam, ez körülbelül 1/10 másodperc alatt dölt el bennem, amikor egy barátom fölhívott, hogy dr. Tóth László elnök úr már nem jelölteti magát az újabb ciklusra. Én akkor egyből azt mondtam gondolkodás nélkül, hogy akkor én megpályázom ezt a tisztséget. Én úgy gondolom, hogy az egész eddigi életem erről szólt, hogy erre felkészüljek, minden oldalról tapasztalatokat szereztem, és azt gondolom, hogy a dzsúdósportágnak is jó, hogyha egy olyan ember vezeti, aki átlátja a különféle folyamatokat, a tanfolyamos dzsúdótól egészen a tudományos munkáig.
3: Megnézve a pályázatát, a rövid és hosszú távú feladatok pont alatt nagyjából egy ilyen 15-20 különböző gondolatot lehet megtalálni az alapján, hogy mit tart fontosnak a következő évekre nézve. Mit gondol, hol tart jelenleg a magyar dzsúdó, és mik a legfontosabb dolgok, amin a következő években fontos lenne még tovább fejleszteni, vagy esetleg változtatni?
0: Úgy gondolom, hogy a magyar dzsúdósportágban számtalan kiváló szakember dolgozik, de talán nem megfelelő vezetés vitte őket előre eddig, és rengeteg konfliktus, ellenségeskedés, klikkesedés alakult ki a sportágban. Ez hosszú évek folyamata volt, mire oda jutottunk, hogy sokan már azt mondják, hogy nem szívesen vállalnak tisztséget a dzsúdószövetségben, mert annyi a háború és annyi az ellenségeskedés. Mindenképpen azt gondolom, hogy itt is a közösségépítés és az emberek egymás felé fordítása lenne elsősorban a legfontosabb szempont, ebben pedig egy tiszta, átlátható működés kialakítása, mert nagyon sok emberrel beszéltem az utóbbi időben, és tulajdonképpen a támogatási források felhasználása nagyon sok esetben érthetetlen, nem átlátható, és az emberek nem tudják, hogy mire számítsanak, ezért inkább egymást tapossák idézőjelben, és azt gondolom, hogy egy átlátható, tiszta rendszer biztos, hogy mindenki számára nyugodtabb és kiszámíthatóbb lenne. Ezáltal sokkal inkább tudnának egy irányba dolgozni, egymás segítve dolgozni.
3: A főbb célkitűzések első pontja a versenyző és utánpótlás fejlesztés. Mit gondol, hol tart a magyar dzsúdónak az utánpótlás állománya? Mennyien űzik ezt a sportágat, abból milyen arányban lesznek versenyzők, és ezt hova lehet továbbfejleszteni és eljutatni?
0: Megegyező mindenkinek a véleménye abban, hogy az utánpótlás egyre rosszabb helyzetben van, egyre kevesebb gyermek űzi a sportágat. Én azt gondolom, hogy természetesen az élversenyzők rangját meg kell hagyni a támogatási rendszerben, viszont az utánpótlás klubokat följebb kell emelni, és át kell alakítani a műhely támogatási, illetve az egyesületi rangsor rendszert, tehát nagyobb súlya kell bírni az utánpótlás klubok eredményeinek, természetesen meghagyva az egyéni nemzetközi eredmények rangját, de itt valahogy azt a szakadékot át kell hidalni. Jelen pillanatban mondjuk 20-30 országos bajnoki, utánpótlás országos bajnoki érem közelében nem ér annak a pontszámnak, amit mondjuk egy felnőtt Európa bajnoki 5. helyezés jelent. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindenképpen egyensúlyt kell teremteni.
3: A cságáncs megítélése ön szerint hol van az összes többi sportág között, mert a kommunikáció és PR tekintetében is tesz vállalásokat és kifejti a gondolatait, hogy érdemes lenne a közösségi médiában minél több emberhez eljuttatni a sportágnak az üzenetét. Jelenleg ebben hol tart most a magyar cságáncs?
0: Hát szakemberekkel egyeztettem erről, és ugye nem vagyok sem PR, sem média szakember, de sok emberrel egyeztettem, és tehát egybehangzó a vélemény, hogy itt is nagyon sok fejlődési lehetőség van. Azt gondolom, hogy rengeteg olyan információ van a dzsúdósportággal kapcsolatban, amit meg lehetne osztani a nagyobb tömegekkel, mivel nem annyira ismerik Magyarországon a dzsúdót. Vannak ugye azok a sikersportágaink, amik elviszik a fókusz, viszont a dzsúdóban annyi potenciális érték van, amit fel lehetne mutatni, amit prezentálni lehetne az emberek felé, hogy biztos, hogy sokat lehetne javítani ezáltal is a helyzetén, hogy a világban a dzsúdó az egyik legnépszerűbb, tehát az olimpiai sportágak közül talán az atlétikával és az úszással vetélkedik az igazolt versenyzők számának tekintetében. Én azt gondolom, hogy ha a világban ilyen jól tud működni ez a sportág, akkor Magyarországon is van még lehetőség a fejlődésre.
3: Már csak néhány nap van hátra a tisztújításig, amit vasárnap rendeznek majd. Hogyan néz ki a kampány ezen időszaka, hajrá? Miket csinál azért, hogy minél több támogatót nyerjen maga mellé és a saját ügye mellé?
0: próbálok minden olyan szakemberhez eljutni, akit ismerek. Ugye, mivel lehet, hogy nem is 30, hanem talán már 40 éve vagyok a judóban, a judótársam nagyon nagy részét ismerem, a legtöbbjükkel fel is vettem a kapcsolatot személyesen és telefonon tudtam egyeztetni, és ezek az egyeztetések folyamatban vannak. Nagyon sokan mondanak el észrevételeket, problémákat, amiket be tudok építeni egyrészt a kampányomba, illetve majd remélhetőleg vasárnaptól a munkámban nagyon sok hasznos információval gazdagítanak.
3: Ön az egyik a négy elnök jelöltnek, mennyire ismeri a három másik versenytársát? Itt azért mindenkinek több, illetve hosszú évtizedes múltja van a cselgánccsal kapcsolatban. Ez mennyire fontos a sportágnak, hogy bármi is történik, és bárki is lesz majd vasárnap az elnök, olyan ember kerül abba a székbe, aki azért közelről ismeri a sportágat.
0: Igen, hát szerencsére mind a négyen kapcsolódunk valamilyen formában a sportághoz. Van, aki mondjuk versenyzőként volt eredményesebb, van, aki a sportág befejezési után üzletemberként lett nagyon sikeres, illetve van jelölt, aki pedig diplomáciai és jogi ismeretekkel rendelkezik nagyon magas szinten. Én nyilván nem szeretném minősíteni az elnök jelölt társaimat. Azt gondolom, hogy mindannyian kiváló emberek a saját területeken hatalmasat alkottak. Nem is annyira azt gondolom, hogy rólunk szól ez az egész, hanem arról, hogy a sportág minél jobban megismerjen minket, és a lehető legjobb döntést tudja hozni. Én biztos vagyok benne, hogyha esetleg engem választ a közgyűlés, akkor fel fogom kérni őket, hogy segítsék a munkámat. Nagy valószínűséggel egyikünknél sem lehet olyan nagyon mellé nyúlni, mert mindannyian felkészültek vagyunk, bár én azt gondolom, hogy az én életem tapasztalatai talán a legjelentősebbek ezen a területen, de természetesen mind a másik három jelöltnek is kiváló eredményeik vannak a saját területükön.
3: A pályázatában többször is írja, hogy önnek az életét meghatározta, és bármi történik, meg is fogja határozni ez a sportág, és hogy mennyire szereti magát a cselgáncsot. Az életében és a karrierjében mit

0: tudom bizonyítani, hogy ahogy eddig is általában sikeresen végeztem a munkámat, itt egy nagyobb fórumon fogok tudni teljesíteni.
1: Csizmadia Zoltánt hallották. A Cselgány Szövetség elnöki pozíciójára alfabetikus sorrendben a harmadik jelölt, Sulányi Péter. Tóth Béla kollégám azt kérdezte tőle elsőként, hogy honnan ered nála a judó szeretete.
2: A judó szeretete szerintem onnan ered, és akkor engedje meg, hogy egy kicsit elfogult legyek, hogy a judót nem lehet nem szeretni. A judó egy csodálatos, logikus, nagyon szép elvekre épülő, nagyon szép szellemiséggel körülvett küzdősport, és bizony, ha az ember kapcsolatba kerül vele, akkor szerintem nagyon könnyű beleszeretni, és ez velem is így történt. Részt vettem egy pár edzésen, konkrétan egy kedves barátom elkezdett judozni, és mindig áradozott, hogy milyen csodálatos, és miket tanulnak, és akkor úgy éreztem, hogy milyen jó lenne ezt kipróbálni, és megkértem drága édesanyámat, hogy vigyen le engem is oda, ahova ez a barátom járt, és ekkor találkoztam először első mesteremmel, dr. Galla Ferenccel, Feri bácsival, és így kezdődött. Elkezdtem edzésre járni, és bizony nekem is nagyon, de nagyon tetszett, amiket tanultunk, amiket láttam, amiket megtapasztaltam, és úgy éreztem, hogy minél többet gyakorlok, minél többet tanulok, annál érdekesebb az egész, és ez újra meg újra arra sarkalt, hogy nagyon akarjak edzeni, és ez így fejlődött szépen a továbbiakban.
3: Mi az, amire megtanította a sportág a judó? Tehát milyen tudást vagy képességet tudott úgy elsajátítani a judó által, ami aztán a való életben is jól jött, vagy hát a civil életben is jól jött?
2: Igazából én azt hiszem, hogy a küzdőszellem és annak a beépülése az ember szakmai életébe az egy nagyon meghatározó pont, és én elsődlegesen ezt emelném ki. Van ez a szép mondat, hogy ellenfeledet legyőzve, önmagadat legyőzve, ha százszor támadsz, győzöl. És ezek nagyon szép, igaz gondolatok, és úgy gondolom, hogy mindenek előtt a küzdőszellem az, ami nagyon, nagyon megmaradt bennem. A másik pedig, hogy a szőnyegen nagyon sok igazság feltárul. Ki hogy készült fel, ki hogy áll oda, ki mennyire képes akkor, amikor már nagyon kell az a kis plusz teljesítmény, azt éppen akkor és úgy nyújtani, amikor arra szükség van, és ez utána az ember judón kívüli pályán is nagyon hasznos tud lenni.
3: Ja, azzal, hogy Tóth László 28 év után köszönne a szövetség elnöki tisztségéről, lezárul egy korszak. És mondhatni, hogy ez a korszak azért nagy részt meghatározta a Magyar Judó Szövetségnek, valamint a Magyar Cselgáncs sportnak az elmúlt majdnem 3 évtizedét. Mik azok az intézkedések vagy működési sajátosságok, amiket elnökként megtartana ebből a korszakból?
2: Mondhatjuk úgy is, hogy mi az, amit nem. Én úgy gondolom, hogy nyilván meghaladná ennek a beszélgetésnek a kereteit, hogyha az elmúlt 28 évet szeretnénk taglalni. Én úgy gondolom, hogy a Magyar Judó Szövetség olyan állapotban van, olyan helyzetben van, olyan múltja van, és őszintén remélem, hogy olyan jövőnek nézelébe, hogy a fontolva haladást tartanám célra vezetőnek, hiszen a problémák azok nyilván, ahogy az évek mennek, ahogy a változó világban, változó korokban, változó kihívások felmerülnek, azok jönnek. És ezeket nagy judó társadalmi összefogással lehet megoldani a fontolva haladás jegyében úgy, hogy nyilván változtatni kell, ami szükséges, és nagy tisztelettel megtartani azt, ami a múltból helyes.
3: Fontolva haladás, hagyományőrzés és jó néhány olyan dolognak a megtartása, ami a múltból ered, de reformokat, újításokat tervez-e, vagy vannak-e konkrét elképzelések?
2: Én úgy gondolom, hogyha így merül fel a kérdés, hogy evolúció vagy revolúció, akkor én egyértelműen az evolúció mellett teszem le a voksot. Konkrét terveket akkor tudok mondani, hogyha konkrétan áttekintettem az aktuális helyzetet, az igényeket, az elvárásokat. Én úgy gondolom, hogy konkrét reform elképzelésem nincs.

0: hanem azt szeretném, hogy a Magyar Judo Szövetség haladjon tovább az útján, és küzdje le az összes olyan akadályt, ami szembe jön az úton.
1: Sportolt ebben a sportágban, részt vett az Európai Judo Unió katabíráskodási szabályainak kidolgozásában, két cikluson keresztül volt a titkár annak a kollégiumnak, ami az MIS országos DAN kollégium, és azon kívül katabíró jelenleg is, tehát aktívan benne van a cselgáncs sportban. Mégis mi motiválta arra, hogy most elinduljon az elnöki pozícióért?
0: Óhatatlanul más dolog az, hogyha valamit szemlélhetek, valamiért szurkolhatok, és talán egy minőségi lépés, hogyha valamiért tehetek is. Én úgy gondolom, hogy dr. Tóth László azáltal, hogy nem jelölteti magát újra a Magyar Judo Szövetség élére, a magyar judóban tényleg lezár egy korszakot, és úgy gondolom, hogy ebben az időszakban egy nagyon érdekes periódusnak nézünk elébe. Nagyon szép, jó továbblépési lehetőségek lesznek, és úgy gondolom, hogy ez egy komoly motiváció, hogyha valaki már a magyar judóban sok területen, sok mindennel foglalkozott, akkor úgy gondolom, hogy ez egyfajta nagyon szép továbblépés lenne számomra, hogyha szeretett sportágamat szolgálhatnám így elnökként.
1: Milyenek ítéli meg egyébként a magyar judó jelenlegi sportszakmai helyzetét? Gondolok itt arra, hogy például a legutóbbi Európa-bajnokságon Grúziában Özbas Szofi aranyérmet szerzett, emellett volt még egy pontszerző helyezése a magyar küldöttségnek Pupréka jóvoltából, tehát azokat a célkitűzéseket, amit a szakmai szövetségi kapitány Bor Barna megfogalmazott, azt teljesítette a magyar csapat. Párizsban 7 olimpikon volt ott a magyar cselgáncsozók közül, és egy pontszerző helyezés 5. méghozzá Puprékától. Tehát a sportszakmai megítélése a jelenlegi magyar judónak az milyen az ön részéről, és mik mondjuk a hosszú távú célok most már Los Angelesre is előre tekintve?
0: Én úgy gondolom, hogy a megítélés kitűnő. Én úgy gondolom, hogy nem is számszerűsítve, de a cél az nyilván az, hogy ez a szép sorozat folytatódjon. A lényeg nyilván az, hogy ez ne csak egy gyönyörű csúcsot jelentsen, hanem egy minél szélesebb bázist, amire ezek az eredmények épülnek, támaszkodnak, és úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy optimistán lehessen a jövőbe tekinteni. Én nem látok olyan akadályt, ami kemény munka és átgondolt cselekvés sorozat esetén ne tenné lehetővé azt, hogy ezek a sikerek folytatódjanak.
1: Mik azok egyébként azok a területek a Magyar Judo Szövetségen belül, amiket mindenképpen fejleszteni kellene? Itt a pályázatában kiemelte az edzőképzést, valamint a technikai fejlesztéseket, hogy erre nagyobb hangsúlyt fektetne, hogyha ön lenne az elnök. Tudná még bármilyen mást említeni?
0: Én általában úgy gondolom, hogy ezekből a alrendszerekből valamit külön kiemelni, az azért nem biztos, hogy elsődleges, mert ezeknek az egész összműködést kell produkálniuk ahhoz, hogy a szövetség sikeres legyen. Én úgy látom, hogy ezek a területek mind jól működnek, és mint mindig mindent, ezeket is lehet továbbfejleszteni, lehet fokozni az együttműködést a sportág szempontjából releváns felsőoktatással. Nagyon fontosnak tartom a sportorvosi hátteret és a folyamatos szakmai fejlesztéseket. Én ezeknek az összeműködését, a egymást fölfelé húzó kereszthatását, kölcsönhatását emelném ki.
1: Gazdaságilag, valamint infrastruktúrális részen a Magyar Judo Szövetség helyzetét milyennek ítéli? Tehát a pénzügyi dolgok azok nagyjából a pénzügyi háttér adott a magyar judó számára?
0: Azt hiszem, hogy igen, és természetesen, mint minden szövetség, a judó is tud megkölteni többet, de én úgy gondolom, hogy alapvetően a judó működéséhez szükséges pénzeszközök, amennyire pillanatilag rá tudok látni, azok rendelkezésre állnak.
1: Május 10-én lesz majd a rendes gyűlése, valamint a tisztségválasztó közgyűlése a Magyar Judo Szövetségnek. Önnel együtt négyen pályáznak az elnöki pozícióra. Beszélte a riválisokkal, volt-e bármilyen hivatalos vagy nem hivatalos kommunikáció ön meg a többi jelölt között, illetve milyen reményekkel tekint ez elé, a közgyűlés elé?
0: Nem is emlékszem, hogy pontosan kivel, mikor, de természetesen volt, akivel találkoztam, volt, akivel nem. Hogy milyen reményekkel tekintek, hát mint minden judós, mint minden küzdősportoló, természetesen abban reménykedem, hogy a küldöttek többsége megtisztel a bizalmával, és lehetőségem lesz arra, hogy elnöki pozícióban is tegyek valamit szeretett sportágunkért. Nem bocsátkoznék jóslásokba, remélem, hogy a közgyűlés kellő mérlegelés után megfelelő döntést fog hozni.
2: Sulányi Pétert hallották. ABC sorrendben a negyedik jelölt a Judo Szövetség elnöki pozíciójára. Olimpiai bronzérmesünk, világ és Európa bajnoki érmesünk, a tízszeres magyar bajnok Tóth Krisztián. Krisztián, mi az oka, hogy elindulsz egy ilyen pályázaton az elnöki pozícióért, mert hogy ilyen még nem volt?
3: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, hát... Alapvetően ugye, ahogy említetted is, én a sportból jöttem, és mindig is próbáltam a sportágért tevékenykedni. Versenyzőként ezt eredményekben tudtam meghálálni, most viszont eljött az időszak, hogy egy kicsit nagyobb cél érdekében országos szinten is képviseljem a sportágomat, és azt gondolom, hogy ez most egy remek lehetőség arra, hogy az elnöki pozíciót megpályázzam. Őszintén hiszem és gondolom azt, hogy tudok segíteni a sportágnak a sportágért, úgyhogy ennek függvényében ilyen ambíciókkal csináltam, vagy terveztem a jelölést.
2: Beadtál egy 9 pontból álló pályázatot, és megmondom őszintén, nagyon sok, nagyon szimpatikus elem van benne. Ha nem haragszol, akkor a végén kezdeném, mert hogy azt írod az egyik pontban, hogy a kisebb klubok támogatása nagyon fontos, mert hogy minden tehetséges gyermek és versenyző kell, hogy lehetőséget kapjon a fejlődésre. Ez a helyzet hogy áll most? Tehát mennyi munkád lesz ebben?
3: Folyamatosan kapom a megkereséseket és a kérdéseket ezzel a ponttal kapcsolatban, ami egyrészt örömteli, mert foglalkoznak vele a szakágon belül, másrészt szomorú, mert akkor ez azt jelenti, hogy ebben van némi hiányosság vagy kiaknázatlan terület, úgyhogy ezzel kapcsolatban lesz az értősködésünk és munkánk a közeljövőben. A helyzet az az, hogy az elmúlt időszakban, bár a judo felkerült, pontosabban a magyar judo felkerült a térképre, de globális szinten ezt mondhatom a világ judójáról az olimpiai programban is, tehát egy nagyon fix és biztos pontja van a judónak az olimpiai programban. Ezt valamilyen úton módon követte a magyar judó is, tehát tudják az emberek, hogy mi az a judó, egy viszonylag jó hagyománya van a judónak vagy a cságyásnak itthon, és kicsit szomorúan tapasztaltam azt, hogy az emberek, a gyerekek a utánpótlás korú versenyzők időközben elhagyják a tatamit vagy a szőnyeget. Ennek az egyik oka lehet az, hogy ugye eleve kevesen vannak, és a jéghegy csúcsára, mire felérnek, vagy a piramis csúcsára, mire felérnek, még kevesebben lesznek. Van egy természetes szelektáció, ugye, amikor az embernek el kell dönteni, hogy dolgozzon, egyetemre járjon, vagy sportot üzzön. A másik pedig az, hogy szerintem kicsi a merítésünk. Függetlenül attól, hogy nagyon jó óvodai és iskolai programjaink vannak, ez sokkal inkább kellene marketingelni, és akkor egy szélesebb spektrumot tudunk lefedni vele. Igazából a ponttal kapcsolatban ez volt a fő érvem és indokom, hogy miért jelölöm ezt meg a pályázatban. Fontosnak tartom azt, hogy a piramis alja a lehető legszélesebb legyen, így valószínűleg a tetejére is egyre többen fognak felérni.
2: Ha már a marketinget említetted, a 9. pont pont arról szól, hogy a sportág népszerűsítése érdekében korszerű marketing és kommunikációs stratégiát kívánsz kidolgozni, amennyiben megválasztanak. Ez alatt azt értjük, hogy nem csak a weboldalon, hanem mondjuk a Facebook, Instagram, TikTok felületeken is megkívánod jeleníteni a magyar judót, amennyiben te leszel az elnök?
3: Kifejezetten ezt jelenti, igen. Tehát az világosan látszik például az előző 25-ös év beszámolójáról is, hogy anyagi forrása van arra, hogy ezzel a szakterülettel vagy ágazattal is foglalkozzunk a szövetségen belül, viszont én azt gondolom, hogy aránytalanul keveset találkozunk a sporttal a social media felületeken. Hozzá kell tennem, hogy ez tőlem olyan értelemben távol áll, hogy én versenyzőként sem szerettem ezt az önmarketingelést és mindenhol a reklámozást, illetve a marketingelést, de el kell fogadnunk azt a tényt, hogy így fogjuk tudni a legkönnyebben, és azt gondolom, hogy a legolcsóbban megfogni és megtalálni azokat az embereket, akik egyáltalán gondolkoznak azon, hogy milyen sportra adják a gyermekeket be, vagy felnőttebbeket, akik rekreáció szinten vagy hobbi szinten kitalálják azt, hogy csatlakoznak a judóhoz.
2: Szóba hoztad a gazdaságot, nos, erről is szó esik a pályázatodban. Egyrészt kiemeled az átláthatóságot és a stabilitást, másrészt egy olyan gazdasági hátteret szeretnél kialakítani, amely megfelel a sportágnak. Ez most azért egy kicsit furcsa helyzet, mert választás volt, és még nem állt fel az új kormány, és nem tették közzé azokat a paramétereket, amelyekkel a következő években a magyar sport gazdálkodhat. Erről mit lehet tudni?
3: Hát egyelőre mi is még csak sötétben tapogatózunk az ügyben, hogy milyen jellegű támogatást fog biztosítani az állam a mi sportágunknak. Ami világosan látszik az az, hogy a judó az olimpiai programokon belül is eléggé drága sportágnak számít. Névén, hogy ugye kb. 72 olyan versenyünk van a nagyon hosszú két éves kvalifikációs időszak alatt, ahol a versenyzőink pontokat gyűjthetnek. Én ezt tökéletesen átéltem és megtapasztaltam, és ez magába foglalja azt, hogy a lehető legtöbb helyre és eseményre el kell küldenünk a judósainkat, nem csak kifejezetten versenyről, hanem edzőtáborról is beszélve, hogy bebiztosítsák magukat a nyári játékokon való részvételre. Ehhez nyilvánvalóan egy megfelelő anyagi forrás és biztonság kell, amit meg kell, hogy teremtsünk. Tehát, hogy megpróbáljuk külsős támogatásokon keresztül is megteremteni, ami szintén a mai körülményekhez képest nehézkes lesz, illetve megpróbáljuk jobban struktúrálni a meglévő anyagi forrásainkat, és most nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mennyi lesz a szövetségnek a bevétele, mert ez így nem igaz, de természetesen azért ez egy fő célkeretben van, lévén, hogy a támogatás és az olimpiai pontok után kapják a szövetségek.
2: Óriási nemzetközi kapcsolatrendszered van, hiszen hosszú éveket töltöttél el a sportágban. Mire szeretnéd felhasználni azt, hogy tulajdonképpen akár Európában, de Európán kívül is rengeteg embert ismersz, és azok jó pozíciókban vannak?
3: Ennek az egyik előnye, ami szerintem a legfontosabb, az a költséghatékonyság. Tehát amikor berkeken belül tudunk arról beszélni más közép-európai országokkal, például a kokáért, hogy csináljunk egy közös edzőtábort, vagy hova tudnánk elmenni mindannyian egy jót edzeni, akkor nyilván ennek az anyagi vonzata az egy kicsit redukálódik, nem lesz annyira magas, mint amikor plusz licenszeket vagy díjakat kell befizetnünk. Természetesen ezzel számolunk, ez volt az egyik fő alappillére ennek a nemzetközi kapcsolatrendszernek, a másik meg az, hogy többé-kevésbé viszonylag hamar várnak minket bármelyik olyan országban, ahol a judó az nagy hatalomnak számít. Legyen ez a Közel-Kelet, a Távol-Kelet, esetleg Nyugat-Európa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekkel fogunk tudni élni a későbbiekben. Én bízok abban, hogy a külpolitikai problémák és háborús helyzetek is meg fognak oldódni idővel, és akkor újra tudunk Oroszország felé is nyitni, mert én azt gondolom, hogy a sportot azt teljesen külön kell venni a politikai résztől is. Oroszországban nagyon-nagyon komoly infrastruktúrája van a judónak, és ott azért lehetne készülni. Ami szintén fontos, és azt fogja alátámasztani, hogy kellenek ezek a kapcsolatok, az pedig az, hogy mindenki tudja azt a judó vonatkoztatásában, hogy nem fogunk tudni jó és rutinos versenyzők lenni akkor, hogyha csak a kondiban vagyunk, vagy éppen a futópályán. Nagyon speciális erőálló képesség kell a judóhoz, nagyon speciális mozdulatsorok vannak, és ez csak és kizárólag a küzdelem imitálásával, tükrözésével fogjuk tudni elérni, és így fogunk tudni visszakerülni a nemzetközi vérkeringésbe.
2: Megválasztásod esetén együttműködést tervezel a felsőoktatással, illetve az edzőképzéssel. Ez nagyon sok sportágban probléma. Ti hogy álltok azzal, vagy van-e megfelelő számú és képzettségű edző a sportágban?
3: Én azt gondolom, hogy sajnos szerintem nincs. Tehát nagyon jó lehetőségek vannak a felsőfokú intézményekben arra, hogy az edzők azok, már bocsánat a kifejezésre, de kikupálódjanak, és mindenki megtalálja magának azt a hasznos információt, amit ki kell szedni ahhoz, hogy a lehető legügyesebb utánpótlás gyerekeket vagy felnőtteket képezze a későbbiekben. Természetesen a testnevelési egyetem van itt főként célkeresztben, ahol én is megcsináltam a szakképesítésemet. Hozzá kell tennem, hogy én éppenséggel most tovább jelentkezek, és próbálok menni a mesterképzésre is, vagy az egész pontosan menni fogok a mesterképzésre is. Egy pici olyan hiányosságom van, ha fogalmazhatok meg kritikát ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy bár kronológiailag és technikailag nagyon sok mindent tanulunk, és ugye nyilván ebben benne van az orvostudományi tanszék, ahol megismerkedünk sokkal mélyebb értelemben a testtel, a biomechanikával, a biokémiával, és a többi, ettől függetlenül nagyobb hangsúlyt kell arra fektetnünk, hogy a versenyszférába beintegráló embereket, vagy beintegrálódni kívánó embereket is felkészítsük azokra a helyzetekre, amikkel nagy versenyeken találkozhatnak. Lehet ez egy kódex, egy etikai kódex például, hogy hogy képviseljék magukat, a versenyzőjüket és a hazájukat, illetve itthoni értelemben pedig egy olyan fajta edzésrendszer felállítása, ami tudatos, szakmai alapú és ténylegesen a versenyzőjének a fejlődését hozza elő.
2: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, aki jelölteti magát a Judo Szövetség elnöki pozíciójára, és a pályázatodban azt írod, hogy nagyon fontos lenne a klubok közötti együttműködés erősítése. Ez azért picit furcsa nekem, mert valamelyest rálátok a sportágra, de hadd hozzak egy másik sportágból példát. Nagyon gyakran előfordul, mondjuk kajakkenuban, hogyha valakinek meghibásodik, vagy eltörik, vagy problémás a hajója, akkor egy másik klubtól kap egy olyan hajót, amellyel akár meg is verheti azt a versenyzőt, a klubjától kapta a hajót. Mi a helyzet a judóban ezen a téren?
3: Ha ilyen jellegű problémáink lennének, akkor én nagyon-nagyon boldog lennék, és nem is biztos, hogy kellene akkor egy új képviselet a szövetség élére. A helyzet az az, hogy természetesen, mint ahogy mindenféle fajta szakákban, és ebben most ugye a sportot is bele tudjuk venni, vagy szakszövetségben jelen esetben, vannak bizonyos klikkesedések. Ez, én azt gondolom, hogy egy normális dolog, tehát egy elnöknek nem a békére kell törekednie, hanem arra kell törekednie, hogy az összes olyan szakembert, aki már tett le valamit az asztalra, vagy akiben van ambíció és lehetőség, és a későbbiekben eredményt akar elérni, legyen ez az, hogy érmekben mutatkozik meg, vagy éppenséggel létszámban, tehát ugye amiről előbb is beszéltünk a piramis aljának a duzzasztásában, azok le tudjanak ülni egy asztalhoz, és meg tudják vitatni azokat a problémákat, amivel országos szinten küzdünk, vagy folyamatosan fennállnak. És én erre akartam asszociálni azzal, hogy közelebb kell hozni az edzőket, az egyesületeket egymáshoz, és nem szeretném azt, hogy mondjuk egy szakadék legyen egy szövetség és a közgyűlés vagy az edzők között. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy a kommunikáció egy nagyon fontos szegmense ennek az egésznek, és én azt gondolom, hogy ezzel lehet a leghamarabb és a leggyorsabban fejlődni. Úgyhogy szerintem azon, mert tükrözte azt is, hogy az elmúlt időszakban jártam az országot, még a választás előtt járni is fogom, és nem kifejezetten önmarketingolás miatt, hanem egész egyszerűen szeretném azt látni, amit eddig versenyzőként csak részben láttam, hogy hol milyen jellegű problémákkal küzdenek a klubok, illetve a szakemberek.
2: Amikor egy szövetség élén elnökváltás történik, akkor elég gyakran előfordul, hogy a kukába kerül a teljes vezetőség. Most te egészen mást mondasz. Azt mondod, hogy például Kovács Antal elvállalná az alelnöki posztot alattad, aztán Szentpéteri Arnold a fejlesztési alelnöki posztot, aztán Nagy András főtitkárral is szívesen dolgoznál, a sportigazgatóval Círjen is, Miklóssal is váltottatok már pár szót, a jövőről is ő is melletted állna, hogyha téged választanának meg. Magyarán a stábod egy része már most ismert.
3: Igen, nem tisztító tűzként szerettem volna érkezni, tehát én hiszem azt, hogy azok a szakemberek, vagy egy bizonyos része azoknak a szakembereknek, akik most a szövetségben dolgoznak, azok jó szakemberek, és én abban bízok, hogy az új szemlélet, a fiatalos lendület az fog annyit segíteni a szövetség működésén, hogy még komolyabb melót fogunk tudni közösen elvégezni, és szintén vita alapon fogunk tudni előre menni. Akiket említettél, például Anti vonatkoztatásában nyilvánvaló, hogy az Antira szükségünk van, mert egy olyan megkerülhetetlen név a judóban, akit nem lenne érdemes eltolni, vagy akarva, vagy akaratlanul eltaszítani a sportáktól. Például most személyesen így ilyen értelemben azért is tértem rá ki, mert én azt gondolom, hogy Antti nagyon sokat tudott tapasztalataival, mint vezető, mint versenyző hozzáadni a judó sporthoz. Nagyon is vonatkoztatásában például, aki mondjuk már nagyon régóta ugye a irodavezetői vagy főtitkári pozíciót látja a szövetségben, ő az az ember szerintem, aki a lehető legjobban látja át az országos judónak a működését és a strukturális felépítését. Én szerintem felelőtlenség lenne megválni tőle és teljesen más, vagy egy teljesen új embert betenni az ő pozíciójába. Fel szeretném ismerni azokat a helyeket, helyzeteket, ahol kell javítanunk a munkamorálon, és ha a későbbiekben ez nem sikerül, akkor természetesen csere fog bekövetkezni, tehát egy másik szakembert szeretnék majd bizonyos helyekre tenni, hogyha azt látom, hogy ez nem működik így jól, de összességében én azt gondolom, hogy a vezetőségben sok jó szakember van, akiket kár lenne azért elküldeni, mert egy új ember kerül a szövetség élére. És itt kicsit furcsálom is azt a fajta gondolatmenetet, hogy új ember kerül a szövetség élére, mert bár titulusként ugye az elnök az első számú ember, én nem, elnézést kérek ismételten a kifejezésért, nem vízfejűként szeretnék fent tevékenykedni, hanem egyeztetni szeretnék azzal a szakmai stábbal, akit én kijelöltem, és közösen vállalva a felelősség terhét a zsúdót a lehető legjobb irányba terelni.
2: Rajtad kívül még Sulányi Péter, dr. Csizmadia Zoltán és Balogh Levente pályázik az elnöki posztra. Milyen viszonyt ápolsz velük?
3: Három jelölt közül a Leventével beszéltem személyesen arról, hogy mik az elképzelései. A másik kettő jelölt viszonylag friss az elnök jelöltek halmazában vagy csoportjában. Én azt gondolom, hogy a zsúdon belül pozitív viszonyoknak kell jelen lennie. Nem tudok rájuk rosszat mondani, ha tudnék, mondanék, mert nem gondolom, hogy itt egymásnak a sározása sem kell, hogy legyen a hangsúly. Én bízok abban, hogy a közgyűlés azt választja meg, akiket ők ténylegesen alkalmasnak találnak arra, hogy a sportági szakszövetséget felemelje, és ha ez én vagyok, akkor nagyon szívesen vállalom ezt a munkakört, ha pedig valaki más a szemelt füvet tudok kezet fogni, és sok sikert kívánni neki.
2: Tóth Krisztiánt hallották. Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában bemutattuk azt a négy jelöltet, akik a vasárnapi közgyűlésen a Cselgány Szövetség elnöki pozíciójára pályáznak. Alfabetikus sorrendben Balogh Levente, dr. Csizmadia Zoltán, Sulányi Péter és Tóth Krisztián. Terveink szerint kollégánk ott lesz majd a közgyűlésen, és igyekszünk beszámolni majd az eseményekről, illetve elsőként megszólaltatni ma megválasztott elnököt.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 12. részében 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlós hajói, Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével. Erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
3: Kicsit előrébb kell mennünk a dologban, a 90-es évek elején, tehát 90-től már ugye rendszerváltás volt, és az úszócsapatok is mehettek ki külföldre, különböző túrákra, versenyekre, időtáborokba. Fradinak is volt ilyen a túrája többek között Kanadában, nem is egy, és a kanadai túra alatt az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Mick Thierry, úgy hívták az urat, aki mégis magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott. És elmondta, hogy a Swim News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításával természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa, vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
2: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-i megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében Úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Voli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
4: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
2: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Vadházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Vadházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikétséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit-szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkortájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyver neve is szerepelt, előbbi 3 harmadik és 1 második, utóbbi 1 második és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
5: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
2: Lakos Gyöngyvér szülei is hasonlóan nyilatkoztak, elmondásuk szerint a lányuk akkor tájt éppen vagy edzett, vagy napozott és otthon pihent. Dr. Molnár Istvántól az OTSH jogi főosztály vezetőjétől azt kérdezte a lap, mi történik, ha hamis adatokkal kvalifikálja magát néhány versenyző az olimpiára. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be, a kérdezőt Katona László idézi, a válaszokat Elpap István olvassa fel.
6: Ilyen még nem fordult elő. Ha kiderül, utólag nem zárják ki az érintetteket.
4: És ha a verseny előtt derül ki?
6: A részvételt nem érinti, majd a verseny után felelősségre vonják a bűnösöket. Igazság szerint még nem volt precedens, így nem tudom, mi a helyzet. Ha a Nemzetközi Szövetség elfogadja a nevezést, azzal szentesíti a részvételt.
2: A mai nap említett cikkében Fodor Szabolcs, a Ferencváros szakosztály vezetője is megszólalt, aki most 30 évvel a történtek után magazinunknak felidézte, akkor vált számára egyértelművé, hogy az olimpiai nevezések kapcsán valami nem stimmel, amikor Nick Thierry-től a Swing News szerkesztőjétől megérkezett a magazin legfrissebb száma, benne az aktuális világranglistával.
3: 96-ban valóban egyszer csak jött egy olyan világranglista, ami a kezembe került, olyan magyar eredményekkel, amiről fogalmunk nem volt, hogy mikor született és hogy volt. No, a keletkezéséhez ott volt egy időpont megadva, hogy akkor történt a verseny. Ezt aztán fel is hívtam őt, hogy mi történt, és azt mondta, hogy a Magyar Úszó Szövetségtől jött egy jegyzőkönyv, egy versenyjegyzőkönyv, és az alapján tette be ezt. Ez azért okozott nagyon sokak számára problémát nemzetközi szinten, mert bizonyos országokban a világranglista helyezésekhez volt kötve az egyes úszók támogatása. Tehát például Kanadában vagy Japánban, meg több helyen is volt, hogy attól függően, hogy mit tudom én, az első 20-ban van, vagy az első 50-ben van, vagy a 80-ban van, szerint kaptak pénzt és támogatást a saját úszószövetségüktől, tehát abszolút nem volt mindegy nekik, hogy ki hányadik helyen áll egy aktuális világranglistán.
2: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
7: 19-én jött a megnyitó ünnepség. Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az Úszó Szövetség akkori elnökének. És meglehetősen furcsára sikerült az interjú, hát most mi szakmabeliek azért, hogy mondjam finoman, nem éppen a sima modoráról, simulékonyságjáról ismerjük Gyárfás Tamás, bár néhány esetben ez kétségtelen, de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam neki, Tamás, azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek. De aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman most nem azt akar mondani, durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtett, hogy miért ezzel foglalkozom. És hogy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek. Aztán itt az olimpia viharában, vagy éppen, hogy nem viharában, elég sikeres olimpia, vagy olimpia volt számunkra Atlanta, kicsit úgy elsikkadt.
2: Talán ez is az oka, hogy a korhazai sportsajtója nem kapott rá a sztorira, az olimpia rendben véget ért, s ugyan a 7 arany elmaradt az előző két olimpián szerzett 11-től, a 4 ezüsttel és 10 bronzzal kiegészítve összességében még így is jól teljesítettünk Atlantában. Ami az úszókat illeti, Rózsa Norbert, Szene Attila és Egerszegi Krisztina aranyérmet szerzett, Güttler Károly ezüstérmes lett, s Kovács Ágnes bronza mellett Egerszeginek is volt egy harmadik helye. A magyar küldöttségben összesen 22 úszóneve szerepelt, 4-jel több, mint az 1992-es játékokon, szóval ebben a tekintetben előrébb lépett a csapat, az érmek számában viszont nem. De még így is a magyar küldöttség legeredményesebben szereplő sportága lett Atlantában. Aztán alig több mint egy hónappal a játékok augusztus 4-i lezárását követően, szeptember 9-én robbant a bomba. A Népszava aznapi száma a címlapon öles betűkkel ezzel a címmel jelent meg. Nem létező verseny eredményeivel delegáltak úszókat Atlantába. Az újság által leírtakat Katona László idézi.
4: A szerkesztőségünk birtokában lévő dokumentumok és nyilatkozatok egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyar Úszószövetség egy nem létező versenyről készített fiktív jegyzőkönyvet küldött el a Nemzetközi Úszószövetség statisztikai irodájának a világranglista összeállításához, majd az eredményekre hivatkozva neveztek 11 úszót az atlantai olimpiára. A vélhető csalásra véletlenül derült fény. Az ISSA ugyanis fölteszi a világranglisták és jelentősebb versenyek adatait az internetre. Így tűnhetett fel, hogy kirívóan jó eredmények születtek egy június 6-a és 8-a között a Komjádi úszodában rendezett válogatón. A jelzett napokon a Komjádi úszodában nem rendeztek olimpiai úszóválogatót.
2: Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. Arról, hogy milyen úton kerültek a Népszava birtokába a konkrét információk, Buzgó József, a Lapsport rovatának akkori vezetője beszélt.
8: A következő történt, egy szép nyári napon szóltak a tortáról, törökvészi úton volt akkor a szerkesztőség, és szóltak a tortáról, hogy egy borítékot hoztak a nevemre, de az illető nem várta meg, hogy én lemenjek a borítékért. Lementem a tortára, kövittem a borítékot, a nevem rá volt írva, és akkor kibontottam, és egy versenyjegyzőkönyv, egy úszó versenyjegyzőkönyv volt benne, egy komplett versenyszámokat tartalmazó jegyzőkönyv, amit én ugye átnéztem, miután azt hiszem, hogy 21-én volt, ebben az időszakban volt az országos úszóbajnokság, majd feltűnt, hogy ez a jegyzőkönyv, ez 28-ai versenyt vagy akkorulit tartalmazott, ami ugye furcsa, hogy az országos bajnokság után van egy verseny, amiről mi egyébként nem értesültünk, ugye hát akkor az ember olvassa a nemzeti sport, a saját tudósítónk is kint van a versenyen, kint is volt az OB-n, de egy héttel később nem. Akkor tehát összeült a robot, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mire lehet, hogy valami vicc, vagy nem tudom én. És akkor hát az első ötletem az volt, hogy hívjuk fel a Komjádi úszodát, és akkor hát a Pósa Árpád kollégám nagyon aktív lett ebbe a kérdésbe, ugye őt kértem meg, hogy hívja fel. A feldolgozásban is egyébként őnek illetve a legnagyobb szerepe, illetve a Ballai Attilának, és akkor megkérdeztük, hogy milyen esemény volt 28-án. Most idézőben mondom, hogy úszóverseny biztos nem volt, hanem valamilyen másodosztályú vízilabda mérkőzés zajlott abban az időben. Hát ugye ez elég furcsa, hogy van egy komplett úszó program, aztán kiderült, hogy ott azon a napon nem volt úszóverseny, nem illetve, hogy nem is tájékoztatott egyetlen sajtóorgánunk se erről a versenyről, és akkor ezen a vonalon kezdtünk elindulni.
9: Ön gondolkodott valaha azon, vagy volt esetleg sejtése, hogy kidobhatta be azt a borítékot az ön nevére?
8: Nem. Akkor még nem voltak ilyen kamerafelvételek, hogy legalább meg tudtam volna nézni az urat, aki, mert azt mondták, hogy férfi volt, aki ezt megtette.
10: Csenget a poskás, egy igazi sorskás, minden nap köztünk jár.
2: A Népszavában konkrét szerző nélkül csak népszava információként jegyzett írás azonnal igyekszik tisztázni, nem a sportolókra, sokkal inkább a sportágat irányítókra vetnek rossz fényt a történtek. A narrátor Katona László.
4: Nem az úszók sikerére, az érmesekre, hanem a magyar úszósport vezetésére vet árnyékot, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint a 12 férfi és 10 női úszó közül jó néhány úgy jutott ki az ötkarikás játékokra, hogy a Magyar Úszószövetség meghamisította az eredményeket, ezáltal a világranglistát. Még akkor is megdöbbentő a csalás ténye, ha ez semmiben sem befolyásolta az atlantai eredményeket.
2: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
4: Ág Olivér, Batházi István, Cene Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kis Gergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
2: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpiai aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre, enélkül is tagja volt az utazócsapatnak, az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélhetnék Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
8: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világ ranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetségbe, és érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Fene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem az ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszó szövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportrovata a Népszavának, pontosabban, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
2: A tekintélyes szaklap, a Swim News kiadója és szerkesztője, a világranglistát összeállító Thierry a Népszavának akkor a következőket mondta. Az írott anyagot Nyágói Gergely narrálásával mutatjuk be.
5: Néhány eredményt és körülményt már akkor is furcsának tartottam, például értelmetlennek látszott egy héttel a nemzeti bajnokság után olimpiai válogatót rendezni. A küldemény nem a megszokott úton, azaz Fodor Szabolcs úr által érkezett, hanem DHL gyorspostával. Rövidesen kaptam egy-két jelzést is Magyarországról, miszerint ez egy fantomverseny, de mivel ellenőrizni nincs módomban, hamis jegyzőkönyvet pedig még soha sehonnan nem kaptam, nem tehettem semmit. Nekem el kellett fogadnom az eredményeket, és fel kellett dolgoznom azokat. Tekintettel, hogy jártas vagyok az úszásban, néhány adat így is elgondolkoztatott, például Zubor Attila, Botházi István és Kis Gergő időeredményei, amelyek látványos fejlődésről tanúskodtak. Ráadásul többen is éppen ezen időeredményeknek köszönve nevezhettek az atlantai olimpiára.
2: Tegyük hozzá, a június 6-a és 8-a között megrendezett verseny eredményei sem a Magyar Távirati Iroda, sem a Nemzeti Sport hírek között nem szerepelt, ami csak tovább erősítette a feltételezést, miszerint erre az eseményre valójában soha nem került sor. Egyre valószínűbb volt, hogy a magyar úszósport vezetése, vagy annak egy része az Atlantába kiutazók számának bővítése érdekében kitalált egy versenyt, egy amolyan olimpiai válogatót, miten az országos bajnokságon kiderült, hogy a szintet nem mindenki teljesítette. Ezt látszott alátámasztani az is, hogy a DHL ügyfélszolgálatának tájékoztatása szerint a Magyar Úszószövetségből Hauer Péter nevében június 22-én elpostáztak egy küldeményt, amelyet a cég futára június 26-án kézbesített Torontóban. A Népszavában megjelent írás több kérdést is felvett, ezt Katona László ismerteti önökkel.
4: Nem tudni, hogy a magyar úszás vezetői miért vállaltak ekkora kockázatot magukra olyan versenyzők miatt, akik az olimpián a futottak még kategóriában végeztek. Kinek milyen anyagi és erkölcsi haszna volt a hamisításból? Ki vállalja a felelősséget egy óriási nemzetközi botrányért? Természetesen azt a kérdést is fel kell tenni, hogy milyen nyomás nehezedett az úszókra és edzőikre, ha eltűrték, hogy a szövetség vezetői ilyen kalandorakcióba hajszolják bele őket, kockáztatva pályájukat, a magyar úszósport tekintélyét.
2: Szabados Gábor sportközgazdásszal többek között a lapáltal megfogalmazott kérdésekre, a történtek mögött megbúvó motivációra kerestük a választ.
11: Azt ugye látni kell, hogy itt nem sokkal vagyunk a rendszerváltoztatás után, tehát még mindig az az időszaka ez a magyar sportnak, amikor ugye az hirtelen összeomló állami sportfinanszírozás után egy óriási, hát mondjuk így finanszírozási vákum támadt a magyar sportban. Nagyon nehéz volt fenntartani a megfelelő szakmai működést, és igazából ez egy ilyen nagyon erős, ilyen szürke zónát hozott létre, mondjuk így a magyar sport finanszírozásban, tehát mindenki úgy és olyan bevételeket próbált meg szerezni, amilyet és ahogy tudott. Ebben megjelentek ugye különböző szerencselovagok, illegális pénzek, gyakorlatilag bármi, amihez hozzá tudtak jutni a sportvezetők. Azt gondolom, hogy ez az eset is igazából ennek az egész helyzetnek a kuszaságát mutatja és demonstrálja. Itt nyilvánvalóan az, hogy a még fennmaradó

0: kell meghatározott rendszer volt, hogy mondjuk ha ennyi érmet szerzel és ennyi sportoló van az olimpián, akkor ilyen támogatásban részesülsz, hanem egész egyszerűen az adott szövetségnek és különösen mondjuk a szövetség vezetőinek a befolyását, érdekérvényesítő képességét növelte az, ha mutatni tudta, hogy minél több sportolóval vagyunk ott egy olimpián, minél nagyobb részét tesszük ki a magyar csapatnak, és ebben ráadásul vannak érmes sportolók. Alapvetően ez volt a fő motiváció, hogyha tudja növelni egy szövetség azt a létszámot, hogy hányan vagyunk ott, mekkora az adott sportágban a magyar csapat létszáma, akkor ez az adott szövetségnek az erejét növeli, és akkor így nyilván azokhoz a szűkös forrásokhoz, amik akkor rendelkezésre álltak, egyrészt ugye állami támogatások, ami még abból megmaradt a különböző sportszervezeteken keresztül, vagy a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül, de akár mondjuk még az esetleges szponzori források, azokat is alapvetően ez mozgatta a rendszert, hogy minél többen ott vagyunk, annál jobban lehet mutatni, hogy mi egy fontos szövetség vagyunk.
1: Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
2: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket. És hát meg ezen volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett. De ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Meg ezzel voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, bár utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
1: Míg a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sportsajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Uzay József főtitkárt meg is szólaltatta.
3: Nyakig a vízben. Lemondott az úszószövetség elnöke Gyárfás Tamás, miután kiderült, hogy egy soha meg nem rendezett verseny fiktív jegyzőkönyvének alapján neveztek több úszót az atlantai olimpiára. A történteket kegyes csalásnak nevezte az úszószövetség főtitkára, Ruza József, aki viszont maradt a posztján. Klemanovics Vera jelenti.
4: Tény, és a Nemzetközi Úszószövetség Atlantában már a versenyek megkezdése előtt tudott arról, hogy a magyar úszók egy részét valótlan eredmények alapján nevezték a nyári játékokra, és a válogatást a szakvezetők kérésére nem rendezték meg. Jelentette ki a Krónikának a Magyar Úszószövetség főtitkára, hozzátéve, hogy a Nemzetközi Szövetség a körülményeket mérlegelve túllépett rajta. Ruza József ugyanakkor elismerte, hogy ez nem egyéb, mint csalás, de mint mondta, kegyes csalás. Szerinte az olimpiák történetében gyakori, hogy olyan versenyzőket neveznek, akik nem ütik meg a szintet.
5: Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, ez megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban.
4: Ruza József hangsúlyozta, hogy kedvezőbb körülményeket lehet teremteni a versenyzőknek, ha többet neveznek, és aztán kevesebben mennek ki. Ugyanakkor, tette hozzá a főtitkár, a szakvezetők azért is kérték bizonyos versenyzők nevezését, mert így felkészíthették őket az olimpia után egy héttel megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságra, és ott nyertek is 5 aranyérmet.
5: Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadás című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
6: Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnöke, valami

0: mint a NAV TV elnöke is. Ön peres ügyben van a Népszava kiadójával, a Vico RT-vel. Gondolom akkor nem véletlen, hogy a Népszavában önnel kapcsolatban igen sok támadás jelenik meg. Lásd, ez a legutóbbi cikk, amelyben arról van szó, hogy a Magyar Úszószövetség egy olyan versenyt rendezett, amelyik hát nem is volt megtartva.
1: A Népszavával, a Vico RT-ből fakadóan nekem most már merem azt mondani, hogy háborúm van. Én nem tudom, mi a véletlen, mi nem. Azt tudom, hogy 2 hónappal ezelőtt a mai nap erről már beszámolt, és most friss hírként van kezelve, bizonyára megvan ennek az oka. A Nemzetközi Úszószövetség vezetői egyébként Atlantában erről már tudtak, mert a mai nap cikkét angol fordítással megküldték nekik is. Kicsit elcsodálkoztak, azt mondták, hogy sajátos, hogy magyar jelent fel magyart, mert olyat már hallottak, hogy a vetélytársak megpróbálják egymást lehetetlenítani. Van ilyen. Az köztudott, hogy a Nemzetközi Úszószövetség megengedte, hogy a magyar versenyzők mindezek ellenére rajthoz álljanak.
0: Gondolt arra, hogy megvédendő a magyar úszókat, ön esetlegesen lemond?
1: 24-én van a közgyűlés, amikor mindenkinek lejár a mandátum, úgy tetszik már, most egy ilyen átmeneti állapot van, és a szövetség közgyűlése eldönti, hogy kit tart méltónak.
0: De oda mehet úgy is, hogy azt mondja, hogy én nem vállalom tovább. Azért gondoltam, hogy esetleg így, ilyen formában lemond.
1: Hát ha nem a Népszavában jelenik ez meg, akkor biztos ezt megfontolnám. Én azt mondom, hogy lejár a mandátumom, és ezt az örömet nem okozom meg, mert akkor sikert ért az akciójuk.
0: De ha mondjuk nem választják újra, fogalmazzunk így, akkor mondjuk ennek a cikknek fogja tulajdonítani?
1: Én azt hiszem, hogy ennél ez a sportág ma már összeszedettebb, nagyobb közösség. Ha nem választanak újra, talán találnak egy jobb elnököt, aki több pénzt tud hozni nekik. Ha az a cél, hogy az úszósport szűnjön meg, akkor véleményt mindenkinek le kell mondani. De ilyen erővel lemondhatna az is, aki ért hozzá, tehát aki szakember, mert higgye el, hogy ezt nem a úgynevezett felső vezetés, vagy az elnök találta ki, vagy a főtitkár, hogy kinek hogy alakuljon a szintideje, mert képzetlenek vagyunk. Hát ha nyilván a szakemberek, a szakvezetés, de senki nem kérdőlezi meg. És Ruza József egy kommunikét kiadott, ez ügyben elmondta az álláspontját, ez megerősíti.
0: Ön végül is itt fontos anyagiakról és szakmai érvekről beszélt, de mondjuk van ennek erkölcsi oldal is.
1: Tehát ha önnek ilyen fontos, és ugye 24-én közgyűlés van, amikor úgyis vezetést választanak, akkor annak ellenére, hogy én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sport közeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor és önnek is öröm, akkor lemondom.
0: Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
1: Hát ha jön meggyőző, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ha ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen. Akkor lemondok.
0: Ez most hivatalos bejelentés?
1: Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám, ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többleterényt jelent. Vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná. És akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
2: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Ruza József a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Ruza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
3: Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik érv az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egy a szobában, azaz biztosította volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
2: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kuncze Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
4: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült. Abban az időben létezett az Országos Testnevelési és Sporthivatal, és ez az ő ügyük volt. A politika közvetlenül abban az időben ilyen módon a sportban nem avatkozott bele. Egyébként pedig természetesen elég nagy port vert fel az ügy, úgyhogy mindenki figyelemmel kísérte, és hát azt kell mondanom, hogy nem sikerült teljes egészében az ügyet feltárni, mert a résztvevői, tehát a sportág akkori vezetői, és természetesen az a elnökségi ülésük, amelyik ezt tárgyalta, az elég nagy homályban tartotta a történteket. Például megállapították, hogy az úszósport akkori elnöke, Gyárfás Tamás nem tudott a dologról, sőt a főtitkár Ruza József se tudott róla. Ez mondjuk érdekes, de hát nekik ezt sikerült megállapítaniuk.
2: Megkerestük Ruza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
5: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák.
6: Mi az, ami bánt, szólj, ne várj.
2: Gyárfás, fogalmazzunk így, egy ügyes húzással próbálta tompítani az ügyélét, a közte és Fenyő János között meglévő konfliktust is behozta a köztudatba, mondván a Népszava kizárólag azért foglalkozott az ügyel, mert az a kiadó tulajdonosának érdekeit szolgálta. Kuncze Gábor, az akkor a sportot felügyelő belügyminiszter, így emlékszik erre a szára.
4: Az ismert volt, hogy a Nap TV körül összetűzés van közöttük, és pereskedés, és nagyon megromlott hangulat, de az, hogy ez kiterjedjen a sportra, az úszósportra, és magát az úszósportot próbálja meg lejáratni, hát ezt senki nem gondolta volna, hogy ez így bekövetkezhet. Megjegyzem, olyan megjegyzések is voltak, hogy amikor bejelentették, hogy egy kamu jegyzőkönyv megy ki a világszövetség az olimpiára, és ezt a nemzetközi szövetség elfogadta, akkor állítólag egy olyan mondat is elhangzott, hogy remélem, hogy belülről nem fognak titeket följelenteni. De ez feltétlenül még nem Fenyő Jánosra vonatkozhatott, hanem esetleg az úszó szövetségen belül valamilyen dologra. Az, hogy a Népszava hozta le, hát persze, az volt Fenyő János lapja. De egyébként ez tényleg azért történt, vagy pedig az oknyomozó újságírás egyik következménye volt, ez szintén nem derült ki.
2: Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Pozgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
7: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszonya Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo gól lövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván, mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
2: Gyárfás Tamás újabb frontot nyitott, elfogultsággal vádolta meg a Népszava főszerkesztőjét, egyben a Magyar Újságírók Szövetségének elnökét, Kereszti Andrást, emiatt azon, hogy lemondásra szólította fel, és etikai vizsgálatot követelt vele szemben. A válasszal Kereszti sem maradt adós, a Népszava hasábjain többek között így írt. A szöveget Elpap István olvassa fel.
8: Ez a megközelítés csak elkendőzése a történteknek, mert mi az igazság? Az, hogy kezünkbe került egy meghamisított jegyzőkönyv, amelyet nem mi írtunk, hanem a Magyar Úszó Szövetségben alkották. Gyárfás Tamás is újságíró, tudja, hogy egy magára valamit is adó lap ilyen téma mellett nem mehet el szó nélkül. A médiának egyébként is az az egyik szerepe, hogy őrkutyaként szimatoljon. A mi őrkutyánk talált valamit, és utána ment a tényeknek. Úgy gondolom, hogy azért, mert Fenyő és Gyárfás között per van, semmi sem indokolja, hogy az úszószövetségi csalást kihagyjuk az újságból.
2: A történet nem maradt és nem is maradhatott az ország határain belül, a nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az EP amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornél Márkuleszkut, a nemzetközi szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
3: Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
2: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A lapoknak heteken keresztül témát szolgáltató történetről a sportélet hazai szereplői közül a Nemzeti Sport hasábjain többen is elmondták a véleményüket. Ezeket a sorokat Katona László és Nyágúj Gergely felváltva idézi.
9: Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke. A csalás az csalás, a tény az tény. A szövetség hibát követett el. A fiktív jegyzőkönyvvel a szakmai vezetőség igényét elégítették ki, a kalandra nem lett volna szabad vállalkozniuk. Ugyanakkor a jelenlegi vezetés egy erkölcsileg és anyagilag szétzűlött szövetséget vett át, az elmúlt 3,5 év koncepciózus munkájának eredményeképp a szövetség jelentősen előrelépett. Ezzel együtt az OTSH elhatárolja magát a történtektől, elítéli a szövetség gyakorlatát. Kővári Árpád, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Csak félig meddig követtem figyelemmel az ügyet, így arról sincs tudomásom, hogy benne volt-e Gyárfás a manipulációban vagy sem. Ha igen, akkor egy csomó további kérdést vett fel, persze ez akkor is így van, ha tudta nélkül alakultak így az események.
3: Mezei György, a BVSC labdarúgó szakosztálynak igazgatója. Ha a szövetség elnöke semmit sem tudott az egészről, akkor az egyetlen lehetséges lépés a lemondása volt. Nagyon tisztességesnek tartom Gyárfást emiatt, követendő példát mutatott másoknak is.
9: Kővári Árpád, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Csak félig meddig követtem figyelemmel az ügyet, így arról sincs tudomásom, hogy benne volt-e Gyárfás a manipulációban vagy sem. Ha igen, akkor egy csomó további kérdést vett fel, persze ez akkor is így van, ha tudta nélkül alakultak így az események.
3: Killik László, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. A szövetség tette etikailag elfogadhatatlan. Persze, abban biztos vagyok, hogy nem egyedi esetről van szó. Úgy tűnik, a Nemzetközi Szövetség szemében az ilyesmi bocsánatos bűn. Kívülállóként minden esetre furcsának tartom, hogy az olimpiára való utazás joga egy itthoni versenyen vívható ki. A legnagyobb baj egyébként az, hogy a szemben álló felek alapvetően más ügyeik miatt esnek egymásnak.
9: Juhos József, a Magyar Asztali Tenisz Szövetség technikai igazgatója. Az utóbbi időben a magyar sportnak nagyon sok kegyes hazugságra volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán működjön, és ahogy elnézem, ez a jövőben sem lesz másként. Ezzel együtt nem értem, mi szükség volt az egészre, ami az újságokból kiderült, az számomra nem elegendő magyarázat. Persze én nem láthatok a kulisszák mögé.
2: A vizsgálódás során fontos kérdésként vetődött fel, vajon a szövetségben hányan tudhattak arról, hogy hamis jegyzőkönyv született, kik tartozhattak ahhoz a körhöz, akik nélkül elképzelhetetlen volt mindezt tető alá hozni. Fodor Szabolcsnak, a Ferencváros akkori szakosztályvezetőinek erről is megvan a véleménye.
10: Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen hamis jegyzőkönyv összeállításához azért van egy ötletgazda, illetve itt megbeszélték, hogy kik, akik ezen mindenképpen szerepeljenek ebben a jegyzőkönyvben, és milyen időkkel. Tehát az OSZA Szövetség vezetése, főtitkár, az elnök is, a szövetségi kapitányok, tehát Széchy és Kis László illetve valószínűleg az ő úszóik, azok, akik szerepeltek ebben a jegyzőkönyvben, ők tudtak a dologról. De csak néhány úszóval valószínűleg nem akarták létrehozni ezt a jegyzőkönyvet, ezért beraktak néhány más klubból való versenyzőt is, így lett végül is egy fradis, vagy egy-kettő fradis versenyző a jegyzőkönyvben, amiről mi tudtuk, hogy hát ez nem valós, és nem lehet. Tehát az úszószövetség vezetése és a szövetségi kapitány, tehát Széchenyi Kis László felelősségi ebben óriási.
2: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
4: Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszósportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
2: Jánosi Károly a mai nap akkori munkatársa már csak a vezetési stílusa miatt is elképzelhetetlennek tartja, hogy Gyárfás Tamás nem tudott a történtekről.
10: De hát az nyilvánvaló, hogy ezt a felsőbbség tudta nélkül nem lehetett volna megcsinálni. De aztán mondom, ez szépen lassan úgy egy-két-három hónap alatt úgy kihúny, de ugye szokták volt mondani, hogy régi bűnöknek hosszú az árnyéka, ez valahogy mindig kísértette a kétségtelen agilis és eredményes korábbi úszó elnököt, Gyárfás Tamást. A Gyárfás azért, ne felejtsük el, vaskézzel irányította a szövetséget, szóval hogy ő valamiről nem tudjon, és kétségtelenül eredményesen, de az, hogy ő ne tudjon valamiről, amire a szövetségben történik, az elképzelhetetlen volt szerintem. Szerintem azt tudta, hogy kinek mikor szakadt el idézőjelbe a cipőfűzője, hogy mit mindent tudott a sportágról.
2: Azzal a kijelentéssel, miszerint Gyárfás Tamás az elejétől kezdve tisztában volt a csalással, Buzgó József is egyetért.
11: Gondoljon bele, hogy puncsot készít elő a takarítónő meg a társa, akkor az elég furcsán működő szervezet. Tehát akkor szerintem a Gyárfás Tamás arról is tudott, hogy ki miért pukkantott a leláton, nem az, hogy egy ilyen dolgot hogy mertek volna csinálni. Hát az, ha Gyárfás Tamás nem tudott volna róla, akkor azok az emberek lógtak volna, akik részt vettek benne, vagy aláírták a jegyzőkönyvet.
2: Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álva István ismerteti önökkel.
8: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
2: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Elpa Pistánt hallják.
8: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett, a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
2: Az ügy kirobbantásában szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs érthető érdeklődéssel, de kétkedve figyelte a fejleményeket.
10: Ami ezt tudtuk, hogy azért ez egy elég nagy botrány, hogy egy ilyennel lehet egyáltalán megjelenni egy nemzetközi szinten, és az, hogy nem igazán volt ez aztán a vezetőkre hatással, igen, az egy elég furcsa dolog volt, hiszen abban az időben egyébként a nagy sikerek kovácsai, tehát a Spartacus, illetve Kőbánya SC és Kis László, illetve Szécsi Tamás volt, akik az Úszó Szövetségben gyakorlatilag a sportágat kézben tartották. Nekik nem lett aztán semmiféle bántódások vagy retorzió nem volt ezzel kapcsolatban. Mindenképpen tudniuk kellett nekik, hogy zajlott ez a dolog.
12: Gyárfás Tamás végig következetesen tagadta azt, hogy bármi rossz lett volna, vagy az ő saját felelősségét hárított ebben a dologban. Önben, aki azért már az elejétől fogva értesült ezekről a dolgokról, és átlátta, hogy mi történik, ez csökkentette az elnök hitelességét?
10: Hát mindenképpen nem hiszem, hogy nem tudott volna erről az ügyről, sem mindenről tudott mindig. Tehát nem, biztos vagyok benne, hogy nem kezdeményezője volt ennek az ügynek, de hogy tudnia kellett róla, abban biztos vagyok.
2: Mielőtt még nyugvópontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az Úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
13: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja.
14: Igen.
13: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló.
14: Rám tetszik gondolni?
13: Miért? Ön lenne az?
14: Kinek dolgozik? Megvették?
13: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
14: Miért? Van eladó?
13: Ha nincs, akkor szerezzen.
2: A negédes hangulat öninterjú szellemes, barátságos elnökképét mutatja, de azért a való életben Gyárfást nem mindig ez jellemezte, amint arról a mai nap akkori munkatársa Jánosi Károly is beszélt.
15: Tamás, most mondom, hogy kollégáról, egy zseniális újságíró volt, az más kérdés, hogy mint aféle nagyhatalmú ember mindig úgy érezte, vagy ő éreztette a másik féllet, hogy ő felette áll, de mondom, nem, egy nagyon simamodorú, nagyon megnyerő ember tudott lenni. Ha nem akart az lenni, akkor nem volt az. Akkor kiabált. Velem soha életében nem kiabált, de hallottam olyanokat, hallottam kiabálni másokkal. És hát nem szerettem volna éppen a leteremtett ember helyébe lenni. És mi lehetett még, ha úgymond nem plénum előtt? Nehéz ember volt, de kétségtelenül a szakmához, nem akarok nagy szavákat hallani, de tényleg zseniálisan értett hozzá. Ebből is kijött, mint ebből a nevezzük botránynak, de nevezzük annak, mert az volt szépen, szóval, mint a hal, vagy az angolna kisiklott az őt elővenni készülő kezek közül.
2: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Térjünk vissza a Nemzeti Sport hasábjai megjelent öninterjúhoz, annál is inkább, mert a folytatás is hasonlóan épületre se sikerült. Igaz, Gyárfás Tamás némi önkritikát is gyakorolt. A kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla idézi, a válaszoló Gyárfás Tamást Szegő Tibor szólaltatja meg.
13: Szurinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
14: Én ilyet nem mondtam.
13: Hát akkor...
14: Ezért baromság ez az egész.
13: Mit tetszett mondani?
14: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
2: Az interjú második felében már-már komédiába hajlik a beszélgetés.
13: Ott tartottunk, hogy nem hülye.
14: Igen, olyan hülye voltam, hogy éppen ezt bizonygattam. Szóval, ha engem megkérdeznek, akkor nem így csinálom. Tehát nem azt mondtam, hogy nem csinálom, hanem azt, hogy biztosan nem így.
13: Halljuk, mit csinált volna.
14: Mondjuk az aznapi edzést elnöki jogkörömnél fogva válogatóversenynek minősítem, és netán megkérem a szakfelügyelőt, hogy a jegyzőkönyv készítés helyett mérje inkább az időt, hivatásos versenybíró.
13: És akkor ő elmérte volna az eredményeket?
14: Ezt maga mondta, hogy mik nem jutnak az eszébe.
13: Maga milyen kis ravasz, még az is előfordulhatott volna, hogy olykor siet az időmérők órája.
5: nem létezik. A legjobb márkákkal, Rakéta, Ural, stb. Dolgoznak.
13: Tehát ahelyett, hogy beírták, bemérhették volna az idejüket?
5: A legjobb lett volna, ha a versenyzők felkészülnek. Többségükből előbb-utóbb bajnok lesz. Zömében a legtehetségesebbek.
13: Ön hogy zárná le az ügyet?
5: Gyorsan.
2: Utóbbi, szellemesnek szánt megjegyzés, amúgy önbeteljesítő jóslat is volt egyben. Ha kellően naivak lennénk, azt is gondolhatnánk, gyárfása jövőbe látott, ugyanis a kabaréba élő interjú megjelenését követő napokban felgyorsultak az események. Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Ruza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák, majd hozzátette, az új vezetés azonnal felkérjét szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallob Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
5: Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többé a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
2: Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére. A 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnöké választották, sőt, Ruza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak. Gallob Rezső államtitkár a büntetőjogi eljárás kapcsán a következőket mondta. Narrátor Katona László.
9: A megbélyegzést igen, a büntetőjogi eljárást nem tartom indokoltnak. Az ügy minél előbbi lezárását szorgalmazom. Olyan elnökségnek adjanak mandátumot, amely garantálja, hogy a jövőben soha nem fordul elő hasonló eset. Sikereket és megtisztulást kívánok!
2: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Mielőtt bemutatnánk azt, hogy mi lett az ügy utóélete, érdemes még egy kicsit visszatérni a Nemzeti Sport 1996. szeptember 19-i lapszámához. Itt jelent meg az elmúlt percekben már többször is idézett Gyárfás öninterjú, amelynek az utolsó néhány sora akár egy rádiókabari adás párbeszédje is lehetne. A kérdező Gyárfás Tamás narrátora Tóth Béla, a válaszoló Gyárfás Tamás szerepében Szegő Tibor.
13: Akárhogy is csűri, csavarja, az úszók megsértették a sporterkölcsöket.
5: És ugye ez kiri ebben a tiszta, makulátlan közegben. Ez ma a legnagyobb bűnünk. Erre kell így lecsapni? Az ebi halakra? A cápák megröhögnek?
13: Ilyen erővel senki nem kaphat 3 hónapos börtönbüntetést, mert nyilván vannak olyanok szabadlában, akik 20 év szigorítottat érdemelnének?
5: Na ez az első jó kérdése. De ennek is csak a szelleme jó. Mert ha azért börtön jár, amit az úszók tettek, akkor az olimpiai mozgalomnak nem kell a gigantizmustól tartania. Ebben az esetben a következő olimpiát egy 10x10 méteres helyiségben is megrendezhetnék. A többség ugyanis sitten lenne. Hogy ne köthessen belém, leszögezem, az úszók kivételével a magyar küldöttség létszáma változatlan lenne, kizárólag más nemzetek küldöttségei zsugorodnának. Mi nem dobunk fel magyarokat. Persze nálunk amúgy sem volna más kivetni való.
13: Még a végén majd maga haragszik a csalók vezére.
5: Csaló a nénikéd.
13: A tiéd.
5: Még az is lehet, hogy az egy és ugyanaz, az viszont biztos, hogy mi két nyelven beszélünk.
13: Fejezzük be ezt a beszélgetést.
5: Igen, épp kérni akartam, csak ilyenektől kiméljen meg az Isten.
13: Még találkozunk.

0: ami az ügy utóéletét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit tehát nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megint itt azt kell látni, hogy ez egy nagyon szürke zóna volt. Egyrészt ugye egy olyan világ volt ez a 90-es évek első fele között, a rendszerváltoztatás után, amikor azért az ilyen apró trükközések, azok részét képezték mondjuk úgy az egész társadalmi létnek. Hirtelen ugye a magyar társadalomra ráfakadt a piacgazdaság, hogy így mondjam, és akkor az, hogy mondjuk hogyan tudok finoman fogalmazva ugye adót optimalizálni, magyarul mondjuk adót csalni, hogyan tudok különböző költségeket megtakarítani, például úgy, hogy nem vallok be bizonyos levételeket, vagy feketén foglalkoztatok alkalmazottakat, és így tovább, és így tovább. Ezek akkor, hát egy mondhatjuk azt, hogy társadalmilag szinte elfogadott részét képezték az akkori gazdasági működésnek, mert mindenki úgy boldogult, ahogy tudott. Tehát ilyen értelemben ma már nyilván, és nyilván ez akkor is, amikor ez kiderült, természetesen ez egy komoly botrány volt, de hozzá kell venni ezt a társadalmi hátteret, hogy ott akkor azért a trükközéseknek sokkal komolyabb elfogadottsága volt. Igazán mindenki úgy állt hozzá, hogy hát próbálj meg úgy boldogulni, ahogy tudsz. És a sportban, ahol ugye különösen komoly finanszírozási problémák voltak, ott még inkább így volt. Ugye tudjuk jól, hogy itt tényleg évtizedeken keresztül alig volt olyan sportoló, aki tényleg normálisan bejelentve alkalmazottként foglalkoztattak. Tehát rengeteg trükk volt abban, hogy hogyan tudunk például a sportolók után fizetendő adókon és járulékokon spórolni. Tehát ezek állandó részét képezték ennek a rendszernek. Tehát ezért gondolom azt, hogy bár nyilvánvalóan megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal jár. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondolt, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
0: Arról, hogy a hazai sportéletben a sajtóban milyen visszhangja volt a Népszava oknyomozó munkájának, Buzgó Józsefet, a sportrovat akkori vezetőjét kérdeztük.
2: Azt sem mondom, hogy ilyen ihaj-csuhaj hangulat volt, de az se, hogy minket nem ligáltak volna. Hát mondjuk ott akkor a magyar sportújságírás krémje, Ballai Attila, Deák, Zsigmond, Tósa Árpád, Maronyai Péter dolgoztak, Német Andrea, tehát ott azért nagyon komoly emberek vettek körül minket, Rábik Tibi, és nagyon magasra jutottak a magyar sportmédiába, valamennyien Ballai, Tósa, stb. Mindenki ugye nagymenő volt, és soha az életbe ennek negatív részét nem tapasztaltuk. Persze a kollégák sokan irigykedtek annak idején. A Hegyi Iván például a Népszabadságban azt írta, hogy ez a magyar Watergate ügy volt, meg ilyen szintű, egy rendkívül alapos oknyomozás volt, tehát az utolsó gombostújig földolgoztuk a történetet, úgyhogy csak pozitív visszajelzés volt. Tehát egyedül a Isten nyugosztalja, Bocsák Miki írt a Sportuszba egy vezérciket, amiben ilyen csaholó kutyáknak, vagy minek nevezett minket, hogy most sikerült nekünk valamit elérni. Tehát ugye sportújságjelöként mondhatta volna azt is, hogy hát gyerekek megbuktak, ez ilyen a világ, hogy valaki segít valakinek, aztán utána lesz belőle egy hatalmas botrány. A sportvezetés semmilyen úton, módon nem avatkozott be, se pró, se kontra.
0: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
3: Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket és elítélő viselkedés formákat azért főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
0: Mi az,
4: ennek az ügyben, amiben a legtöbbet ártott a magyar úszósportnak, hogyha ön szerint volt ilyen, és hogyha ártott komolyan, akkor mennyi idő volt ezt így semmisíteni vagy csökkenteni?
3: Hát, hogy mennyit ártott, az nehéz megítélni. Biztosan ártott, tehát gyakorlatilag a Magyar Úszó Szövetség hitelessége kérdőjeleződött meg, és azért ez a későbbiekben, további években azért volt, hogy megkérdezték tőlem, mint aki, mondom, közreműködött a magyar eredmények kijuttatásában, hogy mennyire hitelesek ezek a dolgok. Más igazi szankciók és ilyen megítélések nem voltak, tehát mint hogy negatívként. Senki nem örült neki, és mondom, én tudom, hogy ugye a támogatási rendszerek néhány országban ehhez kötődtek, illetve hogy kerülhetnek egyáltalán ilyen hamis jegyzőkönyvek ötletei az egyes szövetségek vezetői fejébe. Hát ezt nem tudom megítélni, de hogy nem használtam a úszósportnak, az biztos.
0: Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általa is szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
5: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani. Általánosságban egyébként azt mondhatjuk, hogy hát nagyjából a 90-es évek volt tényleg ennek a vadnyugati szürke korszaknak, szürkezónás korszaknak a csúcsa, és tényleg azért a 2000-es évektől már sokkal komolyabb tulajdonosok, üzletemberek, támogatók, szponzorok kezdtek el megjelenni a magyar sport körül.
0: Kunce Gábor a jegyzőkönyvhamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
6: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típusú stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs. Ha azt akarom, hogy a 4 év múlva legyen sikeresebb, akkor mostantól kezdve edzem még többet, vagy még modernebb eszközökkel, de ne csalás. A következményeként érjen el jobb eredményt.
0: A történtek után számos kérdés maradt megválaszolatlanul. Az egyik legérdekesebb talán az, hogy az ügyből végül miért nem lett nagyobb, akár világméretű botrány. Fodor Szabolcsnak erről is megvan a véleménye.
3: Ahogy az előbb említettem, az akkori sikerek azok elhalványították az ilyen ügyek fényét, tehát az, hogy kiváló szereplés volt az olimpián, illetve jó eredményeket hozott a magyar úszósport. Ilyenkor ezzel kvázi befogták a száját a hangoskodni akaróknak, akik kételkedtek, vagy bármi lépést fontolgattak abban a kapcsolatban, hogy ez az ügy esetleg nagyobb visszhangot kapjon.
0: Az 1996-os jegyzőkönyvhamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amolyan lábjegyzetként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazin műsor 12. részét hallhatták. Az előző percekben igyekeztünk minél részletesebben bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak sorozatunk korábbi részeire, akkor keressék a Nemzeti Sport Radio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúi Gergely, Elpap István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka, Predák József és Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Miután nagy szeretettel üdvözöljük a Vasast és a Budapest Honvédot a labdarúgó első osztályban, innentől elvi akadálya már nincs annak, hogy illetve gyakorlati akadálya nincs annak, hogy a Vasas, a Honvéd, az Újpest és a Ferencváros részvételével akár újraélesszük a kettős rangadókat például a Puskás Arénában, hiszen ennek hihetetlen hagyományai vannak, még akkor is, hogyha deklaráltan az utolsó kettős rangadót már több mint 40 éve játszották 1987-ben. Balai Attilát és Turi Gábort köszöntöm nagy szeretettel, tele emlékekkel és tele szuper emlékekkel az egyszer volt kettős rangadókról, ahol ugye, mint tudjuk, a második mérkőzést mindig a Ferencváros játszotta, és 73-tól indult el hivatalosan, de hát ennek még bőven van előzmény története egészen az 50-es évekig visszamenőleg, nem ritkán 70-75 ezer néző előtt, ami magyar bajnokiról lévén szó, egy egészen elképesztő nézőszám. Mi az első emléketek kettős rangadó ügyben?
3: Sokat gondolkodtam, mielőtt bejöttem, tehát én már gimnazistaként ezen szocializálódtam, most bármilyen furcsa hangzik, tényleg így van. A szocializmusban, tehát a szocializmust építő Magyarországon fiatalként ezen szocializálódtam, tehát amikor én most az előbb említettem a 72-t, akkor én már nagyon öreg voltam. Nem emlékszem pontosan, melyik kettős rangadón voltam kint, de a 70-es évek közepétől jártam, és amit az Attila mond, ennek egy iszonyatos húzó ereje van, és egyébként nem csak a Fradi tábornak, persze a Fradi tábor volt a legnagyobb, hanem ugye átellenben ültek. Először a Fradi tábor lennült a P-szektorba, utána, mivel akkora lett, fölköltözött a szerintem fölötte lévő a számozott szektorokba. Így van. És a másik oldalon ültek az újpesti és a honvéd drukkerek. És ez nem az elején volt, tehát ez nem a 70-es évek.
2: És a hosszú, karé hosszú részén a Vasas.
3: Így van. De hát ugye ezt el kell, hogy mondjuk, hogy a teljes teltház ugye 76-80 ezer ember volt. De olyan 50-60 ezer ember rendszeresen kint volt a kettős rangadókon. Ugye főleg a Fradi játszotta a második meccset, de a lényeg az, hogy tehát mondják, említik, hogy milyen béke volt a szurkolók között, mert átmentek szünetbe a másik oldalra.
2: És oldatlanul találkozniuk kellett.
3: Oldatlanul találkozniuk kellett, de ez már akkor volt, amikor nem volt annyira telt ház, mert ugye hogy vándorolott tulajdonképpen ezrek vándorolnak, de egyébként nem volt matek is, teljesen más világ volt, de majd beszéljünk erről is, mert ezt én nagyon érdekesnek tartom. Mondom, tehát hétköznapon is voltak kettős rangadók, hát az egyik az már nekem egy nagyon tehát szomorú emlék, a 8-3, ugye a 76 akkor a, igen,
2: az 76, akkor lett bajnok.
3: Így van, és előtte Vasas Honvéd meccsöt, és akkor utána Fradi kapott egy, és a Fazekas 10-est kapott, ugye?
2: 5 góra.
3: Így van, és akkor...
4: És Vickó fogta, aki a következő szezonban az Újpest játékosa lett, ez a fradistáknál különféle összeesküvés elméleteket generált.
2: Igen. Erről a meccsről mesélte utólag talán Nyilasi, hogy előző este elvitték a törőt.
3: Igen.
2: A saját baráti körük, Szabó Feri. És ami ennél is fontosabb, néhány fradi szurkoló,
3: igen,
2: akik a Nyíléktől kaptak arra pénzt, hogy ők lelépnek valamikor 11 felé, és itassák keményen a törőcsiket, amíg mozog. És akkor reggel jött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben, kis túlzással mentő vitte haza.
4: A kód, amit mondtak, alszik a baba.
2: Tessék, másnap kiballagott törő, akinek teljesen mindegy volt, hogy hány órakor került ágyba, és 8-as osztályzatot kapott, a mezőny egyik legjobbja volt, úgyhogy a Fazekas rúgta az 5 gólt egy 10-es osztályzatért.
3: Kapaszenzációs

0: 8-3 játszott egyébként.
1: Nyert az Újpest.
0: De a másik, ha már itt a tízest említjük, a Kakasnak volt egy tízese, ezt megnéztem, 85 tavaszán Fradi Vasas 1-0, és a másik meccs a Honvéd Újpest volt, és a most nem akarom így mondani, hogy a törőutódnak kikiáltott Kis Sándor, mert azért ugye nem utód, mert
1: korpor,
0: persze. Hogy ő is kapott tízest 3 gólra és gólpasszra a Dózsa Vasas 4-1-es meccsen, ez 84-ben volt, és a másik, amikor a dömegójával a Fradi 1-0-ra vesztett a Honvéddal szemben. Ezeket csak azért néztem meg, mert a tízes osztályzatokat fontosnak tartom, már csak azért is, mert
1: nem kimész volt olyan oda, sok belőlük.
0: Erről van szó, és kimész oda, mint játékos, hát ez piszkosul feldob. Fölnézel, tehát a felső karé teltház van, kész. Itt nem lehet más csinálni, csak jó futballozni, most a Vickót leszámít.
1: Azt hiszem Garaba Imrétől, aki szintén az egy enyhé szóval és fajsúlyos figurája volt a magyar futballnak, és ugye hát a vastagon a 80-as évekből még bőséggel játszott kettős rangadókat, mint Honvéd válogatott védője. Garabától olvastam egyszer azt, hogy még, hát talán gyerek már nem volt, de mondjuk középiskolás lehetett, vagy annak a teteje, amikor az akkori barátnőjével, aki később a felesége lett, kinültek egy kettős rangadón a lelátón, és ott megfogalmazta azt a vágyát, hogy neki körülbelül az a non plus ultra futball pályafutásában egyszer itt így ilyen körülmények között pályára léphetne. Hát egyrészt nem egyszer lépett pályára, másrészt válogatottban is néhány teltházas meccset játszott azért a Népstadionban, szóval ez maximálisan megadatott neki, de hogy egy fiatal futballistának, mert innen közelítsük innen a kérdést, milyen motivációt jelenthetett, hogy ilyen kulisszák előtt futballozhasson.
2: Hát ha már Garabát említed, egyébként a kettős rangadók legszürkébb csapata összességében a Honvéd volt, de pont a Garaba időszakában a 80-as évek közepén néhány elképesztő meccset produkált a Honvéd. Volt egy Honvéd Újpest 5-0, az elmondhatatlan, hogy a Honvéd akkor futballozott. És
1: hát a sorozatban nyertek 3 bajnokságot, akkor kiemelkedően a legjobb csapata volt a magyar NB1-nek a Honvéd.
2: Igen, és ugye
1: annak a magyar NB1-nek, amelyben egyébként játszott az a videóton, amelyik akkor éppen UEFA kupa döntőzött.
2: Meg a Verebesféle Győrt fosztották meg a bajnoki címtől, ahogy Komora Imre akkor nyilatkozott, amikor a Honvéd megnyerte a bajnokságot, a szerénység és a tudás diadala a jegenyék Győrben sem nőnek az égig. De akkor elég sok magyar pályán az égig nőttek a jegenyék egyébként. És ha már ezt említetted, hogy Garab, amikor először volt kettős rangadó, azt viszont soha nem felejtem el, hogy első barátnőmet az első mérkőzésére, amikor kiengedték a szülei velem, az a 7-1 volt, amikor a Fradi 7-1-re verte az Újpestet. A barátnőm...
1: Az rögtön a 8-3 utáni évben volt.
2: Nem, ez kicsit később
0: kicsit
2: volt.
0: Kicsit később.
1: De szerintem a következő bajnokság nem, tavaszán, nem? Nem. 79? Nem. Jó, lehet. 78-79.
2: 79-ben volt ez. Ez 79 szeptemberében volt, és a barátnőm anyukája volt az énektanárnőnk, és úgy engedte el a meccsre, hogyha én be fogok lépni az énekkarba, és akkor azt mondtam, hogy be fogok lépni, aztán nem léptem be, de kiengedte a lányt élet első meccsére.
1: Ebből is látta, hogy milyen megbízható fiú
2: vagy. Így van. Zenész családból, és annyira a hatása alá került ennek a mérkőzésnek, ami egyébként sokkal inkább egyirányú utcába zajlott, mint a 8-3, mert a 8-3-nál 4-3 volt a félidő, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Itt a 7-1-nél az első félidő végén 4-0-nál rugott az Újpest egy 11-est, ez szépített 4-1-re, és a barátnőm a Fradi 4-0-ás vezetésénél, amikor az Újpest 11-es kapott, már a környékbeli fradistákkal arra fogadott, hogy ki fogja hagyni. Hát végül is nem hagyta ki 4-1 lett, de 7-1 lett a vége.
1: Szakértővé vált 45 perc
2: alatt szakértővé vált.
1: Mondtad, hogy apád vitt először meccsen, fordítva volt, én vittem apámat először, de ennek az egy magyarázata volt, hogy én veletek ellentétben nem budapesti vagy budapesti vonzáskörzeti gyerek voltam, hanem Szombathelyi, tehát nekem egy kettős rangadó az olyan volt, mintha felajánlották volna, hogy elmehetek a Holdra körülbelül. És egyszer egy véletlenszerű budapesti látogatásról sikerült apámat kicsalnom a kettős rangadó második meccsének a második fél idejére, amikor már belépőt se szedtek. De az egy meghatározó, tehát egy gyereknek voltam 10 éves, ez egy gyereknek egy meghatározó élmény. Az első snitt, amit élőben láttam a Népstadionban, életem első villanyfényes meccsén, az, hogy bizonyos Váradi Béla olyan 18-ról rárugja, és bizonyos Zsiborás Gábor a pipából kiszedi, és egyszer csak 40 ezer emberek kezd ordítani, hogy hajrá Fradi. Tehát ehhez fogható futballélmény hol érsz volna addig?
0: Nekem volt egy nagyon negatív élményem, és az első élmények között lehet, ez még nagyon, ugye én itt köztetek idősebb vagyok, 63-ban, amikor egyébként a Fradi elvesztette az őszi bajnokságot, ugye címvédőként vágott neki, és kikapott 7-2-re egy zuhogó esőben a Népstadionban, és a mai napig emlék a Honvédtől, igen, mert mondtad, hogy a Honvéd volt a legszürkébb, csak így csirtelne egy kontra ellenpont. hogy
1: a 60-as években mindenképpen.
0: Tihékkel, az egy komoly csapat volt. És emlékszem valami névnapra mentünk nagybátyámhoz, és úgy ment, tehát bonyolultan ment a család, és apámmal mentünk, és az a lényeg, most nem mondom meg, hogy megáztunk, mert ezt nem lehet kimondani rádióba, ezért maradt meg bennem az egész.
1: Bőrig.
0: Igen, maradjunk ebbe, hogy bőrig.
2: Hát egyébként, amikor kérdezték tőlem, hogy mikor kezdtem kopaszodni, akkor az az emlék megvan bennem.
1: Egy kettős rangod jutott eszed.
2: Volt egy olyan kettős rangod, amikor végig szakadt az eső.
1: 87-ben már kopaszott.
2: A katonaság alatt is már tulajdonképpen, de még csak egy kicsi kopaszodás volt, de fel nem vetődött bennünk, hogy attól még, hogy szakad az eső, úgy akkor nem volt semmi fedett lelátó, vagy ilyesmi, hogy be kéne menni, vagy be lehetne menni. És mivel napközben normális idő volt, se sapka nem volt nem semmi, tehát rommá áztunk, a szünetekben néha egy kicsit bemenekültünk, aztán szigetszemiklósi gyerekként felültem a hévre, hát nem tudom elmondani, mint egy árvízkáros út, hazaegdi gyerektem, otthon egyből befeküdtem egy forrókád vízbe, és mikor kiszálltam, a fele hajam benne volt a vízbe. De azt mondtam, hogy hát egy kettős rangodó mindenképpen megérte, mert az tényleg a magyar futball legzsenyálisabb találmánya, ez meggyőződésem.
0: Így van, bocsánat, jó, mondjad, Pista,
1: csak annyi, hogy ugye az 50-es években, tehát addig nem volt népstadion, tehát 53-ban lett népstadion, utána nyilván próbálták, amennyire lehet kihasználni, és ott már rendszeresen rendeztek kettős meccseket, de nem ebben a klasszikus Fradi-Vasas Honvéd-Újpest felállásban, hanem általában egy fővárosi és egy vidéki csapat meccsét. Tehát ne is nevezzük a szó klasszikus értelemben kettős rangadónak. Utána rendeztek már kettős rangadókat, de random a 60-as években, és 73-tól intézményesítette az MLS, és miután az első kettős rangadó mindjárt 75 ezer néző volt, ami a néző csúcsa az azóta eltelt időszaknak, erre azt mondták, hogy hát ez így elég ötletnek tűnik, és onnantól 87-ig gyakorlatilag talán egy idény volt, hogy nem voltak kettős rangadók, már a sorsolásnál is úgy intézték, hogy ez a négy csapat mindig ugyanazon a meccsnapon játszon páros meccseket.
0: Mondok egy érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, nem akarok feltétlenül politizálni, de ugye a Kádár rendszernek sok mindent, tehát ugye a késő kádári rendszernek sok mindent lehet a nyakába varni, hogy hagyta lepusztulni a futballt, de mondok azért valamit. Ugye 56 után kellett az embereknek egy kis cirkuszt adni, és ugye 63-ban volt az amnestia, rá 10 évre, hát még akkor 73-ban voltunk, nem voltunk 20 évre a forradalomtól, tehát tulajdonképpen azt is mondhatták volna, mert látták, hogy ezt szeretik az emberek. És ugye a Kádár rendszer azért az irtózott attól a sok ember egy ilyen
1: összeget. Sokan együtt az nem
0: így
1: jó.
0: Van. Tehát ezért volt az, hogy a Verseny utcában hazafelé azért megzupáltak a rendőrök egy-egy Fradi vagy válogatott meccs után, de azért fönt úgy döntöttek, hogy menjen, válogatott meccs után igen. A MK-be be kellett menekülnöm, de ez nem tudom hányba volt a aluljáróban. Most azt képzeld el, hogy onnan hogy mentem oda, hát a gyalog, hát a jó messze, mindegy, nem ez a lényeg. Tehát meghagyták, mert érezték, hogy ez kell az embereknek. Tehát ezzel tulajdonképpen azért egy boldogságfaktort adtak. Tehát szinte minden ilyen hülyeségekre emlékszem, hogy felszálltam a 68-as villamosra, a Móricz Zsigmond Körtéren, és az átvitt az Erzsébet hídon, vagy ha nem, akkor ne, akkor mentem a 7-es busszal a akkori Népstadion útig, ma ugye Stefánia, vagy ha nem, akkor valahogy a 44-es villamos, és nem viccelek, tehát lógtak az emberek a villamosokon, tehát ott a templom előtt a Tököli úton, ha elmentél, ma utána jött a Stefánia megálló, a Népstadionti megálló, és onnan mentél be a Föltani intézetre, az ember bizserget, vagy jöttél, de mondom a másikat, ami fontosabb, akkor már volt, ha 70-es évekről beszélünk, volt már metró, ugye 71 vagy 72-ben, és elment, ott volt a Népstadion megálló, és onnan mentél be a Dromoszon keresztül, és ott volt ugye az edzőpálya. Ott, ha nem voltál ott teljesen az első meccsen, akkor már a
1: Dromosz az a szobor park.
0: Igen. És ott van az edzőpálya, és ott melegítettek a játékosok.
1: A második meccs.
0: Így van, és az megcsapta a Pázsitnak az illata, és tehát nem Gerozán Kenőcs volt meg Nico Flex, hanem egy egész más, szóval mondtam is magam, hogy ezek profik, mert ugye mi ezt a Gerozánt kentük, vagy a Nico Flex, és érdekes, nagyon sok szurkoló, százak állták körül, és nem volt beszólás. Tehát nem volt beszólás se a Mészőnek, se az Albertnek, hogy múltkor rosszul játszottál, embereld meg magad. Egyébként maximum ez volt tehát az embereknek.
1: Ez még nem is beszólás.
0: Tehát ott látni lehet, hogy a Szőke Pista hogy tud fotballozni, tehát ott 40 méter vagy az Ebedli, tehát félelmetes dolog, hogy a Mésző fölugrik fejjel, és akkor látod, hogy a cipője ott van a válladnál.
2: Nem volt beszólás, mert áhítat övezte azokat a futballistákat. És ezt akkor mert amikor fenn volt a tribünön, akkor esetleg könnyű volt lekiabálni, bábálni, de amikor ott álltál lent pont, és melegített tőled 2 méterre egy olyan bávány, hogy nehezen hitted el gyerekként, hogy ezt valóban megéled, hogy itt van tőled 2 méterre ő, és most be fogja passzolni a labdát, akkor az fel nem vetődött, hogy te neki valami csúnyát mondjál. Még csak az se, hogy egy aláírást kérjél tőle, persze melegítettek, hanem csak az, hogy bámultad, és próbáltad értelmezni a helyzetet, hogy itt ő, itt ez a tünemény, ez itt van tőlem 2 méterre.
0: Egy ember közeli viszony volt, bármilyen furcsa, igen, annak ellenére, hogy istenekként lehetett földnézni ezekre a játékosokra, kluboktól függetlenül.
1: Na de ezt fordítsuk meg, tehát a játékosok visszaemlékezésében is az van, hogy a bemelegítést majdnem annyira szerették, mint a meccset, mert ott a nekik meg a szurkoló volt ember közelben.
2: Pontosan.
1: Tehát, hogy pár méterre, és az a több száz, az volt alkalomattán több ezer is szurkoló előtt, tőlük néhány 5-10-20 méterre melegítettek a következő meccsre.
2: A császár Albert Flóri mesélte egyszer, hogy a játékos kiára volt, szólt hozzám Észai Kálmán, és mondta, hogy Flóri, elrontottunk valamit? És mondja, miért? Azt mondja, hát 55 ezeren vannak. Hát keveselte.
1: Biztos megszámolta.
2: Hát jó, de
0: nem, fölnézte, aki járt a stadionba, ezt akarom mondani, az rögtön tudta, meg tudta satszolni. Alsó karé tere van olyan 30, ott fönn gyülekeznek 40-45, és ha csak a két szélén van üresség, akkor az már 55-60 körül volt. Ez sima ügy.
1: Egyébként az előbb mondtad, hogy a rendőr megzupált, én meg arra emlékszem, amikor lovas rendőr forgolódott a meccs után, úgyhogy őt hermetikusan körbezárta a távozó tömeg, és egy borizuhang beszólt, hogy huszár lép F4.
2: Gyerekként átéltem olyat, hogy jöttünk kifelé, jó, tiltakoztunk, de jött egy lovasroham, hát most azt mondom, egy kis kardlap, de semmi, viszont fújkáltak valamivel, amitől azt hittük, hogy könygáz, megijedtünk, de csodálkoztam, hogy hát semmi baj nincs, hát nem pislogok, ez biztos nem könygáz, de a nagy értségre úgy döntöttem, hogy a környéken gyorsan valahogy egy fél grill csirkét meg fogok enni, és hogy beléptem abba a talpon állóba, döbben tekintetek rám, megyek oda a pulthoz, egy fél grill csirkét kérek, jaj, de mondom, tiszta fekete a kezem, be kell mennem a mosdóba, mire a pincér, hogy az arca is tiszta fekete, tehát valami olyasmivel vonta vagy fújtam be minket.
1: Utána azonosítható legyen a grill csirkésnél.
2: Szóval ilyenek is voltak. De a kedvenc történetem az, amikor katona voltam, és hazengedtek a kettős rangodóról, hogy mennyi mindent jelentett akkor az egész országnak a kettős meccs. 1983 tavaszán jártunk, amikor a Győr meg a Fradi ment a bajnoki címér, illetve a Fradi akkor kezdett el a dicsőséges tavaszi hadjáratba, és kettős meccs volt még hozzá, Fradi Vasas. A Fradi Vasasok is mindig óriási meccsek voltak egyébként. És egy héttel ezelőtt voltam itthon eltávozásom, ami péntek déltől hétfő reggelig volt, vagy vasárnap éjfélig, és következő héten csütörtökön lementem a századparancsnokhoz, és még ott volt két tiszthelyettes, hogy szeretnék hazamenni. És mondtak, hogy a balaj nem normális, múlt héten volt ott, amit képzel. De mondom, nekem elég, hogy a szombat reggeltől megírják a vasárnap reggelig a könyvemet. Ha mondtuk, hogy nem normális, ha haza se tud menni, haza vagy, aztán fordulhat vissza. De mondom, haza se akarok menni. Hova akar menni? Mondom, kettős rangodor a Népstadionba. És ezek három győri ember, akik nyilván jártak a Győr meccsére, egymást nézték, és azok, oda haza mehet. És megírták a könyvemet, hazajöttem, és ez volt az a meccs, amikor a Vasas vezetett 2-0 és 3-2-re, a Fradi egyenlített, és a 90. percben Nyilasi kilépett, Kakas, aki akkor már Vasas kapusa volt, kifutott elé körülbelül 16 méterre, és Nyíl úgy 25-ről átemelte Kakast, és felállt 40 ezer ember, és visszafogott lélegzette figyelt, hogy valójában a háló fölött, vagy a hálóba landol a labda, és amikor a hálóba landolt, akkor Nyilasi letérdelt, elkezdte verni a földet, és az elmondhatatlan, mi volt a leláton.
1: Én ezt rádióba hallgattam, én emlékszem erre, mert a rádióba is volt egy jó feelingje a kettős rangadóknak, tudnék, a kettős rangadó jellemzően nem esett bele a körkapcsolásba, mert körkapcsolás a meccseket mondjuk 13 órakor rendezték, kettős rangadókat mondjuk 18
2: 17, és 17, 15 és 19 óra volt a fix.
1: Tehát ott este, és vagy mindkét meccs második fél idejét, vagy a második meccs második fél idejét közvetítette a rádió. Ugye mondjuk az ifjabbaknak annyit, hogy addig a pillanatig természetesen semmilyen információja nem volt az embernek. Hát honnan lett volna?
2: Más világ volt.
1: Hiszen mondjuk nem volt eredmények.com, amin az ember megnézte az állást. Tehát az első információ, az mondjuk Vas István Zoltán vagy Novotny Zoltán első mondata volt. De ez persze Vas és Novotny is pontosan tudták, mert olyan pátosszal tudták az első mondatot kiejteni, miután pontosan tudták, hogy százezrek vagy milliók hallgatják azt a ők voltak a köldögzsinóra a pályán törtek. Hát, persze ez nem csak egy kettős rangonó volt így, hanem adott esetben egy válogatott meccsen is. De ez szóval volt egy jó...
0: Hogy a
1: jó,
0: Szokor rádió, ugye ez a szovjet gyártmányú Szokor rádió, meg a lengyel Unitra. És ugye nagyon jól lehetett látni, mert ugye tudni kell, hogy ott a WC-k, ott az alsó karéna, hát nem az, hogy higién nem volt, hát hagyjuk. És föltalálta magát persze az Isten adta nép, ugye a férfiak így a vállukhoz és a fülükhöz beszorították a táskarádiót, és ott ugye a rézsűre oda mentek, és oda a kis dolgokat oda szépen elvégezték.
1: És közben, hogy le nem maradjanak
0: félelmetes.
2: Nem kettős rangadó legfeljebb kivágjuk, de hogy a rádió mennyit jelentett meg a körkapcsolás. Az egyik áldott jó barátom nem él már, együtt hallgattuk, elmentem hozzájuk, hogy Ózd Fradi lesz, Ózdra nem mentünk el, és a kisöcsétő a széltől is óvta, vigyázott rá, mindig mindenbe segített neki. Ketten ültünk a rádió előtt, fél időbe kezdett a körkapcsolás, és mondtak, kapcsolunk Ózdra, ahol meglepetés érlelődik. Hát ettől már összerezzentünk, és mondja a riporter, hogy 4-2-re vezet az Ózd fél időben a Ferencváros ellen. A barát Tom öccse megérkezett éppen akkor, hogy Zsolti, a kis vonatom elromlott, barátom, mint egy vadállat, vidd innen a kis vonatodat, és nem lehet idézni, hogy miket mondott, és aztán ment a körkapcsolás, és a meccs vége felé, mikor ismét Ózdra kapcsoltak, akkor mondja a riporter, hogy Szokolai és Pöröskei góljaival a Ferencváros 4-4-re egyenlített, mire Zsolti, Csabi, hozd a kis vonatodat, megnézzük.
1: ennyi múlik, na innen folytatjuk mindjárt.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Kettős rangadók lehet, hogy lesznek újra, nem rajtunk múlik, ha rajtunk múlik, szerintem már most mondhatjuk, hogy legyenek, mert aki még nem látott ilyet, annak nagyon tetszeni fog. Még akkor is, hogyha nyilvánvaló jelen állás szerint tömegével olyan egyéniségek nem fognak szaladgálni a gyepen, mint mondjuk a 70-es, 80-as években, vagy mielőtt rendszeresítették volna a kettős rangadókat, a 60-as években tették. Volt néhány év, amikor az MTK, sőt a Csepel is feltűnt a kettős rangadókon, tehát próbálkoztak azzal, hogy ugyan 4 fővárosi csapat, de az nem a 4 nagy idézőjelbe, vagy nem is annyira idézőjelbe, de hát azért az nem volt az igazi.
2: Igen, én is azt mondom, a klasszikus kettős rangod az, amikor a 4 nagy játszik egymással, és egy bajnoki szezonban 6 ilyen nap tud lenni, tehát ezért mérem én úgy, hogy 74-75-ös szezontól 86-87-ig voltak ezek. Voltak vidéki csapatok, volt a Cseppel, a BVSC, az
1: BVSC MTK. Akkor még nem volt.
2: Hát akkor még nem volt, később az MTK, és hogy mennyire így van, hogy egészen más szféra volt. Szerintem, amit én láttam, minden idők legjobb, legfordulatosabb mérkőzés a stadionban egy olyan Újpest Vasas 5-4 volt, amikor a Vasas 4-2-re vezetett, Váradi 3 gólt lőtt.
1: Az egyiket majdnem a főpályáról.
2: Így van, ahogy mondod innen, tehát emlékeztek rá, óriási.
1: De nem félpályáról bomba, amit Váradi bármikor megcsinált, hanem kifutó kapust megelőzve tette be a labdát, vagy 45 méterről a kapuba.
2: És onnan fordított aztán 5-4-re az Újpest. Persze jóval később már jöttek a kombinációk, hogy minden meccs le volt dumálva, és nem sokkal korábban egyszer egyébként a Vasas verte 5-4-re az Újpestet, hogy biztos, hát ha így csináltak, akkor Kossuthia
0: színész volt. Ezt akarom mondani, mert én is volt egy Fradi Vasason, és utólag azt mondták, hogy ez bunda volt, de évtizedekkel később tudtam, és akkor azt mondtam magamban, hát lehet, hogy bunda volt, de ez egy marha jó futballosztag.
2: Mert azt láttuk, hogy a 70x. percig a Vasas 4-2-re vezet és dominálja a meccset, és onnan rúgott 3-at az Újpest, és ez most arra a felvetésedre a reakció, hogy és ezt a kettős meccset nagyon kevesen látták élőbe, mert az első meccs egy Honvéd Csepel 1-0 volt, azt hiszem, hogy 6000 néző előtt. Mert a Honvéd Csepel nem volt az az inger, amiért pláne a Fradi pont nem volt benne ebbe a 4-es körbe, és ezután a Honvéd Csepel után már persze lényegesen több néző előtt, de az igazi kettős rangadókhoz képest méltatlanul kevés néző előtt jött ez a döbbenetes nagy mérkőzés.
0: Igen, aztán a Fradi is sokat játszott ugye a stadionban, mert 74-ben adták át az Üllői úti új pályát, és amikor előtte a stadion volt a hazai meccs, tehát ugye még a Flóri 74-ből az Zalaegerszegen ott búcsúzott, egyébként az nem kell. Tehát magyarul a Fradi, amikor beszorult a stadionból, akkor rászerveztek még egy meccset elé, akkor az kettős, úgynevezett kettős meccs volt, de nem a klasszikus értelemben.
1: Mennyivel járult hozzá a kettős rangadók megszüntéhez az, hogy amíg a 70-es években teljesen egyértelmű volt, hogy a 4 legjobb magyar csapat az Újpest, a Fradi, a Honvéd és a Vasas, kezdett följönni a videóton, aztán feljött a Győr, és ez a fajta hegemóniája a Budapestnek a magyar futballba mondjuk megszűnt, és egyébként azóta se jött vissza.
2: Lehet, hogy benne volt, de sokkal inkább benne volt Irapuato. mert onnantól kezdve jött egy ilyen völgyszakadás a magyar futballba, tehát akikért még úgy rajongtunk 86 tavaszán is, azok mint hogy egészen más emberré váltak volna 86 őszére, és a 86-87-es szezon az utolsó máig, ahol a klasszikus értelemben 6-2-s rangadót rendeznek, a korábbinál lényegesen kisebb érdeklődés előtt, és szerintem akkor fogalmazódott meg a labdarúgó szövetség vezetőjében, meg az illetékesekben, hogy ne erőtessük ezt most már.
0: Amit említettem, bocsánat, a 84 áprilisában, amikor ugye a Kisany tízest kapott, akkor itt a 25, illetve 35 ezer néző volt, tehát a második meccsre is csak 35 ezeren jöttek össze, csak. Ami egyébként azért mondom, hogy csak, mert régen az első a kettős rangadó első meccsére ennyien jöttek ki, akkor mindenki húzta a száját, hogy hát ez kevés még, ha első meccs van akkor is.
1: Egyébként, ha már nézőszám, a magyar futballnak egy lényegesen gazdagabb, nagyobb korszakába, Marseille után, amikor ugye először nem jutottunk egy olyan világbajnokságra, amire egyébként neveztünk, tehát a Csehszlovákoktól elszenvedett pótmérkőzésen elszenvedett 4-1-es vereség után szakadt be úgy a nézőszám az NB1-be, tehát ott konkrétan tüntettek az emberek, 3-4-5 ezres a nézőszámok voltak ott, ahol addig 10-15.
2: Sőt, ezt a meccset 1969. december 3-án játszották Marseille-be, és akkor az még tavaszi őszi rendszerű bajnokság volt, és az utolsó bajnoki fordulóban 4 napra rá, december 7-én a Népstadionban Fradi Honvéd mérkőzés volt, a második, a harmadik helyzete játszott. Fradi Honvéd a Népstadionban 1000 néző.
0: Jó, de rossz idő volt egyébként, de igazad van. Okay.
1: De 70 tavasz, tehát most nem közvetlenül utána, mert hanem hogy ennek hosszabb távon is olyan kihatása volt. Aztán szépen visszaépültek persze a nézőszámok, és pont a kettős rangadókon mai szemmel, vagy mai fejjel teljesen hihetetlen, a 60 ezer teljesen áll, 60-65 ezer teljesen általános nézőszám volt, mondjuk egy Fradi Vasas bajnoki meccsen. Ma meg a Grupa Maréna adott esetben nem telik meg akkor, amikor az aranyéremért küzd a bajnokságban.
0: Felvetődik azért, hogy is említetted a mostot, ugye? Tehát mert most akkor azért, tehát mindig a jelenbe érünk, mert próbálunk a közeljövőre tekinteni. Ugye felvetődik, hogy lehet, ugye most bejut a Honvéd meg a Vasas az élvonalba, és akkor lehetne rendezni. Ugye a létesítmény adott, ez nagyon fontos. Engem egyébként sose érdekelt, hogy mennyire van lepusztulva a Népstadion, mert olyan, amilyen kész, engem nem érdekelt, kimentem, megnéztem, hát nem érdekel.
1: De az adatokat, hogy akár le is szakadhat, azt érdekelte.
0: Igen, de most már azt mondom, más világ van. Tehát, és ugye láttuk itt kupadöntőket, amikor nem a Fradi, tehát magyar kupadöntő, nem a Fradi játszott.
1: Volt, az ZTL Budafok erről van szó,
0: 30-40 ezer ember persze. Volt, tehát erre azt mondom,
1: tehát a hely szelleme átalakult, is nagyon sokat számít.
0: Erről van szó, ezt akartam, a hely szelleme, és azért hiába alakult át a társadalom, azért még jól rászervezni, meg lehetne ezt oldani, azt gondolom, tehát ki lehetne próbálni.
1: Hát a Puskás Arénában a váltott meccseket ne is hozzuk ide, mert ott
0: nem az 50, az mert más 50 tészta, ezer, más
1: nem
0: tészta,
1: tud kevesebb néző lenni, más. Akkor se, hogyha semmi tét nincs. De a Magyar Kupa döntő az valóban egy jó példa. Egy Magyar Kupa döntőn most
0: ezért
1: is,
0: mondom,
1: most
0: hogy
1: is
0: esetleg vissza,
1: benne,
0: esetleg vissza lehetne hozni.
1: Garantáltan 40-50 ezer néző lesz. Meglátjuk.
0: Jó is lenne egyébként. Én megmondom, de jót tenne a futballnak.
2: Én óvatos duhajként azt mondom, hogy legalább egyszer kipróbálnám. Ez a két csapat feljön, most nem vindikálhatja magának az újonc azt a jogot, de az alapvetően szeret az első meccsét otthon játszani, játsza otthon, aztán amíg még nagyon jó idő van, a második-harmadik fordulóra készítenek olyan irányított sorsolást, hogy a négy, ha úgy tetszik, pesti nagycsapat egymással játszon, és nyilván nem azt gondolom, hogy Fradi Újpestnek kéne lenni, hogy mindjárt lebontsák a Puskást, és Honvéd Vasasnak, hogy a két újonc játszon egymás ellen.
1: Ennyi irányítás belefér.
2: Én azt gondolom, hogy egy Újpest, Honvéd, Fradi, Vasas kettős rangadó valamikor mondjuk a második, harmadik fordulóba úgy, hogy a pályaválasztó lenne az Újpest meg a Fradi, tehát a két kicsi nem mondhatna azt, hogy lehet, hogy otthon meg tudnánk verni, vagy szorongatni az Újpestet meg a Fradit, miért adjuk fel a pályaelőnyünket, hanem mind a kettő bemehetne a Népstadionba, a Puskás Arénába. Ez olyan erődemonstráció lenne még mindig a magyar futball mellett, ami ráférne azután, hogy a válogatottunk nem lesz ott a világbajnokságon, hogy szerintem akik a mostani döntéshozók, meg a klubok vezetői alkalmazottai, akik fiatalabbak nálunk, és nem éltek át kettős rangadókat, nem is tudják, hogy miről mondanak le, hogyha el se játszanak a gondolattal.
1: Na de azt se felejtsük el, hogy oké, hogy nincs direktbe hazai pálya, de azért ha ez okosan le van zongorázva, akkor a jegybevételből viszont mind a Honvéd, mind a Vasas úgy tud részesülni, amiről nem is álmodhat akkor, hogyha a saját pályáján fogadja a Fradit.
0: Ez egy másik szakma, ez marketing, ezt meg lehet ezt oldani.
2: És különösen ebbe a kiírásba, ugye, hogy minden csapat a háromszor játszik, még ahogy tetszik, akkor az esélykiegyenlítődés felé megy a történet, hogy egyet játszol otthon, egyet idegenben, egyet semleges pályán.
1: És a többi, a másik 8 csapat, mert a 33 forduló az mindenképpen egyenlőtlenséget okoz. Ebben az esetben pont nem.
2: Ennek a négy csapatnak. Hát azonnal nem törekedhetnék teljes megoldásra, én beérném ennyivel, ha lenne egy kettős rangadó.
0: Még egy gondolat erejéig, tehát annyira erős volt a magyar futball régebben, hogy nem csak kettős rangadók voltak, hanem kupameccset vittek be a névstadionba egymás után. Tehát én konkrétan emlékszem arra, hát ez még a Nagy Fradi volt, a Fradi a Ljubljanával játszott VVK első forduló, és akkor volt a 66-os évben, amikor mi a válogatottban kikaptunk a portugáloktól, jó, azok a sztárok, benficások voltak, az Ezébi, a Simoes meg az Augusto, de a Sportinggal játszott a Vasas, és 5-5 berámolt. Az volt az a meccs, amikor cimbalomszögből a Bakos berúgta az első gólt. Csak azért mondom, hogy az első meccs volt a Fradi Ljubljana, és a második meccs az, hogy a portugál bajnokkal játszott a Vasas.
1: Tehát ott nem a Fradi minősítette a sorrendet, hanem az ellenfél.
0: Igen, úgy emlékszem, ezt most vissza kéne nézni, de biztos vagyok benne, mert az erős nyomot hagyott bennem ez a Vasas győzelem. Hát említsük már meg a Puskás Lajos, meg a Farkas János nevét, ha már Bakosét megemlítettem. Fantasztikus futballisták voltak, de te annyit mondtad, tehát az ki volt akkor találva, és egyébként nem csak ez a két nemzetközi meccs volt kupa meccs, hanem volt több is később. A Vasas is játszott még, meg a Fradi is.
1: Egyébként, ha már marketing, 2011-ben hirdették úgy, amikor egyébként a Fradi megint a régi Népstadionba, akkor már Puskás stadion, ott játszott a Fradi Vasas meccset, hogy az utolsó kettős rangadó, mert ott a két klub öreg fiúk csapata játszott egy ilyen előmeccset, és akkor így volt két meccs, aztán utána már bontották ugye
0: a Puskás
1: stadiont is. Tehát ott rendeztek egy ilyet, meg nem mondom mennyi néző előtt, mert azt őszintén nem néztem meg, de még ennek is volt értelme a jelek szerint, hát annak pedig végképp lenne, hogyha újra NB1-es ez a két csapat, akkor találkozzanak.
0: A másik, ugye itt az Attila említette, ugye az Újpest, tehát akkor most megint a jelenbe ugranék. Itt tényleg úgy néz ki, hogy bejön az, amit az újpesti vezetők mondanak, tehát most megkapaszkodnak az élvonalba jövőre 3-6. Helyik és utána, és tényleg akkor visszajöhet az Újpestnek, visszajön a nimbusza, mert én vallom azért, hogy az úgy nem megy, hogy egy jó csapatod van a magyar élvonalba, tehát akkor lennének presztis meccsek, és ez...
1: Ami mindjárt kettő, csak az egyik nem játszik kettős rangadó.
0: Így van, de generál egyébként a fejlődés. Nekem ez a véleményem. Ki kell próbálni? Ez a lényege az egésznek.
1: Hát mit veszthetünk vele? Semmit. Ellenben viszont sokat nyerhetünk, hogyha bejön.
2: Én biztos, mert a sportbakancs listámon már nagyon kevés kipipálatlan tétel van. Az egyik az, hogy futballválogatottunk jusson ki a világbajnokságra, és legyek ott. Hát ez most messzebb került. A másik az, hogy kettős rangadon még egyszer üljek úgy a lelátón, legalább egyszer, hogy a soha nem felejtem, amikor ott ülsz, a két csapat a játékos kiáróba, és hogy elindulnak befelé ugyanazon a fahangon, kisebb nyelvtani hibával a felkonferálás. Bajnoki labdarúgó mérkőzés következik a Ferencváros és az Újpesti Dózsa csapatai között.
0: És a sportinduló pattogó.
2: És a sportinduló pattog. És igen,
1: az
2: igen.
1: Nem ragaszkodom, hogy a sportinduló pattogjon.
2: És a villanyújság, amit akkor még, hogy scoreboard nem tudtunk kimondani, csak igen. Valami scorebárdó, vagy nem tudom. Egy-két betű úgy alig volt olvasható, de természetesen mindig silabizáltatodnak.
1: Ami kiégett, az soha többet nem javították meg.
2: Igen, óriási. Így volt.
1: Színvonalán. Ha már kettős rangadó, beszéljünk Kalapról, aki már nincsen köztünk, de ha volt állandó eleme a kettős rangadónak, az egyébként vállaltan Fradi szurkoló Zölei János alias Kalap, aki járta a szektorokat, de nem a Fradi szektort, hanem az összes szektort.
0: Így van, és semmi bántódása.
1: Dózsa szektorba is vidáman szurkolt a Fradinak, és
0: semmi bántódása nem esett.
1: Halára kereste magát nyilvánvaló minden kettős rangadó.
0: És dobálta két kézzel a Frutit, amikor a Fradi gólt rúgott.
1: Újpestiek alig várták. Frutira szomja az újpestiek, alig várták, hogy akkor rúgjon gólt a Fradi, amikor Kalap köztük jár.
2: Oszotyi a Frutti, a rágógumi, Kalapnak a fia egyébként a kis Zülei, ugye válogatott jégkorongozó, csodát a Ferencváros színeibe. és még az egyik barátom, aki ott lakott mellettük, az mesélte is, hogy annak idén az egyik Fradi Újpesti jégkorunk, ha úgy tetszik, bajnoki döntő előtt Boróczi Gábor, az Újpest kiváló edzője, későbbi szövetségi kapitány nyilatkozta, hogy még a karácsonyi kalácsot is az öltözőben szektük meg. A barátom azt mondta, hogy Zőlejék lakásából úgy hallatszott, hogy egészen más módon készül a Ferencváros erre a mérkőzésre, valami eszelős bulival, és ez egyébként Kalapot is tökéletesen jellemezte, hogy az az ember, mintha mindig bulizott volna, mintha mindig szabadságon lett volna. Tehát az az örök, állandó jókedv, ami egyébként még a nézőre is átragadt akkor is, hogyha vesztes helyzetben volt a csapat, és ahogy mondjátok, tehát egy rossz ízű beszólást nem kapott.
0: Egyébként a jégkorong meccsen, amikor a Zőleinél volt, akkor nem azt hívták, hogy a Zőlei, hanem mondja a Kiskalap.
2: A Kiskalap.
1: Hát természetesen, hát sztár volt Kalap. Persze. Tehát egy frutti árus, aki sztár, azért ezt ma a mai, nyugodtan mondhatjuk, hogy celeb. A kor celebje egy frutti árus volt a kettős rangadókon. MTK-t odaengedjük-e? Ha már budapesti csapat, abból éppen 5 lesz a következő idényben az NB1-ben, ugye a 12-ből 5 volt, már 16-ból 7, 12-ből 5.
0: Lehet, hogy MTK igen, de az egyetértés már nem lesz. Tehát
1: hát már nem MTK VM a VM.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ennyire bővíthető-e, vagy ragaszkodjunk szigorúan a tradicionális négyhez?
2: Én most egy meccsel kalkulálok, és erre az egy meccsre mindenképpen ezt a négyet vinném be. Aztán, ha olyan jó sikerül, hogy bővíteni kell, akkor nyilván előáll ez a dilemma, mert a maiak számára már értelmezhetetlen, hogy akkor mi pont az a négy és az MTK miért nem, mint hogy gyerekként, amikor
1: hiszen az
2: nekem...
1: MTK persze. Eddig is NB1-es volt, igen, a Vasas igen, meg igen. Honvéd meg most jutott
2: de
1: fel.
2: Én gyerek voltam, és mondtak, hogy a Fradi MTK az örök rangadó, és mondtam, miért lenne ez örök rangadó? Hát miközben az MTK-nak ez az egészhez, úgyhogy tehát te tekintetben mindig ma van, és a jelenből kiindulva, ha sikeres lenne ez a kezdeményezés, akkor semmi racionális ok nem lenne, mert hogy pont az MTK-t lök ki belőle.
0: Maradjon az eredeti négy.
1: Jó van, hát megnézzük, én egyébként részemre alig várom, tehát tényleg ki kell próbálni, tehát legyen egy alkalom, úgyis bejön, tehát nincsenek kétségeim, ez tádalás kérdése.
0: Persze, 21.
1: században,
0: marketing is,
1: 21. században bármi, én szerintem már az MLS-ben is gondolkodnak rajta, vagy törik a fejüket, hiszen mibe van, hát a klubokkal mondjuk nyilván meg kell egyezni, mert olyan Magyarországon még nem volt, hogy az mindenkinek tessen, de ez egy talán font... egy olyan.
0: Sokat gondolkodtam rajta otthon, mikor tegnap beszéltem, hogy jövök ide, és eszembe jutott valami. Hát én a Skardeli Györgyöt, a jelenlegi Puskás Aréna tervezőit elég jól ismerem. Mi ellenfelek voltunk, ő Móriczos volt, én József Attugében kosárlabdacsapat, de nem ez a lényeg.
1: És Dózsás.
0: És gyakorlatilag ő ugye az építészmérnök, Pista, tehát építészet, te tudod, én a építőmérnök voltam, de hallottam Pogány Frigyesnek az előadását. Lehet, hogy arra te már nem jártam, mert te nálam fiatal.
1: Nem.
0: Szenzációs volt. Tehát az ember, a környezet és a funkció. És itt, hát ugye a Gyuri, a Skardelia nyilván hallotta, mert én egyébként átjártam az építészek, én aki kerültem a műjegyetemet, ahogy csak tudtam, mindegy, bejártam a Pogány Frigyes előadásaira, mert annyira szerettem, és annyira jó volt. Na most itt van a Skardeli, aki tervezte ezt a Puskás Arénát. Na most képzeld el, ő járt a kettős rangadókra, ő igen Újpest szurkoló, ő felvállaltan Újpest szurkoló, mi elvileg nem vállalhatjuk fel, nem
1: tehát,
0: mindegy.
1: Tehát ő a Földtani Intézet felüli karéiban
0: nagyon
1: ezeket
0: mondod,
1: a meccseket.
0: De ugye ő az ember, ő a mérnök, mi a környezet? A környezet a Dávid úr által tervezett régi Népstadion, de megmaradtak a pilonok, amire ugye kiderítette a Gyuri, hogy azok már nem, a Skardel, hogy azok már nem teherbírók, de mégis meg akart
1: hát
0: hagyni.
1: Hát most látványelemként vannak jelen.
0: És látványelemként ott van, mint hogy a Puskás Múzeumnak is a középső öltöző főépület.
1: Ott viszont az eredeti épület.
0: Ezt akarom mondani.
1: Kipofúzva.
0: Tehát magyarul menne van a hagyomány.
1: A torony épület, ami egy pár emeletes kis.
0: Tehát megmaradt a hagyomány,
1: kubus.
0: Ugye a funkció mondjuk ki a futball, mert most már nincs atlétikai pálya. Tehát tökéletesen élik a Pogány Frigyesnek az ember, a hagyomány, környezet funkció. Tehát ez ennyi. Tehát, és egyébként én azért vagyok a Gyurinak hálás, mert ő is, amikor megy ebbe a stadionba, persze megy mostani válogatottra, megy Szoboszlait nézni, és nem Bene Ferencet, vagy Albert Floriánt, mint vagy egy Farkas Sancsit, mint mi régen, de mégis ugyanabba a stadionba megy be, ami 53-ba épült meg, és a saját gyerekkor, tehát szerintem ez egy zseniális dolog.
1: Azért elképzelem, amit Skardeli elindul a Puskás Arénába, hogy kimegyek a stadionomba.
0: Persze.
1: Na
0: persze.
1: Hát remélhetőleg akkor ezt kettős rangadón, vagy kettős rangadókon is majd megteheti. Meglátjuk a labda, ahogy szokták mondani, az MLS, meg a klubok térfelén pattog. kettős rangadók, Újpest, Ferencváros, illetve a frissen feljutó Vasas és Honvéd. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle Balai Attilának és Turi Gábornak. Köszönöm, hogy itt voltak velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.